Elmondhatjuk, még ennél nagyobb súlya is van ennek a levélnek. Luther Márton életében is hatalmas változást hozott ez a levél. Először 1513-ban ennek a levélnek a nyomán nyert békességet az Istennel. Luther rengeteget vívódott önmagával, bántotta a lelkiismeret, nem találta a nyugalmat, és amikor a levél első fejezet 16.-17. versét megértette, amit remélem, hogy ma este eljutunk idáig, és mi is megérthetünk, akkor ennek a megértésnek a nyomán békesség költözött Luther szívébe. Megtalált egy olyan kincset, amit utána nem engedett el, és 1515-ben, amikor Wittenbergben az egyetemen tanított, akkor a római levelet tanította. És azok a gondolatok, amik aztán a reformáció kapcsán megjelennek, azok a gondolatok ekkor érlelődnek meg Lutherben. 1515-ben tanítja ezt a levelet, és ekkor nyílik ki előtte úgy az evangélium, és nyílik meg úgy a Szentírás, ami aztán vitathatatlan hatással van a reformáció történelmére is. Én egy néhány sort szeretnék olvasni Luthertől, aki a Szentírás könyveihez, ugye ő fordította a német nyelvre a Bibliát, a Szentírás könyveihez előszókat írt, amivel ajánlotta az egyes iratokat, és ebből szeretnék két kis részletet olvasni, hogy hogyan viszonyult ő a római levélhez. Ezt írja, hát ebben a kiadásban, az előszók kiadásban a 128. oldalról és a 142. oldalról idézek, ez a levél az Új Testamentum valóban legfontosabb részlete, és a legvilágosabb evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nem csak hogy szóról szóra kívülről tudja, de napra nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével. Mert sosem lehet elégszer, avagy kellő figyelemmel olvasni, és szemlélni azt, s minél többször vesszük elő, annál szamatosabb lesz, és mind jobban fog ízleni. És aztán, amikor hát leírja, hogy mikről szól a levél egy hosszasabb bevezetéssel, talán a leghosszabb bevezetést írja ehhez a levélhez, akkor a végén így összegzi. Mindent megtalálsz ebben a levélben, hozzá a legteljesebb bőséggel, amit egy keresztény embernek tudnia kell a törvény, az evangélium, a bűn, a büntetés, a hit, az igazság, Krisztus, Isten, a jó cselekedetek, a szeretet, a reménység és a kereszt értelmét. És azt, hogyan viselkedjünk az emberekkel, az szerint, hogy jámborok vagy bűnösök, erősek vagy gyengék, barátok vagy ellenségeke, és ugyanígy önmagunkkal szemben. Mindez pedig olyan erősen megtámogatja az írásokkal, a maga és a proféták példájával, hogy ennél jobban nem is kívánhatnánk. És úgy tűnik azért, mintha Szent Pál e levélben a teljes keresztény és evangéliumi tanításokat röviden egybe akarta volna foglalni, bejáratot készítvén az Új Testamentum felé. Mert nem kétséges, hogy aki ezt a levelet szívébe véste, az Új Testamentum minden erejét és fényességét magáinak mondhatja. Ezért illő, hogy minden keresztény nagy jártasságot szerezzen, és folyvást gyakorolja magát benne. Mindehhez Isten adja a kegyelmét. Ezzel magának a levélnek a jelentőségéről nem szeretnék többet szólni. Én talán annyit hadd javasoljak mindenkinek, a következő alkalomra meg fogjuk szervezni azt is, hogy legyenek itt bibliák, hogyha valaki szeretné nyomon követni, akkor kézbe adhatjuk, és megteheti ezt. Sajnos mostanra nem sikerült ez, úgyhogy ez a következő alkalomtól lesz. De hadd javasoljam mindenkinek azt, hogy követve ezt a kis meghívót, feltüntettük minden alkalommal, hogy mely szakaszról lesz szó, hogy az előadás előtt is és után is olvassuk el néhányszor ezeket a szakaszokat, hogy személyesen átgondolhassuk, és a kérdéseinket megfogalmazhassuk, és közelebb juthassunk a szöveghez. A levél bevezetéseként szeretnék szólni egyrészt arról, hogy milyen körülmények között keletkezett ez a levél, illetve arról, hogy akiknek címezte ezt a levelet Pál apostol, a római gyülekezet hogyan keletkezett, és mit tudhatunk róluk. A levélnek a keletkezési időpontja időszámításunk szerint 57-58 fordulójára tehető. A levelet Pál apostol Korintusból írta. Pál apostolnak három misszióútja volt, ez a harmadik misszióútja volt, annak is az utolsó időszaka, és Pál apostol azt tervezte, ahogy a római levél 15. fejezetében ezt olvashatjuk, és mindjárt fel is fogom olvasni ezt a szakaszt, azt tervezte Pál apostol, hogy ő elmegy

Jeruzsálembe, elviszi a korintusi gyülekezet és hát más Akhája vidéki gyülekezeteknek az adományait, segítségét a jeruzsálemi szükségben levők számára. És miután ezt elintézte, és van egy bizonyos problémás kérdés, amit rendeznie kell a jeruzsálemi gyülekezetben, mert nem nagyon fogadták el az ő tevékenységét, és előítélettel tekintettek rá. De miután ezt megtette, azután, mivel ő azt értette meg, hogy befejezte az evangélium szolgálatát ezen a vidéken, azt tervezte, hogy elmegy Hispániába. Sajnos nincs nagy térképem, úgyhogy nem nagyon fogjuk látni, de hogyha valakinek van térképe erről a vidékről, akkor azt mondja itt Pál apostol ebben a szakaszban, a 15. fejezetben, a 18. verstől, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett már Krisztus, hogy ne más alapra építsek. Hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel már nincs helyem a tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, amikor Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálva a szenteknek. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ő Jeruzsálemtől fogva, ugye a földközi tengernek a keleti részénél van Palesztina területén, Jeruzsálemtől fogva Illíriáig betöltötte az evangéliumot, ez pedig a görög félszigetnek az északi területe. Ezt a területet, Kis-Ázsia területét Jeruzsálemtől fogva idáig betöltötte az evangéliummal, a három misszió út alatt gyülekezeteket alapított. Ezek a gyülekezetek, ezek élnek, tevékenykednek, növekednek az Isten ismeretében, és mivel Pál apostol a maga szolgálatát úgy értette meg, hogy neki nem az a feladata, hogy olyan helyeken hirdesse az evangéliumot, ahol már vannak hívők, ahol már képviselik az Isten beszédét, hanem olyan helyekre menjen, ahova még nem jutott el az evangélium, és mivel úgy látta, hogy ő itt már elvégezte a maga munkáját, föltörte a talajt, hogy így mondjam, behatolt ezekre a területekre, azt tervezte, hogy ő most elmegy Spanyolországba, elmegy Hispániába. De nem akart egyedül elmenni Hispániába. Azt tervezte, hogy átutazik Rómán, és a római gyülekezetet megnyeri ahhoz, hogy együtt működjenek vele, mint a legnyugatabbi gyülekezet, együtt működjenek vele a hispániai misszió munkájában, a spanyolországi evangélium hirdetésben, és ennek a levélnek ez az oka, hogy keletkezett. Pál apostol már régóta készült eljutni Rómába, sokszor szeretett volna elmenni, és sokszor nem sikerült. Ennek a levélnek a megírása után sem sikerült rögtön, mert Jeruzsálemben nem úgy alakultak az események, ahogyan ő tervezte, ahogyan szerette volna. Jeruzsálemben fogságba kerül, 58-tól 61-ig fogságban van, 61-ben átszállítják Rómába, és ott raboskodik tovább 63-ig. Tehát Pál apostol terve, ez a terve, amit ő maga elé tűzött, ez valószínűleg nem valósult meg. Biztosan én nem merem állítani, hogy nem jutott el Hispániába, de az én ismereteim szerint nem jutott el Hispániába Pál apostol. Viszont a levelet magát, amikor megírja, azzal a céllal írja meg, hogy előkészítse ezt az utat. Előkészítse az utat, és megnyerje a római gyülekezetet a vele való együttmunkálkodásra. És ezt a levelet egyrészt azért kellett megírnia, hogy amikor evangélium hirdetésre mennek, akkor tisztán lássák a munkatársai, akik vele együtt fognak dolgozni a reménysége szerint, tisztán lássák, hogy mi az az evangélium, amit hirdetni fognak. Mi az az evangélium, amit át akarnak adni az embereknek. Ezért szól a levélnek egy nagyon nagy része kifejtő módon az evangéliumról, a hitből való megigazulás gondolatáról. De van egy másik dolog is. És itt majd egy kicsit a római gyülekezetről szólnom kell. A római gyülekezetben vannak bizonyos feszültségek. Ennek a történelmi okairól mindjárt szólok. De minden esetre Pál apostol tud egy nagyon nagy törvényszerűséget. Egymással konfliktusban levő emberek nem tudnak evangéliumot hirdetni. Ahhoz, hogy a gyülekezet hatékonyan tudjon vele együtt dolgozni Hispániában, ahhoz rendezni kell azokat a vitás kérdéseket, rendezni kell azt a helytelen viszonyulást,
ami a gyülekezetben van. És ennek a levélnek ez is a célja. Patvarkodó emberekkel nem tud együtt dolgozni az evangélium hirdetésében, ahhoz először az evangéliumnak békességet kell teremteni az emberi kapcsolatokban, az egymáshoz való viszonyban. Márpedig ő nem akar egyedül dolgozni Hispániában, neki szüksége van a gyülekezet jelenlétére, támogatására, segítségére, nem egyszerűen anyagi segítségre. Sátorkészítő emberként el tudta tartani magát, hanem arra a lelki támogatásra, hogy hívő testvérekkel együtt megy, és együtt imádkoznak, és együtt munkálkodnak az evangéliumért. A levél keletkezésének tehát ez a mindenek előtti oka, hogy szeretné megnyerni a gyülekezetet az együtt munkálkodásra a hispániai evangélium hirdetéshez, ehhez viszont érteniük kell az evangéliumot, látni kell azt a csodálatos evangéliumot, amit az Isten adott, és ennek az evangéliumnak a saját életükben békesség gyümölcsét kell, hogy teremje, meg kell, hogy változzon az egymáshoz való viszony is. Mi az, ami a római gyülekezetben problémát okozott? A római gyülekezet alapításáról nem sok konkrétumot tudunk, egy biztos tény, hogy 58-ban már létezett, hiszen Pál apostol levelet írt nekik. Tehát ez nem vitás, hogy nem Pál apostol alapította, és nem vitás, hogy létezett ekkor már a gyülekezet. A legvalószínűbb az a feltevés, hogy ezt a gyülekezetet olyan zsidó emberek alkották, alapították, akik eljártak a jeruzsálemi ünnepekre, ceremoniális ünnepekre, és akik, mikor Jeruzsálemben jártak, találkoztak Jézus Krisztussal, találkoztak az evangélium üzenetével, és megragadta őket. A gyülekezetet tehát minden bizonnyal zsidó keresztények hozták létre, miközben fáradozni kezdtek a Rómában élő emberekért, és pogány keresztények is lettek, megtértek emberek. Azonban ezt Suetoniustól tudjuk, aki az első század végén írt, és a következőt jegyezte fel. Rómában időszámításunk szerint 49-ben született egy rendelet Claudius császártól, méghozzá azért, mert azt írja, hogy egy Krisztus nevű ember izgatása miatt hevesen zavargó zsidókat kiűzte Rómából Claudius. Nem merném biztosan állítani, hogy ez a bizonyos Krisztus nevű ember, ez maga Jézus Krisztus volt, és az evangélium üzenete volt. De hogyha az apostolok cselekedeteit nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony Jézus neve kapcsán meghasonlás jött létre a zsidók között, minden helyen, ahol az evangélium megjelent. Minden helyen válaszút elé állította a zsidókat ez a tény, hogy Jézus személye messiási fellépése, és ezért el lehet képzelni azt, hogy a római zsinagóga és a Rómában élő zsidó keresztények között konfliktus helyzet alakult ki. Versengés volt a Jézus körüli tanítás miatt, és hát Claudius császár ezt egy egyszerű módon gondolta megoldani, akkor az összes zsidót ki kell tiltani Rómából. Tehát, hogy így mondjam, a gyülekezetnek az alapító rétege, a gyülekezetnek az a tagsága, akik addig a vezető szerepet vitték, akik az evangéliumot elhozták Rómába, őket kitiltotta Claudius császár 49-ben, és majd csak 54-ben engedi vissza Néró császár őket, tehát 49-től 54-ig a római keresztény gyülekezet csak pogány keresztényekből állt, római állampolgárokból állt, akik ott maradhattak Rómában, 54 után pedig visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. Különben ez az oka annak, hogy bár Pál nem járt Rómában, mégis ennek a levélnek a végén találjuk a legtöbb személyes üdvözletet. Mert Pál apostol nagyon sok zsidó keresztény emberrel találkozott Kis-Ázsiában 49 után, a legközvetlenebb munkatársaival is így találkozott, Akvilával és Priscillával, őket is kitiltották Rómából, el kellett hagyniuk Rómát, és így találkoztak össze az apostollal. 54-ben visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. A keresztény kor kezdetén eleve volt egy konfliktus helyzet a zsidók és a pogány keresztények között, a zsidó keresztények és a pogány keresztények között. Ez kétoldalú dolog volt. A zsidó keresztények hozták magukkal azt a tipikus, hagyományos zsidó gondolkozást, amellyel Jézus Krisztusnak a saját tanítványai körében nagyon sokat kellett küzdeni. Ha csak arra gondolunk, az apostolok cselekedeteit olvasva,
hogy Péter apostollal hogy kellett küzdeni az Istennek azért, hogy szóba álljon majd Kornélius századossal, látomást kellett megmutatni háromszor, és meg kellett utána külön kinyilatkoztatással erősíteni, hogy most jönnek emberek, de te ne félj elmenni velük. És ha arra gondolunk, hogy Péter apostol tanukat vitt magával, hogy amikor majd megtámadják őt emiatt, hogy pogány emberhez ment be beszélgetni, akkor legyenek, akik tanúskodnak róla, hogy milyen háttéren és hogyan tette ezt, akkor megértjük azt, hogy eleve volt egy konfliktus helyzet. Általában a zsidó gondolkozást nagyon jellemezte azt, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép. Jellemezte azt, hogy nekünk jár az üdvösség. Hogy ez nekünk a születési jognál fogva jár. Hát ez a magatartás önmagában eléggé ellenszenvessé tud válni egy olyan ember számára, akivel azt éreztetik, hogy ő csak másodrendű ember. Hogy körülbelül az a kép élt, hogy majd mi boldogan fogunk az Isten országában együtt enni, a pogányok meg kint fognak, a nyálukat sorgatják és nézik vágyakozva, de hát mi vagyunk az Isten kiválasztott népe. Ez volt az egyik oldal, ez alapvetően ott volt az őskeresztény korban, mint probléma, hogy ezt a kiválasztottság tudatot, ezt a büszkeséget sikerül-e levetkőzni, sikerül-e meglátni azt, hogy az Isten előtt minden ember egyformán kedves, minden ember egyformán fontos, és nincsen személyválogatás az Isten előtt. Ez az a kérdés, ami a római levélen végigvonul, hogy a zsidó és a pogány az Isten előtt egy. Nincsen személyválogatás köztük. Van eltérés abban, hogy milyen ismerettel rendelkeznek, de nincsen eltérés abban, amilyen helyzetben vannak, és nincsen eltérés abban, hogy az Isten hogyan tekint rájuk, hogy az Isten mindegyiket befogadja, és mindegyikhez szeretettel viszonyul. A pogányokban pedig ez a magatartás ellenállást váltott ki, és voltak, akik hajlamosak voltak azt megfogalmazni, hogy ti elvetettétek a Krisztust. Hát az lejárt a kiválasztottságotok. Ez pedig a másik oldal. De most ez viszont a római gyülekezetben, amelyet zsidó keresztények alapítottak, akiket aztán kitiltottak. Közben a pogány keresztények nyilván tovább erősödtek, megerősödtek, tovább kellett vinni a gyülekezeti életet. Most visszatér az a réteg, amely korábban vezető szerepet töltött be. Ismerjük az emberi természetet? Tudjuk, hogy mi következik ebből? Hát ezért kell szóljon Pál apostol ebben a levélben erről a kérdésről, mert ez a helyzet felerősítette azt az egyébként is meglevő konfliktust, ami minden keresztény gyülekezetben, ahol zsidók és pogányok együtt voltak, kérdés volt, a római gyülekezetben történelmi háttér miatt ez különösen éles kérdéssé válik. Ez a kérdés tehát áthatja a levelet, és ezt a konfliktus helyzetet, hogy a zsidók hogyan tekintsenek a pogányokra, hogy a pogányok hogyan tekintsenek a zsidókra, ezt a kérdést ezt ki kellett tisztázni ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak majd a hispániai evangélium hirdetésben. Nos, tehát a levél keletkezéséről, a római gyülekezet keletkezéséről is szóltam. Térjünk akkor most rá a levél megismerésére, és mielőtt az első 15 verset elolvasnám, azelőtt a levélnek a fő részeit hadd mondjam el, hogy hogyan is fog kinézni. Ugye a bevezetés az egy antik levélforma lesz, az első 15 vers a levélnek a bevezetése, ebből az első 7 vers maga a címzés. Utána a 16. verstől Pál apostol felcsillantja, megmutatja az evangélium értékét a 16. 17. versben, és utána egy módszeres kifejtéssel elkezdi végigvezetni a gondolatmenetet. Először arra tér rá, hogy na de kinek van szüksége erre, kinek van szüksége az evangéliumra. Utána arra mutat rá, hogy az evangélium alapja Jézus Krisztus áldozata. Utána arra mutat rá, hogy ennek mi az eredménye, hogyha valaki ezt személyes hittel megragadja. És utána rátér arra, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember megváltozzon, a 6. fejezettől kezd el erről beszélni, hogy az ember akaratára van szükség, aztán a 7. fejezetben rámutat arra, hogy az akarat nem elég, ennél még többre van szükség, és a 8. fejezetben rámutat arra, hogy mi az a több, amit az Isten felkínál minden embernek. Ezután rátér a 2. nagy témára az apostol, amit az isteni előrerendelésként nevezhetünk meg, a predesztináció gondolatmenetére, de nem egyszerűen csak a predesztinációról szól, mert erről gyakorlatilag a 8. fejezet 28. versétől a fejezet végéig szól. Utána a 9. fejezettől a hitáltali megigazulás és az isteni gondviselés előre rendelkezés fényében beszél a zsidók és a pogányok kérdéséről. Ezt a kérdést fejti ki a 11. fejezet végéig,
és utána a 12. fejezetben pedig gyakorlati kereszténység kérdéseiről szól, de mindazok fényében, ami eddig elhangzott. Tehát mondhatnánk így is, hogy a 12. fejezettől mindennek a gyakorlati konzekvenciái következnek, azoknak a levonása következik, amiről eddig szó volt, ez a gyakorlatban hogyan működik, mit jelent a gyakorlatra alkalmazva egy gyülekezeti életben, az emberekhez való viszonyban, az államhoz való viszonyban és konfliktus helyzetekben. Ez tart a 15. fejezet 13. verséig, és akkor a 15. fejezet 14. versétől rátér a befejezésre. Tehát így öt nagy részre oszthatjuk ezt a levelet. A bevezetés, az első fő téma a hitáltali megigazulás, a második fő téma a predesztináció és a zsidó pogány kérdés, a harmadik fő téma a gyakorlati kereszténység kérdése, és végül a befejezés következik a levél végén. Akkor most elolvasnám a levélnek a bevezetését, és ha valakinél Biblia van, akkor a római levél első fejezetének az első 15 versét figyeljük meg most. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyítatott a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi Úrunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért. Akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fia evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörögve, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam. Gyakran elhatároztam, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez tehát a levél bevezetése és témafelütése, és hát hogyha szakaszokra szeretnénk osztani, akkor az első 7 vers az antik levél formának a követelményeit hordozza. Pál apostolt megnevezi, mint feladó, megnevezi a címzetteket a 7. versben a római gyülekezetet, és a köszöntésben, ugye köszönti a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség az Istentől. De olyan különleges dolog az, hogy Pál apostol egy címzést, egy levél címzést hogyan tud evangélium hirdetésé alakulni. Azt fogjuk látni ebben, hogy az evangéliumot, amit ő kifejt, a levél összes témáját, mint egy belezsúfolja ebbe a köszöntésbe. Minden egyes témát, ami a levélben felmerül, ezt érinti az apostol ebben a köszöntésben. Utána a 8. verstől a 10. versig az imádságáról a hálaadás hangzik fel, és egy imádkozásáról szól. A 11. verstől pedig a 15. versig megmutatja azt, hogy ő hogyan viszonyul a római gyülekezethez, mennyire vágyakozik arra, hogy találkozzanak egymással. A 16. 17. versben pedig összefoglalja, hogy mit kínál fel az evangélium az ember számára. Nézzük akkor ezeket a szakaszokat. Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Ugye ez a feladó Pál apostol, de magát Jézus Krisztus szolgájaként nevezi meg. Ez a szolga szó nem adja vissza a magyarban azt az átlagos ember számára negatív gondolatot, ami a görög szövegben van. Itt egy olyan kifejezés van, amit így is fordíthatnánk, hogy rabszolga.
Egy rabszolgatartó társadalomban Pál apostol magát Jézus Krisztus rabszolgájaként mutatja be. Jézus Krisztus szolgájaként mutatja be. Vagyis azt mondja, hogy őt az Isten úgy szólította meg és úgy érintette meg, hogy innentől kezdve ő rabszolgájaként tekint önmagára. Az Isten rabszolgája, aki mindenben engedelmeskedni akar az Istennek. Számára ez nem megalázó, számára ez nem valami kényszerhelyzet, hanem őt úgy lenyűgözte az Isten személye, hogy ő nem tud mást mondani, mint hogy az Isten tekintélyét elismeri a maga élete fölött, és ő szolgálja az Istennek, akit az Isten viszont elhívott, kiválasztott, és ezzel utal arra a bibliai történetre, amit apostolok cselekedetében olvashatunk, hogy az Isten egyrészt megszólította a megtérésekor az apostolt, és már akkor azt mondta, hogy az evangélium hirdetésére elválasztotta, hogy mind a zsidók között, mind a pogányok között hirdesse az evangéliumot. Ezt a 9. fejezetben olvassuk az apostolok cselekedetében. De utána leírja az apostolok cselekedete az első misszióútnak az indulását is. Az apostolok cselekedete 13. fejezetében leírja azt, hogy az antiókiai gyülekezetben hirdette Pál apostol az evangéliumot, és az antiókiai gyülekezetben hívta le az Isten arra, ismertette fel a gyülekezettel és minnyájukkal, hogy az Isten kiválasztotta az apostolt, hogy menjen és hirdesse az evangéliumot, menjen és újabb területeken szólaltassa meg az evangéliumot. Az Isten választotta el Pál apostolt az evangélium hirdetésére, és a második verstől rátér arra, hogy mit jelent számára az evangélium. Figyeljük meg, hogy innentől végig az evangéliumról fog beszélni, a 7. versig. Amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi úrunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is a Jézus Krisztusnak elhívottai. Ezt mind az evangéliumról mondja. Az első dolog, amit elmond az evangéliumról, hogy ezt az Isten előre megígért az ő prófétái által. Itt hadd mondjam el azt, hogy ez az eleve szó, mondhatnánk így is, hogy eleve javítsuk ki előrére. Az eleve szó egy kicsit más jelentéstartalmat hordoz számunkra, mint az előre szó. Nem mondom, hogy semmi köze nincs egymáshoz, de én azt hiszem, hogy félreviszi az ember gondolkozását. Ezért, ha ezt látjuk a római levélben, azt tudhatjuk, hogy az eleve szó mögött az eredeti görög szövegben a pro igekötő van, ami szó szerint annyit jelent, hogy előre. Előre megígérte az Isten a prófétai írásokban az evangéliumot. Az az evangélium, amit Pál apostol hirdet, az nem valami hitújítás. Az nem valamiféle új tan, amivel ő most megháborítja a jól bejáratott hitéletet a zsidók körében. Ez az evangélium, az az evangélium, amit az ószövetségi prófétákon keresztül az Isten meghirdetett. Csodálatos tanulmány ez is a Bibliában, hogy mi mindent lehetett tudni Jézus Krisztus életéről az ószövetségi proféciák segítségével. Pál apostol ezzel az egy mondattal el akarja hárítani mindazokat a vádakat, amelyek arra irányulnak, hogy ő valamiféle hitújítóként lép fel, vagy hogy ő valami olyan dologról szól, amivel szemben hát legalábbis gyanakodni kell, vagy elővigyázattal kell lenni, mert erről nem tudtak a mi atyáink. Pál azt mondja, hogy ezt az Isten előre megígérte a prófétai írásokban. Nem egy új dolog az, amit ő hirdet, ezt meg lehet ismerni, utána lehet járni, le lehet ellenőrizni. Az evangélium Jézus Krisztusról szól. Az evangélium közepe, lényege, Jézus Krisztus személye, ezért ezzel folytatja az apostol az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki az Isten fiának bizonyult ugyanakkor a Szentlélek által a halálból való feltámadás nyomán, a mi úrunk Jézus Krisztus felől. Jézus Krisztusról szól az evangélium, az ő személyétől nem lehet külön választani a jó hírt. Az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, császári feliratokat, üzeneteket neveztek így ebben a korban, de lefoglalt fogalommá vált. Az Isten üzenete, jó híre az ember számára nem választható külön Jézus személyétől, és Jézus személyéről két nagyon fontos dolgot mond el, vagy három nagyon fontos dolgot mond el itt az apostol. Az első dolog, amit elmond, az ő fia felül, aki Dávid magvából lett test szerint. Itt a görög szöveg mindannyiunk számára érthető kifejezést használ, annyira drasztikusan fogalmazza meg azt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus személyében
velünk volt az Isten emberi testben, emberként megjelent, emberként élt közöttünk, és ezért elmondhatjuk, hogy ő mindazokat át tudja érezni, azokat a küzdelmeket és megpróbáltatásokat, amiken mi keresztül megyünk. Mert ő is emberből volt, hogy így fogalmazzak, ő is emberként, emberi természetet örökölve Máriától élt ezen a földön. Így mondja a görög szövege, ez a kifejezés van itt, ex spermatos dauid. Halljuk a szót, ugye? Sperma. Az átörökítő anyagra utal az apostol, hogy Jézus Krisztus nem csak külső emberi alakban jelent meg az emberek előtt. Ő nem egy színjátékot végzett, hogy őt az emberi nyomorúságok belülről nem érintették meg, nem kellett küzdeni, csak éppen emberi testben volt itt köztünk külső alakban megjelenve, hanem azt mondja, hogy Jézus örökölte az emberi természetet Máriától. Ez az egyik oldalon. Erre a gondolatra a római levélben a 8. fejezetben fog visszatérni az apostol, ahol amikor eljutunk oda, látni fogjuk, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a ténynek, hogy Jézus Krisztus valóságosan emberré lett közöttünk, hogy Jézus Krisztus örökölte az emberi örökséget Mária vonalán. Másik oldalon viszont rögtön megszólal az a kettősség, hogy az a gyermek, aki születni fog, ahogy Lukács evangéliuma fogalmazza, szentnek neveztetik, az Isten fiának hivatik. Hiszen a Szentlélektől fogant Jézus Krisztus. Jézus Krisztus hatalmas bizonyíték van, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. Krisztus halálból való feltámadása több mindent igazol az ember előtt, és az egyik bizonyíték, hogy az, amit ő önmagáról állított, hogy ő az Istentől jött, hogy ő az Isten fia, a szónak egy különleges értelmében, a római levélben szintén szerepel ez a gondolat, hogy mi a különbség az ember Isten fiúsága, és Jézus Krisztus Isten fiúsága között. A 9. fejezetben, ha jól emlékszem, az 5. versben van a hűjoteszi a kifejezés a görögben, ami azt jelenti, hogy adoptálás. A különbség a két csoport között, Jézus Krisztus és az ember között, vagy más teremtmények között, az, mint a természetes leszármazott és az adoptált gyermek között. Mi az Isten teremtményei vagyunk, és az Isten gyermekeivé fogadott minket. Jézus Krisztus pedig az Isten egyszülött fia. Aki megszületett, az maga isteni természettel rendelkező lény, ahogyan én rendelkezem az én szüleim természetével. Mert hogy az Istentől született Jézus Krisztus. Ő ezt állította magáról következetesen, ezért meg akarták kövezni következetesen, az Isten pedig hatalmasan bizonyítékot adott arra, hogy amit Jézus állított, az volt az igaz. Ő valóban az Isten fia. Ő valóban isteni személy volt ezen a földön. Az evangéliumban tehát rögtön ez a kettősség jelenik meg, hogy az Isten összekötötte a mennyet és a földet. Ő isteni személy, de ember. Hús, vér, valóságos ember. Az ő személyében az ember és az Isten egy személyben találkozott össze. Én nem tudom megmagyarázni. De a Biblia ezt nagyon határozottan mondja ki. Határozottan mondja ki, hogy abban találjuk a megoldást, abban a kapcsolódásban, ami Jézus életében létrejött. Ahogyan összekapcsolódott Krisztus életében az isteni és az emberi, ugyanez ismétlődik meg minden ember életében, és ebben van a megoldás az ember számára. Ezután még egy dologra utal, mégpedig arra, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Ez pedig arra utal, hogy Krisztus halála által vettük a kegyelmet. Az 5. verset így olvassuk, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért. Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet, a bűnrendezés gondolata merül itt fel, erről a kérdésről majd a 3. fejezet 24. versétől a 27. verséig olvasunk egészen részletesen, hogy mit is jelent ez a gondolat, hogy Jézusnak a mi bűneinkért kellett meghalni, és mi ennek a halálnak és feltámadásnak a nyomán nyertünk kegyelmet az Istentől. Amit ki szeretnék emelni, az nagyon érdekes, hogy Pál apostol a kegyelmet összekapcsolja az apostolsággal. Mi Jézus Krisztus által nem csak kegyelmet nyerünk, hanem apostolságot nyerünk, így is megfogalmazhatnánk, hogy minden kegyelem mellé jár egy apostolság is. Aki kegyelmet vesz, nyer az Istentől, vagyis az az ember, aki átéli azt, hogy nincs emberi megoldás. És az Isten hozott megoldást. Aki átéli azt, hogy mi nem érdemeljük meg ezt a megoldást, hogy ez az Isten jó indulatán múlik, hogy ez kegyelemből van, és nem érdemek szerint van.
aki elnyeri azt a békességet, ami ezzel együtt jár, az az ember nem tudja elhallgatni az evangéliumot. Azt az embert szétfeszíti belülről az a vágy, hogy továbbadja azt az örömhírt, amit megtalált. Ezért a kegyelem mellé mindig apostolság jár. Az apostol szó, az egyszerűen annyit jelent, hogy követ küldött. Azt az embert, akit az isteni kegyelem megszólított, abban a pillanatban az isteni kegyelem követté és küldötté formál, hogy mondja el másoknak az örömhírt, mondja el másoknak a megoldást. Követe és küldötte nem lehet az ember az Istennek a kegyelem nélkül. Különben mit hirdet? Elmondani azt az embereknek, hogy nagy bajban vagyunk? Sovány vigasz számomra. Erről minden gondolkozó ember tud, nem? Erről mindenki, aki nem dugja homokba a fejét, tud, hogy nagyon nagy bajban van. Na de ennél többre van szükségünk. Köszönöm, hogyha a diagnózist felállítják rólam, csak a megoldást nem mondják meg. Kegyelem nélkül nem lehet követe és küldötte az ember az Istennek. De aki kegyelmet vett, az nem tudja elhallgatni a kegyelmet, hanem követévé, küldöttjévé válik az Istennek. Oda-vissza dolog. Aki kegyelmet vett, az követté válik. Aki követ, az csak akkor tudja képviselni az Istent, ha előbb kegyelmet vett. Ha van mit hirdessen, ha van mit átadjon az embereknek. Így folytatja tovább, hogy aki által, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot,

Kedves gyülekezet, Jelenések könyvében azt olvassuk az advent népről, hogy prófétai nép. Bibliában Jelenések könyve 10. fejezetében az advent népről egy leírás, a keletkezéséről egy leírás, hogy az Isten hogy, mikor, milyen módon hívja el ezt a népet a végidőben arra, hogy az ő üzenetét tolmácsolja az embereknek, minden népnek, nemzetnek. És ebben a fejezetben azt olvassuk, az advent néphez szóló megbízatásként, hogy prófétálnod kell, ismét prófétálnod kell. Sok nép, nemzet, király felől előtt, igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az Isten prófétai üzenetet bízott az advent népre. És nekünk ezeket az üzeneteket, ezeket a prófétai üzeneteket hűségesen kell tolmácsolnunk, először megértenünk, a saját életünkben ezeknek a tanításait megvalósítani, és utána hűségesen képviselni mindenki előtt. A Biblia tele van prófétai kijelentéssel. A Bibliában számos proféciát olvasunk, de nem csak Dániel és Jelenések könyvében, hanem az úgynevezett kis prófétai iratok is tele vannak olyan jövendőléssel, olyan prófétai üzenettel, amik nem csak a múltra vonatkoznak, hanem a jövőre, az előttünk álló időszakra is vonatkoznak. Ezek a proféciák, ezeknek a proféciáknak a legnagyobb része kettős profécia, ami az adott korszakban is teljesedett, de az előttünk álló időszakban is teljesedni fog, illetve teljesedésben van. És ezeket a profétai beszédeket az Úr ugyanúgy ránk bízta, mint Dániel és Jelenések könyvének a proféciáit. Ezek a proféciák nem mondanak ellent ezeknek a nagyobb ívű proféciáknak, hanem rövidebben, tömörebben, de összefoglalják a prófétai üzenet végidőre vonatkozó lényegét, és egy ilyen proféciáról szeretnék a mai alkalommal szólni Jóel prófétától. Jóel próféta könyve 3 fejezetből áll mindössze, de azt lehet mondani, hogy az egész Jelenések könyve szinte röviden összefoglalva benne található ebben a 3 fejezetben. És a mai alkalommal Jóel prófétától szeretnék néhány gondolatot idézni, noha rövid könyv, de mégsem tudjuk az egész 3 fejezetet áttekinteni, de lényegében a fő mondani valóját tekintve át fogjuk tekinteni, és 2 hatalmas eseményre fogjuk majd részletesen a figyelmünket irányítani, és 2 eseményre, ami a végidőben történik, erről fogunk majd részletesebben szólni. Jóel könyvét, hogyha olvassuk, látjuk, hogy mennyire kettős prófécia. Kettős prófécia, mert az Úr napjáról beszél. Az Úr napjáról, mint az eljövendő isteni ítéletről szól, ami kettős értelemben is teljesedett, hiszen, mint ahogy említem, Jóel is kettős prófécia, Jóel próféta könyve is kettős prófécia. Az Isten napja, az Isten büntető ítélete eljött Júda és Izrael életében is, a hitelhagyás, a bálványimádás, az Istentől való elfordulás miatt. Az Úr napjaként említi a Biblia az Isten igazságszolgáltatása, a bűnök miatti ítélet végrehajtásának a napját, és igen, ez bekövetkezett Júda és Izrael életében is az Ószövetségben. De az előttünk álló időben is ugyanígy teljesedni fog a felhalmozódott bűnök és gonoszságok miatt, és éppen ezért nézzük meg, hogy mit mond az Úr erről az időről Jóel prófétán keresztül. Mindenekelőtt lapozzunk Jóel könyve 1. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy mielőtt az Úr ítéletével meglátogatná a földet, az ő büntető ítéletével, az ő végső ítéletével, nézzük meg, hogy mit tesz az ő napja eljövetele előtt. Jóel könyve 1. fejezetének a 2-tól 4-ig, illetve a 7. versét olvassuk el először. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. És a 7. vers, pusztává tette szőlőmet,
Összetörte fügefáimat, mezítelenre hántotta és széjjel hányta. Fehérlenek annak ágai. Milyen pusztításról, milyen természeti csapásról beszél itt Joel próféta. Szinte elgondolni is alig tudjuk ezt a sok természeti csapást, ami a termésben ennyi kárt okozott. És utána nézzük meg a 8. terjedő verseket, kivonatosan olvassuk majd az első fejezetet, néhány kifejezésre külön is szeretném a figyelmet felhívni. Nézzük meg, hogy a csapások fájdalmát mennyire érzékelteti a 8. vers, hogy az Isten milyen csapásokat bocsátott a földre, és bocsát majd a földre. Ehhez hasonlítja a 8. versben, hogy kesereg, mint szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért. Milyen fájdalmat vetít elénk ez a vers. Azt mondja, hogy igen, a fájdalom ehhez hasonló, vagy még nagyobb. Utána azt olvassuk a 12. versnek a 2. részében, hogy bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. A 16. vers azt mondja, hát nem szemünk láttára írtatotté ki az élelem, az öröm és vigasság Istenünk házából. Igen, az öröm kiapad, az öröm kiszárad, hanem aggodalom, keserűség, nyomorúság, ezt vetíti elénk Joel próféta könyvének ez a szakasza. És nézzük meg, hogy ez az egész földre kiterjedő nyomorúság mindenkit érint, az állatot és a növényvilágot is, nem csak az embereket. Azt olvassuk a 17-től a 20-ig terjedő versekben, elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedültek a csűrök, mert kiaszott a gabona. Mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a junyájak is. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz emésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a mező minden fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűz emésztette meg a puszta virányait. Hadd kérdezzem meg, hogy ezek az események, amelyekről itt olvasunk Joel prófétánál, ezek milyen események? Ezek az események nem más események, mint az Úr napját előre vetítő természeti csapásoknak a leírása. Az Isten azt mondja az ő igéjében, hogy mielőtt az ő ítéletével, az ő visszavonhatatlan ítéletével meglátogatná ezt a földet, előtte az ő büntető csapásait engedi meg azért, hogy az emberek figyelme őre áterelődjön, felfigyeljenek az eseményeken keresztül az Isten beszédére és az Isten szavára, és hogy akik csak lehetséges, megmeneküljenek az Isten ítéletének az idején. Nézzük meg, hogy a 15. versben azt olvassuk, előre vetíti az Úr napját, tehát az események, amikről beszéltünk, mindezt előre vetítik. Azt mondja a 15. vers, jaj ez a nap! Bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Tehát ez még, amiről itt olvastunk, ez még nem az Úr napja, mert azt olvassuk, hogy közel van az Úr napja. Ezek az események, ezek a figyelmeztető, borzalmas események, még valóban annak a figyelmeztetéséül szolgálnak, ami majd ezek után fog bekövetkezni. És valóban az Isten mindig ezt teszi, a föld történelmében mindig ezt láthattuk. Mielőtt az ő ítéleteivel meglátogatná a földet, előtte minden embert érintő módon felhívja az emberek figyelmét a hozzávaló fordulásra. Gondoljunk először a Noé idejére. Noé idejében mit tett az Úr? Noén keresztül felhívta az emberek figyelmét, minden ember figyelmét felhívta a bekövetkező veszélyre. Az Úr figyelmeztetett, akkor ezen a módon épült a bárka. Mindenki látta, mindenki tudta. De gondoljunk most Izrael és Júda életére. Kettős proféciáról olvasunk. Igen, időszámításunk előtt 722-ben, mikor az Isten ítélete utolérte az északi országrészt, és utána 605-től kezdődően a déli országrészt a babiloni fogság formájában, előtte az Úr ilyen büntető ítéletekkel és csapásokkal látogatta meg Júdát és Izraelt. És mindezt miért tette? Hogy felrázza őket, hogy eszméljenek, hogy az Úr ítéletének a napja ne találja őket készületlenül. És most, az utolsó időben ugyanennek vagyunk tanúi.
Én azt hiszem, hogy erről most nem kell sokat szólnunk, mert mindannyian, hogyha most egy Biblia körön lennénk, és körbeülnénk, és beszélgetnénk, holnap reggelig tudnánk beszélgetni azokról a nyomorúságokról, amelyek valóban itt Joel proféciájában megtalálhatók. Arról a sok-sok természeti csapásról, mindarról az eseményről, esemény sorozatról, amit az Isten azért küld a mi világunk életében, hogy az emberek felfigyeljenek, felkapják a fejüket, és ne merüljenek bele teljesen az evilági életbe, hanem gondolkodjanak el, hogy vajon mi fog bekövetkezni ezek után. Gondoljunk a földrengésekre, szökőárokra, tornádókra, gondoljunk az éghajlatváltozásra, a klímaváltozásra, amely az egész földünket fenyegeti. Gondoljunk arra sok borzalomra, szinte nem tudunk naponta bekapcsolni tévéhíradót úgy, hogy valamilyen természeti csapásról ne értesülnénk. Igen, mindannyian ezt látjuk, és ezt halljuk. Mivel párhuzamos Joel proféciájának ez a szakasza, Joel könyve első fejezete? Mivel párhuzamos? Elmondhatjuk, hogy Máté evangélium a 24. fejezetével. Máté evangélium a 24. fejezetével, mert itt Joel próféta könyve első fejezetében is a válság jelenségekkel foglalkozik a Biblia. Isten elmondja azokat a válság jelenségeket, amelyek az Úr napja előtt bekövetkeznek. A vajúdásról, a szülési fájdalmak kezdetéről beszél. Ahogy Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében szólt a végidővel kapcsolatosan ezekről az eseményekről. Igen, kiáltó üzenetek ezek, felrázó üzenetek ezek napjainkban. De vajon mit hirdetnek ezek az üzenetek? Ezek a természeti csapások és katasztrófák mire hívják fel a mi figyelmünket? Egyértelműen arra, amit így olvastunk az előbb a 15. versben, az első fejezet 15. versében. Jaj, az a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Erre figyelmeztetnek bennünket ezek az események. Nézzük meg a második fejezet első versét is. Joel könyve második fejezetének első verse azt mondja, fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljön az Úrnak napja. Mert közel van az. Mire akarja a figyelmünket ráirányítani az Úr Joel proféciáján keresztül is? Hogy amikor ezeket az eseményeket látjuk, akkor tudjuk meg, hogy Jézus eljövetele közel van az a nap. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? És miért kell nekünk is a végidő emberének külön hangsúlyoznunk ezt, hogy közel van az a nap? Mi hívő emberek, akik a Biblia kijelentéseit és proféciáit ismerjük, és ezeket be is azonosítjuk, látjuk ezeknek a teljesedését napjainkban, egy hatalmas veszélyben forgunk. És mi ez a veszély? Ezek a jelek és ezek az események mióta kezdődnek a földünkön? Mióta vagyunk ennek tanúi? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy nincs közöttünk az a legidősebb hívő ember sem, aki már a jelekből valamennyit ne élt volna meg. Már egészen kiskorától fogva. Hiszen a múlt század elejétől már, sőt már azt megelőzően is bizonyos értelemben, tágabb értelemben véve a végidő korszakába léptünk bele. És hozzá szoktunk ahhoz, hogy a jelek teljesednek, de mégsem történik semmi. Nagyszüleink is fölnövekedtek, szüleink is családot alapítottak, mi is itt élünk. Hát nyilván ezután is majd így lesz. És ki tudja, hogy majd mikor, egyszer, valamikor be fog következni Jézus eljövetele. És az ember a szívében halogatja, kitolja ezt az időpontot, és nem készül rá úgy, ahogy pedig készülnünk kellene Jézus eljövetelére. És mit mond a Biblia? Amikor ezeket az eseményeket látjuk, amikor ezek az események együttesen megjelennek, akkor a Biblia azt mondja, hogy közel van az Úrnak napja. Szeretnék a Bibliából olvasni Máté evangélium a 24. fejezetéből, hiszen azt olvastuk, illetve azt említettük az előbb, hogy Joel könyve első fejezete Máté evangélium a 24. fejezetével szinte párhuzamos fejezet, mert az Úr napja eljövetelét megelőző eseményeket vetíti elénk. Máté evangélium a 24. fejezetének
A 33. és 34. versét a következőképpen olvasom. Azonképpen ti is, mikor mind ezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Mit mond Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében? Beszél sok-sok jelről. És nagyon sokan, amikor ezeket a jeleket olvassák, vagy hallják embereket, hogy bizonyságot tesznek erről az ige alapján, akkor azt mondják, hogy ja kérem, természeti csapások mindig voltak, földindulások mindig voltak, éhségek mindig voltak, járványok mindig voltak, sőt nagyobbak is voltak, mint napjainkban. Az emberek ezt szokták felhozni erre, hogy elaltassák a felébredt lelkiismeretüket. De Jézus mit mond? Valóban egy-egy jel, ami teljesedésbe ment, még nem az Úr napjának közvetlen eljövetelét megelőző jel, előkészítő események. De Jézus mit mond itt ebben a szakaszban, amikor mindezeket látjátok beteljesedni? Amikor az összes jel, amiről a Biblia beszél, Máté evangéliumában is, amiről olvasunk, amikor minden jel egyszerre megjelenik, és mindenfelé ennek vagyunk a tanúi, akkor Jézus azt mondja, hogy tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És utána mit mond? Azt mondja, hogy bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, amelyik ekkor ér a földön, amelyik egyszerre látja Jézus eljövetelének az összes jelét körülötte megvalósulni az egész földön, nem múlik el ez a nemzetség, míg mindezek be nem teljesednek és meg nem lesznek. Közel van az Úr napja. Milyenek vagyunk mi emberek? Várjuk Jézus eljövetelét, de azért valahogy szeretnénk el is odázni. A világról, az Istent el nem fogadó emberekről nem is beszélve. Annyira különös, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy a híradások miről tudósítanak bennünket, amikor az éghajlatváltozásról, erről a valóban már olyan eseményről, amit nem lehet nem észrevenni, tudósítanak, vagy riportokat hallunk, vagy kerekasztal beszélgetéseket. Figyeljük meg, hogy milyen vélemények kerülnek elő. Az emberek egy része azt mondja, hogy hát igen, föl kell figyelnünk ezekre a jelekre, mert valóban katasztrófához fognak vezetni, katasztrófába torkolik mindez. Ugye a tudósok egy jelentős része ezt mondja. Néhány éven belül, mondják, 2015, különböző időket mondanak. De figyeljük meg, hogy egy részük az embereknek mit mond. Ugyan már volt ilyen mindig. 500 évenként erősödnek és megismétlődnek az ilyen jelenségek. Utána minden újra helyre fog állni. Nem kell megijedni, nem kell pánikba esni. Igen, amikor az Isten küldi az ő figyelmeztető jeleit, eseményeit, hogy figyeljünk fel, kapjuk föl a mi fejünket, és ne éljünk úgy, mint ahogy eddig éltünk, mert rendkívüli korban élünk, Jézus eljövetele közvetlen a küszöbön van, akkor Sátán mit próbál meg? Megpróbálja elaltatni az embereket. Egy hamis biztonságba ringatni az embereket. Nem kell annyira megjelni, nem kell annyira komolyan venni. Mindig is voltak nehéz periódusok. A föld majd kiheveri, majd regenerálódik, újjáéled minden. A folyamatok visszafordulnak. Igen, az ember hajlamos erre, hogy a fejét szinte bedugja a porba. De az Úr nem véletlenül teszi ezt, hogy egyre többször és egyre erőteljesebben rázza meg a mi földünket, hogy felfigyeljünk arra, amit így mond Jóel prófétán keresztül, közel van az Úrnak napja. És mit mond Dániel könyve? Dániel könyve Jézus eljöveteléről mit mond? Dániel könyve második fejezetében látunk egy állóképet, ami az emberi történelmet ábrázolja. És mit mond Dániel proféciája? Ennek a szobornak a végéről, ennek a szobornak az elmúlásáról, ami a földi történelmet jelképezi? Azt mondja, hogy ez emberi kéz érintése nélkül fog majd összedőlni. Tehát nem az emberi közbeavatkozás révén, nem egy világháború következtében, egy emberek által végrehajtott cselekedet formájában fog a földünk elpusztulni. Az élet nem ettől fog tönkre menni a földön, nem az emberi beavatkozások fogják teljesen ellehetetleníteni az életet, hanem mielőtt ez bekövetkezne, Jézus Krisztus vissza fog jönni, mert a profécia így szól, hogy emberi kéz érintése nélkül fog leszakadni a kő. Tehát Jézus Krisztus visszajövetele nem emberi közbeavatkozásnak az eredménye lesz.
És nézzük meg, lapozunk vissza Joel prófétához. Nézzünk meg néhány igét arról, hogy mit mond erről a napról, és gondoljunk bele abba, hogy ha már az előkészítő események, az ezt megelőző események ennyire borzalmasak, akkor vajon milyen lehet majd az az Úr napja, amiről beszél az ige. Azt olvassuk a második fejezetben, Joel könyve második fejezetében, a második versben: sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak a napja. Sötétségnek és homálynak a napja. Mennyire nyomasztó a sötétség, a homály. Gondoljunk bele abba, hogy amikor napokon keresztül esetleg nem látjuk a napot, mert állandóan felhők vannak, mennyire nyomasztó tud lenni. Ehhez érzi, ehhez hasonlítja, ezzel érzékelteti: sötétségnek és homálynak a napja, felhőnek és borulatnak a napja. Utána azt mondja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Mit jelent ez, hogy mint a hegyekre ráterülő alkonyat? Nem tudom, hogy láttuk-e már a különbséget, hogy hogy megy le a nap egy sík területen, és hogy megy le a nap a hegyek között. A hegyek között világos van, még fenn van a nap, és egész rövid idő alatt, pillanatok alatt teljesen be tud sötétedni, hirtelen terül rá a hegyekre az alkonyat. A síkságon ugye hosszú ideig tart, amikor sötétedik, vége egyre sötét, teljes sötét lesz. A hegyekben hirtelen jó az alkonyat. És utána azt olvassuk, a második fejezet másodiktól a tizedikig terjedő verseiben, talán ezeket az igéket nem is olvasnám fel, mert ezek az igék szemléletes képpel azt mondják el, otthon érdemes lenne elolvasni, és kérem mindenkit, hogy olvassuk el Joel könyvének mind a három fejezetét. Ezekben a versekben arról beszél, egy olyan képet mond, ami egy feltartóztathatatlan és egy megmásíthatatlan pusztítást ír le. Olyan képeket mond, és olyan leírásokkal mutatja be az Úr napját, amit nem lehet elfordítani, nem lehet megmásítani, nem lehet feltartóztatni. És nézzük meg, hogy ezek után mi a könyvnek, egész Joel próféta könyvének, mi a csúcspontja, mi a legfőbb mondani valója. A második fejezet 11. versében a következőt olvassuk. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? Ez a kérdés az, ami ennek az egész prófétai üzenetnek a lényege, a csúcspontja. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. De a legfőbb kérdés micsoda? Ki állhat meg ezen a napon? És nem csak Joel próféta könyvének a fő kérdése és mondani valója ez, hanem az egész Bibliának a fő üzenete ez, ami számunkra. De szeretném megkérdezni, hogyha most nekünk egy papírra le kellene írnunk, hogy az életünknek mi a legfőbb gondja, vajon mit írnánk le? Vajon mit írnánk le, hogy mi a mi legfőbb problémánk? Ugye leírhatnánk sok mindent, hogy mivel küszködünk, milyen fájdalmaink vannak, milyen keserűségeink vannak, milyen csalódásaink vannak, milyen nehézségek közepette élünk, sok mindent le tudnánk írni. De vajon erre a papírra az kerülne, hogy az Úr napja közel van, és én hogyan tudok megállni ezen a napon? Igen, a Biblia azt mondja, hogy amikor látjuk ezeket az eseményeket, ne úgy éljünk, mint ahogy idáig éltünk, mert az Úr napja közel van. És hogyha nem készülünk föl erre az eseményre, akkor az Isten ítéletei bennünket is utolérnek. Noha ő meg akar bennünket menteni, mindenkit meg akar menteni a pusztulástól. Úgy, mint ahogy amikor a gyerekeknek szóltunk, a legnagyobb vihar közepette is az ő angyalain keresztül meg akar bennünket óvni és őrizni. De mikor tud? Csak akkor, ha az én életem olyan lesz, hogy megállhatok előtte az ő megjelenésekor. És nézzük meg ezek után ezt a felhívást a 12-től terjedő versekben, így olvassuk: de még most is így szól az Úr. Álljunk meg egy pillanatra, muszáj itt is megállni. Miért mondja itt a Biblia, hogy de még most is így szól az Úr? Miért nem egyszerűen csak azt mondja, hogy így szól az Úr?
Miért mondja, hogy még most is így szól az Úr? Miért? Mert hány üzenetet küldött hozzánk az Úr? Hányszor szólított meg bennünket idáig? Hányszor kérlelt bennünket a hozzávaló fordulásra? És mégis nagyon gyakran mi volt a mi részünkről a válasz? Jó Uram, igen, majd. És az Úr azt mondja, hogy ő még szólít bennünket, még most is kegyelmesen szólít bennünket. A sok-sok visszautasított kérlelés ellenére nem vonta még meg a kegyelmét. De ugyanakkor így fogalmaz a Biblia, de még most is így szól az Úr. Ezekben az utolsó pillanatokban is még kérlel bennünket. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Kérlel bennünket, még most is kérlel bennünket, mire? Hogy térjünk meg, szívünk szerint térjünk ő hozzá, forduljunk felé, a szívünket szaggassuk meg, ne a mi ruháinkat. Nagyon sokat beszéltünk már a megtérésről, mit is jelent igazából megtérni Istenhez. És én most a mai délelőtt folyamán erről egyetlen egy igét szeretnék csak felolvasni. Egyetlen egy ige szakaszt pontosabban, mert én azt hiszem, hogy nagyon gyakran mi úgy vagyunk, mint az a nép, akinek keresztelő János hirdette az evangéliumot, és hirdette a megtérés szükségességét. És ez a nép mit mondott? Ez a nép, amikor fölébred bennük valóban a Szentlélek által az a vágy, hogy Istenhez fordulni, amikor belátták azt, hogy igen, olyan állapotban vannak, ahogy az Isten őket így nem tudja elfogadni, akkor fölvetődött bennük is a kérdés, hogy mit cselekedjünk tehát. Nem vetődik föl bennünk is a kérdés, amikor ezt halljuk, hogy megtérni, hogy de miben térjünk meg, hogy térjünk meg, mit cselekedjünk. Olvassuk el Lukács evangélium a 3. fejezetét, Lukács evangélium a 3. fejezetének a 10-től a 14-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Lukács evangéliuma 3. fejezet 10-től 14. versei a következőt mondják. És megkérdezte tehát annak alapján, amit keresztelő János hirdetett nekik, hogy a fejsze a fák gyökerén van, és mindenki, aki nem terem megtéréshez illő gyümölcsöket, kivágattatik. Ezután a megrázó üzenet után a sokaságban fölmerül egy kérdés, és így hangzik. A 10. verstől, és megkérdezte őt a sokaság, mondván, mit cselekedjünk tehát? És utána mi volt keresztelő János válasza? Ő pedig felelvén mondta nékik, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs. És akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki, Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondanékik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtök berendeltetett. És megkérdék őt a vitézek is, mondván, hát mi mit cselekedjünk? És mondanékik, senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal. Erre a kérdésre, hogy mit cselekedjünk, mit válaszolnánk? Illetve inkább így kérdezném, hogy ezek a versek mire utalnak? Milyen választ adott keresztelő János a sokaságnak, a vámszedőknek, a katonáknak? Mi volt ennek a válasznak a lényege? Mire hívta fel a figyelmüket? A figyelmüket fölhívta a hétköznapoknak az apró cselekedeteire, a hétköznapok apróságaira. És szeretném, hogyha amikor a megtérésre gondolunk, az Istenhez való közeledésünkre gondolunk, akkor végig gondolnánk a mi életünk apróságait. Úgy megfigyeltem önmagamon, mindannyiunkon, hogy sokszor mennyire nem figyelünk oda az úgynevezett apróságokra. Oda mondunk valamit valakinek, a családon belül is, kicsikét nem olyan hangnembe, ahogy kellett volna. Kicsikét ilyenek voltunk, kicsikét olyanok voltunk. De nem történt nagy baj, nem történt hatalmas összeveszés, nem is rendezzük, mert csak apróság volt. Egy kis csalást megengedünk magunknak, esetleg a villamoson nem érvényesítjük a jegyünket, vagy ki tudja, hogy mit elkövetünk, valami apróságot. És mit mondunk? Csak egy kis apróság volt.
Vagy esetleg a gyülekezeti szolgálatunkat elhanyagoljuk, nem is figyelünk oda, hogy mi voltunk beosztva, majd megcsinálja valaki más, apróság. Sorolhatnánk vég nélkül az apróságokat. És hadd kérdezzem meg, hogy mi a baj ezekkel az apróságokkal? Ezekkel az apróságokkal az a baj, hogy a mi jellemünknek a mienségét mutatják. Mi arra gondolunk sokszor, amikor a megtérésről beszélünk, hogy valami hatalmas dolgot kellene cselekedni. És nem gondoljuk azt végig, hogy ezek a kis rókák, rókafiak, amelyek nincsenek kiűzve a szőlőből, ahogy énekek éneke mondja, ezek elpusztítják a szőlőt, ezek a rókafiak, ezek az apróságok. És miért vannak a lelki életre káros hatással, bénító hatással ezek az apróságok? Miért? Mert az Isten lelke nem hagy jóvá semmilyen apróságot sem. És amikor valamit elkövetek, valamit helytelenül teszek, akkor a lelkiismeretem megszólal. Késztet a lélek arra, hogy megforduljak, hogy rendezzem, hogy ne cselekedjem ezt. És mivel némítom el a lelkiismeretem szavát? Csak apróság, semmi komoly. És mit teszek ezekkel az apróságokkal? De a szent lelket megszomorítom. És ezekkel az a hatalmas nagy baj, ezekkel az apróságokkal, hogy az egész életünknek a mienségét meghatározzák, az énünk tulajdonképpen mutatkozik meg az apróságokban. Mi elámíthatjuk magunkat azzal, hogy a nagyobb dolgokban mi hűségesek vagyunk, mi megtartjuk a parancsolatokat úgy nagyjából, de tulajdonképpen mi olyanok vagyunk, ahogy az élet legapróbb dolgaiban mi megnyilvánulunk. Szeretnék olvasni a Nagyorvos lábnyomán című könyv 354. oldaláról egy idézetet. Az élet nem csak nagy áldozatokból és rendkívüli teljesítményekből tevődik össze, hanem főként apró dolgokból. Többnyire a figyelemre sem méltó kicsinyi dolgok termik meg életünkben a nagy eredményeket és a nagy bajokat is. A családon belül miből szokott lenni a legnagyobb baj? Hatalmas horderejű kérdések körül robbannak ki a problémák? Nem, apróságok körül, apró dolgokon. Utána így olvassuk, a kis próbákban vallott kudarcok alakítják az ember szokásait, és torzítják el a jellemét. És amikor a nagy próbák jönnek, azok készületlenül találják őt. Csak akkor lesz erőnk szilárdan és hűen megállni a legveszélyesebb és a legnehezebb helyzetekben is, ha elfűek vagyunk a mindennapi élet próbáiban. Igen, az apróságok, a csekélységek, amikre sokszor legyintünk, ez nem komoly, a lényeg a fontos. És közben alakul a mi jellemünk, torzul a jellemünk, és alkalmatlanok vagyunk Jézus Krisztus fogadására. Igen, amikor a megtérésre gondolunk, gondoljunk erre is. Természetesen nem minden oldaláról tudunk most szólni ennek a gondolatnak, hiszen hatalmas témakör az Istenhez való megtérés, de figyeljünk oda az életünknek ezekre az apróságaira. Minden cselekedet előtt, mielőtt cselekszünk bármit, vagy legalább utána már tanulságképpen, hogy elkerüljük legközelebb, tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon ez a cselekedetem a megtéréshez illő gyümölcs termése volt-e vagy sem. Jézus is így tett volna? Ő is ezt az apróságot így rendezte volna le? Hogy cselekedett volna Jézus? Még egy idézetet hadd olvassak Jézusról a Nagyorvos lábnyomán című könyvből. Sokat foglalkozunk Krisztus életének nagy voltával, beszélünk csodáiról, rendkívüli cselekedeteiről. Pedig a kicsinynek tartott dolgok iránt tanúsított figyelme még jobban bizonyítja nagyságát. Igen, a kicsinynek tartott dolgok iránt tanúsított figyelme még jobban bizonyítja nagyságát. Szeretném kérni, hogyha lesz egy kis időnk, és gondolkodunk, és a Bibliát forgatjuk, próbáljuk meg összeszedni az evangéliumokból Jézus életének ezeket az apró cselekedeteit. Próbáljuk meg végignézni ezeket az idézőjelben mondom, szinte szóra sem méltó kis eseményeket, persze, hogy szóra méltó, mert azért van benne a Bibliában hatalmas tanulság, de amit a hétköznapi életben nem is tartanánk olyan nagy kérdésnek, nagy eseménynek, szedjük össze ezeket az eseményeket Jézus életéből, és gondolkodjunk el rajta, hogy ezek mire intenek, és mire tanítanak bennünket. De menjünk vissza Jóel próféta könyvéhez, és nézzük meg Jóel könyvének, a második fejezetének a 16.
harmadik versét még egyszer olvassuk el, elnézést, a 12. verset. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Mit mond ez a megtérés, milyen kell, hogy legyen sírással, kesergéssel, böjtöléssel. Tehát Istent kérni, hogy világítson rá ezeknek a súlyos voltára, ezeknek az apróságoknak a súlyos voltára is, és őszinte bűnbánatot fakasszon fel a mi szívünkben, és mit tegyünk, hogy mindenre igazából eljussunk? Böjtöljünk. Mit mond az ige? Böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Mi miért szoktunk böjtölni? Ha valaki nagy bajban van, valamilyen nehéz élethelyzetben, fizikai betegségben, akkor böjtölünk, imádkozunk önmagunkért, és ugye amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, megoldhatatlannak tűnő probléma előtt állunk. De szoktunk böjtölni ezekért az apró kis rókafiakért is, amelyek a szőlőt pusztítják. Szoktunk böjtölni önmagunkért, hogy a mi jellemünk megváltozzon, és Jézus eljövetelekor készen találtassunk. Igen, azt mondja a Biblia, böjtöléssel, sírással is, kesergéssel is. De hadd kérdezzem meg, hogy mi bátoríthat bennünket az ilyenfajta megtérésben, az ilyenfajta Istenhez fordulásban, mindazok hátterén, az a sok hanyagság, a sok visszautasított kérlelés hátterén, mi bátorít bennünket az Istenhez való térésben. Azt olvassuk a 13. fejezet 13. vers 2. részében. Mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Igen, ez kell, hogy késztessen bennünket igaz Istenhez fordulásra, hogy ő nem vetett el bennünket még. Bármennyire egy szigorú és komoly a feddés, ez a vigasztalás üzenete. Mert ebben még mindig ott van a kegyelem, ebben még mindig ott van a meghívás, hogy keressük őt teljes szívünkből, térjünk meg hozzá, hogy megoltalmaztassunk az ő haragjának napján, és hogy fel tudjunk készülni Jézus eljövetelére. És hogy erre a kérdésre, hogy eljön az ő nagy napján, az ő napjának ideje, és kiállhat meg, hogy vajon ez a kérdés, ami életünkben, vajon hogy hangzik? Egy kérlelés, egy szeretetteljes bíztatás, vagy pedig egy fenyegetés. Miért mondom ezt? Mert Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor az Úr napjának eljöveteléről olvasunk, akkor azt olvassuk, amikor az Úr napja kitör, hogy ugyanez a kérdés elhangzik emberek ajkáról. De ez a kérdés már a félelemnek a kérdése. Ez a kérdés már a rettegés kérdése. Úgy hangzik Jelenések könyve 6. fejezetének a vége, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg, akkor ez a kérdés már a rettegés kérdés, akkor már nem lehet változtatni az emberi életen. De ez a kérdés, ami itt Jóel prófétánál hangzik, ez még a könyörület, a meghívásnak a kérlelése. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a kérdést mi most tegyük fel, hogy megállhatok-e így az Úr előtt, hogy amikor eljön az Úr haragjának a ma nagy napja, akkor azok között lehessünk, akikre az Úr ki tudja terjeszteni az ő óvó, védő kegyelmét, és akik meg tudnak állni előtte az ő megjelenésekor. Szívem mélyéből kívánom ezt mindannyiunknak. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te végtelen kegyelmedért, hosszú tűrésedért, hogy hosszan tűrsz mindannyiunk életében személy szerint, és köszönjük, hogy a te hosszú tűrésednek az a célja, hogy mi végül is felfelé tekintsünk te hozzád, és mi szívünk szerint meg tudjunk térni te hozzád. Urunk, köszönjük, hogy te változatlan szeretettel szeretsz bennünket akkor is, amikor mi visszautasítjuk a te kérleléseidet, de annál inkább akarsz bennünket is sürgetni, késztetni, hogy az eseményeket látva, amelyek valóban a te eljövetelednek a közvetlen megelőző jelei, késztetni akarsz ezek által is, hogy mi komolyan vegyük a készülést, komolyan vegyük a hozzád való megtérést. Urunk, kérünk téged adjad, hogy a te lelked fényében tudjuk átvizsgálni a mi életünket, és kérünk téged adjad, hogy meglássuk azokat az apróságokat, amelyek gyűlöletesek a te szemeid előtt. Urunk, köszönjük, hogy a te ígédben rávilágítasz arra, hogy te előtted nincs apróság, te előtted jó és rossz van.
És te mindig kérlelsz bennünket a jóra, és hogyha mi az apróságokban nement mondunk neked, és elámítjuk magunkat azzal, hogy ez nem számít, akkor a te lelkedet szomorítjuk meg, és egyre nő a távolság köztünk, és te közted. Urunk, adjad, hogy ezt meg tudjuk érteni, és kérünk téged, te adjál nekünk erőt, tőled jövő erőt, hogy a mi egész életünkben egy döntő változást tudjon bekövetkezni. Urunk, magunktól képtelenek vagyunk, de köszönjük a te lényedet, köszönjük a te szeretetteljes lényedet, köszönjük azt, hogy a te isteni hatalmaddal szólítasz bennünket, és azt is köszönjük, hogy a te isteni hatalmaddal segítesz nekünk, hogy mi komolyan vegyük a te felhívásodat, és adsz nekünk, köszönjük, erőt, elegendő erőt ahhoz, hogy meg tudjunk változni a mi életünkben. Kérünk téged, te segíts nekünk, hiszen olyan gyengék vagyunk. De Urunk, köszönjük neked az ígéretet, hogy ha mi őszintén te hozzád fordulunk, akkor te könyörülsz mi rajtunk, és kiárasztod ránk gazdagon a te szent lelkedet a késői eső formájában. Urunk, adjad, hogy mindannyian ennek részesei tudjunk lenni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.

0: Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia az emberi élet alapjairól című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai előadásnak a címe Pál apostol tanítása a boldogságról. Azt hiszem, hogy Pál apostolról mindannyian hallottunk, mindannyian legalább annyit tudunk róla, hogy Jézus Krisztusnak szolgája volt, apostolok között is a legnagyobb apostol, az egyik legnagyobb apostol, ha ezt lehet így nevezni. Azt mondja Pál apostol önmagáról, hogy ő egyedül többet munkálkodott, mint az összes többi apostol együttvéve. Igen, azt hiszem, hogy mindannyian hallottunk róla, ismerjük valamennyire az ő életét, az ő írásait, és a mai alkalommal erről az oldalról fogjuk megnézni az ő életét és az ő tanításait, hogy mit is mond ő a boldogságról. Mindenekelőtt azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy vajon Pál apostol boldog ember volt-e? Én azt hiszem, hogy ha olvassuk az apostolok cselekedete könyvet, meg olvassuk az ő leveleit, akkor egyértelmű és mély meggyőződésünk támad a tekintetben, hogy Pál apostol boldog ember volt. Az életéből is látjuk, a leveleiből is látjuk, a tanításaiból, mindenhonnan, bármivel kerülünk kapcsolatba ő vele, akkor azt láthatjuk meg, hogy a boldogságról, a kiegyensúlyozottságról, az örömről beszélnek a szavai, és az élete is ezt tükrözi. De nézzük meg, hogy Pál apostol mitől volt boldog, és mit tanít a boldogságról. Mindjárt a bevezetőben el kell hárítani azt a gondolatot, hogy nehogy azt higgyük, hogy a körülményei tették őt boldoggá. Nem azért volt boldog, mert olyan kiválóak és rendkívüliek lettek volna körülményei. Sőt, azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Pál apostol az életének egy hosszabb időszakában, egy jelentős időszakában nem volt boldog. És melyik volt ez az időszaka, amikor ő nem volt boldog, és erre utalást is találunk a Szentírásban. Egyáltalán ki is volt Pál apostol, röviden néhány mondattal tegyünk róla említést. Ugye Pál apostol korának egyik tudósa, művelt ember volt, Gamáliel lábánál tanult, a legjobb kiképzésben részesült, legjobb neveltetésben részesült, és azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban korának egy kiemelkedő tudósa, magas műveltségű, intelligenciájú ember volt, és sikereket ért el. A pályafutásában előre haladt, Galata levél első fejezet 13-14 versében a következőt mondja önmagáról. Azt mondja, hogy mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten Anya Szent Egyházát, és pusztítottam azt, és felülmúltam a zsidóságban a nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Tehát ő buzgó farizeus lévén a hitéletben haladt előre, inkább visszavonom ezt a szót, a vallási életben haladt előre, és olyan sikereket ért el, hogy ő a magas tanács tagja lett fiatal kora ellenére. Tehát előmenetele volt, a magas tanács tagja volt, művelt ember volt, képzett ember volt, tudós volt. Mit kívánhat egy ember többet magának? És Pál apostol ilyen körülmények között nem volt boldog. Nem volt boldog, és ezt onnan tudjuk, hogy amikor a megtérése bekövetkezik a damaszkuszi úton, Jézus megszólítja őt, akkor Jézus rámutat egy félmondat erejéig arra a körülményre, ami boldogtalanná tette őt. És ez nem volt más, mint a belső lelki küzdelmei, a lelkiismereti gyötrelmei, ahogy mondanánk a lelkiismeret furdalás, amitől nem tudott felszabadult, boldog, kiegyensúlyozott lenni. Tudnilik, az Isten lelke késztette őt arra, hogy ne cselekedje azt, amit cselekszik. Ne üldözze a keresztényeket, ne üldözze azokat, akik Jézus nevét megvallják, de ő ezt a hangot mindenképpen, a lelki ismeretének a hangját mindenképpen el akarta némítani, és ennek ellenében próbálta megvalósítani az ő elgondolásait és terveit. És hiába volt minden meg az életében, amiről az emberek úgy gondolják, hogy szükséges a boldogsághoz, de nem volt békéje. Mert a lelki ismeretével nem tudod békében élni, összhangban élni, mert késztette őt az Isten szent lelke valamire, aminek ő ellene állott. És ettől a belső vívódástól és harctól ő nem tudott boldog lenni, igazából boldog lenni. És mégis ez az ember, Pál apostol, aki miután találkozott Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton, az élete teljesen megfordult, ugye itt történt az a híres pálfordulás, teljesen megváltozott az élete, és ettől kezdve Pál apostolnak az élete sokkal nehezebb lett, mint korábban volt. A körülményei sokkal rosszabbak voltak. Összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak a körülményei, de megtalálta a boldogságot, azt a boldogságot, amelyet korábban a jó körülmények mellett nem tudott megtalálni és elérni. És nézzük meg, hogy Pál apostol hogy lett boldog ember, mitől lett boldog ember, és mindezt az írásai, a tanításai hogy, milyen módon tükrözik. Én szeretnék a mai alkalommal abból kiindulni, hogy Jézus Krisztus mit mond a boldogságról. Jézus Krisztus, amikor a hegyi beszédet elmondta, országának hatalmas alapelveit fektette le és nyilvánította ki, ezt a beszédét azzal kezdte, hogy elmondta, hogy kik a boldogok. És én Jézus boldog mondásai tükrében szeretném Pál apostol életét és tanításait, ha közösen megnéznénk, és ebből fogjuk meglátni, hogy a jézusi kijelentés, hogy kik a boldogok, Pál apostol életében megvalósult, minden feltétele ennek megvalósult, és az eredménye is ez lett, hogy Pál apostol boldog ember volt, örömteli és boldog ember volt. Így lapozzuk fel először Máté evangéliuma 5. fejezetét, és Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 3. verset olvassuk el, hogy kezdődik Jézus Krisztus tanítása a boldogságról. Mit mond, hogy mi az előfeltétele, a legelső lépcső ahhoz, hogy valaki igazából boldog legyen ebben az életben? És ezt mondja Máté evangéliuma 5. fejezet 3. versében, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Mindjárt álljunk is meg, és tegyük fel a kérdést Pál apostollal kapcsolatban, hogy Pál apostol lelki szegény volt, vagy nem volt lelki szegény. Pál apostol lelki szegény volt, vagy nem volt lelki szegény? Mindig lelki szegény volt, vagy nem volt mindig lelki szegény? Mit mondhatunk e tekintetben az ő életéről? A Biblia azt mondja, hogy mindannyian lelkileg szegények vagyunk. Isten nélkül mindannyian, ki kell, hogy mondjuk, hogy nyomorultak vagyunk. Mindannyian szánalomra méltók, veszendő emberek vagyunk, nélküle nyomorultak és szegények vagyunk. És az az ember, aki ezt az állapotát nem ismeri fel, hanem ő magát gazdagnak tartja, magát elég jónak tartja, magát olyannak tartja, aki ebben az életben egyedül is boldogul, nem érzi át a lelki szegénységét, az az ember nem lehet igazából boldog, az nem érzi a lelki szegénységét. És nézzük meg, hogy Pál apostol régebben ilyen ember volt, aki nem érezte a lelki szegénységét. Azt olvassuk, ezt mondja önmagáról a Filippi levél 3. fejezet 6. versében. A Filippi levél 3. fejezet 6. verse a következőt mondja: buzgóság tekintetében

megvallóknak a nyomorgatása. Ez az igazi út, mert a vallásnak ez ellene mond, a zsidóság tanításainak ez ellene mond, amit a keresztények tesznek. És ezért ő magát egy jó embernek tartotta. Azt mondja, sőt, ezt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. Egy másik igét is szeretnék idézni, amikor az előbb már említettem, hogy azt mondja, hogy szerfelett rajongtam atyai hagyományaimért. Tehát azokért a hagyományokért, amiket ő gyermekkora óta követett. Azt mondja, hogy én ezeket nem akartam félretenni, nem akartam ezeknek ellenébe menni. Én azt hittem, hogy ez a jó út, tehát én szerfelett rajongtam ezekért. Tehát egyáltalán nem érezte azt, hogy ő lelkileg ínségben volna. És ez az ember Pál apostol, amikor Jézus Krisztussal találkozik, akkor valami óriási változás történik az életében, megtért ember lesz, és ettől kezdve nézzük meg, hogy a megtért Pál apostol, aki korábban azt lehet mondani, hogy lelkileg kicsit felfúvalkodott is volt, büszke volt az ő atyai hagyományaira, és hogy ezekért szerfelett rajong, és hogy a törvénybeli igazság tekintetében ő fedhetetlen, de nézzük meg, hogy később ez a Pál mit mond önmagáról. A megtért Pál így nyilatkozik a Római Levél 7. fejezet 18. versében. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mit mond Pál magáról? Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben jó. Nézzük meg a másik igét, ugyanebben a fejezetben, a 24. versben, azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember! Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Nyomorult embernek nevezi magát. Az a valaki, aki nemrég még a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlennek vallotta magát. Rádöbbent az ő lelki szegénységére. És egy másik igét csak kívülről idéznék, a Timóteusi első levél első fejezet 15. verse azt mondja, Pál így nyilatkozik önmagáról, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. És ráadásul még nem is azt mondja, hogy első voltam én, hanem akik közül első vagyok. Tehát Pál apostol rádöbbent az ő nyomorult voltára, azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, fölismerte a lelki szegénységét, és ettől a fordulattól kezdve Pál apostol boldog ember volt. Teljesedett Jézus mondása az ő életében, hogy boldogok a lelki szegények, azt mondja, mert ilyeneké lesz majd a mennyeknek országa, akik felismerik, hogy magukban semmi jó nincs, hogy az Isten kegyelmére vannak utalva. Igen, boldogok a lelki szegények. És Pál apostol életében bekövetkezett ez a fordulat, rádöbbent a maga semmiségére. És itt kezdődött el a damaszkuszi úton, itt a megvakult Pál életében, aki 3 napig nem lát, itt kezdődik el az életében a boldogság útjának a követése, ami egészen kiteljesedik az ő halála pillanatáig. De nézzük meg mindjárt a második boldog mondást. Jézus mit mond másodikként? Azt mondja Jézus a boldog mondások másodikaként, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 4. verse azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Milyen sírásról van itt szó? Milyen sírásról? A sírás az örömöt jelent ebben az életben. Egy síró embert, amikor látunk, azt gondoljuk, hogy az örül, az boldog? Nem, ugye azt gondoljuk, hogy az szomorú. És Jézus mégis azt mondja, hogy akik sírnak, boldogok. Miért? Mert ők megvigasztaltatnak. Tudnilik, az az ember, aki rádöbben a lelki szegénységére, látja, hogy benne semmi jó nincs, egy halálra méltó bűnös ember, ezt kiértette meg vele? A Szentlélek értette meg vele. És a Szentlélek miután elvégzi az emberben azt, hogy meglássam a magam nyomorult voltát, nem hagyott engem ebben az állapotban, hanem mit mutat meg? Megmutatja a bűnből kivezető utat. Megmutatja azt, hogy

0: nem kell sírnom tovább az én bűneim miatt és keseregnem, hanem van megoldás a bűn problémájára, ha én őszintén megszomorodtam az én bűneim miatt, és belátom, hogy milyen nyomorult voltam az egész életemben, és milyen nyomorult vagyok, akkor van megoldás az én életemben, és ez igazi boldogságot jelent az ember életében. Nézzük meg Pál apostol erről, hogy nyilatkozik. A római levélben, azt mondja Pál apostol, a római levél 4. fejezetében, a 6-tól 8-ig terjedő versekben, a római levél 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben Pál idéz Dávidtól, a 32. Zsoltárból, és utána összefoglalásképpen ő is megállapít valamit az Ószövetségből idézett igék alapján. Így olvasom a római levél 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Mit mond Pál apostol? Pál apostol idézi Dávidot a 32. Zsoltárból, hogy Dávid is boldog mondja ugye azt az embert, akinek Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Mit jelent, hogy az Isten igazságot tulajdonít? Azt jelenti, hogy az Isten megbocsát az embernek, és a bűnös embert igaznak nyilvánítja. Ugye leveszi róla a bűneinek a terhét, és ettől kezdve már nem bűnösen áll Isten előtt, azzal a bűnével megrakottan szennyes ruhában, hanem megigazulva, igazként tekint rá az Isten, miután a bűneit megbocsáthatta. És idézi Dávidot is, aki ugyanezen a tapasztalaton ment keresztül, hogy amíg a bűne mardosta őt, amíg ott volt lelkiismereti teherként a bűn az ő életében, addig nem tudott boldog lenni. És amikor megtalálta a megbánás helyét, amikor letehette a bűnei terhét, akkor felszabadult az ő lelke, és boldog lett. És Pál ugyanezt élte át. Azt mondja, boldog az az ember, akinek az Isten bűnt nem tulajdonít, akinek megbocsátattak a vétkei az ő hamisságai. És akkor az embernek lehetnek rossz körülményei, lehet nyomorúságos az élete fizikai értelemben, de ott van az a lelkiismereti békéje, ott van, hogy én letehettem az én bűneim terhét, és ez olyan örömöt, boldogságot, kiegyensúlyozottságot ad az embernek, ami máshoz nem fogható. Figyeljük meg az emberi életet, figyeljük meg a saját életünket is. Ha valami bánt bennünket, a lelkiismereti teher ott van az életünkben, valamit nem jól tettünk, érezzük, tudunk akkor kiegyensúlyozottak és boldogok lenni? Semmiképpen. De amikor azt elrendeztük, amikor letettük a terhet, nem lehet elmondani azt a felszabadult érzést, azt a boldogságot. És amikor az Isten leveszi az emberről a bűneinek a terhét, ehhez fogható öröm és boldogság nem létezik, és Pál apostol ezt megtapasztalta az életében. Megtapasztalta, mert megtalálta a megbánás helyét, sírt az ő bűnei felett, bánkódott az ő bűnei felett, és Isten megigazította őt, megbocsátotta az ő bűneit. Valóra vált az életében, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, gazdagon megvigasztaltatott Pál apostol is. Nem minden boldog mondást fogunk végigvenni Pál apostol életével kapcsolatban, és nem is sorrendben fogunk haladni. Most a harmadikat kihagyjuk, majd egy későbbi alkalommal még a mai előadás kapcsán visszatérünk rá, de nézzük meg a 4. boldog mondást a hegyi beszédben. Nézzük meg Jézus mit mond Máté evangéliuma 5. fejezetében. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 6. versében Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Röviden szeretném csak itt megjegyezni, hogy itt az az igazság, amiről Jézus beszél, nem egy elméleti igazságot jelent. Az a szó, ami itt található, ez tulajdonképpen az igaz életet jelenti. És azt mondja Jézus, hogy boldog az az ember, aki ebben az életben az igaz élet után vágyódik, az igazság után szomjúhozik. Boldog az az ember, aki a jóra törekszik, aki a jót akarja megvalósítani az életében. Boldog az az ember, aki nem áll meg ott annál a pontnál, hogy az Isten megbocsátott nekem, és levette rólam az én bűneim terhét, hanem eljut odáig, hogy én nem is akarok újból lelkiismereti teherrel élni, nem akarom a lelkemet bűnnel beszennyezni, tehát én az igaz életben szeretnék járni. Azt mondja, boldog ember az az ember, aki éhezi, szomjúhozza az igazi életet, aki szeretne megváltozni, aki az isteni mércéhez akarja szabni az életét ebben az életben. Nézzük meg, csak kívülről szeretnék felidézni Pál apostol életéből bibliaverseket, igeverseket, amiket ír, illetve az életének egy-egy mozzanatát. Az a Pál, aki a damaszkuszi úton szembesül azzal, hogy ő lelkileg nyomorult szegény, aki felismeri az ő bűneinek a súlyát, aki ott megtér, aki elfogadja ott Jézust, elfogadja Jézust megváltójának és szabadítójának. Ennek a Pálnak, ennek a megtért Pálnak mi az első kérdése a megtérése után? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Vágyódik az igaz életre, ő megismerte, elfogadta most Jézust. És vágy ébredt a szívében, hogy ne a régi életét kövesse, ne úgy csináljon mindent, ahogy eddig cselekedett, hanem az Isten akaratát kövesse, Jézus akaratát valósítsa meg. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És nézzük meg a római levél 12. fejezetében, mit mond Pál a római levél 12. fejezetéből. A római levél 12. fejezet első két verse a következőt mondja. Pál így fordul a rómabeliekhez, de mindannyiunkhoz. Azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mit mond Pál? Szánjuk oda magunkat az Istennek, és ez miben nyilvánul meg? Hogy azt keressük ebben az életben, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mit mond az ő igéjében? És amit mond, ahhoz kérjük az erőt, hogy azon az úton tudjunk járni. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, a Krisztus szerinti életet, a Krisztus igazságában való járás életét. És Pál a Krisztus törvényét, az Isten törvényét, amely az igaz életet mutatja nekünk, mert az Isten törvénye mutatja meg, hogy mit jelent az igazi élet, az igaz élet. Ezt a törvényt, ezt az utat nem igaként éli meg, nem teherként éli meg, hanem gyönyörűségnek éli meg. Jó, kedves és tökéletes akaratnak éli meg. És ezt keresi az életében. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon mi volt ennek a hátterében Pál apostol ennyire kereste az igaz életet, ennyire akart az Isten útján járni, Krisztus útján járni? Miből fakadt az életében, hogy ez a vágy ott volt oldhatatlan erővel az életében? Miből fakadt ez? Krisztus iránti mérhetetlen szeretetből, szeretetből fakadt. Azt mondja Pál a korintusi második levélben, az 5. fejezet 14-15. Versében, így kezdi, hogy mert a Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szerelme szorongat minket. Tehát Krisztus iránt, a megváltó iránt, a megváltásért, az ő szeretetéért olyan mérhetetlen szeretet és hála volt a szívében, hogy ez olyan viszont szeretetet váltott ki, ugye az Isten szeretete, ami megmutatkozott Jézus áldozatában iránta, amire alig tudott szavakat találni. És mit mond? Azt mondja, hogy mert rádöbbent arra, hogy Egy valaki, Jézus Krisztus, meghalt mindenkiért, Pálért is meghalt. És azt mondja, hogy úgy vélekedett ezek után, hogy ettől kezdve neki nincs joga ahhoz, hogy önmagának éljen, és a saját útjait akarja járni, hanem ettől kezdve annak a valakinek akar élni, aki az életét adta érette. Tehát az Isten iránti, Jézus iránti mély és oldhatatlan szeretet jellemezte Pál apostol életét, és ebből fakadt az igazság keresése az életében. Nem akarja azt megszomorítani, aki az életét adta érte. Szeretetből akarja az igazságot, az igaz életet követni. És azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Miért? Mert ők megelégítetnek. Mivel elégítetnek meg? A békés, nyugodt, jó lelkismeret érzésével, az Isten közelségében levő állapottal. Ez olyan békét ad az embernek az Istennel való járás élete, ami valóban minden emberi elképzelést felülmúl, amit a körülmények és minden jó ebben a földi életben idézőjelbe téve nem tud pótolni az ember számára. És Pál apostol ezt tanulta meg igazából, erre döbbent rá az életében, és ezt a boldogságot kívánja mindenkinek, ezért kéri a rómabelieket is és mindenkinek, hogy szánjuk oda a mi életünket, Istennek kedves áldozatul, és azt keressük, hogy mi az ő akarata. De nézzük meg mindjárt a hetedik boldog mondást. A hetedik boldog mondást nézzük meg, Jézus mit mond, Máté evangéliuma, 5. fejezet, 9. versében. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok a békességre igyekezők. Mit jelent a békességre igyekező? Ugye ez azt jelenti, hogy boldogok a békesség szerzők. Tehát ez a szó, a békességre igyekezők, ez ezt a fogalmat fedít ezen a helyen, hogy akik a békességet szerzik és munkálják, tehát akik azért fáradoznak, azon munkálkodnak, hogy minél többen megismerjék a békességnek, boldogságnak ezt a forrását Istennél, Jézusnál, keresve ugye ezt az evangéliumban, az Isten ígéjében. Azt mondja, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. És nézzük meg, hogy Pál életében ez hogy valósult meg. Pál békességszerző volt? Pál egész életében a legnagyobb békességszerzők közé tartozott. Nézzük meg, hogy amikor megtér, akkor mi hangzik el az ő megtérése kapcsán. Azt olvassuk a 26. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseiben az apostolok cselekedetében, amikor Jézus megszólítja őt a damaszkuszi úton, és ő ott összeesik a földön, és azt mondja neki, Jézus megszólítja őt, és azt mondja, hogy de kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, akik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Jézus közvetlenül Pálhoz hogy szól a megtérése után? Azt mondja, hogy kelj fel, állj a te lábaidra. Miért? Mert én szolgává és bizonysággá rendeltelek. Milyen dolgokban? Amiket láttál, amiket tapasztaltál most az életedben, és amikre nézve meg fogok neked jelenni, a tanítások, amelyeket rád bízok, szolga és bizonyság vagy. El kell mondanod embereknek. Mindenki felé ezt az üzenetet tolmácsolnod kell. És miért? Hogy megnyissad az emberek szemét, hogy a sötétségből a világosságra térjenek, hogy üdvösségüket elnyerhessék. Ez lesz a szolgálatod, a feladatod. Békesség szerzés szolgálatára hívlak el téged. És hadd kérdezzem meg, boldog az az ember, aki igyekszik békességet szerezni Isten és ember között. Boldog az az ember, aki másoknak segíteni tud, hogy megtalálja Jézus Krisztust. Akik az életben valamilyen módon ezt már megtapasztalták, azok tudják elmondani, hogy ehhez fogható boldogság és öröm nincs. Amikor az ember azt érzi, hogy valakinek egy parányit is, de segíteni tudtam, hogy megtalálja Jézus Krisztust, hogy valakit érdekel az Istenre tartozó dolog, a Biblia, az evangélium, micsoda hatalmas öröm, és micsoda öröm, amikor valaki azt látja, hogy igen, segíthettem valakinek abban, hogy valaki elfogadja Jézus Krisztust megváltójának. Ez valami olyan öröm, az Istentől való olyan hatalmas öröm, amit tényleg emberi szavakkal nehéz elmondani. Szeretnék a Bibliából egyetlen egy történetre utalni, Keresztelő János történetére. Keresztelő János, aki kiröltett bizonyságot hatalmas erővel, emlékszünk az ő ige hirdetésére. Keresztelő János Jézusról tett bizonyságot, és elmondta ugye, hogy nem sokára eljő, és bemutatta Jézust, hogy milyen lesz az ő szolgálata, mi fogja őt jellemezni. És amikor Jézus elkezdi a tanítói szolgálatát, akkor egy idő után Keresztelő János tanítványai azt mondják neki, hogy az emberek kezdenek tőled elpártolni, és ahhoz a valakihez mennek, akiről te szóltál. Tehát Jézus köré gyülekeznek. És Keresztelő János mit mond? Azt mondja, én mindig megmondtam, hogy én nem én vagyok a Krisztus, ugye én őróla tettem bizonyságot, és kinek nevezi itt magát Keresztelő János? Azt mondja, hogy ő a vőlegény barátja. És a vőlegény barátjának az a feladata, hogy a menyasszonyt a vőlegényhez vezesse, és utána azt mondja, hogy ez az én örömöm immár betelt. A vőlegény kicsoda? Ugye Jézus Krisztus. És kit nevez az ő barátainak, akik megismerték őt, elfogadták az ő tanításait, őt követik, és segítenek embereknek, hogy megtalálják Jézust. És Keresztelő János nem olyan szomorú lett volna, hogy őt elhagyják, és Jézus köré gyülekeznek az emberek, hanem azt mondja, hogy ez az én örömöm immár betelt. Megtapasztalta az életében, hogy ennél nagyobb öröm, mikor emberek megtalálják Jézus Krisztust, ennél nagyobb öröm nincs is. És Pál apostol ugyanezt az örömet élte át a sok-sok nyomorúság szenvedés közepette. Amikor azt látta, hogy embereket milyen súlyos fogságból szabadított meg, milyen vakságból szabadított meg, az élet igazi értelmét tudta nekik megmutatni, és ők ezt elfogadták, és követték ezt az utat. Igen, Pál apostol is elmondhatja Keresztelő Jánossal együtt, hogy ez az én örömöm immár betelt. És nézzük meg, Pál apostol hogy nyilatkozik erről a Korintusi második levél 5. fejezetében. A Korintusi második levél 5. fejezet 18-tól 20-ig terjedő verseiben azt mondja Pál, hogy mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett. Ugye azt mondja, hogy Isten bennünket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, ugye a megváltó által, a Jézus áldozata által, és utána így folytatja, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt mondja Pál, hogy mi Istentől Jézus által a békéltetés szolgálatát vettük. És utána így folytatja, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, tehát megbocsátva az ő bűneiket Jézus áldozata révén, azt mondja ezek után, hogy és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez volt Pál apostolnak a szolgálata, ez képezte az ő szolgálatát. Fáradhatatlan békesség szerző volt, és ebben igaz örömöt, igaz boldogságot talált. Így nyilatkozik Pál önmagáról, apostolok cselekedete 20. fejezetéből idézném az igét, Pál apostol ki is mondja, hogy az ő életének ez a legfőbb értelme, hogy ezt a szolgálatot, amelyet Jézustól vett, be tudja tölteni, a békesség szerzés szolgálatát, hogy embereket Krisztushoz vezessen. Így fogalmazza az apostolok cselekedete 20. fejezet 24. versében, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mit mond Pál, az életének ez a legfőbb célja. Az élete se olyan drága neki, csak hogy elvégezhesse azt a szolgálatot, és mit mond? Örömmel, boldogan, a legnagyobb boldogság az ő számára, hogy Jézus nem elvetette őt a bűnei miatt, hogy ő ilyen életet élt, hanem magához fogadta őt, és munkatársaként rábízta a békéltetés szolgálatát. A legnagyobb kiváltságnak tartotta, hogy ő Krisztus szolgája lehet. Ő soha nem tartotta magát se többre, se kevesebbre, mint Krisztus szolgája. Ő Krisztus szolgája volt, akit az ő ura megbízott a békéltetés szolgálatával, és ezt végezte hűségesen egész életén keresztül. És hogy végezte el? Milyen módon végezte a békesség szerzésnek a szolgálatát? Igazi alázattal. Igazi alázattal végezte ezt az emberi szempontból nézve, nem hálás feladatot, mondom, emberi szempontból nézve, mert mindjárt látni fogjuk a következő pontban, hogy ettől kezdve az élete nem volt más, mint a nyomorúságok, a külső nyomorgattatások sorozata. Ez lett az ő életéből, de mégis ő ezt igaz alázattal és a legnagyobb boldogsággal végezte ezt a szolgálatot. És összekapcsolódik a következő boldog mondással, és nem is tudok igazából határt húzni itt, de itt említeném meg azért ennél a boldogság mondásnál azt, hogy ő a békesség szerzés szolgálatát eltökélten végezte, és a Krisztus iránti mélységes odaadással. Amit szeretnék ebből megemlíteni és kiemelni az az, hogy gondoljunk bele abba, hogy el kellett végezni ezt a szolgálatot, hogy a rábízott üzenetet embereknek tolmácsolja. Ha végignézzük az apostolok cselekedetéről írott könyvet, vagy a leveleket, milyen benyomásunk támad, hogy ez osztatlan elismerést váltott ki az emberekből? Ugye az egyiknek ez volt a véleménye, a másiknak ez volt. Ahány emberrel találkozott szinte, ugye voltak ugye tipikus hozzáállások, de hányféle gondolkodású emberrel találkozott Pál? Ezek az emberek sokszor hogy vélekedtek róla? Sokszor azoktól is támadást kapott, akik pedig már elfogadták az evangélium tanítását, akikért pedig sokat fáradozott. Azok is kritizálták az ő munkáját. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek a békesség szerzésnek a szolgálata egyáltalán nem volt emberi szempontból nézve könnyű szolgálat. De miért tudta ezt örömmel végezni? Most nem a külső üldöztetésekről beszélek, hanem ezekről a megterhelésekről, ezekről a lelki terhekről. Egy igét szeretnék olvasni a Galata levél első fejezet 10. verséből. És ez, én úgy találtam az igében, hogy kulcsot ad Pál apostolnak ehhez a belső biztonságához, belső nyugalmához. A békesség szerzés nagyon nehéz szolgálata közben is. Azt mondja Pál a Galata levélben, az első fejezet 10. versében, azt mondja, azt a kérdést teszi fel, hogy mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mit jelentett számára az, hogy ő Krisztus szolgája? Számára azt jelentette, hogy ő rá bízott egy üzenetet az ő mestere, a békéltetés ígéjét rábízta, ahogy az előbb olvastuk az igében, és ő ettől se jobbra, se balra nem tért el. Ha valakiből nem tetszést váltott ki, valaki emiatt a lelkében, szívében ellene fordult, valaki elkezdett támadni őt emiatt, ő nem ingott meg. Ő nem embereknek akart megfelelni. Ő egyedül az ő mesterének akart megfelelni. Őt nem foglalkoztatták ilyen értelemben az emberi vélemények, hogy most kinek mi lesz a véleménye ő róla, most ki mit fog gondolni róla. Hadd kérdezzem meg, hogy ismerjük-e ezt az életben, amikor az ember meg akar felelni az embereknek, a környezetének, ahol megfordul. Nem szereti az ember általában a konfliktust, nem szereti, hogyha kinézik onnan, nem szereti, ugye, hogyha megvetik őt, hanem szeretné azért, ugye, hogy elfogadnák ugye, az embert ugye, a környezetében. És ehhez, ha mi így akarunk élni, hogy az emberek tetszésére, ugye minden ember tetszésére, akik kötött forgolódunk, Lehet így gerincesen, egyenesen, határozottan képviselni valamit? Lehetetlen, mert rengeteg féle véleménnyel vagyunk körülvéve. És ha valaki mindenkinek meg akar felelni, az örök boldogtalan lesz, mert nem találja meg igazából önmagát, hogy úgy mondjam, nem tudja követni azt, ami a meggyőződése, mert itt akar egy kicsit engedni, hogy ehhez is idomuljak, itt is egy kicsit így akarok föltűnni, hogy ott se szóljanak meg azért. De Pál apostol ezzel nem törődött. Pál apostolnak egyetlen egy célja volt, hogy az ő mesterének tessék az ő szolgálata. Azt mondja, hogy most embereknek akarok tetszeni, vagy Istennek. Ha én még embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. És ezért ezzel a lelkiismereti békével, hogy ő nem emberi véleményhez szabta az ő munkáját, ezzel tudta így végezni a békesség szerzésnek a szolgálatát. Azt mondja egyik helyen, az Efézusi levélben csak kívülről idézem, azt mondja, hogy meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Nem az, hogy mi legyen kedves az embereknek, hanem mi legyen kedves az Úrnak. Igen, ez volt az életének a fő vezérelve, és ezért tudta ezt a békesség szolgálatát ilyen boldogan, örömmel végezni, ami az életének a fő küldetése és célja volt. Nézzük meg ezek után az utolsó boldog mondást, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 10-től 12-ig terjedő verseiből. Máté evangéliuma 5. fejezet 10-től 12-ig terjedő verseiben Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Nagyon nehéz boldog mondást ez, ugye? Amikor Jézus azt mondja, hogy azok a boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, meg hogyha mindenféle gonosz hazugságot mondanak, ellenetek én érettem, azt mondja, örüljetek és örvendezzetek. Pál apostolnak vajon ebből a boldogságból jutott osztályrész? Bőven jutott osztályrész. Szeretnék egy igét felolvasni mindjárt az ő megtérése történetéből, Apostolok cselekedete 9. fejezet 16. verséből, amikor ő megtér a damaszkuszi úton, akkor Ananiásnak megjelenik Jézus, és elmondja ugye, hogy menjen el a megvakult Pálhoz, az egyenes utcába, mert ő ott imádkozik, tehát az ő szolgáját Jézus Ananiást elküldi Pálhoz. És amikor elküldi, akkor még ezt is mondja Ananiásnak Pálról, azt mondja, hogy mert én megmutatom neki, mármint Jézus Pálnak, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni? Mindjárt az elhívás, akkor megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. És nézzük meg, Pál mit mond. Pál azt mondja, egy összefoglaló szakasz szeretnék felolvasni a Korintusi második levél 11. fejezetéből, a Korintusi második levél 11. fejezetéből a következőt mondja. Olvasom a 23. verstől. Krisztus szolgájé, balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban és éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Nem olvasom tovább. Lehet egy ember ilyen körülmények között boldog? Lehet boldog? Azt mondanánk, hogy ez éppen, hogy csak átélni lehet ilyen életkörülményeket. És Pál mit mond, ha előre lapozunk néhány fejezetet, azt mondja, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Ezek a körülmények nem tudták őt elcsüggeszteni, nem tudták boldogtalanná tenni, nem tudták elvenni az örömét. Miért? Igazolódott Jézus boldog mondása. Boldogok vagytok, ha háborúságot szenvedtek, én érettem. Miért boldog az az ember? Mert az az ember, aki mindent felvállal Jézusért, aki a kényelmetlenséget, az üldöztetést, a nehézséget is felvállalja, ahhoz Jézus olyan közel jön, hogy az ő jelenléte olyan boldogságot ad, ami megédesíti a nyomorúságnak a terhét. És Jézus Pálhoz nagyon közel volt egész életében. A Szentlélek vezetése alatt volt Pál, hatalmas mértékig kiáradt rá a Szentlélek, életét csodák, jelek kísérték, az Istennel való élő összeköttetés jeleként. És Jézus nem csak egyszer jelent meg neki, sokszor jelent meg neki. Igen, ő élő összeköttetésben volt Jézussal, ott állt a jobb keze mellett. És ez erőt adott neki a nehézségek elviseléséhez, és a nehézségekben is ki tudta mondani, hogy boldog vagyok, boldognak tartom magam, majd mindjárt fogjuk olvasni az igét. És szeretnék a Bibliából csak egyetlen egy történet részletre utalni, hogy Pál apostol ezeket a nyomorúságokat milyen módon szenvedte el. Milyen módon szenvedte el, amikor megostorozták, amikor megverték, amikor kalodába szorították a lábát. Azt olvassuk, amikor Pál Silással együtt Filippibe börtönbe került, és mindezt megcselekedték velük, és bezárták őket a börtönbe. Apostolok cselekedete 16. fejezet 25. versétől, éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták. Hadd kérdezzem meg, egy szomorú, egy kiábrándult, egy magába roskadt ember képes erre, hogy énekkel dicsőítse az Istent? Ugye nem képes? Ő dicsőítő éneket mondott a legnagyobb nyomorúság közepette, mert tudta, hogy ott van vele a mestere, akiért mindezeket elszenvedi. És azon az éjszakán, ugye meg is jelent az ő mesterének az egyik angyala, megoldotta a bilincseket, a börtönajtót megnyitotta, szabadon bocsátotta őket. És amikor még ő nem is tudta, hogy ez lesz, de ő a mestere jelenlétének tudatában élt, és hálát adott azért, hogy osztozhatott az ő mesterével a szenvedésekben. És itt szeretném azt a másik igét is felolvasni, és itt szeretnék visszatérni, mint ahogy az előbb említettem az elején, hogy nem minden boldog mondást említünk, és nem is sorrendben, mert ennél a boldog mondásnál szeretném megjegyezni, hogy boldogok ugye, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Itt szeretném megemlíteni a harmadik boldog mondást, ami úgy hangzik, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Mi is az, hogy szelídség? Milyen magatartás az, hogy szelídség? A szelídség az a magatartás, amikor valaki az elszenvedett rosszat nem rosszal viszonozza. Amikor valaki minden életkörülményben békés tud maradni, nyugodt tud maradni, szeretetteljes magatartással tudja viszonozni a bántalmazásokat. Ez a szelídség magatartása, ugye, amire Jézus mutatott igazából példát. És Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik a szelídek. Boldogok a szelídek. És nézzük meg, hogy Pál életében a háborúságok, nyomorúságok közepette. Hogy nyilvánult meg ez a szelídség? Ugye először azt olvastuk, ugye, hogy nem szitkozódott, ugye, meg nem fenyegetőzött, ugye, amikor őket megverték és kalodába szorították a lábukat. De nézzük meg, ugye ez a történet volt Lukács feljegyzése szerint, de nézzük meg, hogy a korintusi levélben mit mond Pál az első levél 4. fejezet 12. és 13. versében. Talán a 11-től olvasom. Mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is. Mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is. Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván. És most figyeljük. Ha szidalommal illettetünk, mit mond, mit csinálnak? Ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk. Ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk. Tehát hogy reagált minden ilyen élethelyzetre? Nem viszonozta rosszal, hanem imádkozott, könyörgött azokért, akik őt bántják, akik őt fogságban tartják, akik miatt fogságba kellett mennie, és sorolhatnánk. Igen, utána azt mondja, hogy szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Igen, így bántak vele sokan, ilyen élete volt. De mit mond, ha így bánnak vele, szinte a világ szemetje vagy söpredékének tekintik? Jót kíván, könyörög és imádkozik azokért, akik így viszonyulnak hozzá. És Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelídek. Boldogok, akik erre eljutnak, erre a magatartásra, amikor nem az van benne, hogy én velem úgy bánnak, mint egy söpredékkel, mint a világ szemetjével, én velem. Amikor valakiben az én meghal, amikor valaki eljut az igazi alázatra, és megtanulja a szelíd lelkűséget, az az ember boldog lesz az ilyen nehéz körülmények között is, az ilyen emberileg elhordozhatatlan körülmények között is. És Pál apostol, aki több évtizeden keresztül hirdeti ilyen körülmények között, ennyi háborúság közepette, de hatalmas erővel, jelek és csodák kíséretében hirdeti az evangéliumot, és az élete valóban egy boldog élet, mindazok hátterén és mindazok alapján, amit elmondtunk, de az élete végéhez közeledve fogságba kerül. Pál apostolt letartóztatják, fogságba kerül Jeruzsálembe, utána átküldik Cézáreába, és 2 éven keresztül fogoly. És ez a Pál, aki 2 évig ilyen körülmények között van, amikor előhozzák, mert Agrippa király előtt is beszélnie lehet, illetve kell az ő meggyőződéséről, mindarról, amiért ő ide került a fogságba, akkor a beszédét 2 éves fogság után, gondoljunk bele, 2 éves fogság után úgy kezdi, hogy boldog vagyok, Agrippa király, hogy mindezekről a dolgokról én most a mai napon előtted védekezhetem és beszélhetek. Boldognak tartom magam. Igen, ez a boldogsága a legnehezebb körülmények között sem szűnt meg. Ez a boldogság végig kíséri az egész életét. Utána a császárra appellál, és Rómába kerül, hogy Néró ítélő széke előtt történjen az ő ügyének a megtárgyalása. Milyen élethelyzet, gondoljunk bele abba, fölkerül Rómába, Néró ítélő széke elé kerülni, hát azért azt el tudjuk képzelni, hogy milyen gondolatok lehettek benne, hogy ennek milyen lesz a kimenetele. És mégis itt, Rómában, amikor fogoly, milyen lelki állapotban van. Szeretnék egy ige szakaszt olvasni a Filippi levélből, a Filippi levelet a fogságából írja. Azt mondja a Filippi levélben, a 4. fejezetben, és szinte lélegzet elállító, amikor így kezdi ezt az ige szakaszt, azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hozzáláncolva az őrhöz, ugye az őt őriző őrhöz, és ez a Pál azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. És ezt nem úgy írja, hogy ti örüljetek, de én búval bélelt vagyok, hanem hitelesen írja, mert ő örült, mert ő boldognak tartotta magát. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. És most figyeljük, semmi felől ne aggódjatok. Mondja, ki tudja mennyi idővel, a Néró előtti kihallgatás előtt, aminek bármi lehet, inkább ugye arra lehet számítani, ugye, hogy akkor ennek halála vége. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ezt mondja Pál a fogságából. Mi volt ennek az eredménye, ennek a lelkületnek, ennek a boldogságnak, ennek az örömnek mi volt az eredménye? Ennek az lett az eredménye, hogy az őrök közül, az őt őriző őrök közül nagyon sokan megtértek. És bejutott a császár udvarába is az evangélium. És miért? Pál apostol nyilvánvalóvá teszi. Azt mondja, hogy az én fogságom híressé vált a testőrség egész házában. Tehát miért? Ezek az őrök ott Pál mellett hozzá voltak láncolva, ugye hallották a beszédét, ugye már bárkivel beszélhetett, hallották az ő tanításait, kénytelenek voltak, de mit láttak Pálnál? Azt látták, hogy ez az ember minden körülmények között kiegyensúlyozott, semmi felől nem aggódik, boldog és örül. És ez hitelessé tette az ő szavait, vonzóvá tette a Krisztus követést az ő számukra. Hadd kérdezzem meg, vonzó egy szomorú keresztény látványa? Vonzó, hogyha valaki búval bélelt, állandóan roskadozik a problémák alatt, örömtelen, mogorva, ez vonzó? Nem. És a Krisztus követés nem ilyen. Pál hitelesen mutatta be a Krisztus követést a legnyomorúságosabb körülmények közepette is. És boldognak tartotta magát. És egy boldog életet mindenki szeretne élni. És ez tette a kereszténységet, a Krisztus követést vonzóvá ezek előtt, az őrök előtt, és így tudott diadalt venni a római udvarban is az evangélium. Pál boldogságához az is hozzájárult nagyon nagy mértékben, amiről szóltunk, de egy más gondolatot szeretnék még megemlíteni, és más oldalról megközelíteni, hogy minden nyomorúságban, minden élethelyzetben ő megtanulta elfogadni az Isten akaratát. Ő mindent az Isten kezébe tett le, mindent, az élete minden körülményét, és éppen ezért, mert ő igazából letette az életét az Isten kezébe, minden körülményt az Isten kezéből vett. Tudta, ha ő engedte meg, valamiért céllal engedi meg. És ezért a nehézségek miatt nem háborgott. Miért engedte ezt meg az Isten? Sokszor ő se tudta, hogy miért. Amikor jön Róma felé fogolyként, és nem úgy, mint ahogy a többi városba ment hirdetni az evangéliumot erővel és hatalommal, emberileg nyilván elcsüggethetett volna, hogy itt most semmi munkát nem tud végezni. Az Isten mit tett, jóra fordította mindezt. Sokszor nem látta ő se a miértet, hogy az Isten mit miért enged meg az életben, miért nem hárít el bajokat, veszedelmeket, de megtanulta azt, hogy mindent az Istenre bízzon, mindent az ő kezében vegyen, kezéből vegyen, és ez hatalmas belső békével töltötte el. Ezért tudta azt kimondani, hogy semmi felől ne aggódjatok. Ha az Isten kezébe teszitek le az életeteket, minden élethelyzetet, akkor ne aggódjatok többé, mert ő jó irányba fogja vezetni az életeteket. Ő jót akar. És Pál apostol az élete végéig, a halála előtti pillanatig ebben a lelki állapotban volt. 2 éves római fogság után Néró ítéleszéke elé kerülve felmentő ítéletet kapott. Emberileg nem lehetett volna várni, de felmentő ítéletet kapott. És utána közel 3 éves szabadság következett be az életébe. Utána ismét elfogták őt, elfogadták. Ugye a keresztény üldözés a 64-ben kitört nagyon heves keresztény üldözés nyomán ismét elfogják Pált, és ismét Néró ítélő széke elé áll. Ekkor már egy rövid időt tölt fogságban, és ekkor pontosan tudja, és meg van győződve róla, hogy ebből a fogságból már ő nem fog kiszabadulni. És ennek a fogságának az idején, ez már a halála előtt közvetlenül van, azt írja Timóteusnak, aki hű és szeretett lélekbeni fia volt, azt írja Timóteusnak, hogy itt most, ezekben az utolsó napjaiban, itt a börtönben nagyon-nagyon magányos. Azt írja a Timóteusi 2. levél 4. fejezet 16-17. versében, hogy az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Mit jelent ez? Amikor ugye másodszor is letartóztatják, ugye Róma felgyújtásában való bújtogatás, ez volt a vád ellene, tehát emiatt került az ő ügye tárgyalásra, Néró ítélőszéke elé, és hát ugye ennek semmi jó kimenetelét nem lehetett várni. És mindenkinek megengedték, hogy az ügyét képviselje valaki, védőügyvédet fogadjon, hogy összefoglalja ugye a helyzetet, az ügyet, a vádat, a védelmet, és ebben a helyzetben Pál mellé senki nem mert odaállni. És azt mondja, hogy első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Mit éreznénk mi ilyen élethelyzetben? Mit éreznénk? Ott vagyunk egyedül, senki nincs mellettem, én mennyit segítettem az embereknek, engem most mindenki elhagy, egyedül vagyok. És hogy folytatja tovább? Ő nem panaszkodik emiatt, hanem csak leírja tényként, hogy senki nem volt mellette, mindenki elfordult tőle, és utána azt mondja, hogy ne számítassék be nékik. Ne számítassék be nékik. És utána így folytatja, tehát azt is mondhatnánk, hogy az Úr bocsássa meg nekik, ő nem haragszik ezért, nincs benne neheztelés, ő emiatt nem csügget el. És utána azt mondja, hogy de az Úr mellettem állott, és megerősített engem. Mindenki elhagyta, de mit mondott, érezte az Isten jelenlétét, érezte Jézus jelenlétét maga mellett. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Hatalmas csoda volt, Néró kihallgatta, ezzel a váddal, hogy ugye a gyújtogatásra való felbújtás, és olyan erővel tett bizonyságot itt Pál Jézusról, egyes egymaga egyedül, hogy megszabadult az oroszlán szájából, Néró még ekkor sem ítéli halálra. Visszaküldik a cellájába, de utána nem sokkal ismét előhozatják, és a halálos ítéletet végrehajtják felette. De mit mond? Halál előtt mit mond? Az Úr mellettem állott. És utána azt olvassuk itt a 4. fejezetben, a Timóteusi 2. levélben, a 4. fejezetben, azt mondja Timóteusnak, hogy mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Tudja, hogy meg kell halnia, innen már nem lehet szabadulni, tudja. De hogy folytatja? A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr a ma napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez volt halála előtt Pál apostolban. Nem csüggetten, félve, remegve várta azt, ami be kell, hogy következzen, a lefejezést, mert ugye, mint római polgárt nem keresztre feszítették, hanem lefejezték, hanem örömmel, felfelé tekintve, nem lefelé, hanem felfelé tekintve, hogy megharcolta ezt a nemes harcot önmagával, a bűnnel szemben, elvégezte azt a szolgálatot, amelyet Jézus ő rá bízott. És azt mondja, hogy ő hiszi, és megvan róla győződve, hogy eltétetett az ő számára az igazság koronája, amelyet megáld neki az Úr, a manapon az igaz bíró. Ebből mit látunk? Mire tekintett a halála előtt? Az örök életre tekintett, az örök élet jutalmára tekintett. Arra, amikor Jézussal olyan közösségben lehet, hogy soha többet nem kell tőle elszakadnia. És szeretném felidézni a boldog mondást, amit már az előbb idéztünk. Jézus azt mondja, hogy boldogok, ugye, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Azt mondja, hogy örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Igen, Pál apostolnak is ez adott erőt, és ez adott békét, és örömöt, és nyugalmat, hogy igen, noha most az élete így befejeződik, de semmi aggodalom nem volt benne, mert tudta, hogy ő az életét az ő mestere kezébe helyezi le, és az örök életnek az ajándékát meg fogja adni neki az ő mestere, akit ő szolgált. És gondoljunk bele, hogy az ő leveleiben hányszor irányítja a Krisztus követő figyelmét az örök jutalomra, az örök életre. Hányszor beszél erről, csak néhányat szeretnék idézni. Azt mondja a rómaiaknak, a rómabelieknek, hogy mert én meg vagyok győződve, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Vagy utána azt mondja, hogy a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatók örökké valók. És mit mond egy másik helyen? Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, és ő ezekbe az ígéretekbe kapaszkodott. Ő Jézussal, az ő mesterével itt élő összeköttetésben járt, ez boldoggá tette minden lépését, és tudta, hogy a halála után a következő tudatos pillanata a feltámadás lesz, amikor Jézus előhívja az ő hűszolgáit, és neki is fog hangzani a felhívás, az áldott szavak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És ő ebben bízott, ebben reménykedett, és az élete minden nyomorúság mellett egy igazi békés, boldog és örömteli élet volt. És én azt kívánom, hogy mi is ugyanolyan boldogok tudjunk mindannyian lenni, mint amilyen Pál apostol volt. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: akkor elérkeztünk ahhoz, hogy tovább folytassuk a miniszimpóziumunkat, és következő előadónk Farkas Ferenc vegyészmérnök lesz, aki Kémiai Lottó, a DNS és a fehérjék címmel tartja meg előadását.
1: Üdvözlök mindenkit a teremben! Jeszenszky doktor kicsit előrevetítette a saját előadásomnak az anyagát, és a kérdés is nagyon jó volt, tudok hozzá kapcsolódni. Előadásom címe a DNS és a fehérjék zavarbejtő komplexitása. A kérdezőhöz szólva, egy DNS vagy egy fehérje sokkal egyszerűbb komplexum, mint maga a sejt, és ennek az előállítása is rendkívül nehézséggel ütközik. Aki azt állítja, hogy az élet a mai formáját evolúcióval érte el, az legalább annyira hitét bizonygatja, mint az, aki azt mondja, hogy meg lett teremtve, úgyis nincs bizonyíték egyikre sem. Az evolúcióval sokan azt mondják, hogy egy tudományos elmélet, mert sokan így gondolják, mert a legtöbb tudós úgy gondolja, úgy tudja. Néhány száz évvel előtt a Földet laposnak gondolták, és azt hitték, hogy a világmindenség középpontja, mert minden tudós úgy tudja. Ezzel pusztán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy attól, hogy sokan úgy tudják, és sok tudós ezt a véleményt mondja, nem biztos, hogy úgy van. Maga az egész evolúciós elmélet Darwin megfigyelésén alapul, ugye ott indult, hogy a Galápagos-szigeteken a pintyek csőréből azt a következtetés vonta le, hogy azok a madarak, amelyek télen-nyáron találtak élelmet, azok gyenge csőre rendelkeztek, azok, amelyek csak bizonyos magokat találtak télen, azoknak a csőre megerősödött azért, hogy életben maradjanak. Maga ez a megfigyelés helyes, csak az a baj vele, hogy a valóság rendkívül kis szeletéből extrapolál egy olyan dologra, amit nem ismerünk. És ez rendkívül veszélyes tud lenni, ugyanis ez a természettudományokban tilos a következők miatt. Nézzük meg ezt az ábrát. Kételezzük fel, hogy egy gyermek születésekor feljegyezzük a súlyát és a hosszúságát, ezt az adatot egy éven keresztül folyamatosan írjuk. Utána ebből az adathalmazból vetítsük ki, hogy megnyitott a terhesség. Látni fogjuk, hogy a terhesség az körülbelül 2,5 évig tartott a 9 hónap helyett. Azt is látni fogjuk, hogy az illető ember 70 éves korára egy bálna méretevével fog betekedni. Azért, mert egy éves adathalmazt extrapoláltunk, akár előrefele, akár visszafelé. Ellennagyobb baj azzal, hogyha egy ismeretlen beextrapolálunk egy ismert adathalmazból. A hit és a tudomány témaköréhez még annyit, hogy a legtöbb ember, aki az ID gondolatát támadja, nem igazából tudja, hogy miről szól az ID. Az ID a mérhető, reprodukálható dolgokat nem kérdőjelezi meg. Azt kérdőjelezi meg, ami nem is a tudományhoz tartozik, vagyis az extrapolált értékeket. Mivel azonban gyerekkorunk óta azt hallgatjuk, hogy ez így történt, így evolválódott, így fejlődött ki egyik sejt, így fejlődött ki a másik organizmus, elég nehéz rájönnünk arra, hogy hol vannak a logikai bukfencek. Ugyanis, ha egy kis elefántot megkötünk egy cukorspárgával, megtudni, meddig ér, és mikor már nagy lesz, és el tudná szakítani, sem fogja megpróbálni, mert tudja, hogy addig mehet, és nem tovább. Hogyha ezeket a gondolati korlátokat fel tudjuk törni magunkban, akkor rájövünk, hogy jelenlegi tudásunk alapján az élet nem jött létre az őslevesből. Ugyanis, ha az ősleves mint olyan létezett egyáltalán valaha, akkor abban véletlenszerű, sztohasztikus kémiai folyamatoknak kell lejátszódniuk. Az azt jelenti, hogy D és L izomerek, alfa, beta, gamma, delta, aminosavak össze-vissza kaotikus elegyben reagáltak volna egymással, hiszen egy hígvizes oldatban a kémiai reakciók a lehetséges összes úton végbe mennek. Ebből kifolyólag az első polipeptid vagy polinukleotid az egy abszolút rendezetlen, teljesen információmentes polimer molekula lett volna. A tudósaink, hogy a természet egy olyan vegyületet hoz létre, ami királis, a királis az azt jelenti, hogy különböző optikai üzomerek fordulhatnak benne elő. A természetben ilyen előfordul, az csak az élet hozza létre. A szervetlen folyamatok, vagy a lombikban a vegyi gyárak csak racémvegyületeket hoznak létre, amelyek azt jelenti, hogy a különböző izomerek keverednek. Ezeknek az izomereknek a szétválasztása emberpróbáló feladat, és vegyészlő a talpán, aki ezt meg tudja oldani úgy, hogy kizárólag 100%-osan L vagy D izomer legyen abban az adott elegyben. Az, hogy mindössze 20 darab aminosavat használ a szervezetünk, már az is rendkívül érdekes. Az, hogy mind a 20 darab alfa aminosav, ez még érdekesebb, és ráadásul, hogy mind a 20 darab L alfa aminosav, ez rendkívül valószínűtlen esemény. Ez valószínűtlenebb esemény, mint hogy az egy szoba egyik felében 25 fok van, a másikban pedig 35. És ugyebár a biogenezis során nincsenek olyan élő organizmusok, amik kiválogatják a jó és a rossz molekulákat, mint bennünk élő szervezetekben. Az enzimek ezt megteszik. A fehérjék. Ugye, amiről savakból épülnek fel a fehérjék, egy fehérje akkor tud működni az élő szervezetben, ha pusztán alfa-aminosavakból áll, pusztán L-konfigurációú alfa-aminosavakból tevődik össze, akkor, amikor egy szervetlen őslevesben egy ilyen aminosavlánc kezd felépülni, sokkal valószínűbb, hogy minden más egyéb alfa, beta, gamma, delta, stb. LD izomerek beépülnek, mint hogy egymás után csak alfa, csak L aminosavak kapcsolódjanak egymáshoz. De számolhatunk egy kicsit. Hogyha egy 100 aminosavból álló fehérje darabot veszünk például, és abban csak ezt a 20 aminosavat, ami rendkívül valószínűtlen, de csak az élet által használt 20 aminosavat vesszük véletlenszerűen, az összes szekvenciák száma, ugye 100 faktoriális osztva, 20 faktoriális per 5 faktoriális, vagyis mind a 20 aminosav homogénen 5-ször fordul elő az egész rendszerben, akkor a létrejövő eredmények száma 2,57-szer 10^197-en. Ez elég nagy szám. Ez akkora nagy szám, hogyha ennek a súlyát kiszámoljuk, akkor kijön, hogy körülbelül 5×10^175 gram. Az általunk ismert világegyetem tömege 10^56 gram. Ez 120 nagyságrend. Azoknak, akik ezt nem érzik, hogy mekkora a súlya. Az 50 forint, meg az 50 millió forint között a nagyságrend 6 darab nulla. Itt van 120 darab nulla. Tehát véletlenszerű, sztoatikus folyamatokkal nem tudjuk megmagyarázni az élet felépítéshez szükséges fehérjék keletkezését, és az idő nem oldja meg a problémát. Ha 15 milliárd évet veszünk, az azt jelenti, hogy másfélszer 10^10 esztendő. Ha 150 milliárd évet veszünk, akkor másfélszer 10^11 esztendő. Itt pedig 175 nagyságrendek vannak. Persze, Feri bácsihoz kapcsolódva a lottó számokat véve alapul elképzelhető az is, hogyha véletlennek isteni hatalma van, hogy mind a 15 milliárd éven keresztül a világ összes országban feladott lottószervénye mindegyik ötös. De ez eléggé valószínűtlen. Azon kívül, hogyha bizonyos ősleves tartalmazott egyén más szerves vegyületeket is, akkor szintén reagáltak egymással, ami a homogén alfa-aminosavak képződésének az esélyét még tovább csökkentette volna. A másik fontos sejtalkotó a DNS, ami az örökítő anyagnak a kódját hordozza. A DNS hatalmas mennyiségű információt tartalmaz. Materialista tudományunk szerint információ csak úgy, mint anyag, vagy mint energia, önmagától nem keletkezik. Az információ létrehozásához szükséges van intelligenciára. Ráadásul a DNS-ben szereplő hatalmas mennyiségű információ egy 4-betűs nyelven íródott, amit sikeresen áttranszformál szervezetünk egy 20-betűs aminosav nyelvre. Véletlenül. Szervetlen kemény folyamatok véletlenszerű sorozat kapcsán valószínűsíthető a folyamat. Gondolom én. Tegyük fel, hogy tartalmazott az ősleves D-ribózt és foszforsavat. Valamint adenint, D-ribózt és foszforsavat. Ezek reagáltak ugye egymással, és létrehozták az első DNS molekulás szükséges építőkövet. Csak hogy az adeninnek három reaktív csoportja van, az N7-es, az N9-es és a 6-os színen lévő aminocsoport. Ezzel tud reagálni a D-ribóz 5 hidroxil csoportja, az 1-es, az 1B, ugyanis ezen a szénen nem mindegy, hogy az a hidroxil csoport az fölfelé vagy lefelé áll, mind a két felé állhat, attól még a molekula ugyanaz marad. Valamint reagálhat a 2-es színen lévő, 3-as színen lévő és az 5-ös színen lévő hidroxil csoporttal is. Így az adenozinnak összesen 15 szerkezeti izomere lehetséges, ami egy hígvizes oldatban le is fog játszódni, azonban az élő szervezetben mindössze csak egyet találunk meg, a 15-ből. Ezen kívül a következő lépésben, amikor az adenozin a foszfáttal reagál, akkor három különböző beépülési lehetőség van. A 2-esen, a 3-ason és az 5-ös színen lévő hidroxid csoportot tud reagálni a foszfornak a OH csoportja. Ekkor ugye már 90 izomer lehetséges. A dinukleotid képződéshez két szabad hidroxid csoport áll rendelkezésre, a következő ribóz egységem, így már 90 izomer lehet összesen. Ezen kívül a D-ribóznak a 2-es és 3-as szénatomja úgynevezett királyi szénatom, amikor nem mindegy, hogy ez a hidroxid csoport lefelé vagy fölfelé áll. Belátható, hogy 4 darab variációs lehetőség van a két királyi szénatomon, valamint lehetnek D és L optikai izomerek, azaz összesen 8 darab pentózt ismerünk. Ezek közül csak egyet nevezünk ribóznak. Ekkor már összes lehetséges izomerek száma 720. Ezen kívül, mivel az aminopurinok primer aminocsoportja elhelyezkedhet a 6-os szénen, a 8-as szénen, a 2-es szénen és a 8-as szénen is, így összesen egy dinukleotid képződéséhez 2160 lehetséges konfiguráció tartozik, amiből csak egyetlen egy életképes. Kettő. Hogyha ebből 16 kapcsolódik egymáshoz, akkor az összes lehetséges szekvenciák száma 10 az 50-en. Kiírva, ekkora kis szám. Ennek a tömege 6x28 gram, vagyis 11-szerese a Föld tömegének. Gondoljunk bele, 11-szer nehezebb, ha az összes lehetséges szerkezeti izomer véletlenszerűen kialakul. 11-szer nehezebb, mint a Föld. Hogyha 25 nukleotidból álló egységet vizsgálunk meg, az összes lehetséges izomer tömege az körülbelül 200-szor akkora, mint a ma ismert világegyetem. 25 egységből álló DNS szekvencia. Az emberi genom körülbelül 3 milliárd bázispárból áll. Az Excel nem bírta kiszámolni. Vagyis a kémia, a fizika és a biológia nem tudja véletlen szűk folyamatokkal megmagyarázni sem az első polipeptidek, sem az első polinukleotidak kialakulását, mert az információt nem tudja honnan vette ehhez a szervetlen természet. Ezek után kinek kérdéses az irányítottság? Senki. Akkor mondom tovább. A fokozatos fejlődés elmélete. Igen? Az ID nem foglalkozik azzal, hogy ez az irányítottság, ez UFO volt, Jézus volt, Allah volt, Krishna volt, ki volt, egy nálunk maguk okosabb ember, egy mérnök ember volt, egy bölcsész volt, nem foglalkozik vele. Azt mondja, hogy amit most mi itt ismerünk, ez nem véletlen. És itt megáll, ettől ID, ettől intelligence design. És nem hit és nem vallás. A hangosan legyen...
2: Darwinus volt mechanizmusa, a természetes szelekciónak a mechanizmusa, az egy
1: kvázi természetes szelekció.
2: Az a 2160 féle kombináció az izomerekre, amivel ennyi életképes, az...
1: Pillanat, mitől életképes egy szervetlen molekula?
2: Hát, hogyha az az egy életképes, hogy például nem tudom megmondani, az egy életképes, akkor lehet, hogy természetesen szelektálni.
1: De mi fogsz szelektálni? Én úgy gondolom, hogy két szem kristálycukor között, vagy két szem homok között igazából nem tudok szelektálni. Az egyik szerves molekula egy őslevesben olyan, mint a másik. Honnan tudja ez a szegény szerencsétlen LD ribóz, hogy én vagyok a kiválasztott, és a D, nem tudom mi, az meg nem kiválasztott. Honnan tudja? Két szerves molekuláról van szó, amik összekapcsolódnak, vagy háromról, vagy ötről, vagy százról, vagy 2000-ről. Vagy 100 000-ről. De abból a 10-2%-on darab lehetséges szekvenciából, ami egy 100 aminosabból álló fehérjét jellemez, abból csak egyetlen egy értelmes. És az még nem élet. Tehát úgy mondom, hogy értelmes. Egyetlen egy olyan, amit az élő szervezet most jelenlegi tudásunk szerint tud használni. De mitől választod ki az egy? A többi 1000 közül. Egyéb kérdés? De lehet. Hadd mondjam tovább, és akkor a végén tattam úgyis vitafórumot. Elképzelhető, hogy úgy kapcsolódunk össze, hogy utána már nem mennek széjjel, de mitől stabilabb az egyik izomer, és mitől stabilabb a másik? És miért csak az? És ha csak az van ott, akkor már irányítani kellett, ugyanis az őslevesben mindenféle fajta élet előfordulhatott. Az evolúció ugye, az angol fordítása, az a fokozatos fejlődést jelenti. Akkor, amikor tenyésztők, vagy vegyészek, vagy kertészek kitenyésztenek egy növényfajtát, vagy egy állatfajtát, vagy mi vegyészek kitermelünk hosszas, fáradtságos munkával egyetlen egyfajta valamit, a meglévő összes felesleges információt lenyírbáljuk róla, így aztán megmarad nekünk a kutyából, a palotapincsi vagy az uszkár. Azonban, hogyha engedjük ezeket az alfajokat, fajtákat keveredni, visszajön a kutya megint, a fajta tiszta játszótéri korcs, amiben benne van az összes gén. Vagyis a gének nem változnak. Tudatos szelekcióval, ismétlen tudatos kiválogatással lehet csonkítani a génállományt. Amikor azonban szabadjára engedem a folyamatokat, a génállomány visszaáll. Ez számomra arra bizonyíték, hogy a fajok nem változnak. Ráadásul, hogy bármilyen általunk ismert élőjén kiteszünk egy szelekciós nyomásnak, Mendelt fogjuk kezelni, és nem Darwint. Ugye Mendelről nem kell mondanom, hogy ő ki volt. Ugye ez az, amit a történészek, paleontológusok, egyéb őslénytannal és követelőkkel foglalkozó tudósok találnak ásatásai során. Ez pedig az, amit az evolúció elmélete elénk tár, mint törzsfejlődés. És ez egy óriási bakugrás. Ugyanis ezekre a vízszintes, függőlegestől eltérő vonalakra sehol nem találunk példát. Pusztán ezekre a függőlegesekre. Nagyon kreatív gondolkodásra van különben, hogyha valaki szépen összekötő őket egy fával. Tehát tudományosan nincs bizonyítva, hogy ez a fajta lassú fokozatos fejlődés létrejött, ez csak teória. Ráadásul hogyha különböző módszerekkel nyert genetikai, különböző módszerekkel nyert filogenetikai fákat összehasonlítjuk, rendkívül eltörelmény jutunk. Ugyanis filogenetikai fákat lehet kapni a külalak alapján, lehet kapni kiragadó DNS szekvenciák alapján, lehet kapni ilyen-olyan tulajdonságok alapján. Ezerféle fajta féleképpen föl lehet rajzolni egy filogenetikai fát. Mivel ezeknek egymáshoz semmi közük nincsen, felmerül bennem a kérdés, hogy ugyan melyik az egyedül üdvözítő, melyik a kiválasztott, melyik alapján lehet eldönteni, hogy kitől származunk. A delfinektől, az oroszlánoktól, a majmoktól, vagy a disznóktól, mert hol ez, hol az bizonyul legközelebbi rokonainknak. Attól függően, hogy éppen mondjuk a veséről van szó, vagy a szemről van szó, vagy miről van szó. Aztán egy harmadik, szintén Feri bácsi már említette, a tovább nem egyszerűsíthető szervek bonyolult, tovább már nem egyszerűsíthető bonyolultságú szerveket. Erről Bacsó István kollégám fog hosszasabban beszélni, nem megyek bele, csak annyi, hogy minden esetre megdöbbentő, hogy amikor 3-4-5 nukleotidból álló DNS szekvenciának az összes izomerét nem bírjuk már felrajzolni, mert nem bírja el a rendelkezésünkre álló papír mennyisége, akkor egy ilyen bonyolult szerkezet úgy magától véletlenül kialakul, amihez több tízezer gén egyidejű módosulása szükséges. Ugye emlékszik mindenki arra megállapítása, amit Darwin saját magáról mondott, hogy amennyiben kiderülne egy szervből, hogy nem alakulhatott ki sok egymás követő apró lépés folyamányaként, az egész elmélete megdőlne. Van néhány ilyen szervünk. Összefoglalom röviden, amit eddig tanultam az iskolában evolúcióról. A tömörfakerék először küllősi evolválódott, de közben elágazott az evolúció, és a másik ágon szekér lett belőle. Az előző ágon evolválódott küllős fakerékből fejlődött ki a bicikli, majd ebből a természet törvényei szerint a motorkerékpár. Miután a második ágon evolválódott szekér továbbfejlődött, kereszteződött a motorkerékpárral, és létrejött a genetika törvényei szerint az utód, a motorra hajtott szekérve és az autó. Ezután ez tovább fejlődött, még nem eljutottunk a Forma 1-ig. De a fejlődés nem csak egy vonalon ment, hanem ezer szállal ágazott, láttuk az előbb a filogenetikai fáknál, és a természetes szelekciós genetikai törvényei szerint a faküllőből kialakult a propeller, abból a repülőgép, majd az űrrakéta. Mindez természetesen, pusztán, szervetlen kemény, véletlenszerű folyamatok által, értelmes tervező beavatkozása nélkül. Ugye jól gondolom, ezt tanították nekem az iskolába. Az információ hatalom, mint tudjuk, és semmi köze az energiához, meg az anyaghoz. Egy darab papírra leírom, hogy I love you baby, beteszem a gázkromatográfba, és megmondja, hogy mennyiben a szén, mennyiben az oxigén, mennyiben a tinta, mennyiben a cellulóz, és így tovább. De mi volt ráírva a papírra, azt nem mondja meg a gázkromatográf, meg a tömegspektrométer, meg az se, hogy én írtam oda, vagy valaki más. DNS-ben az információ nem az anyagi minőségből fakad, hanem a DNS szavait felépítő betűk sorrendjéből, ami egy pontos utasítás a sejt számára, hogy hogyan kell összeretni a saját magát és miből. Általában annak az eldöntése nem okoz gondot senki számára, hogy egy objektumról megállapítsa, hogy valódi, nem hogy valódi, való azt is, hanem hogy véletlenszű természeti képződmény, vagy egy intelligencia által létrehozott valami. Az ID hipotézis azt mondja, hogy a DNS-ben található információ az értelmes tervezettségre utal, mert hogy információt véletlenül nem tud létrehozni egy hígősleves. Mi jut eszünk be erről? Talán az, hogy a homok és a szél játéka néhány millió év alatt beleírt a tengerpart fövenyébe? Nem hiszem. Az jut eszébe mindenkinek, itt járt gipszekab és rajzolt oda valamit. Keresi mögött az alkotót. Ugyanis rendkívül valószínűtlen, hogy az homok és a szél játékával kirajzolódott a tengerpart fövenyém. Ha megvizsgáljuk ezt az üzenetet, nagyon sok időt meg tudunk róla mondani a mai tudomány eszközeivel, milyen papírra írodott, milyen tintával írodott, hány éves volt az, aki írta, hány éves volt maga az írás, vajon aki leírta annak, milyen pszichoszomatikus betegségei voltak, és így tovább. De ahogy kiírta oda, azt nem tudjuk megmondani, és azt, hogy milyen célból. Röviden, ha a jelenség olyan információval bír, ami rendkívül valószínűtlen, és emlékezet egy általunk már ismert mintára, akkor automatikusan feltételezzük mögött az alkotót. Gyanítom, hogy senki nem gondolja, hogy ezt a feliratot a nap és a szél hozta létre a dégbolton. Mindenki keresi mögötte a repülőgépet, amelyik felírta. Akkor az örökítő anyagban miért nem keressük az alkotót? Hát igen, erről beszéltem már az előbb. Azt állítom, hogy az élet nem véletlen műve. Az örökítő anyagban felismerhetők az értelmes tervező munkája. Azt állítom, hogy a folyamatos apró lépésenkénti fejlődés nincs, vagy nincs igazolva legalábbis eddig. Csak ugrásszerű változásokat láttunk. Azt állítom, hogy ebből kifolyólag a fajok nem egymásból alakultak ki, hanem egymás mellett élnek, vagy halnak ma is. Azt állítom, hogy a tudomány képes megmondani, hogy a tortában milyen alkotó részek vannak, de hogy a Marina is ütötte, vagy a Juliska néni, vagy születésnapra, vagy névnapra, azt nem tudja megmondani. Innentől kezdve viszont hiba a darwini eszmék egyedül oktatása, és hiba tényként tárolásuk, mert csak egy elmélet. Az előző pontok folyamányaként azt állítom, hogy az evolúció egy téves elgondolás alapján kialakult paradigma, amelynek semmi köze a tudományhoz, hiszen extrapolál. És az előadás elején láttuk, hogy extrapoláció milyen óriási hiba lehetőségekkel jár. Öt pont alapján az iskolában a paradigma hibáit és az elébb világmagyarázatokat is oktatni kell. Összefoglalás. A filogenetikai fák sokszínűsége izolja, hogy nem lehet a fajokat egymásból származtatni. Annak a matematikai statisztikai valószínűsége, hogy az ősleves milliói vegyülete közül csak az a 20 darab alfa-aminosav, amit mi használunk, csak az válogatódjék ki, az a soha be nem következő események halmazába tartozik a matematikai statisztika szerint. A matrasz szerint a DNS kialakulása szintén a soha be nem következő események halmazába tartozik. Ennek ellenére, hogyha egy értelmes DNS szekvencia mégis összeállítódott volna az évmilliók során, akkor nem bírta volna létrehozni a saját fehérjét, és nem bírta volna reprodukálni saját magát a sejt nélkül. Hogyha létrejött egy véletlenül értelmes fehérje, nem bírta volna magát reprodukálni a DNS és a sejt nélkül. Annak a matematikai valószínűsége, hogy a törzsfa elágazásához szükséges új szervek és új információk létrejöjjenek véletlenül, szintén a soha bennem következő események halmazába tartozik. De egyszerre a tovább nem egyszerűsítő szervekről már ejtettem szót, és ráadásul a teória kiötléje szerint egyetlen egy ilyen szerv felfedezése megdönteni az egész elméletet. Ha ezek az események a soha nem következő események kategóriába tartoznak, akkor két lehetőségünk van. Vagy a vakvéletlenbe hiszünk, vagy a tervezettségben irányítottságban. Mindkét esetben hitről van szó. Első esetben kicsit sántít, vagyis materialista tudományunk ellenére hisszük. Második esetben az ember fejet hajt a tudomány előtt, és azt mondja, ha nem lehet, hát nem lehet. Mivel azonban itt vagyunk, be kellett, hogy következzen, tehát valaki irányította a folyamatokat. Az élet nem kezdhetett véletlenül, az élethez szükséges információt valahonnan venni kellett, a fajok nem jöttek létre véletlenül, akkor tulajdonképpen az egész evolúcióból mi az igaz? Válaszolják meg saját maguknak. Köszönöm a figyelmet.
0: Megköszönöm Farkas Ferenc előadását.

0: Miért vannak olyan távol egymástól az emberek? Miért van az, hogy ide születünk a világra, olyan közel élnek, játszanak egymással gyermekek, aztán felserdülnek, az utak széttartanak, és miért van az, amit a német filozófus és költő Heidegger mond, hogy maradnak örökre ismeretlenek egymásnak, amíg csak állnak a szomszédos fatörzsek. Felnövünk, mint egy fa, és ezek a szálfák az erdőben is több méternyi távolságban, de mégis egymástól mérhetetlen távolságban élnek, és végzik a maguk létét, életét. Miért van az, hogy ember között oly nehéz hidat verni? Miért van az, hogy az emberek közelítve is távolodnak? Miért van az, hogy egymáshoz közel húzódva is annál inkább idegenek lesznek? Miért van az, hogy szerelemben, barátságban, szeretetben sokszor csak ezeknek a visszáját, nem a színét, hanem a fonákját ismeri meg az ember? Hát miért van ez? Miféle borzalom, miféle átok ültort az emberiségen és az életünkön? Miért vagyunk egymástól elidegenedve és elszigetelve? Miért élünk szeretet nélkül, ami az élet sója? Miért élünk ilyen izetlen, ilyen magunk és mások számára is fogyaszthatatlan életet? Miért hiányzik az életünkből a szeretet? Persze a költészet a végső okokra nem tudja megadni a választ. A végső okokra a választ az a könyv adja meg, amely elmondja, hogy már a mennyben lázadás történt a szeretet ura és törvénye ellen, és ezt a lázadót, aki ezt szította az ember, beengedte a földre, és a földön ezért van szeretetlenség, igazságtalanság, viszály, mert aki itt van, nem adhatja más csak, ami a lényege. De a költészet is képes kifejezni ezt a szívszorító valóságot, ezt a borzadályt, ezt, ahogy előbb mondtam, ezt az átkot, hogy az élet nem olyan, ami ennek lenni kellene. A létezés elveszítette önmagát, az emberi kapcsolatok kiüresednek, és így mit ér az egész élet? És ezt valóban egy 20. századi költő, egy érzékeny lelkületű és a modern kor gyermeke költő Tóth Árpád fejezte ki talán a legmarkánsabban, legmegrendítőbben, hogy miért van az, amit a pályatársa Babits Mihály így mond, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni, de ez igaz, ez valóban igaz. Tóth Árpád egy hatalmas versben, a Babitsi rejtvényeknél talán hatalmasabb versében fejezte ki, és ez a lélektől lélekig. Tóth Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzességen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó jaj, barátság! És jaj, szerelem! Ó jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant roppant, jeges űr lakik.
1: Berzsenyi Dániel, emlékkönyvbe. Szeretet, barátság, mint minden, mulandó, de emlékezete, öröme állandó.
0: Berzsenyi Dániel pályája végén az 1830-as években több rövid epigramma-szerű verset írt. Nem azért, mert szerette volna ezeket a megrendeléseket, vagy az elébe tolt emlékkönyveket, amiben gyorsan, septében be kellett írni néhány sort. Fel is jegyezte Fáji András, hogy egyszer nála kérték meg, hogy írjon valamit egy kinyitott emlékkönyvbe, és Berzsenyi a következőt jegyezte be szó szerint: hamarosan nem jut más eszembe, mint a nevem, Berzsenyi Dániel. E humoros történet után azonban nézzük magát ezt a verset. Két sorból áll. Szeretet, barátság, mint minden mulandó, de emlékezete, öröme állandó. Minden elmúlik ezen a földön. Minden veszít a színéből, minden megkopik. De törvényszerű és szükségszerű ez? Nem maradhat meg eredeti színében, eredeti formájában semmi, és főleg a szerelem és a barátság, aminek éppen ez lenne a célja? Berzsenyi abban a gondolatban lel vigasztalást, hogyha a dolgok elmúlnak és megfakulnak is, a rájuk való emlékezet, a felidézésük, az viszont állandóvá teheti őket. Amikor elmondjuk a régi történeteket, a régi egymásra találásokat, a régi szép emlékeket és órákat, csak a derű óráit számolom, mondja Mozart, és nyomában majd Szabó Lőrinc. De vajon ennek így kell lenni? Maga a szeretet, a barátság, az mindig el kell, hogy veszítse az eredeti, a kezdeti, azt a friss, azt a hamvas formáját? Igaz a népdal, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik? Én úgy gondolom, hogy ez nem egészen szükségszerű dolog. Sőt, ha az erre való orvosszert föltaláljuk, akkor a világ legnagyobb gyógyszere lesz a kezünkben. Maga Jézus Krisztus is megrótta az egyik gyülekezetet, az efézusbelieket, hogy az első szeretetüket elhagyták. Első szeretet, micsoda kifejezés! Amikor valakit először megszeretünk, amikor valakivel először barátságot kötünk. És ez tart, de meddig? Sokszor a szeretet, a szerelem is felbomlik, évek, évtizedek múltán, a barátság is elenyészik, és erre az a bibliai válasz, hogy az első szeretetnek nem tartozik a sajátosságához, hogy elmúljék. A barátságnak se, hogy elfoszoljék, hanem minden fejlődhet, magasabb rendűbb lehet. De hogyan? Malakiás könyve, János első levele szól erről a Bibliában, hogy amikor az első szeretetnek nem csak az emlékét őrizzük meg, hanem az indítatását is, azt az elkötelezettséget is, hogy másokért fáradozzunk,

kiült házasságuk romjain üljenek. Nem szükségszerű, hogy egykor barátságot kötő emberek egymástól elidegenüljenek, eltávolodjanak. Ez egyáltalán nem szükségszerű, és nem csak azért nem, mert föl lehet idézni az emléket, hanem azért sem, mert maga a valóság is fennmaradhat, a szeretet és a barátság valósága, ha másokért küzdve, mások életének örülve ugyanazt átélhetjük, mint amikor mi egykor örültünk, először örültünk szeretetnek, szerelemnek, barátságnak. Örök a szeretet, és örök az igazi barátság, ha másokkal megosztjuk, és másokat is hozzásegítünk.

0: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, és hogy ezt már megszokhattuk, a gyermekeké az elsőbség. Kedves gyermekek, egy kisgyerek történetére szeretnék hivatkozni, hogy érzékeljétek azt, hogy a Bibliában a kisgyermekek milyen fontos helyet és szerepet töltöttek be. Nagyon nehéz helyzetben volt ez a kisfiú, mert elszakították az édesanyjától. Egy számára meglehetősen idegen környezetben kellett az életét élnie, egy olyan templomban, ahol rajta kívül nem sokan voltak. Tehát még ráadásul az egyedüllét nyomorúságával is meg kellett küzdenie. Ilyenkor az ember általában kesereg és szomorkodik, mert az édesanyját, az édesapját, a barátait kell nélkülözze. Ott van egyedül, kicsi gyermek léte ellenére is valamiféle szolgálattal megbízottan kell bizonyos feladatokat ellátnia. És egy alkalommal ez a fiatal kis gyermek alszik a templomban, és egy hangot hall. És rögtön fölpattan, és odaszalad a főpaphoz, aki valószínűleg nem túlzottan messze alhatott, és azt mondja, olvasnám ezt a Biblia szöveget, mert nagyon-nagyon fontos néhány kijelentése. Sámuel, mert ugye róla van szó, az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt, és szólt az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. Hozzá kell tenni azt, hogy Sámuel, ez a kisgyermek, nem tudta, hogy ilyen létezik, hogy az Isten megszólít valakit, és azt hitte, hogy a főpap szólította meg őt. És amire én most kitérnék. Fölriasztanak valakit álmából. Nem nyűgös. Hagyj aludni. Nem érek rá, vagy valamit biztos mond ilyenkor. Ez azt mondja ez a kisgyerek. Imhol vagyok, és Élihez szaladt. És mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem ezekre a pici kis parányi lényegtelenek tűnő kijelentésekre szeretnék hivatkozni. Azonnal fel kell, szalad, egyetlen zokszó nélkül, nem mondja azt, hogy a legszebb álmomból vertél ki, na most már mondd meg, hogy mit akarsz, és hagyjál aludni, hanem a legnagyobb készséget nyilvánítva, imhol vagyok. Semmi álmosság, semmi zsibbadság, semmi neheztelés, és szaladt. Ahogy én a kisgyermekeket figyelem, titeket is, és ti is valószínűleg ilyenek vagytok, van egy nagyon-nagyon szép tulajdonságotok, amit jó lenne megőriznetek. Megint az unokáimra hadd hivatkozzam, mikor viszünk valami ajándékot nekik, vagy nem ajándékot, bármit, mit tudom, üdítőitalt. Mert ugye általában az ember vendégségbe megy, akkor szokott valamit vinni. És megérkezünk. Ugye először az ember arra számítana, hogy a kisgyerek odajön, és azt mondja, hogy na, nagypapa, mit hoztál? Nem erről van szó. Nem jön oda, nem kérdezi, de amikor azt mondom neki, hogy gyere, Dórika, van itt valami, légy szíves, segíts, adod anyukádnak, akkor még ki se látszik a földből, és már ott van előttem, és nyújtogatja a kicsi kezeit, hogy odaadjam neki, és nem kotor bele, és nem nézi meg, hogy ebből a csomagból most mi az övé, vagy mit kell átadni. Úgy, ahogy van, viszi, majdnem nehezebb a csomag, mint ő maga, viszi és nyújtja oda az édesanyjának, és én magam is ugye, gyerekkoromra, bizonyos gyerekkori konfliktusokra visszagondolva, elszégyellem magam, hogy ilyen hihetetlen készséget látok nálatok gyermekeknél. Hogy örömötöket lelitek abban, hogyha segíthettek a szülőknek. És látom az elégtételt, ami kis unokánk szüleinek az arcán, azt a jóleső érzést, hogy lám, milyen aranyos az én kisgyerekem. Tehát amikor ti készséget tanúsítotok, segítő készséget, akkor ez a szülők szívét megmelengeti. Emlékszem arra az időre, amikor édesapám munkát vállalt, kömüveskedett, meg efféle tevékenységeket is folytatott, és elvitt engem magával. Igaz, hogy több malter volt rajtam, mint a falon, de én segítettem, és még mindig örömmel emlékszem vissza ezekre az alkalmakra, mert együtt lehettem az édesapámmal. Ez a kis történet ezeket a kifejezéseket közvetít, és ezeket könnyű megjegyezni, mert egyrészt megnyilvánul ennek a kisgyermeknek a megnyilatkozásában a készség, imhol vagyok, és Élihez szaladt, tehát szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Amikor úgy érzitek, hogy nincs bennetek eféle készség, és ugye ilyet is láttam, de én úgy gondolom, hogy ez rátok nem vonatkozik, csak azért mondom el, mert ilyen is létezik, hogy szólok mondjuk, tételezzük fel, hogy én vagyok egy szülő, és szólok a gyermekemnek, aki kicsi, és nagyon el van foglalva valamivel. És szólok neki, hogy gyere, légy szíves, mert most segíteni kellene. Úgy félrefordítja a fejét, igen, szóltál, és újra belemélyed abba a játékba, amivel nagyon lekötötte magát. Szólok még egyszer, akkor már oda se figyel. Ugye ez nem azonos azzal, amit itt olvastunk. Rögtön készség, ott hagyod bármit, aludni fontos és jó is, én is szeretek aludni, és ha az álmomból felvernek, akkor morcos vagyok, itt semmi ilyesmi. Imhol vagyok, és szalad. Imhol vagyok, hívtál engem. Hát olyan jó lenne, hogyha ti nekünk, felnőtteknek ilyen példát mutatnátok, hogy amikor szólunk, akkor szégyenüljünk csak meg egy kicsit, hogy mi nem mindig vagyunk készségesek, mert nálatok viszont a lehető legnagyobb készséget látjuk, amikor segíteni kell, amikor a felnőttek szólnak. Ennyit szerettem volna elmondani nektek, és remélem, hogy mindaz, ami most elhangzott, az majd a megnyilatkozásaitokban láthatóvá válik. És a szülők is majd eljönnek, és a fülembe súgják, hogy hatott az a rövid kis gondolatmenet, mert azóta sokkal készségesebbek az amúgy is készséges gyerekeink. Testvéreim, egy olyan gondolatmenettel szeretnék elétek állni, ami nekem magam is régóta probléma. Ugye azt mondja a Malakiás könyve, tanakodtak egymással az Úrnak tisztelés egy emlékkönyv íraték ő előtte, azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét, hát egy ilyen tanakodásra hívnálak benneteket. Van egy furcsa ellentmondás, ami emberi gyakorlatunkban és tapasztalatunkban. Az idővel nem bánunk észszerűen. És egyáltalán az idő, mint olyan, valamiféle furcsa jelenségként van az emberek világában. Ünnepeljük a születésnapokat, pedig megint elmúlt egy év. Az ember élete 70, a feljebb 80 esztendő. Örülünk, hogy már megint elmúlt egy. Amikor elmúlik egy év, szilveszterkor, akkor is tombol a világ, mert hogy már megint öregebbek vagyunk. És ezt azért említem, mert valami érdekes ellentmondást vélek felfedezni a mi életünkben is, adventvárok életében. Itt van egy könyv, már hordozom magammal, régóta ott van a táskámban, olvasgatok belőle, az 1888-as üzenet. Az 1888-as üzenetről azt írja Ellen White, hogy amikor ott a Minneapolis-i konferencián elhangzott Jones és Wagoner képviseletében, akkor ez a késői eső és a hangos kiáltás kezdete volt. Amikor én ezt először hallottam, hát földbe gyökerezett a lábam, hogy mit mondjak, mert rögtön eszembe jutott, hogy akkor 1888 óta a késői eső és a hangos kiáltás küszöbén élünk. Ugye ez az utolsó nagy befejező munkára utaló megállapítás, amikor az Isten ígérete szerint különleges támogatottságban lesz része Isten népének a nagy evangélium hirdetés munkájában, ami után az Isten rövidre metzi az időt igazságban, és Krisztus eljön az ég felhőiben. És akkor visszatérve az időhöz, ugye 1984-ben, amikor mi ezt az üzenetet a maga újra feldolgozott mi voltában megismertük, egy Veszprémben tartott prédikátor értekezleten, akkor földbe gyökerezett lábbal hallgattuk. A hitáltali megigazulás üzenete, ami arra hivatott, hogy egy népet készítsen fel Krisztus visszatérésére, olyan elemi erővel és olyan kristálytisztán hangzott ott el, hogy rögtön én magam is készséget éreztem arra, hogy ezt a könyvet, ami akkor került hozzánk, gyorsan lefordítsam, és így jelent meg egy évvel később ami az akkor tartott prédikátor értekezlet központi témája lett. 1985-ben Bózsán olyan prédikátor értekezleten vettem részt, amilyenen azóta sem és azelőtt sem. Azt írja Ellen White az 1888-as üzenet utáni állapotokról, ahogy egy-egy gyülekezet fogadta, hogy a menny egészen közel került a földhöz. És mi akkor ott Bózsván, 85-ben ezt éreztük. Előttem vannak prédikátorok, egyik-másik itt van most is, akik egymás nyakába borulva kértek bocsánatot egymástól, és olyan őszinte, szeretetteljes, az együvé tartozás érzését kifejező megnyilatkozásoknak voltunk átélői és szemtanúi, ami érzékeltette velünk, hogy milyen lehetett az ősgyülekezet állapota. Milyen lehetett az, amikor ezek naponta találkoztak egymással. Milyen volt az, amikor a kívülvalók azt mondták, hogy lássátok, mennyire szeretik egymást. És akkor elkövettünk egy óriási hibát, és azóta többször. A hit általi megigazulás igazságából dogmatikai tanítást alakítottunk ki. Én nem hiszem, hogy az őskeresztények körében létezett rendszeres teológia. Nem a rendszeres teológia ellen szólok. De amikor én rendszerezem úgymond a bibliai igazságot, akkor az én rendszeralkotó készségem ennek rendelem bizonyos értelemben véve alá. És ami ebbe az általam felállított rendszerbe nem fér bele, az nincs. Vagy az nem ennek az üzenetnek a része. Amikor az őskeresztények spontán megnyilatkozásról olvasunk a Bibliában, ott egyetlen ösztönző tényező volt a Krisztus szorongató szeretete. És ez meghatározta, hogy hogyan viszonyuljanak a törvényhez, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Nem kellett óriási nagy elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, arra vonatkozóan akár 26 hitpont, vagy 32, vagy ki tudja hány hitpont formájában, hogy mit, hogyan kell, és mit, hogyan szabályos, mert a Krisztus iránti ragaszkodás és szeretet meghatározta mindezeket. Néha ad az érzésem, hogy amikor mi rendszerbe foglalunk dolgokat, akkor attól félünk, hogy kifolyik a kezünk közül, legalább legyen ott leírva valahol, pedig a megoldás az, hogy minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább nyilvánvalóvá lesz az életünkben mindaz, ami az Isten személyes szeretetének érintéséből fakad. A 88-as üzenetre visszatérve, amikor először hallottam, és úgy kezdtem elmélyedni én magam is ezekben a gondolatokban, akkor számomra rendező elvé vált. Amit Péter írt Pál írásairól, azt én könnyen félretettem, ugye azt mondja Péter, hogy írt a mi atyánk fia Pál is némely nehezen érthető dolgokat, amelyeket egyesek elcsülnek, csavarnak maguk vesztére. Számomra a 88-as üzenet olyan rendező elvé vált, ami Pál nehezen érthető írásait is világossá, könnyen érthetővé tette. És itt szeretnék még egy dolgot elmondani. A Bibliában nincsen elmélettől különválasztott gyakorlat. Azaz elmélet nem állja meg a helyét, lehet, hogy tartalmi vonatkozásban igen, csak értéktelen amúgy, amelyikből gyakorlati konzekvenciák spontán reakciók formájában nem származnak. Mert minek állítok fel egy elméletet, ami igaz önmagában, hogyha annak a gyakorlati következményei nem érvényesülnek. A szombatiskolában jutott eszembe, adosszam meg veletek is. Ugye a szombatiskola kitér Jézus bizonságtevésére, amit a Pilátussal folytatott beszélgetésében mondott el. Azt mondja, én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonságot tegyek az igazságról. És itt van egy óriási nagy félreértésünk, és a gyakorlati életünkben is megjelenik ennek a nem kívánatos szövődménye. Nem tudom, hogy ha mondjuk Robit megkérdezném, hogy nála a kereszténység hogyan jelentkezett, és hogyan lett adventistává, akkor lehet, hogy ő is úgy kezdené, mint az én idősebb testvéreim, akiket mondjuk testvérlátogatás kapcsán megkeresek, és kérdezem tőlük ugyanezt. Testvérem, amikor megismertem az igazságot, lehet, hogy én vagyok ilyen faramuci gondolkodású, de én jobban örültem volna annak, hogy tudod, amikor Krisztus szeretete úgy bevilágított az életembe, akkor megértettem és tapasztaltam valamit abból, hogy Isten úgy szerette a világot és benne engem is. Amikor megismertem az igazságot, ez azóta számomra egy kicsit rossz kicsengésű. Ezzel nem súgni akarok, hogy amikor ma megyek hozzátok, akkor ne így kezdjétek. Csak nyilvánuljatok meg spontán egyszerűséggel, mert a Pilátussal folytatott beszélgetésben Krisztus a görög nyelvben választható két igazság kifejezés közül nem az alétheiát választotta. Az alétheia elméleti igazság. Szemben a dikaios szűnével, ami az igazság gyakorlati megélése, példaértékű bemutatása, és azt mondja, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bemutassam az igazságot. És aki az igazságból való, akit az igazságnak ez a gyakorlati, az Isten világára jellemző megnyilatkozása megérint, az hallgat az én szómra. Időnként a könyveimhez menekülök, amikor túl sok e-mailt kell olvasnom, és most, hogyha megnyitom a számítógépet, akkor 30 a legkevesebb, amit mondjuk egy-egy ilyen alkalommal, akár napjában többször is tapasztalok, ilyenkor menekülök. És hát ugye ott volt az asztalon a Varga Zsigmond féle görög szótára, mondom, egy kicsit elmélyedek ebben, mert még ez is jobb, mint az a sok e-mail. Na szóval, és felütöttem két szónál. Érdekelt mindig, hogy mi a bűn, mert jobb, hogyha tudom. Szóval, hogy a Biblia megítélése szerint mire számíthatok. Több kifejezés van a bűnre, az egyik a he hamartia, és a másik pedig a paraptóma. És ez a dikaió szünének, az igazságnak az ellentéte, ami azt jelenti, hogy én nem vagyok a helyemen, a teremtettségben. Nem vagyok ott, ahova az Isten engem szánt. Nem ölt az életemben testet, a szó gyakorlati értelmében véve az igazság maga. Lehet, hogy elméletileg kristálytisztán képviselem. Lehet, hogy el tudok mélyedni a részletekben is, és a részleteket is kristálytisztán képviselem, de a Biblia azt mondja, hogy nem vagyok a helyemen, hogyha az igazságnak csupán az elméleti képviselete jelenik meg nálam. Ez a paraptóma azt jelenti, hogy elhibázza valaki a célt. Tehát nem az Isten által megjelölt és meghatározott cél felé tart, hanem célt téveszt, és a he hamartiának, ennek a bizonyos bűnre vonatkozó kifejezésnek ez a lényege, hogy én célt tévesztek. Lehet, hogy abban a hitben élek, és hogy majd amanapon oda megyek Jézushoz, nem a te nevedben profétáltam és tettem sok hatalmas dolgot, és akkor azt mondja, hogy a lényeg hiányzik, nem vagy a helyeden. Nincs ismeret, közösség. Elhibáztad a célt. És nem elég, hogyha a lelkiismeretedet megnyugtatod az igazság elmélet ismeretével, hogy abban te mekkora jártaságra tettél szert, és hogy mi mindenre vagy képes, akár még görög nyelven is elmondod az egész új szövetséget. Nem elég. Nem elég. A dikaió ige, bocsánat, hogy ilyen sok görög szót mondok, de azért mondom, mert ezeknek a lényegi tartalma az segít ezt a dolgot a maga helyére tenni. A dikaió nem azt jelenti csupán, hogy engem az Isten igaznak nyilvánít. És a hitáltal megigazulásnak a korábbi sokrendbeli megfogalmazása a megigazulást, vagy a megigazítást igaznak nyilvánításnak tekinti. Fellapoztam ezt a Varga Zsigmond féle legvastagabb, a köreinkben legtartalmasabb görög szótárt, és rájöttem, hogy a vallásos ember és a bibliai szövegben, és még a görög szövegben jártas ember is mennyire szelektíven gondolkodik. Mert ott, ahol ez a szó szerepel, ott arra utal a magyar megfelelője, igaznak nyilvánít, igaznak minősít, és itt a protestáns értelmezés véget ér, pedig a szövegben benne van az is, hogy igazzá tesz, hogy visszaadja igazságát, és a teremtésben, vagy az újjáteremtésben az Isten részéről neki szánt helyére kerül vissza. Ez a protestáns értelmezésben nincs jelen. Tehát amikor én igazságról beszélek, ez azt jelenti, amikor az Isten engem igaznak nyilvánít, akkor ez azt jelenti, hogy akkor nyilvánít igaznak, amikor én készséget mutatok arra, hogy ő igazzá is tegyen engem. És az igazzá minősítés elvonatkoztathatatlan attól, hogy engem az Isten igazzá tegyen, hogy visszaállítson engem arra a helyre, ahol a teremtésben amúgy kijelölte a helyemet, és attól sem különíthető el, hogy visszaadja igazságunkat. A reformáció idejében megjelent a sola fide, az egyedül hit által. A zsidóság körében megjelent a cselekedetek által. Mind a kettő a céltévesztés egy-egy megnyilatkozása. A protestáns reformáció idejében nem foglalkoztak a törvénnyel, és már megvolt a hit által megazulás igazságának az ismerete a zsidóság körében, ők csak a dicsekedés eszközévé tett törvénnyel foglalkoztak. Szeretnék egy bibliai példára hivatkozni, Jósua főpap példájára. Miből áll a megigazulás? Nem mondhatja egyetlen zsidó sem, hogy ezt nem ismerte. Vegyétek le róla a szennyes ruhát, öltöztessétek fel tiszta, ragyogó, fehér gyolcsba. Ezért mondja Pál, hogy levetkőzzétek amaz régi élen szerint való embert, és öltözzétek fel a Jézus Krisztust. Nem elég levetkőzni. Furcsa látvány lenne. Fel is kell öltözni. Tehát a keresztség ezt fejezi ki. Levetkőzünk valamit, és felöltözünk valamit. Az Isten nem hagy bennünket pőrén, egy másodpercre sem. Mert az Isten elkötelező szeretete, amely képesít engem arra, hogy mindent kárba veszni hagyjak és szemétnek ítéljek, ugyanakkor képesít arra, hogy felöltözzem a Krisztust. Hogy Krisztus példája mit jelentett? Egy ígét szeretném, ha kikeresnétek. Tudom, hogy az idő már eléggé elszaladt. Rövid is leszek. János Evangélium 5. fejezetének 30. versét. Ugye arról tanultunk a szombatiskolában, hogy Krisztus mi módon élt itt közöttünk, hogy aki látta őt, látta az atyát, de még egy dolgot hozzá kell tenni. A szombatiskolánk az Isten bemutatásáról szól, de Krisztus küldetése túlmutat ezen. Megmutatta azt, hogy mi emberi természetben, bűnrehajló, önző emberi természetben milyen segélyforrások birtokában válhatunk győztessé. Ugye Krisztus volt a fiúság reprezentánsa, és így olvasom az 5. fejezet 30. versét. Én semmit sem cselekedhetek magamtól. Ez volt a jézusi magatartás. Ahogy kijelenti a Biblia, hogy az ember az Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, mert nem is teheti, mert nem is képes rá. Jézus kimondja, hogy ő semmit nem cselekedhet magától, ebben a természetben nincs erő ahhoz, hogy az Isten törvényét betöltse, és Krisztus mégis tökéletes életet élt. Mert hozzáteszi, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, Pál szavaival kiegészítve, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amikor az ember megigazul, akkor visszakerül a helyére, az Isten mellé. Sokszor elmondtam már, nem akarom ismételni, az ember helye az Isten mellett van, az Istennel közösségben. Ez az ember isteni elgondolása szerinti helye. És ha én bizalomra ébredek és visszakerülök ide, akkor egyben megtaláltam bizalmi alapon az elfogadás készségével az erőforrását is. Akkor segítségül hívom a nevét, akkor belé kapaszkodom. Akkor tudomásul veszem, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetek, de vele és bennem mindenre lehet erőm. És amikor azt mondja ez a bizonyos történet, a Józsuáról szóló történet, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, akkor hozzáteszi, ímé, levettem rólad a te álnokságaidat. Tiszta és ragyogó fehér gyorsba öltöztette őt a király, és a helyére állította. A következő versek kimondják, hogy ezután Józsuának hol a helye. Ez a megigazulás. És ha mi ezt elméleti síkon gondoljuk végig, akkor nem vagyunk a helyünkön. És talán nem is vagyunk megigazultak. Bocsánat, ez nem ítélkezés, csak elméleti kérdésfelvetés. Egy kicsit nézzük meg az elhangzottak inverzét is, tehát az ellenkezőjét. Mi van akkor, hogyha Isten igaznak nyilvánít bennünket, noha nem vagyunk igazak? Igazságos dolog ez? Játszik az Isten magával? Igaznak nyilvánít valakit, aki különben nem igaz? Mikor van ennek értelme? Akkor, ha az igaznak nyilvánítás az előlegezett bizalom megnyilatkozása, amiben képesítő hatalom van arra, hogy az, aki az Isten részéről a szeretetnek, a megbocsátásnak, a jó akaratnak ezzel a gesztusával találkozik, az egyben képesítő erőt nyer arra, hogy igazzá váljon. De ha valaki nem válik igazzá, annál megkérdőjelezhető az, hogy ő megigazult-e vagy sem. Azt írja Ellen White 100 közül egy, ha érti. Pedig olyan világos. Nem? Hát annyi képpel illusztrálja a Biblia. És ami az időtényezőt illeti, 1888-ban elhalt ez az üzenet. 1984-85-ben elhalt ez az üzenet. Elméleti síkra terelődött, és néha az embernek az az érzése, hogy azért vagyunk ilyen alvó állapotban, mintha csodára várnánk. Pedig itt van a gyógyszer a kezünkben. Nem akarok megterhelni ezzel senkit, ha valakit igen, akkor magamat, hogy mit jelent, hogy ez az üzenet a késő esés a hangos kiáltás kezde. Tehát azt jelenti, hogy az utolsó nagy befejező munkára képesít. Mert nyilvánvalóvá tesszük mások előtt, hogy az evangéliumban hatalom van. Hogy a megigazulás az embernek visszaadja az igazságát. Jobb könyve beszél erről, egy ószövetség írat. Hogy visszaadja az igazságunkat, azaz a helyünkre kerülünk. Lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a tanítványok, amikor a megdicsőülés hegyén beérték azzal, hogy elkápráztatta őket Krisztus dicsősége, és azt mondták, hogy hát jó itt nekünk. Építsünk egy hajlékot Krisztus neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, mi is majd meghúzódunk itt valamelyik fal árnyékában. Mert mit jelent ez, ha a késés és hangos kiáltás belép az életünkbe? Hát, hogy egyrészt megváltozik az életünk, másrészt pedig Krisztus hamar eljön. Ha nem engedjük, hogy ez az üzenet a maga jelentés tartalmával és elkötelező erejével kiteljesedjen, ez azt jelenti, hogy nem várjuk Krisztust. Vagy nekünk nem annyira szimpatikus az, hogy Krisztus hamar jön. Tudom, hogy messze menő és radikális konzekvenciák ezek, de nem tudok más következtetésre jutni. Miért nincs az, hogy 1984 óta dörömbölünk egymás fején, szívén, és nem tudunk nyugodni, és nem tudunk egyről kettőre jutni, amíg ez az üzenet el nem éri a maga belső gondolati tartalmával együtt a szívünket, és nem hozza létre azt a változást, amire hivatott. Miért hagyjuk, hogy ilyen alvó állapotban leledzünk már mióta, holott a gyógyszer a zsebünkben van. Mit lehet erre mondani? Milyen magyarázatot lehet rá találni? Azt mondja a Biblia, amikor a mennyegzői ruha nélkül való ember ott totyorgott az ajtóban, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád. Megigazulhattál volna, fölvehetted volna, a rendelkezésedre bocsátottam. Nálad is ott volt. Mondja a Biblia, az pedig hallgatott. Jó lenne, ha nem ezek között lennénk, akik akkor majd hallgatnak, hanem akik azt mondják, hogy sajnáljuk az eltékozott éveket, az eltékozott alkalmakat, és most már szeretni vágylak Jézus téged teljes szívemből, és át akarom adni magam, és sajnálom az elvesztegetett időt és alkalmakat. És vaj, ha tudnál tenni valamit annak érdekében, hogy ezeket az én hibáimat jóra fordítsad, de legalábbis nálam. Én szívből kívánom, hogy ez a változás mi hamarabb következzen be a mi életünkben. Ehhez képest, hogy regisztráció vagy nem regisztráció teljesen fölösleges és mellékes dolog, nem? Mikor ez a lényeg? Én szívből kívánom, hogy gondolkozzunk el ezen. És cselekedet követői lévén boldogok legyünk a mi cselekedeteinkben. Amen.
1: Befejezésül pedig keressük meg a 220-as számú éneket, és énekeljük el az első, második és harmadik versét. 220-as számú éneknek imádság előtt az első, második és harmadik versét énekeljük el.

0: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a laodíceai üzenet sem ért célba, hiszen te még mindig az ajtón kívül állsz, és azok a további késztetések és kérlelések sem, amelyeket akár 1888-ban, akár a mi életünkben, az elmúlt évtizedekben adtál, azok sem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Noha mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hiszen megismerhettünk téged, megismerhettük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet, és hiszük, hogy ebben a szeretetben és a te ígédben képesítő hatalom van arra, hogy bennünket más emberré tegyél, hogy a helyünkre kerüljünk, oda melléd a bizalom jegyében, és közösséget alkothassunk veled, mint ami az ember életnek leglényege. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy tékozlóként olyan régóta vándorlunk abban a hitben, hogy mi az igazság ismerői vagyunk, és zsidónak neveztetünk, és a törvényre tanítatunk. Urunk, segíts ráébredni arra, hogy nálunk legfeljebb csak elméleti igazság van, ami a felelősségünk nagyságát jelzi, és nem igazán azt, hogy mi meggyógyultunk, hogy mi szabaddá váltunk, hogy ismerjük a bűntől való szabadulás útját. Urunk, tedd hitelessé a mi életünket és a mi prédikálásunkat azáltal, hogy a mi életünkben is megjelenik az igazság a maga gyakorlati mi voltában, következményeivel együtt, hogy lássák az emberek, hogy mi szeretjük egymást, hogy mi visszatükrözzük Krisztus képmását, és vajon így hitelessé válna mindaz, amit mondunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz és megsegítesz mindannyiunkat. Amen.
1: Megkezdett 220-as számú ének 6. és 7. versét énekeljük el.

0: Kedves gyülekezet, mindenkelőtt szeretném elmondani, hogy olyan jó megint a körötökben lenni, a régi szép időket idézi bennem, mikor gyakrabban jártam erre. Innen is szeretnélek mindjártokat üdvözölni közösen. A mai délelőttön egy ószövetségi igehelyet szeretnék kiinduló pontnak használni a gondolatmenetünkhöz. A Királyok első könyve 18. fejezetében a 21. vers, ez a Biblia vers, ennek is egy része lesz, majd jelezni fogom. És amíg keresitek, még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez egy kiindulási pont lesz, nem az igéről szeretnék szólni, de ennek a fényében szeretném, ha közösen gondolkodnánk ma. Királyok első könyve, 18. fejezet, 21. versét legyetek kedvesek megkeresni, és közösen olvassuk. És odamenvén Illés az egész sokasághoz mondta, meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép, csak egy szót sem. Meddig sántikáltok két felé? Ezt kérdezte Illés, hát majdnem 3000 évvel ezelőtt a történelemben. Egy olyan helyzetben, amikor Jézabel egy idegen származású királynő a Baál és az Asera kultuszt elterjesztette Izraelben, és amikor végső döntésre hívta Illés a Kármel-hegyén a zsidó népet isteni csodáktól kísérve, éppen arra készült, hogy bizonyítékot adjon, akkor felszólította a népet, hogy meddig sántikálnak még két felé. Ne haragudjatok, de én most szeretném ezt a kérdést feltenni magunknak, bármilyen erősnek is hangzik ez a kérdés. Mi meddig sántikálunk még két felé? Mindjárt megindoklom egyébként, hogy miért bátorkodom ezt felvetni. Ugye itt Baál meg Asera kultuszról hála az égnek nincsen szó, de nem tudom, ti nem úgy érzitek-e, hogy mi az életünkben kétfelé sántikálunk. Illés nem azt mondta, hogy meddig mentek rossz irányba. Nem arról volt, hogy Izrael csak a Baál kultuszt követte, nem szűnt meg az Isten hódolata sem Izraelben, noha írtotta Jézabel nagy erővel. Azt mondta, hogy amit Izrael tesz, az olyan, hogy ide is egy kicsit, meg oda is egy kicsit. És ettől ez sántikálássá válik. Ettől sántikálás, különben nem lenne az. És egy kicsit én úgy érzem, hogy a mi életünkre is ez jellemző, hogy egy kicsit követjük is az Istent, de nem teljesen és kizárólag, és ezért nem haladunk úgy, ahogy kéne. Senkit sem akarok megbántani a feltételezésemmel, de nekem az a véleményem, hogy ha mi haladnánk, és a jó irányba haladnánk, és nem sántikálnánk, akkor már előrébb járnánk. Egyénileg is, meg közösségileg is. Azért is bátorkodtam ezt az ószövetségi prófétai kérdést megfogalmazni mindnyájunk számára, hogy meddig sántikálunk még kétfelé, mert az idő sürget. Én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, ha figyelitek az eseményeket, pontosan abba az irányba mutat minden, és pontosan aszerint, a rend szerint alakítják át körülöttünk a világot és a társadalmat, amit a Biblia előre megmondott. Köszönöm. Tehát pontosan az történik körülöttünk, amit a Bibliában olvasunk, ami egyfelől egy hatalmas bátorítás, akárhogy is vesszük, mert megerősít bennünket abban, hogy a Biblia igaz, és hozzáteszem halkan, mert ugyanilyen fontos, hogy mi jól is értelmezzük ezek szerint, mert hát az történik, amit értelmeztünk belőle a proféciáiból. De van ennek egy másik oldala is, ennek a bátorításnak, hogy ha őszintén szembenézünk magunkkal, akkor nem tudom, mennyi okunk van a bátorságra. Nem tudom, rátok, hogy hat mindez, én csak megjegyzem, hogy néha úgy kertészkedek, otthon most egy olyan helyen lakunk, és nagyon áldásos tevékenység, mert az emberek gondolatai támadnak, aközben, hogy manuálisan foglalja el magát, és nem szellemileg. És én az utóbbi időben nagyon sokat gondolkoztam az életemben, a saját életemben, az eddigi hát produktumán, akármilyen, nem szép is ez a szó, és nagyon nem vidított fel, megmondom őszintén, amire jutottam. Nem tudom, ti szoktatok-e gondolkozni a jelenen, az életetek jelen állapotán, vagy a múlton, annak a múltján. Ha valamikor, akkor most ennek ideje van szerintem. A számvetés idejét éljük, hogy itt állunk, ahol vagyunk, mit alkottunk eddig, mennyire volt hasznos és értelmes az életünk, mennyire szolgálta Isten dicsőségét, mennyire szolgálta a saját üdvösségünket, mennyire szolgálta mások üdvösségét az életünk. Szerintem ezzel számot kell vetnünk. Időről időre, de különösen most, amikor hát egy ilyen történelmi helyzetben élünk, mint ma. Én arra hajlok, hogy a mi életünket talán úgy lehetne jellemezni, hogy azért inkább tékozoltuk, mint gyűjtöttük az Istentől adott alkalmakat. Ismétek az ígét, biztos Máté 12.30-ban olvassuk, hogy aki velem nem gyűjt, aki azokkal az alkalmakkal nem él, amiket én adok neki arra, hogy gyarapodjon Isten ismeretben, jellemben, a szolgálat lévén szerzett tapasztalatokban, aki ezt az alkalmakat nem veszi észre, és nem ragadja meg, és nem gyűjti össze, az tékozol. A szónak a legmélyebb értelmében tékozol. És eredetileg ezen a ponton gondoltam mondani, hogy megismétlem, én nem akarlak titeket megbántani azzal, hogy gyanúsítok ilyesmivel, de szerintem, hogy ha mi nem tékozlók lennénk, hanem gyűjtők, akkor előrébb járnánk, megint csak azt tudom mondani. Nem lehetünk elégedettek az állapotunkkal, és hogyha ugyanakkor megnézitek azt, hogy hogyan rohannak előre az események, nem tudom ti rátok, hogyha, de tudtuk, hogy körülbelül valamikor valami hasonló várható, mint ami mostanában is történik, hogy átfazonírozzák, hogy így mondjam, az egész társadalmunkat, mint egy mintaként, és az egész világon ez történik, és ez fog történni. Amikor látjuk azt, hogy már itt járunk, egészen váratlan gyorsasággal következnek be a dolgok, talán úgy gondolom, hogy erre nem számítottunk, akkor felvetődik a kérdés, hogy mit érzünk mindennek a láttán. Nem tudom, ti késznek érzitek-e magatokat mindarra, amit egyébként tudunk, hogy még mi következik ezután, és ami előttünk áll. Nem tudom, hogy ti nyugodtak vagytok-e a saját állapotunkat összehasonlítva az idők szavával, hogy hányadán állunk. Nem tudom, hogy nyugodtak lehetünk-e mindennek a hátterén. Én arra jutottam, és valószínűleg mindnyájunknak a gondolata ez, hát emberek vagyunk és hasonlóan gondolkodunk, hogy emberileg nagyon erős a kísértés, hogy megijedjünk. Szembesülünk az események előrehaladott voltával, ugyanakkor a mi roppant mulasztásunkkal, az elszalasztott lehetőségekkel, hogy mennyivel előrébb járhatnánk ennyi év után, amit a hitben töltöttünk. És valami olyasmi megfogalmazódhat bennünk, én ezt így írtam le magamnak, hogy olyan esélytelennek érezzük azt, hogy el tudjunk készülni. Nem tudom, hogy én csak én érzek így, vagy ti is foglalkoztok ezzel a gondolattal, mert nem akarok a levegőbe beszélni. Ha látjátok azt, hogy az időkjelei hogyan következnek be, ti nem éreztek egy szakadékot ebben, hogy a gonosz erői azok haladnak, tudatosan eltökélten a maguk útján, mi pedig egy kicsit olyan sötétben tapogatózunk, és most eszmérünk, hogy hát ezek szerint már itt járunk. Engem nagyon kísért az a gondolat, hogy sokkal előrébb kéne járnunk, és járhattunk volna, járhatnánk, hogyha megragadtuk volna azokat az alkalmakat, amiket az Isten adott. De úgy tűnik, hogy nem tettük. És ezért vagy az a gondolat kísért, hogy esetleg elcsüggedünk, hogy most már reménytelen az állapotunk, vagy egy másik kísértés, hogy még észre sem vesszük, hogy milyen reménytelen az állapotunk. Én ezt így látom. Esetleg délután erről beszélgethetünk, ha ti máshogy látjátok, én mindenképpen így látom. És ennek a hátterén, amit elmondtam, szeretnélek bátorítani benneteket, épp azért, mert rám is rám fér, hogy nem reménytelen még a helyzet, bármilyen nagy is a mulasztásunk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen volt a tanítványok állapota Jézus Krisztus halálakor, tehát abban a kritikus időszakban. Mi volt a vezérelv? Mi foglalkoztatta őket? Emlékeztek rá? Lukács 22-24, nem kell megkeresni, csak hogy ott megtaláljátok. Az volt a nagy kérdésük, hogy ki a nagyobb. Hát éppen nem voltak felkészülve arra, ami aznap éjszaka történik a Getsemáné kertjében, meg másnap Jézus Krisztussal. Nem ebben zakatolt az agyuk, nem ebben lüktetett a lényük. Ki a nagyobb? Ennek az lett a következménye, a Getsemánéban elmenekültek, magára hagyták Jézust. Igaz, Péter tagadta meg látványosan, de csak azért, mert ő elment legalább vele, oda, ahol kihallgatták. A többiek azért nem tudták megtagadni, mert oda sem mentek el. Közvetlenül ők is megtagadták, mert elhagyták. És Isten ugyanezeket az embereket mégis fel tudta készíteni. Pünkösdre, tudjuk mindnyájan. 50 nap volt a különbség. Ugyanezeket. Aki a nagyobbakkal csinálta, bocsánat, én írtam magamnak, hogy aki a nagyobbakból lett 50 nappal később egy olyan pünkösdi csapat, akikre kitölthette a szent lelkét. Nagyon rövid idő leforgása alatt. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy bármennyire is nagy a mulasztásunk, az Isten még mindig bennünket is fel tud készíteni. Nem kell, hogy lemondjunk magunkról, ő sem mond le rólunk. Egy ige helyet idézek csak, ami olyan nyomatékos, nem a körülményeknek megfelelő, de a helyzetünknek igen, úgy gondolom. Ti is ismeritek a történetet, csak azért mondom a helyet, hogy akik írnak, le tudják írni. Máté evangélium a 8. fejezet 2. verse. Oda megy egy bélpoklos Jézus Krisztushoz, és azt mondja neki, hogy ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. Tudom, hogy mind múlik. Nyilván ebben benne volt az, hogy én akarom, hogy megtisztuljak, hát azért ment oda. Azt mondta az Úrnak, hogy Uram, ha te is akarod, én akarom, de ha te is akarod, akkor ennek nincs akadálya, akkor te megtisztíthatsz engem. Kedves gyülek, és tudjátok, hogy mi történt utána? Az volt a válasz, hogy akarom, tisztulj meg. És megtisztult a bélpoklos. ami mondjuk a feltámasztással egyenértékű csoda, ugye a betegség jellegéből fakadólag. Kedves gyülekezet, az a kérdés, hogy mi elhisszük-e, akarjuk-e, hogy még belülünk is tud az Úr elkötelezett hívő szent embereket nevelni, faragni, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen. Az a kérdés, hogy elhisszük-e, és főleg, hogy akarjuk-e. Kinek az akaratán fog múlni? Szerintetek kinek az akaratán múlik az egyes ember üdvössége? Mondok egy egyszerű igét is ismétek, az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen és üdvösségre jusson, ezért minden emberért odaadta a fiát, és minden emberen munkálkodik a Szent Lelke. Akkor kinek az akarata fogja meghiúsítani ezt a munkát azokban az életekben? Azoknak az embereknek az akarata, akiknél ez meghiúsul. Mi ne legyünk okai a magunk életében annak, hogy ez meghiúsul. Ezért innentől kezdve arról szeretnék szólni, hogy mi lehet a megoldás a mi mostani helyzetünkben, itt az idők végén élve, az idők jeleit látva, a saját állapotunk ismeretében és fényében. Merre induljunk? Én azzal kezdeném, hogy hol a baj a mi életünkben. Mondok egy példát. Nemrég volt egy nagyon jó beszélgetésünk egy Biblia körön. Az egyik hölgy, aki hát ilyen törzslátogatónk, így mondanám, tehát ilyen tiszteletbeli, tehát még nem döntött meg, nem testvérünk olyan értelemben, de nagyon hűségesen jár, szeret járni, és ő mondta, hogy neki van egy bizonyos visszatérő ilyen kikéretése, vagy próbálja az életben, a rokoni körben valamilyen élethelyzet, ilyen nem szánt szándékos provokáció, de nem tud kezelni bizonyos helyzetet, és mondja, hogy van, amikor könnyen megy, hogy kezelje ezt a kísértést, és van, amikor nem megy könnyen. És megkérdeztem tőle, nem ismerve közelről azért az ő életét, tehát nem tapasztalat alapján, csak feltételezés alapján, hogy nem lehet, hogy úgy van ez, hogy amikor hitben erősebb, jobb állapotban van, akkor könnyebb kezelni a kísértést, és amikor nem annyira, akkor nehezebb. Azt mondja, hogy de pont úgy van, ahogy mondom. Mondom, hát nagyon okosnak, ugye nyilván ez nem kellett lennem, ez egy törvényszerűség. És én azt gondolom, hogy a mi napi gyakorlatunkban is nagyjából ez a helyzet a kísértésekkel, és megmondom, mi az oka, bátorkodom megállapítani a Biblia alapján. Olvasok egy Biblia verset, János Evangélium a 6. fejezet 53. versét, így hangzik. Ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Nem tudom rátok, hogy hat ez az ige. Ez olyan, amikor kimond egy tudós egy fizikai törvényt, nem? Tehát, hogy ez így van. Ha tetszik, ha nem, lehet hitetlenkedni, lehet próbálkozni az ellenkezőben, nincs értelme. Ez ugyanúgy működik, mint a gravitáció. Ha van közösségünk Krisztussal, és ő nem azt mondta, hogy egyszer, nem azt mondta, hogy hetente, ő a táplálkozásról beszélt. Milyen rendszerességgel szoktatok táplálkozni? Hát napi, többszöri rendszerességgel. Azt mondta, hogy ha mi naponta ápoljuk a közösséget vele, fogyasztjuk az ő életét, erről gondolkozunk, erről olvasunk, ez járja át a lényünket, ez határozza meg a gondolkodásunkat, akkor lesz élet bennünk, ha ezt nem tesszük, akkor ne csodálkozzunk, ha nem. És én néha úgy érzem, hogy mégis csodálkozunk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Az ember néha úgy érzi, hogy voltam jobb állapotban. Voltam erősebb. Elárulok valamit, nekünk ugye gyermekünk született 3 hete lesz most vasárnap éjszaka, és épp mondtam a feleségemnek, hogy azóta nehezen, szóval gyengébbnek érzem magam, mert éjszaka volt a szülés eleve, tehát egy éjszaka nekem ott voltam és kimaradt, utána következő azért, mert ösztönösen már nem bírtam aludni, és azóta nehezen rázódok vissza fizikailag, és érzem, hogy emiatt nem tudok úgy olvasni, gondolkozni, mint korábban. Szégyenem, ugye múlnak a napok, meg 1-2 hét, most már bőven már majdnem 3, és érzem azt, hogy kizökkentett, ez a jó szó rá, kizökkentett fizikailag, következésképpen egy kicsit kizökkentett lelkileg is. És magam is érzem, de biztos ti is érzitek, hogy ez egy törvényszerűség, ami működik az életünkben, és ez a titka annak, amiről néha beszélünk, hogy hát amikor én ilyen meg ilyen tapasztalatokra tettem szert, mert erősebb voltam. Ez az örök kérdésem, és miért nem akarunk megint olyan szinten járni, mint amikor olyan nosztalgiával gondolkodunk vissza. Az egyik gyakorlati tanúság, tehát én úgy gondolom az, hogy ez a törvény, ez működik az életünkben, vagy így, vagy úgy. Ha gyakoroljuk, akkor abba az irányba hat. Ha elmulasztjuk, annak a hatását is látni fogjuk, és látni fogja a környezetünk is. A másik dolog, amit az okok között megjegyeznék, én azt gondolom, hogy az indítékban is keresendő az ok. Bátorkodom megállapítani azt, hogy mi szeretjük az Istent, de talán nem eléggé, nem elég megalapozott ez a mi szeretetünk, és nem szakadtunk el teljesen önmagunk és a világ szeretetétől. Meddig sántikálunk még kétfelé? Ugye ez volt a kérdés. Szeretjük mi az Istent, nem azzal van a baj, hanem azzal van a baj, hogy mást is szeretünk. Itt jegyzem meg, hogy nem tudom, tudjátok-e, minden esetben, amikor az Isten népét próba elé állították, vagy csapda helyzetet állítottak, mindig az volt a cél, hogy valaki mást is imádjon. Az sosem követelmény a sátán részéről, hogy te ne imádd az Istent. Hát, ha akarod, imádjad. Mert az Isten csak kizárólag egy imádatot fogad el, az önmaga imádatát, és ahhoz, hogy az Istentől elszakítson bennünket sátán, elég egy hűtlenségi pontot behozni az életünkbe. Nekünk nem kell megtagadni az Istent ahhoz, hogy elszakadjunk az Istentől. Elég egy ponton hűtlennek lenni hozzá, valami mást is elfogadni rajta kívül. El kell szakadnunk ilyen értelemben önmagunktól és a világtól. Egy rövid idézetet hadd olvasok a Nagy Küzdelem vagy Korszakok Nyomából című könyv 554. oldaláról, egy mondat így hangzik. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől, Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által. Ebben az életben. Még ez triviális, tudom, de azért, mintha nem lenne az. Hova halogatjuk a döntést az életünkben, hogy Isten és csak Isten és más nem? Kedves gyülekezet, lassan leketyeg a földi történelmünk, tehát olyan sok már nincsen hátra. Ezen a ponton engedjetek meg, hogy ajánljak egy másik igehirdetést, tudnék dilemmában volt, hogy melyiket tartsa meg, ritkán járok nálatok. Hogyha gondoljátok, érdemes esetleg meghallgatni, tartottam sok helyen már egy ábrával kivetítve, az ábra is letölthető, meg a hanganyag is, a saját honlapomról a vezetéknevem.hu, tehát stramski.hu-ot megtaláljátok, ami arról szól, hogy hol járunk a proféciák ismeretét tekintve a bibliai történelemben. Tehát a végidő események az időrendjéről szól. Minden jel szerint eléggé a végén. Ne felejtsétek el, hogy a történelmünknek nem akkor lesz vége, amikor Jézus Krisztus visszajön. Hát formálisan igen. De a döntés tekintve, a bűntől való elszakadás tekintve, hol a vége? Vagy kérdezzem meg. Erről van szó, köszönöm szépen. Mielőtt lezárul a történelem látható módon, jóval előtte, nem tudom mennyi, de előtte, nem egy-két perccel előtte, lezárul a kegyelem lehetősége, ezzel ez az egész kérdés, amiről beszélünk, ez idejét múltá válik. Addig van bűnrendezés, addig lehet elszakadni a bűntől. Itt még annyit hagyd tegyek hozzá, majd ott látni fogjátok, vagy hallani, akik meghallgatják. Nekem is nagy felfedezés volt, és nagy bizonysága, nagy evangélium, az Isteni kegyelem nagy bizonysága. Két idézet szintén a Nagy Küzdelemből ott szerepel, ahol azt mondja, hogy amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, amikor mindenkit elért, és mindenki döntött, akkor megszűnik a közbenjárás a mennyei szentélyben, vagyis lejár a kegyelem idő. Egy másik mondat pedig azt mondja, hogy amikor a földről visszatérő angyalok jelentik, hogy ők elvégezték az elpecsételés munkáját, akkor Krisztus megszűnik közbenjárni a mennyei szentélyben. Miért érdekes ez? Nem tudom, tényleg, hogy gondolkodtatok, vagy engem mindig azt kísértett, hogy az Isten vár, de hát egy ponton túl nem lehet várni, és akkor elvágja a kegyelem lehetőségét, és akit addig elpecsételtek, aki addig döntött. És ez a két mondat egész világossá tette a számomra, hogy ezt így tudnám csak fogalmazni, itt a fiatalokkal is erről beszéltünk az előző órában, hogy a kegyelem az igény hiányában fog megszűnni. Tehát nem arról lesz, hogy emberek még akarnának, vagy zörgetnének, hanem azt mondja az Isten, hogy ő megvár, és mindenki eldöntötte, mit akar, mindenki állást foglalt ebben a küzdelemben, nincs több igénylő, és akkor lezárul az a lehetőség, ami 6000 évig nyitva állt az emberiség előtt. Ez egy olyan mély és félelmetes gondolat. Egyébként ez egy sokkal mélyebb jelentést ad annak a bibliai versnek is, amikor Péter apostol azt mondja, hogy nem késik el az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nehogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mint azok mindenki, akiről tudja, hogy ezt a döntést fogják meghozni. Kedves gyülekezet, azt mondja ez a két mondat, amit itt hát csak saját szavaimmal idéztem, hogy ez szó szerint értendő. Az Isten megvárja, hogy mit döntünk. Tehát senki sem maradhat le, hogy így mondjam, valamiről, amiben részt akar venni, vagy részesülni akar. Itt egyetlen egy ige helyet hadd idézzek még a halogatás ellenében. Ugye nincs hova halogatni a döntést. Józsué azt mondta, hogy nagyon hasonló helyzetben a népnek, mint Illés, hogy választhatok magatoknak még ma, hogy kit szolgáltok. Ha az Úr az Isten, akkor őt, ha más, akkor mást. Kedves gyülekezet, én nem vagyok se Józsué, se Illés. Én nagyon kis ember vagyok ezekhez az emberekhez képest. Én még csak azt sem merem mondani, hogy ma válasszatok, vagy holnap. De hogy ne halogassátok ezt a döntést, azt azért merném hangsúlyozni, hogy nincs hova tolni tovább. Lehet, hogy furcsán hangzik, amit mondok, hiszen legtöbben úgy vagyunk itt, akik már úgy gondoljuk, hogy döntöttünk. Hát mert megkeresztelkedtünk, az volt az a döntés. Itt azért hadd mondjam el, nemrég, ugye ez egy külön óra témája is volt, több helyen tartottam, csak egy rövid gondolatot idéznék belőle, nemrég ismertem fel én is, hogy döntés és döntés között is különbség van, és sokszor félreértésben élünk. Csak rendkedvéért mondom, hogy például az nem döntés, hogy elhisszük, hogy a Biblia igazság, mert ugye az akkor is igazság, ha nem hisszük el. Tehát az Isten igazságának nincs szüksége támogató szavazatokra. Isten igazságára nekünk van szükségünk, mert azt mondja az Úr, hogy aki ezt befogadja, az szabaddá lesz a bűntől. Tehát nem az a döntés, hogy én igent mondok a Bibliára. Még csak sok minden más sem döntés. Talán itt ezen a ponton hadd idézek egy olyan szakaszt, amit eredetileg nem tudtam beilleszteni a válaszba, de úgy voltam vele, hogy valahol mégiscsak ide kívánkozik. Egy rövid idézet a Krisztus példázatai című könyvből, a 10 szűz példázatához fűzött gondolatokból. Azt mondja itt a 10 szűz egyik csoportjára, hogy akiket ezek képviselnek, azok az emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Szívesen hallgatják az igét. Figyeltétek, miket olvastam? Hadd olvassam el újra, ezek ismérvek. Azt mondja, hogy nem képmutatók, tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban, tehát ez az emberi kapcsolataikra nézve, és szívesen hallgatják az igét. Ti is itt vagytok most, és remélem szívesen hallgatjátok. Szerintetek ez, amit felolvastam, ez a szűzek melyik csoportját jellemezte? Balga, van, aki olvasta, mert szerintem, aki nem olvasta, erre biztos az igazat mondta. Nem, mert hát ez csupa pozitívum, nem kis pozitívumok, nem apróságok. Ne halljuk, még egyszer. Nem képmutató, tiszteli és pártfogolja az igazságot, szeret olyan embereket, akik hisznek az igazságban, és szívesen hallgatja az igét. És ezzel együtt, ugye Pista bácsi mondta, jól értettem, hogy ezek nem az okos öt, ez a balga. Min múlik? Szándékosan kihagytam, bocsánat, egy-két gondolatot, hogy így drámaibb legyen. Most elolvasom egyben. A bolond szűzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a sziklára, Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza. Akár csak a köves talajjal ábrázolt hallgatók szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak az elveihez. Tehát önmagában jó, hogy szívesen hallgatja az igét, de aztán mi történik? Nem is olvasnám tovább, az idő nem menjen vele. Én azt gondolom, hogy amikor először olvastam csak a pozitívumokat, akkor kellett volna megkérdezem, hogy magunkra illőnek érezzük, amit olvastam. Mert szerintem az ránk érik, hogy képmutatók csak nem vagyunk, meg csak szívesen hallgatjuk az igét, meg csak szeretjük az embereket, meg pártfogjuk az igazságot. De most újra megkérdezném, vagy most tényleg megkérdezném, hogy nem érzitek, hogy ez is ránk illik azért legalább egy kicsit, hogy nem estünk még a sziklára, nem engedtük, hogy a régi természetünket szétzúzza, nem vetjük alá magunkat teljesen a Szentlélek munkájának. Hogy ne legyen nehéz igent mondani, egy ószövetségi példát hadd hozzak. Jákob pátriárkára gondolok. Jákob szerintetek mikor tért meg? Így nem alszotok el, hogyha interaktív vagyok, kérdezek. Mikor? Mikor az angyallal találkozott, a jobbok révére gondoltok. Igen, így van. Köszönöm. Így is van, minden jel szerint. De akkor nem értem azt, hogy Bételnél ő látott egy lajtorját, ami az égig ért, angyalok jártak le fel. Kapott nagyon komoly ígéreteket, én úgy emlékszem. Most akkor ott... Ő vagy az Úr? Hogy van? Tehát? Ja, hogy úgy. Igen. És akkor ezt hiányosságként érted, Pali? Azért mondod, hogy mintha nem lett volna teljes?
1: Igen, nem
0: értem,
1: éreztem a teljes.
0: Értem, erre nem gondoltam, egyébként lehet, hogy igazad van. Én inkább úgy érzem, hogy ott azért a fogadalmon volt a hangsúly, hogy ha ezek megtörténnek, akkor ő mit tesz. Én most felolvasok egy szakaszt a Pátrikek és Proféták című...
1: Ja? Az, hogy te, ha nem tennél is, tehát...
0: Ja, értelek. Hát ott talán nem volt egy olyan helyzet, mint a Nabukodonozornál, amit idézel, hogy ott mondjuk ez egy bizonyságtevés, ez egy magánbeszélgetés volt. Egyébként lehet ezért, hogy igazad van. Én most felolvasom azt a szakaszt, ami segít ebben, mert én csak magát azt akartam kisarkítani, már előtte is komoly tapasztalatai voltak, az egyértelmű, és úgy tűnik, hogy mégsem volt megtérve. Figyeljétek meg, hogy mit ír Ellen White a Páterek és Proféták című könyvben a Jákob és Ézsau fejezetben. Miközben azonban az örökkévaló dolgokat már többre becsülte a mulandó áldásoknál, tudnék, hogy ezért akarta ugye az örökségnek az áldás részét megszerezni, tehát ez vonzotta, ez vitte előre. Miközben azonban az örökkévaló dolgokat már többre becsülte a mulandó áldásoknál, most figyeljetek, Jákob még nem ismerte tapasztalatból azt az Istent, akit tisztelt. Tehát létezik esetleg ilyen tapasztalat, hogy én tisztelek valakit, és nem ismerem. Lehet, hogy mi itt együtt vagyunk úgy, hogy mi valahol tiszteljük, valahol szeretjük, de még nem annyira személyes vagy fogható a számunkra. És ezért nem tud olyan lenni a kötődésünk hozzá, mint valaki olyanhoz, akit ismerünk. Hozzáteszi, a szívét még nem újította meg az isteni kegyelem. És hogy ez egy tipikus helyzet, azt alátámasztanám nektek néhány más hivatkozással, csak röviden, mert kevés az időnk. Nem tudom, tudjátok-e, Dávid hogyan búcsúzott Salamontól? Mi volt a testamentum a Salamon számára? Azt mondta, hogy Krónika könyvében, most nem írtam ki a helyet, bocsánat, az egy másik témám. Azt mondta, hogy te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyáid Istenét. Hát azért mégiscsak furcsa. Hát ott nőtt fel. Hát Isten, egyébként Isten választotta, tehát Salamon nem ő találta ki, nem az apja jelölte királynak, őt az Isten jelölte. Hát Salamon olyasmi korban volt, mint én, valamivel fiatalabb volt nálam, de minimálisan. Tehát felnőtt ember volt. Hát mi az, hogy ismerje meg? Mert Dávid is tudta, hogy különbség van, akkor én tudok valakiről valamit, és hogy belépett az életembe, és ő a meghatározója az életemnek. De hagyd mondjak még példákat. Jákob fia József, olvassátok majd el a Páterek és Prófétákban, azt írja, hogy el volt azért egy kicsit kényeztetve, meg hát ott voltak gondok, minden pozitívumával együtt, és azt mondja, amikor Egyiptomból tartott, vagy ha Egyiptom felé tartott, ugye, amikor elrabolták, azt mondja, hogy néhány óra leforgása alatt lett belőle felnőtt férfi, mert hát szembesült a jövőjével, amire készült, ugye idegen földön, rabszolgaként, idegen kultúrában, helytállni úgy, hogy nincs mellette senki, 17 évesen. És szövetséget kötött azzal az Istennel, akiről sokat hallott az apjától, aki ugyánt vonzódott, de nem ismerte. Ugyanez a helyzet. Tehát ott várt személyessé a kapcsolat, hogy ő ott hűséget fogadott, és azt mondta, hogy ha vele lesz az Isten, ő hűséges lesz hozzá. Mondok két még új szövetségi példát is, kettőt, csak azért, hogy legyen előttünk ez az egész témakör kikerekedve. Pál apostol, hát ott nagyon látványos a dolog. Ő egy buzgó zsidó ember volt, farizeus, élenjáró, így is mondhatnánk. Ott pont tudjuk, hogy mi történt. Tehát ő szó szerint találkozott az Úrral, mikor ott damaszkuszi úton történt, ami történt. Minden átrendeződött a fejébe. Ő addig is az Urat szolgálta, csak ismeretlenül, és pont az ellenkezőjét tett, amit az Úr akart tőle. De mondok egy másik szemét, ahol ez nem ilyen módon jelent meg. Péter apostol szerintetek szerette az Urat? Hát mire volt olyan magabiztos, hogy ha ezek, én akkor sem. Ő biztos volt a szeretetében. Volt benne szeretet? Én ne halljátok, hogy ezt mondom, bocsánat, senkit sem akar megbántani, én szerintem legtöbbünket felülmúlt a ragaszkodásában az Úrhoz, azelőtt is, hogy elárulta volna, tehát a tanítványság ide alatt is. Azt írja Jézus Élete című könyv, hogy nem az volt a baj, hogy Péter nem szerette az Urat, ő ezt úgy érezte, hogy szereti, és jól érezte. A baj az volt, hogy ő nem tudta, hogy milyen természet lakik az emberben, és ő alábecsülte a másik tényezőt. Tehát nem azzal volt a baj, hogy hiányzott volna, amire ő gondolt, az megvolt. Csak volt egy másik tényező, amire ő nem gondolt. És mikor szembesült ezzel? Hát amikor elkövette a tagadást, és utána az a nagyszerű beszélgetés, emlékeztek, hogy Péter, szeretsz engem. De tényleg szeretsz? Ezeknél? Tudod, ezek, akiket te ezeknek mondtál, jobban szeretsz. Ha megnézitek, kedves gyülekezet, Jákob a jobbok révén, amiről beszéltünk. Dávid az egy testamentum, az egy más helyzet volt, József a megrázkódtatás, ugye, az a borzasztó fordulat az életében, Pálnak a damaszkuszi út, Péternek ez az iszonyatos lelki kudarc és keserűség, amit átélt. Az emberek nem kizárólag, de legtöbbször valamilyen nagyon fájdalmas tapasztalat révén jutnak el oda, mi emberek jutunk el oda, hogy a szimpatizáns állapotunk, mert mind szimpatizálunk az Istennel meg az igazsággal, hogy a szimpatizánsi állapotunk az egy komoly érett döntési és állásfoglalássá váljon. És az a kérdés, visszatérve a dávidi hasonlathoz, vagy párhuzamhoz, hogy mi felnőtt emberek vagyunk, mint Salamon is volt, hogy mi előtte vagyunk még ennek a tapasztalatnak, hogy érdemi döntést hozzunk az Isten mellett, vagy esetleg utána. Én megmondom, miért remélem, hogy előtte, nem egy nagy öröm, de azért, mert akkor még van perspektívánk, hogy ha ezt megtapasztaljuk és döntjük, akkor utána gyökeresen változik az életünk. Dönteni azt jelenti, hogy fordulatába az életemben nem tartok meg magamnak semmit, és már nem csak szimpatizálok az igazsággal, hanem mindent arra tettem fel. Két rövid példa az Újszövetségből. Emlékeztek rá a példázatra, azt hiszem az a Máté 13-ban lehet, ezt nem írtam ki külön, amikor a szántóföldben elrejtett kincset talál az az ember, és mindenét eladja, hogy megvegye a földet, és jog szerint a birtokába kerüljön a kincsnek. Azt mondja, hogy ez a természetes, ez a kívánatos. Vagy a másik példa, Lukács 14.33-ból idézem, aki búcsút nem vesz minden javaitól, az nem lehet az én tanítványom, ezt mondta. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy mi a szöveg összefüggése ennek? Ezt úgy vezeti fel, hogy azt mondja, aki tornyot akar építeni, az döntse el, hogy meg tudja csinálni, mert világ nevetségévé válik, hogy elkezd valamit, amit nem tud befejezni. Emlékeztek erre? Azt, hogyha valaki jön a király, nem is tudom, hogy 20 000-rel, azt hiszem, és neki 10 000 van, akkor ideje korán megüzen, hogy akkor milyen feltételekkel lehetne békét kötni, mert hát reálisan gondolkozzunk. De gyakorlatilag ezekkel a hasonlatokkal vezeti fel azt a végső tanúságot, amit kimond, hogy gondold meg, hogy tanítvány akarsz-e lenni, mert hogyha valaki úgy dönt, hogy én tanítvány is akarok lenni, de nem akarom feladni azt, amit itt birtokolni akarok, akkor kétfelé sántikálsz, akkor Júdási helyzetbe jutsz, mert Júdás akar tanítvány lenni, de ő mást is akart. Azt mondta, hogy ezt ne tegyük, gondoljuk meg, búcsút tudunk-e venni minden javainktól. Nyilván ez önmagában egy nagyon súlyos követelmény, de az a kérdés, hogy mihez képest, vagy kiért. Jézus Krisztus búcsút vett a menny minden javaitól. Jézus Krisztus mindent letett, szerintem nem olyan nagyon nagy kérés azt kérni, hogy mi meg erről, ami itt van nekünk. Ha kell, adott esetben mondjunk le. Ma még csak olyan szint, hogy ne legyen bálvány az életünkben, amink van, amit tőle kaptunk. Nem sokára viszont szó szerint is értendő, hogy ha kell, mondjunk le. Egyébként ebben sok minden segít, Pál apostol kimondja azt, hogy ha természetes halállal halunk is meg, akkor se tudunk semmit elvinni magunkkal. Tehát nem érdemes fölöttébb ragaszkodni itt a dolgokhoz. A héten nekem egy teljesen ilyen sajátos élethelyzetben valaki valamit felvetett, úgy elgondolkoztam azon, hogy itt tudnám-e hagyni az egzisztenciámat adott esetben. Mármint úgy értem, hogy hát a körülményeket, a javakat, meg amiben élek, mindenki kötődik valamilyen szinten szerintem. Attól függ, hogy mink van, meg alkati dolog is ez, azért érdemes ezzel számot vetni, hogy mi mire lennénk készek. Nem sokára majd ez érdemi kérdés lesz mindnyájunk számára, hogy el tudjuk-e hagyni az e földi javainkat és dolgainkat. Most hát, ha már ez így szóba jött, csak egy egészen apró megjegyzés, hogy ha ez viszont így van, ha nem vihetünk el innen semmit, és hamarosan itt kell hagyni mindent, ez azért az életszemléletünkre is ki kell, hogy hasonló, hogy most akkor hogyan költekezünk, és hogyan gazdálkodunk a javainkkal. Tehát ez ilyen gyakorlati megjegyzés, és nem vág a fő témánkhoz, de ha már itt járunk, az én ezt szeretném felvetni nektek. Dönteni annyit jelent, hogy feladok mindent az életemben, még ha úgy fáj is, mint hogyha egy tagomat veszíteném, mert ezt maga az Úr mondta, ezt nem én mondom. Mert annyira részének érezhetjük a lényünknek azt az adott tulajdonságot, azt az adott önzést, azt a bűnt, és azért teszem meg mégis, mert az Istent jobban szeretem. Ez a motorja a döntéseimnek, a cselekedeteimnek, az életemnek. De mit jelent Istent szeretni? Itt is egy igét hadd idézzek, ami nem tudom, ti ezen mennyit gondolkoztok, de szerintem ezen sokat kéne. Máté 10.37-ből olvasom. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó hozzám. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó hozzám. Nem tudom, látok ezt, hogy hát ez azért egy majdnem nem olyan botrány kategória a kereszténységben belül, hogy hát mit nem mond, hogy mint hogyha azt mondaná, hogy mi ne szeressük azokat, akiket természetes módon szeretünk. Mint ha szembe kerülne önmagával a Szentírás, és aki mögött áll az Isten, hogy hát most akkor ne szeressem. Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy ha jobban szereted a tieidet, mint engem, nagyon érdekes a megfogalmazás, azt mondja, hogy nem vagy méltó hozzám. Mert hogy én nem ilyen vagyok. Én te érted, ezt mindegyikünknek mondhatjuk, te érted, ott hagytam mindent és mindenkit. Hozzám az atya ragaszkodott, hozzám a menny ragaszkodott. Az angyalseregek ragaszkodtak, én voltam a vezetőjük, de én elváltam tőlük azért, hogy rajtad segítsek, hogy megmentselek, hogy örök életed legyen. Ha te ezek után bárkit, akit én adtam melléd, nekem köszönheted, jobban szeretsz, akkor amit te teszel, az nem méltó ahhoz, amit én tettem érted. Te nem vagy méltó hozzám. Itt is engedek meg az egy közvetést, egy másik ige hasonló értelemmel, és engem nagyon foglalkoztat, a kertészkedés közben jutott eszembe szintén. Ismétek azt az igét, hogy aki szégyel megvalani engem, gonosz és paráz a nemzetség előtt, azt én sem fogom megvalani az én mennyei atyám előtt. És sokszor nem tudom, mi gátol bennünket abban, hogy embereknek szóljunk. Arról, mire nekik van szükségük, nem nekünk, ez nem az én igényem, hogy erről beszéljek, hanem neki van szüksége. És sokszor, mintha egy kicsit olyan feszélyezve érezném magunkat, egy zsenádnak. És azt mondja az Úr, hogy hát aki szégyel engem megvalani, és most ez volt nekem olyan újszerű, amikor ezen elgondolkoztam, hogy egy gonosz és paráz a nemzetség előtt. Kedves gyülekezet, hát azért milyen állapotban van a világunk? Hát nehogy már az Urat kelljen szégyelni a mikorunk társadalma vagy emberei előtt. Gondolkozzunk el ezen. Bocsánat, ez csak megint csak úgy közelre tettem. Visszatérve a Máté 10.37-hez, hogy aki inkább szereti bármely hozzátartozóját, én nálam az nem méltó hozzám. Miért nem értjük azt, hogy ő hogy mondhat ilyet? Azért, mert még nem ismertük meg az ő szeretete igazi mélységét, és akkor nem lenne ez olyan botrányos a mi számunkra. Ha látnánk, hogy ő mennyire szeret bennünket, akkor értelemszerűen csak is ugyanilyen mélységű viszont szeretet lenne egyedül méltó. A mi szeretetünknek mindent meg kell haladnia, minden más irányú szeretet kapcsolatnál, és éppen, hogy nem sérti a mi szeretteink érdekeit, hanem szolgálja, hogyha mi igazán szeretni fogjuk az Istent. Bocsánat. Ha igazán szeretjük az Istent, akkor tudjuk majd igazán a szeretteinket is szeretni. Legyünk őszinték, hogy a mi szeretetünk azért elég sánta, ha már ez volt az alapigényben. Nagyon sokszor mi nem azt kapják a szeretteink, amit szeretnének. Nagyon sokszor mi jót akarunk, de hányszor korlátoz bennünket az emberi mi voltunk. Kedves gyülekezet, addig úgysem tudunk igazán szeretni otthon sem, amíg az Isten nem tanultuk meg szeretni. Tudom, ez most furcsa hangzik meg a elméletinek, legyünk őszinték, próbáljuk meg. Ha az Isten nagyjá lesz a szemünk előtt, ha az üdvösség céllá lesz, az ő üdvösségük is a szeretteinké, hogyha megtanuljuk megalázni magunkat és szolgálni otthon is, akkor más lesz a szeretet tapasztalata a szeretteinknek, és rájönnek, hogy nem kárvallottjai annak, hogy mi az Istent jobban szeretjük nálunk, hanem nagyon komoly értelemben haszonélvezői, igazi haszonélvezőivé válnak. Még egy igehelyet hadd iktassak idebe, hogy az Istent szeretni. Van egy nagyon nagyszerű és közérthető ige, gyakorlatilag minden az a Bibliában, mindig megcsodálom, hogy lehet ilyen világosan beszélni hozzánk emberekhez. Nem tudom, hogy vagyok, hogy néha beszélek emberekkel, és mintha direkt nem akarná érteni. Pedig nem úgy van, csak hát annyira nem egyformán gondolkozunk. És az Úr úgy tud szólni, hogy nem lehet nem érteni. Azt mondja, hogy ha engem szerettek, rálítólag szerettek, ha engem szerettek, az én parancsolataimat tegyétek meg, hogy megtartjátok. Ez azért érdekes, mert ugye a szeretetünk hétköznap általában abban fejeződik ki a gyerekeink iránt, vagy a társunk iránt, hogy a kedvében járok annak, akit szeretek, nem? Tehát nem az a szeretet, hogy kitolok vele, ahogy csak tudok. Bocsánat, mert van ilyen, meg gyerekek ilyen dacolnak, meg tudom, azt is ismerem. Tehát az egy érett felnőtt ember azt mondja, hogy érezze, hogy szeretem, akkor a kedvében járok. Ugye erről könyveket is írtak, hogy még csak nem is úgy, hogy ahogy én gondolom, hanem hogy tudom, hogy ahogy ő szereti. Kedves gyülekezet, végülis az Úr ugyanezt mondja, hogy ha engem szerettek, akkor járjatok már annyiban a kedvemben, hogy azt teszitek, amit mondok. Egyébként ez egy szülői igény is, ugye adott esetben szeretet vagy tekintélye, ahogy tetszik. Akit szeretek, annak az imában, annak a kedvében járok, azzal a kapcsolatot szeretek ápolni, szeretek együtt lenni. Azáltal, hogy imádkozok és beszélek vele. Azáltal, hogy olvasom az ígét és elmérek a gondolataiban. Emlékeztetek a dávidi zsoltárokra, amikor úgy felkiált, hogy milyen nagyszerű tapasztalat ez neki, hogy ő elmélyed az Isten gondolataiban. Kedves gyülekezet, meg kell néznünk, hogy mi szeretünk-e Istennel lenni. Szeretünk-e szombaton vele lenni. Nagyon furcsa egyébként az, hogyha jó, hát a szabad ünnepésünk lehet, hogy még tanulni kell megfejlődni egyénileg meg közösségére, de alapvetően ez egy ellentmondás, most csak egy hipotézis mondok el, hogy szombaton nem vagyok boldog és elégedett, de vágyok az örökké valóságra. Hát ott abban az értelemben mindig szombat lesz, hogy mindig együtt leszünk Istennel. Hogyha ezt most nem tapasztalom meg, és ez nem élmény, akkor miért gondolom azt, hogy ott jobb lesz? Nyilván az egész szeretetünk az pedig a hálából táplálkozhat, amit az Isten értünk tett, hogy megteremtett, hogy életet adott, hogy a bűneset után nem mondott le rólunk, noha minden oka meg lett volna. Mi már rég félre söpörtük volna ezt a történelmet szerintem. Ő 6000 éve türelmesen fáradozik azon, hogy az egyes embereknek az üdvösségét munkálja, a tiédet és az enyémet. És ő tudta, hogy jössz, és nekem az a legfélelmetesebb, hogy ő tudta, hogy te hogy fogsz innen elmenni. Tehát, hogy mi lesz a döntésed. És ez nem befolyásolja abban, hogy fáradozzon. Ugye egyikünk se látja azt, hogy bizonyos emberekért dolgozik az Isten, mert tudja, hogy van értelme, a többiekért meg nem dolgozik, mert úgy sincs értelme, az úgyis úgy fog dönteni végül. Ilyet nem látunk. Ezek mi lennénk. Az Isten nem ilyen. Az Isten az egy csodálatra méltó lény, és megtapasztalható a mi személyes életünkben. A nagy kérdés az, kedves gyülekezet, az Isten szeretete kapcsán, a másik nagy kérdés ennek a tükörképe, hogy mi mennyire gyűlöljük a rosszat. Mennyire ismertük fel annak a káros voltát, hogy mennyi szenvedést hoz. Nem háborúkra gondolok, hát persze, hanem az én hibáim. Hányszor okoztak szenvedést, keserűséget, hogy az én megoldásaim nem segítenek. Mennyire szenvedünk a saját hibáinktól, és mennyire gyűlöltük már meg őket, és mennyire vágyunk Krisztushoz hasonlítani. Mondok egy nagy szenvedőt, érdemes olvasni, Római Levél 7. fejezete Pál apostol. Úgy embert szenvedni a saját hibáitól, mondjuk a dávidi zsoltár, a klasszikus, ugye az egy konkrét bűn kapcsán. Kedves gyülekezet, amíg ez nem érik be bennünk, ez a fajta elégedetlenség önmagunkkal, ez a fajta meggyűlölöm a rosszat az életembe, addig az a végső fordulat nem tud beállni az életemre, és a végső döntés nem tud megszületni. Én úgy gondolom. És ez az egyik problémánk. Mi szimpatizálunk az igazsággal, szimpatizálunk az Istennel, de nem küzdöttük meg a rosszal a magunk harcát. Mondok egy példát, egyszer valaki azt mondta, hogy az a különbség talán Luther és a többi reformátor között, hogy Luther a legközelebb jutott az Istenhez, mert ő nem volt megelégedve magával. Ha láttátok a filmet, nem tudom, láttátok-e, ugye háromszor is kérdez, hogy hogyan küzd magával, olyan szinte olyan önkívületi állapotban, aki nem érti, az félre is érteti talán, hogy mit akar a film, hogy ő küzdött a bűnnel. Nem tudom, hogy ti hogy álltok, én szerintem meg kell vizsgálni magunkat, mennyire érezzük mi életcélnak az életünkben, és egyúttal a legfőbb ajándéknak az, hogy az Isten megszabadít bennünket a bűneinktől, és szenté tesz. Nektek mi a célotok az életben? Az Isten azt mondta, hogy ő nem tud ennél nagyobb jót adni nekünk. Egy csomó dolgot ad a földi életben, tud üdvösséget adni, de azt tudja igazán becsülni az üdvösséget is, aki azt látja, hogy én Krisztushoz hasonló lehetek, noha távolról sem vagyok az. És egyedül nem lehetek, de az Isten ebben segíteni tud nekem. Kedves gyülekezet, céle a számunkra az élet szentség, vagy feladat? Értitek, hogy miért mondom? Hogy hát ez a feladat, ez olyan, mint a ponthatára felvételi. Most arra hogy hát máshogy nem lehet. El kell fogadni. Vagy pedig azt mondom, hogy ha nem lenne mögötte folytatás, akkor is ez az egyedül értelmes és elfogadható cél. Egy kis türelmeteket kérem, még mindjárt befejezem, igyekszem. Végig kell gondolnunk tehát az életünket, ugye erre csak példákat mondtam, vagy fő területeket az imént soroltam. Számot kell vetnünk magunkkal, hogy úgy, ahogy most vagyunk, nekifuthatunk-e annak, ami erre a világra vár. Mert tudjuk, hogy mi vár erre a világra a proféciákból. Én két dolgot szeretnék kiemelni. Kettős a megmérettetésünk. Az egyik az a végidő megpróbáltatásai, amikről tudunk a hétcsapás ideje és egyáltalán, amíg itt várható üldözések és egyebek. Ezektől ugye tartunk érthető módon, mert hát ki kíván ilyenben részt venni. Maga Jézus Krisztus is úgy imádkozott, hogy ha lehet, akkor múljon el az a pohár, tehát őnek is volt emberi természet. Az emberi természet nem akar ilyeneket átélni, ez egyértelmű. De nem ez a legnagyobb probléma, ami velünk itt történik és történhet. Az kiderül az ígéből, hogy van egy ennél is fontosabb dolog, ami ezután következik. Engedjétek meg egy rövid idézetet a Nagy Küzdelem című könyvből, az 551. oldalról. Azt írja a hét csapás idején az utolsó a nyomorúság idején szenvedőkről írja, ezt Ellen White itt, de gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Nekünk általában ez a legerősebb indíték. Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. Súlyos gondolat, nem? Én ezt szeretném megerősíteni, hogy a legfőbb kihívás, ami előttünk áll, nem az üldöztetés. az nem lesz kicsi, ne becsüljük alá, csak Isten erővel tudunk helytállni benne. De nem ez a legnagyobb baj, ami velünk történhet, hogy bántanak, üldöznek vagy megölnek. A legnagyobb baj, amitől félnünk kell, ami itt kiderült, az az, hogy mi van azután, mert azután meg kell állnunk az Isten ítéletében. Kedves gyülekezet, ebből az életből emberek előbb-utóbb kiválnak. Van, aki baleset által idő előtt, van, aki másért, betegség, bármi okán. Nincs arra garancia, hogy mi végigéljük az emberi történelmet. És ez nem minősége valaki hitéletének. Akinek az Isten megenged korábban mártíromságot majd az életében, mert még van előttünk olyan időszak, amikor ennek van értelme, az nem azt jelenti, hogy ő nem olyan hívő, vagy nem ér annyit. Olvassátok a Jézus életi című könyvben a Keresztelő János haláláról szóló szakasztot, leírja, hogy miért engedte meg, hogy Keresztelő János meghaljon. Az elkövetkezendő korok mártírjaiért, hogy ne érezzék úgy, hogy őket Isten kevésbé szereti, vagy viseli gondjukat, mert Jánosnál nem volt nagyobb ember a történelemben, azt mondja, és mégis megengedte vigasztalásul a következő nemzedékek mártírjainak. Kedves gyülekezet, ha csak a fogható rosszra gondolunk, amit bekövetkezik majd, és ettől szorongunk, az félrevisz bennünket. Az nem jó, vigyázzunk. Mi az ítéletre készülünk, az Isten ítélőszéke elé, nekünk ez a legfőbb szempontunk, amikor éljük a mindennapjainkat és készülünk. Mit tegyünk tehát? Egy pár gyakorlati tanács, és utána befejezném. Ugye feltették pünköskor is a kérdés, hogy mit cselekedjünk atyánfiai férfiak. Ti nem tettétek fel, de én azért nem akarom anélkül befejezni, hogy valamit nem mondanék gyakorlati jelleggel is. Nyilván nem a kétségbejtés a cél, én sem azért szóltam, hanem egy kicsit szembesíteni, felrázni gondoltam, vagy akit már felrázott mindez, az bátorítani. Azzal kezdeném, hogy ránk is vár teendő. Tehát ne az Istentől várjunk csak megoldást. Idézek egy nagyon fontos gondolatot, ez a 41. fejezet a nagy küzdelemből, az oldalszámot valamiért nem írtam ide. Figyeljétek meg, nem sokára itt a nyomorúságos idő, ezt mi most nyugodtan kimondhatjuk, hogy tehát, mintha most írná nekünk, mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Ide van írva. Ez azért elég félelmetes kifejezés ebben az összefüggésben. Amúgy sem nagyon találkozok vele a bizonságtételben, hogy azt mondja egyszerűen, mi lusták vagyunk arra, hogy megszerezzük ma azokat a hitbeli tapasztalatokat, amik majd segíthetnek bennünket a kritikus időkben. Kitokolhatunk majd akkor. Egy másikat is hadd idézek, ez legalább ilyen súlyosan, az utolsó napok eseményei című könyv 137. oldalán idézi, most ezt nem írtam, hogy honnan idézi, majd ott megtaláljátok. Figyeljétek meg. Akik határozott erőfeszítések helyett, tehát ahelyett, hogy ők maguk határozott erőfeszítéseket tennének, egyszerűen a Szentlélektől várják el, hogy cselekvésre késztesse őket, tehát várom, mint a sűrűlambot, hogy majd az Úr tol előre engem, vagy késztet valamire, el fognak veszni a sötétségben. Tehát nem az a feladat, hogy tudom, hogy így nem jó, tudom, hogy hol járok, de majd az Úr hát ha ad valami késztetést, azt mondja, az a biztos elveszés, aki így gondolkodik. Mi tehát akkor a legfőbb teendőnk? Három rövid idézet. Jakab 4:8-al kezdem, akik írnak, azok kedvéért mondom. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát ha úgy érezzük, hogy mi nekünk még van közeledni valunk, még ismerd meg a te atyáid Istenét, akkor közeledjünk. Aztán hozzátesz, hogy tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök, és szentejétek meg a szíveiteket, ti kétszívűek. Ha tudjátok, hogy hol a baj, azért legyünk őszintén, kedves gyereket, mindnyájan tudjuk, hogy a méretünkben mik a megtűrt, vagy nem eléggé megküzdött dolgok. Nemrég olvastam egy nagyon jó könyvet, elég sok jó könyv jelent most meg a pionírokról, az úttörőkről, és ott írta, hogy egyszer írta Ellen White az egyik bizonságtétel, hogy az Úr nem ad újabb kijelentést, mert nem annak van ideje, hogy újakat adjon, hanem végre éljünk már aszerint, amit adott. Hát mi is valahol itt járunk, szerintem. Azt írja megint csak az utolsó napok eseményei, 110. oldal, a következő meg a 108. lesz már, most mondom. Hamarosan nyomorúság lesz az egész világon. Akkor mi a teendő, figyeljetek? Mindenkinek törekednie kell Isten megismerésére. Nincs idő a késlekedésre. Hát én nem is értem, mintha mi nekünk ez meghalad, mit tudunk mi az Istenet megismerni? Azt mondja, pont a lényeg hiányzik egyelőre az életünkből. Figyeljétek meg, az Isten megismerése nem azt jelenti, hogy még több ismeretet begyűjteni. Emlékeztek, hogy Laodiceánál mi a probléma? Bent tele vannak ismerettel, és kikopog odakint? Krisztus. Tehát Isten nincs bent, csak az ismeret van. Ez a mi problémánk is. Ne ismeretbe gondolkodjunk, találkozásban. Azt írja egy másik helyütt, a legjobb, amit tehetünk, Bocsánat, talán nem olvastam az utolsó mondatot. Tehát mindenkinek törekednie kell az Isten megismerésére, nincs idő a késlekedésre. Ezt írja. Azt mondja, a legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk az Istennel. Tehát nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy ezt csináld, ezt csináld, ezt csináld, ezt csináld, ezt csináld. Tehát nem egy ilyen itinert ad, hogy mit kell csinálni, ilyen mesd meg magad felszerelést, hanem azt mondja, hogy egy dolog segít, egy dolog szükséges, hogy az Istenhez húzódj közelebb, mert ez hiányzik az életben, ez mindent meg fog oldani. Mert akkor megszentel, megmutatja az utat, segít azon járni, a szentelke vezet majd. Egyébként ez a mondat így folytatódik, csak a tisztesség kedvére hadd fejezzem be. A legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel, és ha ő azt akarja, hogy az igazságért mártíromságot szenvedjünk, az sokok üdvösségre vezetésének lehet az eszköze. Ilyen a szöveg összefüggésben írta, amit írt. Vagyis, ahogy mondtam is, ne az ismeretekben gyarapodjunk, hogy ne csak olvasgassuk a Bibliát, hanem az Istennel keressük a találkozás alkalmait imában is. Az Bibliát is úgy nyissuk meg, hogy mi nem a Biblia ismeretben akarunk növekedni, mi az Istennel akarunk találkozni az ő gondolataiból. Döntsük el azt, hogy mi a fontos az életünkben, már csak egy-két mondat erejéig kérem a figyelmeteket, és ami nem fontos, ami akadály, azt építsük le. És árulok egy titkot, én azt tapasztalom, hogy majdnem mindenről kiderül, hogy nélkülözhetetlen. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy mi az, ami adja magát, sosem lesz tiszta lap. Tehát ugyanúgy nem élhetjük az életünket, mint eddig. Helyet kell teremteni az Istennek az életünkben. Egyszer azt mondta egy német testvérem egyébként, nagyon tanúságos, nagyon szeretem, nagyon szimpatikus, okos, egyenes ember. Azt mondta, hogy amikor ő megkeresztelkedett, akkor ő előtte átgondolta, számot vetett, szó szerint, mint egy ilyen könyvelő, hogy mi az, amiket eddig tett az életében, és azután nem fog tenni ennek a döntésnek a jegyében. És mi az, amiket eddig nem tett, de ezután tennie kell, hogy ő a Krisztussal jár. De tételesen. És nekem azt mondta, hogy szerinte azért olyan a gyülekezet, amilyen többek közt, mert nagyon sokan ezt így nem gondolják át tételesen. Egy olyan felbuzdulnak, jó szándékkal hoznak egy érzelmi döntést, de nem gondolják át, amit Jézus mondott, hogy mi mivel jár. Létezik egy olyan White idézet is, hogy meg kell ismernünk az akarat igazi erejét. És akkor rájövünk, hogy mennyi mindenre leszünk képesek Istennel együtt. Itt most a gyülekezetnek nem olvasok fel még egy idézetet, hanem rögtön a befejezésre térek, ami szintén csak idézetekből áll, két rövid idézet. Nagy küzdelem 550-551. Oldaláról olvasom. Figyeljétek, Sátán le fogja győzni azokat, akik mentegetik és rejtegetik a bűneiket. Nem rossz hiszeműek, nem bűnözők, csak mentegetik, meg rejtegetik. Gondolkozzatok el ezen. Folytatja, csak most nem olvasom a gondolatot tovább, hanem a végét. Akik halogatják az ítéletre való felkészülést, erről bátorkodtam ma szólni, megbuzdítani, akik halogatják az ítéletre való felkészülést, azok nem fognak elkészülni, sem a nyomorúság idején, sem később. Esetük reménytelen. Ezt nem én mondom, ide van írva, ezzel van vége. Kedves gyülekezet, mi halogatók vagyunk, tékozók már voltunk szerintem, már halogatók ne legyünk, most már kezdjünk el gyűjteni. Pozitív hangütéssel szeretném befejezni, a zsidókhoz írt levél, ez a második, amit mondom, tehát az utolsó idézet. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy örök életet nyerjünk. Kedves gyülekezet, amit 3,5 évig az Úr Jézus nem tudott a 12 tanítványának,

Aminek feltétele az, hogy belátjuk-e, hogy nekünk arra szükségünk van. Mert amíg elégedettek vagyunk magunkkal, addig nem fog tudni segíteni. Az Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy egyszer az ő országába ugyanígy lehessünk majd együtt, mint most, csak akkor már visszatekintve erre az időszakra. Amen.

Szerető, kegyelmes mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk a kinyilatkoztatásért, a te ígédért. Azért, hogy a te szent lelked megkeresett, megtalált bennünket, és hogy mi azon embercsoporthoz tartozhatunk, akik ekként ismerhetjük a szentírást és a te akaratodat. Legfőként pedig, ami Urunk, megváltunk, értünk való szeretetét és áldozatát köszönjük neked. Köszönjük ezt a mai alkalmat, és amikor átgondolhattuk a mi állapotunkat, az a mi közös kérésünk felét, hogy segíts bennünket egyénileg, hogy mindez úgy tudjon letisztulni a lelkünkben, olyan következtetésekre, sőt döntésekre tudjunk jutni, amelyek előre segítenek bennünket a jelen állapotunkhoz mérten. Látjuk, Urunk, azt, hogy hogyan haladnak előre az események a világban, milyen biztosan vezetik a maguk teendőit azok, akik a veled ellentétes táborban élnek és azt szervezik, és ehhez képest mi szégyeljük magunkat, hogy mennyire tanástalanok vagyunk, mennyire készületlenek vagyunk, legfőként a mi személyes életünket illetően. Köszönjük, hogy reménységet és bátorítást szűrhetünk le magunknak a tanítványok példájából is, akik a mi megváltunk mellett is ilyen dolgokkal tudták elfoglalni magukat, hogy ki a nagyobb, még az ő halála árnyékában is. Kérünk, bocsáss meg a mi mulasztásainkat is az eddigi életünkben, kicsiket, nagyokat, mindent, ami tékozlás volt, a lehetőségek elszalasztása, amit tőled kaptunk. És segíts, kérünk, komolyan megragadnunk azt a lehetőséget, amit most kínálsz még nekünk, amikor a te szent lelked késztet és megszólít bennünket, és amikor az idők jelei olyan felkiáltójelként merednek felénk, hogy az utolsó lehetőségek idejét éljük, készüljünk. Szeretnénk ebben egyénileg előrejutni és összefogni is. Áldj meg ebben bennünket, kérünk, mutass utat külön-külön és együtt is, és segíts, hogy mindannyian célba érkezhessünk a te kegyelmedből. Ez szerint hallgass meg bennünket, kérünk, és ez szerint segíts meg, hogy az itt töltött idő emléke tovább tudjon élni mindnyájunk életében. Amen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Római Levél előadás sorozatnak a folytatásán. A Római Levél 9. fejezetének az első versétől a 23. verséig terjedő szakaszt szeretnénk a mai estén átgondolni. És mondhatnánk azt, hogy itt egy újabb szakaszt kezdünk el a Római Levél tanulmányozásában. Az elmúlt alkalommal a predesztináció gondolatkörével foglalkoztunk, azaz az isteni előre rendelkezés, előre rendelés gondolatával foglalkoztunk, amely gondolatilag az üzenet szempontjából, a levél üzenete szempontjából inkább még az előző gondolathoz tartozott. Tudnélik azért, mert szólt Pál apostol arról az útról, amelyen keresztül az Isten megváltoztatja az ember életét, ahogyan hit által az ember megváltozhat és megszabadulhat a bűn uralma alól, és ezután azért sorolom ide ezt a szakaszt, mert ezután annak a biztosítékát adta meg, hogy mi a garancia arra, hogy ez a sok buktatóval járó folyamat, amely nem egyértelmű és nem evidens, hogy végig fog menni az ember életében, hogy megvalósul az ember életében, ennek mi a garanciája mégis? Ugye ezt nem szeretném megismételni, az elmúlt alkalommal végig gondolhattuk, hogy hány buktató van ezen az úton, kezdve azzal, hogy az ember egyáltalán szóba áll a maga helyzetével, szembesülni tud-e a valódi állapotával, de az Isten előre ismerve az ember szívét, előre ismerve az ember lelkületét, viszonyulását, ismerve azt, hogy milyen választ fog adni a szeretetre, az Isten ezt ismerve előre elrendelte, biztossá tette az utat azok számára, akik az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. Erről szól tulajdonképpen az előre rendelkezés, a predesztináció gondolata. Az Isten elrendelte, bizonyossá tette az utat, hogy hogyan ér célba egy ember, az az ember, aki nem keményíti meg a szívét az Istennel szemben, aki nem áll ellen az isteni szeretet hívásának, hanem befogadja az igazság szeretetét, befogadja az Isten szeretetét. Akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik az életükben a jóra, arra a jóra, hogy kialakuljon Jézus Krisztus szerető jelleme, Jézus Krisztus jelleme az ember életében, és így alkalmassá váljon az ember az örök életre. Ez lényegében az isteni előrerendelésnek a gondolata, az üzenete. Itt a 9. fejezettől kezdődően úgy fogalmazhatnánk meg, hogy Pál apostol a 9. fejezettől a 11. fejezetig arról a kérdésről fog beszélni, hogy hogyan alakult Izrael sorsa a hitáltali megigazulás és a predesztináció fényében. Az Izrael kérdést fogja tisztázni az apostol, a kiválasztottság, elhívottságnak a kérdését, a zsidó nép történelmi szerepét és sorsát fogja végig gondolni az apostol a hit általi megigazulás és a predesztináció fényében. Természetesen ez azt jelenti, hogy mind a hit általi megigazulás gondolatai szempontjából, mind pedig az isteni előre rendelés szempontjából újabb gondolatokkal fogunk találkozni, újabb szempontokkal fogunk találkozni. Azért szokták talán ezt a kérdést kifejezetten így megközelíteni, hogy az isteni predesztináció kérdése, és nem úgy, ahogy én megközelítettem most, hogy az Izrael kérdés, a predesztináció és a hit általi megigazulás fényében, mert például most a 9. fejezetben, éppen abban a szakaszban, amellyel foglalkozni fogunk, szól az Istennek arról a magatartásáról, arról a rendelkezéséről, amely azokra vonatkozik, akik felől nem azt ismerte előre, hogy őt szeretni fogják, hanem azt ismerte előre, hogy el fogják utasítani az ő szeretetét, és akár hogyan közelíti meg az ő életüket, akár mennyire hívogatja őket, megkeményítik végül a szívüket az isteni szeretet hívásával szemben. Tehát mondhatnánk így, hogy a 8. fejezet végén, amikor a hit útját, a hit általi megigazulásnak az útját végig gondolta, és szólt az isteni biztosítékról, akkor szólt az előre rendelésnek, a predesztinációnak, az úgynevezett pozitív ágáról, arról az ágról, amely azokra vonatkozik, azokról szól, akik az Istent szeretik. Most pedig szól majd azokról, akik az Istent elutasítják, és akik felől ezt az Isten szintén előre ismerte, lévén, hogy neki megvan a képessége arra, hogy tudja, hogy mi születik meg egy ember életében, hogy egy-egy élethelyzetben az ember hogyan válaszol, sőt azt is meg tudja különböztetni, hogy az ember életében egy elutasítás végleges vagy átmeneti. Mégis azt mondom, hogy a 9. fejezettől gondolatilag már nem kizárólag a predesztináció kérdéséről szól, hanem sokkal inkább szól az Izrael kérdésről, az isteni elhívás kérdéséről, kiválasztás kérdéséről, az elhívott népről, és ennek a keretében ehhez kapcsolódva szól a predesztináció gondolatairól. A 9. fejezet első 5 vers egy új bevezetést ad, érzékelhető itt a témaváltás. Az apostol tudja, hogy nagyon súlyos és nehéz gondolatokat fog megfogalmazni, és ezért a 9. fejezet első 5 versében a saját népe iránti elkötelezettségét fogalmazza meg az apostol. Elolvassom az egész szakaszt, amit ma este venni fogunk, és utána részletezzük. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által. Hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól, az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isten tisztelet, és az ígéretek. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Amen. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul. Mert az ígéret beszéde ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Sőt, nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól. Mert amikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott neki, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Amiképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanságé ez az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök. És kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánván nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre készítettek, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Az első 5 versben tehát az apostol Mielőtt kimondaná ezt a megdöbbentő állítását, hogy nem minden izraelita izraelita. Azelőtt szeretné leszögezni, hogy amit ő mond, amit ő az ezt követő szakaszban egészen a 11. fejezet végéig kifejt, és ami nagyon sok szempontból negatív a zsidó népre nézve, azt ő nem zsidó gyűlöletből mondja. Ezért kezdi azzal, hogy a lelki ismeretére hivatkozik, és azt mondja, hogy én a valóságot mondom most, én nem hazudok, a lelki ismeretem a bizonyság erre a Szentlélek által megvizsgálva, a Szentlélek által tesz bizonyságot velem együtt a lelki ismeretem erről, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakadva Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Amit mond, nem azért mondja, mert nem vállal velük közösséget, nem azért mondja, mert megtagadja a saját származását, ő is zsidó származású, ő is az Izraelhez tartozik, és elkötelezett arra, hogy ő értük is szolgáljon. Pál apostol életveszélybe is került azért, mert szeretett volna segíteni saját honfitársainak. Szeretett volna segíteni nekik, hogy megértsék, megismerjék az Isten szerető hívását. Ezért hangsúlyozza azt, hogy a ő lelkiismerete bizonyítja azt, hogy amit mond, az igazság, az úgy van, hogy ő nem szembefordult a népével, ő nem kárt akar okozni a népének, ő segíteni szeretne. Ő maga, ha lehetséges volna ilyen, vállalná a kárhozatot is, hogyha ezzel segíthetne. Természetesen ezt tudja jól, hogy ez nem lehetséges. Az ember nem hozhatja meg ezt a döntést, ezt egyedül Jézus Krisztus hozhatta meg. De hogy kifejezze a ragaszkodását, ezért mondja azt, hogy inkább lennék én magam átokká is, hogyha kell, hogyha ezzel segíthetnék az én atyám fiain, segíthetnék az én népemen. Ugyanez a lelkület mutatkozik meg itt Pál apostolban, mint ami Mózesben volt, aki amikor az Isten azt mondta neki, hogy eltörlöm ezt a népet, amely fellázadt ellenem. Akkor Mózes könyörgött a népért, és azt mondta, hogy inkább engem törölj ki a te könyvedből, de őket vidd be, ővelük legyél kegyelmes. Az Isten neki is azt mondta, hogy amely lélek vétkezik, azt töröltetik ki az én könyvemből. Az élet könyvében nem maradhat benne senki más érdeméért, másnak a kedvéért. Nem helyettesíthet senki. Minden ember saját maga kell, hogy az Isten ítélőszéke előtt megálljon, és számot adjon arról, hogy milyen életet élt, milyen döntéseket hozott. Ezért nem lehet, hogy Pál apostol maga átokká legyen az atya fiaiért, de az elkötelezettségét szeretné ezzel érzékeltetni. És itt tömören elmondja, hogy mi mindent gondol Izraelről, milyen kiváltságokban részesült Izrael. Akik izraeliták, akiké a fiúság. Ugye, akiket izraelitáknak neveznek, akik Izrael leszármazottai, akik örökölték Istentől a fiúvá fogadást. Tudnélik, hogy Isten magához fogadta a zsidó népet, kiválasztotta a népek közül a zsidó népet, és mint a maga gyermekeivel úgy bánt velük. Az izraeliták ebbe születtek bele. Ők örökség szerint az Isten fogadott gyermekeinek számítottak. Akiké a fiúság, a fiúvá fogadás kifejezés van ezen a helyen. Az adoptálásnak a gondolata van ezen a helyen. Akiket az Isten a maga fiaivá fogadott. Akiké a fiúság és a dicsőség, ugye az ezzel együtt járó dicsőség, a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isten tisztelet, és az ígéretek. A zsidó nép elnyerte a fiúváfogadást, hogy az Isten gyermekei legyenek, és ez meglátszódjon az életükön, hogy azzal a dicsőségben részesüljenek, ahogyan az Isten megkülönböztetés megáldja őket. Szövetséget kötött velük, ezt a szövetséget megkötötte Ábrahámmal, aztán megújította a maga szövetségét Isten az ősatyákkal, megkötötte az egész néppel, Kánaánba való bevonulás után megújították ezt a szövetséget. Az Isten többszörösen kötött szövetséget a zsidó néppel, a zsidó nép leszármazottaival, Ábrahám leszármazottaival is. Nekik nyilatkoztatta ki a törvényt. Abban az egyedülálló kiváltságban volt része ennek a népnek, hogy a Teremtő Istennek a szavát hallhatták, hogy megrendítő körülmények között az egész nép tanúja volt a tíz parancsolat kinyilatkoztatásának. Ugye a tíz parancsolat ezért egy különleges szakasz a Biblián belül, mert az Isten nem pusztán prófétán keresztül nyilatkoztatta ki az ő törvényét, hanem a tíz parancsolat egyedülálló több szempontból is, egyedülálló azért, mert egy egész nép hallotta ennek a kinyilatkoztatását. Az a több milliós tömeg hallotta. Ők voltak a tanúi a földön annak, hogy van egy élő Isten, van egy teremtő Isten, és annak a teremtő Istennek van akarata, van törvénye az ember számára. És ők őrizték az Isten írott törvényét, amelyet az Isten saját kezével írt le. Ez is egyedülálló. A Bibliában nincs több ilyen szakasz, amit az Isten saját maga foglalt írásba. Ezt a népet az Isten elhívta, kiválasztotta, magához fogadta, hogy a világ számára bemutassa rajtuk azt, hogy mit szeretne minden néppel tenni. Azért hívta el, hogy bennük megmutassa azt, hogy mindenkit hív, és mindenkinek ugyanezeket az áldásokat szeretné átadni. Ők voltak azok, akik őrizték az Isten igazi tiszteletét ezen a földön. Az emberiség elindult, egy közös úton indult el, volt egy közös istenismeret, örökség. Ádám több évszázadon keresztül élt együtt az utódokkal, és átadta az istenismeretet. Azonban megjelent a bálványimádás, ahogy a római levél fogalmazott, azért, mert az Istent nem mint Istent tisztelték, sem nem emlékeztek meg a hálatartozásról. Ez törvényszerűen maga után vonta, hogy ez az istenismeret kezdett eltorzulni. A zsidó népet azért kellett elhívni, hogy az Isten gondoskodjon az ő megismerésének a lehetőségéről, és az ő igazi tiszteletének az ismeretéről. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus. Közülük származott a messiás, a megváltó, test szerint Dávid leszármazottja volt, test szerint Jézus Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Ez az egyik legnyilvánvalóbb hely, amely Jézusról, mint Istenről, mint áldandó Istenről beszél. Krisztus emberi lény és isteni lény, és az emberi oldalon a zsidó népből származott. Az Isten elhívta ezt a népet a tiszteletére, az ismeretére, hogy rajtuk keresztül másokat hívjon, és kiválasztotta ezt a népet azért, hogy az egész világ számára megváltásról gondoskodjon. Hatalmas nagy kiváltságban volt része a zsidó népnek. Pál apostol mindezeket elősorolja azért, hogy amikor utána megvizsgálja az ő elhívásuk kérdését, és felteszi azt a kérdést, hogy kik az izraeliták, és hogy vajon ez Isten elvetette Izraelt, hogyan gondolkozzunk erről a kérdésről, akkor nyilvánvalóvá tegye, hogy ami választ ad, az nem gyűlöletből fakad, az nem elutasításból fakad. Mindezek tudatában, mindezeket értékelve, mindezeknek a fényében szól erről a kérdésről. Az Isten tehát kiválasztotta Ábrahám leszármazottait, az izraelitákat, megajándékozta hatalmas ígéretekkel, abban a kiváltságban volt részük, hogy megismerhették az igaz Istent, az élő Istent, azon az úton tisztelhették, azon a módon tisztelhették, hogy azt az Isten elfogadta és megszentelte. Abban a kiváltságban volt részük, hogy az Isten fiaivá fogadta őket, és ezért vezette az ő életüket, prófétákat küldött hozzájuk, szövetségesként viselkedett velük. Abban a kiváltságban volt részük, hogy legelőször találkozhattak az isteni megoldással, a megváltással, közöttük lépett fel a messiás, közöttük hozta meg az áldozatot. Azonban a népnek a nagy része mégsem töltötte be azt a feladatát,
1: hogy rajtuk keresztül a világ megismerhesse az Isten üzenetét. Ezt a kérdést már érintette az apostol a 3. fejezetben is, ahol azt tette fel kérdésként, hogy vajon az Isten hűségét nem teszi hiába valóvá az emberi hűtlenség? Nem fáradozott hiába az Isten a történelemben, amikor annyi hűtlenség jellemzi ennek a népnek a történelmét? Pál apostol itt a 6. verstől erről a kérdésről fog szólni. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mondhatnám így, hogy ez egy alaptétel, ez egy axióma. Az Isten beszédének az a jellemzője, hogy beteljesedik. Az Isten megvalósítja az ő beszédét. Amit ő megígért, amit ő kijelentett, az megvalósul. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Isten módosított az ő beszédén, és nem valósult meg az ő beszéde mégsem. Akkor valami más következtetésre kell jutni. Ez az, amit itt megfogalmaz az apostol, hogyha nem lehet, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, ha nem lehet azt mondani, hogy az Isten beszéde nem valósul meg, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók, sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók. Hát, hogyha az Isten beszéde nem hiúsul meg, de látszólag mégsem valósult meg Izrael életében, akkor ebből azt mondja, arra a következtetésre kell jutni, hogy meg kell különböztetnünk testi leszármazottat és valóban elhívottat. Nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől származnak. Elég megdöbbentő és elég felkavaró állítás ez, főleg egy zsidó hallgató számára. Megkérdőjelezni az Istenhez tartozásomat, az Isten népéhez tartozásomat, ez egy elég felkavaró dolog, egy elég felkavaró gondolat, állítás. Ezt valahogy igazolni is kell. Hogyan lehet igazolni azt az állítást, azt a gondolatot, hogy nem minden izraelita izraelita, nem minden zsidó ember valódi zsidó. Vannak nem zsidó zsidók is. Ábrahám példáját hozza fel, nem mindnyájan fiak, akik Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. A hanem után idézőjelet lehet tenni, ószövetségi idézet következik. Izsákban neveztetik neked a te magod. Vagyis az Isten Izsákot ismerte el törvényes örökösnek. Az ígéretek az elhívásnak az örökösének. Az elhívás örökösének. Ábrahámnak 2 gyermeke született. Hosszú ideig várakozott Izsák megszületésére, és a várakozás közben volt egy olyan alkalom, amikor elcsüggedve a hosszú várakozásban emberileg cselekedett, a nép szokása szerint, a környező népek szokása szerint cselekedett felesége tanácsára, és a szolgáljától a szolgáló lányt vette feleségül, a felesége szolgáló lányát, és született egy gyermeke, Izmael. Ennek a gyermeknek a megszületése, nyugodtan kimondhatjuk, nem a hit eredménye volt, és nem az Isten akarata volt, emberi próbálkozás volt, hogy valami módon az ígéret teljesedjen, hogy Ábrahámnak lesz utóda, hogy lesz gyermeke. Megszületett Izmael, de az Isten nem ismerte el Izmael örökösnek. Ábrahám fel is sóhajt, vaj, ha élne előtted Izmael. És az Isten azt mondja, hogy minden bizonnyal Sárától fog születni az ígéret gyermeke. Ez az, amire utal az apostol, erre a történetre. Ábrahámnak tehát 2 gyermeke volt, az egyik gyermeke emberileg született meg, test szerint született meg. Mondhatnám így is, hogy csüggedésből, egyfajta hitehagyásból született meg. A másik gyermek pedig az ígéret gyermekeként, minden emberi realitás ellenében született meg hitáltal. Semmi realitása nem volt annak, hogy gyermekük szülessen, de erről a 4. fejezet kapcsán hosszasabban szó volt, úgyhogy most nem térünk ki. Itt tehát az első állítást, az állításnak az első igazolása. Már Ábrahámnál lehet látni, hogy nem minden leszármazott az ígéret örököse, Csak a hitből való az ígéret örököse, így összegzi ezt a gondolatot az apostol, azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul, mert az ígéret beszéde ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Tehát nem a testi leszármazottak a gyermekek, hanem akik az ígéret szerint, az ígéret alapján kapcsolódnak az Istenhez, és öröklik az Isten ígéretét. Akik hitáltal születnek meg. Azt mondhatjuk tehát, hogy Pál apostol arra mutat rá, hogy nem elég a zsidó származás. Nem volt elég, hogy valaki beleszületett ebbe a népbe, ennek a népnek a közösségébe, nem lett automatikusan örököse az isteni ígéreteknek, csak akkor, hogyha hitre jutott, hogyha az Isten ígéreteit hittel megragadta, és így az ígéret gyermekévé vált. Azonban ebbe a példába bele is lehetne kötni, mert lehet azt mondani, hogy igaz, hogy Ábrahám gyermeke mind a kettő, de két anyától származik. Ezért Pál apostol most egy másik példát hoz, és abból egy más gondolatot is le fog vezetni. Sőt, Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól. Nem csak Ábrahám példájából érthetjük meg azt, hogy nem minden izraelita valóban örököse az ígéretnek, és sorolható a lelki Izraelhez, sorolható az örökösök közé, hanem Rebeka példájából, Izsák és Rebeka történetéből is lehet ezt az állítást igazolni. És itt már ugyanaz az anya, ugyanaz az apa, és ráadásul egyszerre születnek meg a gyermekek, lévén, hogy ikrek. Ugyanabban a családban nőnek fel, ugyanazokon a tapasztalatokon mennek át, és még ha van is különbség a nevelésükben, mert elolvashatjuk azt Mózes első könyvében, hogy Izsák inkább szerette Ézsaut, Rebeka pedig inkább szerette Jákobot, de azért mégis azt mondhatjuk, hogy egyszerre nőttek fel. Ugyanazokat a kiváltságokat kapták tehát meg. Ezt mondja róluk, Rebeka példája is itt állhat előttünk, aki egytől fogant méhében, Izsáktól, ami atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Isten kiválasztás szerint való rendelete megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott neki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. A történetet elolvashatjuk Mózes első könyvében, ahol azt olvassuk, hogy Rebeka méhében az ikrek tusakodtak egymással, háború volt már ott is. És Rebeka ezt érezve megkérdezte az urat, hogy miért van ő így. És az Isten azt válaszolta neki, hogy a méhében két nagy törzs, két nagy nemzet tusakodik egymással, két nagy nemzet fog származni tőle, és a kisebbik fog uralkodni a nagyobbikon. A később született lesz az első szülöttségi áldás örököse, ő lesz a nagyobb. Az Isten tehát már a születésük előtt kijelentette, hogy Jákob lesz az örökös, Ézsau pedig nem tartozik a lelki Izraelbe az örökösök közé. Ezt emeljük ki az apostol ezzel kapcsolatban, hogy ez azért történt, hogy megértsük, hogy az elhívás, a kiválasztás nem testi leszármazás alapján van, de nem is a cselekedetek alapján van. Az elhívás és a kiválasztás nem a cselekedetek alapján van, hanem az Isten rendelete szerint, az isteni előre rendelés alapján az elhívótól, az Istentől származik. Az Isten hívja tehát az embert, és nem azért, amit cselekszik az ember, hanem mondhatnánk így is, hogy annak ellenére, amit cselekszik az ember. Ez egy elég döbbenetes gondolat. Mindezt megtetézi az apostol azzal, hogy beidézi Malakiás próféta könyvéből, Malakiás könyve első fejezet második versét, azt az igét, amelyik azt mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Nem elég, hogy az Isten a születésük előtt megkülönbözteti őket, és azt mondja, hogy Jákob a másodszülött lesz az első szülöttségi áldás örököse, ő lesz a nagyobb, hanem még ráadásul azt is kimondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hát ez így első hallásra enyhén szólva botrányos. Hát milyen Isten az ilyen Isten? Kicsoda akkor az Isten? Lehet az Isten a szeretet Istene? Lehet az Istenről úgy gondolkozni, hogy személyválogatás nélküli lény, személyválogatást elkerülő lény az ítéletben? Hát hogy van ez, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem? Nem igazságtalanság ez az Istentől? Hát ez így ebben a nézőpontban ez felháborító. Még semmit nem tett. Szerencsétlen gyerek még meg se született. És már akkor különbséget tett köztük az Isten? Hát nem igazságtalanság ez? Gondoljunk ennek egy kicsit a mögé ennek a történetnek. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ez szó sincs igazságtalanságról. Távol legyen az, hogy az Istenről ezt feltételezzük. Megérthetjük-e vajon azt, hogy mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten nem a cselekedetek alapján hív el, hanem az ő saját rendelete, a saját végzése alapján. Megérthetjük-e vajon azt, hogy miért mondja azt az Isten, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem, és miért tesz különbséget közöttük már a születésük előtt? Közelítsük meg onnan ezt a kérdést, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy vajon a cselekedetek alapján el lehetette volna hívni akár Jákobot, akár Ézsaut. Ha elolvassuk Mózes első könyvéből az ő történetüket, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. Hogy a cselekedetek alapján egyik őjüket sem lehetne kiválasztani, és az üdvösség örökösévé tenni. És nem csak róluk lehet ezt elmondani, hanem a római levél első három fejezetének a fényében minden emberről el lehet ezt mondani. Nincsen olyan ember közöttünk, akit az Isten a cselekedetei alapján kiválaszthatna az üdvösségre. Ez egy elég megrázó állítás, de ezt, hogyha az első három fejezetet végig gondoltuk a római levélben, akkor nem tudtuk kikerülni. Mindenki vétkezett, mindenkinek van felelőssége abban, hogy vétkes. Minden ember letért az Isten útjáról, ez alapján senki nem lehet az üdvösség részese. Sőt, hogyha egy kicsit tovább gondolkozunk, akkor a külső szemlélés alapján, pusztán a cselekedetek megvizsgálása alapján azt kell mondanunk, hogy Jákob kevésbé lehet elhívott, mint Ézsau. Mert mi történt az egyik fiúval, és mi történt a másik fiúval? Ézsauról azt olvashatjuk, hogy ő egy olyan ember volt, aki szerette a vadászatot, gyakran járt el vadászni, és az egyik alkalommal megérkezve, elfáradva a vadászatban, megérkezett, és Jákob pedig éppen valamit főzött. Ézsau egy vad, durva természetű ember volt természete szerint, Jákob pedig egy szelíd ember volt, aki inkább otthon szeretett lenni, állattenyésztéssel foglalkozott, és amit láttuk, főzött. És amikor megérkezett, akkor éhes volt Ézsau, ott volt előtte az étel, gőzölgött, érezte az illatát, ki volt fáradva, és enni kért természetesen a testvérétől. És egy nagyon érdekes dolog történik. Azt mondja Jákob, engedd, add el hát nekem azonnal a te elsőszülöttségedet. Tehát megkéri Ézsau, hogy hadd egyek az ételből, amit főztél. Erre a testvére megszól, és azt mondja, add ide nekem az első szülöttségedet, add el nekem az első szülöttségedet, és adok neked enni. Egy szép kis testvér. Amikor azt mondja Ézsau, hogy íme én halni járok, mire való nekem az én első szülöttségem? Én veszélyek között élek, állandó veszélynek van kitéve az életem, ugyan mire való nekem az első szülöttségi áldás? Akkor Jákob azt mondja, esküdjél meg nekem! Ézsau megesküszik rá, és leül és megebédel. Persze nem akarom én Ézsau cselekedetét olyan nagyon mentegetni sem, mert azt tudnunk kell, hogy az első szülöttségi áldás annak két része volt, és egy nagyon jelentős áldás volt. Az első szülött örökölte a vagyonnak a nagyobb részét, de ezzel együtt örökölte azt a lelki elhívást, amit Ábrahám megkapott, és amit örököltek tőle. Ő volt az, aki az Isten tiszteletét tovább gyakorolta, akinek képviselnie kellett az Isten tiszteletét a családban. Ezt vetette meg Ésau. Nem csak az anyagi javakat, hanem a lelki ígéretet, a messiásra vonatkozó ígéretet, az elhívást. De amint látjuk, Ésau ezt úgy tette, hogy volt egy helyzet, amelyben ott gőzölgött az orra előtt az étel, éhes volt, és ebben a hirtelen előállt helyzetben nem gondolkozott ő sokat, mint ahogy egyébként sem gondolkozott sokat. Hasonlítsuk össze ezt a magatartást Jákob magatartásával. Egyrészt azzal, ahogyan itt viselkedett. Ahogyan itt egy tál lencséért megkívánja szerezni az első szülöttségi áldást, kihasználva a testvérének a jellemgyengességeit, a testvérének azt a vonását, hogy most és azonnal kell kielégíteni az én vágyaimat. Amikor azonban eljön az a nap, amikor Izsák úgy dönt, hogy átadja az első szülöttségi áldást Ézsaúnak, akkor még döbbenetesebb események történnek Jákob életében. Ugye elmondja Izsák Ézsaúnak, hogy menj, fogjál vadat, készítsd el azt az én szám íze szerint, hogy megáldjon téged az én lelkem, mert én rövidesen meg fogok halni. Ézsau elmegy, hogy vadásszon, de Rebeka meghallotta, hogy mit beszéltek egymással, és Rebeka nagyon szerette volna, hogy az első szülöttségi áldást Jákob örökölje, az ő kedves gyermeke örökölje. Egyrészt ott volt az Isten ígérete, nyilván ez is ott volt az ő gondolataiban, másrészt pedig azért a kedvenc gyermeke volt, a szeretett gyermeke volt a két gyermek közül. És Rebeka a következőt mondta Jákobnak. Elmondta, hogy menjen el, fogjon a nyájból egy kecskét, és ő azt elkészíti úgy, ahogyan azt az édesapja szereti, és menjen be, és nyerje el az első szülöttségi áldást. És most figyeljük meg, hogy hogyan jár, hogy mit tesz Jákob ekkor, mit mond Jákob ekkor. Jákob pedig ezt mondja Rebekának. Íme az én bátyám Ézsau szűrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, s olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkot és nem áldást hozok magamra. Hát kérdezem meg, tudja, hogy mi a helyes? Tudja, hogy helytelen az, amit tenni készülnek? Működik a lelki ismerete. Ézsaunál nem láttunk ilyen jelzést. Talán idő sem volt rá, mert gyakorlat sem volt benne. Jákobnak működik a lelki ismerete. Rögtön elmondja, hogy ne, de édesanyám, hát ha kiderül, akkor én olyan leszek, mint egy csaló. Nem teljesen jól működik. Mert úgy gondolkozik, hogy az a bűn, ami kiderül. Hány ember éli így az életét? Az, ami nem látható, az nem bűn. Ami nem derül ki, az nem probléma. Hát, hogyha kiderül, mert hogy én sima ember vagyok, nincsen szőrzetem. Ézsau meg szőrös ember. Apánk ugyan nem lát, de mi van, hogyha megfog? És kiderül a csalás. Hát nem olyan leszek, mint egy Jákob, mert a neve azt jelenti, hogy csaló. Édesanyja megnyugtatja, azt mondja, hogy szálljon rám az átok. Tegyél csak úgy, ahogyan én mondom. Rábeszéli a fiát. És Jákob hagyja magát rábeszélni. Elkészül az étel, és Jákob bemegy Izsákhoz. Az első kérdés, amit elhangzik, a következő. Bemegy apjához, és ezt mondja, atyám. És azt mondta, imhol vagyok. Ki vagy te, fiam? Éljük meg bele magunkat egy kicsit ebbe a szituációba. Tudom, hogy amit tenni készülök, az helytelen. Megszólalt a lelki ismeretem, csak elnyomtuk. És belépek az ajtón, és az első kérdés, amit nekem szegeznek. Ki vagy te, fiam? Nem rogyik össze? Nem kap szívinfarktust? Mondta Jákob az ő atyának, én vagyok Ézsau, a te első szülötted. Aképpen cselekedtem, amint parancsoltad, kelj fel, kérlek, ülj le és egyél vadászatomból, hogy megáldjon engem a te lelked. Halad előre. Következő kérdés. Hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? Nem olyan egyszerű dolog csalónak lenni. Csupa olyan kérdés jön, amivel szemben elég nagy bátorság kell, hogy tovább menjen. Hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? A hazug ember esete. A hazug ember meg a sánta kutya problémája. Jákob válasza, mert az Úr a te Istenet hozta előmbe. Itt már az Istent is belekeveri. Valahogy kell hazudni tovább, hogyha nem akarok szembefordulni magammal. Harmadik kérdés. Jár közelebb, kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem? Figyeljük meg, hogy Jákob nem csak azt mondja, hogy te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem? Vagy nem? Gyanakszik. Nem lát, de gyanakszik. Ugye Izsák mondta ezt. Jákob erre oda megy Izsákhoz, az apjához, aki megtapogatja őt. Következő megszólalása. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Felismertek. És nem ismerte meg őt, mivel kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak, az ő bátyjának kezei. Annak okáért megáldotta őt, és mondta. Te vagy, fiam Ézsau? Az utolsó kérdés. Te vagy, fiam Ézsau? Én vagyok. Most tegyük egymás mellé a két embert. Az egyik megjött éhesen, és evett. És megvetette az első szülöttségi áldást. A másik kezdettől fogva küzd a lelkiismeretével, de végig halad a lelkiismeretével szemben a rossz úton. Hagyja magát rábeszélni, és csupa olyan kérdést kap, ahol az Isten megállította volna őt. Ahol a lelkiismeret közepébe talált bele, arra mutatott rá, arra kérdezett rá, ami a legkínosabb kérdés volt. És megy tovább, és megy tovább, és lépésről lépésre megy tovább. Hát most akkor melyiket lehet elhívni? Melyik a súlyosabb? Hát ebben a szituációban én azért kimerem mondani, hogy ez a helyzet, ez egy sokkal súlyosabb helyzet Jákob életében, mint amit Ézsau tett. Mert a lelkiismerete megszólalt, nem meggondolatlanul cselekedett, nem hirtelenkedve cselekedett, hanem makacsul ment szembe a helyessel. Úgy, hogy tudta. Úgy, hogy tudatában volt annak, hogy amit ő csinál, az csalás. És akkor el lehet hívni? Cselekedetek alapján nem lehetett volna elhívni sem Ézsaut, sem Jákobot. Jákobot még kevésbé lehetett volna cselekedetek alapján elhívni, mint Ézsaut. De akkor mi volt az a különbség, amire az Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem? Hát, hogyha nem a cselekedetek szintjén van ez a különbség, akkor valahol mélyebben, az indítékok szintjén. Az Isten látta azt, hogy Ézsau hirtelenkedő, kívánságot kielégítő magatartása mögött egy olyan belső lelkület van, egy olyan belső indulat, gondolkozásmód, indíték van, amely lényegében az Istennel fordul szembe, amely az Istennel nem akar közösséget ápolni, és nem keresi az Istent. Jákobról pedig azt látta az Isten, hogy nem találja a jó utat, nem találja a jó megoldást, de látta a lelkeméjén a vágyódást az Isten után, az Isten áldása után, és ez a különbség a kettő között. És akkor most ennek fényében tegyük fel a kérdést, hogy ez most igazságtalanság volt az Istentől, hogy Jákobot kiválasztotta, elhívta, és Izraellé győztessé tette? Azt hiszem, hogy ki kell mondani, hogyha az Isten ezt nem tette volna meg, ha az Isten nem megelőlegzett kegyelemmel fordult volna Jákobhoz, hanem csak a cselekedeteket nézi, és a cselekedetekből kívánja levonni azt a következtetést, hogy szereti őt, vagy nem szereti, akkor nem hívhatta volna el. Akkor Jákob élete nem tud megváltozni, és az a vágy, ami a lelke mélyén ott volt, az a vágy, az soha nem válik gyakorlattá, gyakorlati cselekedetté. Az Isten tehát azért hívja el az embert a kiválasztás alapján, mert ő az előre ismerésével tudja, hogy kik azok, akiknek a lelke mélyén ott van a készség az igazság befogadására. Kik azok, akik inkább szeretni fogják az igazságot, mint a hamisságot. Kik azok, akiknek tele van az élete ugyan bűnnel, nyomorúsággal, akinek az életében ott van a bűn szeretete is, de akiben ott van az igazság utáni vágyakozás is, és akit el lehet odáig vezetni, hogy inkább szeresse az igazságot, mint a hamisságot. A valóságban ez a történet, ez nem az igazságtalanságról, hanem egy sokkal magasabb rendű igazságosságról szól. Arról az igazságosságról, amely abból indul ki, hogy tudom, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Amely abból indul ki, hogy tudom, hogy az ember külső cselekedetei, látható dolgai nem mindig tükrözik azt, ami a szívben van. Sőt, nagyon sokszor pontosan az ellenkezőjét tükrözik. Ezért az Isten nem szemeivel ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban és szeretetben ítéli meg az ember életét. Azt jelenti, hogy a cselekedetek mögött megvizsgálja az ember indítékát, megvizsgálja az embernek a szívbeli készségét, és hogyha azt látja egy ember életében, hogy készségessé tehető, hogy érte munkálkodva az igazság szeretete fölé tud kerülni a bűn szeretetének, fölé tud kerülni a hitetlenségnek, akkor az Isten kimunkálja ennek az embernek az életében, hogy végül a cselekedeteiben is láthatóvá váljon az igazi választása, az igazi személyisége, az igazi lénye. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem tudná megmutatni azt, hogy ő szereti az Istent. Az Isten szeretete Jézus szavai szerint nem más, mint a neki való engedelmesség. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, mondja az Új Szövetség. De az Isten iránti szeretetet az Isten segítsége nélkül, az Istennek a megelőlegzett kegyelme, elhívása és értünk végzett munkája nélkül egyikünk sem tudja a gyakorlatban kimutatni. Ezért hatalmas nagy örömüzenet az Isten elhívásáról szóló tanítás. Nem valami félelmetes üzenet, nem valami isteni személyét megkérdőjelező gondolat, hogy hát azért nem lehet tudni, hogy most az Isten tényleg a szeretet Istene, hogy az Isten tényleg nem személyválogató. Milyen önkényes alapon választ ki embereket az Isten? És kiderül az, hogy az Isten nem önkényes alapon választ ki. Az Isten előre ismeri azt, hogy ki az, aki az igazságból való, ki az, aki szeretni fogja az igazságot, ki az, aki befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére. Az Isten ezt a vágyat, ezt a cselekedetek szintjén nem tetten érhető vágyat, ezt látja. És azért, hogy az ember élete valóban átformálódhasson, átalakulhasson, elkezd munkálkodni az emberért már akkor, amikor az ember még a lázadás útján jár. Ezért nem a cselekedetek alapján hívja el az embert, mert úgy nem hívhatná el, hanem a szívere tekintve, a szívbeli vágyakozásra tekintve, a maga kegyelmében elrendeli az ember elhívását. Ezért folytatja úgy az apostol a római levélben a gondolatmenetet, amikor mindezt szeretné, ha végig gondolná minden olvasója, ezt a különbséget, hogy szó sincs igazságtalanságról, mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ezt megint lehet rossz módon felolvasni, lehet azt mondani, hogy én könyörülök azon, akin könyörülök. És én kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Hát én döntöm el, hogy kinek könyörülök. Én döntöm el, hogy kinek kegyelmezek. Én könyörülök, akin könyörülök. Meg kegyelmezek, akin kegyelmezek. Az eredeti szöveg az egy kicsit segít abban, hogy ne így közelítsük meg. Hanem valahogy így olvashatjuk, hogy én valóban könyörülni fogok azon, akin könyörülök. Én valóban meg fogok kegyelmezni annak, akinek kegyelmezek. Telve

afelől elrendelte, hogy el fogja őt hívni. És akit az Isten elhívott, azon még nem látszik, hogy belőle mi lesz. Nem látszik, hogy ő egy bűntől megszabadult, szent ember lesz. Az Isten számára a bűntől elkülönült ember lesz. Ezért az Isten azt mondja, hogy én meg fogok könyörülni azon, akin könyörülök. Én valóságosan könyörülök azon, akin könyörülök. És megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De itt nincsen benne ebben a mondatban az, hogy mi nem azért, aki akarja, és mi nem azért, aki fut, és mi a könyörülő Istené. És nyugodtan ki lehet egészíteni ezt a gondolatot, ezt a mondatot két gondolattal is. Az előbbieket végig gondolva kimondhatjuk azt, hogy az üdvösség az nem egyszerűen azért az emberi, aki akarja, és nem is azért az emberi, aki végigjárja az utat, és végigfutja a küzdőpályát, hanem az üdvösség az a könyörülő Istené, mert az egész folyamatot a könyörülő Isten indítja el az ember életében. Mert ha az Isten nem hívna el, ha az Isten nem adná a kegyelmét, ha az Isten nem keresné meg az embert, ha az Isten nem adna világosságot az embernek, akkor az ember akarni sem tudna, nemhogy járni ezen az úton. Az Isten adja az akarást, az Isten munkája az akarást az ő késztetéseivel, és az Isten adja az erőt a futáshoz. Ezért az üdvösség az Isten ajándéka. És az üdvösség kegyelemből van, és az ember azt nem érdemli meg, azt ajándékba kapja. És ebből következik az is, hogy ezért a dicsőség is az Istené, hogyha valaki célba ér, ha valaki üdvözülni fog, akkor nem őt kell dicsőíteni érte. Hogy ő milyen jól élt az akaratával, meg hogy ő milyen jól tudott futni, és milyen kitartó volt a hitében, ezért a dicsőség nem az emberi. Mert az Isten munkálta ki az ember életében. Mert az Isten volt az, aki egyáltalán választási lehetőséget adott. Mert az Isten volt az, aki segített, hogy az ember a sok rossz választás után eljusson oda, hogy a jót választja. És kikristályosodjon az életében, hogy ő tényleg választja a jót, hogy ő tényleg akarja a jót. És eljusson egészen odáig, hogy csak a jót akarja, és a bűnt már nem akarja követni. Mindezért a dicsőség az Istent illeti. Tehát ezt a mondatot, hogy annak okáért nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mind a két gondolattal ugyanolyan értékben kiegészíthetjük. Az Istené a dicsőség, az Istené az üdvösség. Ha valaki üdvözülni fog, azért a dicsőség nem az emberi. Mondhatnám ilyen nagyon leegyszerűsítve. Azért talán nem kéne dicsőíteni az embert, hogy belátta józanul, hogy mi neki a legjobb. Ezért talán nem kéne dicsőíteni. Hát az ember, amikor az Isten útját választja következetesen, akkor a számára legjobbat választja. Azért nem kéne dicsőíteni egy embert, hogy nem volt túlzottan makacs, és nem keményítette meg véglegesen a szívét az Istennel szemben. Ez sem az ő érdeme. Ez nem kéne ezért dicsőíteni egy embert. Hát nagy dolgot tett, nem? Nem állt ellen az Isten vonzásának. És ez valóban nagy dolog. Egyébként. Nagyon nagy dolog. De azért dicsőség nem jár érte. Sokkal inkább jár a dicsőség annak az Istennek, aki nem hagyott ott a harmadik hívás után sem, meg a negyedik után sem, meg az ötödik után sem, hanem aki naponta hívja az embert újra és újra, újra, és nem fárad bele, és nem mondja azt, hogy én már hányszor hívtam, és hányszor mondott nemet. Én nem hívom többször. Hanem újra és újra megszólítja, míg csak rá nem tudja venni az embert, hogy tényleg döntsön, hogy tényleg odaszánja magát neki, hogy kitartó legyen a vele való közösségben. Tehát azt mondta Pál apostol, hogy nem minden izraelita elhívott, nem minden izraelita valóban izraelita, nem bizakodhat az ember a testi leszármazásban. Mondhatnánk ezt most így aktualizálva, nagyon rövid zárlatosan aktualizálva, nem bizakodhat az ember egy felekezethez tartozásban,

0: hogy ő kereszténynek született, vagy hogy ő a meggyőződése szerint ahhoz az egyházhoz tartozik, amely az Isten egyháza. Mert a zsidó nép példája arra figyelmeztet, hogy nem minden testi leszármazott tartozik az elhívottak közé, csak aki az ígéretek által leszármazott, csak aki a hitből gyermek, a hit gyermeke. És ne dicsekedjen az ember a cselekedeteivel sem, mert az Isten nem a cselekedetek alapján hívott el senkit. Nincs mivel dicsekedjen az ember az Isten előtt. Az ember a jó cselekedeteivel ne dicsekedjen, hanem legyen hálás az Istennek, hogy megszólította, átformálta, és alkalmassá tette az Isten szolgálatára. Az elhívás nem a testi leszármazás alapján van. Nem azt nézi az Isten, hogy mi férfiak vagyunk, vagy nők, gazdagok, vagy szegények. Honnan származtunk, hova születtünk. Nem a testi leszármazás alapján, hanem ígéret szerint van az elhívás. Az ígéretbe vetett hit alapján. Nem cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján, amellyel megajándékozott minden embert, amellyel kiválasztott az ő előre ismerése alapján, kiválasztotta azokat az embereket, akik válaszolnak az ő szerető hívására. Menjünk tovább a gondolatmenetben. Azt mondja az apostol ezután, mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ez most megint nem kevésbé megrázó példa. Hát, talán megértettük Jákob és Ézsau elhívásánál, hogy miért mondta azt az Isten, hogy Ézsaut gyűlöltem, Jákobot pedig szerettem. De most itt van egy másik példa. Azt mondja, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmam, mondja a kivonulás fáraójáról. Van egy fáraó, akit az Isten megkeresett, és akiről azt mondja, hogy én azért támasztottalak téged, vagy az eredeti szövegben, az eredeti helyen, ahonnan idézi az apostol, Mózes második könyve 9. fejezet 16. versében azt mondja, hogy azért tartottalak fent téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat. Most akkor hogy van ez? Az Isten kiválaszt némelyeket arra, hogy a cselekedeteik ellenére elhívja őket az üdvösségre, és nem tekint arra, hogy hányszor mennek a lelkiismeretükkel szemben, hányszor keményítik meg a szívüket, hanem kitartóan munkálkodik addig, míg végül a csalóból Isten győztes harcosa lesz. És vannak némelyek, akiket pedig az Isten azért támaszt, hogy az ő haragját és hatalmát mutassa meg az életükön. És megint veszélybe került a szerető Isten gondolata, nem? Hát hogy van ez, hogy az Isten eldönti, hogy némelyeket csak azért tart támaszt, hogy a rosszat betöltsék, hogy ellenálljanak, lázadjanak, és az ő hatalmát és dicsőségét megmutassa, mondjuk a fáraó esetében azon, hogy akárhogyan összegyűjti a hadseregét, akárhogyan lázad, végül kihozza a rabszolganépet Egyiptomból. Akkor ez most így van, hogy az Isten eldöntötte némely emberről, hogy őt üdvözíteni akarja, némely emberről meg eldöntötte, hogy őt pedig elveszíteni akarja. Amit utaltam erre, ezzel ellentétben van az a bibliai tanítás, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akkor hogy értsük ezt, hogy akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Megint első ránézésre az emberi történetek ezt mutatják. Azt mutatják, hogy van egy ember, akin könyörült, és annak az élete megváltozott, és van egy másik ember, akiről előre kijelentette az Isten, még mielőtt az egész megkeresés elindult volna, hogy meg fogom keményíteni az ő szívét. Akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít. Itt is nézzük meg a történetet, hát ha megértünk valamit belőle. Igen, az Isten előre kijelentette a fáraóról, hogy meg fogja keményíteni a szívét. De hogyha tovább olvassuk a történetet Mózes második könyvében, akkor azt látjuk, hogy Isten elküldte Mózest és Áront a fáraó elé, a maga üzenetével, hogy engedje el a népet, hogy tisztelje őt, és a fáraóról azt olvassuk, hogy megkeményítette az ő saját szívét. És a történet elején, a 10 csapás elején, Az első csapásoknál azt olvassuk, hogy megkeményítette a fáraó a szívét. A fáraó keményítette meg a saját szívét. Amikor a csapás már túl nagy volt, akkor megalázta magát, akkor engedett, de abban a pillanatban, ahogy a csapás elmúlt, abban a pillanatban úgy gondolta, hogy hát azért nem lenne jó befektetés elengedni ezeket a zsidókat, a rabszolgáimat. És megkeményítette a szívét, és visszavonta a jó döntését. És egy idő után azt olvassuk, hogy az Isten keményítette meg a fáraó szívét. És ez a kulcs, amit meg kell értenünk. Ugye a Római Levél 7. fejezeténél, amikor arról tartottam előadást, volt egy szemléltetés, hogy amikor az embert az Isten megérinti, akkor milyen reakciót vált ki az emberből. Ugye az ellenkezés reakcióját, az ellenreakciót. Mi történik akkor, amikor az emberben ez a reakció kialakul? Minél erősebb késztetést kap, annál erősebb ellenállást tanúsít az az ember, aki megkeményíti a maga szívét. És ekkor lehetne tenni két dolgot. Lehetne tenni azt, hogy abba hagyja a nyomást az Isten, és vár, és majd idővel újra megkeres. A fáraó esetében az Isten nem tette ezt, hanem újabb megkereséssel és újabb megkereséssel jött, és ez már megkeményítőleg hatott a fáraóra. Belekövesedett abba, hogy megkeményítette a szívét az Istennel szembe, és minél több késztetést kapott, annál keményebbé vált. És most tegyük fel a kérdést, hogy ezt az Isten cselekedte. Akkor miért teszi ezt az Isten? Mi az Istennek a célja ezzel? Én megkockáztatom a választ megelőlegezve, és a folytatás még talán segít. A predesztinációt két szempontból lehet megfigyelni. Az egyik a hívő szempontja, amikor az ember késztetést kap, és azt mondja, hogy én nagyon rossz állapotban vagyok, nekem nagyon sok hibám van, de én elhiszem, hogy az Istennek van hatalma engem megszabadítani, és belekapaszkodok az ígéretbe, hogy ő csak azt kéri tőlem, hogy én ne álljak ellen az ő késztetésének, hanem döntsek úgy, hogy engedek neki. És ezt hozzam meg ezt a döntést ma, és mindig ma éljek, és minden ma hozzam meg ezt a döntést. Ez az egyik oldal a predesztinációnak, és ekkor az Isten azt üzeni, hogy ember, tényleg ne aggódj az üdvösséged miatt, ne aggódj azon, hogy vajon hogyan fogsz megszabadulni, mert én egy tökéletes tervet készítettem a számodra, ismerem a jellemhibáidat, ismerem a gyengeségeidet, ismerem a helyzetedet, tudom, mire van szükséged ahhoz, hogy megszabadulj. Van egy másik oldala a predesztinációnak, amikor az ember kapja az isteni késztetést, és az ember ellenáll. Van olyan, hogy egy ember a szavaival nem áll ellent, Jézus is mondott erről egy példázatot, azt mondta a fiainak, egy ember két fiának, menjetek el a szőlőmbe kapálni. Az egyik fiú azt mondta, hogy én elmegyek, uram. Aztán nem ment el. A másik fiú azt mondta, hogy én ugyan nem. Aztán meggondolta magát, és mégis elment. Lehet, hogy valaki hangosan azt mondja az Istennek, hogy én elmegyek. Én Isten tisztelő vagyok. Én engedelmeskedek neki. De belül, a gondolataiban, a szívében nem engedelmeskedik neki. Hogyha ez történik, akkor az isteni munka következménye, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ez az ember, ez megkeményítette a szívét. Tehát az Isten munkálkodik az emberért, és hogy annak milyen hatása lesz egy ember életére, az attól függ, hogy arra milyen választ ad az ember, a megkeresésre milyen választ ad az ember. És ebből a szempontból a predesztináció arra hasznos, ebből a második nézőpontból, a megkeményítés oldaláról, arra hasznos, hogy szétválassza az emberiséget, megítélhetővé tegye az embereket. Engedelmesekké és engedetlenekké. Akiknek a döntéseik azt mutatják, hogy döntöttek az Isten mellett, és választották az igazságot, és akiknek lehet, hogy az életük azt mutatta, hogy ők hívők, lehet, hogy hangosan igent mondtak az Isten hívására, de ellenálltak, és a döntéseik és a cselekedeteik bizonyítják azt, hogy a szívükben a bűnnel tartanak. A predesztináció tehát egyrészt örömhír, másrészt az ítéletnek a híre. Az Isten azt akarja, hogy az ember élet kikristályosodjon, az ember döntése megszilárduljon, vagy az egyik életrend, a szeretet életrendje, az engedelmesség útja, vagy az önzés útja mellett, és amikor eljön az ítélet, ne legyen kérdés, hogy ki melyik oldalon áll. És ez azért fontos, mert minden ember életében a jó és a rossz az keveredik. Nincsen olyan ember, aki csak rosszat akar kezdettől fogva. És nincs olyan ember sem sajnos, aki csak jót akarna kezdettől fogva. Az ember szereti a bűnt is, meg szereti az igazságot is. A legtöbb ember. Az Isten minden emberért elkezd fáradozni, és eközben napvilágra hozza, hogy mi van a szívében. De az Isten ezt a fáradozást, ezt nem véletlenszerűen csinálja. Ő neki ez az akarata. Ő akarja azt, hogy vagy A-t, vagy B-t mondjunk. Ő akarja azt, hogy lezárhassa a bűn történelmét egy ítélettel. Ő neki ez az akarata. Ezért, és ebben a vonatkozásban megáll ez a mondat tökéletesen, aki akar, könyörül. Aki pedig akar, megkeményít. Igen, amikor az Isten azt látja, hogy egy ember nem késztethető, nem fogadja el a jót, akkor az Isten azt akarja, hogy ez legyen nyilvánvalóvá. Hogy ez az ítéletkor ne legyen kérdés, hogy de hát ennek az embernek annyi jó vonása is volt, hanem minden ember ámen tudjon mondani az Isten ítéletére, hogy minden ember elismerhesse azt, hogy az Isten igazságosan és méltányosan ítéli meg az emberi életet. Tehát a predesztináció két szempontból is hasznos. Egyrészt reménység, örömhír azoknak, akik úgy döntenek, hogy válaszolnak az Isten hívására. Másrészt pedig tiszta helyzetet teremt az ítéletre, mindazok esetében, akik lehet, hogy úgy tűnnek, hogy válaszoltak, de akik a szívüket mégis megkeményítették. És mire még majd ez jön ki a folytatásból? Vannak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Hát, hogyha az Isten akarja így, teljesen logikus a folytatás, mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellent. Hát, hogyha az Isten így akarja, ha az Isten akarta így, és így rendezte, hogy amikor késztetést kap a fáraó, és ellenáll, akkor nem szűnnek meg a késztetések, hanem további megkeresés jön, és ezzel megkeményíti a szívét. Hát akkor miért feddi meg a fáraót, amikor ezáltal az ő tervei valósultak meg? Mert minél nagyobb ellenállást tanúsított a fáraó, minél nagyobb volt a hadsereg, amellyel üldözte Izraelt, annál nyilvánvalóbb volt az Isten szabadítása. Miért fedd engem? Az ő akaratának kicsoda állhat ellent? Emberi nézőpont. Emberi nézőpont, sodródok az eseményekkel. Hát nem én tehetek arról, hogy ilyenné váltam. Hát az Isten miért tett engem ilyenné? Mit válaszol erre a kérdésre az apostol? Két ószövetségi idézettel válaszol. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének a 9. versével, és Jeremiás próféta könyve 18. fejezetének az első 6 verse gondolatával. Mind a két idézet egy képhez tartozik, a fazekas munkájához, a fazekas képéhez. A következőt mondja. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Ne azt gondoljuk, hogy az Isten keményít meg minket, és mi azért válunk keményé, mert az Isten nem adott nekünk elég kegyelmet. És aztán hivatkozunk arra, hogy hát uram, te akartad így. Nem fölteszi ezt a kérdést, hogy ki vagy te, hogy versengsz az Istennel? Ki vagy te, hogy ellenállsz az én jó akaratomnak? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Pál szeretné helyére tenni a gondolkozásunkat. Az Isten, Isten. mi pedig emberek vagyunk. Az Istennek van akarata a mi életünkre nézve, nekünk is van akaratunk a mi saját életünkre nézve, de abból terül ki, hogy az Istent Istenként fogadjuk el, hogy a saját akaratunkkal szemben az Isten terveit és akaratát elfogadjuk az életünkre vonatkoztatva. Az Istenhez való viszonyt kellene átgondolni az embernek. Mondd ilyet a cserépedény a fazekasnak, hogy miért csináltál engem így? Hát az agyag az engedelmeskedik a fazekas alakító munkájának, nem? Nem ezt kéne tenni inkább? Ahelyett, hogy az Istent vádolnánk, hogy te miért alakítottál így, hát én nem állhatok ellent a te akaratodnak, ahelyett gondolkozzunk el azon, hogy biztos, hogy ezt akarta az Isten a mi életünkben? Nem érhetjük tetten azokat a pontokat, ahol az Isten kegyelmével találkoztunk, de mi nem akartunk a kegyelemben járni. Kicsoda vagy te ember, hogy versengsz a készítőddel? Milyen helyzet ez? Ez az egyik kép. Tehát azt mondja, hogy a fazekas képéből gondoljuk át azt, hogy a fazék, a cserép az nem veszi a bátorságot magának, hogy perbeszálljon az alkotóval, a mesterrel, a fazekas mesterrel. Ez nem mondja azt, hogy miért alakítottál így, az hagyja magát formálni. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás erre a problémára. Akkor az Isten terve minden ember életében jól végződne, mert üdvözülne. Mert az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. De mivel az Isten úgy akarta, hogy mi ne robotok legyünk, ne gondolkozás, erkölcsi állásfoglalás nélküli lények legyünk, hanem gondolkodó, érző, akarattal és felelősséggel rendelkező lények, ezért az Isten nem veri keresztül az ő jó akaratát a mi életünkön. De mint fazekasnak van hatalma azt mondani, hogy én készítek belőled valamit. Ha te nem akarod is, hogy az üdvösség részese legyél, én azért felhasználom az életedet, mert én fazekas vagyok. Mert én az Isten vagyok, nekem van ehhez hatalmam. És amikor egy emberi élet eljut oda, hogy az Isten látja már, hogy hiába próbálkozik vele. Amikor az Isten megadta a lehetőséget az embernek, de az ember szembefordult vele. Akkor jön a másik kép, amit így mond, avagy nincs a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon. Érdemes elolvasni az eredeti helyet, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első 6 versét. Azt mondja ott az apostol, hogy Jeremiásnak, hogy menjél le a fazekas házába, és én ott közlöm veled a beszédeimet. És lemegy a fazekas házába Jeremiás próféta, és azt látja, hogy a fazekas éppen korongozik. Egy edényt formál a korongon, de azt látja, hogy ahogy formálja az edényt, elromlik az agyag az ő kezében. A szöveg nem azt mondja, hogy elrontotta a fazekas az agyagot, hanem hogy elromlott az agyag a fazekas kezében. Nem hagyta az agyag, hogy azt a tervet kialakítsa, azt a tervezett edényt kialakítsa belőle a fazekas, amit ő kigondolt. És mit látott? Azt látta, hogy abban a pillanatban, amikor nyilvánvalóvá vált a fazekas számára, hogy nem lehet tovább nyújtani az agyagot, mert kiszakad. Azonnal egy másik edényt csinált, olyat, amit még lehetett csinálni belőle. Ezt jelenti a predesztináció. Az Isten, mint fazekas mester veszi kezébe az életünket, és neki az a terve, hogy egy szép edényt készítsen, egy hasznos edényt készítsen. Mindegyikünk életével ez a terve. De érzi, miközben az agyagot alakítja, formája, érzi, hogy ebből az agyagból nem lehet ezt készíteni. Mert nem hagyja az agyag. Mert nem hagyja, hogy formálják. És akkor eldönti, hogy használatra való edényt készít, csak egy alacsonyabb rendűt. És ez az, amire mondja, hogy vannak egy házban olyan edények, amik tisztességre valók, és vannak olyanok, amik pedig tisztátalan dolgok tárolására valók. Mondjuk egy nagyon egyszerű paraszti példát. A fazekas csinálhat vázát, egy szép míves vázát, amiben virágot tarthatnak, meg csinálhat egy hamutartót is. Az agyag alakíthatósága dönti el, hogy mi fog belőle készülni. Az Isten tökéletes fazekas, tökéletes munkás, nem ő rontja el. Az ember nem hagyja, hogy kiformálja belőle. Tehát a predesztinációról én így összegezném a gondolatokat, az Isten mindenkire a számára készített üdvösséget, minden embernek nem elméleti lehetősége van pusztán, hanem valódi lehetőséget biztosított, hogy eljusson az üdvösségre. Az Isten azonban azt is tudta, hogy ezzel a lehetőséggel nem minden ember fog élni, és meg tudja különböztetni előre, hogy kik azok, akik úgy fognak viszonyulni, hogy élni tudnak vele, és kik azok, akik úgy fognak élni, hogy visszaélnek a kapott kegyelemmel. Az Isten azokra nézve egy tökéletes tervet készít, akiknek látja a készséget a szívében, és nem arra tekint, hogy miket cselekednek, hanem figyelembe veszi a körülményeket, figyelembe veszi a szükségleteiket, és egy tökéletes tervet alkot az ő számukra, amelyet célba érhetnek. Ha élnek azzal, amit az Isten látott előre, azzal a válaszadási lehetőséggel, ami az emberé. Akik felől pedig azt látta, hogy bárhogy fáradozik értük, megkeményítik a szívüket, azokra az Isten egy tervet készített, hogy az ő életüket hogyan fogja beépíteni a maga megváltási tervébe, hogyan fog az ő életüket, életükön keresztni mások javáért munkálkodni. Ebben nekik semmi dicsőségük nem lesz, mert nem együtt működtek az Istennel az ő akarata megvalósításában. Ők hozták a maguk döntéseit, meghozták a maguk döntéseit, következetesen döntöttek, vagy újra és újra döntöttek a rossz mellett, belekeményedtek ebbe a döntésbe, és az Isten az ő tudtuk és akaratuk nélkül a maga céljaira használja fel az életüket. A fáraó azt gondolta, hogy ő most megakadályozza bármi áron azt, hogy Izrael elhagyja Egyiptomot. Az Isten pedig azt gondolta, hogy nem baj, hogy ő ellenségeskedik, nem baj, hogy ő mindent megmozgat Izrael ellen, mert annál nyilvánvalóbb lesz Izrael szabadítása, és ezt a szabadítást, ezt a Biblia végig emlegeti. Ez egy akkora szabadítás volt, amire újra és újra visszahivatkozik a Biblia, hogy az Isten hatalmas kézzel, kinyújtott karral, erős kézzel hozta ki Izraelt Egyiptomból. Ez az isteni szabadításnak egy hatalmas nagy példájává vált. Hát ezért azért azt gondolom, hogy nem nagyon illeti dicséret a fáraót. Ebben személyes érdeme, ez az ő számára dicsőséget nem hoz. Inkább az Isten bölcsességét mutatja, hogy az Isten képes figyelemben meghagyni az embernek a szabadságot, és mégis képes a maga akaratát megvalósítani. Minden ember a maga személyes szabadsága szerint hoz döntéseket, mindenki kapott lehetőséget a döntésre, és az Isten mindenki választását tiszteletben tartja, és mégis képes arra, hogy a saját terveit megvalósítsa. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem olyan egyszerű rövid úton, ami akkor lehetne, hogyha az ember együtt működne vele folyamatosan. Sokszor felesleges kerülő utakat teszünk, amik végül javunkra fordulnak, miután rádöbbentünk az engedetlenségre. De meg lehetne spórolni bizonyos utakat. Hogyha az ember elfogadja, hogy ő csak cserép, hogy ő csak agyag, és elfogadja, hogy az Isten a fazekas. És nem nekem kell magamat kiformálni, nem nekem kell magamat megvalósítani, hanem az Isten fog engem kiformálni, hogy az a szeretet az én életemben is kialakuljon, ami az övében volt. Hogyan összegzi az apostol ezeket a gondolatokat? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánva, nagy türelemmel elszenvedte a haragedényeit, amelyek a veszedelemre készítettek. És hogy megismertesse az ő dicsősége gazdagságát, az irgalom edényeit, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Mint egy azt mondja az apostol, hogy ember, aki azt mondott, hogy hát szép kis helyzet, amiben vagyunk, mi itt szenvedünk az életben, az Isten pedig közben formálgatja az életeket, és kicsit, akik durvábban fogalmaznak, azt mondja, hogy eljátszik, kísérletezik velünk. Azt mondja az apostol, ember, gondold meg, az Isten számára a bűn fájdalmat okoz. Az Isten minden embert szeret, a gonosz miatt is bánkodik. Ő senkinek a halálát nem kívánja. Az Isten minden emberi szenvedéssel együtt érez. Akkor most ki szenved jobban a történelem során? Az ember, aki él a történelemből egy kis szeletet, és nem minden gonoszsággal kerül kapcsolatba, csak a saját életében, amivel kapcsolatba kerül, vagy az Isten, aki minden gonoszságot lát, aki minden fájdalommal együtt érez, és aki ezt nem csak 30 évig, 50 évig, 70 évig, hanem az egész történelem során éli. Ha az Isten, aki együtt érez az emberrel, és együtt szenved az emberi történelemmel, ha az Isten úgy látja jónak, hogy így valósítja meg a szabadítás munkáját, ha az Isten így látta jónak az ítélethez elvezetni a történelmet, hogy kikristályosítja az emberi döntéseket, és ehhez szabadságot ad, és türelmet ad, és nem sújt le megelőlegezve, hanem kegyelmet ad megelőlegezve. Nem lesújt előre az ő ismerete alapján, és véget vet a történelmnek, hanem kegyelmet ad annak ellenére, hogy tudja, hogy a kegyelmével visszaélnek. Ha az Isten így látta jónak, és tudja, hogy miért látta így jónak, azért, mert így lehet megszüntetni végleg a bűnt. Ha az Isten így látta jónak, akkor ember, ne lázadj ellene. Akkor ne érezd magad áldozatnak ebben a nagy küzdelemben, és ne sajnáld magadat, hogy neked mennyit kell szenvedni, hanem gondolj arra, hogy van egy fazekas, akinek van egy jó terve. És az igazi nagy kérdés az ember számára, hogy enged a fazekas érintéseinek, vagy nem enged. Az Isten így látta jónak, hogy elszenvedi, inkább elviseli türelemmel a lázadást, az engedetlenséget, azért, hogy megszüntethesse végleg. És buzgón munkálkodik, szeretettel munkálkodik minden emberért, hogy a jót elnyerhesse, hogy az örök életre vezethesse. Ha az Isten, aki sokkal inkább szenvedettől, ezt látta jónak, akkor fogadjuk el mi is ezt a helyzetet. Akkor legyünk türelmesek, és ne lázadozzunk ellene, hanem munkálkodjunk vele együtt. Nem hoztam el sajnos befejezésül talán egyetlen egy gondolatot idéznék egy könyvből, fejből. A Nagyorvos lábnyomán című könyvben lehet olvasni egy kis történetet a fazekas munkájáról, vagy egy képet a fazekas munkájáról, és nagyon sokat mondó ez a kép, ezt szeretném így befejezésül az előadás lezárásaként idézni. A fazekas munkájának több folyamata van, több részfolyamat van a munkájában. Az egyik folyamat az előkészítés folyamata, és abban ilyeneket mond, hogy veszi az agyagot, átgyúrkodja, benedvesíti, pihenteti, széthasogatja, megtapodja. És amikor úgy látja, hogy már eléggé formálható, akkor elkezdi kiformálni. Olyanok vagyunk az Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Azért fontos ezt az előkészítő munkát megtenni, és ennek keretében megtapodni, hogy minden levegő kimenjen, és az égetésnél lerobbanjon szét a cserép. Amikor már formálhatónak tartja, akkor kezébe veszi, és elkezdi kiformálni az edényt. Miután kiformálta, azután kiteszi a napra megszáradni. Miután megszárította, beteszi a kemencébe, hogy kiégesse. És ezután van kész az edény. Ha valaki a Bibliát forgatja, akkor ismeri ilyen kifejezéseket, hogy tűzbe visz az Isten, hogy megpróbáltatásokba enged bele. Azzal fejezi be ez a szerző ezt a képet, mi nem tudjuk elvégezni a fazekas munkáját. Ne próbálkozzunk meg ezzel. Én is hadd fejezem be ezzel a gondolattal. Az Isten, mint fazekas, eltervezte a jót. Nekünk csak elfogadnunk kell az ő érintéseit. Nekünk csak elfogadni kell azt, hogy most éppen pihentet, vagy most éppen megtapodás alatt vagyunk, vagy most éppen benedvesítenek, vagy most éppen formálnak bennünket. De bíznunk kell abban, hogy az Istennek van hatalma, és van elég bölcsessége, hogy a legjobbat tegye velünk. A végeredmény azon fordul meg, hogy az agyag mit enged meg a fazekasnak. Mennyire működik együtt a fazekassal? Mennyire engedi, hogy a fazekas alakítsa? Talán ez a fejezet a legnehezebb a római levélben. a gyűlöltem Ézsaut, szerettem Jákobot, akin akar könyörül, akit akar megkeményít kifejezések miatt, de azért remélem, hogy talán sikerült egy más nézőpontból átgondolni ezt a fejezetet. Kívánok mindenkinek jó gondolkozást és megértést.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Mindenkit szeretettel köszöntök itt a Benczúr utcai sorozatunkon. Ebben az évben ezzel a címmel hirdettük a sorozatunkat, hogy Jézus és mi. Ugye a cím eléggé magáért beszél, az emberi életünk legalapvetőbb kérdéseire keressük a választ és a megoldást. Jézus miért tudott boldog életet élni, és oly sok ember miért nem tud boldog életet élni? Jézus hogyan tett bizonyos dolgokat, és mi miért nem teszünk úgy bizonyos dolgokat, és tehetünk egyáltalán ugyanúgy, hogy Jézus tett. Azt az igazság kedvére el kell, hogy mondjam, hogy a nyári táboraink délelőtti sorozata tulajdonképpen ezzel a sorozattal majdhogy nem egyenlő, egy kicsit kibővítettük most. Akik nem tudtak eljönni a nyári itt Budapesten, Törökoppányban és a Zempléni hegységben megrendezett táborainkra, azokra is gondoltunk, hogy azoknak itt bepótoljuk a sorozatunkat, méghozzá kibővítve. Lesz itt szó arról, hogy Jézusnak milyen volt az időbeosztása, miért tudott úrrá lenni az időn, mi meg miért vagyunk mindig időzavarban, milyen volt Jézusnak a munkabírása, hogyan bírta ezt a nagyon megfeszített sok munkát, lelki-szellemi terheit az embereknek viselni, és mi hogyan kaphatunk ugyanehhez erőt. Mi volt a titka Jézus erejének, mi volt a Jézus ima életének a titka, és mit jelent az igazi ima élet? Hogy Jézus semmit el nem hibázott, és minden szava tökéletes volt, beszélünk majd Jézus tévedésmentességéről. Jézus felhívásairól, ígéreteiről, hogyan viszonyult az ellenségeihez, a bűnben lesüllyedt emberekhez, az idegenekhez, és a képmutató, vallásoskodó emberekhez is, akik a leginkább bántották. Mai első alkalommal ez a témánk címe Jézus nyugalma, hogyan lehet a miénk? Azt hiszem, hogy nem kell talán igazolnom, hogy miért beszélünk erről a kérdésről, és miért az első előadáson. Alapvetően egy nyugtalan világban élünk, és egyre nyugtalanabb világban élünk. Ez az első indok. Hogyan élhetünk egy nyugtalan világban mégis nyugodtan? Már úgy első hallásra is olyan valószínűtlennek látszik. De Isten ígéretei szerint ez valóság lehet az életünkben, hogy egy nyugtalan világban mégis megőrizhetjük a nyugalmunkat, és mégis békés, kiegyensúlyozott életet élhetünk. Hogyan? Aztán az emberi természetünk se valamilyen nyugodt. Ha nem élnénk ilyen nyugtalan világban, akkor is helye lenne egy ilyen témának, mert az emberi természetünk is sokszor olyan, hogy valamit gyorsan akarunk, adj Uram, de rögtön alapon. Ha valami nem egyezik a mi akaratunkkal, akkor ráförmedünk a másikra, kijövünk a sodrunkból. Tehát mindannyiunk számára fontos ilyen szempontból is ez a téma. Harmadsorban pedig azért kell Jézushoz fordulnunk, mert Jézus életében valóban ez egy nagyon rendkívül és különleges dolog volt, hogy Jézus is nagyon sok nehéz helyzetbe jutott, konfliktusos helyzetekbe, idegesítő helyzetekbe. Az emberi értetlenség, butaság, gonoszság csak úgy hullámzott körülötte. És hogy lehet az, hogy Jézus mindig meg tudta őrizni a nyugalmát? Hogyan tette ezt? Hiszen ő is emberként is született, noha Isten fia volt, de emberfia is volt. Földi édesanyától látta meg a napvilágot, az ő természetében is ott volt az a sok vágy, késztetés, amit sokszor le kellett neki is győznie. Hogyan tette ezt Jézus? Lényegileg három dolgot szeretnék én most kifejteni a mai előadás során. Az első dolog, ami számomra itt ennél a témánál a legfontosabbnak látszik, hogy Jézus azért lehetett mindig nyugodt, és azért őrizhetett meg egy belső békességet, és azért tudott mindenütt békességet árasztani. Ahol megjelent, ott lecsillapodtak az indulatok, ahol szólásra emelkedett, ott az emberek odafigyeltek. Ahova Jézus eljutott, ott valami más légkör köszöntött be. Én abban látom az első titkát ennek, hogy Jézus küldetéses életet élt. Jézus tudta azt, hogy neki küldetése van. Jézus tudta azt, hogy miért jött a világra, és mindent annak rendelt alá a küldetésének. Különös szó ez minden nyelvben, a magyar nyelvben is, hogy küldetés. Elmondtam a nyári táborokon is, hogy én a 70-et értem 21 néhány

értéssel, valami hivatástudattal kell, hogy ilyen független attól, hogy mi a szakmája, mi a foglalkozása, nem csak a művészeknek, vagy nagy alkotó egyéniségeknek kell, hogy legyen küldetésük, vagy közéleti embereknek, minden egyes ember, aki erre a világra születik, nem hiába való fogaskerék, nagyon is valaki akarta azt, hogy ő neki az élete teljes és szép élet legyen, tehát Isten mindannyiunk számára küldetést tartogat, de a küldetés az olyan dolog, amire magunknak is rá kell ébrednünk, magunknak is rá kell jönnünk. Jézus Krisztus a küldetését kisgyermekkora óta vizsgálta, és ugye azt látjuk, hogy 12 éves korában már eljutott olyan szintre, amikor szülei elveszítették ott Jeruzsálemben a templomban, hogy már akkor azt mondta a szüleinek, akik nagy szemrehányások között, ugye hát azt mondták akkor Jézusnak, hogy az édesanyja mondta, hogy az apád és én nagy szomorúsággal kerestünk téged, ugye 3 napig elveszítették Jézust, és akkor Jézus azt mondta, hogy mi dolog, hogy engem kerestetek? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak dolgaiban kell foglalatosnak lennem? Tehát már a 12 éves Jézus nagyon, nagyon világosan önmaga számára az életét lefordította, és ő már akkor egy küldetéses életet élt, még már fiatal korában. De én amit szeretnék idézni most a felnőtt Jézustól, és az egyik legegyszerűbb és leghíresebb kijelentését, János evangélium a 5. fejezet 30. verséből, hogy Jézus hogyan is fogalmazta meg ezt a küldetést. János 5. fejezet 30. verse szerint ezt mondta egyszer az egyébként őt támadó vallási vezetőknek, én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyájét. Ebből a nagyon összetett mondatból én csak ezt szeretném kiemelni, hogy Jézus azt mondta, hogy ő azért van itt a világon, hogy az atya akaratát keresse, és amit az atya akar, azzal ő tudjon azonosulni, és be tudja mutatni az embereknek, hogy az Istennek mi az akarata az élet 1000 területén és 1000 kérdésében. És ez az egyszerű mondat, hogy ő egy küldetése, azt mondja, hogy engem az atya küldött, és engem az atya azért küldött, hogy megmutassam, nekem is küzdelemre van szükségem, mert nekem is lenne saját akaratom. De engem az atya azért küldött, hogy azt mutassam be, hogy az atya akarata az mindenki számára tökéletes akarat, és ha a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, ne a magunk akaratára támaszkodjunk, hanem a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, akkor keressük az Isten akaratát, mert Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunkat, sokkal jobban akarja a jó dolgokat, mint mi magunk, és sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Én azt gondolom, hogy ha valaki a Bibliát nem ismeri, vagy kereszténységtől távol van, annak is egy naponkénti tapasztalata az, hogy az ember életben a legtöbb bajt az akarat szerzi. Tudnék az, hogy az emberben az akarat nagyon gyorsan kifejlődik, lásd csecsemők meg kisgyermekek, az akarat az nagyon gyorsan napvilágra jön, az értelem sokszor kullog mögötte, és az még nem is drámai, hogy gyerekkorban az akarat mögött kullog az értelem, de hogy még felnőtt korban vagy időskorban is az embereket elfogja a harci hév, és mindent az akaratuknak rendelnek alá, és aztán az akaratukat szentesítik különböző ideológiával, meg értelmi meggyőződés, ez már katasztrofális. Mert az ember életnek mi is a végső értelme, az értelem és az akarat összhangja, de az értelem vezetésével. Jézus Krisztusnak is volt akarata, nagyon erős akarata. Ugye a leghíresebb téma, a leghíresebb történet a Getsemáné kertbeli éjszaka. Rendkívül erősen dolgozott az akarat az ellen, hogy Jézus ne hozza meg az áldozatát az emberiségért. De Jézus arra mutatott példát, hogy az igazi emberi élet az, amikor nem az akaratunkra hagyatkozunk, bármennyire is erős az az akarat, bármennyire is úgy érezzük, hogy ez én vagyok, mert ugye legtöbbször az emberek úgy érzik, hogy amit akarok, abban vagyok én. Az vagyok én. Hanem Jézus arra mutatott példát, hogy az emberi életben az válik igazán harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé, akinek a lelkiismerete és az értelme tudja megszabni az élete folyását.

és annak szolgálatába tudja állítani az akaratát. Sajnos ennek az ellentétét látjuk nagy tömegek esetében, hogy az emberek arról el tudnak számolni, hogy mi a vágyuk, mi a kívánságuk, mi az akaratuk, ezt mindenki tudja. De amikor arról kellene elszámolni, hogy értelmes az a vágy, jó az a kívánság, és azt az akaratot mi táplálja, miféle értelem és meggyőződés jegyében cselekszenek, hát a legtöbb ember életről kiderül, hogy az égvilágon semmi nincs az emberek mögött. Semmiféle értelem, semmiféle meggyőződés, semmiféle elvrendszer, semmiféle bölcsesség. Mi emberek élünk napról napra, és arról nagyon számot tudunk adni, hogy mit akarunk, de hogy jó ez, amit akarunk. És hogy egyáltalán hogy nem az borítja fel a békénket, hogy a mi magunk torz akarata, torz kívánságai visznek bennünket félre. Szóval röviden úgy tudnám mondani, hogy a Biblia szerint az értelemnek kell legyőzni az akaratot, és nem az akaratnak az értelmet. És Jézus ezt mindig tudatosította, ő tudta, hogy miért jött. Ő az értelmével ezt megragadta, ő emellett kitartott, és hogyha az ösztönei, a vágyai, az indítékai, az akarata más mondott volna is, Jézus ez ellen mindig fölvette a küzdelmet, és mindig legyőzte azt, ami a hitével, az értelmével ellentétben állt. Ezért először belül volt békessége, és ez belül olyan nagy békességet és nyugalmat adott, hogy ebből volt mit adni a környezetének, és ez kisugárzott. Nagyon sok ember ma úgy gondolja, hogy akkor lenne békés és nyugodt, hogyha nyugodtak lennének az életkörülményei. Ebben ne reménykedjünk. Ez soha így meg nem valósul. Békés és nyugodt csak akkor lehetünk, hogyha belülről tisztázzuk, hogy miért is vagyunk a világon, ha van küldetéstudatunk, ha van belső meggyőződésünk, hitünk, hogy nem hiába élünk, és hogy kikért és mikért is élünk, és a belsőleg megszerzett békesség és nyugalom az igazi békesség és nyugalom, mert azt nem lehet elvenni az embertől. Ha arra vágyakozunk, hogy majd most rendeződnek a körülmények, majd most már a család is más lesz, már a gyerekek is majd más életkorba jutnak, majd a férjem, feleségem is majd egy kicsit most más lesz, stb. Hát akkor egész életünket várakozással tölthetjük el. Itt is lehetnek periódusok, amelyek nyugodtabbak az ember életében, de hogyha csak erre vágyakozunk, akkor csak addig fog tartani ez a nyugalom, ameddig a külvilágban tart a nyugalom. Jézusban nem ilyen nyugalom volt. Jézusban az egész életében valami fenséges, valami csodálni való nyugalom kísérte az egész életét végig, ami egy bizonyos erő felesleggel, egy erő többlettel járt, amiből tehát tudott adni. Ezért ezt nagyon világosan meglátták a tanítványai, a követői. Pál apostol szavát idézem a Római Levél 5. fejezet 1. verséből, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki hitáltal megismeri Krisztus életét, és ezt elfogadja tökéletes életnek, és számunkra megvalósítható életnek, megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Akkor nyerünk békességet az életben, amikor megbékélünk Istennel, amikor el tudjuk fogadni Isten akaratát, amikor Isten akaratát megismerjük a Bibliából a törvényein, parancsolatain keresztül, amikor bepillantást nyerünk abba, hogy Isten jobban látja a dolgokat, mint mi, de akkor sem úgy cselekszik, hogy mi elvárnánk. Isten soha nem elhamarkodva, soha nem ingerülten, soha nem gyorsan akarja megoldani a rossz dolgokat, vagy a konfliktusokat, hanem az Isten nagy elve az, ami a Római Levél 12. fejezet 21. versének is a nagy elve. Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győz meg. Jézus pontosan látta a küldetését. Jézus pontosan látta előre, hogy mi szidalmat kap, mennyi támadást, hányszor fognak az életére törni. Pontosan tudta azt, hogy az életben sok jóra nem számíthat. De neki azt kellett megmutatni, hogy a gonoszt is jóval meggyőzni. Neki azt kellett bemutatni, hogy az emberi életben minden ellenkező látszat ellenére a jónak és a szeretetnek van győzelme, akkor is, ha a rossz mindent felvonultat, mindent kipróbál, de végül is a szeretetben való élet, az igazi Isten törvényeit követő életnek van esélye arra, hogy boldog élet legyen és értelmes élet legyen.
Szóval érdemes ezt megjegyezni, én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélem, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáit. Ez volt Jézus nyugalmának, békességének az egyik titka, hogy ő pontosan tudta, hogy amit az Isten megenged, azt nem véletlenül engedi meg. Ha ő az Isten kezéből el tudja venni az élet dolgait, és összhangba kerül az atyával, akkor az atya erőt fog adni a legnehezebb helyzetekben is. Tehát ez a bizonyos legyen meg a te akaratod felfogás, ami azonban nem egy fatalizmus, hogy sokan gondolják, hogy hát úgy nem törődöm semmivel, ahogy jön az élet, úgy jön, mindenben legyen meg az Isten akarata, hát én nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert meghaladja az erőmet, nem erre gondolok. Hanem egy őszinte, becsületes küzdelemre, igen, van nekünk is elképzelésünk, nekünk is akaratunk, de állítsuk oda az Isten akarata, az Isten törvényei elé, hogy jó ez az akarat, és hogyha látjuk, hogy nem jó, akkor, és az értelmünk meggyőz bennünket, akkor az értelmünknek legyen kiszolgáltatva az akarat, és ne az akaratunknak az értelem. Ez mindannyiunk életében egy élethosszig való küzdelem, de van itt egy nagyon nagy változás az ember életében, amikor az ember Istent már annyira megismeri, hogy látja, hogy az Isten jó és tökéletes, látja, hogy az Isten nem kínozni akar bennünket az életünk sok problémáival, hanem megedzeni, megtisztítani, és ez a nagy határkő az ember életében. Ha odáig eljutunk az Isten megismerésében, a Biblia megismerésében, hogy azt mondjuk, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát amikor mi szövetségre lépünk Istennel. Jézus is ezt a szövetséget úgy akarta bemutatni, hogy mindannyiunk számára később fel is ajánlotta. 30 éves volt, megjelent a Jordánnál, hagyta magát bemutatni Keresztelő Jánostól, és bár bűne nem volt, odament és a Jordán vizébe Keresztelő János őt alámerítette, és ezáltal mutatta be Messiásnak, és mutatta be példának, hogy a számunkra is ezt mutatja az Isten, hogyha eljutunk az életben idáig, hogy mi megismertük a jó Istent, látjuk, hogy ő jó és tökéletes, akkor adjuk át az életünket úgy, hogy ami eddig volt az életünkben, azt eltemetjük a vízben, ami ezután jön a vízből fölemelkedve, szeretném azt követni, ami a Krisztus példája, ami az Isten akarata. Ennyit erről, majd az előadás után nyilván vissza lehet erre kérdezni, nem akarom a témát túl részletezni, akinek kérdése van, mind a jogi egyetemen, mind itt a Bencer utcában mindenki visszakérdezhet. Már is a második titokra mennék. Ugye még ennek utána is azért ott van bennünk a kérdés, hogy na de Jézus annyiszor került váratlan helyzetekbe, annyiszor csöppent bele feszültségekbe, annyiszor kreáltak is vele szemben kínos helyzeteket. Sadduceusok, farizeusok, Heródes pártiak, maga a nép, maguk a tanítványok is. Hogyan tudott Jézus mindig olyan nyugodtan szólni, beszélni? Ez nem valamilyen tettetett nyugalom volt, vagy nem valamilyen olyan, ugye láttunk mindannyian Jézusról filmeket, meg ábrázolásokat, olyan kicsit olyan embertől idegen, valaki nekem egyszer azt mondta, hogy hát egy ilyen halvéri magatartást én nem tudok elfogadni, mert hát senki nem mondja nekem, hogy az élet egy nehéz helyzetében ilyen szeretettel, ilyen nyugalommal lehet meglenni, hogy Jézus megvolt. Számtalan példát idézhetnénk a Bibliából, Jézus életéből, ami mind egy dologra mutat. Ezt én nagyon hangsúlyoztam a nyári táborokon és más előadásokban is. Elnézést, akinek ez ismétlésnek tűnik, de tetszenek tudni, hogy Goethe is azt mondta, hogy amikor szemére vetették, hogy miért ismétli olyan sokszor az igazságot, azért ismétlem olyan sokszor, mert a hazugságot is sokat ismétlik. Tehát annyi sokszor ismétlik azt a hazugságot el nekünk, hogy nekünk lehet türelmetlennek lennünk. Jobb, hogyha csapkodunk, vagy jobb, hogyha kiabálunk, vagy jobb, hogyha oda mondogatunk, akkor legalább kijön belőlünk ugye a feszültség. És hát hogy ezt a hazugságot a tudományoktól, pszichológiától, a hétköznapi élet nagy bölcselkedőig annyi sokszor ismétik. Ez egy hazugság, ez nem így van. Ha valaki úgy engedi, hogy kijöjjön belül a sok feszültség, akkor holnap és holnap után már sokkal kisebb feszültségeknél is engedi. A végén meg már akkor arra is rángatózni fog, amikor semmi oka nem lenne egyébként. Ez egy hazugság. Jézus ezt nem tette például. Jézus nem mondta azt, hogy úgy vezessük le a feszültségeinket, mint ugye a pap Laci a
le akarta vezetni az ökölvívókkal, hogy fölvitte őket a Jánoshegyre, mindenkinek adott egy fejszét a kezébe, és a sok feszültséget úgy vezessétek le, hogy csapkodjatok oda a fához, és egy fát vágjatok, és akkor egy hétre levezettétek a feszültséget. Nem ajánlom senkinek se, hogy akár fához, akár emberhez csapkodja a feszültségeit. Jézus mást ajánlott. Jézus más példát mutatott. Mondom, minden egyes történet, amit számba lehet venni a négy evangéliumból. Ha Jézus nehéz helyzetbe került, feszült helyzetbe került, ideges helyzetbe került, vibrált a levegő szinte Jézus körül. Jézus egy dologra mutatott nagyon példát. Nem arra, hogy vonuljunk vissza. Nem arra, hogy hunyászkodjunk meg. Nem arra, hogy egy ilyen tettetett nyugalommal és békességgel mi, mint egy fölülállónak mutassuk be magunkat, hanem arra mutatott példát, várjuk meg az emberi reakciókat, és utána tudjunk jól kérdezni. Jézus a Bibliában a nagy kérdező. De hát ő Isten akaratát jött bemutatni, és a Bibliában Isten a legnagyobb kérdező. Ha valaki el akarja olvasni a Bibliát, ugye a harmadik fejezetben ott van, Ádám, hol vagy? Negyedik fejezetben ott van, hol van Ábel, a te atyád fia? Profétáknál is ott van, mit csinálsz itt, Illés? Vagy Jónásnál, avagy méltán haragszol-e? Isten, amikor feszült helyzet volt, amikor nyugtalan, idegesítő helyzet volt, az Isten soha nem akar gyorsan igazságot osztani, soha nem pirított le embereket, vagy vádolt embereket, hanem mit tett az Isten? Hát éppen azt, amit előbb mondtam, hogy az emberek ne a vágyaik meg az akaratuk malmában járjanak, hanem az emberek gondolkoznak. Szóval valahogy az értelmet kellene elővenni. Ez a nagy probléma az emberi életben, hogy az értelmet az emberek sokszor a hónaj alá csapva, vagy a zsebben tartják. Jézus akkor, amikor nehéz helyzet volt, mindig kérdezett. Mondom, sok eset van a Bibliából. Az én kedves esetem Márk evangélium a 3. fejezet 31. 35. verse között található. Márk 3. fejezet 31-35. verse között. Akkor Jézust haza akarta vinni a tulajdon édesanyja és a testvérei. Haza akarták cipelni. Mert szégyelték, hogy Jézus az országot járja. Szégyelték, hogy az ő gyermekük, aki egy ácsmester műhelyében nevelkedett fel, van egy jó foglalkozása, nem marad otthon Názáretben, nem keresi otthon a kenyeret, megy és embereket keres, és nekik beszél, halászoknak, meg vámszedőknek, meg utcanőknek. Hát miféle élet ez? Szégyelte a tulajdon édesanyja. És amikor Jézus egy szobában tanított, egy házban tanított, akkor odaért Mária az idősebb testvérekkel, és beüzentek a kívülállók, hogy az anyád és a te testvéreid ott kin keresnek téged. És ugye a botránya levegőben volt, hogy most Jézus most befejezi a tanítását, hazamegy, vagy most mit fog erre mondani, vagy hogy ők fognak erőszakoskodni, tehát feszült volt a helyzet, vibrált a levegő. Hogy tudja ilyenkor valaki megőrizni a nyugalmát, amikor a megszégyenítés szele csapja meg, amikor kiszámítható, hogy itt valami nagyon rossz történik, hát most ilyenkor szoktuk azt mondani, mi emberek, hogy bárcsak ilyenkor nyílnék meg a föld, és süllyednénk el, egy pár pillanatra legalább vonnának ki bennünket a forgalomból, és aztán túlélve ezt a helyzetet, majd biztos a rendes kerékvágásába visszazökken az élet. De milyen érdekes, hogy Jézus ott is gondolkodni tanította az embereket. Micsoda kérdés az, amit ott Jézus föltett. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Micsoda egyszerű kérdés, de micsoda mélységes kérdés. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? De ezt olyan komolyan, olyan hangsúllyal kérdezte Jézus, senki nem tudott erre megválaszolni. Na most az, hogyha ugye szoktam mutatni, hogy mi van akkor, ha kérdezünk. Ha kérdezünk, akkor itt van a kérdés. Akkor nem az, hogy itt vagy te, és itt vagyok én. Nem ez van. Hanem itt van a kérdés. Ez is, meg ez is odafigyeljen. Szóval ezért kell az életben gondolkodni, és kérdések szerint gondolkodni, mert nyilván az életünkben azért készülünk a holnapokra és a holnap utánokra, aki jól megtanul kérdezni. Sokszor csak egy kérdésre az emberek elnémulnak. Ja, hogy tényleg, micsoda, tényleg, van ebbe valami? Meg kéne ezt válaszolni, senki nem tudja megválaszolni, de akkor jó ez arra, hogy mindenki lecsillapodjon, mindenki lenyugodjon, és mindenki a kérdésre figyeljen. Nem arra, hogy ő itt áll, én itt állok, ő most lőni fog, én most mivel fogok visszalőni, ez egy áldatlan dolog az emberi világban, amikor ilyen frontok alakulnak ki, és kinek lesz igaza, na, hazamegy a férj vagy a feleség, egyik beleküt a másikba, vissza, na most
ki fogja agyoncsapni a másikat. Borzalmas, nem? Munkahelyeken is, az élet ezer területén is, hogy az emberek oda-vissza adják a lapot, kötélhúzás jobbra-balra, hogy mi lesz ebből, mi lesz ebből. Milyen jó lenne, ha mi emberek megtanulnánk kérdezni. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És amikor csönd, senki nem tud megválaszolni, akkor Jézus megadja a választ, hogy aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Lett botrány a dologból? Nem lett. Elvitték Jézust, nem mertek hozzányúlni. Romba döntötték a napi programját, nem tudták. Minden megoldódott. Ennyiből állt a dolognak a megoldása. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Vagy egy másik eset, amit Máté evangélium a 20. fejezetében, a 22.-23. versek között olvassuk a lényegét, hogy egyszer Jézus két legszeretettebb tanítványa, János és Jakab, az édesanyjukat rávették, hogy járjon közbe Jézusnál, hogy ők majd a mennyek országában Jézus jobb és bal felől lehessenek, üljenek. És ezt hallották a tanítványok is, és hát rettentően mérgesek lettek a tanítványok, mint ahogy minden versengése, meg vetekedése bizonyos emberek mérgesek lesznek. És akkor Jézus látta, hogy a tanítványai között megint vibrál a levegő, megint ott van a harag, meg a versengés, meg a vetekedés, örök nagy emberi probléma, amikor az emberek meg akarják mutatni, hogy ők két arasszal többek, mint a másik. És akkor Jézus megint egy kérdést tesz föl. Megkeresztelkedhettek azzal a kerességgel, amivel én megkeresztelkedhetem? És kiihatjátok azt a poharat, amit én nekem kell kiinnom? Megint egy kérdés. És erre mindenki a kérdésre néz, és akkor megszűnik, hogy itt van a Jakab, meg a János, meg a Péter, meg a többiek. Szóval az életben, ahogy mondta egy 20. századi bölcselő, az életben a legnagyobb dolog az, amikor az emberi kapcsolatokban jó értelemben személytelen síkra tudjuk vinni a problémát. Túl személyesen éljük az életet. Mindenki a maga igazát akarja bizonyítani. Neki aztán nagyon igaza van. Itt van az adó a kezében, most fogja lecsapni. És az életben iszonyatos személyeskedő, és ezáltal kisszerű viták zajlanak. Amitől már mindenki csömört kap, ez a politika, ugye? Iszonyú. Most ott nem azzal foglalkoznak, hogy elvek vagy emberek szolgálata, hanem az, hogy a másik milyen, mit tudom, mit csinált, vagy hogy vannak-e lovai, vagy nincsenek, ezek a nagy kérdések. Borzalmas. De a hétköznapi életben is ezt látjuk. Az ember életben valóban nagy dolog, amikor valahogy a személyes dolgokat át tudjuk rendíteni egy személytelen szintre. A személytelen szinten ezen azt értem, hogy most, hogyha választ tudunk adni egy nagy kérdésre, akkor abból a válaszból mindenki számára személyesen következnek a levonlandó tanulságok. De ha nem tudjuk egy személytelen szintre fölvinni, akkor mindig csak az lesz, hogy te ezt mondod, én meg ezt mondom. És aki majd hanggal vagy hatalommal jobban győzi, az lesz a győztes. Ez félelmetes, ez egy kisszerű, már Homérosztól fogva az emberiség nagy alkotói ezt a darutörpeharchoz, a kakasviadalhoz és egyéb más nemtelen csatákhoz hasonlították. A kisszerű, személyeskedő emberi problémák, amelyek indulatokkal, nyugtalansággal fűszerezik az életet, és mindenki ezekbe készül ki. Jaj, rólam ezt mondták. Na, volt képe ezt mondani, és nekem, és rólam eszel, és hírbe hozott, és így, és mindenki úgy forog maga körül. Jézus ezt a bűvös kört úgy törte meg, hogy megtanít bennünket kérdezni. Ugye a leghíresebb történet, mert itt ugye tucatszám lehetne a történeteket ismertetni, a Máté evangélium a 26. fejezetében, a 6. verstől a 16. elolvasható történet. Ez is kedves történetem, sokat hivatkozom rá a betániai vacsora története. De miért szoktam mindig hivatkozni rá? Mert sokszor a kedves hallgatók is úgy hallatlanra veszik a dolgokat, és fordulnak én hozzám is lelki problémákkal, és mondtam, hogy ezt már legalább 5-ször elmondtam, és te is ott voltál, amikor, meg emlékszem, amikor még kérdést is tettél fel, hát ezt nem kellene gyakorolni az életben? Mi volt azon a betániai vacsorán? Jézus ott ül, meghívja őt egy farizeus. Simonnak hívják. Ezt a farizeus Jézus kigyógyította a bélpokrosságából. De ez a farizeus
amellett, hogy hálás, de mégsem annyira hálás, hogy meg ne róná Jézust, mert amikor jön Mária Magdolna a vacsora kellős közepén, és hálája jeléül megkeni Jézusnak a testét, akkor ez a Simon úgy magába morfondírozik, hogy hát a mester miért fogadta ezt el. Tehát a házigazda, aki meghívja Jézust, bizonyos időtől fogva ellenséges érzelmeket kezd magán úrrá lenni, hagyni. Tehát ez a Simon belül feszültse, ott ül Jézus mellett, de lehet érezni, hogy feszült, és Jézussal nem ért egyet. Megszólal Júdás, hogy el lehetett volna osztani ezt a nárdust a szegények között. Na éppen Júdás, aki a tanítványok pénztárosa, és aki már elcsent a pénzkül. Éppen ő mondja. De jól célzott mondás ez, mert a többi tanítvány is kórusban zengi Júdás után, hogy mire való ez a tékozzás, miért nem adta el a szegényeknek ezt a pénzt, miért Jézust keni meg ezzel a nárdussal. És ott van Mária Magdolna, tehát négy feszültség góc, és négy vibráló frekvencia. És milyen érdekes elolvasni ott Máté 26. fejezetének 10. versét. Ott is Jézus egy kérdést mond. Én azt mondja ott az evangélista, hogy amikor Jézus megvárta, hogy mindenki előadja a maga nagy érveit, mindenki látszólag az igazságért küzdött, akkor Jézus, mikor ezután eszébe vette ezt, Jézus azt mondta, miért bántjátok ezt az asszonyt? Miért bántjátok ezt az asszonyt? A temetésemre kente meg a testemet. De csupán ez a rövid kérdés, hogy miért bántjátok? Most az életben megoldunk valamit azzal, hogy valakit bántunk? Ez lenne a megoldás? Hogy valakit megsértünk, valakit megbántunk, valamit megszólunk, ez már a győzelem? Tehát ezzel azonosítjuk mi emberek a dolgok megoldását? Mert sokszor ezzel azonosítják az emberek. Jól kiosztottuk az illetőt meg. Tehát nem is tájékozódtak, hogy miről van szó, vagy miről nincs szó. És Jézus erre utal, és ez, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt? És akkor hozzátesz, hogy a temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek. Majd tegyetek jót szegényekkel, mert még tart a világtörténelem, és még nagyon sok szegény lesz a világtörténelemben, de én nem mindenkor leszek veletek. Szóval egy kérdés és pár egyszerű szó, és az egész zajgó sokaság lecsillapodik. Szóval az életben nagyon sok ilyen jelenet van, és nekünk azt gondolom, akik a Bibliát talán komolyan vesszük, mert én úgy gondolom, akik így összejövünk bibliai előadásokra, meg érdekel bennünket a Bibliát, hát azért csak azért vesszük komolyan, vagyis az a komolyan vétel a Bibliának, hogy mi is így szeretnénk cselekedni. Ugye nem azért tartunk mi előadásokat, hogy szép dolgokat mondjuk, aztán mindenki menjen ki az utcára, és élje tovább úgy az életét. Nem úgy, mint Schopenhauer, aki nagy művet akarván írni, megmondta a szolgáló lánynak, a cselédnek, hogy senkit ne engedjen be hozzá. Ne is kopogjon. Aztán kopogott egyszer a cselédlány, akkor már ideges lett Schopenhauer. Még egyszer kopogott, akkor már fölállt az íróasztalától. A harmadszor kopogott, már ott volt, és megfogta a cselédjét, és letuszkolta a lépcsőn, és kidobta, elbocsátotta. Aztán szépen visszasétált az emeletre, és a megkezdett nagy filozófiai művét tovább folytatta, aminek a célja ez volt, a türelemről. Szóval nem, tehát gondolom nem ezért jövünk össze, hogy most mi szép történeteket halljunk, és aztán kimegyünk az utcára, hazamegyünk, aztán ugyanolyan türelmetlenek leszünk. Kérhetjük az Isten segítségét. Látjuk, hogy az Isten mindenben az ember rendelkezésére áll. Jézusnak olyan helyzetei voltak az életben, hogy azok túltesznek minden nehéz, konfliktusos helyzetünkön. És Jézus nem akart rögtön igazságot osztani. Jézus nem állt be jobbra vagy balra táborokba. Jézus nem arra használta fel az életét, hogy embereknek gyorsan igazságot osszon. Egyszer oda ment hozzá egy fiatalember, és azt mondta, hogy mester, osszál igazságot a testvérem között, mert hát itt van az örökség, ugye örökösödési kérdésekben aztán az emberek kegyetlenül össze tudják rúgni a port, iszonyatosan. Addigi családtagok esküt ellenségek lesznek egymásnak, mondjuk 20 fillérért vagy 30-ért. És Jézus mit válaszolt ennek a fiatalembernek? Azt mondta, hogy barátom, kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Hát ha Jézus ezt mondta az életében, mi nem tudnánk ezt egy kicsit jobban tudatosítani? Hát én nem azért vagyok a világ, hogy én bíró és osztó legyek.
Hát sokszor nem is tudom magamat kiismerni egy helyzetben. Nincs is elég adalékom ahhoz, hogy én bíró és osztó legyek. A bíróságok is sokszor évekig tájékozódnak, és azután sem tudnak igazán igazságos ítéletet osztani. Az életben nem az a feladat, hogy én kiosszam a másik embert, vagy én igazságot nyilvánítsak, hanem az a nagy feladat, hogy megtanítani helyesen gondolkodni az embereket, hogy ne jöjjenek létre olyan konfliktusok, amiket soha az életben nem tudnak megoldani. Na, nem jönnek létre, akkor az élet is egészen más lesz. Tehát a második titok, amire hivatkoztam, hogy Jézus először is, hogy küldetéses életet élt, és mindent ennek rendelt alá, hogy Jézus tudott kérdezni. És nem szégyelt kérdezni. Azért gondoljuk meg, hogy Jézus a Biblia szerint nem csak a megváltó, hanem a világ mindenség teremtője. Így mondja a zsidókhoz írt levél első fejezet, első két vers, hogy nem csak a mi világunkat teremtette Isten Jézus által, hanem a világokat is Krisztus által teremtett az Isten. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézusnak minden a kis ujjába volt. Ő aztán biztosan igazságot tudott volna a pillanat tört részre osztani. De Jézus nem azért jött, hogy ő egy mutatványt hajtson végre. Nem ez volt a küldetés, hogy azt mutassa meg, hogy ő az Isten fia mire képes, hanem Jézus azért jött el, hogy mi lássuk, hogy mi is képesek lehetünk arra, hogy kövessük őt, mert ő Isten fiaként emberfia is lett, és ő azt jött el bemutatni erre a világra, hogy minden ember élethelyzetben van helyes megoldás. De az nem az ítélkezés, nem az, hogy én emberlétemre vádolok és felmentek, hanem az, hogy megtanítani az embereket, akik ott vannak, a Poklós Simont, Júdást, a tanítványokat, Mária Magdolánt, megtanítani gondolkozni. A helyes gondolkozás, az egyedüli reménységünk a helyes gondolkozásból kiinduló más élet, amit az Isten más irányba tud majd vezetni. És kedves hallgatók, volt még egy harmadik dolog is. És ez a harmadik dolog az, hogy de ez tulajdonképp már következménye az első kettőnek, a küldetéses életnek, meg a kérdezni tudó életnek, hogy Jézus csodálatos példát adott arra, hogy az életnek a legfontosabb törvénye a szeretet, de a szeretet tulajdonképpen nem más, mint a békesség. Ha az élet, olyan sokszor el szoktuk mondani, hogy szeretet, meg az élet, meg a szeretetért élünk, meg stb. Na de a szeretet, most bontsuk fel, hogy szeretet mivel egyenlő. Például amikor Pál apostol mondja a lélek gyümölcseiről a Galata levél 5. fejezetében, hogy a lélek gyümölcse szeretet. Mit tesz rögtön hozzá? Öröm, békesség, béketűrés. Tehát rögtön ott a bokor tövéből milyen hajtásokat húz ki? Szeretet, ugye ez a bokor. Ez az életnek a sója és a lényege, ugye a só a Bibliában mindig a szeretetnek a szimbóluma. Az öröm, békesség és béketűrés. De szeretnék önöknek most több igeverset bemutatni, hogy ezt mennyire megértették a tanítványok, Jézus tanítványa és Jézus követői, hogy az emberi életben a legnagyobb dolog az, hogy ne veszítsük el a békességünket, mert ha elveszítjük a békességünket és nyugalmunkat, akkor szeretetről úgyse lehet beszélni. Furcsa és anakronisztikus dolog, amikor például egy szülő csapkod otthon, hogy én hogy szeretlek, édes gyerekem, de hát most kihoztál a sodromból, stb. Jaj, vagy az én életem párját hogy szeretem, de kiabálok vele. Hát ha nem vagyunk nyugodtak, békések, ha nincs meg bennünk a szelídség, a másik ember el fogja hinni, hogy szeretjük. Csak azért, mert mi azt mondjuk, hogy szeretjük. A szeretet egyenlő azzal, hogy valaki nyugodt, békés, mert a nyugodt, békés ember tudja irányítani magát, és aki belülről tudja irányítani magát, azt tudja a másikat szeretni. Aki nem tudja irányítani magát, az össze-vissza csapkod, meg magát látja mindenben, tehát az nem tud a másikért tenni valamit, aki nem nyugodt. A szeretet alapvető feltétele, hogy a belső nyugalmat és békességet megőrizzük. Hát ha ez nincs meg, akkor a szeretet az egy nulla, hát az nem lehetséges szeretni nyugalom, békesség, türelem, szelídség nélkül. Szeretnék, most mondom, több Biblia verset felidézni, hogy ezt mennyire mélyen megértették a tanítványok. Számtalan Biblia vers lesz, talán bevezetésül annyit hadd mondjak, hogy Pál apostolnak, mint mondjuk, tudjuk, 14 levele van. A 14 levél közül egy híján, a Titus levél híján, a többi 13-at mindig ezzel kezdi,
Kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, amire szüksége van az embernek. Tudnilik, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy nem a mi életünk szerint ítél, nem a mi cselekedeteink szerint ítél. Az Isten kegyelmes. Az Isten ad nekünk időt a megváltozásra. Az Isten nem rögtön sújt le ránk, nem is az első, nem is a századik, nem is az ezredik vétkünk után, hanem az Isten állandóan előlegezi a bizalmat, állandóan adja az erőt, hogy talán más emberek leszünk, aki tudja, hogy kegyelemből él, és az Isten kegyelméből él, abban viszont békesség lesz. Kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, ami egy ember belül elrendez. Az ember belső labirintusának az elrendezéséhez, kitisztításhoz, ez a két dolog kell, hogy én tudjam azt, hogy az Isten annyira szeret, hogy a saját életét nem kimélte azért, hogy én más legyek, hogy az Isten a legjobban akarja az én boldogságomat és örök életemet, semmilyen árat nem sajnál ezért az Isten, és ha én azt érzem, hogy én kegyelemből élek, és az Isten szeretete, kegyelme, így mondta Pál apostol, hogy az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Mindenkinek az emberi arculata, az emberi személyisége attól függ, hogy mennyire érzi, hogy ő, mint ember, valóban az Isten kegyelméből él. Mert ha ezt érzi, akkor lesz hálás ember, akkor lesz figyelmes ember, akkor lesz másokkal együttérző ember, másokat segítő ember. Tehát aki nem érzi ezt, valaki úgy éli meg a földi életet, hogy itt vagyok én, ide születtem, és körülöttem forogjon a világ, és majd én megmondom, hogy mi legyen a világban. Szóval ebből soha nem lesz egy boldog és nyugodt élet. De aki érzi azt, hogy én az Isten kegyelméből élek, ez át fogja hatni az élete minden területét, és ez egy belső békességet fog neki nyújtani. Kegyelem néktek és békesség. Ezért kezdi tehát Pál minden levelét ezzel a kijelentéssel, de mondom, most tételesen szeretnék önöknek nagyon megdöbbentő Biblia verseket felolvasni a nyugalommal és a békességgel kapcsolatban. Először a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versét olvasnám. Tehát Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14. verse így szól. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Egy döbbenetes bibliavers. Azt mondja, az életed minden területén, bárki emberrel legyen is kapcsolatod, mindenkivel keresd a békességet. Azzal is, aki békétlen veled, aki rajtad ütni akar, aki ki akar használni. És ezt te tudod és érzed, akkor se vágjál vissza, akkor se éreztesd vele, hogy azért neked is van hatalmad, meg magadhoz való eszed. Te is bele tudod a gyilkot mártani őbeli. Ne tedd ezt, ne tedd ezt. Kövessed mindenki irányában a békességet, és még hozzátesz, hogy a szentséget, minden egyes ember legyen szent előtted olyan szempontból, hogy lásd meg a másik emberben azt az embert, akiért Jézus az életét adta. Ha te Jákob vagy, és gonosz a másik ember, mint az Ézsau, elolvasandó Mózes első könyve 33. fejezete, Jákob becsapta Ézsaut, egyszer az egy tálentsénél, másodszor az atyai áldásnál, de 20 év után Jákob 7-szer meghajtotta magát Ézsau előtt, aki egy nagyon kegyetlen durva ember volt, de nem azért hajtotta meg magát, mert ő ügyeskedni akart, és így akarta leszerelni Ézsaunak az indulatait, hanem amikor meghajtotta magát, azt is mondta Jákob, hogy ezután már a te orszádat úgy nézem, mintha az Isten orszáját látnám. Miért? Mert a másik ember arcán, a másik ember életén észrevenni az Isten orszáját, ez annyit jelent, hogy én nekem tudatosítanom kell, hogyha az Isten ő érte is meghalt, ha ő érte sem sajnálta az életét, akkor én a másik embert akkor sem vethetem ki a szívemből, hogyha nem olyan dolgot tesz, ami elvárható lenne. Mert ha Jézus nem válogatott és jókért, rosszakért, gonosztevőkért egyaránt meghalt, akkor nekem is mindent meg kell tennem a másik emberért, ha az Isten az életét nem sajnálta érte. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Hogy akarunk mi az Isten szemébe nézni, aki nekünk annyi mindent elengedett, mint adós szolgának 10 000 talentumot, sem legyőzni a magam indulatait, mert sokszor mi nemhogy rátekinteni nem tudunk így a másik emberre, de találkozni se akarunk emberekkel, akik mondjuk förmedvényes gonoszságokat csináltak meg velünk.
vagy másokkal. De mégis azt mondja, kövessétek mindenki irányában a békességet és szentséget. Nincs, nem azt mondja, hogy a jó barátok, meg a kedves emberek, stb. Mindenki irányában kövessétek a békességet és a szentséget. Hogy mennyire realista könyv a Biblia, ehhez most hozzáfűzném a Római Levél 12. fejezet 8. versét, 18. versét, Róma 12-18, azt mondja Pál apostol, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Ugye milyenre? Ez, tehát nem idealizmus a kereszténység, hogy jó, mindenki iránt követjük a békességet és szentséget, ebből nem következik az, hogy mindenki velünk is meg fog békélni. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Tehát, rajtatok ne érezzék az emberek, hogy ti vissza akartok vágni, vagy nehezteltek, vagy bosszút forraltok. Bennetek mindig rend legyen, nyugalom legyen. Ha ők ennek ellenére még jobban belétek kötnek, még jobban ki akarnak használni, hát az már az ő felelősségük. Azért te már többet nem tudsz tenni, ennyit meg tudsz tenni, hogy ő nem kell, hogy érezze rajtad azt, hogy te rossz indulatokkal vagy iránta. Ugyanitt a Római Levél 14. fejezetében, a 17-től a 19. versig a Bibliának egy középponti részlete található. Hogyha egy ember tényleg kereszténynek mondja magát, vagy Krisztust akarja követni, vagyis az Isten országát akarja építeni, ahogy mondta Jézus, ez a középponti Biblia vers, amiről egy előadás, de egy előadás sorozatot is lehetne tartani, így hangzik. Tehát Róma 14, 14. fejezet 17. versétől. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Kedves hallgatók, nincs olyan itt közöttünk, aki ebben 1000 hibát ne követett volna, sőt a mai napon is legalább több százat. De hogyha mi ezzel mindig szembesülünk, hogy törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát ne kritizáljunk rögtön embereket. Ne piszkáljunk rögtön embereket. Fiatalabb nemzedékeket ne nézzünk le, vagy gyerekeket ne szóljunk le, vagy hogy milyenek. Tehát ne ez legyen az első gondolata. A természetünknek persze ez az első gondolata, mert a természetünk mit diktál nekünk, hogy mi többek vagyunk, mint a másik. Ez van a természetünk. Ezt mindig 1000-szer akarja napjában igazolni a természetünk, hogy mi különbek vagyunk a másiknál. Ezt csak hitáltal lehet legyőzni. Csak a hit képes olyan tekintetre, egy egészen más oda pillantásra, hogy a másik ember az ugyanolyan, mint én, és a másik emberben először azt vegyem észre, amiben ő külön, mint én. Úgy mondja a Filippi Levél 2. fejezetében Pál, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Nem angró különnek, hanem bizonyos dolgokban a másik ember mindig külön nálunk. Nem arról van szó, hogy most ilyen nagy alázatoskodással azt mondod, hogy hát a másik külön, meg milyen jó, meg milyen rusnya, meg rossz vagyok. Nem erről van szó. Ez a vallási képmutatás egyik formája. Vígan él és tenyészik, de nem e felé irányítom a kedves hallgatókat, hanem a felé, hogy minden emberben lehet találni valamilyen vonást, ha csak egy vonást is, ami jobb, mint a mi bennünk levő ugyanaz a vonás. Azt kellene észrevenni. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére való. Tehát itt is hangsúlyozza a békességet, és az, hogy építeni a másik embert. Kritikával általában ugye rombolni lehet a másik embert, főleg a durva és szeretetlen kritikával. És a 17. versben ki is mondja, hogy mi az Isten országa? Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát aki Krisztust követi, az nyilván az igazságot követi. Az igazság mércéje a Biblia, János 17:17 a te ígéd igazság. De ha valakinek igaza van, annak békessége is kell, hogy legyen. Én azt szoktam mondani, ilyen nehéz helyzetekben, főleg családi problémákban, vagy másrébb lelki helyzetekben, mondom, hát hogyha
az ön pártján áll az igazság. És igen, önnek van igaza. Az igazság, akiben az igazság ott van, az igazság nem követeli azt, hogy azt erőszakkal vagy indulattal erősítsük meg. Akinek igaza van, az nyugodt lehet. Akkor is, hogyha nem fogadják el az igazát, nem. Az igazság az valami olyan nyugalmat ad, hogyha apró fát vágnak a hátunkon, hát vágjanak, attól még nem lesz a másik igaz, mert ő vagdos, meg csapdos. Tehát mindig ezzel szoktam bátorítani embereket, meg hát természetesen saját magamat is ezzel kell, hogy bátorítsam, hogyha én valaminek utána néztem, meggyőződésre jutottam, vagy egy adott helyzetben úgy látom, hogy én képviselem az igazságot, akkor az igazsággal együtt kell, hogy járjon a békesség és a nyugalom is. Különben az igazság, békesség és nyugalom nélkül nem is meggyőző, mert az olyan igazság, ami hadonászva akarja a maga jogait érvényesíteni, ugye a Mózes igazsága 40 éves korában, amikor igaza volt, csak éppen leütött egy egyiptomit, hát az mégse volt teljes igazság, mégse volt a tökéletes igazság. Tehát, hogyha most úgy gondoljuk, hogy ezek olyan nehéz dolgok, mert az életben sokszor elfog bennünket a harci év. Mert hát ugye igazunk van. Hát ne veszítsem el a nyugalmamat, amikor a másik már századszor nem akarja belátni, hogy mennyire nekem van igazam. Vagy amikor a másik valami egyszerű dolgot nem tud elfogadni, vagy nem tud a szerint cselekedni. Hát erre vonatkozólag is hadd olvassam a Római Levél 16. fejezet 20. versét. Római Levél 16. fejezet 20. versét. A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. A Biblia nagyon sokszor Istent nevezi a reménység istenének, de legtöbbször Istent a békesség istenének nevezi. Tehát aki az Istenhez járul, aki küzd Istennel imádságban, aki az Isten szavával is küzd, mert olyan ember, aki a Bibliát úgy olvassa, hogy rögtön mindenben igazat ad a Bibliának, ilyennel nem találkoztam, sőt, ilyen nincs is. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, rögtön az az érzésük, hogy nem, nincs igaza, mert én ezt eddig nem így csináltam. Na de aki ezt becsülettel küzd, hogy most én olvasom és hagyom ezt a küzdelmet magamban, hogy most az eddigi életvitelem legyen győztes, vagy amit a Bibliából olvasok, az legyen győztes. Hát aki ez utóbbi mellett szavaz, és így olvassa, így küzdve, sokszor megszégyenülve, megintve, megdorgálva, megdorgáltatva a Bibliától, annak az életében előbb-utóbb átütő erővel kezd feltünedezni egy nagy tapasztalat, hogy Isten a békesség Istene. Isten nem csak igazságot tudna adni nekünk, hanem az igazság mellett még azt a békességet is, amivel lehet képviselni azt az igazságot. Ugyanezt mondja a második korintusi levélben Pál apostol, ahonnan szeretnék egy nagyon szép kifejezést felolvasni, megint csak ezzel kapcsolatban. A második korintusi levélben, a 13. fejezetben olvashatjuk a következőket. Tehát a második Korintus levél 13. fejezetében, a 8. verstől, mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok. Ezt pedig kérjük is a ti tökéletesedésetekért. És utána azt mondja a 11. verstől, végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek. Ugye előbb azt mondtam, hogy a szeretet nincs békesség és nyugalom nélkül. Hát itt össze is fűzi. Azt mondja, a szeretetnek és békességnek Istene lesz ti veletek. Olyan egyszerű kijelentések ezek, például békességben éljetek. De hogyha ez többször az eszünkbe jutna, hogy például, hogyha érzem, hogy már feszült, mondjuk egy vita már feszült, akkor inkább abba hagyom. Érzem, hogy a másik ideges, akkor inkább abba hagyom. Az ember sokszor megszégyenül az életben, nekem is nagyon sok megszégyenülésem volt tegnap előtt, tegnap és ma is, mindig az életben. Épp egy tegnapi megszégyenülés már egy pár hónappal ezelőtt, hogy valakit nagyon próbáltam meggyőzni valamiről. Hát nem ment. Én azt hittem, hogy nekem van igazam. Természetesen ő is azt hitte, hogy neki van igaza. Szerencsére ott volt a felesége.
és a felesége egy talpig rendes, becsületes és hívő asszony is, akkor már látta, hogy mi nem tudunk ott fél óra után se dűlőre jutni, azt mondja egyszer csak, hát a János nem engednék meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. Kész voltam. Csak ennyit mondod. Biztos ő már készült erre a mondatra, ugye látta, hogy ide-oda megy a pingponglabda, mindegyik üt, mindegyik a másik tér felére, János nem engednéd meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. És akkor eszembe jutott, hogy én már erről előadást is tartottam, nem is egyszer, hogy ki tudja meggyőzni a másik embert. Mert ugye, mikor diákok voltunk, én is gimnazista voltam, mindig azt tanította nekünk egy tanár, hogy aki jól érvel, az meg tudja győzni azt, aki kevésbé jól érvel. Hát minden igaz volt, amit tanította, de ez nem igaz. Az életben érveléssel az embereket nem lehet meggyőzni. Nagyon kevés az az ember, aki van annyira elvtisztelő, eszmetisztelő, gondolkodástisztelő ember, hogy odafigyel az érvek, és független attól, hogy kimondja azokat az érveket, ő hagyja meg. Ez nagyon kevés ez az ember. Az emberi lélek mélyére, az emberi szív mélyére csak az Isten tud levilágítani, és csak a Szentlélek tudja meggyőzni az embert. A békességnek és a szeretetnek és békességnek Istene legyen ti veletek. Szóval akkor lesz az embernek nyugalma, és befejezésül, most idéztem már Pál római zsidókhoz írt leveléből, tehát még egy harmadik levélből is hadd idézzek, ez a Filippi levél, amiről éppen elkezdődik itt majd a sorozatunk, csodálatos kis levél, és ilyeneket ajánlunk mindig a kedves hallgatóinknak, hogy ilyen rövid, például ez is 4 fejezetből álló kis írásmű, úgyhogy ebben még a Kolossé levél magyarázata is benne van, tehát azért tudjuk így ajánlani a holnap kezdődő kis bibliakutató körünkre. És ebből a Filippi levélből szeretném idézni a 4. fejezetből először a 3. verset, amit men ezt mondja Pál apostol. Nem, talán már elment az időm, nem idézem ezt, csak a 7. verset idézem. Filippi 4:7 így szól, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. Azt mondja a Pál apostol, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Nem tudjuk mi elképzelni, hogyha az Isten törvényei szerint élünk, és nem vitatkozunk, nem zsörtölődünk, nem neheztelünk, nem akarunk visszaállni. Szóval itt egy teljesen megállt parancsolunk ezeknek az addig sajnos nagyon sokszor gyakorolt magatartásformáinknak, akkor az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Szóval, hogyha Isten törvényei szerint járunk, az Isten olyan békességet tud adni, amit a 91. Zsoltár fejez ki szépen, hogy eleshetnek jobbot felől ezren, balot felől 10 000, hozzád a vész nem is közelít. Hát körülbelül ezt a csodát helyezi kilátásba minden egyes ember számára Isten, hogyha ugyanazzal a békességgel és nyugalommal élünk, ha törekszünk erre a békességre, ami Jézus Krisztusban is egy kiküzdött eredményként volt jelen, akkor olyan dolgokra számíthatunk az életben, amiket addig nem tapasztaltunk, el se tudtunk gondolni, és mégis meg fog valósulni, hogy egészen más lesz körülöttünk a légkör, az emberek máshogy fognak viszonyulni hozzánk, és nagyon sokan, akik addig támadtak, vagy kifejezetten nem szerettek bennünket, egészen megváltozik majd a magatartásuk, mert ekkora változás láttán, azt hiszem, nagyon sok ember gyorsan leteszi a fegyvert, vagy ha nem teszi le gyorsan a fegyvert, akkor is önmagában megszégyenül. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Ezt nem lehet kitalálni, ezt nem lehet előidézni. Aki Istennel jár, aki bevallja a tévedéseit, aki Istennel rendezni akarja a bűneit, és aki Krisztus tartja mindig mértéknek és legfőbb példaképnek, annak az embernek az életében ez a békesség meg fog születni. Ha sokszor az emberi életben, a kísértésekben, ugye sokszor az ember kijön a sodrából, de gyorsan vissza fog zökkenni. Mindenkit tudok vigasztalni azzal, hogy már ha megízleltük ezt a békességet, de utána meg a fejünkhöz kapunk, hogy jaj, most ma megint kijöttem a sodromból, megint elveszítettem a nyugalmat, csak
pedig csak a postást csengetett és mondott két mondatot, ami nem volt odaillő. Jaj, hogy hát hogyan veszíthettem el, akkor azzal szoktam vigasztalást nyújtani, hogy de most már legalább gyorsan észrevesszük, hogy mi a helyzet. És már nem időzünk abban a helyzetben, amiben talán régebben hosszú hetekig, hónapokig időztünk. Szóval, hogyha ezt mi gyakoroljuk, ha küzdünk ezért, akkor olyan békességre tehetünk szert mi is, amilyen békességre Jézus Krisztus szertett. Hogy csak elejét vegyem a kérdésnek, még befejezésül hadd mondjam el, hogy Jézus, amikor megtisztította a templomot, akkor se jött ki a sodrából. Olvassuk el János II. Máté evangélium a 21. fejezetét, hogy Jézus milyen nyugalommal csinálta ezt. Elvégre vannak az életben olyan helyzetek, amelyek szemérmetlen, arcátlan, pimasz helyzetek, amikor egy megfelelő magatartást kell tanúsítani, de Jézus akkor se jött ki a sodrából, akkor se veszített el a nyugalmát, akkor se csapdosod, akkor is ura maradt önmagának, csak megmutatta, hogy ez a magatartás körülbelül a Gedeon csalánverésére. Ugye Gedeon volt az Jézus előtt másfél évezreddel, aki a szemtelen zsidókat csalánnal tette helyre egy bizonyos helyzetben, ott Bírák könyve 9. fejezetében lehet ezt elolvasni. Vannak olyan helyzetek, amikor égbe kiáltó gonoszsággal, szemtelenséggel, arcátlansággal találkozunk, amikor határozott és biztos fellépésre van szükség. De abban a fellépésben sem kell elveszíteni a nyugalmunkat. Az sem az a helyzet, amikor az embernek önkívületi állapotra kellene jutnia. Ilyen nincsen. És ezért gondoltam azt, hogy ezt tesszük a sorozatunknak az élére, és itt fejezném be én is. Én ebben a három dologban látom Jézusnak a nyugalmának a forrását, a küldetés tudatában. Az, hogy valóban az Istent látta, és az Isten kérdései lettek elevenni az ő ajkán is, és hogy ő tudatosította azt, hogy egy ember megmentése az mibe kerül. Ott mindent vállalni kell, minden árat vállalni kell, ott mindenki irányában a békességet és szentséget kell követni, és amennyiben rajtunk áll, mi is minden emberrel békességben legyünk. Jézus fölséges példákat vonultatott fel erre, Júdást is barátomnak nevezte a Getsemáné kertben, Kajafással is illő tisztelettel beszélt, Pilátusért, a durva katonáért küzdött, ameddig csak lehetett, és még a jobblatorhoz, aki először szidalmazta és becsmérelt őt a ballatorral együtt, ahhoz is volt vigasztaló és ígéretet tartalmazó szava. Itt fejeződik be az első témánk, az első előadásunk. Köszönöm a figyelmet, hogy tenni szoktuk, tartunk egy 10-15 perc szünetet, és utána mindig a témáink megbeszélése következik. Aki itt tud maradni, az... Igen, szóval ez biztos, hogy sokszor ott nagy kérdés, ahol a családban találkozunk ilyen esetekkel, és a hosszú együttélés során már úgy kialakult mindenkinek a képe a másikról, és akkor ott már nagyon nehéz a családban így érvekkel meggyőzni, mert azt szokták mondani, hogy a családokban annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy ott tényleg a magatartása meggyőző, a napi életvitel és magatartás. Én csak arra szerettem volna itt utalni, hogy ha bárkit is meg akarunk győzni, de érezzük azt, hogy ő nem, jelen pillanatban nem meggyőzhető, mert túl erősen védekezik, vagy túl hevesen fejti ki az álláspontját, vagy a szavunkba vág és nem is adja végigmondani, mert ezek napi előfordulások, akkor ilyenkor a legjobb tényleg beszüntetni a törekvést, mert nem, szóval nagyon, vagy pedig egy olyan mederbe terelni, hogy érezze a másik, hogy nem legyőzni akarjuk, hanem meggyőzni, vagy nem hát mindenáron a mi igazunkat érvényre juttatni, hanem hát beszélgetünk, közösen akarunk eljutni az eredményhez. Tehát ezek ilyen lelki törvényszerűségek, amelyeket sokszor az emberek figyelmen kívül hagynak, mert hogyha mondjuk kedvesen állnának hozzá az emberek, tehát hogyha a bibliai szóval nyájas lenne a dolog. Csak azért jut ez eszembe, mert szeretném felidézni, hogy Pál apostol, amikor tanácsot ad Timóteusnak, hogy kiket válasszanak meg például egy keresztény közösségben is vezetőnek,
és milyen emberi tulajdonságokra legyenek tekintettel. Például azt mondja, hogy az első Timóteus levél 3. fejezetében a bizonyos episzkóposzról beszél, akit aztán püspöknek fordítanak le, de az nem az, amit ma püspöknek mondanak, hanem tulajdonképpen egy ilyen lelki tanács városról.

0: Erre nagyon nagy hangsúlyt helyeztek az őskeresztény korszakban, hogy valahogy az emberek lelkileg beérlelődjenek, és akinek van nyugalma, józansága, aki az a szentségtelen üres lármákat kerüld, mert ezek mind nagyobb istentelenségre növekednek, mondja a második Timóteus levél második fejezet 16. versében. Tehát én erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy ha érezzük, hogy valami vibrál a levegőben, akkor az is győzelem, hogyha valahogy lecsendesítjük a másikat, vagy kilépünk ebből a szorításból, és majd valamikor jobb helyzet áll elő, és akkor lehet valakit meggyőzni, de abban biztosak lehetünk, hogy ha lelkileg rossz a helyzet, akkor értelmileg se sikerül bevinni a dolgokat. Szóval én ezt tudnám tanácsolni, és családban is, gyerekekkel is, rokonokkal is, hogy de aki előzékeny, nyájas, kedves, tehát sokszor szelídséggel többet el lehet érni, mint nagyon nagy érvekkel, vagy meggyőzni akarással. Itt azt kell tudatosítani, hogyha valakiben türelem van, meg szeretet van, a másik azt megérzi, hogy akkor az ő javáért akarunk valamit. Ha valaki csak annyira a meggyőzésre vagy az igazságra teszi a hangsúlyt, akkor meg az emberek azt érzik, hogy mi mindenképpen át akarjuk vinni a felfogásunkat, meg az akaratunkat ő rájuk. És ez rossz. Hát mert az ki akarja, hát mi se akarjuk, hogy mi ránk bárki is átvigye. Tehát ezért mondja Pál az Efézus 4.15-ben, hogy az igazságot követvén szeretetben. Tehát ez a fő dolog. Az igazság és szeretetnek az összekapcsolása. Az igazságot követvén szeretetben. Egy nagyon érzékeny egyensúly, ez nagyon gyorsan felbomolhat. Amikor érezzük, hogy felbomlik, akkor nekünk kell megtenni az óvintézkedéseket, hogy végzetesen ne bomoljék fel. Tehát ne az legyen, hogy aztán az a másik hetekig ne akarjon velünk komolyan beszélgetni, ne legyen összezörrenés, ne legyen eltávolodás. Erre nagyon vigyázni kell. Hát itt a kérdés arra vonatkozott, hogy adva van egy vallásos, magát vallásosnak tartó szülő, és van egy hitre fogékony gyermek, és hogy ilyen esetben hogy lehetne a szülőt kimozdítani ebből a kicsit képmutató vallásos, farizeusi vallásoskodásból. Hát két dolgot tudok erre mondani, hogy az egyik dolog, hogy ez a világon a legnehezebb helyzet, tehát ennél nehezebb helyzet nincs. Az ateisták meggyőzése ehhez képes gyerekjáték. Ugye, mert aki egy önigazult vallásosságnak a meggyőzése, az lásd Biblia, Malakiás könyve beszél erről például. Egész Malakiás könyve erről beszél, hogy ezt mondják magukról, mégse az a helyzet. Az egész János első levele erről beszél. Jézus ezért küzdött leginkább a farizeusokkal, Máté 22, Jelenések könyve 3. fejezete, a Laodicea üzenet erről beszél. A világ legnehezebb helyzete az önigazult emberek meggyőzése. Mert tudnék, azok olyanná teszik magukat, hogy nem lehet őket meggyőzni. Eleve úgy akarnak beállni, hogy őket ne lehessen meggyőzni, mert őnáluk van az igazság. Tehát ők mindennel elbástyázzák magukat. Tehát ilyen két dolgot tudok ilyenkor mondani. Az egyik dolog az, hogy ha sikerülne elfogadtatni, ugye amit itt Ágnes mondott is, hogy ha a Biblia fedelét felnyitnák, vagy hogyha egy közös nevező lenne a Biblia.
1: De arra nincs idő.
0: Se idő nincs, de alapelvileg nem fogadja el. Nem csak az, hogy nincs idő, de az embernek arra van ideje, amire akarja. De ő azért nem akarja, hogy erre legyen ideje, mert ő attól nem vár semmit se. Hát nem vár semmi, őt kimozdítani ebből nem. Tehát először is valahogy úgy kellene, hogy valami, ami a Bibliából úgy bizalmat szerez neki, de erre lehet, hogy várni kell évekig, míg ezt elő lehet hozni. Egy olyan történet, egy olyan ige, egy olyan élethelyzet. Mert sokszor Isten, aki többet lát ebből a nehézségből, mint mi milliószor többet lát, majd elhoz olyan esetet, ami esetleg egy megrázkódtatás, egy megszégyenülés, egy halálesetet enged meg, vagy egy betegség, ki tudja, hogy mit. De mi nekünk csak arra lehet éber figyelmünk, hogy bár csak az Isten szavával összeköttetésbe lehetne hozni azt az embert, ez az egyik. A másik meg, hogy Jézus azt mondta már,

0: Evangélium a 9. fejezete szerint, hogy hát van olyan fajzat, ami csak imádsággal és böjtel távozik el. Tehát általában a keresztények életében az a nagy probléma, hogy nem imádkoznak eleget a másikért. És imádság nélkül fognak hozzá a másiknak a meggyőzéséhez, vagy megközelítéséhez. Az imádság az egy nagyon fontos gyakorlati dolog, az imádság, mert ha valaki imádkozva fog, imádságok után fog hozzá egy másik ember megközelítéséhez, az az imádság közben kapott isteni válaszokkal felvértezve fog hozzá. Tehát ott érezheti maga mögött a jó Istent. Ne fogjunk hozzá semmihez se, nagy dolgokhoz, komoly, akár egyhetes, kéthetes ima küzdelem nélkül. Vigyük Isten elé azt a dolgot, és kérdezzük meg, hogy vajon az ő akarata az, hogy most mi eljárjunk, és így járjunk el. A nyári táborok után most Debrecenben is folytatom a sorozatot, és mondja ott nekem egy hölgy, hogy hát nyáron milyen nagy tapasztalata volt, hogy a nyári táborokban mi imádkoztunk. Összegyűltünk, sokszor idegenekért, de mindenki elmondta, hogy mi nyomasztja a lelkét, mi a legnagyobb probléma. És amikor hazamentem, mondja ez a hölgy, amikor hazamentem, egész más világ fogadott. Mások voltak a családtagjaim. Aztán meg voltam döbbenve, csoda történt. Nem úgy vették fel a dolgokat, ahogy annak előtte. Szóval Isten például ilyen csodát nagyon gyorsan tud tenni. Ézsau is hogy nem ölte meg Jákobot. Csak is az Isten szent lelkének a különleges munkája nyomán mondott le a bosszúállásáról. Ma is létezhetnek ilyen csodát. Ezt ki kell próbálni, erről én hiába beszélek. Fogjuk szaván a jó Istent. Jézus azt mondta, hogyha ketten vagy hárman egybe gyűltök az én nevem, és egy akarattal lesztek egy bizonyos dolog felől, akkor amit az ő nevében kérünk, meg lesz. Tehát ezt próbáljuk, hogy jó cél érdekében küzdjünk azért, hogy Isten is küzdhessen, mert sokszor mi is akadályai vagyunk annak, hogy küzdhessen az Isten. Nem olyan a lelkületünk. Sokszor támadó a lelkületünk, sokszor fölényes, sokszor leckésztető, hogyha az emberek ezt megérzik, rögtön egy csigaállásba húzódnak vissza. De hogyha érzik az emberek, hogy nyitottak vagyunk, érdekel bennünket a másik ember személye, mi is tudunk tanulni, mi is tudunk kapni, akkor sok minden megváltozik. Tehát ezt tudjuk mindig ellenőrizni. Hát ez nagyon nehéz eset, de nincs lehetetlen ugye, eset, és ezt a két dolgot tudnám így tanácsolni. Ha rögtön tudna idézni, mert nem olyan a lelkület, hogy befogadná, mert ő akkor egy nagy elánnal tulajdonképpen a maga igazát akarja csak érvényesíteni. Hát persze ilyen esetekben én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy tudni kell azt is mondani, hogy majd megkeresem. Meg fogom mondani, most nem találom. Semmi baj nem történik. Hát ki az, aki mindent ismer a Bibliából? Nincs olyan ember. De általában idáig nem szabad, hogy elfajuljanak a dolgok. Akkor inkább nem, mert azért gyöngyöket ne hányjunk sárba és sertések elé, mondta Jézus. Szóval nem, tehát amikor érezzük, hogy egy szent ügyet így sárba tipornak, hát akkor inkább hallgatni kell, vagy majd más utakon, módokon megközelíti a Jóisten azt az ember. Most nem lehet így. Vita szelleme nem jó, a feszültség nem jó.
1: A tekintélyelvűség
0: nehéz kérdés. Ezeket nem lehet megtörni, mert ezek vagy elmúlanak úgy, hogy ő rátalál az igazi tekintélyre, vagy az Istenre, tehát lesznek egy személyes Isten kapcsolata, és a Biblia lesz számára a tekintély, nem ember. De ezzel úgy közvetlenül nem lehet fölvenni a küzdelmet. Meg nem is olyan bajok ezek, amelyekből olyan gyorsan ki lehet jönni. Ezeknek gyökerük van, amit úgy szépen körbe kell ásni először, időt, elvágni a mellékgyökereket, és utána lehet a fát kiemelni. Szóval nem, erről senkit nem biztatok, hogy ez olyan gyorsan be fog következni ez. Tessék? Igen.
1: Jézusnak van erre egy kijelentése, Zsuzsika. Jézus erre azt mondta, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Isten, bízzatok Istenben, és bízzatok.
2: De egyszer csak olyan ez, mint a forrásban lévő tej, és kibújjon, akkor már orvosi eset. És nincs visszaút, mert mint orvos is azt mondja, igen, megnyugodni, de a család azt mondja, nem, többet nem kell lesz. A te magatartás.
1: Hát, most megjelent egy kis könyvünk, ilyen idősebb emberek visszaemlékezései. Ott olvastam Varga Sára néni, ismerem őt Nagykőrösről, 80 éves, és azt mondja, hogy az emberi világban ő mindig a Lukács 6-ot szokta érvényesíteni, ami így szól, hogy adjatok az embereknek, érte semmit nem várván. Elvárásaink ne legyenek. Ha elvárásaink vannak, akkor tényleg elmebetegek leszünk, mert nem fogjuk mindig azt kapni az emberektől, amit várunk. De nem, az emberek jók és rosszak, küzdenek önmagukkal, egymással. Azért mondom, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem, mondta Jézus, mert nem szabad az emberi világgal annyit foglalkozni. Jézus azt mondta máskor, hogy óvakodjatok az emberektől. Nem szabad az embereket mértéknek tartani, és hogy mit mondanak, mit gondolnak, mit jelentenek ki, milyen stemplit, stb. Az az ő bajuk. Most, hogy ha én összeszámoltam volna mindazt, amit rólam mondanak az emberek, kiindulva, hogy maga a sátán is én vagyok, és befejezve azon, hogy minek vagyok a világon, hát akkor, hogyha ezt olyan túl komolyan vettem volna, akkor tényleg már valahol a bolondok háza környékén lehetne az ember. De ezzel nem kell foglalkozni, ezt mindenki megkapja valahogy az életben. Mert hiszen Jézusra azt egyszerre mondták, hogy jó ember, mondták meg a nép hitetője. Ott van János 7-ben. Fölment a sátoros ünnepre, és akkor jó ember, nép hitetője. Na tessék. Hát most akkor most mi? Azt mondja, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, mondták neki a keresztvár. Hát ugye, amit Jézus kapott, annál többet mi nem kapunk. És Jézus azzal nem foglalkozott. Az, hogy törvénytelen gyereknek mondták, meg mindent elmondtak róla. Hát jó, de ez nem annak a számára fontos, aki ezt kapja, hanem valami riasztó látlelet, hogy az emberi világ mennyire megzavarodott. Hát meg van zavarva az emberi. Na de lehet a bűn miatt nem megzavarodott? Hát hol lehet igaz ítélet? Igaz ítélet ott lehet, hol van normális gondolkozás, van következtetés és ítéletalkotás. De itt mindenki úgy ítél, hogy se normális gondolkodás, se következtetés, csak rögtön, mint a légycsapóval lecsapja. Na most akkor magamat sajnáljam, hogy engem ért most a légycsapó. Hát inkább azt kell sajnálni, aki csapott. Tehát ezzel nem szabad sokat foglalkozni, ennek túl nagy jelentősége nincsen. Mindenki mindent megkap ebben az életben, ami rossz és visszataszító. De hát ez nem itt kezdődnek a problémák. Tessé? Az a kis sárga könyv, ami ott van, Judit, a gyermeknevelés című könyv, most felmutatja Judit. Mert külön fejezet van erről. Nagyon szép tapasztalatok vannak leírva ebben a könyvben, hogy a gyermeknevelésben azért fontos a nyugalomnak a megőrzése, mert ha elveszítjük a békességünket és a türelmünket, egyrészt megszűnünk a gyerek számára mérték lenni, tekintély, jó értelemben tekintély lenni, másrészt meg a gyerek elveszíti azt a biztonságot, amit addig talán tapasztalt, hogy mellette ott van valaki, akit nem lehet kihozni a sodrából. Ha sok szülő látná ezt, hogy milyen sokat kockáztat vele, hogy csapkod a gyerek előtt, meg mindent mond, nem tenné ezt meg. Azt mondja ott a szerző ebben a könyvben, hogy ő is az életében elhatározta, hogy csak úgy fenyíti a gyerekét, ha teljesen nyugodt. És inkább megvárja az estét, míg mindenki lenyugszik, még a gyerek is, mert azt mondja, hogy amit napközben nem tudtam elfogadtatni, az három gyereket nevelt, azt mondja, este mindig, tehát egy fél nap vagy egy nap alatt belátásra jut a gyerek is. Nem olyan oktondi azért az ember, hogy a makacsul kitartana az igaza mellett. Nagyon sok mindent be lehet láttatni, csak nem ott együltő helyében. De hogyha fegyelmezni kell is, akkor is csak úgy fegyelmezzünk, hogy hogy türelemmel és hát egy bizonyos erőtöblet birtokában. Hát azt lehetne mondani, hogy szinte úgy szánkba lehetne adni a szót, hogy mondjuk azt, hogy gyerekem, hát ez felháborító, amit csinálsz, és ezt már hányszor elmondtam, meg a magad érdekében mondtam ezt. Ez nem indulatból mondom, mert most én fáradt vagyok, vagy most már nem bírom tovább, hanem ezt már olyan sokszor elmondtam, és ezt te tudtad is, és meg is fogadtad, el is határoztad, miért nem tetted azt, és most ezért kapsz egy fenekest. Szóval ezt meg lehet tenni úgy is, hogy a gyerek érezze, hogy ezt a javának az érdekébe tették. Rögtön is érezheti, meg később, már egy-két évvel azután, soha nem felejtem el, amikor egyszer szóba került a mi családunkban is, hogy mi hogy neveltünk, mi a feleségemmel figyelmeztettünk, és bizony kaptak a gyerek, mind a három gyerekünk kapott fenekest. Már gimnazista korukban megköszönték, mert azt mondták, hogy az osztálytársaik kezelhetetlenek, és látják, hogy aki nem kapott az életben, az mire viszi 17-18 éves korában. Hát aztán, hogy még később mire viszi, arról meg ne is beszéljünk. És már gimnazista korában megköszönte, hogy ő kapott, mert ő ura volt önmagának, és az órákon nem szemtelenkedett, meg nem hozta ki a tanárt a béketűréséből, meg hagyta az órát, és csak úgy nézték, hogy mások mit meg nem engednek maguknak. Tehát már kiáltó volt az ellentét. Tehát ők maguk is belátták, hogy hát ezt a nevelésüknek köszönhetik, mert hogyha nem így neveltük volna, ők is olyanok lennének most, akiktől most látják ezt a lehetetlen magatartást. Úgyhogy megéri ám azt, nem kell egy ilyen olcsó és hamis humanizmussal elütni, hogy most azért van a fenéken vastagabb bőr, hogy oda lehessen bizonyos jelzéseket elhelyezni. Én nem azt mondom, hogy a halántékot kell verni, meg ilyen durva dolgokat, de ott nem is a retorzió a célja a fegyelmezésnek, hanem a figyelmeztetés és a megszégyenítés. Tehát nem a megalázás a célja, nem az, hogy most én erősebb vagyok, és agyba főbe tudlak verni, mint sokszor így csinálják főleg a jó atyák, hogy megmutatják, hogy ők még erősebbek a 6 éves gyereküknél, vagy 8 éves gyereküknél, hanem az, hogy a gyerek észbe kapjon, megszégyenüljön. A régi paraszti világban is milyen bölcs volt, a hideg vízzel leöntötték ész. Jelzés volt, hogy túlságosan fölfort már a hűtővíz, hát le kellett egy kicsit hűteni. Látja, hogy a szülő ha fegyelmez, ha nem fegyelmez. Van ezért egy nyugodt stílus, van a problémák kezelésének egy bizonyos lelkülete és rendje. Az nagyon sokat számít, mert az a gyereknek a vérévé lehet, és nem úgy fogja megoldani az életben a konfliktusokat, hogy mindjárt a másik hajába kapaszkodik. De ezt otthon el kell sajátítani. Teljesen igazat tudok adni, hogy lássák az emberek, és hogyha lehet, vagy kell, vagy kérdeznek, akkor beszélni is lehet róla. De sok mindent a gyerekek a levegőben szívnak magukba, amit otthon látnak.

lapozzuk fel a Bibliát, és még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek tehát benneteket. Máté evangéliumánál nyitjuk meg a Bibliát. 6. fejezetnél jól ismert igehelyről van szó. Nem kellően becsült és még kevésbé megélt Biblia részről. Olvasom tehát Máté evangélium a 6. fejezet 6. versétől az igét. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Kedves gyülekezet, két személy, két ember barátsága azon múlik sok esetben, mennyire ismerik egymást, sőt minden esetben. Hogy ismerheti meg egymást két ember? Ugye mi emberek egymás gondolatait nem ismerjük, hogyan épülhet ki a bizalom két ember között beszélgetés útján? Ezért személyes meggyőződésem is, hogy a beszéd, a beszélgetés a kulcsa, ami egymásról alkotott képünknek. Isten és ember között a kapcsolatot az ember beszélgetés, beszéd útján veheti fel. Tehát még egyszer mondom, nem rendelkezünk a gondolatismerés képességével, Isten rendelkezik, ennek ellenére az ige azt mondja, hogy mivel Isten úgy szeretne beszélgetni velünk, mint hogy mi beszélgetünk egymással. Ezért Isten azt kéri és azt kívánja, hogy mi vegyük fel vele, mint személlyel a kapcsolatot. Nagyon jó hír a Bibliában. Életem egyik legjobb híre volt annak idején, hogy Isten személy. Egyszerű és magától értetődő, hogy Isten személy. Minden vallásban magától értetődő, hogy Isten személy? Egyáltalán nem. Ezért én megmondom őszintén, nagyon nehéz helyzetben érezni magam egy olyan vallásban, ahol Isten nem személyként kéne kezelnem, mert nem tudnám hova tenni. Mert egy személy hogyan kommunikálhat egy nem személy jellegű fogalommal, vagy jelenséggel. Ez egy olyan misztikus és érdekes tartalmú dolog volna, és megmondom őszintén, távol is áll szerintem egy ilyen dolog az embertől. Az Isten azt mondja, illetve az ige azt mondja, hogy ő személy, nagyon jó hír, személy, sőt az Isten képére és hasonlatosságára alkotott minket, és a személyek között nincs semmi misztikum. Semmi misztikum nincs ebben. Azt kéri Jézus, és azt mondja, hogy mi vegyük fel személyesen vele a kapcsolatot. Igaz, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, tehát szerintem egyikünk sincs olyan ember, aki rögtön beszélgetett volna az Istennel. Aki azt mondja, hogy ő hát hip-hop már is beszélgetett az Istennel, ott valami gyanús. A hit hallásból van, először eljártunk egy előadássorozatra, elkezdtük olvasni az igét. A hit abból adódott, hogy olvastunk vagy hallottunk valamit. Majd javasolták, és olvastuk az igében, hogy vegyük fel Istennel a kapcsolatot. Milyen őszinte dolog ez, nem? Hogy nem más által kell nekem az Isten megismerni. Mindig gyanús, amikor valaki azt mondja, hogy ne menj el, majd én elmondom neked. Hanem azt mondja, hogy gyere és lásd meg. Amikor ugye az új szövetségben azt mondták, hogy megtaláltuk a messiást, ugye Filip elment, odament Nátánelhez, most nem kell ezt fellapozni, és Nátánel megkérdezi, hogy származhat-e Názáretből valami jó, akkor nem kezd el neki prédikálni. Filip, ó, hányszor elhibázzuk. Valaki kérdez valamit, és azt hiszük, hogy ezt nekünk kell megválaszolni. Majd mi elmondjuk. És egyetlen mondatot kéne mondani, gyere, és lásd meg. Tehát ne nekem higgy, gyere, és lásd meg. Isten azt kívánja, hogy mindenki személyesen vegye fel vele a kapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény hit az kizárólag személyes hiten alapul, persze ezen alapul, de a közösségnek, a közös imádságnak is van értelme és jelentősége. Nem járhatunk el egymás helyett. Én úgy tudom, hogy megszigorították Magyarországon is a mások helyetti hivatalos iratátvételét. Tehát, hogy is nevezik ezt, meghatalmazás? Meghatalmazottként átvehetem más helyett a iratát, de ma már ez is csak ugye egyenessági leszármazott, tehát nem egyszerű a világban sem ez. Az Isten világában nincs meghatalmazás, ami azt jelenti, hogy hit területén mindenki a maga nevében jár el.
én nem tartozom felelősséggel a másik szavaiért és a hitéért, hanem te kövess engem, csak saját nevünkben, csak saját hitéletünkben ennevében beszélhetünk. Az első gondolati kör, tehát amit most említettem és elmondtam, az a személyes kapcsolatfelvétel. Ó, hány politikus, úgy tudom, hogy még Amerikában is amerikai elnök keresik a módszerét, hogy lehet Istennel kapcsolatba lépni. És különböző metodikákkal, meditációkkal, varázslókkal, misztikus dolgokkal, babonassággal keresik, hogy Isten milyen jövőt szánt az embereknek. És ilyen egyszerű, mint van megírva, mint olvasod, első pont, második pont, menj be a te belső szobádba és imádkozzál. Két, mondanám azt, nagyon egyszerű dolog. Semmi misztikum. Nem szükséges az Istennel való találkozáshoz pénz. Nem szükséges az Istennel való találkozáshoz különleges kellék, vagy személy, közvetítő. És pont ez az érdekes az egészben szerintem, hogy olyan egyszerű az Isten keresés, Isten követés. Olyan egyszerű, hogy sokan el sem hiszik. Mint hogyha Isten valami nagyon misztikus dolog volna. De Jézus azt mondta, hogy menj be, tehát olvasnám, te pedig, tehát személyesen szól, borzasztó fontos dolog, hogy te pedig, te. Te pedig, mikor imádkozol, és a te atyád szól, nézzétek meg, hányszor szerepel ebben a három versben, a te atyád. Mert Jézus azt mondta, hogy mi atyánk, és sokan mondják, hogy mi atyánk, ugye? Mi atyánk. De itt az szerepel, hogy, és itt, ugye itt is lesz majd a mintaimádság, te pedig. Tehát amikor mi imádkozunk, akkor itt személyes kapcsolatról van szó. Menj be a te belső szobádba. Csak rajtunk múlik, hogy mikor. Istennek van-e fogadóórája? Istennek nincs fogadóórája. Engem is sokan keresnek telefonon, és gondolom titeket is. Nagyon nehéz mindig felvenni a telefont. Nagyon nehéz mindig találkozni valakivel, vagy rendszeresen, mert nincs időnk. És én elgondolkodtam azon, hogy Istennek hogy van ideje ennyi galaxisra? Ez egyébként felfogadatlan nekem. Nem létezik. Hát Isten napja hány órából áll? Mert gondolom, hogy a mennyben is minden rendszerint, és bizonyos értelemben van idő, nem úgy, mint nálunk, de van egy rend. Van egy koordinátorrendszer, ami szerint élnek a mennyben. És Istennek hogy van ideje egyrészt erre a bolygóra 6 milliárd emberre személy szerint, de ez még semmi. Tudjátok, hogy mi egy porszám vagyunk ebben az univerzumban. Hány angyal? 10 000-szer 10 000 angyal. Na, ha van kérdése, Isten válaszol rá, megkeresheti. Istennek van ideje az ő teremtményeire. Mindig, bármikor van ideje az Istennek ránk. Vajon nekünk van-e időnk Istenre, van-e időnk Krisztusra? Mielőtt ezt a kérdést tovább boncolgatnám, egy másikat tennék fel, mi történik, ha valaki nem imádkozik? A kérdésem így hangzik, mi történik, ha valaki nem imádkozik? Volt már úgy, hogy nem imádkoztunk? Költői a kérdés előfordult bizonyára. Nem volt időnk, nem volt erőnk, talán nem volt kedvünk. Lehet, hogy furcsa lesz a válasz, gyakorlatilag semmi. Tehát amikor valaki nem imádkozik, a napja hasonlóan végbe megy, mint minden más. Én ezt tapasztaltam. Isten nem vonja meg az áldást. Nem az történik, hogy ha imádkozol, akkor minden a tiéd. Ha nem imádkozol, akkor pedig minden kudarcba fullad. Előfordul, hogy ima hiányában kudarcok érnek, de ha valaki imádkozik, és úgy is érheti az ember kudarc. Tehát nem ennyire egyértelmű ez a képlet. Én azt vettem észre, hogy ha valami okból kimaradt az imádság mondjuk reggel, aznap is értek áldások. Aznap is értek tapasztalatok. Ezért nagyon alattomos dolog az imádság kimaradása, mert nem azonnal okoz lelki hanyatlást. Nem aznap. Szép lassan. És hogyha valaki nem kap észbe időben, akkor fokozatosan és de folyamatosan elromlik az élete. Egy idő után fel fogjuk ismerni, hogy felcsattanok. Már nem olyan az ima életem, mint régen, én régen nem voltam ilyen. Vagy esetleg más figyelmeztet rá, hogy te Gábor, te régen nem beszéltél így. Te más lettél, talán túl sok dolgod van, talán nincs időd Istennel foglalkozni. És akkor vesszük észre, hogy hú, ha tényleg, hát milyen sokszor előfordult, hogy nem imádkoztam, és azt hittem, hogy ez nem ilyen veszélyes, és kiderül, hogy igen. Szép lassan meghal az ember lelke, észre se vesszük. Sátán taktikája, hogy észrevétlenül fokozatosan menjen tönkre a hitéletünk. Ezért sátánnak nem eszköze, hogy mi azonnal észrevegyük, hogy az ima hiánya halált okoz, lelki halált. Sátán célja, hogy észre se vegyük, hogyha nem imádkozunk, akkor hogy
igazából semmi sem történik, ezt lássuk. Észre se vegyük, hogy a lelkünk bajba kerül. Zsidókhoz írt levél, 5. fejezet, 7. vers, ugye azt írja, zsidók 5-7 ismert, igen. Ki az ő testének napjaiban, tehát Jézusról van szó természetesen, ugye könyörgések, tehát minden nap könyörgések, esetezések, erős kiáltás és könyhullatás közben járult, ugye ahhoz, aki ott képes megszabadítani a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Jézus számára az imádság lélegzetvétel volt. Ugye szoktuk is mondani, hogy a lélek lélegzetvétele. Jézus tudta, hogy ha kihagy egy imádságot, megszűnik a kapcsolat az Atyával. És az a baj, hogy mi gyakran nem érezzük ezt a kapcsolat megszakadást. Ami valószínűleg annak az eredmény, hogy korábban se volt olyan szoros ez a kapcsolat. Akinek Istennel szoros kapcsolata van, az észreveszi, hogyha az hanyatlik. Mi történne velünk, hogyha a kedvesünk azt mondaná, hogy most néhány napig nem beszélgetek veled. Van más dolga. Szeretlek, tisztellek, becsüllek, számmal vallom, összekötöttem veled az életemet, de most hétfő van, csütörtökön beszélünk legközelebb. Ti mit szólnátok hozzá? Miközben azt vallaná az ember, hogy hát ő szereti az ő kedvesét, és most valahogy nincs időm rád. Más, vannak fontosabb dolgok. Vajon mit szól a mennyei atya, a te atyád, az én atyám, a mi atyánk, amikor nincs időnk rá? Miközben azt mondjuk, hogy neki szolgálunk. Vajon mit szól Isten, amikor valaki hétfőtől szerdáig nem szólt hozzá? Nem kérdezett tőle, nem beszélgetett vele. Vagy talán csak étkezések előtt egy pár másodpercig hálát adtunk? Vajon mit szól a vőlegény, ha a mennyasszony napokig, hetekig nem beszélget vele? Ezt nem is nevezhetjük igazából eljegyzésnek, ezt nem nevezhetjük házasságnak. Kedves gyülekezet, Sátán mindent elvehet, el is vett. Volt olyan ember, akitől mindent elvett? Igen. Egy kivétellel. Jobbnak az imáját nem vehette el. Egy dolog van, amihez Sátán soha nem nyúlhat, hogy Jobbnak az életét se vehette el. De volt még valami, mégpedig az ima. Jobb imádkozott? Egy dolog van, amihez Sátán nem nyúlhat. Valószínű visít a dütöl, de nem nyúlhat hozzá. Ez pedig az imáink. Ezek az imáink. Az ima az egyetlen, még az életünkhoz is hozzányúlhat. Az imáinkhoz nem nyúlhat. Amikor valaki letérdel imádkozni, ha elképzelnénk, mi történik körülöttünk, angyalok teremnek ott, és Sátán angyalai eltávoznak, el kell, hogy távozzanak. Az imádkozó ember a legmagasabb rendű hatalommal bír. A világ szempontjából egy térdelő ember gyáva és gyenge, ugye? Gyenge. A menny számára egy térdelő ember, aki Krisztushoz imádkozik, aki a mennyei atyához Krisztus által imádkozik, a legmagasabb erővel rendelkezik. Voltunk-e már úgy, és bizonyára igen, hogyha valahol tartózkodunk, akkor átvesszük annak a helynek az illatát. Hát éppen itt a Bencúr utcában, ugye korábban kicsit nedves, dohos illatot, most már ez persze javul, és az ember, amikor olyan helyen tartózkodik, ahol mondjuk penészes, dohos, mondjuk ez nem az, a hely már, hál' Istennek, dohos, penészes, nedves, mondjuk pincé, vagy valahol tartózkodunk, akkor mit vettünk észre, hazamegyünk, és a ruhánk hordozza ezt a szagot, mert ez ugye rossz szag. Ezért nem szívesen tartózkodunk olyan helyen, ahol rossz szag van, vagy dohány, ami ugye ezek úgy nevezik, hogy adszorbensek, tehát könnyen letapadnak a ruhán, a bőrön, a hajon. És érdekes, hogy amilyen millióbb mi lelkileg tartózkodunk, higgyétek el, annak a helynek az illatát vagy szagát vesszük át. Ez ugyanígy működik lelkileg is. Ezért egy emberen észre lehet venni, hogy milyen helyen tartózkodik, illatban vagy nem, a hétköznapokban. Elárulja a beszédem. Emlékeztek, amikor Jézust elvitték? És Péterhez oda mennek? És azt mondják, hogy te is ő közülük való, vagy elárul a te beszédet? Elárul a te beszédet. Amikor az apostolokat keresték, tudták, hogy kit kell keresni, mert tudták, hogy milyen a beszédük, hogy nem káromkodnak, hogy milyen emberek. Nagyon hamar megismerték a római birodalomban a keresztényeket, és fel is jegyezték róluk, hogy ezek az emberek különlegesek, mert furcsa dolgokat csinálnak, nem beszélnek csúnyán, bizonyos erkölcstelen helyeket nem látogatnak. Jellegzetes, mert illatuk van. Az igazi keresztény embernek lelki értelemben illata van, ezért Jézus körül az emberek azért
csoportosultak, mert Jézusnak mennyei illata volt. Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy persze az ő szavai, az ő tanításai. Jézus körül miért voltak tömegek? Amikor visszatértek a katonák, testőrök, mit mondtak? Soha nem hallottunk embert így szólni. Pedig azok elég kemény emberek voltak. Úgy tűnt, hogy Jézust körbeveszi egy olyan mennyei légkör, amiben ha valaki belekerül, egyszerűen magával ragadja. Ezért az Isten nép, az Isten gyülekezete akkor végzi el a küldetését, ha illata van. Hogyha valaki eljön a gyülekezetbe, ha valaki eljön a lakásunkba, és nem tudja megfogalmazni, de valami érdekes, furcsa, jó érzés támad benne. Nem azért, mert mi prédikáltunk neki. Nem azért, mert mi elmondtuk az összes tanítást, mert ez kevés. Ez nem biztos, hogy jó illat minden esetben. Hanem mert van benne valami, van abban a helyben valami, az Isten lelke, az a plusz. És az imádság során vesszük át az Isten illatát. Ezért, aki sokat imádkozik, annak lesz ilyen mennyei illata. Önmagában az igeolvasás is sokat jelent, de az imádság az, ami ehhez hozzájön. Ha valaki sok igét olvas, de keveset imádkozik, milyen ember lesz belőle? Ha valaki sok igét olvas, de keveset imádkozik, milyen élete lesz? Boldog élete lesz? Hát Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, és azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, de nem akartok hozzám jönni. Ugye az imádságba lehet Krisztushoz jönni. Ha valaki az igét olvassa, de nem imádkozik, én megkockáztatnám ezt a mondatot, törvényeskedő emberré válik. Mert az ige bár jó illat, de kevés. Mert az ige megmutatja, hogy mik a szabályok. És az ima mit mutat meg? Az ige megmutatja, mi a szabály, az ima megmutatja, hogy az adott szabályt, az adott élethelyzetben hogyan alkalmazd. Elméleti igazság az ige, gyakorlati igazság az ima. A kettő csak együtt működik. Milyen ember az, aki nem olvassa az igét, csak imádkozik? Ez az előzőnek a fordítottja. Tehát, hogy nem olvassa valaki az igét, csak imádkozik. Rajongó. Találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ó, igen, nekem nincs szükségem az igét, hogy gyakran olvasni, én tudom. Betegség lehet ez is, elnézést, egy lelki probléma, hogy már az igét nem is olvasjuk, mert tudjuk fejből. Vagy éppen azért, mert mi imádságban kapunk az Istentől tanácsokat. Félelmetes csapda, sátán nagy csapdája. Időnként még köreinken belül is felfedezek ilyen látást, hogy valaki keveset olvassa az igét, mert ő imádságban kap intuíciókat az Istentől. Vigyázzunk, mert ez is veszélyes lehet. Jézus azt is mondta, hogy mint van megírva, mint olvasod. Jézus olvasott igét, Jézus. Ismerte a tekercseket, olvasta az igét. Ha a világ megváltója olvasta a tekercseket, nekünk is kell olvasni a tekercseket. De mellette Jézusnak komoly ima élete volt, és mindig tudta, hogy hol a határ a kettő között. Jézus nagyon jól tudta az igét, hiszen fejből mondta a Zsoltárt, ugye, a kereszten. Tehát Jézusnak a Zsoltárok könyve fejében volt. Ő ezeket énekelte munka közben. Nem úgy van, mint az embereknél most szokás, hogy rádiót kapcsolnak, de meg televíziót, ha valamivel le akarják magukat kötni. Ellen White leírja, hogy amikor Jézus körül nehéz helyzet alakult ki, mert egy ács körül biztos vannak nehéz helyzetek, hogy voltak, hogy Jézus énekelte a zsoltárokat. Ő énekelt, ő mennyei illatot árasztott, és tudták, hogy őt nem lehet semmilyen stressz helyzetben kihozni a sodrából, mert ő tudta, hogy mi a megoldás. És tudjuk, hogy az ének is egy imádság. Ha megtehetitek, hogy egy helyen vagytok, és helyesebben, ha nem tehetitek meg, hogy imádkoztok, mert nem tehetjük meg sok helyen, akkor tanuljunk meg zsoltárokat, tanuljunk meg énekeket, és kezdjük el énekelni. Figyeljetek meg a hatását. Mi fog történni? Olyan érdekes gondolat, mintha lélek a lelkünkben költözni, és ez valóságosan így is van. Különböző imádságok vannak. A Biblia beszél arról, hogy vannak olyan imák, amelyek meghiúsultak. 1 Péter 3.7. Vannak olyan imák, amelyek hiába valók. Máté 15.9. Csak jelzem az igehelyeket. És vannak Isten előtt utálatos imádságok is. Ezeknek szabályai, illetve ennek szabályai vannak, én most ezen az alkalman, ezen a délelőttön nem mennék bele részletesen az ima szabályaiba, csak néhány alapelvbe, de jelzem, hogy nem minden ima hallgattatik meg. Az őszinteség rendkívül fontos, ugye tudjuk, hogy Isten előtt mi nyitott könyvek vagyunk, mielőtt elkezdtük volna az imát,
az atya már tudja, mi lesz az imánk, hiszen nyelvünkön sincs az, hogy már érti. Az igében is ezt olvastam, hogy ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Úgy tűnik, hogy nem, elsősorban nem Istennek van szüksége arra, hogy mi imádkozzunk, hanem nekünk kell erre időt szánnunk. Hadd kérdezzem meg, hogy a szombat miért adatott nekünk? Ez egy költői kérdés. Persze, hát azért, hogy Istennel járjunk és foglalkozzunk, és hallgassuk az Isten beszédét. Én amikor ezzel foglalkoztam, ezzel a kérdéssel, arra jöttem rá, hogy a szombat nem más, mint 24 órás. Egész pontosan 16 órás, mert ugye aludni is kell. 16 órás imádság. Ez a szombat. Mert mi hétköznapokon csak pár 10 percet tudunk Isten igényével és imával foglalkozni, van, aki ennél többet is foglalkozik imádsággal, de Jézus maga mondta, ne legyetek sokbeszédűek, illetve ne higgyétek, hogy a sokbeszéd miatt hallgathatik meg az ima. Jézus nem volt sokbeszédű az imában, de azt tudjuk, hogy éjszakákat imádkozott. Tehát mégis sokat imádkozott. Valószínű, hogy azért, mert szüksége volt az atyára. Vagyis azt mondja az ige, hogy ne azért imádkozz sokat, mert az Isten méri az időt. És azt szerint jár el veled szemben. Mert az imádság nem stopperórával mérendő, hanem szív, hanem a szív a mérőszalag. Hogy milyen szívvel imádkozunk. Nagyon fontos a személyes kapcsolat. Az egyetlen lehetőség tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat felvételére az imádság. Én arra gondolok, és én úgy vettem észre, hogy az igeolvasás és Istennel való kapcsolat, de nem olyan, mint az imádság. Az igeolvasás sok minden, nagyon sokat segít, de utána, az igeolvasás után az ima elmaradása végzetes a lélekre. Ezért a kettő együtt tud működni. Reisinger János azt írja egy könyvében, a legtöbb ember, még a keresztények nagy része is nem imádkozik. Nem tud, vagy nem szeret imádkozni. Nagy nehézségek idején küldenek az ég felé egy jaj Istenem, segíts fohászt. De általában hónapok, évek telnek el, hogy a hívő emberek komolyan időt szánjanak az elmélyült imára. Ezért mi, akik szeretnénk Istennel járni, vajon imádkozunk-e eleget? Kicsit elpazarolt időnek számít sokszor az ima, legalábbis a mi lelkünkben. Gondoljátok meg, hogy ha a napunk nem 24, hanem 30 órából állna, akkor is minden percünk foglalt lenne, meggyőződésem. És mi azt várjuk, mikor lesz egy picit több időm. Erőszakot kell alkalmazni a dolgaimon. Nincs más választásom. Annak idején, amikor az előkészületi évről én magam is beszéltem, azt tanácsoltam, hogy erőszakkal, ha lehet, jó értelmevéve, erőszakkal építsük le a dolgainkat. Mert sátán erőszakosan építi fel a dolgainkat. Nekünk finom és szalid erőszakkal le kell építeni a dolgainkat. Mert bőven van dolog, amit kell csinálnunk, de az imád semmi sem pótolja. Meggyőződésem az is, hogy sátán el akarja hitetni, hogy az imádságot lehet pótolni. Például olvasással, igeolvasással. Sátán el akarja hitetni, hogy az imádságot lehet pótolni szent cselekedetekkel, gyülekezetbe járással, szeretett szolgálattal, netán bármilyen misszió munkával való komoly részvétellel, és én azt tapasztalom, és azt látom, hogy és én magam is időnként elkövetem ezt a hibát, hogy az imádságot kényszeres magatartással úgy pótolom, hogy gyülekezetbeli munkát végzek. Ez félelmetes. És nem épülök olyan sokat, abból is épülök, de érzem, hogy az ima nem oldódott meg, az ima kérdés. Még a közösség ima sem pótolja a személyes ítéletet. Tehát nehogy ezzel próbáljuk pótolni. Amikor Jézust keresték a tanítványok egy ízben, Lukács 11.1. Jézust keresték a tanítványok, hogy találták meg imában? És azt látták, hogy Jézus imádkozik. Emlékszünk erre a részre a Bibliában? Lukács 11. fejezet első verse, amikor a tanítványok nem tudták, hogy hol a mester, és nagy nehezen megtalálták, és csendbe kellett maradjanak, mert látták, hogy a mester imádkozik. Jézus imádkozott. És úgy megfogta őket Jézus imája, megdöbbentek, mert ők embert így nem láttak meg imádkozni. Hogy azt mondták, hogy taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. Mert látták, hogy amit keresztelő Jánostól tanultak, az nem elég. Jézus máshogy imádkozott. Jézus küzdőimát folytatott, és akkor mondják ki, hogy taníts minket imádkozni. Úgy tűnik, hogy megérezték, hogy Jézus ereje és hatalma összefügg az ő ima életével. Akkor jöttek rá, Jézus ima élete és az ő élete, teljes élete összefüggnek. Szeretném összefoglalni azt az 5 szempontot, ami fontos
az imádsághoz. A legelső a vágy az imára. Fogjuk majd énekelni, a záró ének ez lesz, hogy mint a szarvas a folyóvízhoz, úgy kívánkozik az ember lelke és a jó Istenhez. Ugye az ember nem kívánkozik az Istenhez. Ugye tudjuk, hogy mi, ha rajtunk múlna, mi elkárhoznánk. Gondolom ez nyilvánvaló római levélből is. Tehát ha az emberem múlna, hogy keresse az Istent, életünk utolsó másodpercig nem keresnénk, eszükbe sem jutna, hogy létezik Isten. Az Isten lelke munkája azt van, akinél néhány évig, van, akinél évtizedekig, hogy mi keressük az Istent. És az ellenséges kötést is a bűnnel szemben, ugye az ős evangélium alapján. Az első lépés, hogy vágyakozás, Isten sokat dolgozik ezért. Sokat szolgál ezért nekünk, és értünk, hogy mi keressük az Istent. Adjunk hálát azért, hogy mi vágyunk az Isten közelségbe. Az, hogy mi itt vagyunk, és nem valamelyik munkahelyen, az annak a következmény, hogy Isten megkeresett bennünket, és késztetett bennünket, hogy mi szálljunk egy napot az ővele való kapcsolatra, az ajándék. A szombat egy fantasztikus ajándék. Az első lépés, hogy vágyakozzunk tehát az imára, Zsoltárok 42.2, ezt fogjuk majd énekelni, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. De mondhatnám, egy másik igét is mondhatnék, boldogok, akik szomjúhozzák, éhezik és szomjazzák az igazságot. Jézus maga mondta ezeket. A második lépés a csendesség. Egy testvérnővel beszélgettem néhány hónapja, azt mondta, hogy ő azért nem néz televíziót, mert megérezte és megismerte, hogy egy televíziófilm megnézése után soha nem tudott imádkozni. És ennek is oka van, és bár nem tudta ennek az agyi, ugye most már lehet tudni az okát, nem tudta ennek az agyi idegi magyarázatát. Egyszer arra jött rá, hogy amikor egy filmet megnézett, ott ragadt a televízió előtt, este bűntudattal térdelt le, és az imája csapnivaló volt. Valószínűleg el sem jutott az Jóistenig. Úgy érezte, hogy nem tud imádkozni, valami nem stimmel. Az értelmével, az idegrendszerével. Nem sikerült ez a kapcsolat, mint reggel. Kikapcsolta és eladta a tévéjét. Megfigyelhető, vannak dolgok, amik megszakítják ezt a kapcsolatot az Istennel. És nekünk érzékenynek kell lennünk, hogy mi az, ami ezt a kapcsolatot megszakítja. A csendesség. A csendesség lehetővé teszi, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. Isten nem kiabálja túl sem a televízió, sem a rádió, sem a mobiltelefonunk zaját. Ő nem foglalkozik, meg megtehetné, mert elég hangos is lehetne a jó Isten, hogyha akarna. De ő csendben dolgozik. Én azt gondolom, hogy nem csak a televízióról kell beszélni, mert ez egy nagyon sokat ostorozott dolog. Nem, önmagában nem ezek gátolnak bennünket, hanem a belső feszültségeink. Voltatok már úgy, hogy letérdeltetek imádságban, de kavargott a fejetek? A rengeteg munkától, a gondoktól, a bűnöktől, a hibáktól, a mulasztásoktól, és ott térdel az ember az Isten előtt, és vár. Ha elkezdeni gyorsan kapkodva imádkozni, érezném, hogy emberi. Én is sokszor vagyok úgy, hogy az első 5-10 perc az csak egy csendben Isten előtt tartózkodás, ami pusztán csak a nulladik lépés, ami ahhoz kell, hogy a fejemben a káosz, a vihar lecsendesedjen. Én sokszor el sem merek kezdeni imádkozni, hanem csendben vagyok, mert méltatlannak érzem, hogy egyáltalán egy szót is szóljak, amíg a fejemben kavarok a gondolat, mert méltatlan. Mert oda mennénk egy földi uralkodó elé, hogy kavarog a fejünkben minden? Nem. Mi összeszedjük, leírjuk, tematizáljuk, ugye, hogy mit mondunk egy embernek. Hát elmegyünk az Isten elé, úgyhogy kavarog a fejünkben minden. Letérdelünk és kérjük, hogy tegyen rendet, a csend, a feszültségek, a nyomasztó gondolatok, a rendezetlen élethelyzetek, gyülekezeti állapotok, az összetűzések. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sok időbe telik sokszor egy ilyen elcsendesedés. Ezért aki 10 percet szán az imádságra, én megkockáztatnám, hogy az a 10 perc pusztán csak ahhoz kevés, hogy rend legyen a fejbe. Nemhogy az imádsághoz és a befejezéshez és az Isten meghallásához. Nem merek percre pontosan időt mondani, hogy mennyi kell az imához, de én azt tudom, hogy 2010-ben 5-10 percre kevés. Majdnem azt mondanám, hogy a 20 perc is. Mert nagyon sok kavargó dolog van az ember lelkében. Időt kell szánni. Amiként ugye azt tanítjuk is és tanítják is, hogy a táplálkozásra legalább 20-22 perc kell. Egészséges táplálkozásra 22-25 perc kell. Hát akkor a lelki táplálkozásra is legalább
kellene ennyi, és mi naponta ugye háromszor, ha eszünk, számoljátok ki, ez napi, és egy hónapban, szóval ez elég sok idő az étkezésre, hogyha ezt kiszámoljuk. Az imád sok tényező zavarhatja. Ezért a legelső lépés a csendesség elérése. 46. Zsoltár 11. vers, tehát 46. Zsoltár, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Első lépés. Ugye ez már a második, az első a vágy, a második a csendesség. A harmadik lépés maga az imádság. Tehát a második, az első lépésben még nem léptünk be a csendes szobába, vagy a belső szobába, a második lépésben, amit most itt felsoroltam, a csendesség, ekkor ezt úgy képzeljük el, mint egy ajtónyitás. Belépünk egy kis belső szobába. Remélem, hogy mindannyiunknak van belső szobája. Egyébként a belső szoba az nem helyszínt jelöl, ezt gondolom mindannyian tudjuk. Nem konkrét belső szoba, bár elkülönített helyet jelent, hanem személyes lelki tér. A belső szoba személyes lelki tér, amiben más nem lehet jelen. Nem is tudja, nem is érteni, hogy mi történik ott. Ezért minden családban kell legyen belső szoba. Annyi belső szoba, ahány családtag van. Ez nem szégyen, nem bűn, nem baj, sőt, kötelező az üdvösséghez a belső szoba. Minden családtagnak, ugye a házastársaknak is saját belső szobájuk van. És egy határon túl ezt a házastárs nem lépheti át. Nem tudja átlépni, mert nem teheti, mert ő külön individuum, külön egyéniség. A belső szoba lehetőség Istennek, hogy szóljon. Amikor valaki például engem felhív, hogy tárgyaljunk, mondjuk egészségügyi téren, akkor azt mondja, hogy csak ketten. Ha lehet, Gábor, akkor ne hívjál senkit, én sem hívok senkit, csak ketten. Ne legyen ott senki. Amikor mi Istennel beszélünk, csak ketten vagyunk. Csak ketten. Tehát mi és a jó Isten. Ott van, ott áll. A kimondott hangos szó nagyon fontos, hogy Jézus maga is mondja, mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, de ebben van egy olyan is, hogy beszéd. A farizeusok hogy imádkoztak az Ószövetségben is, hát ugye Jézus idejében? Képzeljünk el egy farizeus csilingelő ruhában. Ugye, hogy véletlenül sem másfelé figyeljenek csak rá. És kiment a piacra. Miért a piacra? Jó, sokan vannak. Tehát, ha megnézzük, ez a magatartás visszatetsző, visszataszító, én megmondom őszintén, ennél durvább szavakat is használnék, tehát kimondottan undorítónak érzem ezt a magatartást, amikor valaki felhívja magára a figyelmet, hogy lássák, hogy ő fennhangon hangosan imádkozik. Félelmetes, hogy egy népet el lehet úgy, egy nép el tud úgy butulni, úgy fogalmazom, hogy, hogy ilyen vezetőket elfogad. Megmondom őszintén, ez számomra mindig is döbbenetes marad. Elfogadták, tisztelték őket, félelmetes ez a helyzet. Jézus azt mondta, ne legyetek ilyenek. Egyébként ő a pogányokat említi itt, de ugye máshol a piacon álló farizeust is említi, hogy mint ők szép ruhákban, csilingelő ruhákban járnak. Ne legyünk ilyenek, mint ők. A saját belső szobánkban kimondott szóval. Van, aki azt mondja, hogy már pedig ő csendben, halkan imádkozik, természetesen nincsenek törvények. De figyeljétek meg, mi a különbség a halk, illetve a hangtalan és a hangos imádság között. Istennek nincs szükség arra, hogy mi hangosan imádkozunk, de nekünk szükségünk van, mert a beszédet Isten azért adta, hogy megfésülje a gondolatainkat. Isten azért adta a beszédet, mert miközben beszélünk, a közben a gondolataink érnek. Azért adta Isten a misszió munkát, hogy mi beszéljünk, és ha hiszitek, ha nem, egy ilyen prédikáció alatt őrületesen érik az ember. Gondolatilag. El nem tudom mondani például én is, amikor egy-egy ilyen gondolatsort elmondok. Utána legközelebb 10-szer érettebben tudom elmondani. Én elpróbálhatnám ezt többször. Más. Szóval az ember úgy érik, hogyha dolgozik. Az ember úgy érik, ha beszél. Az ember úgy érik, hogyha kommunikál. Ha valaki magába zárkozottan él, nézzétek meg azokat az embereket, akik senkivel nem beszélgetnek a televízióban, nem lehet beszélgetni. Elbutulnak. Sajnos azt kell mondanom. Demencia. Nincsenek összeszokott gondolataik. Érezni, hogy nem tudja kifejezni magát. Nem megfésült a gondolat. Nem összeérett a gondolat. És beszéltek olyan emberekkel, akik sokat beszélnek. Akik sokat kommunikálnak. Hát Isten miért mondta, hogy menjünk emberek közé, és beszélgessünk az emberekkel? És ha valaki 5-10-15 évet eltölt beszélgetéssel, akkor ki tudja magát fejezni?
ez nem azt mondom, hogy született készség. Ez egy tanult dolog. És amikor az imádságban mi beszélgetünk az Istennel, micsoda nemes dolog? Istennel beszélgetni hangosan. Micsoda erősítője a hitnek, hogy az Istennel hangosan beszélgetek. Hiszek abban, hogy én nem egy bolond vagyok, aki a levegőbe hangosan szavakat mormolok, és hiszek abban, hogy Isten hall. Micsoda hit erősítő tapasztalat ez. Rendkívül fontos ez is. Nagyon sokan vannak, írja Ellen White, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek, gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz. Akik így cselekszenek, sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket. Illetve mindaddig nem, míg meg nem tanulják az erőtitkát. Időt kell adniuk maguknak. Figyeljünk, időt kell adniuk maguknak. Hogy gondolkodjanak, és bevárják testi, szellemi és a lelki erejük Istentől származó megújulását. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket, a megviselt szervezet, az elfáradt agy felüdül, imádságban éltünk már ilyet meg. A megviselt szervezet, elfáradt agy felüdül, a megterhelt szív könnyebbé lesz. Nem csak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyesen kapcsolatot ápolni, vele leülni az ő társaságában. Amikor Mária leült Jézus társaságában, akkor ők kommunikáltak egymással. Mária kérdezett, Jézus válaszolt, miért mondta Jézus Mártának, hogy egy a szükséges dolog? Mert Mária együtt kommunikált Jézussal. Aki a konyhában főz, az nem tud beszélgetni Krisztussal. Az nem tud. Legfeljebb hallgatja. Mi legtöbbször úgy imádkozunk, mint Márta. Főzünk a konyhában. Nem szó szerint értendő, amit mondok, ugye? Azt tud Jézussal kommunikálni, aki leült az ő társaságában. Ott van tőle karnyújtásnyira, és kérdezhet, és Isten válaszolhat. És ilyen embereket keres Isten imádóiul, akik lélekben és igazságban imádják őt. Végezetül szólnék arról, ami az imádság egyik legnagyobb ajándéka, és szándékosan ezt tartogattam a végére, mert nagyon kíváncsi leszek majd esetleg délután a véleményetekre erről a kérdésről, ugyanis az imádságnak van egy formális része, és van egy olyan része, amikor felbomlik minden létező szabály. Ezt nevezik küzdőimának. Az imádság egy bizonyos szakasza, és azért lassítottam le egy picit, mert nem tudom megmondani, hogy szóval az embernek nincs ebben mindennapos tapasztalata. Mert jó volna, ha mi minden nap, mint Jézus, küzdőimát tudnánk folytatni. Ehhez idő kell, ehhez tér kell, ehhez csend kell, ehhez sok minden kell. És mi legtöbbször úgy, mint Jákob, meg a tanítványok a viharban, mi akkor jutunk el a küzdőimára, amikor már majdnem minden emberit kipróbáltunk, minden veszve van, akkor. De Isten azt mondja, hogy te naponként küzdj. Egyébként Jézus számára minden nap ugye egyenlő volt a megmérettetéssel, és hogyha nem imádkozik, akkor a halállal is. Nekünk sokszor ez nem így van, mi úgy érezzük, hogy létezünk tovább ima nélkül is. És ez a szemléletbeli különbség közöttünk és Jézus Krisztus között. Szóval végezetül szeretném aláhúzni azt, hogy az imádságnak van egy olyan része, amikor Isten alkalmasnak látja a pillanatot, hogy bele nyúljon egy imádságba. Szeretném megkérdezni, volt ebben már részetek. Az élet legnagyszerűbb és egyben legkritikusabb pillanatai ezek, amikor egy embernek egy könny kicseppen a szeméből ima közben, mert valamit megértett. Amikor a nem szeretem jön az imádságban. Nem tudom, valaki megélte ilyet, bízom benne, igen. Tudjátok, mi gyakran úgy imádkozunk, hogy kellemes dolgokkal foglalkozunk az imában. Kellemes dolgokkal. És lehet, hogy Isten közölni akar velem valami kellemetlen, tudnék, ami rám vonatkozik. Például egy ilyet, hogy tegnap hibáztál. Például. Ilyen bűnt követ.

és elkezdjünk vele küzdeni. Nos, ekkor kezdődik a hivatalos, illetve nem hivatalos, hanem az informális, a mennyei ima. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy jussunk el az imádságban, nehezen tudok erről beszélni, mert nehezen megfogható az, amit most mondok. Amikor az imádságban eljutunk egy olyan fokra, hogy nincs tematika, nincs papíron felsorolt rész, hogy kiért és miért imádkozom. Amikor Isten belelép az imádságba, és elkezd veled beszélgetni. Gyermekemnek szólít, és elkezdi elmondani, hogy itt, itt és itt óriási problémák vannak az életedben. És mi mit csinálunk? Gyorsan arrébb toljuk, és megint imádkozunk X és Y testvérért. És Isten megint mondja, tedd félre, szeretnék veled beszélgetni. Mert van néhány dolog, ami gyökér probléma, ami tönkre fogja tenni a család életedet, tönkre fogja tenni a gyülekezet életedet, minden tönkre tesz. Most nem másért imádkoz, hanem magadért. Az a kérdés, hogy életünkben ez a pillanat mikor jön el, mert az üdvösségünk múlik rajta. Hogy amikor Isten meg szeretné mondani, egy ember feltette egy kérdést Jézusnak, emlékeztek, a gazdag ifjú. Félelmetes dolog. Csak volt egy hiba, hogy nem imádságban tette fel ezt a kérdést. Oda ment Jézushoz, és választ várt. A gazdag ifjú ott hibázta el, hogy emberi kommunikációt folytatott, nem isteni. Nem Istennel való kommunikációt. A gazdag ifjú oda ment, letérdelt, és ő várt választ. Egy olyan választ várt a gazdag ifjú, amit Istennel imában több hónapba került volna megharcolnia. És ő várta a választ 3 perc alatt. El is ment. Nem bírta feldolgozni. Mert Isten ezt hosszú idő alatt, Krisztus hosszú idő alatt mondta volna neki, amíg fel tudja dolgozni lelkileg. Vajon mennyi idő feldolgozni, hogy egyet hibáztunk? Meg vagyunk győződve, hogy valamit jól tettünk. Istennek mennyi időbe kerül, hogy felvilágosítson, hogy ez egy óriási hiba volt? Mennyi idő kell, hogy felfogjuk? Nagyon sok idő. Kedves gyülekezet, amikor a jákobi küzdelemhez eljutunk, akkor azt hiszem, akkor dől a mi életünk. Ellen White azt írja, hogy minden ember el fog jutni a küzdőimához az üdvösség érdekében, ezért aki jelenleg nem folytat küzdőimát, ne féljen, mert elő fog kerülni ez is. Csak időkérdése. Rajtunk múlik, hogy mikor. Minél hamarabb kezdjük el, annál jobb. Szeretném megkérdezni, Ábrahám folytatott a küzdőimádságot életében. Ábrahám. Mert a Bibliában így konkrétan én nem olvastam. Azt tudom, hogy Isten azt mondta neki, hogy vedd a te fiadat, az egyetlen egyet, tudnék, akit megígértem, hogy ugye megsokasítom az önmagját, és áldozd fel. Mit tett Ábrahám? Tudnék, azt olvassuk, hogy elvitte a fiút. Küzdőim a nélkül ilyet nem tett volna egy ember. Az kizárt. Egy ember nem képes a fiát feláldozni küzdőim a nélkül. Lót, hogy hagyta el a várost, mert a felesége visszanézett. Lót imádkozott, küzdött. Amikor azt mondta az angyal, hogy menj ki innen, mert el fog pusztulni. Mit olvasunk? Kiment. Mit csinált Lót azon az éjszaka? Azon az éjszakán. Biztos, hogy nem aludt, szerintem. Mit csinált Dávid, amikor a bűnével szembesítette a próféta? Biztos, hogy nem aludt. És amikor Jeremiás próféta azt mondja, hogy kelj fel, riadj éjjel. Ismerjük az igét? Egy nagyon fontos igét szeretnék mondani. Tényleg zárszóként, vagy zárás előtt. Kelj fel, riadj éjjel, az őrjárások kezdetén. Önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt. Emeld fel hozzá a te kezeidet. Ha nagy bajban vagyunk, akkor imádkozunk. Amíg nem érezzük a nagy baj, testvérek, nem fogunk imádkozni komolyan. Ezért jelenleg azért nincsenek komoly imakörök és küzdő imák, mert nem érezzük a veszélyt. Tehát a veszélyérzetünkkel van probléma. Isten ígéretei, tehát még egyszer szeretném felsorolni, vágyakozás Istenhez első gondolati kör, második gondolati kör a csendesség. A harmadik gondolati kör maga az imádság, ezen belül is a küzdelem. A negyedik gondolati kör a hallgatás és a figyelés Isten hangjára. Az ötödik pedig a vigyázás. Amikor felálltunk az imádságból és vigyázunk, mint hogy Káinnak mondta az Úr, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de rád van vágyódásod, de te uralkodjál rajta. Amikor Dávid nagy tapasztalaton ment át, mit csinált? Óriási hibákat. Óriási hibákat. Hát oda kiabálni, oda kiáltani Ábnernek, hogy férfiú vagy én? Ez félelmetes. Egy nagy tapasztalat után nagy hibákat szoktunk véteni. Miért? Mert nem vigyázunk. Jézus azt mondta, amit néktek mondok mindenkinek,

Mondom, vigyázzatok a szuverdetiben, virrasszatok. Vagyis az ajtón álló ott legyen a lelkünkben. Virrasszatok. Az ima olyan, mint a fának a gyökér. Ha a gyökér rossz, a gyümölcs is rossz lesz. Olvastam egy könyvben, egy ember, ha néhány órát beszélgetsz vele, megmutatja magát. Tudjátok, hogy a mi beszédünkkel árul minket. Minden emberről kiderül, hogy imádkozik a mindennapokban, vagy nem. Higgyetek el, nem tudjuk letagadni egymás előtt. Nem tudjuk letagadni. Kiderül, hogy ki imádkozik, és ki nem. Kinek az imáját hallgatta meg az Isten, és kiét nem. A mi beszédünk elárul minket. A rendszeres ima életet élő ember, az megismerhető. A gyülekezeteinkben minden testvér ilyen imádságot fog folytatni, amiről az ige beszél. Az van a gyülekezetben rövid időn belül, hathatós, látható reformáció indul el. Ez a feltétel. Ha a gyülekezetnek csak egy része imádkozik, belső megosztottság alakul ki. Mert az imádkozók mennének, a nem imádkozók maradnának. Állnának. Az egységben mozdulás célja és lényege és eszköze, tehát az imádság és a békesség. Emlékszünk, amikor Anna imádkozott gyermekért, és az az ige, amikor Anna elmondja az imát, és megáldja őt, ugye Éli. Emlékeztek arra az igére? Amikor Anna elmondta az imát a gyermekért? És Éli azt mondja, hogy adja meg az Úr, amit kértél. Hogy megy haza Anna? Igen. Ez az asszony ténynek vette. Tehát számára igazság volt, nekem gyerekem születik. Utána olvassuk az igében, és hazament, mert még ugye haza sem ment, már örült, hazament, és azt úgy olvassuk, hogy és ismerte, ugye megismerték egymást, és gyermekük született. Sőt, később még sok gyermek született, ugye Sámuelnek sok testvére volt. És azt olvassuk, hogy az igazi imádság eredménye az az, amikor valaki ténynek veszi, hogy az Isten meghallgatott. Aki úgy áll fel egy imádságból, hogy a gondok itt vannak még a vállán, az legjobb lesz, hogyha folytatja az imádságot. Különben csak fél munkát végzett, fél imádságot végzett. Az imádságot, ha valaki kérdezné, honnan tudom meg, hogy az Isten meghallgatott, ez a kérdés értelmetlen, onnan, hogy más emberként állok fel az imából, mint amikor letérdeltem. Ha ugyanúgy állok fel, imádkoztam egyet, az imádságnak gyakorlatilag nem volt értelme. Ha más emberként állok fel, könnyű a lélek, Isten megbocsátását érzem, örömmel, mosolyjal a számon, lelki vidámsággal megyek el a munkámba, Isten meghallgatott, az Anna imája. Hogyha az Anna imája lesz a mi imánk, azt hiszem, hogy nem messze vagyunk az üdvösségtől. Adja meg ezt nekünk a jó Isten, az ő kegyelméből. Amen.

Köszöntök mindenkit az előadáson. A nyelőcső, illetve a gyomor problematikáiról szeretnék beszélni, és jó volna, hogyha tudnánk utána néhány szót, néhány mondatot, néhány percet beszélgetni is. Előjáróban hadd kérdezzem meg, hogy a száj, illetve a szájüreg a nyáltermelés kérdésköréről volt-e már szó? Volt valamennyi szó. Jó, akkor itt igazándiból csak ismételni szeretnék egy nagyon picit. Tehát elindulunk a szájüregtől, és a szájüregtől ugye a nyelőcsőben át eljutunk a gyomorban. A bélrendszerről majd a következő alkalomtól kezdve lesz szó. Ugye a szájban megtörténik tulajdonképpen az étel aprítása, a nyállal való elkeverése, a keményítőbontás. Ugye ez fontos dolog, hogy a szájüregben a szénhidrát bontás elkezdődik, tehát a kenyér, a rizs, a burgonya bontása már a szájban elkezdődik, és azért kell beszélnem a szájüregről, mert a szájüregben történő rágási folyamat minősége befolyásolja a gyomorműködést. Tulajdonképpen felkészíti a gyomrot a várható táplálékra. A gyomor abból kap képet arról, hogy mit ettünk, hogy a száj, mint az egyik közvetlen kolléga, megüzeni neki, hogy milyen étel van a szájban. Ezért sem szerencsés étkezés közben inni, folyadékot fogyasztani, mert rossz információt kap a gyomor. Hogyha valaki ugyanis felhigítja a nyál emésztő nedveit vízzel, bármilyen itallal, a gyomor úgy érzi, hogy egy hígabb rendszert fog kapni, már pedig ez nem teljesen így van. Tehát a száj tulajdonképpen a szájüreg előkészíti a gyomor működést is, és tudjuk, hogy három nagy nyálmirigyünk van, a nyelv alatti mirigy, az állkapocs alatti mirigy és a fültőmirigy, ez a három nyálmirigy az, amelyik összekeveri tulajdonképpen megfelelő mennyiségű és minőségű emésztőnedvet. Hadd kérdezzem meg, hogy a nyálnak van egy gyomorvédő hatása, költői volt a kérdés, mert ha nem, akkor nem is kérdezném meg. Igen, van, az egyik nyálmirigyünk különösen részt vesz ebben, egy olyan anyagot teremel, aminek az a neve, hogy mucin. Ez a mucin nevű anyag, ez a gyomorban is megtalálható, és rendkívül nagy szerepet játszik a gyomorfal védelme szempontjából. Azért is kell védeni a gyomrot, mert erős savhatás van a gyomorban, de mielőtt a gyomorral foglalkoznék, hadd beszéljek a nyelőcsőről. Tudjuk, hogy az emberi emésztőrendszer nem más, mint egy körülbelül 9 méter hosszú izmosfalú csővezeték vagy csőrendszer, ahol minden részletnek megvan a maga szerepe és fontossága. A nyelőcső passzív vagy aktív működésű. Ezt most úgy értem, hogy mozog vagy nem mozog a nyelőcső. Vagy csak úgy lóg a nyakunkból, és ott le a gyomorig, és akkor ott van. Igen, ez is költői kérdés volt, mivel egy izmosfalú csőrendszer, ahol izom van, ott mindig valami jónak kell történnie, hogyha használjuk, illetve a nyelőcső ugye az nem tudatos mozgás, hanem azt a szervezet már önmagam használja. A nyelőcsőnek van mozgása, ezt egyébként most mondanám, hogy ki lehetne próbálni, de szerintem már eleget mozogtunk, ilyen szempontból az előadás előtt, de hát hogyha valaki mondjuk fejen állva, kézen állva, vagy fejjel lefelé próbálna meg étkezni, akkor tudna étkezni, meg is emészteni az ételt. Egy picit nehezebb lenne értelemszerűen, mint a gravitációnak megfelelően emészteni. Tehát hosszú távon mondjuk nem feltétlenül szerepel az indikáció között a fejjel lefelé való étkezés. Hát időnként a gondolkodásban ez így szokott lenni, hogy fejjel lefelé gondolkodnak az emberek. Szóval a nyelőcsőnek befűződései vannak, és az lefelé nyomja tulajdonképpen a lenyelt táplálékot. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy nyelünk egyet, és a nyeléssel párhuzamosan tulajdonképpen egy inger végig fut lefelé a nyelőcsövön, és ezt úgy lehet elképzelni, mint a liba tömés, és amikor a libát megtömik, akkor így én soha nem tömtöm a libát, csak láttam, hogy a nyakát ügyesen masszírozgatják, hogy ez lejusson elég hathatósan a megfelelő helyre. Tulajdonképpen a nyelőcsőnek van egy ilyen szerepe. Folyadéknál ugye ez a szerep kisebb, ételnél ez természetesen erősebb. Na most a nyelőcső az egy olyan viszonylag hosszabb cső, ami tulajdonképpen ugye innen a torkunktól egészen le a gyomorig vezet. Értelemszerűen megkerüli
ugye lényegében a szívünket. Tehát ez a rész, amit a mellkasnál van, ez főszabályként nem használható emésztésre, ugye ott a szívnek kell úgymond a hely, itt ő a főnök a mellkasban. Tehát igazándiból az emésztőrendszer valahol a bordaívektől kezdődik, tehát jól el van ez osztva a szervezetben, hogy ne zavarja egymást a két szerv. A nyelőcső, tehát egy olyan cső, ami kíméletessé teszi a szív munkáját, és szépen a gyomorban eljuttatja a táplálékot. Most mi történik a gyomorban? Erről is már korábban több előadáson is volt szó. A gyomorban ugye bontás, de nem mindegy, hogy milyen bontás történik. Tulajdonképpen a fehérjék bontása, a gyomornak háromféle izomzata van, és ez a háromféle izomzat rendkívül érdekes, körkörös, hosszanti és ferde izom. A gyomorban professzionálisan ez el van helyezve, ez a három izomcsoport, és ez azért érdekes, mert ezáltal képes a gyomor úgynevezett körkörös keverő mozgásra. Ez páratlan egyébként a biológiában, mert az élelmiszeripar legtöbbször keverőkkel dolgozik. Szép is volna, hogyha egy acéltartágy elkezdene a köpenye úgy mozogni körbe-körbe. Ennél sokkal egyszerűbb beletenni egy keverőt és kevertetni. Hát a gyomorban nincsen keverő elem, azt szoktuk mondani, a gyomornak az izomzata aktív keverőként működik. Maga az izomzat úgy mozog, hogy megcsavarja az étel befűződések hatására, és az étel elkezd keveredni. Ez egy bizonyos idő, mire ez megtörténik. Ha valaki egyszerre túl sokat evett, akkor ezek az izmok azért elég rendesen dolgoznak, és időnként túl is terhelődhetnek. A gyomor tulajdonképpen úgy helyezkedik el, hogy nem teljesen szimmetrikusan a test középvonalánál, hanem ugye enyhén jobbra a szimmetria tengelyünktől. Tehát az emberi test nem teljesen szimmetrikus, hanem kvázi szimmetrikus, nem minden szervünk van a tengely mentén, és ez jól is van így, és képzeljük el, hogyha a gyomor pontosan középen lenne. Ilyen tartály középen. Tehát van egy cső fönt, meg egy cső le. Mi történne akkor? Hát elég nagy baj lenne akkor, mert akkor nem tudna emészteni. A gyomor pont azáltal tud működni, hogy úgy helyezkedik el, hogy van egy ilyen kis hasa a gyomornak, és ott tud lényegében dolgozni. A gyomor működés akkor jó, hogyha az elfogyasztott étkezés után úgynevezett levegősapka alakul ki. Mi történik akkor, hogyha nem alakul ki a gyomor tartalom fölött levegősapka? Egyébként majdnem mindannyian szerintem nagyjából 4-6 hetes korunkig gyakoroltuk az ilyenfajta dolgokat. Igen, igen, tehát a bukásra gondolok, igen. De később ez átlényegül már egy másik kifejezés, igen. De már gyermekeknél is felfedezték ugye ezt a reflux ágyat. Nem tudom, ki látott már reflux ágyat. Tulajdonképpen jó magas áron, lényegében ilyen ferde szivacsot árusítanak, amire a babát rá lehet fektetni, mert ugye hát hosszú időnek kellett eltelni, amire a tudomány rájött, hogy a szoptatás után ugye a babát értelemszerűen, ha hasra fektetik, annak van előnye is, van hátránya is, mert ha levegősapka nem alakul ki, ennek több oka is lehet, akkor hát lényegében az anyatejnek, az értékes anyatejnek egy része hát kikerül. Persze előny, hogy a gyermek nem fullad meg és sorolhat, mert van előnye, de sajnos az értékes anyatej hát felszínre kerül. A lényeg az, felnőtteknek szóló tanács, tehát visszatérve a felnőtt korra, hogy ez a levegősapka ki kell, hogy alakuljon, ez azt jelenti, hogy megfelelő módon kell rágnunk, és az érdekesség az, hogy nem csak a rágáson és az étel pépesítésén, hanem a lelki állapoton is sok múlik, ugyanis, hogyha az ember idegesen étkezik, akkor a levegősapka kialakulása is zavart szemet, hiszen a gyomor akkor feszülte. Tehát érdekes, hogy a nyugodt étkezési formák mennyire kedveznek az ilyen biológiai folyamatoknak is, és a levegő természetes módon el tud távozni, hogyha valaki idegesen, stresszesen kapkodva étkezik, nem alakul ki ez a levegő sapka a gyomortartalmon, és nem csak levegő fog feljutni, hanem egy kis sav, egy kis gyomortartalom, és akkor elindul ugye ez a bizonyos felmaródási folyamat, amiről nem sokára fogok beszélni. Gondolom tudjuk, hogy a gyomorban úgynevezett hormonális folyamatok is zajlanak, tehát nem csak emésztés, hanem hormonális hatások is előfordulnak, ugye a gasztrin hormon, illetve az idegrendszeri hatásra már is sorolom, a sósav termelés, a pepszin termelés, majd később a hasnyálmirigyre ható hormonok is megjelennek. Lényegében a pankreász, ugye a hasnyálmirigy által termelt NED, ugye a pankreász NED, a tripszin működés is a gyomor hormonális működésétől függ. Sósav. A sósavnak mi a képlete?
HCl, ugye? Hidrogén klorid. A klór igen fontos anyag a szervezetben. Ha valakinek gyakrabban van hát rosszul léte hányása, ugye akkor a klór lényegében eltávozik a szervezetből, és ha valaki ezt csak ásványvízzel próbálja, vagy vízzel pótolni, akkor elektrolit hiánya lesz. Ez egyébként alapszabály, hogyha valakinek olyan rosszul létei vannak, valamilyen vírusos, vagy egyéb okokból kifolyólag, hogy a gyomortartalom kiürül, finoman fogalmazok, hányásról van szó, akkor a sósabb felszínre kerül, ez egyébként ugye károsítja a fogzománcot, tehát nem véletlen, hogy ilyenkor azonnal fogat kell mosni, súlyos fogzománc károsító hatása lehet a sósabbnak, meg egyéb óból is az ember fogat most. Másrészt pedig az ilyen esetekben elektrolit hiány nem csak klór, hanem egyéb elektrolit hiány is kialakulhat, és a szervezet sav-lug egyensúlya tulajdonképpen felborul. Nem véletlen, hogy ma már forgalomba hoztak elektrolit pótlókat, tehát ha valaki beteg, és előfordult nála ilyen probléma, amit az előbb mondtam, és pusztán csak vizet vagy gyógytejákat fogyaszt, akkor ezáltal fel is baríthatja, fel is borulhat az elektrolit egyensúlya. Tehát másrészt pedig ugye a glükóz-nátrium arány is megváltozik, tehát a transzport folyamatok magyarul, hogyha valaki rosszul van, beteg, akkor a cukor, illetve a méz és a só együttes hatásával elég gyorsan javíthatóak a pumpa folyamatok, nátrium-kálium pumpa, illetve a klórpumpáknak a működése, tehát ne vizet erőltessünk le önmagában, hanem pár kristály sót kell adni, és egy pár kristály glükózt, szőlőcukrot, illetve mézet. Gyermekeknél kimondottan kiszáradás is lehet ebből, felnőtteknél ritkábban. Hát amikor egy szülő azt mondja, hogy már pedig a gyermek nem fogyaszt a teját, egy cukrozott dolgot, meg egyebeket, egy ilyen időszakban a súlyos hiányállapot lép fel, a hasmenés fokozódik, a gyermek kiszárad és kórházba fog kerülni, infúziót fogják ugye rákötni. Ennek elkerülés érdekében a glükóz és a nátriumklorid bevitelről kell gondoskodni. Ne feledjük, hogy a sóban ott a klór, nátriumklorid, és egy hányásos időszak után a sónak igenis óriási szerepe van, annak ellenére, hogy a sófogyasztást ugye érdemes megszorítani. Mi a gyomor feladata, feladatköre? Ugye a keverés, ahogy mondtam, homogenizáció, gyomorsav termelés, mit jelent szolgál a sósav, gyomorsav? Többek között beindítja az emésztést, segíti a úgynevezett hidrolízis, tehát a bontást. Emellett a sósavnak van még egy hatása, a kórokozókra nézve, ugye, illetve a romlást okozókat mind elpusztítja, a kórokozókat döntő részben, a veszélyes kórokozókat elpusztítja, de a csiráklanító hatás. Valakinek kicsi, alacsony a gyomorsav termelése, ez lényegében elég nagy probléma, komoly bélfertőzés esélye áll fenn, hiszen nem pusztítja el a gyomorsav a kórokozókat. Nem tudom, olvastunk-e erről, hogy ugye sokszor a betegség idején a böjtöt javasolja. Ennek van egy-két ellenpéldája is, de nem szeretnék gyerekségeket tanítani vagy mondani, de jelzem, a szakkönyvek leírják, hogy virológus professzorok saját magukon igazolták, hogy egy komoly megbetegedés esetén, ha mondjuk valaki jól lakott, és erős gyomorsavat termelt, akkor meggyógyult hamarabb. Ez érdekes dolog, persze ezt nem tudom javasolni, csak érdekes, hogy az emberi testben logikusan is működnek a dolgok. Az a hátránya a jó lakottságnak, hogy akkor igaz, hogy megöli a vírust, elnézést, egy fontos információt elfelejtettem mondani, gasztrovírusról volt szó. Tehát nem légzőszervi problémáról, ugye ilyen esetben nem. Tehát amennyiben a vírus gastroenterális vírus, ilyen esetben a sósav termelés kimondottan pusztíthatja a vírust, hiszen a gyomorban is a vírus ott lehet. Amennyiben a vírus kimondottan légzőszervi, vagy egyéb jellemzőket mutat, ott hát hiába eszünk, csak baj történik. De zárjába jegyzem meg, hogy nem mindig az a megoldás, hogy keksz, ugye már a szakma mit mond, kérem szépen tej, keksz, ilyesmi. Hát, hogy valaki mondjuk beteg és gasztrovírusa van, és elkezd háztartási kekszet enni, akkor az szépen leköti a gyomorsavat, és még betegebb lesz, tehát jó, csak elhúzódik ez a beteg állapot. Tehát nem mindig az a kérdés, hogy beteg az, illetve nem konkrétan milyen típusú vírusos vagy baktériális problémája vannak. A gyomorsav ilyen szempontból nem valami méreg, hanem ilyen szempontból a védelmünkre adatik. Hozzá kell tennem, a gyomorsav olyan erős, hogy kívülre rácseppenne a kezünkre, akkor hát elég komoly bőrsérüléseket okozna, sőt lényegében a gyomorsav fürdővel kvázi az emberi testet hát el lehet tenni úgy
láb alól. Félelmetesen erős savról van szó. Sokan írtak, cikkeztek erről, szakkönyvek is, hogy a gyomor az egy speciális részünk, mert olyan erős méreggel, kvázi, hát ugye savval dolgozik, amit mi méregszekrényben tárolunk a laboratóriumban, illetve általában a laboránsok, és ez egy hús részben a gyomorban található, és a gyomor is húsból van, nem? Érdekes. A gyomor maga húsból van, és a gyomor megemészt állati húst is. És miért nem emészti meg önmagát, hogyha ő is, hát aminosavakból tevődik össze? Hát ugye erre a válasz, ma már ugye ezek ismertek, a gyomornak belső sav álló bélése van, micsoda véletlen, és a gyomornak ez a belső sav álló bélése, amiért egyébként rengeteget dolgozott a szakma, hogy saválló acéltartályokat helyezzen el az iparban, ami nem oldódik be, nem megy tönkre, nem korodálódik, nem szaporodik el a semmi belül, tehát polírozott, stb. Elég komoly munka ez az emberiség fejlődése során. Az emberi gyomor egy fantasztikus saválló hús, tehát élő szövet, ez egy fantasztikus dolog, viszont ennek minden hátrányával és előnyével együtt. Mivel, hogyha valakinek az idegrendszere kezd gyengülni, fáradni kezd az ember, akkor innentől kezdve már ugye nem acélról, hanem még mindig húsról beszélünk, és ennek van vérkeringése a stressz hatására, sejjelféle stressz elmélet, a gyomor vérkeringése egyensúlyozatlan lesz, tehát bizonyos gyomor részek kevesebbért, mások több vért kapnak. Ugyanez a helyzet kevés vízfogyasztáskor, nem csak stressz, hanem fizikai stressz hatására alacsony vízfogyasztás esetén az emésztés zavart szemben, a gyomoremésztés főleg. Ne feledjük, hogy 1 liter a napi gyomorsav termelése egy átlag embernek, és ehhez kell vér. Ugye a nyál honnan választódik ki a szájban? Honnan van nyál a szájban? A vérből. A vér biztosítja ahhoz a folyadékot. Tehát a nyálmirigyek olyan professzionálisan működő szakemberek, vagy szakmirigyek, amelyek a vérből kivonják a számukra szükséges anyagot, és abból emésztő nedveket készítenek. Ez egy fantasztikus dolog. Most a gyomor is a vérből dolgozik, hát minden szervünk honnan dolgozna? Hát a vérből. És a vérből képez különböző folyamatokon keresztül sósavat, pepszint és sok mindent. Ez is egy nagyon magas szintű folyamat. Egyébként nagyon sok tanítás és nagyon sok érdekesség van az emberi testben. Most visszatérve, a gyomor savra tehát szükség van, azonban, hogyha felborul a gyomor nyálkahártya egyensúly, ennek a hátterében lehetnek az idegi stresszek, a folyadékhiány, Helicobacter pylori. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a Helicobacter pylorit amióta írtják antibiotikumokkal, azóta mi a helyzet, bizonyos rákbetegségek megjelentek. Tehát a Helicobacterről, ahogy ez várható volt, kiderült, hogy mindennek az előnyét akkor látjuk meg, ha már nincs. Tehát a Helicobacter most nincs a gyomorban, mert kiírtják antibiotikumokkal, és fellélegzik a kedves páciens és a kedves orvostársadalom. Nincs a beteg gyomrában a Helicobacter, egyébként attól, hogy később ugye újra fertőződhet, csak ennek kisebb már az esélye. Nos, az illetőnél a gyomor különböző megbetegedései megjelenhetnek. A Helicobacter pylori egy protektív, tehát védő hatással is rendelkező, a gyomor flórának egy részét kitevő baktérium fajta, aminek ott van a helye és a szerepe a gyomorban. Hiányában daganatos folyamatok esélye növekszik, úgyhogy már a szakirodalmak egyeteme le is írják, hogy a Helicobacter kiirtása után a gyomor kapu különböző gyomor elváltozások és rákbetegségek hogy megjelenhetnek, nem biztos meg fognak jelenni, de megjelenhetnek. Na most a refluxról szeretnék néhány szót szólni, mit jelent maga a reflux. Kétféle refluxot ismerünk, az egyikkel foglalkozom én, a másikkal nem. Ugye a gyomorból a nyelőcsőbe feljutó sósav, illetve pepszin, úgynevezett gastroesophagealis reflux. Ez ugye ez a latin szavakból nem is kell ezeket tudni. A reflux betegség hátterében keresik ugye az indokokat. Egyesek azt mondják, hogy a gyomor szájnak a meggyengülése érthető módon genetikai hátterű, azonban kiderült, hogy bizonyos élelmiszerek, mint például a csokoládé, az alkoholtartalmú italok kimondottan ellazítják
láthatóan, érezhetően, mérhetően ellazítják a gyomor száját, és ilyenkor a reflux valószínűsége is nagyobb. Tehát amikor valaki nagyon sokat eszik egyszerre, majd utána egy pár darab csokit elfogyaszt, akkor a gyomor meg van tömve étellel, a csokoládé pedig egy lazító hatást fog elérni, ugyanez igaz a vörösborra, a sörre, bármilyen alkoholos italra, és tényegében ez a laza, megnyílt gyomorszáj tulajdonképpen hát felfelé dolgozza a gyomor tartalmat. Ha ráadásul valaki ezután le fog pihenni, már pedig ez sem kizárható, akkor hát ez még nagyobb gond, mert a gyomorszáj nincs méretezve arra, hogy nagyjából 1,5 kg tömeget folyamatosan

a tehén tej bizonyos populációknál, ez persze genetikai kérdés is egyben, a tehén tej hozzájárul a reflux betegségekhez, mivel leköti a gyomorsavat. A gyomorsav mit csinál, ha lekötik? Igen, rátermelődik a gyomorsav, tehát egyfajta túltengés áll elő, ezért mind a szódabikarbona, mind a tehéntej adása tulajdonképpen már kontraindikált, tehát nem javasolt a hiperaciditás a túl sok gyomorsav termelés esetében. Van olyan betegség, amikor túl feszes, túl zárt a gyomorszáj, van, amikor túlságosan laza. Ezt egyébként egy viszonylag egyszerű műtéti beavatkozással kezelni lehet. Egyik másik ismerősömnél, barátomnál el is végezték ezt a nem túl bonyolult, de mégiscsak ugye műtétet, és szorosabbra húzták a gyomor szájat, de hát ki az, aki ugye könnyen kés alá fekszik, akár kicsi, akár nagy műtétről van szó, de csak jelzem, hogy ez a problémakör maga, a reflux betegsége, tulajdonképpen ma már egy viszonylag egyszerű beavatkozással hát kezelhető és tünetmentessé tehető. Ahogy jeleztem, a gyomornak kétféle problematikája lehet, sokféle lehet persze, két fő, a hipacilitás és a hiperacilitás. Ugye az egyik a gyomorsav alultermelés, a másik a gyomorsav túltermelés. Ha túl sok a gyomorsav, könnyebben kialakul ugye a fekély. Definiálom a fekélyt. Definíció szerint a fekély a nyálkahártya körülírt hiánya, ami a szubmukózába vagy mélyebbre terjed, tehát ugye van egy bizonyos nyálkahártya szint, aminél mélyebbre terjed, előfordulhat nyombélben, gyomorban és nyelőcsőben. Ennek az okát, hát a szakma, egyébként érdekesek ezek a szakmai megfontolások, hadd mondjak egy olyan mondatot, aminek tulajdonképpen semmi konkrétuma nincs. A szakkönyvből másoltam ki. Mi az oka a fekélynek? Összetett, tehát összetett oka van, az agresszív és defenzív tényezők egyensúlyának a hiánya, felborulása. Tehát ezek azok a mondatok, amikkel nem tudom mit kezdeni, ezért igazándiból én konkrétumokkal is készültem. Tehát magyarul a gyomor sav felmarja a gyomor nyálkahártyát, és annak nincs védelme, ezért fekély alakul ki. A fekélynek tehát két oka van, egyrészt túl sok a agresszív anyag, a sav és a pepszin, túl kevés a védőanyag. Ha valakinek sok a sava, de sok a védőanyag a gyomorban, tehát egészségesen él, fogom mondani konkrétumokat, ecet, mustár kérdés, fekete bors, erős paprika kérdés. Hogyha védi az ember a gyomrát, az azt jelenti, hogy a nyálkahártya nincs alávetve romboló hatásnak. Ezzel sokat tehetünk, tehát mind a fizikai, mind a lelki értelemben, ugye a rombolás ellen sokat tehetünk. Agresszív hatásokat szeretnék sorolni. Természetesen savtúltengés, fokozott pepszin aktivitás. Mindannyian születünk egy bizonyos pepszin aktivitással. Mit jelent? Pepszin gyomor összetett emésztőnedve, fehérgyebont emésztőnedve. Fokozott pepszin aktivitás. Szeretném megkérdezni, hogy változik-e az ember gyomorsav összetétele és pepszin sűrűsége, töménysége attól függően, hogy ő húsevő vagy nem húsevő. Mert most mondhatnátok azt, hogy hát az előbbi mondatomban azt mondtam, hogy ez alkati kérdés valahol. Tehát ugyan mindegy, hogy most én húst teszek vagy nem, a gyomor mindig ugyanazt az emésztőnedvet választja ki. És érdekes, hogy nem, ezért még mindig hiszünk 12 év után, én személyesen egyre jobban, az életmódnak a szervezetet való visszahatásában, hogy szép dolog génekről, genetikáról beszélni, de a gének is dinamikus dolgok. Nehogy azt higgyük, hogy a génjeink csak úgy vannak, megszületünk, aztán kész, soha nem hathatunk rájuk. Ugye a genetikai kutatások már egyértelműen rámutattak, hogy az ember életmódja visszahat a genetikai státuszra is, mert a sejtjeink génállománya folyamatosan forog, folyamatosan mozog, és olvassák le a leolvasó enzimek, és ez visszahat az életmódunk, ami visszahathatunk bizonyos mértékig persze, tehát nem változtathatjuk meg minden szempontból a génünket, de például ásványi anyag bevitel befolyásolja a genetikai státuszt. A vitaminok is valamennyire, de inkább az ásványi anyagok, mint genetikai szabályozók. Tehát aki nyomelem hiányosan él, nő fel és él egészen x éves koráig, komoly problémákkal állhat szemben, és végül az orvos mit fog mondani? Genetikai eredetű a betegség, semmi köze nincs az ön étrendjéhez. Miközben kiderül

0: Hát, ha kiderülne, hogyha egy kicsit belegondolnánk, hogy a hiánytáplálkozás végül aktivált valamilyen génszakaszt, és kialakult a betegség. Míg egészséges, nyomelemben gazdag étrenddel, életvitellel úgynevezett génpasszíváló magatartást folytatunk, vagyis lefedjük a hibás géneket, illetve megpróbálja a szervezet ellensúlyozni, ugye a hibás génszakaszokat. Ez egy nagyon intelligens mechanizmus a testben, ne feledjük, hogy a génjeinket úgy képzeljük el, mint amik körül folyamatosan ilyen hatalmas őrzővédő legények sétálnak. Mint a legjobban őrzött, mit mondjak, bank. Olyanok a gének, tehát a génszakaszokat úgynevezett reparáló enzimrendszer védi folyamatosan. Ez egy olyan precíz működésű rendszer, hogy a legkisebb bázishibát észreveszi, tehát ne ilyen vastag szemüvegű őröket képzeljünk el, akik alig látnak, meg alig hallnak valamit, hanem igazán professzionális és nagyon jó kiképzett sereget lehet elképzelni. Visszatérek az agresszív hatásokra, pepszin aktivitás, illetve a hús kérdésre. Igen, tehát a válasz igen. A hús és az állati fehérjék rendszeres naponkénti bevételével a szervezet értelemszerűen növeli a koncentrációját a sósavnak és a pepszinnek. Teljesen természetes is ez, hiszen ha nem tenni ezt a testünk, akkor félig emésztett fehérjék lennének és maradnának a bélben, mert a gyomorsavnak hidrolizáltatni kell a húsfehérjét, márpedig a húshoz, az összeturmixolt húshoz sokkal több sósavat kell önteni, és pepszint, hogy ez megemésztődjön, mint a növényi, elsődleges növényi fehérjék. Növényevő állatoknál egészen más a belső szervi működés, fehérjebontási működés, mint a ragadozóknál, és ismert, hogy a kutyáknak a gyomorsava milyen erős. A kutyák gyomrában lévő sav az félelmetes. Az a legerősebb sav, amit szinte ismernek, mert csontot fogyaszt. Az a kérdés, hogyha a kutyának nem csontot adnak, nem tudom, olvasták-e a vegán kutyáról szóló történetünket az Új Életon magazin első-második számában, hogyan gyógyult meg, és hogyan lugosodott el egy kutya szervezete, amikor már nem csontot és nem húst kapott. Mert a szakma azt mondja, és gondolom az állatorvosok jó része is, hogy a kutyának adni kell a csontot. De az a kérdés, hogy azért kell adni a kutyának a csontot, mert sok a sava, azért sok a sava a kutyának, mert mindig csontot kap, és az ő élő szervezete értelemszerűen a csont kálcium, illetve fehérje összetételét erős sav hatása tudja csak bontani. Az a kérdés, hogy az élő szervezet menekülési reflexe ez, vagy segélykiáltása a savtermelés, vagy hogy hogyan gondolkodjunk erről, és mint kiderül, nem mondom, hogy ez általános szabály, de állatorvossal olvastattam el ezt a cikket, és azt mondta, hogy nem tipikus eset, hogy a kutya mindig meggyógyul egy súlyos ízület és egyéb betegségből vegán, vegetáriánus étrend hatására, de érdekes, hogy ez megtörténik, bizonyítható, és ugye az említett esetben a kutya elaltatását elnapolták, és ez a kutya most a komoly életmódtáborok egyik zászlóvivője és élharcosa, tehát nagy válságban, amikor évente járok a táborba, akkor ez a kutyusa egy fantasztikus nagy példa arra nézve, hogy aktívan visszatérni az élők sorába, hát lényegében az injekciós tű alól kiugrani, hogyan lehetséges az egészséges életmóddal. Hát már a kutyák is példaként állnak ugye előttünk. Visszatérek, agresszív hatások, vérellátási zavarok, alkoholizmus és dohányzás. Ugye a vérellátási zavarok esetében a stressz hatását jelezném a gyomorra nézve. Az alkohol tartalmú italok ugye szintén felmaradásokat hoznak létre. Ne feledjük, hogy minden anyag, ami kívül valahogy működik, ugyanúgy működik a gyomorban is. Mondok egy példát, ha véletlenül alkohol megy, valami olyan részünkben, ami érzékeny, netán vékony a bőr, mi történik? Ugye erős csípőmaró hatás. Mi történik az érzékeny gyomorral? Ugye alakul a hatására. Az egészséges gyomor egy darabig bírja, egyébként ha látnánk az egészséges gyomrot, úgynevezett helyi lokális vérbőség jelenik meg azon a ponton, ahol az alkoholos ital közvetlenül érintette, nem beszélve a szénsavról, tehát egy pezsgő vagy egy sör, tehát az alkohol plusz szénsav együttes hatása azért kőkemény a gyomornyálkahártyára nézve. Azonnali destrukció indul el. Beszéltem egy gastroenterológussal néhány évvel ezelőtt, aki egészségvédőként is dolgozott már, és elmondta, hogy ő már ismeri, tehát ledugja a csövet a kedves páciens gyomrába, és tulajdonképpen nagyjából fel tudja térképezni az illető, milyen fűszereket, mennyi alkoholos italt, azok közül is melyik fajtát fogyasztja, ugye, mert a pálinka egyértelműen a kis görbületen, tehát bárcsak ezt tudom ezt is mutatni, tehát lefolyik a kis görbületen, ugye a gyomornak pont az a része, ahol mindenünk lefolyik, minden, amit elfogyasztunk, az lefolyik. A pálinka ugye jellegzetesen kimarja, és főleg aki éjgyomorra megy el ugye a palackozott italok boltjába, és ott fogyaszt el egy ilyet, lényegében ez elég hamar meg fog jelenni. Gyomorfekély, nyombél fekély, ami később egyéb problémákat is ki fog váltani. Tipikus a jellemző az alkoholbetegek egy jó részénél. Egyébként az érdekesség az, hogy a pörk anyagokat, szakmailag pörs anyagnak nevezik, pörk anyagokat tartalmazó sült, sós, fűszeres, csípős étrend ugyanezt okozza. És az érdekesség az is a dráma, hogy aki sülteket eszik, az mit fog utána kívánni? Tulajdonképpen vörösbort, alkoholos italt, és ez tovább súlyosbítja, mert legalább inna egy jó kis káposztalevet. Persze nem fog inni. Vagy inna egy olyan, mondjuk a sárgarépalevet, ami gyógyítja, ami antioxidásban gazdag, és egy olyan étkezés után, ami erős csípős fűszeres volt, utána lényegében pufferolná azt egy zöldség, egy nyers lével. Hát nem ismerek majd mondani, hogy búzafülé. Hát persze érdekes volna egy ilyen kultúrát bevezetni, hogy a grill csirke vagy citromos csirke után egy búzafüllevet. Egyébként érdekes, hogy már az aperitíveknek is egy új korszaka van. A biobüfék és a bioboltok egyébként nyitnak sorra, hát egyik másik aztán be is zár sorra sajnos. És én jártam egy biobüfében, ahol azt mondták, hogy kérem szépen, itt mennek el az emberek, és bejönnek egy felesre. De ugye nem, értelemszerűen nem alkoholos italt isznak, hanem készül a turmix, és tulajdonképpen egy 150-200 forintért megisznak egy zöld turmixot, és úgy mennek munkába, rendkívül hasznos, rendkívül egészséges, és bárcsak minél több helyen lenne ilyen. És most hadd kérdezzem meg, hogy mennyibe kerül az embernek, hogy nem pálinkát venne, hanem ilyen klorofilban, antioxidánsban gazdag leveket. Az illető biobüfés, ha igazán jót akar, különböző mixeket készít minden nap valami más, vagy más ízt. Hát fantasztikus gyomornyálkártyák érhetők el ilyen értelemben, gyógyító hatású. Persze van, akinek ezek erősek és hányengert okoznak, de zárulás megjegyzés, mert annyira tisztít, annyira intenzív hatása van egy tömény, egy kis kupica tömény búzafülének, hogy időnként azért ezt meg kell higítani. De a zöld, illetve a színes gyümölcs és zöldséglevek rendkívül hasznosak, inkább a zöldséglevek hasznosak a gyomor nyálkahártyára nézve. Magyarországon egy többfogásos étkezés ugye úgy néz ki, hogy éjgyomorra, ugye, fűszeres, forró, csípős leves, ugye az első fogás, ez már is előkészíti a nyálkahártya betegségeket. Ezután valami fajta sült, ugye sült krumpli, valami fajta sült hússal, nem biztos, hogy mindig ez az ebéd persze, de mondjuk általában ezek a sültek kimondottan füstölt páncott húskészítmény, tehát egy szendvicsen téli szalámi, szalámifélék, kolbászfélék kimondottan ártalmaz csak a gyomor nyálkahártyára. Tudom, hogy ezek finomak és ízletesek, de lényegében a nyálkahártya vékonyodásában szerepet játszanak, majd zárnak az emberek egy cukros süteménnyel, csokoládéval, kakaó tartalmú étellel, ami ugye meglazítja, ahogy mondtam, a gyomor szájat, és hát a refluxbetegség alapját veti meg. Erre az étkezésre a gyomor sok savat termel. Érdekes, hogy műtét után, és azért hoztam el a gyakorlati dietetika, ugye ez egy alapmű, ha valaki szeretne tájékozódni egyébként a táplálkozás tudományban, akkor ezt a könyvet érdemes megvenni, Semmelweis Egyetem egészségügyi főiskolai kar, tulajdonképpen hozzáférhető bárki számára, és annyira magas szinten nincs is megírva, és mindenféle betegség vagy betegség csoportra nézve benne vannak az indikációk, javaslatok, hogyan és miként lehet, de megmondom őszintén, hogy bárcsak ilyen egyszerű volna ez a kérdés, akkor nem is kéne járnunk előadásra, meg sehova, megvesztük és elolvassuk. Hát kérem szépen, elég sok érdekes dolog van ebben, és bár sok évtizedes tapasztalatokon alapul, de tejet javasol még mindig egy hiperacidításra, egy gyomorsav túltengésre, és a műtét utáni roboráló diétában egy húsleves van még mindig. Tudom, hogy Sirilla Györgynek a könyve nem biztos bevonult a szakirodalmakba. Könyvtárakban ilyen szempontból, ugye a hullaleves, meg egyébek csúnya kifejezések miatt, illetve egyéb okok miatt, de az, hogy azt fölismerni, hogy a húsleves az ugye úgy hat a műtét utáni állapotban, hogy a szegény betegnek alig van gyomorsava, örül, ha él. Tehát egy műtét utáni állapotban alig van emésztőrendszer, illetve emésztési mechanizmus, ezért mit csinál a szakember? Előírja neki a húslevest, miért? Tényleg savat termel. Tényleg beindítja az emésztést. Tehát ez bizonyított szakmailag is, hogy a húsleves, ugye a hús főzése hatására bomlott fehérjék lesznek benne, és a bomlott fehérjék a gyomorral érintkezve erős savtermelést indítanak el. És ez a savtermelés teszi lehetővé, hogy a kedves beteg állítólag talpra álljon. De ez egy agresszív hatás. A húsleves mindig is agresszív anyag. Ez olyan, mint az ostor csapása a lónak, megostorozza a húsleves a gyomrot, a gyomor pedig elkezd savat termelni, ez az amúgy is gyenge, és hát erősödni kívánó beteg számára egy komoly probléma, ugye, és még hozzáveszem az egyéb kórházi ellátásban résztvevő fehér termékeket, párizsi féléket, gépsonkát, most ezek azután hát komolyan nem fogják erősíteni a beteget. Tehát mi lenne, ha zöldséglevest készíteném? Mert a levesekkel egy műtét utáni állapotban ki vagyok egyezve. Készítsünk sűrű levest, krémlevest, zöldségekből. De lehetne még csak sütés-főzés nélkül is egy nyers vagy enyhén párolt krémlevest készíteni. Ezek fantasztikusan sokat segítenének. Mik a védő tényezők? Ugye mondtam az agresszív tényezőket, tehát túl sok sav, túl sok pepszin, vérrelátási zavar, alkoholizmus, dohányzás, bizonyos gyógyszerek, szalicilátok, illetve nem szteroid típusú gyulladásgátlók, helikobakter. Ezek az agresszív tényezők, amelyek a gyomor problémákért felelősek. Mik a védő hatások, amik hiányoznak? A nyák, mucin-szerű anyagtermelés. Ezért a gyomor falát védeni hogy lehet? Akinek még nincsen gyomor fekéje, az örüljön neki nagyon, mert a gyomrot akkor védeni kell még jobban. Ugyanis az úgynevezett életúti stresszek hatására a gyomor nyálkahártyája, ne aggódjunk el, mert előbb-utóbb sajnos sérülni fog. A legegészségesebb embernél is előfordulhat, és ez nem azért van, mert ő fú de rosszul táplálkozik, egyszerűen a Föld nevű bolygón élünk, ne feledjük el, tele vagyunk olyan élethelyzettel, ahol a gyomor görcsbe rándul, ahol az illető nem úgy szól, ahogy mi azt várnánk. Tele vagyunk hirtelen és váratlan helyzettel, amire azonnal melyik szervünk reagál? A gyomor. A gyomornak úgynevezett közvetlen csatornái vannak az agy felé, egyetlen szervünk sem mondhatja el ezt, még a bélrendszer is már valamennyire autonóm, önkormányzattal rendelkezik. A gyomornak kvázi nincs annyira önkormányzata, hanem a gyomor agyi impulzusok alapján működik. Ezért van az, hogy a gyomrunk hamar reagál, hamar savat termel egy élethelyzetben. Ezért még egyszer mondom, a gyomor védelmére mindig is vigyázni kell. Nem véletlenül találták ki a kássákat. Nyák. Van egy ilyen szó, nem túl szép, hogy rizsnyák, meg zabnyák. Ezek azok az ételek, magyarul kásafélék, amelyek kimondottan segítik a gyomor nyáka képzését. Ugye a fehér rizsre mondják ezt, nem annyira barna rizsre, de megkockáztatnám, hogy akinek kimondottan gyomor problémái vannak, ott nem javasolhatjuk a barna rizst. A barna rizsnek van egy kimondottan smirgliszerű, csiszoló hatása. Érzékeny gyomornál nehogy megtessenek hallgatni azokat az előadásokat, amelyek kimondottan a rostbangasztak értelmet javasolják, mert annyira felsérti, kisúrolja a gyomrot. Az érzékeny gyomrot az a cellulóz rost, hogy végül az utolsó állapotunk rosszabb lesz, mint ami az első volt. Ezért ilyenkor esetleg fehér rizsből készítünk egy rizsnyákot, jó főt, tehát szétfőtt rizst, és azt barna rizslisztből készített, abból egy pár kis kanálnyit beletéve biztosítjuk hozzá rostokat. Na mondok egy más példát. Nem barna rizslisztet teszünk bele, egy keveset, hanem zappehelylisztet. Zappehelylisztet, mert a zappehelyliszt ugye dúszadó rost. És általában a nyelőcső gyomor rendellenességeket az úgynevezett vízben nem oldódó rostok károsítják, magyarul a cellulózok. Tehát, akinek gyomor problémája vannak, az ne reszeljen sárgarépát, mert nem fogja megrágni jól, és a sárgarépa reszelék szépen beül a gyomorerdő közé, és irritálni fogja. Bármennyire is mondjuk, hogy jó a sárgarépa, egyrészt ne reszeljük, hanem vagy erősen rágjuk meg, vagy enyhén pároljuk meg. És a párolt sárgarépa, félkeményre főzött párolt sárgarépa fantasztikusan nyugtató lesz a gyomor számára. Egyébként gyomorsav túltengésnél inkább zsiradékot adunk, olívaolajat, lemag olajat, hidegen sajtot, napraforgó olajat teszünk mindenhez hozzá, hogyha túl sok a sav. Nem eszünk sok fehérjét, nem eszünk sok szénhidrátot. Akinek sok a sava, az még az zabvehelyel is vigyázzon, bár az a legjobb nyálkaképző anyag, vigyázzon, és még a zabvehelyből készült ételekhez is tegyen valamennyi kevés olajat, hidegen sajtot, olajat. Ahol gyomorsav alulműködés, gyomorsav hiány van, ilyen esetben viszont ne használjunk olajat tulajdonképpen, nagyon minimális mennyiségben, mert tovább pufferolja a rendszert, és még rosszabb lesz a sav hatás, hanem ott a szénhidrátokat és a fehérjéket lehet emelni lényegében. Nem sokára, vagy itt az anyagon végén lesz konkrét felsorolás, föl tudjátok írni, hogy konkrétan milyen élelmiszerek azok, amik javasolható. Az orvos, akire utaltam az előbb, ugye ő mondta, hogy az endoszkóppal hát látta, hogy kis hegek képződhetnek a gyomorban. Tulajdonképpen egy jó mustáros, ecetes, sós, fűszeres étkezés után a gyomor redőinek bizonyos szegletein felmaródások jönnek létre. Ez általában a mai embereknél szinte naponta megtörténik. És ezek a felmaródásokkal mi lesz végül, mert nem lesz ebből mindig betegség, sőt, nagyon ritkán lesz ebből konkrét fekély, hanem ez beheged. Ez beheged, mert az illető nem fog azonnal ráenni, a gyomor nyálkahártya pihen, és akkor nagyon nagy sebességgel begyógyítja önmagát. Ilyenkor, ha valaki meginna egy pohár sárgarépa levet, egy kis céklalé, káposztának a leve, a nyers káposzta, azért nem merem javasolni itt, mert a nyers káposzta is egy érdekes anyag, ami rákenődhet, illetve rátapadhat a gyomorra, ezért a nyers káposztát nem mindig javasolják, viszont a káposztának a levét, ha tudnánk ilyet szerezni, kimondottan a szájüreg gyulladásainál savanyú káposzta levét szájban tartani, nyelv, súlyos nyelv gyulladások esetén, káposzta, savanyú káposzta levével való, hát nem is öblögetés, de érintkezése a szájnak, nagyon hamar begyógyítja az ilyen típusú sebeket. Egyébként Amerikában is oktatják már az egészségközpontokban, sőt onnan tudjuk, ott erősítették meg, hogy a káposztában lévő anyagok mennyire képesek hatékonyan gyógyítani a különböző fekélyeket. Szénsavas, cukrozott üdítő italok elsődleges nyelőcső és gyomorkárosítók, ezért a most felnövekvő fiatal generációk, akik lényegében hamburgereken, tehát hússal, állati fehérjén, rosthiányos ételeken, illetve szénsavas, cukrozott, erősen savasító hatású ételeken nőnek fel, jóval gyengébb nyálkahártyákkal fognak rendelkezni. Tehát a való igaz, hogy Magyarország és az egész világon a társadalombiztosítási rendszerek, amelyek már most is kvázi agyaglábakon állnak, hát a jövőben az összeomlás szélére fognak kerülni, mert lehet, hogy egy fél nagyságrenddel növekedni fog a betegek száma. Tehát az, ami lesz a most felnövekvő fiatalokból 10-20 év múlva, ha megírjuk, hát mégis az én korosztályról van szó, ez a 30-as korosztály, már mi már felnőtteknek tekinthetők vagyunk, de mondjuk a mostani 15-18 évesek 10-15-20 év múlva, amikor azt látjuk majd, hogy a cukorbetegség már nem 35-40, hanem már 28 évtől el fog kezdődni. Amikor a magas vérnyomás már nem az idősek betegsége lesz, hanem már a 40-es férfiak jócskán magas vérnyomást fognak szenvedni, akkor lehet, hogy a nyugdíjkorhatárt is előre fogják már hozni, mert félelmetes állapotok várhatóak, mindezt a vörös húsokkal, sültekkel tetézve, tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy világunk az öngyilkosságba rohan. Tehát egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy a tudomány olyan magasságokba fejlődött, hogy tele van a könyvtár jobbnál jobb professzor doktor XY könyveivel. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincsen eredmény, mint a középkori sötét időszakokban. Hát nem volt tudás, az emberek is ugye elbutultak. De lényegében, amióta azt mondjuk, hogy a tudomány, tehát nagyjá lett a tudomány magasságban fejlődött, azóta elképzelhetetlen, hogy a társadalom, az ipar hogyan romlik. És én megmondom őszintén, tudom, hogy erre van magyarázat, ugye az erkölcsi romlásra, az emberek kényelmességére, mindig a könnyebb utat választani, ezekre mind megvannak a válaszok, de nekem mindig is talány marad, hogy az ember életre van alkotva, és keresi az önpusztításnak különböző módjait. Lényegében az emberek a dohányzástól kezdve az étrenden át különböző módszerekkel megtanulták az önpusztítás egyes formáit, és ahelyett, hogy örülnénk, hogy megszülettünk és élhetünk, és boldogan élhetünk, és ennek megkeresnénk a módjait, és konzultálnánk egymással, és egymásról, vagy magunkról, ahelyett más teszünk. Az étrendi kezelésről beszélnék végezetül. Az étrendi kezelés célja, meg fogunk lepődni, szakmai eredmény, a tápcsatorna kímélése. Ez a szakmai eredmény, elég sokat kellett várni erre a mondatra. Mire ezt kimondták, a gyulladásos nyálkahártyát a durva rostoktól mentes, fűszerszegény, könnyen emészthető ételek nem irítálják és nem károsítják. Úgy nevezik, hogy kímélő étrend. Mi az a kímélő étrend? Alapvetően pürés, burgonya, szénhidrát alapú kevés zsiradékot tartalmazó étrendről van szó, amelyek általában enyhén párolt vagy főtt ételek. Az alapja a burgonya és a rizs. Érdekes, hogy a zabot a köles nem említik, de a reformtáplálkozásban már tudjuk, hogy a zab kása, illetve gyengébb gyomruaknál, ahol kimondottan gyomorfájdalmak vannak, ott a zabkása megturmixolása, a köleskása megturmixolása, úgynevezett zabpuding, ha szabad ilyen szép szót használni a nyákszó helyett. Zabpuding, illetve kölespuding rendkívül tápláló hatású, hogy a kölesnél és a hajdina esetében a lugosítás is ebbe a képbe belejátszik. Picit visszatérek, honnan ismerhető fel, hogy van-e gyomortáji problémák? Elég egyszerű, az étkezés utáni fél egy óra múlva szúró, nyomó, fájó érzések, nyombélfekély esetén ez elmúlik, illetve megszűnik az étkezés után. Gyomorfekély nem nagyon szűnik meg étkezés után, esetleg enyhülhet, és a nyombélfekély kimondottan éjszaka aktiválódik, tehát ha valakinek étkezés után vannak szúró egyéb érzései, ezek lehetnek árnyékfájdalmak is. Nem biztos, hogy fekélye van, vagy az illetve gyulladása. Az ember könnyen beteggé teheti magát, ha ilyeneket tud egyébként, ugye a hipohondria jelensége. Jellemzően az éjszakai időszakban, amikor valaki felébred a sav képzésre, felébred a felmaródásra, és a sav följön éjszaka. Az éjszakai időszak az, amelyik ezt nekünk elárulja, hogy amikor a testünk nyugalomban van, akkor sok mindent megmond, megüzen nekünk. Ezért nem csak a nappali, hanem az éjszakai állapot is rendkívül beszédes, és ebből lehet megítélni, hogy itt mi lehet vajon a tényleges helyzet. Szájüreg, nyelőcső betegségek diétája következőképpen alakul, tehát még egyszer szájüreg és nyelőcső betegség diétája, folyékony pépes ételek készítése, sajnos turmixolni kell. Általában főzelékféléket, gyümölcsöket és zöldségféléket valamilyen módon elkészítve turmixolunk. Akinek száj, nyelőcső, gyomor problémái vannak, ott a gyümölcsöket mindenképpen héjazni kell, le kell leszedni ugye a héját. És ha van még komolyabb probléma, tehát komoly fekély van, akkor a gyümölcsöket enyhén meg is szokták párolni. Ugye az erősebb, illósabbak eltávoznak, és nem okoznak akkora problémát. Ahogy mondtam, a fekélyes nyelvgyulladás, ugye itt még a szájüregben vagyok, savanyú káposzta leve és az alma reszelék pépje rendkívül hasznos, ugye ennek az van a hátterében, hogy a C-vitamin és a szerves savakat szájnyálkahártyát összehúzzák, és csökkentik a fekélyes vérzés tüneteit. Egyébként általában a száj problémákban a savanyú káposzta leve és az alma reszelék pépje, tehát kimondottan hasznos lehet. Társult probléma, akinek száj, nyelőcső és gyomor problémái vannak, előbb-utóbb B1-B2 vitamin és niacin hiánya is lehet, a B-vitamin komplexet érdemes ilyenkor vásárolni és fogyasztani, mert ezek a gyulladások általában hiányállapottal is együtt járnak. Ha valakinek nyelőcső gyulladása van, súlyos esetben, kimondottan a nyelés fájdalmas, illetve érzi az ember, hogy ez borzasztó érzés, akkor igazából a bőjt, tehát a táplálék egy vagy két napig tartó megvonása az, ami javasolható. Ha enyhébb a probléma és tudunk enni, nem okoz különösebb fájdalmat, akkor pépes, fűszer és sószegény, úgy nevezik, hogy ingermentes étrend. Ingermentes étrend javasolható. Főszabályként burgonya, rizs és zöldségpüré hozzáadásával, a zöldségeken belül értelemszerűen a héj, nem a héj tartalmú zöldborsóról van szó, hanem inkább a pépesíthető zöldség és főzelékfélékről. A reflux esetén, tehát a gyomor nyelőcső reflux esetén tünetek, hányinger, émelygés, étvágytalanság, felfúvódás, étkezés utáni gyomortáji fájdalom, ha valakinek gyanús vagy refluxa lehet, de nincs hányingere, nincs émelygés, nincs étvágytalanság, tehát kimondottan szeret és kíván enni, nincs gyomorfelfúvódás, akkor nincs nagy probléma. Jellemző egyébként ez a teltségérzés, ha a gyomorral van valami baj, akkor a gyomor úgy jelez, hogy ő nem kér enni, alapaxióma. És hogyha valaki már érezett olyat, hogy a gyomra olyan, mint egy nagy lufi, és az nem akar csökkenni. Ezt érdemes kivizsgáltatni ilyenkor, ha hosszú távon ez megvan, mert ugye itt akár ennél komolyabb problémák is lehetnek. A gyomor mindig jelzi, hogy most nem kérek. És hogyha ez hosszú távon jelzi, akkor ott valami elváltozás, degeneratív folyamat indult el. Javaslatok reflux esetén tehintejfogyasztás abbahagyása. Állati fehérjék, főleg a hús tartalmú étrend csökkentése. Az ecet, a mustára fűszerek, a torma, ugye csípős, torma, hagyma, héjas és csípős ételek kiiktatása. Visszatérek egy korábbi mondatomra, amit félbehagytam. Ecet. Az ecetet mire használjuk? Rendkívüli anyag az ecet. A lefolyók fertőtlenítője. De gondoljuk meg, hogy az az ecet sav, ami ugye egy erős maró hatás, vagy szerves anyag károsító, illetve bontó a lefolyóban, mit okoz? Ugye persze meghígított formával, ecetes savanyúságokban. Hát van, aki ilyennek használja ugye a gyomrát is, és bizony fertőtlenít, az alkohol is fertőtlenít, ez tény. Tehát bélfertőzésre sem ecetes, sem a pálinkás étrend, illetve italokfogyasztásra nem kell számolni, de minden másra igen. Tehát igazából a fekélyes, gyulladásos problémákat viszont be fogja indítani. De még egyszer, bors, erős paprika, általában ezek a fűszerek, amik kontraindikáltak és nem javasoltak, torma, hagyma, fokhagyma, sajnos azt kell mondjam, nem biztos, hogy mindenkinél, de az erős csípős, tudok a tormakrémek, ugye ecetes tormakrémek, és kénezettek is, azért olyan szép fehér a tormakrém, mind a kénnek, mind az ecet savnak, ugye, hát nyálkahártya károsító hatása lehet. A friss kenyér, és erről még nem beszéltem, nem javasolt, általában sem. Enyhén szikkasztott, szárított másnapos, úgynevezett szikkadt pékáru, ez a szakmai neve, szikkadt pékárukat kell fogyasztani. Itt mutatnám fel a itteni teljes őrlésű kenyeret, amit itt a Benczúr utcában is lehet kapni, helyesebben itt lehet csak kapni, csütörtök délutánonként. Ugye ezeket a kenyereket is, ugye ez rostban gazdag kenyér, felszeleteljük, lehet egy picit hagyni száradni, és ez a szikkadt, enyhén száradt kenyér, vagy netán, vagy akár megpirított kenyér, rendkívül jól emésztődik. Ha valakinek nincsen gyomorbetegsége, akkor ezzel is kerülhet a gyomorbajt. Ha valaki rendszeresen friss kenyeret eszik, gyomorgyengeség, gyomor hurut is elindulhat, nem beszélve a frissen kisült kertésztákról, fánkokról, süteményekről, kimondottan gyomor problémákat okoznak. A friss kenyér tehát nyelőcső gyomor problémánál kimondottan ellenjavallott, ugyanakkor a szárított másnapos szikkadt pékáró kétszeresültek rendkívül hasznosak, elégséges és jó rágás mellett. A durvarostok ellenjavallottak, inkább a párolt zöldségfélék, illetve a gyümölcsök, puhább gyümölcsök fogyasztása javasolható, azok is héj nélkül. Az egyszeri nagy étkezéseket kerüljük nyelőcső és gyomor rendellenességek esetén. Lefekvés előtt, ugye ez egy egyetemi tankönyvből vett adat, lefekvés előtt 2 órán belül semmiképp ne együnk. Ugye általában azt szoktuk mondani egészséges embernél is, hogy lefekvés előtti általában 2-4 órán belül ne együnk, ugye 4 óra általában a szabály, ami igazán hasznos. Folyadékot fogyaszthatunk. Ha valakinek főleg hajlama van vesekőképződésre, vese problémákra, ott kimondottan hasznos, sőt kötelező a lefekvés előtti legalább 1 nagy pohár folyadék elfogyasztása. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez kell, mert éjszaka nagyon bekoncentrálódik a vizelet, és ez problémát okozhat. Visszatérek, a csokoládé, vöröshagyma, fokhagyma, alkohol ellazíthatja a záróizmot. Ugye a csokoládé mellett említem a vöröshagymát, fokhagymát, alkoholtartalmú italokat, ezért a reflux betegségnél a nagyon hagymás ételek amúgy sem igazán javasoltak, de emiatt a hatás miatt pedig pláne. A fehérje tartalom, a szakma azt mondja, hogy egy picit növelhető, csak ne tejfehérjével, én azt javasolom. Én megmondom őszintén, növényi fehérjékkel dolgoznék. Igazándiból a citrusfélék, paradicsom, kávé, szénsavas italok szintén nem túl jók, hogyha kimondottan heveny gyomor problémák vannak. A citromot egyes szakirodalmak mégis javasolják, mint gyomor nyugtató hatásúak, de ez kétesélyes. A citrom valóban erősen lugosít, és jó hatású lehet a gyomor erősítésére, de kialakult fekénél a citromot már nem szoktunk ugye javasolni. Fejpárna. A gyomorsav visszaáramlásának elkerülésére otthon készítsünk reflux elleni párnát, tehát lényegében hát a fejünket fel kell tenni. Tudom, hogy ez nem mindenki számára hát előnyös vagy javasolható, nem mindig tesz jót a nyaknak, de igazándiból erre, ha valakinek kimondottan sav visszaáramlása van, akkor ez probléma, és akkor ez a párna bizony kellhet. Gyomorhurut esetén, amikor a gyomorhurutnak aktív állapota van és fájdalmak vannak, akkor egy napig a beteg nem kap enni, csak iszik. Folyadék és elektrolit pótlás javasolható, és burgonyapürét kap, valamint hát rizs pudingot, rizsnyákot, zöldséglevest, pirított zsemlét és gabonakekszet. Tehát még egyszer, gyomorhurut esetén a rizspuding, burgonyapüré, zöldségleves, illetve párolt zöldség, pirított zsemle, ugye ez azt jelenti, hogy szikkadt fékáru, és gabona keksz, ez értelemszerűen ezt mondom, tehát nem a háztartási kekszet, vagy győri kekszet mondom, hanem ugye az adalékanyagban gazdag és cukor, stb., hanem jó volna ilyenkor otthon sütni egy kis zab kekszet, enyhén édesítve, de akár lehet enyhén sósan is, és ezt elfogyasztva. A gyomorhurut esetén, ha valakinek erős fájdalmai voltak, ugye első-második nap ilyeneket fogyaszt, harmadik naptól úgynevezett alma étrend indul, tehát hámozott almát javasol a dietetikus, és beindul a harmadik naptól a főzelékféle adása is, illetve zsírfűszer és rost szegény étrend. Hámozott alma, reszelve, üvegreszelőn reszelve, ugye a pektin, az almával lévő pektin, ugyanez igaz a birsalma kompótra is, a pektinnek rendkívül jó nyáka felszedő hatása van. Tehát hurut esetén, ezért mondtam a zab nyákot, tehát a zab pudingot, rendkívül jó hurut csökkentő felszedő hatás van, a rizsnek is, általában a pektin tartalmú dolgoknak. A harmadik naptól utána főzelékféle, illetve visszállni a zsírfűszer rost szegény étrendre, ami egy burgonya rizs, zöldség, gyümölcs alapú. A hüvelyeseket ritkán mondom, azt figyelitek, gondolom, tehát itt a babféléket itt ritkán hangzik el, itt kisebb szerepet játszik. Gyomorsav túltengésnél a füstölt pácolt húskészítményt teljesen kiiktatni, felvágottakat, kolbászféléket kiiktatni. Amit a szakma javasol, ugye itt most nem biztos mindenki vegetáriánus vagy vegán, tejszín lágytojás az, ami beépíthető egy gyomorsav túltengés esetén, sőt a savtúltengésre azt mondják, hogy az, ugye azt mondtam is, a zsíradék jót tesz. Értelemszerűen mi már nem tejszínt javasolunk, hanem növényi tejszínt, kitűnő zabtejszíneket lehet készíteni. Ezek rendkívül jó savcsökkentőek. Savcsökkentő élelmiszerek továbbá kétszer sült puffasztott gabonák, burgonya, és érdekes, nekem is egyébként újdonság volt ilyen szempontból, a dió, magyaró és a mandula. A dió, magyaró és a mandula kimondottan savcsökkentő étel, tehát látszólag az ember azt gondolná, hogy valami sav képző ételről van szó, hiszen olajos mag. A dió, magyaró, mandula jól megrágva, illetve krémesítve, nagyon jó savcsökkentő hatású a szakirodalmak, tehát a most hatályos dietetikai szabályok és elvek szerint. Gyomor savhiány esetén savképzők, paradicsom, gyümölcslevek és citrom. Tehát paradicsom, paradicsomlé, tehát akinek savhiánya van, értelemszerűen a paradicsomlé fogyasztása kimondottan jobb lehet. Vigyázni kell, mert a savhiányos ember, ha nyerset eszik, a nyers élelmiszeren vannak, lehetnek romlást okozó kórokozók. Egészséges gyomorsav esetén ez elpusztul a jó gyomorsav hatására, nagyobb mennyiségű gyomorsav hatására, a nyers ételt fogyasztó gyomorsav hiányos ember viszont bélfertőzést, szalmonellózist kaphat. Erre vigyázzunk, már a szalmonella az időnként erős savat is bír, de más kórokozók, illetve romlást okozók is átmehetnek a bélbe, és komoly problémákat okozhatnak. Ezért megmondom őszintén, hogy a sav hiány esetén valaki tudja magáról, hogy sav hiányos, akkor úgynevezett kínai konyha javasolható, tehát egy gyors átforgatás. Ugye egy lényegében nem főzés vagy sütésről van szó, hanem egy wok, kvázi egy ilyen, hogy fogalmazzam, egy ilyen szója szószon szokták ugye átforgatni, egy ilyen grillezés, jól mondom, ugye egy ilyen grillezett íze lesz a a zöldség félének, és ilyenkor a csírák el is pusztulnak rajta. Fekete kávé, teje, alkoholos ital, természetesen mind a túl sok sav, mind a túl kevés sav esetén káros. Fekhelybetegség esetén, és ezzel zárom most már az anyagot, a burgonya, illetve a burgonya pehely, tehát vásároljon burgonya pehelyet. De nem biztos, hogy mindenkinek ezt kell vennie, ha valaki már unja, hogy mindig burgonyát kell hámoznia, akkor lehet venni burgonya pehelyet. A burgonya pehely egy kis forró vízzel elkeverve elég gyorsan pépesedik, és ezt a burgonya pehelyet lehet tulajdonképpen főzelékhez, sűrítésre, fasírtokhoz, sok mindenhez használni, és ez nagyon szépen pufferol, segíti a gyomorfal gyógyulását. Puffasztott kölesgolyó, rendkívül hasznos a fekhelybetegség ellen, kétszer sült, és a gabona darák, tehát a kukoricadara, a tönkölydara, buzadara, azonban nem a teljes örlésű darákra gondolok itt, hanem sajnos a fehér darákra kell gondoljak, de ehhez, ahogy mondtam, egy pici zab pehely lisztet téve, egy kvázi egy ilyen zabnyákos, zab pudingos darás pépet készítve, ez igen hasznos lehet. Az étkezések ideje legyen pontos és rendezett, ezen kívül fontos a hurutok és a fekélye gyógyítása során, és a szakma persze javasolja a kicsi gyakoribb étkezést. Megoszlanak a vélemények, hányszor egyen a fekélybeteg, hányszor egyen a hurutos beteg. A szakma ugye azt mondja, hogy 5-ször, 6-szor, akár 7-szer is. Ez túl soknak számít, mert lényegében akkor az étkezésünk folyamatos lenne. Én azt mondom, hogy lehet növelni a 3-szor étkezést esetleg. Sok tapasztalatunk van arra nézve, hogy a pontos időbeállítás fontos a fekély esetén, akár 3-szor étkezés alkalmas lehet. Az étkezések között pedig a krumpli lé fogyasztása az, ami igen jó, illetve a lenmag, erről még nem beszéltem, de a darált lenmag leforrázása, illetve áztatása akár langyos vízben reggelig, és aztán átszűrése. Ez a lenmagból kinyert pektines gyógyító anyag, ez az, amit kortyolgatva napközben egy intenzív savhatás, vagy fájdalom esetén hát nyugtató hatása van. Tehát pontos étkezési ritmus, kis gyakoribb étkezés, a káposzta, a hagyma és a sültek kerülése, ugye ez a fekély betegség diétája. Hát én azt hiszem, hogy eljutottam az idő keret határáig, illetve maga az anyag végére is értem. Az én anyagomban, megmondom őszintén, még volt egy extra információs rész is, ez az anorexia és a bulimia, amit gondoltam, hogy ha lesz idő és tér, akkor elmondok majd. A táplálkozási kilengések és zavarok, de sajnos most az itt nem fér bele, esetleg egy más alkalommal szívesen szólok majd az anorexia, a bulímia és az ortorexia kérdéskörökről. Ugye az ortorexiát nem tudom, ismerjük-e, aki állandóan az étkezésével foglalkozik. Tehát egy picit vigyáznunk kell mindannyiunknak arra, hogy ne villenjünk át egyfajta merev, állandó aminosav számlálós életvitelbe. Tehát ma már jegyzik az ortorexiát, illetve azt a táplálkozási kilengést, amikor valakinek az életét tulajdonképpen azt tölti ki, mikor, mit egyen. Itt tulajdonképpen az élet egészségessé, de mégis öncélúvá válik, mert folyamatosan számolom, mit eszek, miért eszem, már csak ezen jár az eszem, és az élet mélyebb kérdésein nem is igazán gondolkodom, de szerintem érdemes majd szólni, és mások alkalommal a testkép, énkép zavarról, arról, ahogy ma fiatal lányok egyre soványabbak, fiatal fiúk egyre izmosabbak akarnak lenni, és ez az érdekes ellentmondás, és önvizsgálati zavar, testkép és evés zavar, miközben az ember a testét figyeli, a lelki állapota végletesen eltorzul, egy ilyen teljesen ellentmondásos és egyensúlyzavaros állapot jön létre, míg nem az illető már kórházba is fog kerülni, vagy valamilyen komoly problémái lesznek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én azt hiszem, hogy ezzel zárnám. Aki szeretne szikkat, pékárút vásárolni, bár én mondtam ma, hogy rostban gazdag, ugye ebben a korkép stádiumban nem javasolható, azonban a teljes kiörülésű kenyérnek a hatása elvitathatatlanul nagy. Arra tessenek vigyázni, hogy a folyadékbevétel legyen megfelelő, tehát ugye a 2 liter folyadék az kell, amennyiben valaki teljes kiörülésű élelmiszereket fogyaszt, hiszen a nyálkahártyák, ha kiszáradnak, akkor a teljes sérülésű kenyér esetleg hát egy felhámsérülést okozhat, helyesebben egy nyálkahártya sérülést. Van-e bármi kérdés?
1: Hogy Mondtad, hogy a sájüreg gyulladás.
0: Igen.
1: Ebbe az afta is beletartozik.
0: Én azt gondolom, hogy igen. Konkrétan a szakirodalom ezt nem jegyzi. Általában a kimondottan a nyelv gyulladást jelzi. Az egy picit más. Igen. Stomatitis. Fekélyes nyelvgyulladást jelez az akirodalom, stomatitis ulceróza a neve, hogy ez ugyanaz, mint az afta, ezt most meg nem mondom, de én azt hiszem, hogy a javasolt tanácsok erre is jók lehetnek, mert ott már ugye más a, picit másabb a helyzet.
1: Ha véletlen egy kicsit, tehát nem figyelek oda, és egy főzésnél kicsit több olajat.
0: Igen.
1: Halálbeteg tudok lenni, olyan felfájással, hogy hihetetlen. Tehát akkor
0: nekem sapján. Esetleg ez egy közvetett módja annak, hogy igen, ott az emésztés lényegében leáll, az olaj miatt az emésztés több órával akár elhúzódik, ezáltal erjedés indul be, az okozhatja ezt a problémát. Esetleg. Igen.
1: Na most a felfúvódás, az tulajdonképpen akkor mit jelez?
0: Tehát amikor valaki nem bérrendszeri felfúvódástól szenved, hanem kimondottan itt, ahol nem szabadon felfúvódunk, hiszen nincs effektív gázképződés, az azt jelzi, hogy a gyomor ezt szándékosan hozza létre ezt az érzést, hogy ne együnk.
1: Aha.
0: Ezzel jelez olyan problémát. Igen. Kimondottan tehetségérzés akkor is, igen, akkor nincs benne semmi.
1: Jó.
0: Gyakorlati dietetika, ennek van egy elméleti megfelelője is, a sima dietetika, azon egy alma van, és itt lényegében az összes betegséget, amiről itt számolni lehet, Semmelweis Egyeteme, egészségügyi főiskolai kar, 2006-os kiadású, ez az állatorvosi ló, vagy hogy mondja, ez az igazi, ez az a könyv, amit a szakma jegyez, amiből szabad idézni, ehhez képest mi eléggé külön utakon járunk jócskán, de jó tudni, hogy a szakma jelenleg mit vall. Igen?
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy az előbb említette a tejet. Na most van ez a kaukázusi kefír, amit én is tudok készíteni. De az tiltott vagy nem tiltott?
0: Nem tiltott, főleg a sav hiány esetén értelemszerűen.
1: Nem az van, nekem sav túltengés.
0: Akkor azt hiszem, hogy ez nem ajánlott. Igen. Sav túltengés esetén ez erősíti, hiszen javítja az emésztési folyamatot értelemszerűen.
1: És az író, mert én azt olvastam, miután már kezdtem egy kicsikét, azt mondja, hogy értem a dolgot, de most már végképp úgy érzem, hogy nem. Tehát, hogy az író is azt mondták, hogy jó.
0: Az írónak van enyhe lugasító hatása, őszintén szólva a savtúltengés esetén tejsavasan erjesztett tejterméknek nem látom annyira értelmét, hiszen tejsav van benne. És a tejsav az nem annyira erős, mint az ecetsav, de viszonylag erős, szerves savról van szó, hát kvázi erős.
1: Pont a bombázom magam ezek szerint.
0: Felesleges. Igen.
1: Csinálom és eszem iszom.
0: Ez azt jelenti, hogy a nyálkahártya eleve egy sósav hatás alatt van, és erre kap egy tejsav hatást is. Ennek szerintem nincs létjogosultsága. Ehelyett inkább egy zsiradékot kéne, tehát egy kókuszsírt például, egy lendmagolajat, olívaolajat, tehát épp ellenkezőt pufferolni kéne a rendszert. Tipikus kefír javaslat van ezekben a joghurt és kefír a sav hiány esetén. Savtúltengésnél ezeket nem. Ezzel nem azt mondom, hogy hú, most valami órási bűn követett el, vagy, hanem vigyázzunk, igen.
1: Egyikkel, amit gyógyítok, azzal a másik,
0: így van.
1: Szóval az ellenkezését. Úgy gondolom, hogy na, ha nekem valami jól esik, szemmel kívánja a szervezetem. Tehát...
0: És biztos, hogy savtúltengés van? Tehát ez kimutatott?
1: Hát én még nem nyertem a kicsodát, és nem is szeretnék.
0: Vagy akkor honnan lehet ezt tudni?
1: Hát mert van egy
0: ilyen
1: felvétel, amin a reflux az egyértelműen kimutatható.
0: A reflux önmagában nem egyenlő a savtúltengéssel.
1: Mit jelentik, hogy mondod? Nem. Magát a betegséget, vagy nem tudom, hogy jól mondom.
0: Hát
1: a gasztro, az előbb, a legelőbb...
0: Gastroözofágilis reflux. Igen, ez a gyomor nyelőcső. Igen, ez nem azt jelenti önmagában, hogy sok a sav. Persze a szakember savcsökkentőt fog fölírni, savlekötőt a reflux ellen. Nem azért, mert a sav túl sok feltétlenül szerintem, illetve általában, hanem mert ő le akarja fogni a savat, hogy az a kevés áramoljon föl.
1: Na, de hát akkor az is ártalmas, ez a gyógyszer is.
0: Hogyne? A savlekötők, azok a rettegett rémek.
1: Tehát ami meg szintén azt tudja, vagyis... Na, micsoda? Szalicili származék.
0: Az melyik?
1: Aspirin.
0: És ezt miért is?
1: Hát ez vérhigítás.
0: Húha. Tehát, igen, jó, mondjuk az újabb aspirinok már nem annyira gyomornyálkártya károsítók, de ugye a szakirodalom ugye jelzi, hogy a szalicillát tartalmúak, azok elsődleges okozói lehetnek egy nyálkártya sérülésnek. Jó kérdés, hogyha a szalicillát a cél, tehát a vérhigítása, akkor a színes levek. az áfonya, bodza, kék szőlő. Ugye ezek azok, amiket a vérzékenyek nem fogyasztatnak, és ez a közvetett bizonyíték annak, hogy ezek kimondottan higítják a vért. Tehát vérhigító típusú élelmiszerek fogyasztása homoktövis. Van ez a homoktövis piros szőlőhéj kivonat herbaházba kapható, fantasztikus. Ezek mind a stroke elkerülésével rendkívül nagy szerepet játszanak. Hogyha ebben nem bízunk, mert azt mondjuk, hogy az egy gyógyszerre van szükség, akkor ám legyen, de ugye a savcsökkentők ráadásul a vese problémákban, illetve a csontvesztésben, csontvesztésben is szerepet játszanak, tehát ezeket, ha lehet, akkor el kéne kerülnünk, és mi köres golyóval, puffasztott rizssel próbáljuk meg. Ezek nem működnek?
1: Nem. Hát a tekintetel olyan betegségem van, ami miatt kötelező szednem ezt a
0: kihítót.
1: Akkor ugye a szívemre kapok még egy másik gyógyszert, ami szintén nem igazából előnyös. Mindeniknek rá van írva a gyomor, a fájdalom, meg tudom is semmit.
0: Védenünk kell akkor a gyomrot.
1: És a koleszterin, hát ami meg egyértelmű, hát van.
0: Értem. Hát akkor ez egy több tényezős dolog. Itt értelemszerűen a gyomor védelmét kell biztosítani, hogyha nem tudjuk elvenni a gyógyszert, mert kell, akkor a gyomornyálkahártya védelmet kell biztosítani úgy, hogy nem adok neki fűszert, erőset, amit mondtam is. Az erős rostokkal is vigyáznék, tehát fél barnát kéne otthon készíteni, de nem fehéret értelemszerűen. A durumlisztet használni, zablisztel keverve, illetve a fehér tönkölylisztet zablisztel keverve, fehér rizsliszt és barna rizsliszt 60-40%-os keverékével kéne habarni például, tehát nem kell és nem szabad ilyen esetben annyira sok durva rostot fogyasztani. Úgyhogy itt több tényezős, és inkább a darált lenmagot használni rostként, így van. Szívesen. Korábbi jelentkezés volt már, és aztán mindenkinek adok szót, jó?
2: Köszönöm, nekem van még a trefusz mellett egy vízankor is.
0: Ó, azt szabad megtudni, vagy majd csak egyszer?
2: Most, ami itt engedélyezett, az majdnem, hogy ott tiltott.
0: Na itt van a gond. Tehát rész, anyagcsere zavar?
2: Rész túlpengés.
0: Akkor mit nem fogyaszthatsz?
2: Hát
0: egy csomó egészséges, ugye?
2: A hüvelyesek.
0: Igen, azok magas.
2: A diófélék, olajos magban. Jó, mondom, ami itt engedélyezett lenne, az már ott tiltott.
0: Aztán.
2: Egy-két hús engedélyezett, de az még nem lenne jó erre, a refluxra.
0: Hát akkor itt a burgonyafüré, mint egy bázis diéta alap. Azt hiszem, burgonyafelhely, burgonyafüré.
2: Én is gyorsabb vagyok, mert gyors az agyagcserém, de nem kéne még.
0: Értem.
2: Pürével egy kicsit ezt még meggyorsítani, mert így is még...
0: A burgonyapürével nem?
2: Aha. A készítőket kell szednem, hogy a súlyamat megtartsam, mert...
0: A burgonyapüréhez keverve egy pici olajat. Ez egy jó hízlaló, bázis diéta. Úgyhogy azt javasolom, illetve az zabbehelyliszt használatát, hát az abban kérdés van a rész.
2: 1,5-ös magas értékkel és 1,5 alapidevitel. 10 deka.
0: Értem.
2: Az már határos,
0: az értem. Igen, hát ez már akkor egy külön eset, és ennek mik a tünetei, megkérdezhetem, hogy...
2: Nagyon sokféle. Nekem 10 remegéstől kezdve szédülésen át. Börtjüntés, vérhányástól kezdve, gyulladási, bármi. Hát ilyen Parkinson-szverózis kategória.
0: És ez progresszíven halad előre? Vagy mit csinál ez a...
2: Igen. A gyógyszer van, az aránylag lassítja a dolgot, de...
0: Értem. És a reflux az ettől független dolog, vélhetően?
2: Egy régi, egy 2004-es óta, tehát az egy régi.
0: Ez ilyen fiatalon már.
2: Lehet, az nem jó arra, mert ott is.
0: A családban nem volt ilyenre példa, ugye? Tehát ez egy első generációs probléma.
2: Hordozó.
0: Igen. Hát itt az a megoldás, hogy amiket itt felsorolgattam, azok közül nagyjából szerintem szelektálhattad azt a nagyjából 5-10%-ot, amit abszolválni tudsz. Igen, sajnálom, de itt csak ez a megoldás. Igen, esetleg itt attól függ, hogy milyen a... Igen, mindesetre akkor a hagymafélék, a csokoládé, illetve az alkohol.
2: Jó, a másikban is, tehát az a magas tiltás.
0: Igen. És bizonyos fehérje tartalma ételek, azok viszont egy kicsit feszesebbé teszik az izomrostokat, tehát egy tofu. Már akkor nem fogyasztasz az tofut sem. A húsfélék, igen, azok erősítik. Csak az a gond, hogy amit a révnél, nyerekavánnál elvesztem, mert hiába erősítem meg az izomzatot egy fehérjedús táplálkozással, hogyha a állati fehérjék savot termelnek rá. Melyik ujjunkat harapjuk. De köszönöm az őszintén meg egyéb hozzászólást, tényleg. Igen. Erről írásos anyagot én nem hoztam magammal, de hogyha gondolja valaki, és egy e-mail cím, tehát én megadom az e-mail címet, én ezt kicsit lebutítva, úgy értem, hogy a képeket, a háttérképeket eltüntetve egy kis file formátumban ezt én átküldöm. Kizárólag személyes használatra. Igen, hanganyag van, ha mégis valaki képanyagon kérje, akkor a táplálkozás@gmail.com-on tud írni. Tehát ékezet nélkül táplálkozás@gmail.com, és nagy tisztelettel én ezt megküldem. Ezt a felsorolást, illetve hanganyaggal együtt a képanyag is tulajdonképpen egy látványos és dolog lesz, tessék.
1: Ennek következtében, amikor azt mondott el, hogy a sartújtengésnél az olajak jót tesznek, én meg nagyon próbáltam...
0: Olajszegény, hogyne? Az epe miatt.
1: Ez epe miatt. Na most, mi az ajánlás, hogy hogyan mennyi nyersen sajtolt finom olajat próbáljak megengedni magamnak, hogy, mert az utóbbi időben epekörültött vagyok, bár már volt az ez a vezető csatornában műtét után egyszer föl, de azért hát epekörültség nincsenek, viszont a reflux és a sarktól, hát kijön meg az epekörültség, és már volt gyomor spekélyesebb a
0: kiműtődés,
1: és a többi, tehát hogy mind a kettő, tehát mi az az arány, ami mennyi olajat
0: kevés. Ebben az esetben, hogyha epe probléma van, hogy az epének egyrészt mindig ürülnie kell, hogy ne pangjon, hát ez a kőképződésnek az alapja. Másrészt pedig nem szabad nagyon ürülnie, mert akkor görcsbe lendulhat. Tehát ezt a határt kell megtalálni, és ez pont egyezik az elveinkkel. Ez azt jelenti, hogy lényegében én azt mondanám, hogy egy mokkás kanálnyi mennyiség elosztva az ételbe, illetve a búzacsíra használata, tehát a zsiradékot nem kisajtolva, hanem magával a tápegész élelmiszerrel bevíve, tehát búzacsírában ugye az olajtartalom megvan, illetve hát gondolom a darádiót akkor nem igazán szabad, meg az ilyesmit mákot, mert szemcsés, ugye? Az epe miatt, tehát akkor vagy olaj formájában akkor a mokkáskanálnyit elosztva, vagy pedig valamivel együtt bevíve. A csírafélék jól dagadnak, tehát az bele lehet főzni valamiben, és magas az olajtartalmuk viszonylag. Ezt tanácsolnám. Tehát mindenképpen minimális olajmennyiség az segít az epe ürülést. Egyébként a grapefruitot fogyasztani tetszik? Nem, ugye az sem nagyon, mert az is epe kiválasztás nem is fogyasztható.
1: A citrom az jó lenne, de valahogy, nem tudom, lehet, hogy csak pszichésen érzem, hogy attól is sok van. Viszont a lenmag levet azt használom, az eléggé jó.
0: Burgonyás kenyér. Tehát, hogyha házilag tud kenyeret csinálni, akkor olyan kenyeret kéne készíteni, ami kimondottan jelentősebb mennyiségű burgonya pehely, vagy főtt burgonyát tartalmaz. Ez a burgonyás kenyér, ez megszikkadva, jól megrágva, nagyon szép, nyugtató hatású. Tehát itt értelemszerűen nem az olajjal operálnék, hanem a puffasztott, szikasztott békárúval, és a puding, tehát a gabona pudingokkal, igen.
1: Igen, használom, igen. Még azt, hogy felírtam magamnak, hogy a krumplé, azt nem szoktam használni, és nem is tudom, hogy ezt nyersen csavarjam, tehát mint a búza füléppréssel csavarjam ki a burgonyát, és nyersen, de vagy hogyan?
0: Nem. Azt kell mondjam, a nyeres krumpli lé, ugye az egy népgyógyászati alapelv, azonban a krumpli nyers fogyasztása tilos szakmailag. Így van. Ezért a megoldás a következő, kimondottan sürgős, váratlan esetben, amikor nagy fájdalmak vannak, azonnal lehet enyhíteni egy nyeres krumpli lével a helyzeten. De alap esetben a főz krumpli leve az, ami segít. A nyers krumpli ez egy hatékonyabb dolog a gyomornak. Ugye az egy natív nyers keményítő, ami azonnal befedi a sebet. Tulajdonképpen lefedi a problémát és nyugtatja. A nyers keményítő azonnal szárad. A főtt keményítő az már ugye egy más típusú anyag, viszont a nyers keményítőt nem bírja a hasnyálmirigy. És a bélrendszer sem szereti. Én főtt krumpli levét javasolom, illetve ha nem akarunk állandóan krumplit pucolni és főzni, akkor a burgonya keményítőt forrázni. Sűríteni, és lehet sima vízzel, egy pici vízzel forrázni, egy pici kanál keményítőt, nem tudom én, 2 dl vízzel, fölkeverni, megdúzzad, ugye, és akkor azt is szokatni.
3: Hogy miért nem refluxpárna? Sajnos már régóta küzdködik ezzel a betegséggel, de ilyet nem hallottam, hogy refluxpárna.
0: Háromszög alakú párna, főként babáknak fejlesztették ugye ki, tulajdonképpen egy, szerintem egy olyan párna, ami tehát mind a két befogója ugye azonos, és akkor lefektetjük a párnát az egyik befogójára, és akkor erre az átfogójára fekszik rá a bébi. Lényegében, hát ugyan nem mondom, hogy 45 fokos szögbe, de igen, ferdén fekszik, úgyhogy nem csúszik le. Mégis, és nagyon szépen följön a levegő is, és ugyanakkor az étel nem.
3: Tehát ez nem felnőtt emberek.
0: Nem, de otthon lehet ezt modellezni, kérdés, hogy hogyan. Tulajdonképpen paplanokkal, párnákkal, ha le akarunk pihenni, ugye értem szerint a függőleges helyzet a legjobb, viszont a hasonfekvés ugyanakkor a babáknak ugye kipréseli a levegőt a gyomorból, tehát igazándiból felnőtteknél ilyet nem vezettek be, de ugye a gyomor küszködik a levegőbe, nyomja jobbra-balra. Tehát hogyha hasra fekszünk, akkor a levegőt kipréseljük a gyomorból, hogyha

0: készítsük? Hát vagy nyersen, vagy párolva, ugye itt a gyomor meg nyelőcse problémáknál itt lehet egy jó káliumlevest is csinálni, ugye ennek Wolfgang a nagy tudóra a lévő táborokban, hogy a bőségesen megfőzött zöldségeket, hát ott ugye a lévő táborban leszűrik sajnos, és a levét káliumlevesként elfogyasztják, de egy nagyon bőséges zöldséglevest megturmixolva egy nyelőcső gyomorbántalmaktól szenvedő ember nagyon jó, nagyon kellemes, lényegében egy krémlevesről van szó. Tehát vagy ilyen, de a zöldség, nem zöldséglevest, hanem levet kérdezem, azt értelemszerűen egy lényerőgéppel, egy csúszerrel tudunk létrehozni. Itt a rostok elvesznek, viszont a rostok nem baj, hogy most elvesznek, mert a rostok tulajdonképpen egy nyelőcső gyomor problémánál zavarnak. A durva rostok elmennek, az almánál is, nem az almánál, éppen, hogy fordítva volt, az alma pektinben gazdag, a gyümölcső pektinben gazdagok, hogy az almánál azt mondta, hogy alma pép. Tehát lereszelem az almát, leszűröm a levétől, és azt a pépet, ami fönnmarad, azt fogyasztom el, ugye az pektinben gazdag. A zöldségnél fordítva, ott lereszellem a zöldséget, vagy hát átengedem a juicerem, és annak a levét fogyasztom el, nem a durvarostját. Mert a zöldségfélnek a durvarostja az nem olyan jó a gyomorbérrendszernek. A bérnek jó, a gyomornak, nyelőcsőnek nem annyira. A zöldségnél pedig pont az a pektin jó. És a zabban, a lenőmagban, a kölesben pektin van főszabályként. Ugye a gyümölcsökben is, hát a szilvalekvár attól olyan jó tömény a pektin tartalomtól. Ugyanígy a szőlőben, a ribiszkében, csak azok magvasak. Egyébként alma pektint lehet kapni a bioboltokban, tehát igazából nyelőcső, gyomor, hurutos, safthultengéses problémáknál azt hiszem, hogy egy ilyen beruházást érdemes megtenni. Egy ilyen fehér, enyhén, zöldes por alma gyártósorokról jön le. Ugye a rengeteg alma törkölyből most már alma pektint is készítenek, és épp nemrég láttam a reformboltokban, hogy van már zacskós alma pektin, és ezt le kell forrázni, zselésedik, és ez szépen nyugtatja a gyomrot. Hát ez javasolható tulajdonképpen zselésítéshez és nyugtatáshoz. Viszont nem emészthető, a bélnek nagyon jó az a zselésedőanyag, kíméletes a bélnek, úgyhogy az alma pektiné most a jövő. Tulajdonképp majdnem az összes rost kapszula, ha megnézzük, fogyókúrás kapszulák, mind alma pekténnel készülnek, és néhány gyógyhatású anyaggal. Meg ugye ez az új, hadd ne mondjam, milyen márka nevű, most nagyon reklámozott diéta, ami fogyaszt, az is, hát elolvastam, majdnem hanyatt estem, mert ugye lényegében szójaizolátum, pektin, néhány gyógynövény, és mindez 8000 forintért, és ugye az óriási marketing kampány van mögötte, hogy fogyaszt, és ennyi idő alatt is, ez oda van írva mindig ezekre a termékekre, hogy kizárólag mértéktartó étkezés mellett fejték kialatását, tehát félelmetes, hogy mik vannak. Tehát normál alma pektint, hogyha összekeverek darátlen maggal, még egy-két gyógyhatású anyaggal, esetleg szója izolátumot már, aki hogy a szóját lehet venni, 1 kiló 1000 forintba kerül a herbaházban, és ezt a hármat összekeverem, kvázi fogyasztó ital, egy kis gyümölcsel, összetúrmixolva kész a körülbelül egy adag, nem tudom, 150 forintos fogyasztó italom otthon. Ez a félelmetes, és akkor ezt eladják ugye sokszoros árban. Otthon is készíthető volna. Ha nem egy kérdés, vagy bármi. Igen?
1: Elhangzott, hogy a csokoládé alkohol lazítja a krizmot,
0: a gyomorszájt, igen.
1: Ellenkező hatású étrend.
0: Ez a fehérjék. Ugye a szakmai jelentés azt írja, hogy a fehérjét új étrend. Itt a sajtot írják, szándékosan nem mondtam. Sajt, túró és a hús fehérjék, illetve hát a tofu töményebb szója fehérjék is. Erről nem szólnak, és azért nem mertem mondani, hogy van-e olyan, ami kimondottan. Én személy szerint azt gondolom, hogy a gyomrot működtetni kell, tehát igenis szükség van a rostokra, nem a durva rostokra, hanem a kimélő rostokra, pektinekre. A gyomor, hogyha rendesen működik, akkor a záróizom mindig is feszesebb lesz. A renyhe gyomor működés, a fehérlisztes egyéb termékek miatt, a renyhe gyomor működés miatt nyílik ki időnként a gyomorszáj, de ennél okosabbat nem tudnék mondani. A fehérjedús étrendhez tartozik a növényalapú étrendben a hüvelyesek, ami ugye itt óvatosan kell bánni. A tofut szerintem fogyaszthatná egy gyomor problémás ember, bár nem annyira puffasztó, kivonták belőle a problémát okozó anyagokat. Diófélékkel ugye megint picit vigyázni kell, bár a mogyoróról azt mondtam, hogy sav lekötő, ugye?
2: Igen.
0: Sav lekötő, mogyoró, dió, tehát azok magas fehérjetartalmú. Esetleg a magyaró diófélék, a tökmag.

0: Magot nem mondtam, 33%-a fehérje, egy tök magos tofus lényegében diét, ez végül is talán rendelkezhet egy ilyen hatással. De általában én megmondom őszintén, hogy az élelmiszerekkel feszesebbé tenni a gyomor száját elég nehéz lesz. Ugye az idegrendszer jobbról is nyílik és sok minden hatására, és az egyszeri nagy étkezések az, ami, ha csak csökkentjük az étkezéseknek a mennyiségét egy olyan 20-25%-kal, akkor a gyomor kisebb mértékben tágul, és a kisebb mértékben táguló gyomor sokkal okosabban tud dolgozni, és a légsapkát kialakítani, és akkor a rajta lévő kis szájacska sem nyílik olyan hamar. Szívesen. Igen?
1: Az igaz, hogy a földi magyaró a savasét, a fali magyaró meglugosít?
0: Hát, ezt nem tudnám bizonyítani. Hallottam hírét ennek, de ennyire nagy különbség nem lehet. Tehát, mivel a magyarófélék hasonló összetételőek. Ez konkrét vizsgálata lehetne kimérni, hogy mind a kettőt megvenném is. Az igazság, hogy az interneten, vagy bárhol, ahány szakkönyvet vagy könyvet kinyitok, annyi félét mond. És egyetemen ezt nem oktatják, tulajdonképpen csak interneten, meg hát ilyen népszerűsítő könyvekből lehet, ilyen Libri, meg egyéb helyeken kapható könyvekből lehet utána nézni. És ezért nem merek erre mérget venni.
2: Én azt szeretném kérdezni, hogy az igaz, mert hát mondják, hogy a probiotikumok, azok is szabályozzák a gyomor pH-ját.
0: Igen. Ez egy jó gondolat. Alapvetően a lugosításról én keveset beszéltem meg általában erről a bélpróba szabályozásról. Van szerepe, tehát a lugosító, tehát a gyümölcs-zöldség alapú diéták visszahatnak a gyomorsav működésre. Ne felejtjük, hogy a gyomor egy olyan tartály, ami ha túlsavasodunk, akkor klort választ ki, és hidrogént választ ki. Ha valaki lugosít, akkor ez csökkenni fog. Tehát lehet, hogy egy zöld diétával, egy zöld turmixszal, egy gyógynövényterápiával, egy lugosító terápiával, a gyomorsav túltengés tulajdonképpen csökkenthető. A bélflórának is van ilyen hatása, egy protexin acidofilus terápiával egészen jól lehet ezeket.
2: És az aloe vera, mert arra is azt mondják, hogy eperműködés segít, és hogy az is jó hatása.
0: Igen. Az aloe gél, illetve az aloe is egy géltartalmú anyag, tehát lehet egy ilyen hatása, mind a gyomor, mind a bélrendszerben egy zselésidő nyugtató hatása lehet. Igen. Tessék.
3: Szeretném kérni a korábbi dologra, hogy meddig az a kockázat alapvetően a bio, tehát ami rám van, meg egyébként, hogy kell összekeverni, hogy ez a fogyasztó.
0: Ez csak egy hirtelen példa volt, attól függ, hogy melyik a fogyasztó ital, házi készítésű? Hát például, hát ezekből az alma pektinből kell ugye többet, a lendmagból egy kicsit kevesebbet, és itt mondtam, még szója izolátum, hát az izolátum az egy nagyon erős fehérje forrás, ugye az egy 90-valahány százalékos fehérje, abból minimálisat, csak hogy egy néhány százalékos fehérje legyen benne, tehát abból egy mokkás kanálnak a nem tudom felét. De attól függ, hogy mondjuk egy 2 deciliter, mennyire számoljuk ki, mondjuk egy 2,5 deciliter folyadékra nézve, én azt gondolom, soha nem csináltam egyébként ilyet, tehát így hasraütésszerűen. Tudni kéne, hogy milyen sűrű lesz az igazság. Tehát fognék szerintem egy jó tejáskanálnyi pektint, és leforráznám a pohár feléig. Várni kéne, hogy ez megduzzadjon. Utána, nem bocsánat, a lendmagot is le kell forrázni. Tehát egy tejáskanálnyi almapektin, ezt tennék egy mokkáskanál lendmag, darált lendmagot vagy lendmagpejhet, ezt leforráznám mondjuk egy másfél deci vízzel, hagynám állni, letakarva. És ezután, miután ez nagyjából 15 perc múlva, 10-15 perc múlva megdagadt, utána szójaizolátumot, nem tudom, mokkáskanál felét, de lehet egy egészet is csapott mokkáskanál beleteszek, szerintem egy olyan 3-4 grammnyi lehet, és akkor ezt fölöntöm vízzel, ezt vagy összekeverem pohárba, vagy egy turmixgépbe, tulajdonképpen egy valamilyen fogyasztott gyümölcssel egységet készítek, a banánt azt nem tennék ugye bele, mert az már nem fogyasztó lesz akkor, almával, stb. Egy gyümölcséget készítek, tulajdonképpen úgy kész is van. Szívesen. Igen?
3: A citromot kevés gyomorsabb mondta, de az lugosít, nem?
0: Lugosít, de az igazság az, hogy a gyomor még ezt nem tudja. Tehát a gyomorban a citrom még bizony 3,5-es pH-t. A citrom akkor lugosít, amikor már megemésztődött, és ha a bélből felszívod, a visszalugosít. A heveny gyomor probléma esetén a citrom bizony maró hatású lehet, de tudjuk, hogy a citromot, hogyha dolgozunk vele, akkor mar, ugye, tehát a bőrünket, tehát ahol sebünk van, vagy belevágtunk a körmünkbe, a citrom kimarja. Ugyanezt csinálja a gyomorban is. Viszont lugosító hatása van elég erős, amennyiben lugosítani akarunk. Tehát aki lugosít, és gyomrával nincsen semmi baj, az nyer citromlevet, nyugodtan fogyaszthat, és az nem okoz, tehát a citrom nem okoz fekét, nem okoz gyulladást, nagyon szép, jó hatása van, de attól kezdve, hogy valakinek a gyomor problémája van, felborul ez a rend. Akkor már nem javasolhatja ugyanazt. És időnként az a problémám, csak zárójeles megjegyzés, hogy valaki beteg elmegy a természetgyógyászhoz. A természetgyógyász anélkül, hogy tudná, hogy pontosan mi van a gyomrában, ő fölírja a rostban gazdag, a nyers, a nem tudom mit, és aztán a beteg rosszabbul lesz. És aztán a gyógyász pedig azt gondolja, hogy rosszul csinálta, vagy ilyesmi, és igazából a természetgyógyászat megítélése ezért is rossz, mert időnként úgy érzem, hogy nem gondolják át, nem kérdezik ki a beteget, hanem úgy sablonszerűen kiírják a lennagot, a teljes ölési tönkölyt, a zabot, és végig kéne kérdezni, sőt, nem véletlen, hogy a természetgyógyászokat azt orvosként is ki kell képezni, tehát orvos természetgyógyász sokkal szerencsésebb, mint a pusztán csak fitoterapeuta, mert akkor az orvos természetgyógyász rákérdez, hogy volt vizsgálat, kérem a vérképet, és ismeri a latint, és képben van. Igen. Ezért nekünk vigyázzunk a tanácsokkal, mert nem vagyunk orvosok, tehát én nekem maradnom kell a saját területemen, amennyire lehet.
4: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Berzsenyi Dániel, emlékkönyvbe. Szeretet, barátság, mint minden, mulandó, de emlékezete, öröme állandó.
1: Berzsenyi Dániel pályája végén az 1830-as években több rövid epigramaszerű verset írt. Nem azért, mert szerette volna ezeket a megrendeléseket, vagy az elébe tolt emlékkönyveket, amiben gyorsan, septében be kellett írni néhány sort. Fel is jegyezte Fáji András, hogy egyszer nála kérték meg, hogy írjon valamit egy kinyitott emlékkönyvbe, és Berzsenyi a következőt jegyezte be szó szerint: hamarosan nem jut más eszembe, mint a nevem, Berzsenyi Dániel. E humoros történet után azonban nézzük magát ezt a verset. Két sorból áll. Szeretet, barátság, mint minden mulandó, de emlékezete, öröme állandó. Minden elmúlik ezen a földön. Minden veszít a színéből, minden megkopik. De törvényszerű és szükségszerű ez? Nem maradhat meg eredeti színében, eredeti formájában semmi, és főleg a szerelem és a barátság, aminek éppen ez lenne a célja? Berzsenyi abban a gondolatban lel vigasztalást, hogyha a dolgok elmúlnak és megfakulnak is, a rájuk való emlékezet, a felidézésük, az viszont állandóvá teheti őket. Amikor elmondjuk a régi történeteket, a régi egymásra találásokat, a régi szép emlékeket és órákat, csak a derű óráit számolom, mondja Mozart, és nyomában majd Szabó Lőrinc. De vajon ennek így kell lenni? Maga a szeretet, a barátság, az mindig el kell, hogy veszítse az eredeti, a kezdeti, azt a friss, azt a hamvas formáját? Igaz a népdal, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik? Én úgy gondolom, hogy ez nem egészen szükségszerű dolog. Sőt, ha az erre való orvosszert föltaláljuk, akkor a világ legnagyobb gyógyszere lesz a kezünkben. Maga Jézus Krisztus is megrótta az egyik gyülekezetet, az efézusbelieket, hogy az első szeretetüket elhagyták. Első szeretet, micsoda kifejezés! Amikor valakit először megszeretünk, amikor valakivel először barátságot kötünk. És ez tart, de meddig? Sokszor a szeretet, a szerelem is felbomlik, évek, évtizedek múltán, a barátság is elenyészik, és erre az a bibliai válasz, hogy az első szeretetnek nem tartozik a sajátosságához, hogy elmúljék. A barátságnak se, hogy elfoszoljék, hanem minden fejlődhet, magasabb rendűbb lehet. De hogyan? Malakiás könyve, János első levele szól erről a Bibliában, hogy amikor az első szeretetnek nem csak az emlékét őrizzük meg, hanem az indítatását is, azt az elkötelezettséget is, hogy másokért küzdjünk, másokért fáradozzunk, hogy másokkal is megismertessük az élet lényegét, a szeretetet, és amikor mások befogadják ezt, akkor mintegy mások életében is, mások életét követve is átélhetjük ezt, mindig megújul bennünk az első szeretet. Aki másokat felüdít, maga is üdül, mondta Salamon 3000 évvel ezelőtt. Az első szeretet, egyáltalán a szerelem, a barátság fennmaradhat, sőt erősödhet, fejlődhet. Nem szükségszerű az, hogy egykori jegyesek 20-30 év után kihűlt házasságuk romjain üljenek. Nem szükségszerű, hogy egykor barátságot kötő emberek egymástól elidegenüljenek, eltávolodjanak. Ez egyáltalán nem szükségszerű, és nem csak azért nem, mert föl lehet idézni az emléket, hanem azért sem, mert maga a valóság is fennmaradhat, a szeretet és a barátság valósága, ha másokért küzdve, mások életének örülve ugyanazt átélhetjük, mint amikor mi egykor örültünk, először örültünk szeretetnek, szerelemnek, barátságnak. Örök a szeretet, és örök az igazi barátság, ha másokkal megosztjuk, és másokat is hozzásegítünk.
2: Kedves hallgatóink, a mai estünknek a főszereplője József Attila, akiről 9 évvel ezelőtt sokat lehetett hallani, azóta, ahogy évfordulók után lenni szokás, jeges csönd. Amikor az Európai Unió is fölvette a 2005-ös évben a József Attila emlékévet, akkor nagyon jelentékeny európai irodalomtörténészek, akik olvashatták német, angol, francia fordításban József Attilát, azt a kijelentést tették, hogy a 20. században nagyobb tehetség nem született. Tehát a 20. századi költészetben nagyobb tehetség nem született. Ebben nagyon sok igazságban, persze találva érezzük mi magunkat magyarok, mert ugye nekünk a 20. században van egy Ady Endrénk, van egy Babits Mihályunk, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Pirinszki János, Vörös Sándor, szóval ezek közül néhányat még Nobel-díjra is fölterjesztettek egészen I. és Gyuláig és Juhász Ferencig bezárólag, aztán végül is különböző alkuk miatt egyik sem kapta meg, például Babicsot is fölterjesztették, Kosztolányit is, Vörös Sándort is, I. és Gyulát is, másokat is. De én azt gondolom, hogy József Attila valóban egy nagyon elementáris nagy költői tehetség. A magyar költészetben csak Vörös Martihoz, Petőfihez, Aranyhoz tudnám hasonlítani. Ugye bennünket itt a sorozatban nem annyira az életrajz érdekel, az életrajz sokszor bejátszik a költemények magyarázatába, de bennünket elsősorban az Istenhez való viszony, a Bibliához való viszony, az egész élethez való viszony, meg egy költészetnek általános jellegzetessége érdekel. Mitől jellegzetesen nagy költő József Attila? Én azt gondolom, hogy ezt máig nem, ez nem ment át úgy se az iskolai oktatásba, se a köztudatba. József Attila a magyar versnyelv megújításában azt az óriási lépést teszi meg, hogy nála a versről mindenféle cifraság, mindenféle a század előn fölrakódott szecessziós sarlang, amit Kassák is el akar távolítani, de újabb sarlangokkal helyettesítette a régieket, nála eltűnik, és József Attilának a költészet az egy kijelentéses költészet. Ő tényleg az egész létet, az egész emberi létezést a mérlegre teszi, főleg az élete utolsó 4-5 évében írott verseiben. Ugye az a sajátságos helyzet áll fenn, hogy bizonyos költőknél már az indulásakkor is lehet látni, hogy nagyon nagy tehetségek. Például ilyen volt Vörös Sándor, akiről 13 évesen mondta Babits Mihály, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. József Attila is nagy tehetségként indul, de igazán nagyon nagy költővé, ahogy például Radnóti is, az életének utolsó 4-5 évében futott be, és akkor alakult ki, vagy véglegesült az a versbeszéde, tehát az 1933 és 37 közötti időben, amit talán kijelentéses költészetnek tudunk nevezni. Le vagyok győzve. Győzelem, ha van, de nincs, akinek megadja magam. Ugye 2 sor és 3 nagyon élesre állított kijelentés. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. 4 kéz láb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Na most ezeket a verseket nem lehet 5 perc alatt kielemezni. Már első hallásra is érezzük, hogy ezek nagyon súlyosak. Ilyenkor szokták azt mondani, hát ha őrült volt. Köztetek lettem bolond, én a véges. Ember vagyok, így vagyok nevetséges. Hát ő is megírta, bolond volt. De ez mégsem így van, mert a költészetben sokszor a bolondok a leginkább épeszűek, és az épeszűek bizonyulnak bolondoknak. A versnyelben ezek a rövid vágások, ez a rövid kijelentések, amelyek mögött egy élet van, egy egész felfogás van. Tehát ez az, amit még Arany János sem tudott megcsinálni ilyen tömören, amit Babit sem tudott megcsinálni, Tehát József Attilával költözik be a magyar költészetbe az a szikár tömörség, ami azonban nem csak egy fogalmi tömörség, hanem tele van képekkel, tele van olyan asszociációs háttérrel, amit felbontani külön tanulmány lenne, hát majd fogok idézni verseket, és ott meg fogunk állni majd, és elcsodálni ezeket a dolgokat. Tehát az 1905-től 1937-ig mindössze 32 évesen évet élt József Attila a magyar költészetnek ugyanolyan csoda gyermeke, mint Petőfi Sándor. Tulajdonképpen a magyar költészetben a 26 éves Petőfi, meg a 32 éves József Attila torony magasan ebből a szempontból kiemelkedik, valami olyan hallatlanul súlyos és nagy életművet hoznak létre, amelyet máig nem tudott megemészteni sem a gimnazisták nemzedéke, sem az irodalom kedvelő literátus értelmiség. Egy szóval Magyarországnak túl nagy falat. Petőfi is, meg József Attila is. Legalább 3-4 nemzetre valót tettek le az asztalra. Ha például megnézzük, hogy József Attila miből is táplálkozott, tehát mi a versbeszédének mik voltak a kezdeti elemei. Nyilván hatottak rá a zsoltárok. Ugye ő görög-keleti vallású volt az édesapa, aki 3 évesen otthagyta a családot, máig nem tudjuk, hogy Amerikába ment, vagy a másik kerületbe ment, mert ilyen ember volt. Az édesanyára hárult a gyereknek a nevelése, a gyermek azonban ezt az édesanyát 14 évesen elveszítette, és az élete legutolsó verse is az édesanyjáról szól, ezt is majd fogom elemezni. A zsoltár költészet azért volt meghatározó, mert ugye a görög-keleti vallás senki nem vette komolyan a családban. A reformátust Budapesten annyira igen, hogy legalább a Kálvin téri templomban néha elmentek, és ott hallották ezeket a zsoltárokat. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ezt soha nem tudta volna megírni a kálvintéri zsoltárok nélkül. A zsoltároknak, főleg a 129. 130. zsoltár, hogy a mélységből kiáltok te hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek, könyörül szavam. Ugye ezt hallani a Szent Simolnár Albert féle hangszerelésben, ezt énekelni. Tehát József Attilára, a zsoltároknak József Attilára tett hatását Meltzer Tibor irodalomtörténész elemezte, az ideje van a zsoltároknak című tanulmányában. Tehát egy komoly forma. Miután az édesanyja nem tudta a 3 gyereket igazán nevelni, ezért különböző intézetekbe került. Békés megyétől Pesti különböző intézetekbe. Tehát ahogy leérkezik egy pesti gyerek Békés megyébe, és ott találkozik a népi kultúra különböző válfajaival, a másik forrásvidéke József Attilának a népköltészet. Vannak a 20-as években írott verseiben külön népköltészeti szakaszai, tehát a zsoltárok mellett a népköltészet. De igazából József Attilára 3 költő tett döntő hatást. 3 magyar költő. Persze sokan, hát Villontól addig bezáróig sokan, de 3 nagyon meghatározó hatással van dolgunk. Az első költő, aki őt fölfedezte, aki őt Szegeden maga mellé vette, hát máig mutatják azt a képet, hogy ennek a költőnek, amikor volt a pályakezdésének a 25. évfordulója, és Pestről lejöttek a régi barátai, Babics, Kosztolányi, és ott a Tisza parton beállítják a fotót, és ott áll elől az ünnepelt Juhász Gyula, és hogy Juhász Gyula fölött ott áll Babics, és Babicshoz a legközelebb oda sündörög a kis 17 éves József Attila, mert ő ott akar lenni. Juhász Gyula volt élete végéig meghatározó élménye. Az egyik legelső versét is Juhász Gyulához írta, és Juhász Gyula, amikor öngyilkos lett, tudjuk, hogy Juhász Gyula a elmegyógyintézetben sajnos kioltotta az életét, akkor már szegény, beszámíthatatlan állapotban volt, nagyon elmagányosodott, és egy szebb verset halálra, mint József Attila a Juhász Gyula halálra reírt versét, hogy az édesanyja ott van a költő mellett, és én tőlem jön egy sír irat, ez a vers után jön a sír irat, mintha kódolná pár hónappal a saját maga Hát tudom, hogy most ezt kétségbe vonják, hogy öngyilkosság vagy nem öngyilkosság, azt tudnunk kell, hogy József Attila olyan lehetetlen életet élt gyerekkorától fogva, neki nagyon sok öngyilkossági kísérlete volt. Lehetne azt mondani, hogy sajnos ez, ha balul sikerült is, de sikerült. Ugye próbálják most könyvekbe leírni, hogy ez csak véletlen volt, elindult a vonat, meg stb. Stb. Tehát ő nem véletlen volt azért ott, ahol volt. De Juhász Gyula sorsa így is kísértette őt, mert Juhász Gyulának ez a hallatlan, szűkre szabott költészete. Juhász Gyula az olyan egyhúrú hárfán játszik. Az egész életében a szomorúság, a bánata az egyetlen egy nagy téma, és ebből lesz nagyon nagy költő. Juhász Gyula azért nagyon nagy költő, hogyha valaki elolvassa a Tápéi Lagzit, vagy a Tiszai Csönd, vagy a Michelangelo című versét, és mi volt Juhász Gyulának az a míves formája, amiben megszólalt, miben szólalt meg a legtöbbször, amiben a francia Parnassiennek is, Heredia, Mallarmé, Baudelaire, Verlaine is a szonetben. És ezt örökíti át József Attilára is. József Attiláról tudni kell, ha már a Guinness rekordok könyvében nem így került be, hogy ő írja a magyar költészetben az első szonetkoszorút. A szonetkoszorú egy rendkívül artisztikus játék. A szonet 14 sorból áll. Nagyon súlyos megkötöttségekkel, hogy 8 sornak erről kell szólni, a másik 6 sornak az ellentétéről kell szólni. Jambikus lehet az 5-6 szótagostól 10-11 szótagosig, de rendkívül súlyos megkötöttségek vannak. Most Juhász Gyula nyomán, ami szonettet ír József Attila, ez a bizonyos szonetkoszorú, a Kozmosz ének ez a címe, majd olvassák el, hogy hosszú-hosszú, 15 szonet egymás után, aminek az az előírása, hogy amivel az első szonet végződik, utolsó sor, azzal kell, hogy a második szonet kezdődjék. Amivel a második szonet végződik, azzal kell, hogy a harmadik kezdődjék, és amivel a 14 kezdődik, az ki kell, hogy adja a 15-et. Tetszánk nyomon követni? Ez szinte lehetetlen megírni, mert hogy mind a 14 szonet első sorából összeálljon egy 15. szonet, és az még mondjon is valamit, és ezt megírja. Azért, mert Juhász Gyula hatása annyira erős, és annyira míves költővé válik József Attila, és azért ilyen emberek árnyékában, mint Adi, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula nem lehetett férc művekkel előállni. Ezek a költők a magyar költészetet az Arany Petőfi magasságnál még nagyobb magasságra viszik formai tökében. A második költő Juhász Gyula mellett, aki nagyon hat rá, Kosztolányi, akiről beszéltünk a múlt alkalommal, és főleg Kosztolányi szenvedése. Kosztolányinak a betegségről írott, megint csak az érett Kosztolányi, a Számadás, az 1935-ös Számadás költője. József Attila is akkor fut be, amikor Kosztolányi a csúcsra ér, és Kosztolányinak ez a lakonikus, amit ugye múltkor idéztem, hogy de jó nekem, hogy nem kell élni, csak az üllőre rá a leélni. Micsoda játék ez. De jó nekem, hogy nem kell élni. Csak az üllőre rá a lélni. Engedni szépen, mit se tenni. Csak fájni így, és várni lenni. Tehát, amit a főnév igenevekkel megcsinál. Amit egy lelki állapot kifejezésére elér, hogy az ember a szenvedésben szinte megpihen, mert az élet nagyobb szenvedés, mint a szenvedés. A szenvedésben, a fájdalomban újul meg az ember, mert akkor jön rá, amikor kicsit megnyugszik, amikor fekszik, hogy az egész élet szenvedés volt, csoda, hogy valakinek a segítségével ezt kibírtuk. Ezt a szenvedésben jön rá az ember, a legsúlyosabb. És a legnagyobb Kosztolányi verset idéztem múltkor a szenvedés, ez a Vadkovács. Vadkovács. De hát József Attila is ír olyat, mint a 100 sor a testi szenvedésről Kosztolányia, csak nála az a cím, hogy nagyon fáj. Nagyon fáj. A harmadik költő, akitől a legtöbbet tanulta, még Juhásznál Kosztolányi is többet, de nagyon neki ment ennek a költőnek. Megsértette súlyosan. Írt róla egy ledorongoló nagy kritikát, hogy ez a költő tele van képzavarral, meg És tetejében József Attilának több ízben igaza is volt ezzel a nagyon nagy költővel, akkor legnagyobb költője Babits Mihály. De akihez aztán a fájdalmas versét írja, a magad emésztőt. Magad emésztő szikár alakén megbántottalak. Botot faragtál ábrákkal tele, beszélt a nyele, eldobtad, s megfogtam, s rád sóztam vele. Ugye Babicssal való kapcsolatát az is beárnyékolja József Attilának, hogy Babits a 20-as évek végétől egy Baumgarten Ferenc nevű magyar milliómosnak a hagyatékát gondozta, aki meghalt és úgy végrendelkezett, hogy Babits Mihály legyen a kurátora a Baumgarten díjnak, és ezt minden évben osszák ki erre rászoruló, nagy tehetségű, de szociálisan gyenge lábakon álló költők között, és ugye szegény József Attila mindig kért, kapott is, nem mindig a legnagyobbat, de egyszer elkövette azt a nagy hibát a barátai tanácsára, hogy annyira lelkendező versben dicsőítette Babitsot, az viszont előírás volt, hogy olyan valaki nem kaphat, aki a kurátort ajnározza. Hát ez igaz, nem? De szegény Babits nem adhatott neki. De hát ezért nem József Attilának kellett volna megharagudni, a barátokra kellett volna megharagudni, hogy miért adtak ilyen lehetetlen ötletet. Babits nagyon sokszor mondta a környezetében, én tudom, hogy mit nyomorog ez az ember, és tudom, hogy nagyon nagy költő, de hát most például meg van kötve a kezem, ezt is kijátszotta, mert különböző segélyek formájában más utakon azért nagy pénzeket juttatott el József Attilához. Talán az, hogy József Attila nem halt éhen, azért csak Babits Mihálynak volt köszönhető. Tehát Babits nem volt az a szigorú és kérelhetetlen ember, aminek sokszor beállítják. Ez a három hatás önmagában is egy nagyon nagy költői indulást sejtett. Felolvasom önöknek, bizonyára ismerik, de azért nézzük meg, hogy 17 évesen valaki, hát most egy 17 éves gyerekversét olvasom fel. De nagyon híres vers, a magyar költészetben tulajdonképpen rendkívüli vers ez a tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kirincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget, azt a tüzet, ó, jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Tetszenek érezni, milyen nagy költői találatok vannak ebben a versben. Azt mondja először, hogy ráhányni mindent, ami antik, ócska. Aztán utána azt mondja, hogy mindent, ami új, meg szép. Még a gyerekjátékok is, meg ami különösen értékes. Rászórni szórva mindent, ami szép. Nem csak a csúnyát vetni a tűzre, a szépet is rávetni. Mit akar ezzel a fokozással kifejezni? Hogy a szeretet mindent megérne. A szeretetnél nagyobb érték nincs, a szeretetnél nagyobb kincs nincs. És az emberek hogy tudnak élni szeretet nélkül? Ezt így nem mondja ki, csak ugye sejteti, hogy melegednének az emberek, hogy fölengednének az emberek, ami nagy baj van az emberekkel. Nincs sok baj, csak egy baj van. Nincs szeretet az emberek. És ha már ezt a 17 éves verset idézem, hadd válaszoljak arra a kérdésre is, hogyha valaki megkérdezné tőlünk, hogy ez a szikár, csont, keménységű versbeszédet művelő József Attila a magyar költészetben mi az a téma, amit ő nagyon nagyra emel? Én gondolkodást nélkül rögtön ezt válaszom, a szeretet. Talán éppen azért is, mert ő neki kevés jutott ebből. Talán azért is, mert azt látta, hogy a nővérei talán jobb sorban vannak, ő rá már annyi figyelem nem jutott. Ugye az apa hiány az meghatározó nála, az édesanyja is, hogy 14 éves kora után gyámság alá veszik, tulajdonképpen a sógora kezei közé kerül, és a végső nagy versében azt mondja, hogy dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Tehát ott van benne egy nagyon zilált, nagyon félelmetes gyerekkor, ifjúkornak a rajza, és ott van az, hogy egy szeretetre vágyakozó ember tulajdonképpen az életben ilyen partra vetett halként szeretet nélkül él. Ez rányomja a bélyegét a barátaihoz való kapcsolatára, főleg a szerelmeire, ugye? És ha meg kell neveznem, hogy a szeretetről a magyar költészetbe kiírta a legdrámaibb sorokat, engedjenek meg néhányat, hogy csak hogy fölidézzek. És egyben a költői képalkotásnak és ennek a Szikár József Attilának egy kicsit a háta mögé is nézzük. Makacs elmúlás tolja a világot. Tessenek megfigyelni, nagyon összetett kép ez. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet, melyet kifejtett, darabokra vágott. De mélyben egyben él, aki szeret. Ha nekem a szeretetről kellene, akár a magyar, akár a világköltészetből 3-4 sort kiemelni, ami elementáris erővel megmutat valamit a szeretetről, ezt az Elmaradt ölelés című versből ezt a 4 sort emelném ki. Tessenek megfigyelni. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet. Összeáll a kép, ugye először még nem, makacs elmúlás tolja a világot. Hát ez is nagy sor, mert itt minden lepusztul ezen a földön, minden leépül, minden elmúlik. Tehát az elmúlás az mindannyiunk számára, fiatalnak, idősnek egy elementáris tapasztalat. Makacs elmúlás. A jelző is jól meg van választva. Nincs pardon, mindenki elmúlik, mindenki leépül. Makacs elmúlás tolja a világot. Most jön az, hogy maga előtt, most bejön egy kép maga előtt, most itt jön egy rakodó munkás, de nem rakodó munkás lesz, egy vájár. Maga előtt emberi életképe egy az ember, tehát egy bányász ember, hogy viszi, hogy el tudjuk képzelni, mint régen a csilléket tolták, mint bányász a szenet, és utána az a pontosítás, melyet ugye feltárt, tehát kibányászott, darabokra vágott, tehát pontos, tehát egész pontos, és amikor a képet már teljesen pontosítja, és előttünk áll a kép, akkor üt rá valamit. Azt mondja, de mélyben, egyben él, aki szeret. Hatalmas sor. Mert most ez a fogalmi sor az visszavetül, tehát mert a bányász is egy valamiből bányászza ki, amit fölhoz és darabokra vág, de azt mondja, hogy az idő ugyan mindent lepusztít. Megöregszünk és meghalunk. De az emberi élet lényege, és minden ember életének az a lényege, hogy vagy a mélyben milyen szeretetre jutott el. Milyen szeretet minőségre, milyen szeretet fajtára jutott el. De, mert mélyben, egyben, tehát az ember oszthatatlan ilyen szempontból, hogy ki voltál te. Te a másik embert legalább annyira tartottad, mint magadat. A másik embernek legalább annyit megadtál, mint amit magad számára kértél. De mélyben, egyben él, aki szeret. Tehát ez a megfogalmazás, a szeretet, ugye a szeretet egy rendkívül mély dolog. A szeretet nem csupán udvariasság, nem csupán kedveskedés. A szeretet az egy mély belső figyelem, hogy mi milyen figyelemmel irányozódunk rá a világra és a másik emberre. És ebbe tartjuk-e magunkat mindig ahhoz az irányhoz, hogy mi a másik embert ugyanannyira becsüljük, mint saját magunkat. De ezt, hogy a kép úgy kibomlik, ugye, tehát látjuk magunk előtt, mintha magunk írnánk, makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, úgy gondoljuk, hogy most igen, elmúlásról, időmúlásról, mint bányász a szenet, kibányászott, darabokra vágott, de mélyben egyben él, aki szeret. Idézzem megint egy nagyon nagy verséből, a Tudod, nincs bocsánat című verséből, csak két sor a szeretetről. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál? Így nem szerethetsz. Tehát szóval látni, megint ezek az éles szikár vágásokhoz, szóval megcsaltak, úgy szerettek. Hát az egész világ, az egész élet tulajdonképpen a szeretet címén való becsapások sorozata. Nem így van? Túl erős vagyok? az emberek a szeretettel, az ál szeretettel, a hamis szeretettel csapják be egymást. Megcsaltak, így szerettek. Mindenki előadja téged, nagyon szeretünk. Te vagy a mi családunk kedveské, és akkor közben lepasszolják, nem foglalkoznak vele. De általában ez megy az életbe, hogy mindenki azt mondja, hogy szereti a másikat, de a szeretet címén egy olyan emberi egyveleget ad, ami minősíthetetlen sokszor, tetszenek emlékezni, sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy sokszor a gyűlölet többet ér az emberi szeretetnél. A gyűlöletről legalább látjuk, hogy micsoda az a körmönfont álságos emberi szeretetről, meg hogyha bevesszük, hogy ez lenne a szeretet, lehet, hogy holtunkig nem ábrándulunk ki ebből, mert ez nem szeretet. Az emberi szeretet nem szeretet, veszélyesebb, mint a gyűlölet. Megcsaltak, így szerettek. De maga, ez a vers is, ez a sor is nagyon nagy. Megcsaltak, így szeretek. Na most az emberek megtanulják ezt a csalást, hogy akkor, ha engem így szeretnek, én is így szeretem a másikat. Azt mondja, csaltál, mert te is elkezdtél így csalni. Csaltál, így nem szerethetsz. Teszem, kérdezni, két sor és három fölismerés. Megcsaltak, így szerettek, csaltál, és így nem szerethetsz. De itt a másodiknak az az előnye, hogy ő rájön, hogy ez nem szeretet. Az nem szeretet, ha illedelmesen viselkedünk, jópofa arcot vágunk, bájmosolyt vagy pókerarcot föltesszük, és közben azzal áltatjuk magunkat, hogy hát hiszen mi nem gyűlöljük a másikat, nagyon is udvariasak és kulturáltak vagyunk, hát azért tudunk viselkedni. Csak ebben a viselkedésben mondom, ez az álságos szeretet veszélyesebb, mint hogyha gyűlölnének az emberek. Ez a tudott, hogy nincs bocsánatban. Ezek félelmetes nagy fölismerések és félelmetes nagy sorok az emberi létezésnek a magjáról. Ugye lehetne folytatni a sor, de én József Attila szerelmi költészetét nem annyira akarom most középpontba helyezni, még akkor sem, hogyha Miskolcon vagyunk, és azért a legnagyobb szerelmes verset itt nem messze innen, Dilafüred magasságában az Ódát 1933-ban mégiscsak József Attila írta meg, mert az Óda a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Egy ilyen hatalmas nagy szerkezetben, mint az Ódában. Egy óriási, nagy, ilyen bachi fúga szerkezet. Ebben ilyen sorok vannak, hogy a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Hogy kapcsolod? Tehát szerintem ezt értelmezni egyáltalán ezt a sort? Tehát ennél rövidebb kiért a lét, külön sorba is teszi, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Amit mi emberek itt összehozunk ezen a világon, lét, létezés, élet címén, az a dadogásig nem ér fel. A lét dadog. Hova forduljunk, hogyha mi biztos fogódzót keresünk? Hol van a bizonyosság? A törvényben. Annak a törvényében, aki ezt a világot megteremtette. De csak így, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Ne tessenek elfejteni, én nem beleerőltetek itt Istent, meg egyéb fogalmakat az ilyen sorokba,

Ő négy sorban csinálja ezt meg. Valamikor volt a tett. Valamikor Isten elhatározta, hogy létrehoz. Magán kívül is, tehát mert meg akarta osztani Isten a létezést a teremtményeivel. Létrehozott angyalokat, létrehozott embereket, világokat teremtett közte a mi földünket is. Valamikor volt a tett. Mint ahogy a János evangélium is így kezd, kezdetben volt az ige. Valamikor volt, tehát az ige, a tett, a cselekvés. Ugye a logosz, ez ennyit jelent magyarul, hogy a kezdetben volt a cselekvés. Kezdetben nem a beszéd volt, meg a félrebeszélés. A cselekvés. Hajszál pontos cselekvés, hogy valaki valamit létrehozott. Ugye József Attila kortársa Heidegger, a német filozófus, akinek a híres kérdése 1929, hogy miért van inkább a van, mint a nincs? Hát ez a legvégső kérdés. Miért van inkább a van, mint a nincs? Miért lett a lett? Miért lett a világ, meg az egész? Miért? Kosztolányi már írja az Ének a semmiről című versét. Babics már fölteszi a kérdést, hogy mi van túl minden tarkaságon, virágon, világon, testen és lelken, a semmi vagy az Isten? József Attila pedig azt mondja, valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Ezt hogy kell értelmezni? Hát valaki már a földünk teremtés előtt azt mondta, hogy nem jó ez így. Az Isten nem jól teremtett, mert Isten azért teremtett, hogy mindenki másokért éljen. Ez a teremtésnek az alapköve, hogy mindenki vegye észre a másikat, nem mindenki magának éljen. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Tehát a sátáni lázadás, a mennyei lázadás, hogy sátán azt mondja, hogy nem, az Isten nem jó, a teremtés nem jó, amit Madács egy egész költeményben ír, az József Attila két sor. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, és most jön a zseniális harmadik sor, ebből pedig szeretet. Mert Isten a gyűlöletet soha nem viszonozza a gyűlölettel. Isten soha nem vágott oda sátánnak. Soha nem pusztította el, megtehette volna. Látta, hogy mi történik 2014-ben is, mi fog történni. De Isten ezt nem tette. Az a gyűlöletre szeretettel válaszolt. Jézus, hogy eljött a világra, az életét föláldozta, hogy az embert ebből a gyűlölködésből, meg a hamis szeretetnek a gyűlölködésnél rosszabb mélységéből kiemelje. Ebből pedig szeretet. És jön a profétikus múltidő, már úgy beszél, s a világnak vége lett. Hát már vége van a világnak, mert Jézus halála és feltámadása után már minden végjáték. Már egy lefutott játszmának a fináléját éljük át. Most tessenek megmondani, ezt négy sorba megcsinálja. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak végre. Nagyon kérem, hogy ezt a négy sort ne tessenek elfelejteni. Magyar költő foglalta össze a Bibliában, mondom, ez 6000 év. Legkevesebb 6000 év, mert a földünk 6000 éves, hát még előtte a sátáni lázadás, az pontosan mikor volt az, hogy a Biblia sem írja meg. Na de 6000 évet minden összefüggésével, micsoda ereje van a szónak és a szó mögötti gondolkodásnak? Nota bene. A magyar költészetben három költő van, aki filozófia szakon is végzett. Vörös Marti, Babits és József Attila. Tessenek erre a három költőre odafigyelni. Mert ezek a gondolkozást módszeresen is művelték. Minden nagy költő egyben jó gondolkodó is kell, hogy legyen, de Vörös Marti fölvette a filozófiát, Babits beiratkozott a magyar-latin szak mellett a filozófiára, József Attila is Szegeden, sőt, hát ugye elment Bécs Sorbonra is, tehát úgy belekóstolt az egyetemi oktatásba. Én az egyetemi oktatástól nem vagyok elragadtatva, már akkor sem voltam, amikor benn voltam, csak utána azt tudom mondani, hogy az egyetemi oktatástán arra jó, hogy nagyobb becsapások áldozatává ne váljon az ember. Mindenféle sarlatánságra ne tudják rávenni. Talán arra egy kicsit jó. De egyébként az embernek magának kell összerakni a gondolkodás építőelemeit, de József Attila ilyen szempontból, aki a munkások között elment, és a budai parkokban, ligetekben szabad egyetemi előadásokat tartott, ezt ugye József Attila összegyűjtött, vagy művek kritikai kiadásban el lehet olvasni ezeket, meg hát sokszor a verseiben is, mint a Város Peremény című versében szinte közgazdasági vagy történetfilozófiai szövegek vannak beszőve. Tehát azért őróra jó ezt megjegyezni, hogy József Attila egy nagyon jelentékeny filozófiai mélységű gondolkodó is volt, de ez a négy sor mindent elmondnám, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett.

a töredékei közt találtak rá, 1932-33-ból való. Sok ilyen művet nem vetett föl a kötetébe, azt se tessenek elfelejteni, a szégyennel mondom, hogy József Attila szegény, aki minden könyvhéten ott állt a kis köteteivel. 5-3 darabot nem tudott eladni. Amelyek azért, ma ha azt mondom, hogy a Medvetánc, vagy nem tudom milyen kötete József Attilának, azért a legnagyobb számadás, vagy a Babicsnak a Szigetéstenger egy más köteteivel, egyenértékű, sőt azokat lehajrázó kötetek. Tehát József Attilát a korában igenis nem ismerték föl. Nem ismerték föl, mert annyira egyértelmű, világos, tiszt, olyan, itt is el lehet mondani, hogy körülbelül olyan jelenség volt, mint Petőfi Sándor. Ugye 17 éves versét olvastam fel önöknek, ezzel kezdtem a mai vers mustrát. Én sok József Attila verset külön is elemeztem, ezek az interneten is fent vannak, vagy ilyen CD-ken is lehet de ezeknek a nyomába szegődni. Én azt gondolom, hogy ha a magyar költészetben a legtisztább remek műveket vennénk elő, mert ugye minden költőnek vannak nagy versei, meg elrontott nagy versei, de a legtisztább remek műveket, egy gáncsot nem kell tennünk, akkor itt is József Attila a befutó. Tehát hadd szemléltessem ezt önöknek egy olyan verssel, amit 1937. novemberében, tehát pár héttel a halál előtt írt. Talán eltűnök hirtelen. Nagyon nagy vers, pedig ugye a kései nagy verseiben már nagyon kopár a versépítkezése, ír még hexametereket is, mint a Barátainak szóló búcsú verse, ír még szonetteket is, 35-ben például nagyon sok szonettet ír még, de ez az ősi 8-as, 9-es, keresztrímes, egyszerű, magyaros, tehát ütemhangsúlyos verselési forma, és az ő kedvelt formája az olyan 4-5 strófás, 4 soros, tehát olyan 16-20 sor az ő ideális versformája. Zenei intermezzo. Tehát tessenek megfigyelni a versépítkezését. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Tehát jellegzetesen kopár, tehát érezzük, jön a hívórím, válaszím, tehát keresztím. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom. Maga a kép is rendkívül egyszerű. Mindannyian jártunk erdőben, a bükk mellett ugye ezt nem kell mondanom. Jártunk talán olyan helyen is, hogy látunk vadnyomokat, úgyis, hogy egyszer vége szakad annak a őz vagy szarvas nyomnak. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. De micsoda kép ez? Mert magát az eredeti szemléletes képet át tudjuk élni, na de ezt most az életre mondja. Eltűnni egy embernek hirtelen, akár az erdőben, egyszer csak nyoma vész az embernek? Egyszer csak nincs az ember? De még élő állapotban is. Miért nincs? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Melyik nagy bibliai motívum jön be itt a harmadik, negyedik sorban ennek a versnek a kezdeti? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. A pazarlás, a tékozás, ugye a Bibliának a legközéppontibb példázata, a tékozó fiú példázata, hogy az ember szór, pazarol, elmegy az élet, és későn jön rá az ember, hogy elmentek évek, évtizedek, és nem ott van, ahol talán lennie kellene, vagy ahogy az ő saját elgondolásai szerint is 30-40-50 éves korában lennie kell. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom, elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Egyszer egy egyszerű érzékletes kép, utána egy fogalmilag felcsigázott kijelentés. Tehát viszi föl a verset, most nehéz folytatni a verset. És most a folytatásban valami félelmetes nagy strófa közedék. Már bimbós gyermek testemet,
szemmaró füstön szárította. Félelmetes, nem? Már bimbós gyermekteste, szinte magunk előtt látjuk, hogy a gyerekeket levetkőzteték, mossák, fürözték, és ott az a kis 3-4-5 éves kis gyerek, duzzadó, már bimbós gyermek, most nyiladozik, most kezd már egy kicsit olyan kis gyerek lenni, szemmaró füstön szárította. A más versében mondja, hogy nem ember szívébe való vadkínok késeivel játszom. Már a gyerekkoromtól fogva olyan volt, mintha megfüstölték volna, mint ugye bejön itt az egész füstölésnek a képzete. Szemmaró füstön szállítottam meg egyáltalán a füstnek a képzete. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. A késői József Attila versekben a szeretet mellett van egy másik nagy motivum, ez is nagy bibliai tanítás és motivum, a megbánás és a bánat. Nagyon sokat küszködik a bűn kérdésével. Miért van bűnöm, ha nincs? Például ilyen sorok. Nem tudja elfogadni, hogy most mi az, hogy bűn? Ugye egy olyan világban felnevelkedve, ahol neki sokszor lopnia kellett, hogy télire be tudjanak fűteni. Vagy mint pesti utcagyerek el kellett csennie élelmiszert, mert nem volt mit enni. Ahogy ő is kifejezte, ő nem tanárok, papok, értelmiségiek, hanem utcagyerekek között jön. Tehát a József Attila az a magyar költészetben, mint a franciáknál Villon. Hát közönséges utcagyerek. Lop, csal, fosztogat, börtönbe teszik, és rőv kötél súgja majd fülemnek, hogy mi a súlya fenekemnek. Mondja Villon, akinek a mintájára József Attila nagyon sok balladát ír. Például ez a villoni balladisztikus hangnem, ugye a legnagyobb balladája Kész a leltár, ugye, ami az egész életnek a leltározás, ez is Villontól származik, a Nagy és Kis Testamentum csinálja. És ahogy azt mondja, tehát ahogy bejön ez, hogy most bánjam, ne bánjam. Azt mondja, bánat szedi szét eszemet, ha megtudnám, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge megbánás fogát. Várhattam volna még 10 évet. Bánat, rezge meg. Ugye előbb azt mondja, hogy bánat szedi szét eszemet, most azt mondja, rezge megbánás. Egyébként József Attila jelzői. Ugye a nyugat költői túlzásba vitték a jelzőkultusz, főleg a bús. Bús, donna, barna, balkonon, mereng a bíbor alkonyon. Tele volt ilyen szecessziós, ilyen csinált, ilyen. Ez alól se Babit, se Adi, se Juhász Gyula nem volt kivétel, még Kosztolányi sem. József Attila a jelzőkben is megújítja a magyar költészetet. Rendkívüli jelzői vannak. Rezge megbánás. Hallottak önök már ilyen jelzős kapcsolatok? Rezge megbánás. Tehát azért úgy átvillan rajtam, hogy azért én rontottam el az életet. Nem az élet rontott el engem, nem a világ rontott el engem, tehát én rontottam el az életet, mert másképp is lehetett volna viszonyulni a világon a dolgokhoz. És egy finom jelző, rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. És most jön ez, amit előbb idéztem, dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Tehát ez a durva magatartás, amit most döbben rá, hogy igen, Horgel Antal úr eltanácsolt, mert ugye a Nincsen apám, se anyám című versét a Szegedi Egyetemről eltanácsolt, hogy a magyar ilyen tanára nem lehet a magyar ifjúságot bízni, ugye, mert ha kell embert is ölök, meg ilyen sorok vannak. De most jön arra rá, hogy tulajdonképpen a világban azért nem lehet azt mondja, a világ ront el bennünket, meg a környezet ront, meg ilyen a társadalom, meg ilyenek az emberek. Ezzel küszködik, hogy nem, mi van akkor, hogyha én rontottam el? Ne tessenek elfelejteni, hogy József Attilának van egy olyan vers intarziája, ez Németh László kifejezése, 3 nagy versébe beteszi ezt, ugyanazt a sort beteszi. Ez is egy érdekes dolog, hogy egy költő ezt megengedi magának. Ez csak akkor engedi meg magának, ha ezt nagyon nagy dolognak tartja, ez az Eszmélet című verse, a Magad emésztő című verse, és a Kirakják a fát, ott egy kicsit másképpen a kép ugyanaz. Ez a vers intarzia pedig
így hangzik, hogy akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. József Attila nemzedékének, a 20. század elején született költői nemzedéknek, tessék átgondolni, hogy átélték az első világháborút, a forradalmakat, a Horthy rendszert. Úgy tűnt az élet, mintha az élet determinizmus lenne. Nem tudunk mit csinálni, mert fejünk fölött döntenek el mindent. Mit tudunk csinálni? Hát mit tudtunk mi az első világháborúba csinálni? 4 évig folyt az öldöklés, éppen most emlékeznek meg, ugye a 100 éve elindult első világháborúról, ami az egész európai értelmiséget letaglózta, mert azt a képzetet keltette, hogy itt az ember úgyse, itt az ember belevihetik a legnagyobb gonoszságokba, és nem tud ellene mit csinálni. Kérlelhetetlen kényszerek vannak, determináció. A determinációt a 19. század találta ki, hogy a tények, a faktumok, a kegyetlen erők, és úgyse, most hit, meg vallás, meg szeretet, az csak a tortán hab, de azért az élet nem erről szól, az élet az a létharcról szól, hogy meg kell élni, és úgyse tudsz megélni, mert elnyomnak, víz alá nyomnak, és az egyik jobban él, százszorosan jobban él, a másik meg nyomorog. Tehát ezt az egész gondolkodást, amit aztán fölerősített a darvinizmus, hogy kell, mert az állatvilágban is így van. Hát erősebb legyőzi a gyengét, szociáldarvinizmus, az erősebb legyőzi a gyengét, hát ahogy az állatok, az embereknél is ez van, eszi, nem kap más, ha nem tetszik, akkor álljál ki, de hova futnék, csak innen el, fordítja I. és Gyula a francia költő, de az eredetiben nem így van, futnék, ne ú, de hova? Rossz a I. és fordítása. Futnék, csak innen el. Futnék, de hová? Hova tudsz futni? Az, hogy valaki segít. József Attilának persze a kezdetétől van egy bizonyos Istenre való vágyakozás, hogy nem lehet elfutni a világba, mert elmentünk Amerikáig, mindenhol ugyanez van, hogy az erősebb legyőzi a gyengét. Egy valaki tud segíteni, na de hogyan segít az a valaki, hogy hogyan találok utat hozzá? Nem emel föl már senki sem, belnehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Tehát itt jön be az, hogy talán rosszul csináltam, kiröhögtem az oktatómat, dacból se fogtam föl, tehát más életet. Az utolsó nagy verseiben küzdelmet folytat a determinizmussal. Nem determinált az élet. Van szabadság, de a szabadságot nekünk kell használni. Nekünk kell eldönteni, hogyha az egész világ hazudik, lop, csal, én akkor sem fogok hazudni, lopni és csalni. Ugye a nagy szabadság verse a levegőt. A magyar irodalomnak a legnagyobb szabadság versét is ő írta meg. Ugye este megy hazafelé, és tapsikolnak a jázminok, és minden, de megyek hazafelé, sötét van, és bárki rám törhetne, kivéd meg engem. Jön megint ez a folytogató determinizmus, hogy gyenge vagyok, meg verekedni nincs kedvem. Karinti meg most írja meg, aki szintén hatással van József Attila, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, mint hogy én egyem meg a férgeket. Hát Karinti ezt így intézi el, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, én féreg nem leszek, hogy másokat féregként felemészek. Tehát a magyar irodalom egyik legnagyobb szabadságverse ez, hogy szabadság, te szűj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is enged, szép, komoly fiadat. Tehát az utolsó 4 évében minden feltör. Feltör a szeretetre való vágyakozás, feltör az, hogy igen, elrontottam az életem, de hogy lehetne ezt valahogy helyrehozni, mert a megbánása sokkal fontosabb dolog, mint hogy eddig gondoltam volna. De itt jön a versnek az utolsó strófája. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szem maró füstön szárítottam. Most bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe téved. Most rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostohas, kiröhögtem az oktatómat. Nagyon nagy ez a 4 verszak is, de most az 5. itt olyan csúcsra megy föl, aminél még hosszabban kell időznünk. Ifjúságom e zöld vadont,
szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Először az első két sor. Ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Ki nem így vette a maga gyerek és ifjúkorát? Szabadság és örökké valóság. Ha meg kellene neveznem, hogy ki az a magyar költő, aki az örökké valóságba, az örök életbe ennyire belekapaszkodik. Megint csak nem tudnék. Persze van Balassinak az Agymár csendességet, nagyon nagy vers, ami erre megy ki. Van Aranynak a Visszatekintés című verse, nagyon tapogatózva erre megy ki, mert Arany idejében már a gondviselésben való hit is megrendül, az örök életben való hit végképp megrendül a 19 év. Örök élet, amikor az emberek csak arról beszélnek, hogy mi van itt az életben, meg elég ezt az életet elbírni, hát akkor még örök élet, lekerül a napirendről az örök élet. Mint ma is az emberek azt mondják, jaj, köszönöm szépen. Én is visszaemlékezem, amikor megkértek engem, hogy a televízióban beszéljek a Bibliáról, az volt a kikötés, csak az örök életről ne beszéljek. Tehát a második előadásom már arról beszéltem, aztán a harmadikon egy beszéltem, de hát az örök életről, ha beszélsz, akkor ki fognak füstölni, ez egy nevetséges, senki nem hisz ebben, ez egy fantazmagória, beszéljünk a vallásnak a hétköznapi erkölcsi életben játszott szerepe. Örök élet, hát ez egy smafú. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Megállok itt ennél az öröknél, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy mi volt József Attila utolsó verse. Ez is csak akkor derült ki sok más egyébbel együtt, amikor egy irodalomtörténész kezébe vette a József Attila hagyatékot, egy Stoll Béla volt, és ez az első kiadás, a 80-as években jelent meg József Attila, először is integrálisan. Ahol pontosan ott vannak a versek egymás után, és mindegyik év végén ott vannak a töredékek. Hogy abban az évben, a 32-33, milyen töredékek, és ez az első teljes József Attila kiadás, egy 80-as évek közepe. Stoll Béla, kedves munkatársam volt az Irodalomtudományi Intézetben. Az utolsó József Attila vers ez volt. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmad boldogsága. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, s utánad menjek. Ezután pár órával József Attila meghalt. December elejé vers. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Ez még lehet mondani, hogy egy ilyen Mária himnusz. Ilyen középkori, mint a Babits kiadja 33-ban az Amor Sanctust, és tele van ilyen szent énekekkel. Ennek a mintájára, dallamára, édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség, kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Istent alkotok. Mi az, hogy Istent alkotok? Zárója, szívem szenved. Istent alkotok, szívem szenved. Nekem kell alkotni az Istent? Hát az Isten nincs, az Isten nem örökké való, de az emberek tudatában nem örökké való. Ne tessenek elfelejteni, hogy erre a korszakra Istennel kapcsolatban egy német filozófus nagy mondása nyomja rá a bélyegét, Nietzsche, aki azt mondta, hogy Isten meghalt. Ezen persze Nietzsche nem azt értett, hogy Isten nincs, hanem azt értett, hogy az emberekben meghalt az Isten. Az emberekben nincs személyes istenkép. Az emberek nem ismerik a Bibliát, a Biblia az egyre kevesebb embernek napi tápláléka, és az emberek úgy beszélnek Istenről, mint egy múmiáról, mint egy régi korok letűnt rekvizitumáról. És erre mondta, hogy az Isten meghalt, tudnék, hogy az emberek úgy beszélnek az Istenről, mint egy nagy hulláról. De mi élünk. Babits verses kötetének címe az Istenek halnak, az ember él. Különös gubók szülhetnek pillét, mit tudod? Az Istenek halnak, az ember él, mondja a Babits egy versének a végén. Az, hogy Istent alkotok, szívem szenved. Mi minden van ebben a sorban? Nekem kell Istent alkotni. Hát nekem, ez egy nevetség. Én nem tudok Istent alkotni. Isten van. Szívem szenved. Miért szenved a szívem? Hogy az emberek, s köztük én sem úgy hiszek az Istenben. Hogy kell hinni az Istenben? Hogy élhess.
hogy teremtsen menjet, hogy jó legyek, s utánad menjek. Tehát, ha Isten van, akkor ő biztos, hogy a teljes igazságosság, ő visszaadja az életet, újra teremti az életet. Istené lesz igazságszolgáltatás. Aki jó, az oda fog menni. Aki jó, az örök életre fog feltámadni. Édesanyám, veled együtt akarok lenni a mennyben. Ez a sikoly ezt mondja, nem? Édesanyám, veled akarok lenni a mennyben. Én hiszem, hogy ha van Isten, akkor ezt megteszi, de én egy olyan korban élek, ahol az emberek nem hiszik, hogy van Isten. Ezért mondja, Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, és utána... Mi ez a vers? Ez hat sor ez a vers. Az első három sor, mondom, ilyen még Mária himnuszra is elmenne, de a második három sor az az örök életnek az apoteózisa. Az az örök élet megdicsőítés, hogy igenis kell, hogy legyen örök élet. Ha nincs örök élet, majd egy következő költő mondja ki, ezt is beválogattam a Pirinszkinek az örök életről szóló kijelentéseit, szólj rovarok arája. Ha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Ezt már ő mondja. József Attilánk a legnagyobb folytatója Pirinszki gondolkodásában, versépítkezésében, tömör, szikár, kijelentésességében Pirinszki. Szólj rovarok arája, hogyha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Kell, hogy legyen örök lét, mert hogyha nincs örök élet, akkor csak azért kóstoltunk bele itt a létezésbe, hogy távozzunk. A távozás bánata és szomorúsága, ez az egyetlen megfogható, idézőjelbe tett ajándék, amit kapunk. Azért születünk a világra, hogy kukacok rágják szét a testünket? Ez értelmetlen. Ha a világnak van értelme, akkor ez széles ívben ezt az értelmetlenséget kikerüli, na de ahhoz, hogy én az örök életre eljussak, mit mond, hogy jó legyek. Milyen egyszerű, jó legyek. Istent alkotok, szívem szenved. Hogy élhess, én azt akarom, hogy az Isten téged éltessen, feltámasszon, de hogy utánad menjek, hogy ott találkozzunk, hogy jó legyek, s utánad menjek. Tehát ez József Attilának, ez Stoll Béla tisztázta, ez az utolsó verse. Ezek után földi értelme nem tudunk semmit róla, hogy ott mi volt. Azt tudjuk, hogy ezt írt, ezt a hadsort vetette papírra, ez volt az életének utolsó megnyilatkozása. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Kedves hallgatók, akkor nagy egy költő, amikor kezébe vesz egy anyagot, és nem ő pofozgatja jobbra-balra azt az anyagot, mint a gyerekkorunkban a gyurmát, amikor elrontottuk megint, vagy a gittegylet megrágta ugye a Pál utcai fiúba, aztán megint egy kicsit hajlékonyabb lett, hanem hogy úgy formáljuk, ahogy formálódik. Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét, mondta Babics, József Attilának nagy példaképe. József Attila is kezébe vett egy anyagot. Azt mondja, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Teljesen összeér ez az egyszerű szimbólumvilág. Az erdő képe. Az erdő a költészetben az egyik legősibb toposz. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottam, milyen-e sűrű kú szabad vadon, már rágondolva reszketek legottan. Ez a Dante isteni színjátékának a kezdete. Az erdő. Mindannyian megyünk, és sokszor az életet a költők, Dante után Baudelaire-nek az Utazások című hatalmas nagy vers, hogy az egész élet utazás, és sokszor az utazás során belérünk a erdőkbe, és nem tudjuk, hogy ebből a bozótosból, hogy aztán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vadnyom. Ebből indult el. Ez a képi világ, amit ő megidézett. Ezt a képi világot maradéktanul kormányozza, és a végén tökéletesen összezárja. Kevés dologgal működik, de azt a kevés dolgot hiánytalan láncszeme kiállítja össze. Ifjúságom ez zöld vadont, mert akkor is erdő volt, akkor is vadon volt, de akkor zöld volt. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Nem dzsungelnek,
Nem útvesztőnek, szabadnak és öröknek. Miért önök nem voltak így, hogy elmentek egy erdőbe, és nem a bezártság érzése vette önöket körül, hanem voltak olyan tisztások, olyan ligetes részek, hogy azt mondták, hogy hát ez maga a paradicsom. Hát ez maga az örök élet. Nem? Nem voltunk így mindannyian? Én nem ilyen szép vidéken nőttem fel, mint önök. Mosonmagyaróváron nőttem fel, és ott a Lajta négy ágra szakadva belefolyik a Mosoni Dunába, és a Mosoni Duna mellett van a Kálnoki erdő. Mi oda mentünk ki gyerekek, és valami csodálatos rész volt, mert ott a Duna mellett aranyászok, régen aranyászok működtek, hogy rostálták a homokkal az aranyat. 1-2 grammot mindig találtak, és abból megtudtak élni, ott van nálunk az Aranyos sziget, és gyönyörű erdők vannak ott a síkságon is, tehát nem csak hegyvidéken vannak gyönyörű erdők, csodálatos tisztások vannak minden, és hogy már gyerekkoromban én is visszaemlékezem, hogy egyszerre volt a bezártság az erdő, mert hát ha belépsz az erdőbe, hát az egy zárt terület, és az a sok fa, meg minden. De hogy mész az erdőben, és kinyílnak a tisztások, és azóta is megfigyeltem, sok-sok túrán vettem részt, és én erdőkben nagyon szeretek járni, hát ugye a mi táborunk a Zemplénben van, és ott jártuk be leginkább, és hogy az erdő az egyszerre egy ilyen bezártság, de egy ilyen védőbezártság, de egyszerre egy ilyen tágasság is, amikor kiérsz egy digetre, egy kilátópontra, vagy valamire, ifjúságom ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. Csodálatos sor, mert mindannyian így kezdtük el az életet, nem? Hogy azt mondjuk, hogy szabadság és örökké valóság. Szabadság és szeretet. Szabadság és szerelem, kettő kell én nekem. Tehát szerintem tudni, hogy Petőfinek ez a verse Kínában most az egyedüli kötelező verse. Minden kínaiak ismerni kell. Már csak úgy egy-két jó szót a kínaiakról is mondjunk. Tehát, hogy Petőfit a kínaiak kötelezővé tették. Azt mondták, hogy ez a magyar költő tudta megmondani, hogy mire van az embernek szüksége. Azért ez nagy dolog. És nem ma tették, tehát már a Mao ér a végén is, ugye Mao is ugye költészettel is foglalkozott, tehát kínaiakat így is, hogyha ráteszünk itt nézni egy kínaira, rögtön Petőfi jusson önöknek az eszébe, csak ezt akarom mondani. Ifjúságom, ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. És most könnyezve teszünk, érezzük. Rezge meg bánás, bánat szedi szét a szemet, és könnyezve. Mitől könnyezik? Tehát, hogy végigvisz egy motivumot, tehát ez a nagy költő nem kap bele újabb dolgokba, egy zárt motivumrendszert fölvesz, és hagyja, hogy az alakítsa magát. Nem lép ki abból, nem akar bőbeszédül, nem hoz be 100 és 1000 problémát, megmarad egy kötött szimbolika keretei között, és ebből hoz létre nagyon nagy verset. Én személy szerint ezt a verset a magyar költészet egyik legsikerültebb, tehát gáncstalan versének. Ugye Verlaine mondta a 19. század végén, hogy hát a kritikusaink azt mondják, hogy mi léhák vagyunk, mert sokat iszunk, meg ezek a költők elment a eszük, meg milyen, de azért mi írjuk a jó verseket. A többiek írják a bánatos, a méla, a kenetteljes, az unalmas, mi meg a jó verseket írjuk. Na most, ha meg kellene mondanom, hogy ugyanilyen verset, hányat ismerek József Attila végső költészetéből, el is tudom önöknek mondani. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. És Stoll Béla tisztázta, hogy ez egy vers, mert ezután ez így folytatott, ki van pontozva két sor, tehát kihagyta, mert nem tudott megoldást, négy kézláb másztam. Most eddig a kiadásig ez két vers volt. Volt egy, fölhívom önök figyelmét, a régi József Attila kiadásokban megtalálnak önök egy ilyen verset, hogy négy kézláb másztam. Meg egy ilyen töredéket, hogy Isten itt állt a hátam mögött. Most erre jó a mi szakmánk, az irodalomtörténet. Stoll Béla utána járt, és fölfedezett a sok-sok a hagyaték cédulái között, hogy ez egy lapon szerepel. Tehát az a vers, most ő összeállította, nem ez József Attilának egy verse, nem kettő. Nem egy töredék meg a négy kézláb másztam, hanem az egész vers így hangzik. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Hát maga ez a
versindítás is egy döbbenetes, nem? Mert az egész életünk az, hogy állandó nagy vargabetűket csinálunk, aztán jobb lenne egy kicsit föl vagy hátra nézni, esetleg mint elvesztegetni kilométereket meg évtizedeket. Négy kézláb másztam. Most a Kései József Attilánál nagyon sokszor tetszenek olyan képekkel találkozni, hogy az állathoz hasonlítja magát. Ez alapvetően a 19. század végén Verlennek volt egy ilyen nagy gondolata, hogy az állatok jobbak az embereknél, mert ők rendeltetésszerűen élnek. Van Verlennek egy vers, ami arról szól, hogy a nőknél és a férfiaknál jobbak az állatok, mert ők emberibbek. Az ember elfelejt ember lenni, nő és férfi. Ilyen szerepeket választam, hogy nő és férfi akar lenni, ember az közben elfelejt lenni, és az állatok, amiket lenéz, az állatok azok sokkal emberibbek, mert azt mondja a vers végén, hogy azok legalább munkálkodnak és végzik a kötelességüket, az ember ezt nem csinálja. Mert nő akar lenni, meg férfi akar lenni. Már ha elő akarja adni magát ebben a szerepben. És négy kézláb másztam. Mert az ember olyan, mint a tehetetlenül szükségét végző vadállat. Ilyen József Attila, még a majomhoz hasonlítja, meg a kutyához, meg nem tudom milyen. Ez is a Kései József Attila versek jelezetessége, hogy az ember nagyon mélyre leesett. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Tetszenek érezni, minden sor egy-egy olyan kijelentés, mint a penge élen mennénk. Minden sort meg kell külön értenünk, hogy Isten letekint a világmindenség központja, és látja, Berzsenye ezt még így mondja, hogy látom hangyabói mívedett világ. Mit nyüzsögnek itt az emberek? Mit cipelik itt, mint a kis hangyák, a morzsákat, meg életük nagy terheit, meg dicső hősi emberek itt, hogy játsszák el a szerepüket? Nem, mit csinálnak itt az emberek itt ezen a földön? Lenéz az Isten. Bibliai motívum, 14. Zsoltár, hogy az Isten lenéz és néz, hogy van-e értelmes és Isten kereső. Kiderül, hogy nincs. Mindenki lohol a maga dolgai után, csak éppen az Istenről, meg az élet céljáról felejtkeznek az emberek. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Az Isten nem kiszolgál bennünket, hanem szolgál. A kiszolgálás és szolgálat között nagyon nagy a különbség. Mi szeretnénk, ha kiszolgálna bennünket az Isten. Istenem, ezt add meg. Istenem, ezt csináld. Most én ezt kérem. Most legyen kedves az Isten megmutatni, hogy van, akkor, ha teljesíti a kívánságomat. Akkor méltóztatok elismerni, hogy van. Különben, ha meg 5 percen belül nem lesz meg, amit akarok, akkor azt mondom, hogy nincs. De az Isten soha nem vállalt kiszolgálásra kötelezettséget. Az Isten nagyobbra vállalt kötelezettséget a szolgálatra. Nem a kiszolgálásra. Rövid versorok mögött ez van. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta ér. Hát szabad vagy. Hát akkor álljál föl. Jézus nem ment oda a betesdai beteg, nem fogta így meg, hogy most pedig kihozzak a nyoszajából. Azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni? Nincs emberem. Nincs emberem. Jézus nem vitatkozott el, mert azt kérdeztem, hogy akarsz-e meggyógyulni te erre? Nem azt mondtad, hogy akarok, nem azt mondod, hogy nem akarok, azt mondod, hogy nincs embered. Na ez jellemző ránk, hogy mindig mellé beszélünk. Mindig mellé beszél az ember. Erre Jézus mit mondott? Kelj fel, vedd a te nyoszolyádat és járj. Indulj neki. Juss el döntésre, elhatározásra. Segíteni foglak, meg foglak segíteni, de tekints rám, és higgyél abban, amit mondok. Higgyél abban, amit mondok. Mindig itt van a kulcsa a dolgoknak. Ez a szabadság adta értelem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Mert elrontan, hogyha mindig alánk nyúlna. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Az Istennek a hűsége és szeretete tökéletes az,
az nem hagy hamut, meg sok piszkot. Az, ha ég, az tisztán ég. Ahány igazság, annyi szeretet. Mert az igazság és szeretet mindig összekapcsolódik. Ahány helyzetben, ahány igazság, az mind szeretettel párosulva a helyzetnek az igazi megoldása. Igazság és szeretet egysége, tehát ezt a Biblia nélkül József Attila, kálvintéri zsoltárok és bibliai, tetszenek tudni, hogy a legszebben kifordította le az erős várami Istenünket. József Attila megnyerte a pályázatot, ez sem ment át még a magyar köztudatba, még evangélikus városokba sem. Körülbelül 30-40 fordítása van Luther Márton diadalmi énekének, ein Festeburgis Unzergott. József Attilája a legszebb fordítás, tessenek megnézni, internetről rögtön le lehet tölteni, Luther Márton diadalmi ének, vagy erős várami Istenünk, él, áll az ige igazul, akárki vesse, hányja, táborainkra száll az Úr szent lelke adománya. Jószág, hír, nő, család, veszhet, vihetik, veszendő kincseik, miénk marad az ország. Ez József Attila fordítás, az utolsó verszakot. Él, áll az ige igazul, akárki vesse, hányja. Tehát például ez a, csak úgy belementem ebbe a versbe, nem akarom felsorolni mindazt a 10 verset, de ha eltetszenek olvasni, őspatkány terjeszt kórt, tudod, hogy nincs bocsánat, nem emel föl. Számomra a leges, amiről a televízióban is, amikor József Attiláról filmet forgattak, engem arra kért meg ez a Jelenszky István, hogy erről beszéljek, mert hallotta az erről külön tartott előadásomat, a kirakják a fát. Számomra ez a legnagyobb József Attila vers. Kirakják a fát. 1936-os, az halála előtt évében írta. A pályaudvar hídja még remeg, de már a kényes őszi dél dorombol, s kiszáradt hasávfák döngenek, ahogy dobálják őket a vagomból. Ha fordul is egy, a lehult halom néma. Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék, hasába vállamon. A kisgyerek ki voltam, mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él. És a felnőttet a bánat folytogatja. De nem haragszik. Egy dalt zöngicsél, s ügyel rá, hogy el ne szálljon a kalapja. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan, csupa csősz világban. Nagyon nagy vers ez. Itt is végigvisz egy motivumot. A lopott fa, az így milyen fát szoktak vinni a hasáfán, még össze nem vágott fán kívül, hasáfán, de hogyha én viszem mások terheit, mint lopott fát viszlek titeket. Tehát vigyázzunk, figyeljünk oda, hogy mit mond. Sokan azt mondják, hogy hát József Attila ott Ferencvárosban sok fát lopott, valamiből be kellett gyújtani, hát hideg volt. Tehát azt mondja, mint lopott fát viszlek titeket. Kivitte mások fájdalmát, szenvedését egy fával. És ez nagyon érdekes, hogy Jézus, akiről egy szót nem ejt a versben, de azt mondja, hogy tőletek féltem, kemény emberek, ti fa dobálók. Először még hull a fa, és egyik a másikon, akár egy halom hasított fa hever egymással. Ha lehull is egy, ha fordul is egyet, a lehult halom néma. A vers elején még olyan az ember élet, mint hogy egybe dobáltak itt bennünket, ki ekkor született, ki akkor, ki munkásnak, parasztnak, ennek, annak, amannak, és itt csak nyomják egymást az emberek, mert mindenki érvényesülni akar, sok pénzt akar keresni, és mindenki ki akar tűnni, hogy ő több, mint a másik. Innen indul. Úgy tűnik, mintha az egész élet determinált lenne, hogy az emberek nem tudnak másképp viselkedni, mert ahova estél, ott maradsz. A végén már azt mondja, hogy fadobáló.
Micsoda jelképátfordítás, ez így nevezem, jelképátfordítás. Először az ember, mint egy lehult fa, mi tehetetlen, determináltak vagyunk, én nem akartam a 20. században megszületni, jobb korba akartam megszületni, mit csináljak ebben születtem meg? Na de a végén, már a vers végén azt mondja, hogy nem a világ tesz tönkre bennünket. Mi tesszük tönkre a másik embert? Mi tesszük tönkre a világot? Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam, mert minden gyerek csodálja a felnőtteket, nem? Önök nem ilyen gyerekek voltak? Én úgy csodáltam a felnőtteket így alulnézetből, nem? Pár éves korom, jaj, a felnőtt, micsoda nagy, mintha istenek mozogtak volna körülöttem. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam, most mint lopott fát viszlek titeket. Ez otthontalan, csupa csősz világban. Minden jelzőnek hatalmas jelentő. Otthontalan a világ. Hát már önmagában ez is meg. Otthontalan. Miféle világot teremt itt az emberiség? Azért, hogy vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthon, hát nincs otthon. Csupa változás, csupa jégzajlás, csupa feszültség, rombolás. Hogy mondja Habakuk próféta, a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. A népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Otthontalan a világ. De mi az, hogy csupa csősz? Mindenki néz, néz, néz. Ki akar segíteni a másikon? Annak vessünk nagyobb gáncsot, aki jót akar tenni. Aki rosszat akar tenni, az mehet, gyerekek. Az menjen. Még nagyobb rosszat tesz, még jobban menjen. De ha valaki egy icili-picili jót akar tenni, arra már kandi szemek ezrei szegeződnek, és úgy gáncsolják, ahogy csak lehet. De én akkor sem tágítok emellől, ha gáncsoltok is, ha nem kell is, akkor is viszlek titeket. Ez otthontalan csupa csőszvilágon. Mint ahogy Krisztus is a legnagyobb gáncsokat mikor szenvedte el? Az áldozatánál. Az életében is kijutott neki elég, de akkor, amikor a legnagyobbat tett, amikor az egész életét odáldozta azokért, akikért, azok rúgtak belé a legnagyobbat. De akkor mutatkozott meg, hogy mi az, hogy szeretet, hogy akkor sem tágított a küldetésem elől. Én a magyar költészet egyik legnagyobb Krisztus versének ezt tartom, ezt a kirakják a fátot, hogy nem fordul elő benne Krisztus neve, ne tessenek elfelejteni a hegyi beszéd kijelentését, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem ki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vállalod az embereket ilyen, így is, hogy te is gyenge vagy, te benned is a rezge megbánás, meg az eltékozolt élet emléke ott sajog, és vállalod úgy is, hogy ők nem akarják, hogy te jót tegyél velük, mert az emberek inkább akarják, hogy kiszolgáld őket, mint szolgáld. De te akkor is csak szolgálod, és nem kiszolgálod. Kedves hallgatók, ilyen magasságokban és mélységekben járt ez a 32 évesen meghalt ember. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy vegye kézbe úgy József Attilát, hogy 33-tól olvassa el. 1930, az élete utolsó 4-5 év verseit olvassa csak el. Kezdetén az eszmélet, az óda, ezek a nagy versek, de aztán végig megy majd a Hazámon is, meg a többi nagy versen is, de ebből a kiadásból eddig két kiadás volt, tehát ez a hatályos József Attila, mert ha régebbi tetszenek venni, ott kimaradtak versek, meg nem álltak össze versek. Tehát ez a szépirodalmi kiadó által, a lényeg az, hogy Stoll Béla által jegyzett, ez 1983-ban nekem az első kiadásom, mondom, akkor még együtt dolgoztunk az Irodalomtudományi Intézetben, akkor nekünk egy nagy novum volt, és ezért ajánlom ezt a kiadást.
Hát, ha valakinek kérdése van, egy kis szünetet tartunk. A füves könyvekből tudok hozni József Attiláról is, de azt nem én csináltam. Én eddig négyet csináltam. Arany János, Babits Mihály, Pirinszky János és Jézus Krisztus. Ezt a négyet, ezeket meg lehet rendelni, mindegyik 500 forinttal olcsóbb, tehát ez is 1500 forint, egy kemény táblás, és egy olyan 15-20 ciklusban vannak a legmélyebb verses és prózai gondolatok rendezve. Tehát ez a Szegedi Lazi kiadónak a vállalkozása, a márai füveskönyv mintájára most már 20 magyar költőtől adtak ki. Szerintem úgy gyerekekkel, fiatalokkal talán a költészetet így meg lehet szeretetni, hogy legalább kóstolj bele, hogy ki volt ez az illető. Köszönöm szépen a figyelmet, egy 10 perc szünet, akinek kérdése van, utána szívesen válaszolok. Tessenek körbenézni a kiadványok között.

Kedves gyülekezet, ebben a negyed évben a zsidókhoz írott levélről szól a szombatiskolai tanulmányunk. A zsidókhoz írott levél egy-egy versét, egy-egy részletét vesszük folyamatosan ebben a negyed évben. És a mai délelőtti istentiszteleti alkalommal szeretnék a zsidókhoz írott levélnek a harmadik fejezetéből egy szakaszt felolvasni, ami a következő heti tanulmányunknak az egyik részlete lesz majd. Én erről a néhány igeversről szeretnék részletesebben most szólni. A zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7-től terjedő verseit olvassuk el. A zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7-től terjedő verseit olvasom a következőképpen. Tehát a zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7. versétől a következőképpen olvasom. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondám, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. Úgy, hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. A 19. verset is olvassuk el, látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. És ezek után még a 12. és 13. verset így olvasom, vigyázzatok azért, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tartama, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Ez az idézet itt a zsidókhoz írott levél harmadik fejezetében Pál apostol a 95. Zsoltárból idéz. Tehát ez egy idézet a 95. Zsoltárból. És a következőképpen kezdi itt a figyelmeztetést Pál apostol, fölhívja a figyelmünket arra, hogy a Szentléleknek ellene ne álljunk. Azt mondja, hogy amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ezzel kezdi a Szentírás ezt a szakaszt, Pál apostol ezzel kezdi ezt a gondolatmenetet, amelyben egyértelművé teszi, hogy nincs ember ebben a földi életben, akihez a Szentlélek ne szólna. Nincs ember ebben a földi életben, akit a Szentlélek ne kérlelne a jóra, az Istenhez való közeledésre. Az Isten minden embert megszólít, azokat is, akik még nem is ismerik az Istent, akik még távol vannak tőle, a Szentlélek minden emberért munkálkodik. De a Szentlélek azokért is folyamatosan munkálkodik, akik már ismerik őt, akik ismerik az Istent, akik együtt járnak esetleg évek, évtizedek óta vele. A Szentlélek minden nap szüntelenül kérlel bennünket. Kérlel bennünket a jóra, az Isten felé fordulásra. És ezért kezdi így ezt az igeszakaszt Pál apostol, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És miért mondja ezt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok? Mert az ember hajlamos arra, hogy elodázza ezt a kérlelést. Az ember hajlamos arra, hogy ne azonnal, ne most engedelmeskedjen. Érzi annak a vonzásnak az erejét, érzi annak a dolognak a szép voltát, amit a lélek meg akar mutatni neki. Ki tudja, hogy hány és hányféle módon szól hozzánk a Szentlélek. De milyen gyakran van, hogy elodázzuk ezt majd holnap, majd. És erre a késlekedésre hívja fel a figyelmünket, hogy amire kérlel a Szentlélek ma, most ebben a pillanatban engedjünk az ő késztetésének, engedjünk az ő vezetésének, miért? Hogy meg ne keményedjen a mi szívünk. Elmondja itt a veszélyt, hogyha mi visszautasítjuk a Szentlélek kérlelését, nem engedünk az ő szavának, minden egyes visszautasításkor, ha elodázzuk a kérlelésnek való engedelmességet, a szívünk keményedik. A szívünk keményedik, és egyre keményebbé válik. És ezért van ez a hangsúlyos figyelmeztetés, hogy ne halogassuk a lélek hívásának való engedést, hanem ma, ha az ő szavát halljuk, engedjünk neki. Miért? Mert olyan élethelyzetekbe tud utána belesodorni bennünket az engedetlenségünk, amit esetleg nem is gondolunk.
Nem is gondoljuk, hogy milyen következménye van annak, hogyha ha mi ezt a halk hangot állandóan és folyamatosan visszautasítjuk. És erre, a kérlelés visszautasítására, a kérlelésnek nem engedelmességre hozza fel példaként Pál apostol Izrael népe történetét. Fölemlíti itt a történetüket, amit nem sokára mindjárt az igehirdetés nagy részében ezt fogjuk majd elemezni, de elmondja, hogy a nép úgy viselkedett, visszautasította a Szentléleknek a kérlelő hangját, és ezért az Isten mit mondott? Azt mondta, hogy megharagudott erre a népre, és megesküdött, hogy nem fognak bemenni a nyugalom helyére. Nem viszi be őket a Kánaánba. És utána így olvastuk a 19. versbe, hogy nem is mehettek be hitetlenség miatt. Tehát a magatartásuk által, hogy visszautasították az Isten kérlelő hangját, megkeményedett a szívük, hitetlenekké váltak, és az Isten nem tudta őket bevinni az ígéret földjére, Kánaánba. Fölvetődhet az a kérdés, hogy miért lényeges ez az ige szakasz, ami számunkra, meg mindaz a történet, amiről ma szólni fogunk Izrael népe történetéből, miért lényeges, ami számunkra. Elmondhatjuk azt, hogy minden korok hívői számára fontos volt Izrael népének a tanulsága, hiszen Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy azok, amik történtek velük, példaképpen estek ő rajtuk, példaképpen estek rajtuk. De utána így folytatja, hogy megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát Pál apostol egyértelművé teszi, hogy minden korban fontos volt ezeket az ószövetségi történeteket ismerni, a bennük levő tanulságokat levonni és hasznosítani az életünkben, de ha egy kornak szüksége volt erre, ha egy kor hívőinek szüksége volt erre, akkor azok mi vagyunk, akikhez az időknek vége elérkezett. Miért? Mert a törvényszerűségek ugyanazok. Isten azt a népet is egy nyugodalomba akarta bevinni, a Kánaánba akarta bevinni, a földi Kánaánba, és Isten pedig most bennünket az igazi nyugalomba akar bevinni, az örök életbe, a mennyei Kánaánba, az örök élet ajándékában akar bennünket részesíteni. És gondoljuk végig, hogy amikor Sátán megpróbálta megakadályozni Isten jó tervét Izrael népével kapcsolatban, kísértéseket hozott eléjük, akadályokat gördített eléjük, hogy meggátolja az Isten tervének a megvalósulását, hogy ők birtokba vehessék a Kánaánt, akkor gondoljuk, hogy amikor ennél egy sokkal dicsőségesebb esemény előtt állunk, az örök élet elnyerésének a küszöbén, gondoljuk, hogy Sátán nem próbálja ugyanezt alkalmazni velünk, mint akkor a zsidó néppel, de hogy nem. Sőt, sokkal nehezebb helyzetekbe kerülünk. Ugyanazokat a kísértéseket csak még erőteljesebb formában helyezi a mi szívünk, szemünk, lábunk elé. Igen, Sátán bennünket is ugyanolyan módon megpróbál visszatartani, ahogy Izrael népét meg akarta akadályozni, hogy birtokba tudják venni a Kánaánt. És ki kell, hogy mondjuk, hogy Sátánnak részlegesen sikerült a terve. Mert azt a népet, akit kihozott Isten Egyiptomból, nem tudta bevinni az ígéret földjére. Mi miatt? Mit olvastunk? Nem mehettek be hitetlenség miatt. A felnövekvő generáció, a pusztában felnövekvő generáció vehette birtokba az ígéret földjét. Az Isten jó terve mégis megvalósul, mindenképpen megvalósul. De ki kell, hogy mondjuk, hogy a kérdés csak egyetlen egy, hogy velem valósul meg, vagy nélkülem valósul meg. Az Isten mindenképpen valóra váltja az ígéretét. És azért foglalkozunk ezekkel a tanításokkal, az Ószövetségnek ezzel a történetével is, hogy amikor az Isten jó terve megvalósul az ő népével, akkor ezek közé mi is oda tartozhassunk, és hogy az Isten bennünket is bevihessen az ígéret földjére, a Kánaánba. De nézzük meg ezek után azt a történetet, amire utal elsődleges az,

Amikor azt mondja, hogy ott a kísértés ama napján a pusztában a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Sok-sok ilyen volt. Ugye 40 évi vándorlás története alatt, amikor számtalan nagy lázadásra került sor, de olyan lázadásra, hogy az Istennek közbe kellett avatkozni hatalmas módon a lázadás leverése érdekében, azon kívül rengeteg zúgolódás, kisebb fajta lázongás végigkísérte a 40 évet. De vajon mi az az esemény, mi az a rendkívüli esemény, amire itt visszahivatkozik Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Egyáltalán álljunk meg egy pillanatra ennél a fogalomnál, és először ezt kellene tisztáznunk, hogy mit is jelent, amikor az ember próbára tevéssel megkísérti az Istent. Hogy létezik ez, hogy az ember próbára tevéssel kísérti az Istent? Mindenek előtt, mielőtt még a történetre rátérnénk, és mielőtt végig gondolnánk, hogy mit is jelent, amit itt ír Pál apostol, nézzük végig, hogy mit mond a Biblia az ember és az Isten viszonylatáról a kísértés tekintetében. Mindenek előtt a Jakabi levelet szeretném idézni. Jakab apostol levelében az első fejezet 13. versében azt olvassuk, hogy az Isten maga gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit. Ugye nem is keresem ki az igét, mindannyian ismerjük, Jakab apostol levele első fejezetének a 13. verse azt mondja, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit. Tehát ugye egyértelmű, hogy amikor Izrael népe próbára tevéssel megkísértette az Istent, akkor az Istent nem valamilyen gonoszságra akarták rábírni, mert a Biblia egyértelműen mondja, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Tehát akkor itt valamilyen más fogalomról kell, hogy szó legyen. De nézzük meg először most abban a viszonylatban, hogy mit jelent az, amikor az Isten megkísérti az embert. A Bibliában számtalan esetben látjuk ezt a kifejezést, de ennek tükrében vizsgáljuk most meg, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy Jakab apostol egyértelműen azt mondja, hogy az Isten nem kísérthető, de ő sem kísért gonoszsággal semmit, senkit. Akkor mit jelent ez, hogy az Isten megkísérti az embert? Mert így fogunk majd közelebb jutni ahhoz a gondolathoz, hogy mit jelent az, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent. Mindenek előtt olvassunk el egy igeszakaszt Mózes 5. könyvéből. Mózes 5. könyvéből, a 13. fejezetből olvassuk el az első 4 verset. Mózes 5. könyve 13. fejezet első 4 versében nézzük meg azt, hogy mit jelent, milyen értelemben használja a Biblia azt a kifejezést, hogy az Isten megkísérti az embert. Így olvasom Mózes 5. könyve 13. fejezetének az első 4 versében. Mikor te közötted jövendőmondó vagy álomlátó támad, és jelt vagy csodát ád néked, ha bekövetkezik is az a jel vagy csoda, amelyről szólott néked mondván, kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat. Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy efféle álomlátóra. Most figyeljük, mert az Úr, a te istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok. Tehát azt mondja a Szentírás ezen a helyen, egy élethelyzetet mutat, és azt mondja el, hogy az Isten megengedett az ószövetségi népe életében is nehéz helyzetet. Nem tiltotta el ilyen értelemben a jövendőmondókat, vagy a hamis prófétákat, vagy az álomfejtőket. Nem sújtott le rájuk az ő isteni ítéletével, hogy meg se szólalhassanak, hanem amikor ilyen helyzetet megengedett, hogy előforduljon az ő népe körül, akkor mit mond a Szentírás? Ezáltal az Isten megkísérti őket, hogy meglássa, hogy mi van az ő szívükben. Tehát az Isten nem azt akarja, hogy ezáltal, a nehéz helyzet által, vagy ezek által, az emberek által az ő népe bűnbe essen, hanem azt próbálja meg, nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a szó, hogy megkísért, ez egyenlő a megpróbálással, majd mindjárt látni fogjuk. Tehát megpróbálja a ti szíveteket, megnézi, felszínre hozza azt, hogy mi van bennetek. Nem azért, mert az Isten ezt nem látná, de mi számunkra szükséges, hogy lássuk, hogy milyen állapotban van a szívünk. És utána azt mondja, hogy az Urat, a ti isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg. Egy másik igét is hadd idézzek, a Mózes 5. könyve.

Nyolcadik fejezetének a második versét, ugyanitt ebben a könyvben, a nyolcadik fejezetének a második verse ezt mondja. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? Ugyanez a gondolat, amit az előbb olvastunk a 13. fejezetben. Megkísért, megpróbál az Úr a nehéz helyzetek megengedésével, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a te szívedben. Tehát ezt jelenti az, amikor az Isten megkísérti az embert. Tehát ez nem egy rosszra való kísértés, hanem a nehéz helyzet megengedése az ember életében, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a szívünkben. Nézzük meg, hogy a 26. Zsoltár második verse mennyire ugyanezt a gondolatot mondja el. Dávid mennyire megértette az Isten magatartását, eljárás módját az emberrel szemben, és ezért a következőt mondja Dávid. A 26. Zsoltár második verse ezt mondja, próbálj meg, Uram, és kísérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szíveimet. Ugye, hogy teljesen egyértelmű, próbálj meg, kísérts meg, vizsgáld meg az én szívemet. Ugye Dávid nem azt kéri, hogy az Isten valami rosszra késztesse őt, hanem az, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy mi van a szívében, mi van az ő bensejében. Ugye ugyanezt a gondolatot mondja, most már nem is idézném, csak kívülről említeném meg, Pál apostol ugyanezt mondja, amikor az úrvacsoráról van szó, azt mondja, hogy kísértsétek meg ti magatokat, ha az Úrban vagytok-e. Kísértsétek meg magatokat, az Úrban vagytok-e. Másik helyen, ugyancsak a korintusi levélben azt mondja Pál apostol, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Tehát amikor az Isten megkísérti az embert a Bibliának ezzel a szóhasználatával élve, akkor nyilvánvalóvá teszi a megpróbáló körülmények által, hogy mi van az ember szívében. De nézzük meg ezek után, és most térjünk vissza az alapigénkhez. A zsidókhoz írott levél 3. fejezetében, a 8. és 9. versben azt olvassuk, hogy az elkeseredéskör a kísértés ama napján a pusztában, a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Tehát akkor milyen az az élethelyzet, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent? Olvassuk el a Mózes 2. könyve 17. fejezetében leírt történetet, mert erre utal vissza Pál apostol, amikor a zsidó nép életének egy eseményét eleveníti fel. Mózes 2. könyve 17. fejezetének olvassuk el az első verstől terjedő gondolatait. Ugye az Egyiptomból való szabadulás, a Veres-tengeren való átkelés után történik mindez, miután az Isten mannát hullatott a népnek az égből, és táplálta az ő népét minden nap eledellel, és utána azt olvassuk a 17. fejezet első versétől, és elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt inni való vize. Versengett azért a nép Mózessel, és mondták, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondanéki nékik Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúhozott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg engemet, gyermekeimet és barmaimat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. Az 5.-6. verset nem olvasnám, ott azt láthatjuk, hogy az Úr parancsol Mózesnek, hogy vegyen egy vesszőt, sújson a kősziklából, és abból majd víz fog fakadni, és utána a 7. verset így olvasom. És nevezte annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengéséért, és figyeljük, mert kísértették az Urat mondván, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy nincsen. Tehát mit tett a nép? A nép kísértette az Istent, mivel? Hogy ezt mondta, vajon közöttünk van-e az Isten, vagy nincs. Nézzük meg, hogy milyennek a bűnnek a lényege. Mi volt ebben a hatalmas bűn, amit itt Izrael népe elkövetett? Mindenekelőtt szeretném megjegyezni, amire az előbb is már utalást tettem, hogy néhány hét leforgása alatt az Isten jelenlétének és hatalmának hatalmas bizonyságát szerezte ez a nép.
Az Isten az egyiptomi 10 csapás következtében megtörte a fáraót, csapásokkal sújtva egész Egyiptom földjét, amiben nem volt részük az izraelitáknak. Gósen földjét elkerülte a csapás. Micsoda hatalmas megtapasztalása volt ez az Isten hatalmának. Utána kivetette őket Egyiptomból, megnyitotta előttük a Verestengert. Ez volt az a csoda, amiről több mint 1000 év múlva is a Biblia írói még akkor is megemlékeztek. Az Istennek a legnagyobb csodája volt az ő népe érdekében. Utána megnyitotta az eget, hullatta nekik a mannát. Jelenléte a tűz és a felhő oszlopban állandóan nyilvánvaló volt előttük. Szeretnék egy igét olvasni Mózes második könyve 13. fejezetéből, a 21. és a 22. vers a következőt mondja. Az Úr pedig ment előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. De nézzük meg, hogy mit is jelentett ez a felhő és ez a tűzoszlop. Milyen áldásai voltak annak, hogy a felhő és a tűzoszlop szüntelenül kísérte őket. Néhány mondatot a Pátriárkák és Proféták című könyvből így olvasok. Jelenlétének látható megnyilvánulása iránti vágyukat felhő és tűzoszlop elégítette meg, amely vezette őket. Utána így olvasom. Láthatatlan vezérük lobogója állandóan velük volt. Nappal a felhő vezette vonulásukat, mint mennyezet terjeszkedett a sereg felett. Védelemül szolgált a perzselő forróság ellen, árnyéka és csapadéka kellemes enyhet adott a tikkasztó száraz pusztában. Éjjel tűzoszloppá változott, megvilágítva táborukat, és állandóan biztosítva őket Isten jelenlétéről. Ilyen előzmények után nézzük meg újra ezt a történetet, a 17. fejezetben levő történetet. A 7. versben ezt olvassuk. Kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. Igen, ez volt az, amikor próbára tevéssel megkísértették az Urat. Nem hitték el, hogy az Isten jelen van, velük van, a számtalan jel csoda ellenére sem, hogy megtapasztalták nap mint nap azt, hogy ő megsegíti őket, megáldja őket. Ennek után a következő, újabb nehéz helyzetben újra elbizonytalanodnak, elveszítik a hitüket Isten lényében, az ő hűségében, az ő szeretetében, elcsüggednek, kétségbe esnek, és újra fölteszik a kérdést, vajon közöttünk van-e az Isten, avagy nem. Szeretnék a 78. Zsoltárból olvasni néhány gondolatot. A 78. Zsoltár 40-től 42-ig terjedő versei a következőt mondják. A 78. Zsoltár 40-től 42-ig terjedő versei a következőt mondják Izrael népének erről a bűnéről. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kieklemben, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. És az 56. vers ezt mondja, de megkísérték, és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizték meg az ő bizonyságait. Igen, ezt jelenti, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent. Meg akarja próbálni az ember az Isten, hogy mi van az Istenben, az Isten szívében, vajon hűséges az Isten? Vajon igazat mond-e az Isten? Az Isten kijelent számtalan dolgot az ő igéjében. Meg is tapasztalhatjuk az életünkben, hogy az Isten igazmondó Isten. És egy újabb próbában, egy újabb nehézségben elfeledkezünk az ő bizonyságairól. Elfeledkezünk mindarról, amit megtapasztaltunk az ő szeretetéről, és újra elcsüggedünk, kétségbe vonjuk az ő jelenlétét, az ő szabadító erejét és hatalmát, és újra visszaesünk a mi csüggedéseinkben. Igen, ezzel tudja az ember kísérteni az Istent. Szeretnék a 95. Zsoltárból is, mint ahogy említettem, hogy a Zsidókhoz írott levél 3. fejezete, ugye a 95. Zsoltárból való idézet. Nézzük meg a 95. Zsoltár 9. verse is, hogy említi ezt a történetet. Ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedeteimet. Az Isten nem hagyta bizonyság nélkül magát. Látták az ő cselekedeteit, és mégis kétségbe vonták az ő szavát, kétségbe vonták az erejét, az ő megszabadító hűségét.
Összefoglalóan szeretnék még általánosságban a 78. Zsoltárból, tehát erről a bűnről szeretnék olvasni egy igeszakaszt a 78. Zsoltárból a 18-tól terjedő versekben. Így olvasom. És megkísérték Istent az ő szívükben, ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen mondván, avagy tudna-e Isten asztalt teríteni a pusztában? Imé megcsapta a kősziklát, és vízömlött, és patakok özönlöttek. De vajon tud-e kenyeret is adni, avagy készítheti húst az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákob ellen, és harag gerjedt fel Izrael ellen, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében. Figyeljük, az Isten haragját mondta ez magára, hogy nem bíztak ő benne, nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében, mindam a csodák ellenére sem, amit láttak és tapasztaltak. Néhány idézetet szeretnék felolvasni, először a Pátriárkák és Proféták című könyvből, csak néhány gondolatot, először így olvasom a 302. oldalról, és utána egy kicsivel hosszabb idézetet olvasnék a Bizonyságtételek harmadik kötetéből a következőképpen. Bűnös hitetlenség volt részükről attól félni, hogy ők vagy gyermekeik éhen vesznek, ugye, vagy szomjan vesznek, vagy egyáltalán elvesznek. Az Úr megígérte, hogy Istenük lesz, hogy mint népet magához fogadja őket, jó és tágas földre viszi be őket, de mégis minden a megígért országba vezető úton felmerülő akadály láttán elcsüggettek. Ott volt az Istennek jó ígérete. Ott volt a rengeteg megtapasztalás. És mégis, amikor egy-egy újabb nehézség előtt álltak, újra elcsüggettek, kétségbe vonták az Isten hatalmát, szeretetét és erejét. Így olvasom a harmadik kötetből az idézetet. Isten hatalmának, mely az Egyiptomból való szabadulásuk csodáiban nyilvánult meg, s melyet időről időre egész vándorlásuk alatt is láthattak, hitre kellett volna serkentenie őket, örökre be kellett volna zárni a szájukat, hogy a hálátlanság akár egyetlen hangját ki ne eresszék rajta. Örökre el kellett volna, hogy némítsa a szájukról a zúgolódást, a kétségeskedést és a panaszokat. Mégis az ínség legkisebb közelsége, a veszélytől való legparányibb félelem nagyobb súllyal esett latba, mint az a tengernyi áldás, amelyben részesültek. Akkor már nem emlékeztek a legfenyegetőbb veszélyek idején kapott áldásokra, nem szívlelték meg a leckét, nem tették jóvá hűséges engedelmességgel a múltbeli bukásaikat, és a sátán kísértései újra legyőzték őket. Álljunk meg megint egy pillanatra, és gondoljuk végig az alapigénket, a zsidókhoz írott levélnek a figyelmeztetését. Ettől a bűntől óv bennünket is a Szentírás. Ettől a bűntől óv bennünket Pál apostol. Meg ne keményítsük a mi szívünket, ne legyen hitetlen szívünk, ne kísértsük az Istent próbára tevéssel. Szeretném megkérdezni, hogy mi vajon nem esünk ebbe a hibába és bűnbe. Pont azt gondoltam végig, hogy lehet, hogy az Isten kísértés az egyik legnagyobb bűne mindannyiunknak. Mert mikor kísértjük az Istent? Amikor kétségbe vonjuk az ő szeretetét, kétségbe vonjuk az ő jelenlétét, amikor megjedünk a próbáktól, amikor csüggedünk, amikor zúgolódunk ellene, annak ellenére, hogy számtalanszor megtapasztaltuk az ő segítségét a mi életünkben. Hányszor vagyunk így, kiment az Úr bennünket valamilyen nagyobb bajból, és utána mit teszünk? Élünk ezzel az áldással, emlékezünk erre, szüntelenül eszünkben van, és amikor a következő próba jön, akkor azt mondjuk, hogy Uram, Te megszabadítottál akkor is, én nem csüggedek el, nem félek, hanem megbízom a Te szeretetedben. Ezt mondjuk. Vagy pedig újra kétségbe esünk, elcsüggedünk, és ezzel próbára, tevéssel kísértjük az Istent, és megszomorítjuk őt, mert nem emlékezünk meg az ő bizonyságairól. Ne feledjük el, sátán ugyanezzel próbál bennünket is kísérteni. Az Isten nem azt ígérte, hogy kivesz bennünket az élet nehéz helyzeteiből, sőt, pláne nem azt ígérte Jézus Krisztus eljövetele előtti időszakra vonatkozóan, hanem a próbák egyre sűrűsödnek, egyre több mindenbe enged be bennünket az Isten. De ugyanakkor mit akar elérni az Isten?
hogy megedződjünk ezekben a próbákban, és ad állandóan tapasztalatot, hogy ne csüggedjünk el, mert velünk van, de a hitünket akarja megnövelni és erősíteni az előttünk álló nehéz időszakra vonatkozóan. A 301. oldalról olvasnék, és a 302. oldalról néhány mondatot. Talán csak ezt a mondatot olvasnám fel, az Úr megengedte, hogy nehézségek közé kerüljenek, hogy táplálékuk lecsökkenjen, de miért? Hogy szívük hozzáforduljon, aki eddig is szabadítójuk volt. Ha ínségükben hozzá kiáltanak majd, szeretetének és gondviselésének kézzel fogható jeleit nyújtja számukra. Tehát az Isten ezért engedi meg nekünk is a mennyei Kánaánba való bemenetel előtt a próbáknak a sokaságát. Miért? Hogy a szívünk hozzáforduljon, és ha hozzá kiáltunk, akkor újabb tapasztalattal erősít meg bennünket. Hogy a legnehezebb időben sem fogyatkozzon el a hitünk, hanem valóban ott legyen a tűzben megpróbált arany gazdagon mi nálunk. Utána a következő idézetet így olvasom. Csodálatos módon vezette ki őket az egyiptomi szolgaságból, hogy felemelhesse és megnemesbíthesse őket, és megdicsőjön bennük ezen a földön. De szükséges volt, hogy szembeszálljanak az akadályokkal, és a viszontagságokat elviseljék. Mi volt az Isten másik célja ezzel a néppel? És mi a célja mi velünk is, a mi élethelyzeteinkkel, nehéz helyzeteinkkel? Hogy az Úr megdicsőülhessen bennünk ezen a földön. Miért? Milyen értelemben? Megdicsőülhessen bennünk, hogy az emberek, az Isten nem ismerő emberek, azt a hited, bizalmat látva a mi életünkben, ahogy az Istenhez fordulunk a nehézségek idején, ezáltal az Istenről legyen bizonyság a mi életünk, azon kívül pedig az Isten megmutathassa azt, hogy a legnehezebb helyzetekben is ő közbe tud avatkozni, meg tudja változtatni, alakítani tudja az eseményeket. Az Isten így akarja megdicsőíteni önmagát is, hogy az emberek fölfigyeljenek az ő szeretet teljes lényére. De ehhez mi szükséges? Ehhez az szükséges, hogy nekünk ezeket a próbákat, amikor adja, mi el tudjuk hordozni ezeket, és hittel, bizalommal tudjunk a nehézségekben megállni. Még egy harmadik mondatot is hadd olvassak a következőképpen. Ha hittek volna az Úrban azok után, amiket cselekedett értük, akkor jókedvűen viseltek volna minden kényelmetlenséget, ínséget, és még igazi szenvedést is. De ők csak addig voltak hajlandók bizalmat előlegezni Istennek, amíg folyamatosan láthatták hatalmának jeleit. Mennyire hajlamosak vagyunk mi is erre, csak addig vagyunk hajlandók sokszor az Úrban bízni, amíg folyamatosan látjuk az ő hatalmának megnyilvánuló jeleit. Mihelyt egy pillanatra ezt nem látjuk, mihelyt várakoznunk kell a szabadítással, ugye foglalkoztunk ezzel az elmúlt időben is néhány alkalommal már itt, abban a pillanatban az embernek hajlamos arra, hogy elbizonytalanodjon a hite, és kétségbe vonja az, hogy az Isten itt van velünk, megszabadít bennünket. Igen, ezzel kísértették, próbára tevéssel kísértették az Istent. És gondoljuk végig azt, hogy hányszor gondolunk Izrael népére, nem megvetéssel, az talán erős kifejezés, de úgy csodálkozunk az ő hitetlenségükön, hogy tudtak ilyenek lenni, ennyi bizonyság ellenére is, ennyi kézzelfogható csoda ellenére is ilyen lelkületet tanúsítani. De még egyszer mondom, gondoljuk végig, vajon mi különbek vagyunk-e náluk? Vajon mi nagyobb hittel, erősebb hittel rendelkezünk-e? De nézzük meg azt, egy másik gondolatot is szeretnék még itt fölvetni a 17. fejezet kapcsán. Mi lett az eredménye, illetve a következménye az ő kétségeskedésüknek és hitetlenségüknek? A 17. fejezet 8. versében azt olvassuk, eljött pedig Amálek, és hadakozott Izrael ellen Refidimben. Mi lett ennek az eredménye, hogy ők kétségeskedtek és hitetlenkedtek? Az Úr megengedte az amálekitáknak, hogy megtámadják Izrael népét. Megengedett egy nagyobb, nehéz helyzetet. Álljunk meg itt egy pillanatra, mert ezt a tanulságot is szeretném, hogyha rögzítenénk magunkban egy másik példa történet kapcsán. A korintusi első levél 10. fejezetét lapozzuk fel. Itt a Szentírás Pál apostol, itt egyértelműen beszél az ószövetségi Izrael nép tapasztalatáról. A 10. fejezet szinte végig erről szól, a 10. fejezetnek az első része. És nézzük meg, hogy a 9. versben mit mond Pál apostol. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt.
Tehát ez is egy Isten kísértés volt, amikor ők a kígyók miatt vesztek el. Mi volt ez az élethelyzet? Mózes 4. könyve 21. fejezetéhez lapozzunk. Mózes 4. könyve 21. fejezete a következőt mondja. Mózes 4. könyve 21. fejezet 4-től 6-ig terjedő versei. Ugyan az a gondolat, mint amit a 17. fejezetben találtunk Mózes 2. könyvében, ugyanaz az élethelyzet. Így olvasom Mózes 4. könyve 21. fejezet 4-től terjedő verseiben, és elindultak a Hor hegyétől a Veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét, és a népnek lelke megkeseredett útközben, és szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. A nép megint lázongott, a nép megint zúgolódott, megint kísértette próbára tevéssel az Istent, amikor megszomjaztak. És az Úr mit tett? Az Úr megengedett egy nehéz helyzetet az életükben. A kígyók megmardosták az izraelitákat. Gondolkodjunk azon, hogy ez mi volt Isten részéről? Egy különleges büntetés volt? Teremtett oda kígyókat, akik megmardosták az izraelitákat? Vagy mi történt ennek kapcsán? Olvassuk el Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 15. versét. Mózes 5. könyve 8. fejezet 15. verse. Így emlékezik vissza Mózes a pusztai vándorlás 40 évére, ez már a 40 évnek a végén van. Aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Milyen területen vándorolt Izrael népe? Hogy mondja itt Mózes? A tüzes kígyóknak és a skorpióknak volt ez a pusztasága. És mégis hányszor marták meg a népet ezek a kígyók vagy a skorpiók? Hányszor? Egyetlen egyszer sem, soha. Egy idézetet szeretnék olvasni a 463. és 464. oldalon a Pátriárkák és Proféták című könyvéből, mivel Isten ereje védte őket, számtalan környező veszedelmet nem ismertek fel. Bolyongásuk minden napján az isteni kegyelem egy-egy csodája tartotta meg őket. Isten távol tartotta tőlük a puszták és erdők vad ragadozóit, mérges csúszómászóit. Ha szeretetének ez sok jelét semmibe véve továbbra is folytatják panaszkodásukat, az Úr visszavonja védelmét, amíg megtanulják becsülni gyöngét gondoskodását, bűnbánó szívvel és alázattal ismét hozzátérnek. Tehát az Isten nem egy külön csapást bocsátott rájuk, csak mit tett egyszerűen? Visszavonta az ő védő kezét. Hogy érezzék meg és lássák meg, hogyha ő nem tartaná fölöttük szüntelen az ő kezét, akkor mi lenne velük? Abban a pillanatban mindannyian megsemmisülnének. Igen, és ki kell, hogy mondjuk, hogy ez van a mi életünkben is. Az Úr, amikor megenged nehéz helyzetet az életünkben, és mi zúgolódunk, mi elkeseredünk, mi kísértjük az Urat, az Úr sokszor megenged ennek következtében még nehezebb élethelyzetet. De ezt is miért teszi? Miért engedi? Azért, hogy hozzáforduljunk, hogy valamilyen módon, de a szívünkre tudjon beszélni. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek az ő szíveteket. Az Isten először az ő áldásaival akar megszólítani. Ha ezekkel nem tud megszólítani, akkor az áldások elvonásával akarja mi szívünket hozzáfordítani. De mindenképpen azt szeretné, hogy figyeljünk ő rá, és ne csüggedjünk el az életnek a megpróbáltatásai, az élet nehéz helyzeteiben, hiszen számtalan jelét és bizonyságát adta már az ő hűségének és szeretetének. És olvassuk el a Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 12 és 13. versét, ezeket a figyelmeztető szavakat, amelyeket olvastunk a bevezető alapigényben. A Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 12 és 13. versei ezt mondják: vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Mit mond itt Pál apostol?
Pál apostol azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy valaha ne legyen hitetlen szívünk. Mit olvastunk a 19. versbe? Ez a nép miért nem ment be az ígéret földjére? Hitetlenség miatt. Miért? Nem azért, mert elfelejtették azt, hogy Isten létezik. Nem azért, mert valamilyen elméleti ismeretről megfeledkeztek, és ezért nem hittek valamilyen elméletben, nem azért. Hanem nem hittek az Isten állandó jelenlétében és változhatatlan hűségében és szeretetében. Ez volt az a hitetlenség, ami miatt ők nem mehettek be az ígéret földjére. És ezért mondja a Szentírás, ezért mondja Pál apostol, hogy vigyázzunk, hogy valaha bármelyikünknek ne legyen hitetlen szíve. Ez nem azt jelenti, nem attól a veszélytől óv bennünket a Szentírás, hogy egyszer csak mondjuk elfelejtjük a hármas angyali üzenetet. Vagy nem hiszünk az Isten parancsolataiban, vagy elfelejtjük, hogy a negyedik parancsolat a szombat. Nem ettől óv bennünket a Szentírás, hanem attól, hogy elfelejtjük azt, és nem hiszünk abban, hogy az Isten a legnagyobb nehézségeken keresztül is ott van velünk, és hogy a nehézségek árán akar bevinni majd bennünket az örök nyugalomba, de nem azért, hogy itt elveszítsen bennünket, hanem hogy bennünket megerősítsen, az ő hatalmát meg tudja mutatni a mi életünkben, és ezáltal élő bizonyságai legyünk az ő szeretetének és hűségének. És ha mi erről megfeledkezünk, és nem töltjük be ezt a küldetésünket, akkor a mi szívünk is gonoszszá válik, és megkeményedik. A hitetlenség ide fog vezetni, hogy gonosszá és keményé válik a mi szívünk. És mi lesz ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lesz, hogy minden elméleti ismeret mellett az Istentől el fogunk szakadni. És ettől óv bennünket a Szentírás, hogy nehogy hitetlenek legyünk, nehogy ne engedjünk az ő kérlelő, az ő szeretetteljes szavának, mert ezeket a következményeket akkor nem tudja elhárítani a mi életünkből. Azt mondja itt az záró figyelmeztetés, hogy vigyázzunk arra, hogy az Istentől, az élő Istentől el ne szakadjunk. Tegyük fel azt a kérdést, hogy az Istentől hogy tud az ember elszakadni? Hogy tud az ember az Istentől elszakadni? Mi szakíthatja el az embert Istentől? Mi az, ami elszakíthatja egyedül? Szeretném felolvasni a Római Levél 8. fejezetéből a 35-től terjedő verseket. Pál apostol így kezdi ezt az igeszakaszt, egy kérdést tesz fel. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztusnak szerelmétől? Hogy szakadhatunk el a Krisztus szerelmétől? És utána azt mondja, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. Ezek a körülmények, a legnehezebb körülmények, milyen élethelyzeteket mond, nyomorúságot, szorongattatást, üldöztetést, éhséget, mesztelenséget, veszedelmet, fegyvert, a legnehezebb körülményeket említi, és fölteszi a kérdést, hogy ezek elszakaszthatnak bennünket a Krisztustól, a Krisztus szeretetéről, tett szeretetéről. Utána így olvasuk a 38-tól terjedő versekben. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szeretetétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát amikor Pál apostol elmondja azt a zsidókhoz írott levélben, azt a figyelmeztetést, hogy vigyázzunk arra, hogy az élő Istentől el ne szakadjunk, akkor nem arra utal, hogy olyan nehéz helyzetek fognak a mi életünkbe esetleg bekövetkezni, ami elsodor bennünket az Istentől, vagy elszakít. Sőt, azt mondja, hogy ezek a helyzetek nem tudnak elszakítani. Az Isten és az ember közötti kapcsolatot, köteléket, szoros, elszakíthatatlan köteléket egyetlen egy valakinek van hatalma szétvágni. És ez a valaki, akinek hatalma van, ez nem a sátán. Egyetlen egy valakinek áll hatalmában, és az én vagyok. Egyes egyedül én szakíthatom el ezt a kötelet, ami engem az Istenhez köt, hitetlenség által, ha nem bízok meg az ő szeretetében és hatalmában. És ezért mondja nekünk figyelmeztetésként, hogy vigyázzunk arra, hogy az élő Istentől el ne szakadjunk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy emlékezzünk meg mindig az Isten bizonyságairól, emlékezzünk meg az ő csodáiról a mi életünkben, hogy a hitünk napról napra erősödjön, hogy a mi életünk bizonyság legyen ebben az utolsó időben is az Isten szeretetéről és hűségéről, hogy az Isten jó tervei megvalósulhassanak általunk az emberek között, de ugyanakkor az Isten jó terve a mi életünkben is megvalósulhasson, hogy be tudjon bennünket vezetni az örök nyugalomba. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyám, köszönetet és hálát mondunk neked azért,
hogy te a szeretetnek, a hűségnek és a kegyelemnek az Istene vagy. És köszönjük, Istenünk, hogy nem vontad vissza a te kegyelmedet és szeretetedet mi tőlünk, a mi bűnös hitetlenségünk ellenére sem. Istenünk, köszönjük, hogy nem vontad meg a te jóságodat és irgalmadat felőlünk, annak ellenére sem, hogy mi téged napról napra megbántunk, azzal, hogy bizalmatlanok vagyunk te irántad, hogy elfeledkezünk a te csoda dolgaidról. Istenünk, kérünk téged, adjál nekünk egy megváltozott szívet, egy megváltozott gondolatot, egy egész megváltozott szívet és lényt. Istenünk, adj az, hogy ne a régi módon gondolkodjunk, ne úgy gondolkodjunk, ahogy gondolkodtunk idáig, hanem adj az, hogy teljesen meg tudjunk változni. Adj az, Istenünk, hogy valóban ott legyen a mi szívünkben az, hogy a te hűséged változhatatlan, adj az, hogy élő hittel tudjunk te beléd kapaszkodni, és óvjál meg, Istenünk, bennünket attól, hogy a mi hitünk csak elméleteken alapuljon. Adj az, hogy a mi hitünk a napokban, minden napokban látszódjon meg, amikor nehézségek vesznek körül. És Istenünk, adj az, hogy ezzel szerezzünk neked dicsőséget, ezzel tudjuk az emberek figyelmét felhívni a te szeretetedre és jóságodra, hogy a legnagyobb baj és nehézségek idején sem lankadunk el, hanem te benned bízunk és téged hívunk segítségül. Istenünk, köszönjük, hogy ezáltal önmagadat is meg tudod dicsőíteni, hogyha mi így viszonyulunk az élet nehézségeihez. De még egyszer kérünk, bocsássad meg, hogy annyiszor másképp éltük a mi életünket, de kérünk téged, te adjál nekünk mindahhoz erőt, amiről most szóltunk, és ne engedd, Istenünk, hogy újból és újból kísértsünk téged, és ne engedd, hogy ezáltal újból és újból keményedjen a szívünk, és végül teljesen elszakadjunk tőled, hanem adjad, hogy élő hittel beléd kapaszkodva tudjunk járni ebben az életben, és köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így járunk te veled, akkor te beviszel bennünket az örök nyugalomba, beviszel bennünket a mennyei Kánaánba. Istenünk, köszönjük, hogy ez az ígéreted valóra fog válni. Köszönjük, hogy üdvözelendők sokaságát fogod egy örök életben részesíteni. Istenünk, arra kérünk, adjad, hogy ebben a sokaságban mi is ott lehessünk. És köszönjük, hogy erre mindannyiunknak van most még lehetősége, mert köszönjük, hogy te mindannyiunkat még most kérlelsz arra, hogy megfogadjuk a te hívásodat, a te szeretetedet. Urunk, adjad, hogy ma meghalljuk a te kérlelő szavadat, és adjad, hogy engedjünk meg a késztetésednek, és a hitünk növekedjen te benned, hogy a te jó terveid velünk is megvalósulhassanak. Az Úr Jézus nevében kértük mindezt. Amen.

itt gyermekek. Ketten is. Ketten? Jól van? Hárman. Akkor őket szeretném először köszönteni, és nektek szeretném először, ott egy kis, ott a harmadik kislány. Az Isten üzenetét szeretném először nektek tolmácsolni. Kérdezhetek tőletek valamit, lányok, picik? Emlékeztek a Noé történetére, a nagy hajó történetre?

Egyszer csak ott a hajóba megjelent. Hogy képzelitek ti ezt el? Hogyan szólt az Isten az állatoknak? Ugye gondolom, én magam, de igazából a kisfiamtól tudom, hogy az Isten belesúgta a fülükbe, hogy induljanak el, mert majd valahol lesz valami, ahová bele kell menniük. Ti is így képzeljétek el, mint az én kisfiam? Mondta is nekem, hogy hát apa, Noé bácsiról fogsz prédikálni, hát ez mindenki tudja. Ti is így képzelitek el? Ugye milyen egyszerű az élet? Képzeljük el azt, hogy sok-sok állat, oroszlánok, kígyók, mindenféle állat meghallotta az Istennek a hangját, és elindultak egymás után szépen sorba. És bementek a bálkába. Noénak mi volt a dolga? Hogy kinyissa az ajtót, hogy erre kell menni. Igen, megmondta, hogy ott az ajtó, ott kell bemenni. Igaz? Ugye milyen egyszerű az élet? Az Isten megkereste az állatokat, és elmondta nekik, hogy merre kell menni. És a következő kérdés, hogy ti ezt tudjátok? Bizony, tudjátok ám, hogyha szól hozzátok az Isten, az Úr Jézus, akkor mit csináltok? Pontosan. Ennyi az élet lényege. Tudják az állatok, tudják a kislányok, csak mi nem tudjuk. Látjátok, ezért tanulunk mi tőletek. Azt mondta az Isten, hogy legyünk gyerekek, olyanok, mint ti. És akkor mi is tudni fogjuk, hogy honnan, hova kell eljutni. Nekünk ez nagyon nehéz, nektek még könnyen megy. Azt üzeni nektek az Isten, hogy a szívetek, amilyen most, adjátok neki. És akkor majd ő vezet benneteket, ahogyan az állatokat. Egyszerű. Tudjátok, jobban, mint mi. Most pedig figyeljetek még, mert ugyanúgy Noé bácsiról fogok szólni, bárkáról, és esetleg még hallotok érdekes dolgokat. Kedves gyülekezet, most titeket köszöntenélek. A kiköltözésről szólna az egész nap, és a legnagyobb kiköltözőről kellene gondolkodnunk, Noéról, akinél nem volt nagyobb emberi kiköltöző, de egyetlen kérdést tennénk fel, és arra keresnénk a választ, hogyan kell bárkát építeni. Itt most természetesen nem a gyakorlati hajóépítő tudásról gondolkodnánk, hanem arról, hogy Noé hogyan jutott el odáig, hogy bárkát épít. De az alapigénk nem Noé lesz, hanem Jelenések könyve nagyon-nagyon jól ismert igéje. Jelenések könyve első fejezet harmadik verse, mint mindenki betéve tudja kívülről is, ezért felolvasom. Jelenések könyve első fejezet harmadik verse. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Tulajdonképpen az a kérdésünk, hogyan tudjuk betölteni a proféciákat, és mondjuk boldogok lenni. De ezt Noé életéből szeretném megvilágítani. Ugyanis ő betöltötte a proféciát, és boldog volt. Lapozzunk Mózes első könyve 6. fejezetéhez. De mivel ismert az ige, először egy-két gondolatot gondoljuk végig, mert jól ismert történet. Ugye tudjuk azt, hogy Noé napjai milyenek voltak, tudjuk azt, hogy a mi napjaink milyenek, és tudjuk azt, hogy Jézus azt mondta, hogy a kettő majdhogy nem ugyanaz. Itt csak alapvetésnek egy dolgot szeretnék leszögezni. Ugye mi úgy gondolkodunk, és jól, jogosan, hogy olyan dolgok előtt állunk, amiről fogalmunk sincsen. Noé hasonló módon szembesült ezzel a kérdéssel, olyan dolgok előtt állt, amiről fogalma sem volt.

olyannyira, hogy ugye tudjuk a későbbi tanulmányainkból, történetből, hogy hajót kellett építeni egy olyan világba, ahol gyakorlatilag az esőt sem ismerték. Tehát hajózás meg ilyesmi nem volt. Hajóépítési ismeretek gyakorlatilag nem voltak. Magyarul csak pár gondolattal érzékeltetni szeretném, hogy hasonló dolgokon ment keresztül, fogalma se volt arról, hogy mi fog következni. És igazából a kérdésünk ez lesz, hogy hogyan jutott el odáig ez az ember, hogy akkor ő most építeni fog egy hajót. Ugyanis semmiféle előzménye nem volt. Ahogyan a mi életünkben is rengeteg mindennek nem lesz előzménye. Ugye proféciának a betöltéséről szóltam az elején. Fel lehetne tenni egy kérdést, hogy miért mondom én azt, hogy Noé proféciát teljesített be? Ugye föl is tehetném kérdésnek, hogy tudjuk-e, hogy miért mondom én ezt? Milyen proféciát teljesített be Noé? Ugye, utalás van csak rá, ugye, ami Matuzsálem, amit mi Matuzsálemnek hívunk, ugye Matuséla, jelentése, amikor ő meghal, akkor eljő az özönvíz. Tehát még a neve is, nevében bent van, ez egy beszédes név, hogy tudták, hogy fog történni valami, lesz valami, Matuzsálem neve is tanúskodik róla. És ugye mi tudjuk a saját proféta irodalmunkból, hogy Énok prédikált az özönvízről. Noé neve azt jelenti, hogy ő vigasztal meg bennünket. Azon a földön, amelyet megátkozott az Úr. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a név testesítette meg az embert. Miért vigasztal meg? Mert azzal, amit tesz, amit tett, valamit hirdetett, valamit megélt és átadott. Tulajdonképpen Noé neve minden végidőbeli keresztényt kellene, hogy jellemezzen. Ő megvigasztal egy olyan földön, amit az Isten megátkozott. A kérdés az, hogy hogyan lehet ide eljutni. Mit tudott Noé? Azt tudta, hogy lesz valami. De nem volt róla fogalma, hogy mi. És képzeljük el azt, hogy fogalmuk se volt azokról a dolgokról, amit mi ismerünk. Eső, víz, hajózás. Semmi. Azt tudta, hogy valami lesz. Homályos. Hogyan fog ez az ember hajót építeni? Ugye logikusnak tűnik az a dolog számunkra, tehát nagyon sok minden evidencia, hogy hát Noé épített egy hajót, aztán belement. Hogy lehet idáig eljutni, hogy építek egy hajót? Ugye, hogyha most ezt kiveszem ebből a környezetből, és behelyettesítem a mai világba. A kiköltözés kapcsán, vagy önfenntartás, vagy bármiféle önrendelkező közösség létrehozása ürügyén. Hogy lehetséges ezt megcsinálni? Egyszerű megoldás, sehogy. Próbáljuk ki. Költözünk ki, tíz család egy kis faluba. Egy évet adok nekik. Nem többet. Hogy lehetséges megcsinálni? Vagy hogy lehetséges összerakni egy tengerjáró hajót a semmiből? Ennyi vezető után nézzük Noé történetét. 6. fejezet, 8. versétől olvasom. 4 pontot lehet összeszedni Noé életébe, ami a bárkaépítéshez vezette. Ezeket fogjuk megvizsgálni. 1 Mózes 6.8. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt, Noénak pedig ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal, és Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. És mondta Isten Noénak, elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát. Csak eddig olvasom a magának a bárka leírását nem. 4 pontba lehet összefoglalni, hogy mi vezetett a bárka építéséhez. Ha megfigyeltük, nem azzal kezdődött a dolog, hogy Noé valamit felismert, egy szükségletet, és akkor erre alapított valamilyen intézményt, ami ezt megoldja.
Első pont. Kegyelmet talált az Úr előtt. Ezt most fel is tenném azt a kérdést, hogy ez mit jelent? Valaki, aki úgy gondolja, mondja meg nekem, hogy mit jelent ez, hogy Noé kegyelmet talált. Mit jelent kegyelmet találni az Isten előtt? Ennél sokkal-sokkal többet. Ugye itt egy olyan szó szerepel a héberbe, ami azt jelenti, hogy kegyelemben lenni, belemerülni az Istenbe. Amit mondtunk, azok mind valamilyen ajándékok, vagy valami, ami velünk kapcsolatos. És ugye mi ebből indulunk ki általában, hogy a kegyelem az, ha én valamit kapok. De a Bibliából ez nem igaz. Ugye mi azt gondoljuk, hogy az akkor valami jó, hogyha áldás van rajta. Azon mérünk le mindent, hogy ha van áldás, akkor az Istentől való. De ez nem igaz, mert mindenki kap áldást, függetlenül attól. Nézzünk körül a világba. A Biblia szerint az Isten maga, a személy, a kegyelem és az áldás. Meg kell különböztetni áldást, mint majdnem egy exakt fogalmat, amit mi használunk, és az Isten jelenlétét, mert a kettő nem ugyanaz. Noé az Istent találta meg, és belemerült. Elmerült az Istenbe. Ezt mondja a Biblia. Az Isten állandó jelenlétébe került azáltal, hogy berekerült az Isten Noéba, Noé meg az Istenbe. Első lépése a bárkaépítésnek. Enélkül semmi nincs. Enélkül hazugság minden. Enélkül valami, ami nem az. És nagyon enyhén fogalmaztam. Noé belemerült az Istenbe, és onnantól kezdve többé nem Noé volt, hanem maga az Istennek az eszköze. Enélkül semmi nincs. Csak látszat, és egy olyan munka, amit nem tudom, kinek végzek. A következő, hogy haladunk tovább, ugye 9. vers, Noé igaz ember volt, Istennel járt. Ez a kettes pont lehetne. Következő lépés a bárkaépítés, ez kiköltözés, ez bármilyen munkához, amit az Istennek akarunk esetleg végezni. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy itt még munkáról szó sincs. Semmi. Noénak fogalma sincsen semmiről, ő egy valamit tud. Belekerült az Istenbe. És mit akar? Nem akar dolgozni, nem akar építkezni. Az Istennel akar járni. Mert jó vele lenni. Nem akar még csinálni semmit se. Mit tud csinálni? Egyetlen dolgot szeretne. Megragadni az Isten kezét, és nem ereszteni el többé. És még nem dolgozik. Mert még nem tud. Isten jelenlétében került. Istent látja, Istent lélegzi be. Szó szerint. És ebből következik majd az ő hite. Ugyanis hitnek az a lényege, hogy van valami megfogható. Nekem nincs nagy hitem, csak egy nagy Istenem, akit látok. Enélkül én csiholhatok magamba hitet, mindenfélét csiholhatok. Nem fog működni. És úgy nőtt Noé hite, hogy minél több időt töltött azzal, aki a legfontosabb volt számára. És a benne lakó Isten vált az ő hitévé, elkezdett élni. De még nem dolgozik. Még mindig nem dolgozik. Még mindig csak ül, mint egy csecsemő. És táplálják. Harmadik pontot, hogyha ebből következően levonhatnám, amikor azt mondja, hogy igaz ember volt, fedhetetlen. A járás, az Istennel való járás eredménye igazzá válik. Nem azért, mert egyszer csak a rossz énjéből jó lesz, hanem mert kicserélődött. És abba kezd felnőni egy másik valaki. Tehát nem az van, hogy én rossz voltam, és addig kell dolgoznom, gyakorolnom, amíg jobb leszek, hanem egy teljesen más valaki vagyok. És kezdem az életemet, mint csecsemő is felnövök. A kereszténység, a hit lényege, hogy kicserélt élet.
nem megváltozott. A változás majd utána jön. Tehát igazzá vált. Ez a hitnek az eredménye, a folyamatos hit, a folyamatos gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy az Isten járt, hallgatott rá, követte őt. És így lépésről lépés. Először csak egy picit, aztán mindig nagyobb dolgokat. Egy egyszerű kérdés, hogy föltettem magamnak, hogy Noé ebben a pillanatban meg tudta volna építeni a bárkát? Tudta volna követni az Istent? Azt se tudta, miről van szó. Mindennek rendelt ideje van, még nem volt itt az idő. És megnézzük, nem ő találta ki, hogy mit kell csinálni. Ő még most csak figyelt, és élvezte az Isten jelenlétét. Örvendezett az Istennek, és ezáltal változott át. És most jön a negyedik pont, 13. vers. Isten mondta Noénak. Kijelentést kapott. Nézzük csak meg, van három pontunk. A negyedik pont, amikor az Isten először megszólal. Kijelentést kapott. És mi volt a kijelentésben? Isten elmondja, hogy mi fog történni. Proféciát kapott. A kérdés az, hogy boldog, az előbb boldog, aki hallgatja, felolvassa, megcselekszi, és aszerint él. Noé kapott valamit, ami nagyon elgondolkodtató, hogy képzeljék el azt, hogy ő tudta, hogy mi lesz, és mit csinált. Át lehet helyezni jelen korunkba. Mi tudjuk, hogy mi lesz? Persze, hogy tudjuk. Jobban, mint bárki más. És mit csinálunk ezzel? Mit kezdünk mi ezzel? Noé kapott egy kijelentést. Miért? Mert akkor már tudta, ki az Isten, és tudott rá hallgatni, és hallotta őt, és tudott vele kommunikálni. Ez a kijelentés egyben egy nagyon fontos dolog, parancs. Kapott egy parancsot. Építsél bárkát. Na most ez egy fontos kérdés, hogyha így ezen elgondolkodunk, hogy képzeljük magunkat a helyébe. Egyik reggel az Isten megjelenik nekünk, és azt mondja, hogy ez és ez fog történni, neked kell építened egy bárkát. És ugye amikor bárkát mondunk, akkor képzeljük el egy óceánjáró hajót. Tehát nem egy ilyen kis balatoni ladikot, hanem egy óceánjáró hajót. Tehát itt vannak a méretek. Ugye elképzeltem magamat, hogy az Isten elmondja, hogy igen, igen, igen, nagyon jó, de egyrészt, uram, valami hiba van, mert soha nem láttunk még esőt. Nem tudjuk, mi az, hogy hajózás. Ilyen hajót még nem láttunk, meg semmilyen hajót nem láttunk még. És én még nem építettem soha semmit se. Ezt te hogy gondolod? Biztos rossz. Hát, te is tévedesz. Néha biztos rossz embernek küldted az üzenetet. Sokszor elgondolkozom ezen, hogy én így élek. Van profétai kijelentésünk? Hát persze, hogy van. Kettő féle is. Van Biblia is, meg van egy másik. Komolyan vesszük? Nem mondok rá semmit sem. Azt mondjuk, hogy urunk, tévedtél. Nem mi vagyunk azok. Bocsánat. Te is tévedhetsz. Hanem mit csinált Noé? Elkezdett építeni. Én nagyon elgondolkodtató, hogy nem kérdezősködött. Nem csinált semmit. Fölállt és indult. Katona volt. Kapott egy parancsot, és elindult. Ugye Jakab apostol levelében ez úgy van megfogalmazva, hogy mutasd meg a hitedet a te cselekedeteidből. Noé építése a hitének volt a cselekedete. Következő abszolút kérdése. Proféta, profécia, jövő, cselekedet, jelen pillanatban X. Nincs. Magyarul, mutasd meg a hitedet a te cselekedeteidből. Az egyenletnek a vége üres. Minden ott van, az egyik fele megvan, a másik hiányzik. Noé abban a pillanatban nekiállt építeni. Tehát ezt most úgy képzeljük el, hogy fogalma nem volt, hogy mit, meg hogyan, meg merre. És miért csinálta?
Azért, mert kegyelemben élt, Istennel járt, igazzá vált, kijelentés alapján élt. Nem lehet veszteni. Ezzel a négy dologgal nem lehet veszteni. Ha egy hiányzik, már vesztettünk. Ugye erre mondja a Biblia, hogy jól gondoljátok meg útjaitokat. Csak az egyik hiányzik. Vége mindennek. Azok az emberek, akik ott állnak majd Jézus előtt, és azt mondják, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk nagy dolgokat és profétáltunk, é. A négyből hiányzott egy. És azt mondja Jézus, hogy soha nem ismertelek benneteket. Mi volt a bárka? A hajó. A hitének a gyümölcse. És ugye nagyon fontos dolog, hogy a gyümölcs mire való? Táplálja az embereket. Az nem egy öncélú valami, nekem már van. Nagyon sokszor így gondolkodunk, hogy jaj, de jó, nekem van. De csak akkor van, ha táplálok vele másokat. Ha nem táplálok, akkor nincs semmi. A bárka nem azért volt, hogy Noé tesz egy kis föld körüli utat, hanem azért, hogy mindenkit meg tudjon menteni. Elképzeltem azt, hogy lehetséges, hogy a bárka egyik része teljesen üres volt. Mert oda kellettek volna a testvérek, az emberek. 8 voltak, akik oda bementek, meg az állatok, akik tudták, hogy ki után kell menni. Lehet, hogy az egyik fedélzet, ez most csak fikció, üres volt. Ott volt azoknak a helye, a családtagok, rokonok, stb., a gyülekezet, akik nem mentek be. Gyümölcs, de azokkal élni is lehet, és kell. Noé úgy élt, hogy amit hitt, azt hirdette. És nem csak beszédben, hanem cselekedetekben. Ugyanis az Isten országa erőből áll, legfőképpen, nem beszédből. Képzeljük el azt, hogy Noé beszél arra, hogy jön egy nagy víz, minden el fog pusztulni, és nem csinál semmit. Végidő, jönni fog, és nem csinálunk semmit, esetleg. Hiteles a kettő? Azt gondolom, hogy önmagáért beszél a kérdés. Mutasd meg a hitedet a cselekedeteidből. Azzal gyakorolta hitét Noé, hogy épített. Noé a bolond. Ugye így csúfolhatták őt. Épített egy nagy dobozt. 300 méter hosszú dobozt a föld közepén. Meleg van, gyönyörű szép környezet, és Noé arról beszél, hogy itt minden el fog pusztulni. És bolond Noé elkezdte építeni a dobozkáját. Békesség, biztonság. Soha nem lesz itt semmi. Ne higgyetek neki. Azon gondolkodtam, hogy nekem lenne bátorságom itt a hősök terén nekiállni egy ilyet. Mert valószínűleg hasonló lehetett a kérdés. Ide elindulnék, és azt mondja az Isten, hogy indulj el! Építs egy hajót a hősök terén. És az a kérdés, hogy ha az Isten nekem nem szól, akkor lehetetlenség egy ilyet csinálni. Nem lehet megcsinálni. És ugye olyan viccesek ezek a dolgok, de azért, mert nekünk még erről fogalmunk nincs, hogy Noé egy közösség része volt, és az Isten szólt hozzá, és csinált valamit, ami nem egyezett meg a közösségnek a gyakorlatával, hagyományaival, sőt, a természet akkori rendjével sem. Ha Noé nem hisz, nem csinál semmit se. Valami kis valamit ott összeeszkábálgat, hogy mégis az Istennek is legyen jó, meg nekik is. De Noét ez nem érdekelte, mert ő kegyelemben élt. Nem látott más, csak az Istent. Képzeljük el, hogy most itt a gyülekezetnek ki kéne menni, és nekiállni hajót építeni oda. És azt kéne folyamatosan prédikálni, az Andrássy úton, a Deák téren, hogy özönvíz lesz. És megkérdezik, mikor? Nem tudom. De lesz. Ó! Miért? Honnan veszed Noé? Mondta az Isten. Szegény Noé. Viccesen hangzik, de ezen mindenkinek át kell menni. Ha ezen nem megyünk át, akkor semmi nem lesz itt. És ugye
remélem, hogy érzékeljük, hogy itt nem azon van a hangsúly, hogy most hajót építünk, vagy bármit. A hajóépítés az a valami, amivel mi a hitünket kifejezzük, megéljük, átadjuk. Ez lehet bármi. Az a fontos, hogy az Istentől legyen, kegyelemben. Ő mondta, parancsolta, belejárok, legfontosabb számomra. Miért hirdette, miért épített bárkát Noé? Vagy írja is a Biblia, hogy hirdette az igazságot. Miért tette? Egyszerű, mert hiányzott az emberekből. Ma meg lehetne megint kérdezni, hogy az emberekből mi hiányzik. Csak egy kicsi kis dolog, az igazság. És a hirdetése ennek az volt, hogy Noé felhívta a figyelmet arra, azzal a bárkával, vagy bármivel, hogy ne gondoljátok azt, hogy amit csináltok, az jó. Kivonult a világból. Azt hiszem, ismerős ez a szlogen. Kivonult a világból azáltal, hogy hirdette az igazságot, akár az élete árán is. Nem érdekelte az, hogy ki mit gondol, mit csinálnak, mit nem csinálnak. 120 éven keresztül piszkálták ezt az embert. Nem egy kis pici idő, egy hét alatt valamit összerakok, 120 éven keresztül csúfolták, próbálták megakadályozni. Mindenki elképzelheti a jeleneteket, hogy mit tehettek meg. Biztos, hogy nem csak annyit csináltak, hogy hát ez bolond. Sok mindent csinálhattak. Képzeljük el azt az embert, aki 120 éven keresztül kitart. Ha csak egy bolondos ötlet volt. Ugye vannak ilyenek, akik építenek várat maguknak, meg atombunkert, meg mit tudom én, mindenfélét. 120 éven keresztül, töretlenül. Ő most vagy nagyon őrült volt, vagy valójában az Istennel járt. Ez még valakiről mondható el. Jézus Krisztus. Vagy a völgy legnagyobb őrültje volt, aki azt állította magára, hogy ő az Isten fia, vagy tényleg az volt. Nincs köztes lehetőség. Na most, kedves testvérek, ez előttünk is. Előttünk áll, ugyanis csak abban az esetben tudunk bármit kezdeni, ha mi az Istennek gyermekeivé válunk. Egyébként most fejezzük be a komédiát, és menjünk haza. Mert az egész csak komédia. Mi a bárka? Az Isten számára, de az emberek számára is, a megmentésnek az egyedüli eszköze. És ugye meg lehetne kérdezni, hogy miért? Ez egyszerű. Azért, mert az Isten mondta. Számtalan módon megtehette volna, hogy az embert megmenti. Akarta volna, jön az özönvíz, mindenki egy ilyen kis levegő buborékba ott el van magába. És ugye ketté választott a Vöröstenger, nem lett volna nagy ügy. A bárka építés, ez most már csak nem akarok részleteibe belemenni, mert ez egy külön tanulmányt igényelne. Tanítja az embert a közösségre. Ugyanis közösséget nem úgy építünk, hogy összejövünk, és akkor tartunk csoportterápiákat, és akkor egyszer csak azok leszünk. Hanem fordított. Belemerülünk a kegyelembe, bennünk van Jézus Krisztus, azért vagyunk testvérek, mert ugyanaz a vér folyik bennem, mint bennetek. Ha ez nem így van, akkor csak elvtársak vagyunk. Ha tetszik, ha nem. És a közösség alapja ez, hogy én bennem ugyanaz lakik, aki benned. És egyszer csak észreveszem, hogy testvérem. Testvérem. Tényleg? Igen. És nem teszek érte semmit, csak felismerem. Attól függetlenül kell érte tenni, mert minden kapcsolatért kell tenni. De ha Ádám csak felismerte Évát, ugye az Isten vitte elé, ugye a közösségnek az abszolút jelképe a Bibliában, akkor ez most is így működik. Közösség nélkül semmi nincs. Nem attól
hiszi el a világ, hogy mi Isten fiai vagyunk, hogy mi felírjuk magunkra. Hanem attól, hogy van két ember, akik valójában test és vér. Aki Istennel egy, az egy lélek vele. Mi valójában, ha olyanok vagyunk, mint Noé, lélegzett vételt se tudnánk venni egymás nélkül. Ugyanis egy test vagyunk. A lábnak kiveszi a levegőt. Az orr. Egymás nélkül mi nem tudunk létezni. És az Isten a kommunikációs csatornaként szeretné használni a gyülekezetet, aki építi a bárkát. Istennel nem lehet máshogyan találkozni, csak egy közösségen keresztül. Ez a test. A bárka építése az a munka, amit az Isten rám, személyesen rám bíz. Amit én veszek el tőle. És csak én tudom, hogy mi az. És a testvéreim felismerik. Esetleg. És ez azért problémás, mert én rengeteg mindent felismertem magamban, hogy ezt az Isten biztos rám bízta. Ha nincs az ember kegyelembe merülve, akkor a világot is meg tudja hódítani. Mert az Isten úgy gondolja, hogy szólt hozzá. De nincs más lehetőség. Az Istentől kell elvenni, és csak is tőle. Na most szólhat embereken keresztül természetesen, de nekem ebben bizonyosnak kell lennem. Annyira, hogy lesz egy idő, mikor az életemet kell erre rátennem. Na most a dolog érdekessége, hogy ezt pozitív értelemben használom, ugyanis ez nem lesz probléma. Most lehet, hogy félelmetes az, ami előttünk áll, de csak azért, mert esetleg nem tudunk az Istenről semmit. Egyébként miért lenne az? Nehéz. Nehéz idők lesznek természetesen, mert nem tudjuk, hogy mi fog következni. De ő viszont igen. Egyetlen kérdés az, hogy ő hol van. Kopogtat, vagy vacsorázik. Azért félelmetes a végidő, mert ő csak kér engedélyt bejönni. Elnézést kérek, légy szíves. És nem mondom, mert nem egy kellemes dolog. De nekem kellemetlenem az, hogy esetleg ő nincs velem. Noé nem mert egy lépés sem tenni nélküle. Na, egy utolsó kérdés. Nem tudom, gondolkodtatok-e rajta, hogy ugye 8-an voltak a bárkában, tehát eléggé alacsony a szám. De engem izgalmasabb gondolatokra vezetett az. Miért pont Noé? Tehát ugye a Biblia elég szükszavú, de csak egy család élt akkor a vidéken? Egy ember volt talpon? És hogy ő kezdett neki ennek a dolognak? Ugye amikor Noéhoz szólt az Isten, akkor titkokat nyilatkoztatott neki ki. Ezek a proféciák, titkok. Minden ember előtt rejtve vannak. Csak Noé ismerte. Ezen érdemes elgondolkodni. Felfogtuk mi, hogy micsoda nép vagyunk? Sok kis Noé. Itt van a kezünkben, mindent tudunk a jövőről. Isten elárulta nekünk. Ugyanaz a státuszunk, mint Ábrahámnak, amikor azt mondta, hogy elmondjam-e az én barátomnak, hogy mi fog következni Szodomával és Gomorával. Felfogtuk, hogy minden titkot ismerünk, ami kell. Noén kívül senkit nem érdekelt ez a kérdés. Ez olyan félelmetes ezt kimondani, hogy senkit nem érdekelt, hogy mit mond az Isten. És ugye azért érdekes, mert ott volt, tudhatták. Énok több száz évig prédikált róla. Matuzsálem 900 évig élt. Ezen is érdemes gondolkodni, hogy miért ilyen hosszan. Ugye ő prédikált leghosszabban a özönvízről. És senkit nem érdekelt. Ugye valószínűleg nem csak 3 vagy 4 igaz hívő volt abban a korban. Mi mindent tudunk, úgy gondoljuk. Engem inkább az érdekel, hogy érdekel valakit, mit mond az Isten most. Annyira, hogy az életével bizonyságot is tesz róla. A többi nem érdekes. Semmi jelentősége nincsen. És a másik. Lehetnek nekünk proféciáink, gyönyörűen leírva, elmondva, elénekelve.
ha az Isten nem jelenti ki számunkra, nem léteznek, ha mi nem vágyunk az Isten után, akkor nekünk nem tudja kijelenteni az ő akaratát. Magyarul ennek semmi ereje nem lesz. Ha nem vágyakozunk ő rá, ő vele lenni, benne lenni, belélegezni, akkor csak egy látszat az egész. Vásári komédia. És esetleg majd joggal kérdezzük, hogy hát nem tettünk nagy dolgokat a te nevedbe. De hát soha nem érdekelt az, hogy te mit gondolsz erről a kérdésről. Akkor miért várod el, hogy én bármilyen kérdésben most végig gondoljam azt, hogy te mekkora dolgokat tettél értem? Soha nem érdekelt az, hogy velem mi van. Miért jössz most hozzám? Noé megkapta ezeket a titkokat. Mik voltak ezek? Ugye azt mondja, ezen érdemes elgondolkodni. Így szól a 12. vers. Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. És ezután szólt Noénak, hogy elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Úgy ismerjük gyerekkorunk óta, hogy bennünk vannak, de gondoljuk végig, hogy itt mi történt. Isten látott valamit. Hasonló, emlékeztek? Ádámnál van ilyen. Nem tudta megfogalmazni Ádámnak, mi a problémája, Isten fogalmazta meg számára, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Valami volt, amit nem tudott megfogalmazni. Itt is. Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, és utána el kellett mondani Noénak. Miért? Mi azt gondoljuk, hogy mindent tudunk erről a kérdésről, már nem a bibliai kérdések, hanem mi történik körülöttünk. Itt azt mondja a Biblia, hogy Noénak az Isten kijelentette, hogy mi történik körülötte. Meglátta a valóságot, olyannak, amilyen az, valójában. Meglátta önmagát, meglátta az egész helyzetét. Meglátta, hogy valójában mi az egész földi történelem, és mibe élünk. Ti látjátok a valóságot? Kijelentette az Isten. Nem szlogenszerűen, hogy a föld megtelt erőszakossággal, és ezt el fogom pusztítani hamarosan. Ezt kéne hirdetni. Ugye nem vízzel, hanem tűzzel. Ha nem jelenti ki, akkor mi erről semmit nem tudunk. Fogalmunk sincs róla. Lehet, hogy azt gondoljuk, de azt mondja Jézus, hogy te vak vagy, és nem tudsz róla. Ezt is ki kell, hogy jelentse az Isten. Mi van most? Mit látsz? Ugyanis vak vagyok. Soha nem láttam a napot. Nem tudom milyen. Isten elmondja, hogy mit látsz most. És többé nem voltak titkai. Meglátta, hogy mi a valóság. Ezután megismerte a valóságot. Tudta, mi fog bekövetkezni. Tudta, hogy hol van. Egyszerű kérdés. Ha most feltenném a kérdést, hol vagyok? Mi a válasz? Krisztusban. Nem a földrajzi lényeg. Nincs jelentőség a földrajzi helyzetnek koordinátának. Ez a kérdés. Erre tudok-e válaszolni? Mi volt a szolgálatba lépéskor a kérdés, amit megkérdeztek az apostolok cselekedeteibe? Testvérem, vetted-e a szent lelket? Nem a diploma. Vetted-e a szent lelket? Avagy azt se tudjuk, mi a szent lélek. Mi János keresztségével keresztelkedtünk. Tudta, hogy hol van. Ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk, merre-e menni? Ki fog minket vezetni akkor, amikor minden szétesik körülöttünk, mindenhol zűrzavar lesz, mindenhol az igazságot látjuk, 99% igazság, 1% hamisság. Ki fogja megmondani, hogy melyik a jó? Felhívok valakit az ingyenesen? Nem. Akkor ott. Tudom-e, hogy hol vagyok most? Az állatok tudták, merre kell menni. A gyerekek is tudják. Jól gondoljuk meg az útjainkat. Tudta, hogy mit kell tanítani.
ez az utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, bárkát kellett építenie. Tudta, hogy mit kell tanítani. Hogy elgondolkodtam rajta, párszor láttam olyan dolgokat, hogy egy varázsló természetfeletti dolgokat csinált szemem láttára. Szó szerint varázsló. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy mit tudok én csinálni. Elmagyarázom neki, hogy tudományosan, bibliailag, bizonságtételileg ez nem létezhet. Nem is gyógyult meg az a valaki, akit éppen a szemem láttára csinált vele valamit. Mert mi így gondoljuk, és ez így nem lehetséges. Többször voltam ilyen helyzetben. Voltak elméleteim, el tudom mondani, hogy hogyan és mint. Azt mondja nekem az a valaki, nem érdekel. Nem érdekel. Meggyógyultam. Nem érdekelnek az elméleteid. És azt kellett, hogy mondjam, igazad van. Nem tudom, hogy mit kell tanítani. Nem tudok semmit. Ugyanis az Isten jelenti ki folyamatosan. Ha ez nincs így, akkor viszont tudom, hogy mit kell csinálnom, attól viszont az Isten irgalmazzon mindenkit. És megint csak visszaérkeztünk az első mondathoz. Kegyelmet talált Noé az Isten előtt. Ezzel indul és ezzel záródik. Ugyanis ez folyamatos. Folyamatosan találja az ember a kegyelmet, folyamatosan minél többet igyekszik találni, betöltekezni az élő vízzel. És egyre nagyobb lesz benne az Istennek a képe. És akkor az Isten beterel a bárkába, és ránk zárja az ajtót, és nem létezik olyan dolog az univerzumban, ami bánthatna minket. De most azt is végig gondolhatjuk, hogy egy akkora nagy vihar volt, ami átalakította a földet, létrehozta a Himaláját. Tengerek, stb. És egy kis pici kis gyufás dobozban ott van 8 ember kell, meg egy csomó állat. Könyörgöm. Nem mondjuk már, hogy ez a kis dobozka a fából kibírta. Nem. Az Isten belerejtette a szívébe ezt a bárkát. És megőrizte. Semmi más nem tudja ezt. Nincs olyan egyes feltételezések szerint szikladarabok röpültek fel a holdba. Hát most kis pici gyufás doboz. Nehogy már. Minket csak az Istennek a hatalmas keze tud megőrizni. Ami ezen kívül van, az engem meg nem is érdekel. Kegyelembe merült Noé, és az Isten rázárta az ajtót. És egy éven keresztül őrizte. És egy új földön lépett ki. Egy új földön lépett ki. Tulajdonképpen erről szól a kiköltözés. Kivonulunk a világból, Isten ránk zárja az ajtót, és egy új földön lépünk ki, ahol már nincs bűn, nincs szenvedés, és nincs halál. Csak ő. Kívánom nektek azt, hogy de inkább úgy mondom, hogy magunknak, mert nem vagyok semmivel sem különb, sőt, hogy közösen, együtt, nem külön-külön találjunk kegyelmet az Isten előtt, merüljünk bele, járjunk vele, és ragaszkodjunk hozzá az életünknél jobban. És annyira, hogy el tudjuk mondani, hogy nélkületek nem akarok menni az új földre. Nem akarok menni nélkületek az új földre. Ugyanis nélkületek nem lesz jó. Amen.

Kedves táborozóink, úgy hirdettük meg a szórólapunkon, amit a táborozásokról kiadtunk, hogy Ezékiás király imádságát is sorra vesszük, Királyok második könyve 19. fejezetéből, de mivel hogy Ezékiásnak több imádsága is benne szerepel a Bibliában, ezért én egy másik imádságát választottam ki, nem egy nemzeti fenyegetések idején elhangzott könyörgését, hanem azt az imádságát, ami a maga nemében páratlan a Biblián belül, amikor halálos betegségbe esett, amikor egy próféta jelentette ki neki a korai halálát, és Ezékiás ebben nem nyugodott bele, és Istenhez fordult, és ezt vegyük a mai reggelen, Ézsaiás könyve 38. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk el először az előzményeit ennek az imádságnak. Tehát nálam az Ószövetség 690. oldalán, Ézsaiás könyve 38. fejezetében az első három verset szeretném először olvasni, hogy mi is előzte meg ezt az imádságot, és hogyan teljesedett ki ez az imádság. Tehát Ézsaiás próféta könyve 38. fejezetében az első verstől a harmadikig először így olvashatjuk. Azon napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ámos fia a próféta, és mondta néki. Ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörgött az Úrnak, és mondta. Ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. Egyelőre idáig olvasom. Megrendítő pillanat ez, amikor egy próféta jelenti ki az Isten akaratát, hiszen itt nem arról van szó, hogy Ezékiás érezte, hogy milyen beteg, és hogy mennyire súlyosbodik a betegsége. Megjelent előtte Ézsaiás próféta, és azt mondta, hogy búcsúzz el a tieittől, rendeld el házad népét, és meg fogsz halni. És lélegzett elállító pillanat ez a Biblián belül is, hogy Isten valamit kijelent, és egy embernek van mersze ez ellen valamit tenni. De Ezékiás ezt tette. Isten azt mondta, hogy rendeld el házat, meg fogsz halni. És Ezékiás pedig nem önmagával tanácskozott, nem kétségbe esett, és nem is rendelt el házanépét, elment a szobájába, a falnak fordult, letérdelt, és elkezdett könyörögni az Istennek, hogy emlékezzen meg őróla az Isten, ő igazságban egész szívvel járt, és ezt szeretné tovább folytatni a népe vezetésében, és hogy milyen szívettépő, milyen őszinte imádság volt. A harmadik vers azt mondja, sírt Ezékiás keservesen. Kedves táborozók, Istennek mindannyiunkkal kapcsolatban jó akarata van. Akkor is, amikor Isten bizonyos dolgokat kijelent, hogy bizonyos rossz dolgok fognak bekövetkezni az életünkben, Isten várja azt, hogy mi küzdjünk a jóért. Ez egy megpróbáltatás volt, ez egy próbatétel volt. Isten kimondott valamit, és Ezékiásban volt olyan hit, volt olyan Istenhez való ragaszkodás, hogy nem nyugodott bele abba, amit az Isten kimondott. Hanem ő Istenhez fordult imádságban, hogy az Isten tartsa meg az ő életét. A folytatást is hadd olvassam a negyedik verstől, csak részleteiben a hatodikig. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz mondván, menj el és mondd Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak Istene, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé még napjaidhoz 15 esztendőt adok. És az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged és e várost, megoltalmazom-e várost? Tehát Ézsaiás még haza sem ért, útközben vissza kellett fordulnia, és Isten akaratát kellett közvetítenie, hogy ebből a betegségből fel fogja gyógyítani az Isten. Még 15 évet kap, Ézsaiás kb. 40-42 éves volt, illetve Ezékiás 40-42 éves volt ebben a pillanatban, tehát csak nem megérte a 60 évet, és így halt meg. Nyilvánvaló, hogy a betegsége, amit látni fogjuk majd, nagyon súlyos betegség volt. Azt gyaníthatjuk a leírásokból, hogy az ókorban ugyan ritka volt a rákbetegség, de ez rákbetegség volt.
egy ilyen bőrrák, vagy olyan rákos daganat keletkezett Ézsajásnak a testében, amiből az Isten ki tudta gyógyítani, de 15 év múlva azért ideje korán nem érte meg azt a bizonyos Mózes által emlegetett 70-80 évet, Ezékiás meghalt. Mi is szem- és fültanúi voltunk, annak volt egy kedves táborozónk, aki nagyon súlyos rákos betegségbe esett, a családja böjtölt, imádkozott érte, Istenhez fordult, Isten felgyógyította őt, ő is körülbelül 15 év múlva újra ugyanabba a rákos betegségbe visszatért ez a rákos betegség, és ő is viszonylag fiatalon, még 60 éves kora előtt halt meg. Mindig őrá gondolok, hogy ezt mi itt a szemünk látára is, hát láttuk, hogy van ilyen, hogy egy betegség újra visszatér. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Istennek lett volna hatalma másodszor is elvenni ezt a betegséget, hogy Isten miért enged meg betegségeket, halálos betegségeket, miért gyógyít fel az egyikből, és akkor másodszor visszatér, abból miért nem gyógyít fel. Hát erre majd az előadás vége felé szeretnék rátérni. Amikor Ézsajás megmondta a választ Ezékiásnak, Ezékiás tovább folytatta az ima küzdelmét, de az előbb a harmadik versben jelzett ima, az imának a rövid foglalata, és a további ima küzdelem olyan rendkívüli volt ennek a királynak a számára, hogy Ezékiás később följegyezte ezt az imáját, és egyáltalán az életért való küzdelmét, és ezt olvashatjuk ezután a 38. fejezet 9. versétől. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, megbetegedett,

tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, szem és fültanúi voltunk, annak volt egy kedves táborozónk, aki nagyon súlyos rákos betegségbe esett, a családja böjtölt, imádkozott érte, Istenhez fordult, Isten felgyógyította őt, ő is körülbelül 15 év múlva újra ugyanabba a rákos betegségbe visszatért ez a rákos betegség, és ő is viszonylag fiatalon, még 60 éves kora előtt halt meg. Mindig őrá gondolok, hogy ezt mi itt a szemünk látára is, hát láttuk, hogy van ilyen, hogy egy betegség újra visszatér. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Istennek lett volna hatalma másodszor is elvenni ezt a betegséget, hogy Isten miért enged meg betegségeket, halálos betegségeket, miért gyógyít fel az egyikből, és akkor másodszor visszatér, abból miért nem gyógyít fel. Hát erre majd az előadás vége felé szeretnék rátérni. Amikor Ézsaiás megmondta a választ Ezékiásnak, Ezékiás tovább folytatta az ima küzdelmét, de az előbb a harmadik versben jelzett ima, az imának a rövid foglalata, és a további ima küzdelem olyan rendkívüli volt ennek a királynak a számára, hogy Ezékiás később följegyezte ezt az imáját, és egyáltalán az életért való küzdelmét, és ezt olvashatjuk ezután a 38. fejezet 9. versétől. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Tehát mondom, olyan rendkívüli volt ez a tapasztalata, hogy ezt Ezékiás maga feljegyezte, és így került bele Ézsaiás próféta könyvébe. És az imádság így hangzik. Én azt mondtam, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállnom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondtam, nem látom az urat az élők földjében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem. Reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat. Reggeltől estig végzel velem. Mint a fecske és a daru sipogtam. Nyögtem, mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek. Uram! Erőszak rajtam, szabadíts meg! Mit mondjak? Hogy szólott nékem? És ő azt meg is cselekedte. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó, Uram! Ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz, és éltetsz engemet. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség. És te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engemet, azért énekeljük énekeimet, éltünk minden napjaiban, az Úrnak házában. És az imádság után jön a konkrét megoldás is, hogy hogyan is történt ez a gyógyulás. Akkor mondta Ézsaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon. És mondta Ezékiás, mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába. Idáig olvasom. Remondtam azt, hogy a fekélyre, tehát ez a bőrön keresztül is kitapintható fekélyre egy füge köteget, egy füge kalácsot kellett ráhelyezni, rádörzsölni, és ezzel gyógyították ezt a betegséget. És Ezékiás aztán jelet kért, hogy mi lesz a jele, hogy valóban meggyógyult. Isten ezt a jelet is megadta, és a király felgyógyult, és 15 évet valóban kapott még az esztendeihez. Nézzük ennek az imádságnak a 10. verstől való feljegyzését, és
a 10. verstől kezdve az imádság eleje tulajdonképpen

nem mond el mást, mint a királynak a gyötrelmeit, a királynak a szenvedéseit. Amikor egy ember egy betegséggel szembesül, az egy rettenetes dolog, de amikor egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesül, amikor egy halálos betegséggel szembesül. Nagyon sokan vannak körülöttünk is, akik rákos betegségekkel küzdenek, egyre több ember, és talán nem is tudjuk úgy magunkat beleérezni a lelki világunk, hogy mit jelent egy embernek egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesülni, hogy a napjai meg vannak számlálva, hogy most hónapok vannak az életemből, talán egy-két év van az életemből, de ez a borzalmas érzés, mindig megyek közelebb a határhoz, és meg fogok halni, és ezt tudom, hogy meg fogok halni, mert a betegség ilyen súlyos, mert a betegség halálos. És Ezékiás király tulajdonképpen azt mondja el, hogy az ember ebben hogy vergődik, és amit sokszor ugye, amikor mi egészségesek vagyunk, és minden jól megy, akkor olyan könnyen beszélünk a halálról, meg könnyen arról, hogy elmúlás. De amikor konkrétan szembesülünk azzal, hogy mondjuk csak egy bizonyos idő van hátra, ez valami borzalmas belső lelki gyötrelem, hogy most az életemet jól éltem, elrendezve éltem, van számomra kegyelem, van számomra reménység, és ugye nyilván egy hívő embernek az életében még súlyosabb kérdések vetődnek fel, és súlyosabb problémák jönnek, szóval amit hogy így elmond a király, hogy ne legyen ez visszatetsző, hogy ilyeneket mond, hogy mint a fecske és daru sipogtam, nyögtem, mint a galamb, a különböző állatokat említ, a takács mesterségét említ, hogy olyan gyorsan elmúlik az életem, mint hogy levágnak egy fonalat. Szóval ilyen képzetek jöttek a királynak a gondolataiba, de a király ebben nem tudott belenyugodni, és Istenhez fordult. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy a király honnan vette a bátorságot, hogy Istent felülbírálja? Hát mondom, próféta jelentette ki, hogy meg fogsz halni. És ő pedig azt mondta, hogy nem szeretnék meghalni. Honnan vette ezt a bátorságot, hogy mint egy Istennel, látszat szerint Istennel szembeforduljon, szembeszegüljön? A délelőtti reggeli imakörünkön is említettem a kinti jurtában, amikor imádságra összegyűltünk, hogy az az igazi imádság, amely Isten ígéreteibe kapaszkodik bele. És Istennek volt a betegségekről, a súlyos betegségekről egy nagyon nagy ígérete, ami Mózes könyveiben helyet kapott. És ezt minden zsidó ember ismerte, ezt Ezékiás is ismerte. És nagyon jó lenne, ha mi is ismernénk. Akár kis betegségünk van, akár súlyos, elhatalmasodó betegséggel állunk szemben, nagyon jó lenne, ha ezt a Biblia verset szinte úgy szó szerint fel tudnánk idézni. Nagyon különös, hogy Isten mikor adta ezt az ígéretet a betegségekre vonatkozóan, akkor, amikor egy beteg nemzetből, Egyiptom földjéről tudta az Isten kiszabadítani a zsidókat. Egyiptom nagyon beteg nemzet volt. Szokták mondani, hogy hát persze ott olyan az éghajlat, mindig meleg van, ott hajlamosabbak az emberek a betegségre, de azért az egyiptomiak se a Nílus miatt, meg a puszta, meg a sivatag miatt voltak gyakorta betegek, hanem az erkölcstelen életmódjuk, és az Isten által adott egészségügyi törvényeknek a két lábbal való taposása miatt, és amikor kiszabadította Isten a zsidó népet, ahogy átkeltek a nádas tengeren, ahogy a szárazföldet ért a lábuk, Isten rögtön adta ezt az ígéretet, tehát Mózes második könyve 15. fejezetében van ez az ígéret, és ezt lapozzuk fel, hogy a saját szemünkkel is lássuk, hogy Isten mit ígért a zsidóknak, és ebbe kapaszkodott bele Ézsaiás, Ezékiás, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát Mózes második könyve 15. fejezetében, nálam a 77. oldalon az Ószövetségben, a 26. vers szerint Isten a következő hatalmas ígéretet adta, ami visszhangzik mind a mai korig, sőt a világ végezetéig. Tehát Mózes második könyve, 15. fejezet, 26. verse. És mondta Isten, ha te uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
Kedves táborozók, ez az igevers a következő ígéreteket tartalmazza. Isten minden betegségtől meg tudja őrizni, meg tudja óvni az embert. Második ígéret. Ha betegségbe esünk mégis, ha ennek ellenére betegségbe esünk, számos ok miatt, a Biblia nagyon sok okot felemlít, tehát nem biztos, hogy mi váltjuk ki a betegségeket, lehet az genetikus betegség, lehet az környezeti ártalom, lehet az baleset, lehet sok minden más, amit egyáltalán nem a mi számlánkat terheli, de sajnos azt a mai orvostudomány is megállapítja, hogy a betegségek 60-80%-át mi idézzük elő. De hát sok minden oka van a betegségeknek, de itt van a második ígéret, hogy ha már betegek lennénk, akkor is az Isten, ami gyógyítunk. Tehát először őt keressük fel. Ez két olyan nagy ígéret, tehát hogy Isten meg tudja előzni a betegségeket, de ha már betegségbe esünk, ő tudja meggyógyítani a betegségeket. Két akkora nagy ígéret, amit az Isten a zsidó népen keresztül az egész emberiségnek adott, amit jó, hogyha Istent kereső emberek ismernek, és jó, hogyha ebbe a két ígéretbe belekapaszkodva élik az életüket. Hogy lehet az első ígéretet betölteni? Úgy, ahogy mondja az igevers első része, hogy Isten a betegségek megelőzésének az Istene. Ha hallgatunk az ő parancsolataira, rendeléseire, végzésére, méghozzá oda teszi hűségesen. Tehát nem olykor-olykor, nem egyszer-egyszer, hanem állandóan szemünk előtt látjuk a Biblia egészségvédelmi parancsolatait és az egészséggel kapcsolatos törvényeit, akkor Isten meg tud bennünket őrizni a betegségektől, tehát ez az, amit a mai tudomány, vagy most már a hétköznapi szóhasználat is így mond, hogy kérem prevenció, megelőzést. Ne essünk betegségben, hogyha betegségbe esünk, 10-szer nehezebb a gyógyítás, mint hogyha eleve megakadályozzuk azt, hogy a betegség föllépjen. Tehát Istennek az ígéretének itt van a feltétele is, és Isten adott egészségügyi törvényeket, szeretném hangsúlyozni, hogy a Bibliánk első fejezetétől. Tehát ilyen korai fejezet, a Bibliánk első fejezete, Mózes első könyve, első fejezete 29. versétől. Attól a pillanattól fogva, hogy Isten például a táplálkozásra nézve adta az első törvényt, hogy gabona és gyümölcsfélék legyenek az alapvető táplálékaink. Ettől a pillanattól kezdve, hogy ez 1 Mózes 1.29, ettől a pillanattól fogva rögtön a következő egyik fejezetben, a harmadik fejezet 18. versében a bűneset után Isten azt mondta, hogy igen, most már ugye sajnos ez nem érvényesülhet, beengedtétek a bűnt az emberi világba, de egyed a mezőnek füvét. Tehát itt vannak a gyógynövények, itt vannak a zöldségfélék, megint csak a táplálkozásra nézve adott Isten egy másik törvényt, hogy ha már jönnek a betegségek, akkor ezekkel lehet legyőzni a betegségeket. Gyógynövényekkel és zöldségfélékkel. Ezek eredetileg nem tartoztak bele az emberiség alapvető táplálékaiba. Az a gabona és a gyümölcsféle tartozott bele. És ettől a pillanattól kezdve Mózes harmadik könyvén keresztül, szóval az egész Biblia tele van egészségügyi törvényekkel, és ezt ismerték a zsidók, és ezt ismerte Ezékiás király is. Tehát akkor, amikor ő föltárta a helyzetét, és vergődött ebben testileg, lelkileg ebben a betegségben, mégis megemlékezett Isten ígéretéről, és azt kérte az Istentől, hogy ő tartsa meg. Ő most ilyen betegségbe esett, de Istenhez fordult először, mert ismerte ezt az ígéretet, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód. Látszólag Isten azt mondta, hogy meghalsz, de nagyon jól tudta Ezékiás, hogy Isten szíve nem fordult el tőle, Istennél van küzdelemre lehetőség, és nem azt tette Ezékiás, mint egy másik királytársa, Asa, akiről azt mondja a Biblia, hogy betegségében csak az orvosokat kereste. Lehet ezt is tenni, hogy az ember első gondolata az, hogy most hova menjek, kit keressek fel, hova utazzak, milyen jó specialistát találjak. Nem vagyunk mi annak ellenére, hogy valaki orvoshoz forduljon, sőt, az nagyon is szükséges, de először az Istenhez forduljunk. Az Isten ad nekünk nyugalmat, bölcsességet, tisztánlátást. Többek között ebből is következhet az, hogy például, hogy milyen orvoshoz forduljunk, hova menjünk, milyen kórházba, milyen gyógykezelést vegyünk igénybe. A Biblia egészségügyi törvényeinek és kijelentéseinek a megismerése hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy aztán majd megtaláljuk a megfelelő gyógymódot és a megfelelő
megfelelő orvost. Tehát ez az ígéret, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód, ez teljes, ez tökéletes ígéret. Tehát Ezékiás nem ment az udvari orvosához. Nem küldetett idegen országokba orvosokért. Először bement a szobájába, letérdelt, és az Istenhez fordult. És az Istennek az volt erre a válasza, hogy a prófétát küldte vissza orvosként fügekaláccsal a kezében, és így gyógyította meg a királyt. Az imádságnak ez az első része, ami elmondja, hogy a betegségben élő embernek a lelki nyugalma megszűnik, háborog, bent zavar van, és ezt le kell győzni. Azt gondolom, hogy betegségek idején mindannyiunknak szükségünk van erre, mert a betegség az testileg, idegileg, lelkileg is felborzol bennünket. A betegségben az egyik legnagyobb veszély a kapkodás. Már nagyon sok ember köszönhette a rosszabb sorsát annak, hogy a betegségében kapkodott, ezt bevett, azt bevett, ettől elfogadott tanácsot, attól ide ment, oda ment. A betegségek elején nekünk nyugalomra van szükségünk, mert a betegségek feldúlnak bennünket, lelkileg is felforgatnak bennünket. Ezért olvassuk Mózes 3. könyve 13. fejezet első versében. Nem tudom most részleteiben elemezni ezt a Mózes 3. könyve 13. fejezetének első 6 versét, ami a Biblia orvosi kódexének tekinthető. Biblia itt elmondja, hogy a betegségeknél mi a helyes eljárás. Ez a Mózes 3. könyve 13. fejezet első 6 verse elmondja például azt, hogy amikor látjuk azt, hogy a környezetünkben van valaki beteg ember, valaki betegségbe esik, akkor ne hagyjuk magára a beteget, hogy majd ő ebben az állapotban menjen ide vagy oda, hanem így hangzott az isteni elrendelés, hogy ha valaki beteg lesz köztetek, akkor vigyétek el Áronhoz, vagy az ő papjai közül egy valamelyik őjükhöz. Tehát a beteg embert fel kell karolni. A betegségek idején az első és legfontosabb dolog az együttérzés, a másik a beteg emberrel való együttérzés és segíteni akarás. Nem szabad otthagyni a beteg embert, mert a beteg ember nem csak testileg beteg, hanem gondolataiban is vannak. Rögtön jönnek ilyen gondolatok, hogy főleg súlyos betegségeknél, hogy én nem gyógyulok meg, én nem épülök fel. Velem már senki nem törődik. Ugye az orvosok is ilyenek, meg a gyógykezelés is amolyan, és az emberek hajlamosak lemondólag tekinteni a betegségükre, tehát föl kell karolni ezeket az embereket, és Isten orvosokat így külön nem rendelt a zsidó nép között, illetve olyan orvosokat rendelt, akik valóban orvosoknak is voltak nevezhetők. Mert ki az igazi orvos? Ugye egyre többet halljuk, hogy nem az az igazi orvos, aki csak a tüneteket kezeli, meg a betegséget kezeli, hanem aki magával, az emberrel, a beteggel foglalkozik. És ezért a papokat rendelte orvosokként Isten az Ószövetségbe. Ezért nem volt ott, zsidóknál nem voltak felcserek, nem voltak külön orvosok. Áron és Áron papfiai voltak az orvosok. Neki ki kellett tanulniuk ezt a mesterséget is, tehát nem csak prédikálniuk kellett, nem csak a Bibliából feltárni dolgokat, hanem meg kellett ismerni az emberi testnek a szükségleteit is, és az embereket testileg, lelkileg kellett megközelíteniük, és ezekhez az orvosokhoz, az Áron és papfiaihoz kellett elvinni ezeket az embereket. És mondom, nem tudok belemélyedni ebbe a csodálatos első 6 versbe, itt Isten előírta, hogy hogy kell a diagnózist fölállítani. Előírta azt, hogy hogy kell elrekeszteni a betegeket, hogy kell a szervezet gyógyító erejére hagyatkozni. Elrendelte azt, hogy hogyan kell újra megvizsgálni 7 nap után, tehát érdekes, hogy ez a 7 napos periódus, amit mind a mai napig különben tekintetbe is vesz az emberiség, az orvostudomány is, meg hát a rendőrség is, meg az ítéletalkotás is, ugye 8 napon belüli sérülések, 8 napon túli sérülések Magyarországon is, ez törvényben van. És aztán hogyan kellett teljes higiéniát biztosítani, hogyan kellett a karanténrendszert bevezetni, de a legfőbb dolog, hogy a most mai szavakat használok, ugye, hogy higiénia, karanténrendszer, a legfőbb dolog az immunológia volt, hogy egy ma divatos szóval éljek. Vagyis a Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten a mi teremtőnk, Isten tud személyesen meggyógyítani, és Isten személyesen a mi szervezetünkbe épített rendszeren keresztül gyógyít meg bennünket, mert Isten úgy alkotta a szervezetünket, hogy van bennünk védekező mechanizmus, van bennünk immunrendszer, tehát ezt kell érvényre juttatni,
És hogyha nem rombolnánk le az immunrendszerünket, most is föl tudná venni a betegségekkel szemben a küzdelmet, de hát ugye a mai életben a legkárosabb tényező az, hogy az emberi rendszer, tehát a szervezetnek a rendszer, a védekező és a legyőző rendszer sajnos az gyengül egyre inkább, és ezért van olyan sok betegség, és ezért jönnek elő olyan betegségek, amelyeket eddig nem is hallottunk. Ugye az allergiáról én 30 évvel ezelőtt olvastam az első cikket, hitetlenkedve egy nyugati folyóiratban, amelyik hírül adta, hogy Franciaországban a 70-es években már minden harmadik embernek allergiája volt valamire. Pollen allergia, vagy macskaszőr allergia, tehát a cikk ezzel foglalkozott, és azzal fejeződött, hogy 30 év múlva minden ember allergiás. Tehát mondom, milyen őrültséget ki mer ilyesmit leírni. És kérem, most nézzünk körül, és tegye fel a kezét, akinek valamire nincs allergiája. 30 év alatt. Ugye a civilizációs beteg, örülök, hogyha néhányan fölteszitek a kezét. Én is föltenném, de azt gondolnám, hogy a kisebb részhez tartozunk, a törpe minoritáshoz tartozunk. Aztán a kandidáról se hallottunk sokat, most meg ugye ezzel van tele a világ. Tehát a Biblia közli azt, hogy Isten a gyógyítónk, és Isten úgy teremtette meg az emberi szervezetet, hogy a szervezetünk képes szembefordulni a betegségekkel, és képes legyőzni ezeket a betegségeket, ha nem romboljuk le az immunrendszert, ha hagyjuk érvényre jutatni az immunrendszer. Ez nagy részben 60-80%-ban a táplálkozással érhető el, a gyakori vízivással érhető el, az állandó mozgással érhető el. Ebbe se tudok belemenni, itt könyveink között találtok bőségesen olyanokat, amelyek a Bibliának úgynevezett 8 egészségvédelmi alapelvét tárgyalják, amelyek közül első helyen áll a mozgás, a vízivás, a fényterápia, a jó levegő, a helyes étkezés, a megnyugvás, a belső harmónia és rend, az Istennel való kapcsolat, az imádság. Tehát Isten ezeket az alapelveket elhelyezte számunkra a Szentírásban, és ezeket Ezékiás ismerte. És Ezékiás így fordult az Istenhez, mint gyógyítójához. Tehát először ő nem emberekhez fordult, nem ide ment, nem oda ment, nem összekevertetett magának különböző kenőcsöket vagy gyógyszereket. Ő bement a szobájába, Istenhez fordult, és azt mondta, hogy napjaim nyugalmában kell alászállnom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Nem látom az Urat az élők földjében, nem szemlélek ember többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőle, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, hiszel velem. Úgy tűnt számára az egész élete, mintha most lett volna a születésem a reggel, és most már eljött volna az estém. Ilyen gyorsan elmúló az ember élet, nem, én még szeretnék élni, szeretnék az élők között maradni. Szeretném fölhívni arra is a figyelmet, hogy Ezékiás teljes világossággal rendelkezett egy olyan kérdésben, ami több száz éve megosztja a kereszténységet is, és ma is hihetetlen zűrzavart támaszt. És ez az, hogy sokszor azt halljuk, hogy a halál valami jó dolog, hogy a halál után valami más élet kezdődik, vagy ahogy a maga ironikus, gúnyoros módján Kosztolányi Dezső mondta, azért jobb a halál, mint az élet, mert onnan még senki nem akart idejönni, innen meg mindenki oda kívánkozik. Ez nem igaz, ez nem így van. A Biblia szerint a halál ellenség. A halál a bűn zsoldja, a bűn következménye és ellenség. Minket Isten életre teremtett, és a halállal kapcsolatban minden spekuláció és minden misztifikáció, ez egy nagy ellenségtől, az ördögtől származik, és ebbe Ezékiás nem tudott belenyugodni, ezért nagyon sokszor szerepel az imádságában az, ami talán legegyszerűbben és legtörőmetszettebben a 19. vers mond ki, ami nagyon jó lenne, hogyha megmaradna a mi emlékezetünkben is, hogy aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, és az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az előző versben is azt mondja, hogy nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírvelembe szállók várnak.
Tehát Ezékiás ezt pontosan tudta, hogy egy életünk van, és ebben az egy életben kell, hogy alkalmasságot szerezzünk az örök életre. Nem lesz más életünk, nincs reinkarnáció, nincs visszatérés, nincs újra megtestesülés. Egyetlen egy életünk van, és amíg élünk, amíg tudatunknál vagyunk, addig tudjuk keresni az Istent, és addig tudjuk megdicsőíteni az életünkkel az Istent. Aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Ha bárki bármilyen betegségbe esik, de főleg, hogyha súlyos, nehéz, halálos betegségbe esik, jó, hogyha így könyörög az Istenhez, hogy Istenem, én azért szeretnék élni, hogy megdicsőítselek téged. Én nem csupán azért szeretnék élni, hogy most még legyen még egy évtized, még két évtized, mert önmagában ez az élet itt a Földön nagyon lerombolódott, és sokszor tényleg nincs köszönet az években vagy az évtizedekben. De mi az, amiben van köszönet? Ha az Istenhez közel jutunk, ha az Istent megdicsőítjük, aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Tehát Ezékiás nem azért kérte az életet, hogy most ne halljon meg, legyenek még napjai, hanem ő szeretett volna jót tenni, szeretett volna mások javára élni, szeretett volna az Isten dicsőségére élni, és Isten látta ezt az őszinte mély imádságot, és ezért Isten meg tudta hallgatni ezt az imádságot. Ez egy tényleg egy teljesen letisztult, őszinte, megrendült imádság volt. Ezékiás egész emberi személyisége ebben mutatkozott meg, hogy milyen ember is ez a király, mert ebben a versben, ebben a néhány versben sok minden benne van. Én nem a haláltól várok valamit, nem a halál után várok valamit. Minden zsidó ember tudta, hogy a halál után néma csend van, öntudatlan élet van. Ezt mindenki tudta, nem csak a papok, nem csak az igehirdetők. Erre szoktam mindig azt mondani, hogy amit ma a keresztények nagy része nem tud, vagy hamisan gondolkodik erről a kérdésről, az Betániában egy egyszerű falusi lány is pontosan tudta. János evangélium a 11. fejezetét kell ehhez elolvasni, és ott olvashatjuk azt, hogy Jézus, amikor ment Lázár feltámasztására, és Lázár egyik nőtestvére Márta kiment elébe, és Jézus így akarta vigasztalni Mártát, ugye Lázár negyednapos halott volt, már eltemették, de mindenki siratta, még otthon összegyűltek rokonok, barátok, vendégek, és Márta kiment a temetőkertbe, hogy ugye Jézus nem ment be a siratóházba, és nem vállalt közösséget az ilyen látszólagos, vagy egy ilyen kegyesnek tűnő, de valójában nagyon őszintétlen és nagyon hazug emberi siratással. Kint maradt a falu szélén, ott volt a temető, és Márta, amikor hírét vette, hogy az üdvözítő megérkezett, akkor kiment elébe, és azt mondta, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Egy kicsit korholólag mondta ezt Jézusnak, mert hiszen üzentek Jézusért, napokkal ezelőtt üzentek, Jézus kész akarva nem jött. Ő nagyon jól tudta, hogy fel akarja támasztani Lázárt, és nem akarta azt az eshetőséget megadni az ellenségeinek, hogy gyorsan jön és néhány órával, vagy egy vagy két nappal a halála után támasztaná fel Lázárt, mert akkor még tetszhalottnak mondták volna. Tehát kivárt Jézus, és negyed napos volt a halott, amikor eltemették, és Mártában ott volt a keserűség. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. De azért hozzátette Márta, mert hívő asszony volt, hogy mindazonáltal tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. És figyeljük meg a beszélgetésnek ezutáni két mondatát. Jézus erre csak azt mondta Mártának, feltámad a te testvéred. Tehát nem azt mondta, hogy Márta, nyugodj meg, hát Lázár meghalt, és a lelke már valahogy fenn van a mennyekben, vagy már lát bennünket onnan föntről a csillagos ég mögül, mint hogy ma sokszor szokták vigasztalni így az embereket, hát hogy már onnan fentről néz bennünket, már sokkal jobb a helyzete, sokkal jobb az állapota. Ilyen hazugságot Márta nem mondott, mert ilyenre bennünket nem hatalmaz fel Isten igéje. Isten azt mondja, hogy a halál ellenség, a halál után néma csend van, nincs jogunk élni ez a halál, és ha nincs jogunk élni, akkor nem is érünk a halál után, semmilyen formában. Jézus azért mondta, hogy feltámad a te testvéred. Most nem él, de lesz majd feltámadás. Most meghal testileg, lelkileg, de majd, ha eljövök az idők végén, lesz majd feltámadás. És ezutáni mondattán a legcsodálatosabb, hogy Márta ezt milyen szívvel fogadta. Mit felelt erre Márta? Márta erre a világ legtermészetesebb hangján ezt mondta, Uram, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon.
Tehát ezt Márta világosan tudta. Honnan tudta világosan? Csak egy forrásból tudunk világosan mindent. Mert Márta visszaemlékezett, hogy Isten mit mondott a prófétáknak, mit írt Salamon király a Prédikátor 3., 5., 7., 9. fejezeteiben, hogy búcsúzott el Isten Dániel prófétától a könyve 12. fejezete szerint, hogy te majd mész a vég felé, és majd megnyugszol, de felserkensz a te sorsodra a napoknak végén. Márta emlékezett arra, hogy Jób is mit mondott a nagy szenvedései között Jób könyve 19. fejezete szerint. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a poron felett megáll. Utoljára, a végső napon, a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ezt pontosan tudta, és ezt mindenki tudta, aki a hívő életet kereste, hogy a halál sajnos a bűnnek a zsoldja. Hogy a Róma 6.23 mondja, a bűn zsoldja a halál, a bűn ezzel fizet. Nem rögtön, sok rosszat elkövetünk az életben, nem halunk meg, ugye hallottuk az előző egyik igehirdetésben, de végül is a végösszeget egy összegben adja be a bűn. És ez a halál. A bűn zsoldja a halál. És hogy meghalunk, ez annak a következménye, hogy mindannyian elkövettünk bűnöket az életben, nincs jogunk élni, semmilyen formában. Nincs így, hogy a testünk meghal, de hát a lelkünk az halhatatlan és tovább él. Az ember test és lélek egysége, és az ember úgy, ahogy van, megszűnik létezni. Egy nagy csend következik, hogy Jób könyve 14. fejezetétől olvashatjuk, az alvás, az álom állapota áll be. És az álomban, az igazi alvásban nincs öntudat. Reggel este lefekszünk, nem tudjuk, hogy mikor veszítjük el az öntudatos béta állapotunkat. Semmelyikünk nem tudja megmondani az előző estére nézve se, hogy mikor aludt el pontosan, hogy most el akartam aludni mondjuk 11 órakor, de nem tudtam elaludni, mikor aludtam el. 11 óra, 10, 20, 30 perckor, mikor egyszer csak elaludtam. Aztán, amikor reggel fölkeltem, azt a következő pillanatnak éreztem, mert a közbülső 7-8 órát nem érzékeltem. Ezért pontos a bibliai hasonlat, hogy Jób könyve 14. fejezetétől fogva, és Jézus is ezt használta, a halált alvásnak mondja a Szentírás. A halál alvás, öntudatlan alvás, és öntudatos élet nincs, és nincs olyan, hogy föntről nézünk, meg ezt éljük át, azt éljük át, tudomásul kell vennünk, hogy nincs jogunk élni. Eljátszottuk az életet, nincs jogunk élni. Amíg Jézus meg nem hozza az ítéletet, amíg el nem jön, és amíg érvényre nem juttatja az ítéletét, tehát fel nem támaszt bennünket, addig nekünk nincs jogunk élni. Ezt a Biblia szerint el kell, hogy fogadjuk. És ez Ezékiás király is mélyen elmondta, ez mélyen szívettépő őszinteséggel, hogy aki él, az dicsőít téged, mint ma én. És nem a halálban magasztalnak, és nincs túlvilág, és nincs visszanézés, és nincs tisztítótűz, és nincs mennyország, és nincs pokol, hanem lesz majd örök élet, újjáteremtett ég és föld, és lesz majd teljes, végleges elvétele az életnek a kárhozat. Ezt az Ószövetség is ugyanúgy hirdette, és Jézusnak ezt csak meg kellett erősítenie, és Jelenések könyve 20. fejezetének csak a koronát kellett rátenni erre az egész tanításra, amelyben azt olvassuk, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ami a Jézus eljövetelekor lesz, és annak nem árt a második halál. És egy harmadik dolgot is hadd emeljek ki ebből a csodálatos ezékiási imádságból, és ez a 17. vers, ami bizonyos bibliákban vastag betűvel is szerepel, és méltán. Mert hogy Isten megengedte Ezékiásnak ezt a rettentő tapasztalatot. Ott volt a halál szélén. És mondom, mi sokszor úgy példálozgatunk azzal, hogy így meghalni, úgy meghalni, de amikor ha ott vagyunk, mint Viktor Hugo írt egy ilyen irodalmi művet, hogy az utolsó 5 percében mit csinálna egy ember. Mondjuk elítélik, és 5 percet van az életben, és akkor mit csinálná? Na igen, hogyha ne adj Isten, nekünk is ez lenne, nem tudom, hogy az utolsó 5 perc azért más lenne, mint amikor az életben sokszor úgy mondogatjuk, hogy hát én így vagy úgy. Azért az egészen másképp néz neki az utolsó 5 perc. És ez a 17. vers azt fogalmazza meg,
hogy Isten számára megengedte ezt a megpróbáltatást, de áldásul volt nékem a nagy keserűség. Csodálatos bibliai kifejezés. Áldásul volt nékem a nagy keserűség. Nem csak az egészség lehet áldásul. Sokszor a betegségeket is meg tudja fordítani az Isten, áldássá tudja őket változtatni. Félreértés ne essék, a betegségek nem Istentől jönnek. A betegségek a bűn végső kitervelőjétől, sátántól jönnek. Sokféle formában. Félreértés ne essék, mondom még egyszer, az sem igaz, hogy minden betegség mögött személyes bűn van. A betegségek mögött nagyon sok minden dolog meghúzódhat. Nem mindig a személyes bűneink miatt leszünk betegek. A Biblia felsorolja azokat az okokat, amik miatt egyáltalán betegek lehetünk, ezért kell nagyon vigyázni, nehogy a Jób barátainak a hibájába essünk, akik 7 napig nem tudták elképzelni, hogy Jób miért beteg, hallgattak is, de 7 nap után megeredt a nyelvük, és borzalmas dolgokat mondtak, vádolták Jóbot, hogy biztos azért beteg, mert pénzügyi sikkasztásai, vagy félrelépései, vagy a házasságában biztos hűtlen volt a feleségéhez. Szóval borzalmas vádakat szóltak rá, mert a bűnök és a betegsége között közvetlen összeköttetést kerestek. Ez tilos. Ez tilos. Nem mindig azért vagyunk betegek, mert mi konkrétan valamilyen bűnt elkövettünk, noha az esetek nagyobb részében ennek a lehetősége is fennáll. De a Biblia óva int bennünket attól, hogy ha valaki vakon született, mint Krisztus tanítványai körbeálljuk, és azon kezdjünk el gondolkozni, most a szülei miatt beteg? Vagy a saját bűne miatt beteg? Jézus azt mondta, hogy sem nem ez, sem nem az. Ez mindig legyen előttünk. Sem nem ez, sem nem az. A betegségeknél ne legyünk okoskodók. Főleg mások betegségeinél, de hát a magunkénál sem. Vigyük Isten elé a helyzetünket. Mondjuk azt, amit Jeremiás 17. fejezet 14. versében olvashatunk. Csodálatos Biblia igaz a Jeremiás 17-14. Gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Vagy Ezékiás imája is röviden így foglalható össze, hogy gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg, hogy megszabaduljak, mert Te benned van az én dicsekedésem. És azért csodálatos ez a 17. vers, mert Ezékiás már közben érezte, hogy a betegség közben ő olyan hatalmas erővel kereste az Istent, annyira nem nyugodott bele, és minden ízében az Istent kereste, olyan közel került Istenhez, hogy áldására vált a nagy keserűség. Visszaemlékezem kedves táborozóinkra, volt egy körülbelül 60 éves asszony, már úgy 15 éve nincs közöttünk, csodálatos táborozónk volt, és meglátogathattam vidéki otthonában akkor, amikor súlyos rákbetegségbe esett, mindent megpróbált a gyógyulásáért. Tényleg Istenhez fordult, imád, böjtöt tartott, elkezdte a rákbetegség ellen az akkor és talán ma is a legjobbnak látszó, bibliailag is legjobbnak látszó léböjtkúrát. Maga vett céklát, sárgarépát, zellert, ugye ez a 3 zöldség, amelynek a leve a leginkább tisztító hatás, és ami nem táplálja a rákos daganatot, elkezdte a zsájatea fogyasztását, mindent megpróbált, de 2 év múlva a halottak között volt. Még életében, amikor meglátogattam, azt mondta, mint Ezékiás imájában is olvashatjuk, tudod, én egész életemben az Istent kerestem, én a hit útján jártam, de áldom az Istent ezért az utóbbi 2 hónapért, mert ilyen közel soha nem voltam az Istenhez. Én a napjaim minden részében az Istent kerestem. Én nekem az volt a fontos, hogy mi az ő akarata, mi a helyes, mit tegyek az életben. Szinte én is elmondhattam volna Jobbal, hogy eddig csak hallottam felőled, Istenem, de most már szemeimmel látlak téged. És ehhez ez a borzalmas tapasztalat, ez a húsát lefonnyasztó, a csontjait megtámadó rákos betegség, és aztán hát ő is szegény, ugye lefogyott, elaszott, nem lehetett már megfordítani, áttétes volt. Noha tudunk olyan esetekről is, amikor áttétből is a küzdelem kisegítette az embereket, ez az Isten kezében van. Vannak bizonyos törvényszerűségek, azt mondjuk, hogyha időben észreveszik a betegséget. Fölhívom a figyelmeteket, hogy Mózes 3. könyve 13. fejezete is erről beszél, hogy ha gyorsan Isten tanácsa szerint kezdődik el a gyógyítás, akkor még visszafogható a betegség. Ott is 2 esetet említ.
Szóval, hogyha a lepra csak olyan, hogy látod a leprás foltokat az ember testén, de rekesz külön 7 napig, és ha 7 nap után ez a fakadék nem mélyül, és nem terjed ki a betegség, akkor még 7 napig, de hogyha a betegség tovább súlyosbodik, akkor ott már nincs tennivaló. Tehát Isten is különbséget tett még gyógyíthatatlan betegségek, gyógyítható betegségek között. Ezért mindenki nagyon jó, hogy azért figyeljen önmagára, és ne kerüljön bele az előző csoportba, tehát a gyógyíthatatlan betegségekbe, mint szintén az egyik kedves táborozónk, aki pár éve nem tud eljönni a táborunkra, mert ő meghalt. Egyszer a bokájánál vett észre egy kis, azt mondja, olyan volt, mint egy kis pont, mintha csak egy valami kis kosz ragadt volna fel, de hát hiába mostan nem jött le, hát ez nem lehet piszok. Hát igen, elkezdődött a ráksejt képződés, bekerült ugye az egész nyiroké rendszerébe, későn vette komolyan a betegséget, hónapokig, szinte azt hiszem egy évig elélt így, hogy azt mondta, hát itt van bokámnál, hát egy kis rész, kicsit mindig nagyobbodott, de hát azért nem fájt, semmi nem történt. Utána, amikor orvoshoz ment, akkor már késő volt, akkor már áttétek jelentkeztek, és 2 évi szenvedés után meghalt. Tehát a Biblia ezért szólít fel bennünket arra, hogy igen, forduljunk az Istenhez, ha keserű is, hogy most a betegségben, ha fájdalmas is, ha szenvedéseink is vannak, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Ez az asszony, akiről az imént beszéltem, mondta el nekem, amikor már csak feküdni tudott, őt is meg tudtam látogatni néhány hónappal a halála előtt. Azt mondta, hogy olyan elviselhetetlen fájdalmai vannak, nem tud aludni. Aztán, amikor valamicskét mégis tud aludni, akkor jön már a reggel, akkor jön a napi, sok szenvedés, fájdalom, akkor délután próbál, megint nem tud aludni, este várja az estét, megint nem tud aludni. Ugyanaz, mint Jób is elmondja, hogy este próbálok aludni, nem megy, reggelben nem megy, és egy állandó szenvedés és gyötrelem. És azt mondta nekem ez az asszony, hogy amikor már ismétlődtek ezek a napok, és már, mert ugye hetekig nem tudott igazán aludni és pihenni, akkor, és azt mondja, hogy imádkozni is alig tudtam, hiszen az egész idegrendszerem szét volt cincálva. Hát ilyenkor az ember nem ura önmagának, olyan mérhetetlen fájdalmak törhetnek ránk, hogy szinte beszélni, gondolkozni nem tudunk. Azt mondja, kezdtem azt kérni, hogy Istenem, adjál nekem egy kis enyhülést és pihenést. És akkor egyszer éjszaka jól tudtam aludni. És reggel fölkeltem, és az első gondolatom ez volt, így mondta nekem szó szerint, hogy az én semmi imádságomra, Istenem, milyen hatalmas választ adtál. Hogy valahogy kértem, ahogy tudtam kértem, töredékesen, gyengén kértem, és akkor egy egész éjszakát végig aludhattam. Hát aki volt beteg, vagy aki beteget ápolt, az tudhatja jól, hogy az ember életben már az is megbecsülendő sokszor, amikor egy egész éjszakát végig tudunk aludni. Vagy ahogy Prédikátor könyvében mondja Salamon, az is az Isten ajándék, hogy egyáltalán enni és inni tudunk. Mert az se természetes, mert szegény betegek szeretnének enni is, meg inni is, de nem tudnak. Nem megy. Nem megy le a falat a torkukon, nem kívánják az ételt. Nagyon nagy keserűségeket él át belül az ember, nagyon sok szenvedés üti fel a fejét. De az az ember, aki kitart Isten mellett, mint Jób is azt mondta, hogy én nem csaltam meg a feleségemet, én nem tékozoltam el a pénzt, én nem azért vagyok beteg, amiért ti mondjátok. Nem tudom, hogy miért vagyok beteg. Nem tudom, hogy ezek a fekélyek miért lepték meg a testemet. De én Istentől fogadom el egyedül a választ. Én Istenhez fordulok, és vele perelek. És Jób kimondja a szenvedéseinek a csúcspontján, a Jób könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes nagy kijelentést, sajnos a magyar Bibliánk rosszul is fordítja. Itt van egy kiadványunk az Ószövetségi Bölcsességi Könyvekről, ott van Jób könyvéről is egy elemzés és a helyreállított fordítás. A Jób könyve 13. fejezetében azt mondja Jób, ha megölne is az Isten, akkor is benne bízom én. Ha megölne is az Isten, ha úgy tűnnék, mint hogyha az Isten elfordult volna tőlem, elfelejtkezett volna, ugye ezt mondják az emberek, akkor is benne bízom én. Többször elmondtam, és ezzel a tapasztalattal hadd zárjam a mai imának az elemzését, hogy egyszer egy fiatal ember rákos betegségbe esett, kb. 30 éves volt, és már 3 gyermekük volt.
Persze ilyenkor is megjelennek azok a barátok, akik nem hívők, és akik neki is a szemére olvasták, hogy ő hogyan maradhat meg a hit álláspontján. Hát 31 néhány évesen egy áttételes rákkal, és három gyerek, feleség, szerette a családját, hát el kell menned. Hát milyen az az Isten, aki ezt megengedi? Ki az az Isten, aki ezt megengedi? Milyen Istened van neked? Sajnos nagyon szomorú, de a beteg embereket tovább súlyosbítják az ilyen kijelentésekkel. Ez a férfi ember, ez a fiatal ember egy csodálatos választ adott erre a nem hívő barátai által mondott szavakra. Azt mondta, én nem tudom, hogy az Isten ezt miért engedi meg. De egy valamit biztosan tudok, hogy Isten soha nem téved. Nem tudom, hogy az Isten miért engedi. Nem tudjuk, hogy Ezékiás 42 éves korában miért esett ebbe a betegségbe. De azt nagyon jól tudta ő is, hogy az Isten soha nem téved. És ha szenvedést enged meg, keserűséget enged meg, áldásomra vált a nagy keserűség. Nagy dolog, ha valaki ezt már az életébe ki tudja mondani. Nagyon sok ember majd a mennyek országában, az örök életben mondhatja ezt ki, hogy ha én lettem volna az Isten helyében, én is ugyanezt engedtem volna meg az én életemben, mert ismerem a természetemet, ismerem, hogy sokszor az elromlástól, az elzüléstől csak egy fájdalom, csak egy szenvedély, csak egy betegség tudott visszatartóztatni, mert mindannyiunk természete kiállhatatlan, mindannyiunk természete borzalmas. Isten, hogy megenged az életünkben fájdalmakat, szenvedéseket, csalódásokat, keserűségeket, azért engedi meg, hogyha az egészségben nem kerestük őt, ha a jólétben nem ő volt a mi mértékünk, akkor talán a betegségben, az ő hiányában, a rosszban, talán csak fölfelé fogunk tekinteni, és maradjon meg az imának az egész jellege, de főleg az a magatartás, amit Ezékiás megtestesített. Hogy menjünk be a szobánkba, forduljunk a fal felé, boruljunk le, és az Istent keressük, és az Isten válaszolni fog, fogható módon, tökéletesen fog válaszolni, mint itt Ezékiás számára is megadta a választ. Kívánom mindannyiunk számára, hogy a betegségek ilyen áldott alkalmak lehessenek arra, hiszen a betegségeket és a szenvedéseket egyikünk se kerülheti el. Maga Jézus is azzal bátorít a Bibliánk utolsó lapjainak egyikén, Jelenések könyve második fejezetében, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Szenvednünk kell, de semmit nem kell félni attól, amit szenvednünk kell. Ha az Istenhez fordulunk, ha az Isten kezét fogjuk, és hogyha a jeremiási rövid fohász ott van a szívünkben, Uram, gyógyíts meg engem, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök, kedves hallgatók, a Biblia és a régészet című sorozatunkban eljutottunk addig az időszakig, amelyet így szoktunk nevezni, hogy a fogság utáni kor. A babiloni fogság időszámításunk előtt 605-től 535-ig terjedt, és egy perzsa fejedelem, Círusz vagy Nagy Kűrosz, ezzel az 535-ös rendeletével a zsidókat hazaengedte a 70 éves fogságból. A zsidók részéről több tízezren éltek a hazatelepülés lehetőségével, mint egy 50 000 először. Általános volt azonban az a vélemény, hogy nem térnek vissza az óhazába, ahol meglehetősen mostoha körülmények várták a zsidókat, hanem maradtak Mezopotámiában. Ugye az óhazába visszatérők fokozatosan népesítették be a helyet, és először Jeruzsálemet és a templomot kellett újjáépíteniük. Ez azonban több évtizedes küzdelem eredménye volt, hogy az 535-ös hazatérés után a templom építésnek is nekifoghattak. Círus rendelete után még Dárius adott ki 520-ban rendeletet a templom újjáépítésének folytatásáról. Azonban a legtöbb zsidó ember időszámításunk előtt 457-től fogva tért haza, Artaxerxész Longimanus rendeletétől fogva. Itt azonban van egy több mint fél évszázad, amelynek kellős közepén, időszámításunk előtt 474-ben következik be az a válság, amelyről Eszter könyve beszél. Mi volt ez a válság? Ennek a válságnak az volt a lényege, hogy a perzsa birodalomban rekedt meglehetősen nagy számú zsidóságot egy óriási támadás érte, mégpedig egy olyan támadás, amely a történelemben egyike volt az egész zsidó népet kiirtani vágyó támadásoknak. Tulajdonképpen az egyiptomi fogság és a babiloni fogság után a zsidó nép ilyen nagy üldöztetést nem szenvedett el, amelyet tehát a perzsa birodalomban időszámításunk előtt 474-473-ban Eszter idejében várta őket. Erről a válságról, tehát egy zsidó írtó, egy zsidókat kiirtani vágyó rendeletről és annak kiadatásáról, illetve az egész zsidó nép elleni küzdelemről szól Eszter könyve, valamint arról, hogy hogyan menekült meg a nép ebből a hatalmas válságból. Először néhány mozzanat erejéig szeretnék megemlékezni Eszter könyvéről, magáról Eszter könyvéről, és úgynevezett bevezetéstani problémáiról. Ezzel kapcsolatban még egyszer felhívom a figyelmet az Archer féle ószövetségi bevezetés vizsgálatára. Aki ezt a könyvet beszerzi, mind a 39 ószövetségi könyvről részletes leírást kap, hogy mikor keletkezett, ki írta, milyen szerkezettel, stb. Stb. Utána rátérek magára erre a válságra, ahogyan ezt Eszter könyve leírja, és utána szeretném ismertetni a válságnak a megoldását. Tehát nagyon röviden szeretnék akkor

ott ejteni ennek az 5. század elejé történetnek a feldolgozásáról, Eszter könyvéről. Eszter könyve a Bibliában a történeti könyveket lezáró részhez tartozik, tehát Esdrás és Nehémiás könyvével együtt, és már az ókorban nagyon sok támadásnak volt kitéve ez a könyv, például egy nagyon érdekes formai sajátossága miatt, hogy ez a 66 bibliai könyv közül ez az a könyv, ami soha nem említi Isten nevét. Hát ebbe sokan belekapaszkodtak és támadták a könyvet, hogy ez hogyan is kerülhetett bele a Bibliába, hogy egyszer sincs benne Isten neve, de hát persze ez egy mondva csinált támadás egy kicsit, mert magában a Bibliában is többször olvassuk azt, hogy nem mindig az nevezhető hívő embernek, aki sokat említi az Isten nevét. Gondoljanak csak Jézus hegyi beszédére, Máté evangélium a 7. fejezetére, amelyben azt olvassuk, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vagy gondoljanak magára a 10 parancsolatra, a Mózes 2. könyve 20. fejezetére, ahol a 3. parancsolat úgy szól, hogy Istennek nevét hiába fel nevedd. Tehát azért, mert egy bibliai könyv egyetlen egyszer sem említi Isten nevét, ettől még lehet Istentől sugalmazott könyv, és azért, mert nem találjuk benne sem a Jahve, sem az Elohim, sem a Saddál, sem az Él Saddály héber kifejezéseket, ez a könyv még nagyon bőven beszélhet Isten szabadításáról, mint hogy arról is beszél. Ugye röviden ez a könyv azt mutatja be, hogy Isten segítségével emberek hogyan tudnak megoldani olyan problémákat, amelyek emberileg megoldhatatlan problémák. Tehát az egyik ilyen bevezetéstani kérdés ezzel meg is dől, azért, mert Isten nevét nem említi, azért még Eszter könyvének bőségesen helye lehet, sőt, helye is kell, hogy legyen a Bibliában. Egy második ilyen bevezetéstani ellenvetés Eszter könyvével kapcsolatban, hogy az egyik főszereplője, Márdókeus, bizonyos olvasatokban a babiloni fogságba elvitt fogolycsapatok közül a 2. fogolycsapatba tartozott, ami 597-ben történt, és sokan azt mondják, hogy 597 és 474 között azért több mint 125 év van, hát hogy lehetett ilyen idős ez az ember? Azt vettem észre, hogy még az ilyen komoly olasz szerzőnek, mint ennek a Szodzsinnak a Bevezetés az Ószövetségbe című könyvében is szerepel ez az érv, amelyet ma protestáns teológiai fakultásokon tanítanak, pedig egyszerűen egy héber olvasatnak a félreértelmezése a dolognak a nyitja. Egy vonatkozó név más nem Márdókeusra utal, hanem az őseire utal. Ő már mint a 4. nemzedék élt Perzsiában. Tehát mondjuk ez az ellenvetés is megdől, erre sem érdemes szót vesztegetni. Aztán egy harmadik ellenvetés, hogy nagyon sokan arra szoktak hivatkozni, hogy Eszter könyvét azért nem fogadják el történeti könyvnek, mert hát a Perzsa királlyal, a híres Perzsa királlyal kapcsolatban Ahasvérus, bibliai nevén Ahasvérus, mi ahogy tanultuk az iskolában Xerxész királlyal kapcsolatban, nem tudják elhelyezni ennek a könyvnek a cselekményét. Ha jól megnézzük a könyvet és elolvassuk mellette, és ezt mindenkinek ajánlom Hérodotosznak a hát nagyon nagybecsű történeti munkáját, egy vaskos könyv ez a Biblioteka Klasszika sorozatban többször is megjelent, akkor azt láthatjuk, hogy igenis Hérodotosz beszámolója és Eszter könyvének a beszámolója kiegészíti egymást. Miért? Azért, mert Xerxész, ennek a könyvnek egy másik főszereplője, a Perzsa király, időszámításunk előtt 486-ban került a trónra, tehát a perzsák trónjára, és uralkodott több mint 20 évig 465-ig. Xerxészről tudnunk kell azt, hogy először vas keménységgel levert egy egyiptomi lázadást, és miután Egyiptomot bekebelezte, a Perzsa birodalomba bekebelezte, azután visszatért a szülőhazájába, és sok unszolásnak engedve előkészítette a görög hadjáratát. Most a görög hadjáratáról mi már tudunk, hiszen Szalamiszi csata és egyéb más 480 utáni eseményeknek már mi is szemtanúi lehetünk a világi történetírásból. És Eszter könyve éppen azt az időszakot jeleníti meg, amikor Ahasvérus visszatér az egyiptomi hadjáratból, készül már a görög hadjáratra, de elválik az egyik feleségétől, akit a Biblia Vásti néven emleget. Elmegy a görög hadjáratról, tudjuk, hogy a perzsa flottát tönkreverik,
hazatér, a háremében keres vigasztalódást, és akkor választatja ki az új királynét, és ez lesz a héber származású Hadassa, perzsa nevén Eszter. Tehát amit itt elmond Xerxészről a Biblia, az pontosan beleillik Hérodotosz beszámolójába és a világi történetírásba, tehát ezzel megdől az az érv, amit sokan felszoktak hozni Eszter könyvével kapcsolatban, hogy ez a könyv csak legenda, tehát ezt nem tudják elfogadni történeti elbeszélésnek. A könyv valóságos történelmi eseményeket tár elénk. Aztán utána egy negyedik ilyen bevezetéstani érv, amit felszoktak hozni, hogy a zsidók kegyetlenkedésére hivatkoznak, hogy a könyv végén olvasható egy ilyen megjegyzés, hogy a zsidók 75 ezer embert öltek meg. Ez önmagában lehetetlennek látszik több történész és kutató előtt, nem mint hogyha az ókorban nem látnánk már ilyeneket, például a görög történelmből is tudjuk azt, hogy egyetlen egy nap leforgás alatt volt olyan görög hadvezér, hogy 85 ezer embert megölt. Ami lehetetlennek látszik, az még nem biztos, hogy valószínűtlen is nem történt meg. De itt is egy fordítási hibára kellett volna fölfigyelni a zsidók. Az ellenük támadókból nem 75 ezer embert öltek meg jogos önvédelemként, hadd tegyem hozzá, majd ezt látni fogjuk, hanem fordítva fordították a számot, nem 75 ezerről, hanem 1075 emberről van szó. És ez már 127 tartományra elosztva, levonva a fővárosban megölt 500 támadót, ez már egyáltalán nem olyan nagy szám, amire építeni lehetne egy ilyen zsidó gyűlölő vagy antiszemita ideológiát, amit mind a mai napig szoktak erre a könyvre építeni. Nem folytatom a bevezetéstani kérdéseket, azért hivatkozom többször ezekre a könyvekre, és néhány hónappal ezelőtt jelent meg ennek az amerikai szerzőnek, Gleason Archernak a könyve, még egyszer mondom, az Ószövetségi Bevezetés vizsgálata. Mindenki jól jár, hogyha ezt a könyvet beszerzi, mert részletes történeti, régészeti, kortörténeti és minden egyes ószövetségi könyvvel bevezetéstani tanulságok várják ebben a könyvben. Ami ezeknél sokkal fontosabb, én rátérnék ennek a könyvnek a cselekményére és a mondani valójára, amelyet soha nem szoktam a könyv első fejezetétől fogva a hallgatók elé tárni. A könyv ugye az első fejezetével elkezdi a maga történeti leírását, de én ezt a könyvet mindig a harmadik fejezetnél szoktam megragadni, és onnan kezdem önöknek is ismertetni, mert a harmadik fejezet szól arról, hogy a perzsa királyi udvarban egy feljelentés születik. Ezt a feljelentést a királynak, Ahasvérusnak egyik kegyence Hámán tartja. Odalép a király elé, és feljelenti Márdókeust, a zsidó nép egyik is köztiszteletben álló személyiségét, és vele együtt az egész zsidó népet is, Márdókeus fejét, de az összes zsidó fejét követeli ez a Hámán. Ha valaki elolvassa ezt a harmadik fejezetet, ez egy megdöbbentő rész, én nemrég ugye a televízióban tartottam erről előadást, és csak erre a följelentésre én fél órát szántam. Én most itt ezt nem tudom megtenni, ott három részre bontottam Eszter könyvét, és csak erre a följelentésre három órát szántam, illetve fél órát szántam azért, mert azt szerettem volna bemutatni, hogy az emberi életben és a hétköznapi életben és a politikai gyakorlatban is milyen sokszor találkozunk ezzel a módszerrel, ahogy embereket és embercsoportokat finoman megrágalmaznak. Ugye egy nagyon alattomosan, szinte megfoghatatlanul finoman megrágalmaznak. Ugye a harmadik fejezet arról beszél, hogy Hámánt magas tisztségre emelte a királyt, ezt az agágibeli vagy amálekita Hámánt, és minden embernek Susán városában térdet és fejet kellett hajtani a Hámán előtt. Most ahogy ez lenni szokott, a fönnálló hatalomnak egy szigorú parancsszavára mindenki végrehajtotta ezt a dolgot, és mindenki nagyban bókolt Hámán előtt, kivéve egy embert, ez a zsidó Márdókeus volt. Márdókeus nem hajtott se fejet, se térdet Hámán előtt, és ezért Hámán égtelen haragra gerjedt, és bevádolta a királynál nem csak Hámánt, hanem tulajdonképpen az egész zsidó népet, és egy felolvasás erejéig azért hadd olvassam fel önöknek ezt a bevádolást, ezt a rágalmazást, ezt a följelentést, mert legalább két-három döntő erkölcsi dologra szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét. Eszter könyve harmadik fejezetében a 8. verstől a következőt olvashatjuk, tehát Eszter könyve harmadik fejezet 8. versétől.
És mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem érdik úgy hagyni őket. Ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elveszítessenek. És én 10 000 talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Akkor lehúzta a király az ő gyűrűjét a maga kezéről, és adta azt az agágibeli Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének. És mondta a király Hámánnak, az ezüst tied legyen, és a nép is, hogy add selekedjed vele, ami neked tetszik. Kedves hallgatók, érdemes a Bibliának minden egyes versénél egy kicsit hosszasabban időzni, nem szabad úgy futni és gyorsan olvasni a Bibliát, akkor nem kapunk semmit se tőle. Szóval a Bibliából az nyerhet sokat, aki úgy megáll és úgy kérdéseket tesz fel. Például itt ez a kérdés, hogy hogyan is szólt pontosan ennek a Hámánnak a följelentése? Azt mondta a királynak, hogy van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között országod minden tartományában. Ez igazság volt, mert a zsidókat mind a 127 tartományba letelepítették, tehát a zsidó nép valóban a perzsa birodalomban elszórva élt. Az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, tehát minden más nemzetből. Ez is igaz volt, mert a zsidók Istentől olyan törvényeket kaptak, amelyek messze felülmúlták a többi nép törvényeit, gondoljanak a mózesi törvényekre, a 10 parancsolatra és a többi rendelkezésre. Ez is igaz volt. De az már nem volt igaz, amit Hámán hozzátett, hogy a király törvényeit nem teljesítik. Úgy állította be a zsidókat, mint egy idegen testet a birodalomban, mint akik állandóan viszályokat szítanak a fennálló hatalommal szemben, és a királyban elültette a gyanút, hogy nem szabad tűrni egy olyan nemzetet, amely ennyire más, mint a mi nemzetünk, és hát tetejében nem is teljesíti a király törvényeit. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Tehát két lépés igazság, után kezdi a hazugságokat. És ez mindig is így van, és ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, ami azért van benne a Bibliában, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy az életben nagyon vigyázni kell, mert ahol igazságot mondanak, ott még inkább hegyezzük a fülünket, tudnék arra, hogy majd mikor mondanak, mikor társítanak az igazságukhoz hamisságokat. Ha nem társítanak, akkor jó. Ha viszont az igazsághoz hamisságot társítanak, akkor ez a világ legveszélyesebb dolga, mert hiszen a világunkban az igazság és a hamisság úgy küzd egymással, hogy a hamisság is úgy öltözik be, mintha igazság lenne. Tehát erre rendkívüli módon vigyázni kell. Az egyik szerző, egyik bibliai szerző azt mondja, hogy Sátán mindig pontosan tudja, hogy a maga hazugságaihoz, a maga töménytelen sok hazugságához mennyi Isten igazságot keverjen, hogy azok az igazságok bevigyék a hazugságot az emberekbe. Ez mind a mai napig így van. A legnagyobb veszély a kever dolgok veszélye. A két lépés igazság, egy lépés hamisság, ahogy itten Hámán is előadja a dolgokat, ennek a veszélye. És nagyon érdemes megfigyelni a második mozzanatot is ebből a harmadik fejezetből, hogy a király mennyire gyorsan rááll Hámánnak a tanácsára. Gondolkodás nélkül elfogadja ezt a logikát, és azt mondja, hogy hát ha te még pénzt is adsz az államkincstárba, de hát a pénz az legyen a tiéd, nem is az az érdekes, nagyon jó szolga, nagyon jó alattvaló vagy, ezért én aláírom ezt a rendeletet, lehúzza a gyűrűjét a kezéről, átadja Hámánnak, aláírja a rendeletet, és az egész országba kihirdetik, hogy egy bizonyos napon, egy előre kijelölt napon a zsidókra rá lehet támadni, meg lehet ölni őket, és el lehet venni az összes ingóságukat és ingatlanukat. Ez egy félelmetes törvény, ugye, tehát meg lehet ölni embereket, és akiket megölünk, azoknak az összes vagyona ránk fog szállni. Hát szinte magunk előtt látjuk a történelemnek az ezekhez hasonló nagy gaztetteit, például a középkori inkvizícióban is voltak ilyen megoldások, hogy valaki elkártyázott bizonyos nagy összegeket, kiadtak egy pogromot a zsidókkal szemben, hogy ennyi és ennyi zsidót lehet elfogni, ha nem menekülnek, az ingóságaikra rá lehet tenni a kezünket, és pontosan ki tudjuk fizetni az adósságunkat a tulajdonképpen a lefoglalt kincsnek, a lefoglalt értékeknek az összegéből. Félelmetesek ezek a dolgok a történelemben,
és ezekre nagyon oda kell figyelni. A Bibliában is különleges kifejezések vannak arra nézve, hogy ne hagyjuk magunkat befolyásolni, tanuljunk meg a lelkiismeretünkre hallgatni, és tanuljuk meg az önálló gondolkodást. Sajnos politikusok, mint itt ez a Xerxész is, rendkívül könnyen befolyásolható volt. Ugye az egész történelem, meg politika története azt mutatja, hogy a vezető emberek, akik fenn vannak a társadalmi piramis felső csúcsai közelében, rendkívül könnyen befolyásolható emberek. Egyszer ez a tanácsadójuk, egyszer az a hatalmi ember mond nekik valamit, elfogadják ezeket a tanácsokat, és szinte, hogyan is mondja Pál apostol Galata 3:1-ben, meg lehet igézni embereket. Rá lehet venni embereket, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyeket ők egyébként nem nagyon akartak megtenni, de olyan hatásos az egyik tanácsadónak, vagy az egyik kegyencnek az érvelése, hogy itt Xerxész, a nagy király, rögtön ráállt arra, hogy ezt a rendeletet kiadja, és Hámánnak teljhatalmat biztosít. És még egy harmadik dologra is hadd hívjam fel a figyelmüket, mert még ez is benne van ebben a néhány versben, hogy a rosszhoz milyen rövid idő kell. Szédületes gyorsasággal fejlődik ki a világunkban a rossz dolog. Ha valaki megtalálja a hazugság kulcsát, megtalálja a másik ember megközelítésének legjobb lehetőségét, és a rossz befolyásolásával előáll, tulajdonképpen egy beszélgetés ideje elég volt ahhoz Hámánnak, hogy rávegye a királyt egy egész népet kiirtó rendeletre. Ez félelmetes dolog. Ugye a Biblia tel is teli van ilyen történetekkel, a rossznak iszonyatos gyors térnyerésével, amely valami félelmetesen bontakozik ki. Gondoljanak a történelmünkre, akár csak a 20. századi történelmre, hogy egy pisztolylövés elindította az első világháborút. A második világháború előtt is milyen hegyomlásszerű katasztrófák történnek a Európa politikai életében, és egyszerre bent van a rossz kellős közepében az egész világ. Szóval ezt csak azért hívom fel erre a három dologra a figyelmet, hogy úgy jelezzem, hogy a Bibliát tényleg alaposan és értő módon kell olvasni. Eszter könyvét is, hogyha többször végigolvassuk, akkor látjuk, hogy ezzel szemben viszont a jónak a hatásához, meg a jónak a térnyeréséhez bizony időre van szükség. És itt a nagy kérdésünk tehát az, és ez az Eszter könyvének a nagy kérdése, hogyan lehetett megakadályozni ezt a népirtó rendeletet. Mert még ugye a történelemből és bizonyos szempontból a régészetből még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, a perzsák híresek voltak arról a jogrendjükben, a törvénykezésükben, hogy ahogy egyszer ők egy rendeletet kiadtak, nekik külön törvényeik voltak arra, hogy a kiadott rendeleteket nem lehet megváltoztatni. Tehát ez egy szilárd jogrenden felépülő perzsa birodalom volt, nem lehetett havonta vagy negyed évente jogszabályokat változtatni. Micsoda különbség ez mondjuk a mai európai vagy magyar jogrendhez képest. Ott, ha kiadtak valami rendeletet, azt nem lehetett megváltoztatni. Tehát, hogyha egyszer a király már belement ebbe, hogy Hámánnak bizalmat szavaz, ha rendeletet kiadták, akkor már várható idő kérdése, hogy ezt a rendeletet végrehajtják. Az év első hónapjában vagyunk a Nisán hónapban, és az utolsó Adár hónapra nézve a napot is megjelölik, hogy mikor lehet a zsidókat megtámadni. Tehát azért itt több hónap időt adnak, de minden esetre mondom, itt 127 tartományba kell a rendeletet megismertetni, hírvévők ezt elviszik, az emberek fel tudnak erre készülni. A zsidók persze óriási izgalomban élnek, félelemben, rettegésben élnek, hiszen minden nap közelebb viszi őket a nemzetük kipusztításához. Egy idegen nagyhatalom kellős közepén élnek, tehát védelmük nincsen, hogy úgy mondjam, horizontális védelmük nincsen. Egyedül csak vertikális védelmük lehet. Egyedül az Istenben bízhatnak. Na de maga az Isten hogyan tud ilyen esetben közbelépni? Hogyan tud az Isten szabadítani egy ilyen esetben, amikor a király, a főemberei, Hámán, a rendeletek mind egy cél irányába mutatnak, kiirtani ezt a rebellis, ezt az idegen testként kezelt népet. Ezért kezdtem a harmadik fejezettől Eszter könyvének a bemutatását, mert talán így kelti fel a figyelmünket, így igazán feszült ennek a könyvnek a cselekménye, még akkor is, ha most elmondom önöknek, hogy az előző két fejezetben miről van szó. Mert ezt a feszültséget az előző két fejezet némiképp oldja, az előző két fejezet arról szól, hogy
Xerxész király még ennek előtte elvált Vásti nevű feleségétől, és új feleséget keres magának, miközben elmegy a görög hadjáratra, és amikor visszatér, a legtöbb lány közül, akiket fél évig készítenek elő, hogy a király szemei előtt kegyet találjanak, a héber Hadasszát választja ki, vagy Esztert, de úgy, hogy nem tudja, hogy zsidó a felesége. Sokan ebbe is belekötöttek Eszter könyvét vizsgálva, hogy hogy lehet ez, hogy egy király nem tudja, hogy milyen nemzetiségű a felesége. Hát, hogy úgy mondjam, ez egy hárem történeti kérdés. De hogyha eltetszenek nekem hinni, aki nem vagyok nagyon jártas a háremek történetében, de ezeknek a királyoknak százszámra voltak hárem hölgyeik, és őket aztán egyáltalán nem érdekelt, hogy milyen nációjuk azok a hölgyek, fel se tettek ilyen kérdést, hogy milyen nemzetiségűek. Őket más érdekelte, tehát ez nagyon is beleírik megint ebbe a képbe, hogy Eszternek nem tudta a származását a király, és magát Esztert a gyámapja, aki nem más, mint Márdókeus, figyelmezteti, hogy ne árulj el a származását. Ez is egy érdekes színfolt Eszter könyvében, amely közli velünk azt, hogy a vallási hovatartozásunkat, vagy a nemzetiségbeli hovatartozásunkat nem kell nagyon gyorsan az emberek órára kötni, akkor sem, ha az emberek azt nagyon firtatják. Miért? Azért, mert az emberi történelemben a legnagyobb előítélet ezen a két területen van. Ki milyen származású, és ki milyen vallású. Ezt a lehetőséget ne adjuk meg az embereknek, hogy a nemzeti hovatartozásunk, faji hovatartozásunk, vagy vallási hovatartozásunk szerint szeressenek vagy gyűlöljenek bennünket. Ezt ne adjuk meg. Ez is az Eszter könyvének, mondom, egy nagy tanítása, és Eszter hallgatott a gyámapjára, és ő sem arról nem beszélt, hogy milyen nemzetiségből származik, sem arról nem beszélt, hogy milyen a vallása. Ma is azt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha egy emberrel találkozunk, ne firtassuk ezeket a dolgokat, az embereket úgy kell elfogadni, amilyen emberek ők a hétköznapokban, ahogy gondolkoznak, ahogy dolgoznak, hogy mások segítségére vannak. Általában a nemzeti és a vallási ismeretek óriási előítéleteket szülnek. És ez, mondom, az Eszter könyvének számtalan nagy tanítása közül erről se felejtkezzünk meg. De most ezért említettem önöknek ezt az első két fejezetet, mert ez talán világossá teszi, aki először olvassa a könyvet, hogy hát ez nem is olyan nagy baj, nem is olyan nagy válság. A rendeletet ugyan kiadták a zsidókkal szemben, na de hát a király oldalán ott van a királyné, ők Xerxész vagy Ahasvérus oldalán ott van Eszter királyné, hát majd ő cselekedni fog, majd ő megmenti a népet. Igen ám, de most kell hozzáfűznöm azt, ami a történet további negyedik fejezetének a folytatása, hogy abban az időben, amikor ez a cselekmény játszódik, a királynéknak, az asszonyoknak nem volt nagy beleszólásuk a politikába. Most nem tudom, hogy most mennyire van, mert szokták mondani, hogy XY államfő vagy pártvezér, nem is ő volt olyan rossz, hanem a felesége. Ő vitte bele ebbe meg abba a dologba. Nem vagyok tudója a mai történelmnek ilyen szempontból sem alaposan, de a régi történelmről ki tudom jelenteni azt, hogy abban az időben politikai dolgokba az asszonyok nem nagyon szólhattak bele. És Eszter, ahogy a füléhez ér a jelzés, hogy a népét megtámadta ez a rendelet, és hogy a saját gyámapja figyelmezteti, csodálatos az a figyelmeztetés is, hogy Márdókeus beüzen neki a királyi palotába, hogy Eszter, tegyél valamit a népedért. Azért csodálatos, majd tessenek elolvasni ezt a negyedik fejezetből, mert azt mondja a gyámapja, hogy talán ezért jutottál ilyen magas méltóságra. Talán ezért választott ki téged a király, hogy a felesége légy, hogy te ott fönt a hatalom közvetlen közelében valamit tudjál tenni a népedért. Talán ezért jutottál ilyen magas méltóságra, és a másik szép vonás, amit mond neki Márdókeus, hogy ha te nem cselekszel, másunnan lészen segítségük a zsidóknak. Tehát megteheted, hogy te nem segítesz. Megteheted, hogy te félénk vagy, és nem szólsz bele a dolgokba. Meg hát igen, te királyné vagy, úgyse szólhatsz bele a politikába, de ha nem segítesz, az Isten majd másképp fog segíteni. De te talán ezért jutottál erre a méltóságra, hogy igenis te segítsél. Kedves hallgatók, mit tesz ezután Eszter? Eszter könyvének a döntő cselekménye az a 4., 5., 6. és 7. fejezet.
Remélem, hogy sokan elolvassák ezt a könyvet, többször tessenek elolvasni, de ezt a 4., 5., 6., 7. fejezetet, ha lehet, kétszeresen vagy háromszorosan is többször tessenek elolvasni, mint a könyv más részét. Miért? Mert a 4. fejezetből tudjuk meg azt, hogy Eszter a rászabott hatalmas teher alatt hogyan kezd el cselekedni, mi az első lépés, amit ő tesz, és egyben azt is megtudjuk, hogy a mi életünkben is mi az első lépés, ha valami jót akarunk tenni, nehéz körülmények között, szinte kilátástalan körülmények között, mégis jót akarunk tenni, mit tegyünk először? Amikor Eszter érzi a felelősségét, amikor a gyámapja szavai is megszólítják a lelkiismeretét, akkor azt üzeni vissza, hogy igen, ő eldöntötte, ő most valamire készül. Valamit tenni akar a népe érdekében. Valamit cselekedni akar, hogy ki ne írtsák ezt a népet. De először is arra kér minden zsidó embert Susán városában, hogy ő vele és a palota hölgyeivel együtt 3 napig böjtöljön és imádkozzon. Ez a 4. fejezet tartalma, ez a döntő tartalma a 4. fejezetnek, hogy erre kéri Márdókeust, a gyámapját és az összes zsidó embert, hogy mielőtt ő tenne valamit, mindenki böjtöljön és imádkozzon. A Biblia szerint az ember megtalálhatja Isten kezét, és együttműködhet az Istennel, de ahhoz, hogy az ember együtt tudjon működni az Istennel, ahhoz az embernek a lelki és a szellemi erőinek a legteljesebb koncentrációjára van szükség, hogy valóban az ember lássa és tudja, hogy az Isten hogy akar egy problémát megoldani, és hogy akar segíteni. Mert a Biblia azt mondja, hogy nagyon sokszor mi emberek magunk akarjuk megoldani az élet problémáit, nagyon sokszor elfog bennünket a harci hév, meg a mi elgondolásunk, hogy majd mi így oldjuk meg a problémákat. És sokszor az életben nem, hogy nem oldjuk meg a problémákat, hanem tovább súlyosbítjuk a problémákat. Eszter ezt el akarta kerülni. Eszter érezte azt, hogy ő az Isten eszköze lehessen, ahhoz neki találkoznia kell az Istennel imádságban és böjtben. És ezért ő 3 napig nem evett és nem ivott, hanem abban a palota szárnyban, ahol ő élt, mélyen-mélyen kereste az Isten közelségét. A Biblia szerint az Isten közelségét imádságban lehet keresni, és a böjt nem más, mint az imádságnak a megerősítése. Tehát nem egy öngyötrés a böjt a Biblia szerint. Ha valaki öngyötrő módon böjtöl, az a Biblia szerint nem böjtöl, hanem kínozza magát, és mint ilyen pogány cselekmény. Erről Máté evangélium a 6. fejezetében Jézus részletesen beszélt a hegyi beszédben. Tehát Eszter meg akar erősödni abban, hogy ami majd következik, jön a holnap és a holnap után, ő mindig azt tegye, ami az Isten válasza lesz erre a problémára, erre a konfliktusra. De ez neki teljes nyugalomra van szüksége, teljes fölfelé tekintésre van szüksége. Ő egyszer sem védheti el az Isten karját, mert abban a pillanatban, amikor maga akar cselekedni, akkor az ember nagyon veszélyes területre lép. 3 napi böjt és ima után Eszter elhatározza, hogy most ő valamit tenni fog, mégpedig azt fogja tenni, hogy bemegy a királyhoz. Ez, hogy ő bemegy a királyhoz meghallgatást kérve, ez tovább nehezíti ezt a dolgot, az, hogyha tudjuk a háttérben, hogy a perzsáknak abban az időkben volt egy törvényük. Bizonyos történeti források azt mondják, hogy ezt maga a Xerxész hozta, vagy nem sokkal az ő uralkodás előtt léptették életbe, hogy tudnék, a perzsa királyt senki ne zavarja fölöslegesen, csak hívásra lehetett megjelenni a király előtt. Eszter vállalja azt, hogy hivatlanul bemegy a király elé. Az akkori törvények szerint az ilyen emberre halálbüntetés is járhatott, kivéve egy esetet, hogyha a király kinyújtotta a jogarát, tehát hogyha a király előtt kedvességet talált ez a vakmerő ember, aki belépett elébe, és ha kinyújtja a jogarát, ez annak a jele, hogy megkegyelmeznek és meghallgatja. De ha nem nyújtja ki a jogarát, az annak a jele, hogy elvezetik és kivégzik. Eszter ezt tudja. Plusz tudja azt is, amit kiüzzen a gyámapjának, aki őt a cselekvésre serkentette még a böjt és az ima előtt. Eszter azt is tudja, hogy a Xerxész nem volt rá kíváncsi már több hét óta. Tehát nem ment be hozzá, tehát úgy mondjam, házastársa volt, de nem vele élt házas életet. Na most, ahogy nem vagyok avatott az ókori hárem történetben, nem vagyok avatott a perzsa királyok szörnyűségeinek történetében is,
sem, de ha valaki horrort akar olvasni, az lapozza fel Hérodotosz vonatkozó lapjait, hogy a perzsa királyok hogyan is éltek, hogy mondjam, házas életet. Ez egy félelmetes történet. Csak egyetlen egy mozzanat, például azt mondja Hérodotosz, hogy messze földön híre ment annak, hogy Xerxész a tulajdon testvérének a feleségét megkívánta. Az asszony tiltakozott és nem akart, vagy szerette a férjét, már nagy gyermekei voltak, hát semmiféle ingere nem volt arra, hogy ők Xerxészszel házasságot törjön. Erre Xerxész nagyon bedühödött, hogy az uralkodótnak nem teljesíti a kívánságát, mondom a tulajdon testvére felesége, tehát úgy mondjam a sógornője, és ezért megparancsolta, hogy a lánya menjen hozzá az ő fiához. Tehát ennek a sógornőjének a lánya menjen hozzá a Xerxész fiához, összehozott egy házasságot, de ezt is azért, hogy ő még közelebb kerüljön a sógornőjéhez, még egy rokoni kapcsolattal közel, hogy mindenképp meg akarta szerezni a sógornőjét. Erről ugye az történik, hogy egy szép palástot csinál Xerxész felesége, mert természetesen van felesége, meg van hát egy csomó háremhölgye itt, csak hát ő egy valakivel akar flörtölni. Egy szép palástot csináltat neki a felesége, de valamilyen okkal, móddal kiveszi ezt a palástot a kezéből egy hölgy, akinek arra hivatkozik Xerxész, hogy ő minden kívánságát teljesíti, aki nem más, mint a sógornőjének a lánya. Amikor a felesége meglátja, hogy az a palást kihez került, akkor bosszút szomjaz, és ő is kér egy ünnepnapon Xerxésztől egy lehetetlen dolgot, de hát ez nem csak Keresztelő János fejét kérték egy ünnepnapon, egy születésnapon, a perzsáknál is így volt, hogy egy évben egyszer, aki kért valamit családtag a királytól, a királynak teljesítenie kellett. A királynak teljesítenie kellett azt, hogy a vonakodó sógornőt adja a felesége kezébe. És mikor a vonakodó sógornő a Xerxész felesége kezébe kerül, egy kicsit bonyodalmas a történet, és gyorsan is akarom elmondani, de a végső horrorért szeretném fölidézni, akkor azt mondja Hérodotosz, hogy az asszony azt csináltatta ezzel az asszonnyal, hogy megcsonkítatta, levágatta a fülét, az orrát, a melleit, és a jajongva ezt a megcsonkítást alig túlélő hölgyet visszaküldte a családjához, amire Xerxész testvére bosszút esküdött, és azt mondta, hogy meg fogja ölni Xerxészt, erre Xerxész a hadseregével az egész testvére családját lemészároltatta. És ezt azért mondom el önöknek, azért jeleztem, hogy csak egy a horror közül, tehát aki Hérodotoszt elolvassa, az igazat fog adni Arany Jánosnak, aki azt mondja ugye a híres versében, ó, az emberiség története, szomorú egy tanulmány. Az emberi történelemnek a mocskossága, a gonoszsága, ez szomorú egy tanulmány. Hát ehhez képest az Eszter könyvében ez, hogy jogar kinyújtás, vagy hogy nem élt a feleségével, hogy úgy mondjam, ez egy havasi gyopár szépsége a többi kóró mellett, ami az ő életét tarkította. Ugye az a 21 éves uralkodás, amit Xerxész eltöltött Perzsia trónján, az tele van ilyen horrorral. És ezt Eszter nyilván tudta, sok mindent ismert a háttérből. Ezért még egyszer szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy ő elhatározta, hogy bemegy egy ilyen emberhez, aki mondjuk egy indulatától függött, a férje indulatától, a férje kinyújtja a jogarát, akkor életben marad. Hát ha mondjuk esetleg elfelejti kinyújtani a jogarát, vagy esetleg kifejezetten nem akarja kinyújtani a jogarát, akkor meghal. De Eszter óriási erőt kapott. Mitől? Attól a három naptól, amikor ő erre készült. Amikor őt az Isten megnyugtatta, amikor lelkileg összeszedetté vált Eszter, és ő érezte, hogy az Isten mögötte van, és bement a palota hölgyei kíséretében a király elé, és ugye a király kinyújtotta a jogarát. De azért megkérdezte, hogy mit kívánsz Eszter királyné? Mit adjak neked? Miért jöttél? És tulajdonképpen itt látjuk, hogy mennyire mély dolog volt ez a háromnapi bőjtés ima, mert most erre is felelni kellett. Az első akadályon túl volt Eszter, életben maradt. Nem halt meg. Nagy dolog. Na de rögtön felelni kellett, hogy mit kíván. És Eszternek megint csak a háromnapi bőjtés ima adott erőt, mert érezte,
hogy ő még most nem hozakodhat elő konkrét kívánsággal. Ezért azt válaszolta a királynak, ő csak azt kívánja, hogy Hámánnal együtt fogadjon el egy lakomára való meghívást, ahol hármasban elkölthetnek egy ebédet, ezt fogadd el tőlem, király. És a király természetesen ki ne fogadna el egy meghívást, mondjuk egy ebéd meghívást, a király ezt elfogadja, és mennek kisvártatva Eszterhez a király és Hámán, és befejeződik ugye a lakoma, de akkor újra fölteszi a kérdést a király, hogy hát Eszter, mit kívánsz? Miért jöttél be hozzám a tróntermembe? Miért hívtál ide lakomára? Mit akarsz? Mit kívánsz? És most Eszternek megint a három napi böjtés ima ad erőt, hogy még mindig érzi, hogy most sem hozakodhat elő, mert a körülmények nem érettek arra, hogy egy kegyenc által befolyásolt embert ki lehessen szabadítani ebből a keletcéből. Látja, hogy a király teljesen Hámán befolyás alatt van, nem mondhat még semmit, illetve egy valamit mondhat, hogy másnapra is fogadjon el egy meghívást. És a király ezt is teljesíti, de már Eszter bizonyára érzi magában, hogy másnapra már valaminek történnie kell, mert nem járathatja a bolondját a királlyal, hogy állandóan hívja Hámánnal együtt, ugye, lakoma meghívásokra. Kedves hallgatók, ha olvassuk ezeket a fejezeteket, itt például az ötödik fejezetnél állunk, és átlépünk a hatodik fejezetbe, eszünkbe juthat a Bibliának egy hatalmas kijelentése, amely Jeremiás síralmai harmadik fejezetében található. A Bibliában vannak olyan mondatok, amelyek az egész életünket vagy összerendezik, vagy az egész életünkre nézve programot adnak. Ilyen ez a Jeremiás síralmai 3.24, ami így szól, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Ez egy hatalmas bibliai mondat. Jó várni. Általában az ember az életben nem azt mondjuk, hogy jó várni, azt mondjuk, hogy türelmetlen vagyok, ha várnom kell, vagy rossz várni. Jó várni, ez a Bibliában olvasható. Nem a mi természetünkből következik ez a tétel, hogy jó várni. És hogy megadással lenni az Úrnak szabadításáig, vagyis hogy nyugalom, nyugalom. Ha most még nem alakult ki valami, nehogy elrontsunk valamit. Ha nem látunk is megoldást, de ha nem látunk megoldást az életben, legalább ne rontsunk el. Valamikor az életben nincs ilyen alternatív, hogy jó meg rossz. Valamikor az életben olyan helyzetben vagyunk, hogy rossz, még rosszabb, legesleg rosszabb. Nem szabad akkor cselekedni. Akkor várni kell, hogy egyszer megjelenjék a legrosszabb, még rosszabb rossz, mert megjelenjék valami kis jó is. Tehát a Bibliának egy nagyon nagy erkölcsi tanítása ez, hogy az életben meg kell tanulni várni, és a várakozással legalább annyira tudunk előre menni, hogy nem rontunk el valamit. Mert ha valamit elrontunk az életben, azt már nehéz visszacsinálni. És ezért Eszter elmegy a maga palotaszárnyába, vár a holnapi napra, kis fantáziával elképzelhetjük, hogy hogyan vár, nem tétlenül, hanem megint Isten keresve vár. Bizonyára nem sokat aludt aznap éjszaka, de Isten kereste, hogy az Isten nyissa meg előtte azt a, hogy mondta Jézus, azt a keskeny utat, ahol biztos és jó lesz a cselekvés. Mi történik a másik két szereplővel? Hámán is hazamegy, döbbenetes ezt olvasni a hatodik fejezetben, hogy Hámán hazamegy, elújságolja a családjának, hogy ő milyen magas méltóságra emeltetett, hogy nem is volt ott senki sem a vacsorán, csak a király és a királyné, de hogy elhagytam a palotát és jövök hazát, megint találkoztam Márdókeussal, mondja a feleségének, a gyerekeinek, és Márdókeus újra nem hajolt meg előttem, újra nem hajtott térdet nekem. Ezért az a magas méltóság semmit nem ér nekem, amit a királytól kaptam, mert ez a Márdókeus, szóval a Márdókeus és a népe van Hámán bögyében. Azt mondja erre a felesége, döbbenves, mondom, a hatodik fejezetet elolvassa, azt mondja, ugyan, hát mit nyugtalankodsz, hát mi ez a Márdókeus? Hát csináltassál egy bitófát, legalább 50 könyöknyit, ugye ez annyi átszámítva, kb. 20 méter magas bitófát, jól megadták ennek a módját. Aztán reggel menjél be a királyhoz, kora reggel, és kérd el a Márdókeus fejét, mint egy már korábban, mint az Adár hónap
13., 14., 14. napja, akasztas fel ezt az embert, hogyha ennyire fáj neked, hát egy ember ide vagy oda, egy ember feje porba hull, vagy ott lóg a bitófán, hát az már igazán nem nagy dolog. Hát Hámán ennek tudatában szépen lefekszik. A történetünk harmadik szereplője azonban Eszterhez hasonlóan nem tud lefeküdni. Mert ugye hazamegy a király Ahasvérus, és nem tud nyugodni, mert nem tudja mire vélni, hogy a felesége miért jött be hozzá, tanácskozott az ország ügyeiről, egyszer csak megjelenik a felesége. Aztán nem tudott mire menni azzal sem, hogy elhívta őt a felesége erre a lakomára. És hát nyugtalan volt, nem tudott elaludni, és amíg ilyenkor szokás, hogy előhozatta a könyveket, a történelem könyveit, a krónikák könyvét, felolvastatott, és éppen a sok-sok felolvasás után elérkezett egy olyan részlethez, amely azt mondja el, hogy ő neki az életét valamikor megmentette valaki, mert két cselszövő ember a palotában ki akarta oltani az ő életét. És megkérdezi ekkor Ahasvérus király, hogy kapott jutalmat ez az ember? A nevét feljegyezték, de jutalmat nem kapott. Hát ki volt ez az ember? Márdókeus. És a király elhatározza, hogy meg fogja jutalmazni ezt az embert. Ha késve is, de meg fogja jutalmazni ezt az embert, Márdókeust. Kedves hallgatók, amikor ide elérünk a könyv olvasásában, itt is hadd tegyek egy kis megállást, és hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy ha csak végig tetszenek gondolni Márdókeus jellemét. Mert az első fejezetek alapján szinte egy kicsit olyan fanatikus embernek gondolják, és én történeti, teológiai irodalomban is találkoztam ezzel a megjegyzéssel, hogy ez a Márdókeus olyan fanatikus volt. Hát most miért nem tudott a Hámán előtt meghajolni? Most mi olyan nagy dolog volt, hogy meghajtsa a fejét meg a térdét, de hát akkor ő is mentesült volna az üldözéstől, meg hát a népe is mentesült volna. Hát annak a Márdókeusnak vajon a zsidók mit mondtak, amikor kitudódott, hogy az egész rendeletet ezért adták ki, mert éppen ő nem tudott térdet és fejet hajtani Hámánért. Ez egy fanatizmus, kérem szépen, hát jön az egyik politikai rendszer, megy a másik, de hát mindegyikhez alkalmazkodni kell. Hogyan is mondta a nagy sztoikus Montaigne a 16. században, az én mindenki előtt meghajtom a térdemet azért, mert a fejemet úgyse hajtom meg, az eszemet nem hajtom meg. A térdet meg kell hajtani, hogyha nem hajtom meg a térdet az adott politikai hatalom előtt, akkor a rövidebbet fogom húzni az életben. Hát miért nem volt ilyen ez a Márdókeus? Hát most mi nagy dolog volt abban, hogy egyszer meghajtjuk a fejünket, vagy meghajtjuk a térdünket? Kedves hallgatók, itt is fölhívnám a figyelmüket, hogy a Biblia tanítása szerint arra a tiszteletre, amire egyedül Isten méltó, ilyen tiszteletet soha ne adjunk embereknek. Egy ember, vagy egy emberi intézmény soha nem követelhet akkora tekintélyt magának, mint az Isten. Amikor a római császárok például azt mondták magukról, hogy ők isteni császárok, és Istennek kijáró tiszteletet követeltek meg. A Divus Augustus, az isteni Augustus, az isteni Cézár, az isteni Caligula, és a többi, és a többi. Biblia szerint az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj, mondta Jézus. Tehát hódolatot, imádatot ember nem csikarhat ki a másik embertől. Egy ember soha nem helyezkedhet olyan pozícióba, amelynél fogva ő a másik ember fölött olyan hatalmat gyakorolhat, hogy ő a másik ember lelkiismeretét, hitét, meggyőződését kisajátíthatná. Ilyen ez lehetetlen. Tehát Márdókeus nem volt egy hatalmat támadó ember, nem támadta az államrendet, a perzsa királyoknak a jogait elismerte, de még akiket a perzsa királyok köteleztek, hogy hajtsanak térdet és fejet, azelőtt sem hajtott fejet és térdet, mert ő benne az ő szívében az Isten törvénye volt, és az Isten hit volt a szívében. De ez a Márdókeus, amikor találkozott azzal, hogy két ember meg akarja ölni a perzsa királyt, akkor azért a másik végletbe se esett. Hogy én véletlenül hírt szereztem erről, de hát az ő dolguk, hát ha meg akarják ölni, öljék meg, nem. Ez a Márdókeus bejelentette, hogy a perzsa király életére törnek, és ezen döbbent meg a perzsa király, Ahasvérus, és ezért kezd már úgy hajnal felé jár az idő, és ezen kezd gondolkodni, ha késve is, de Márdókeust ki fogja tüntetni ezért. Reggel van, hajnal van, és hogy a király ezen gondolkodik, léptek zaja hallatszik.
valaki már vár kihallgatásra. Ki lehet ilyen korán a királyi palotában? Hát az a valaki, aki a felesége tanácsára megy, hogy az 50 könyöknyi bitófára elkérje Márdókeusnak a fejét. Hámán van ott. A király beengedteti magához, és fölteszi neki a kérdést, hogy vajon mit érdemel az az ember, aki megmentette a király életét, aki sok jót tett a birodalomért. Természetesen Hámán ezt magára vonatkoztatja, azt hiszi, hogy magáról van szó, és csupa szép dolgot elkezd mondani a királynak, hogy hát nagy tiszteletet érdemel az ilyen ember. Az egész Susán városán végig kell vinni, ki kell kürtöltetni, el kell mondani a dicső tetteit, mindenki hajoljon meg előtte, stb. Stb. Hát akkor nagy megrökönyödésére a király közli, hogy ha már ilyen jól tudja ezt a dolgot, akkor hajtsa ő végre, ő legyen, hogy úgy mondjam, a lovászfiú, és vigye végig a város utcáin Márdókeust. Vagyis ebben a pillanatban, ahova most elér a cselekmény, ez Eszter könyvének ugye a 6. fejezete, eljutunk oda, hogy Eszter most már látja, aki nyilván kinéz a palotájának az ablakán, látja Eszter, hogy itt valami történt. Valami olyasmi történt, amit ő nem láthatott előre, csak hát látja a gyámapját, az üldözött gyámapját látja, hogy az egész Susán városa neki ad tiszteletet, és mindezt a dolgot Hámán vezetésével teszik meg. És akkor kezd rájönni arra Eszter, hogy a nap 29. órájának az 59. percében valaki cselekedett. A Bibliában van egy szó, a Bibliában nagyon sok ilyen terminus technicus található, de van egy szó Mózes első könyve 49. 50. fejezetétől, és a szó így hangzik, átfordítás. Ez a szó előfordul a Zsoltárok könyvében, előfordul nagyon sok bibliai iratban, amikor elmondják az emberek azt a tapasztalatukat, hogy valami mélyül-mélyül, valami válság mélyül-mélyül lefelé, és akkor tényleg a nap 23. óra 59. percében valaki így átfordítja az eseményeket. Amit ember nem tud előre látni, nem tud ember előre kitalálni, hogy az Isten hogyan fordította ezt át, hát csak ennyiből állt az egész dolog, hogy Ahasvérus nem tudott elaludni. Csak ennyi, nem? Ha el tudott volna aludni, akkor nem így fordította volna az Isten. Nem tudott elaludni, fel kellett, hogy olvastasson, Márdókeussal terelődött a figyelme, és önmaga akaratán kívül így felmagasztalta Márdókeust. Most már látja Eszter, hogy Isten elkészítette neki azt a keskeny ösvényt. De kedves hallgatók, ha eddig szaladtam is, és nem olvastam fel önöknek ebből a csodálatos könyvből, számomra a könyvnek a legszebb része a 7. fejezet. És ebből már hadd olvassam fel azt a részletet, ami közli velünk, hogy Eszter hogyan tudott megoldást hozni ebben a nagy nehézségben, amikor persze Isten már kialakította a helyzetet, de hadd hívjam fel a figyelmüket, miközben olvasom ezt a néhány sort, nagyon sokszor mi emberek akkor is elrontjuk a dolgot, amikor már a győzelmi cél egyenesbe jutottunk. Mert sokszor az ember megrészegedik a győzelem közelségétől, vagy nagyon sokszor az ember akkor hagyatkozik magára, amikor már úgy gondolja, hogy megvan nyerve az ügy, a dolog, és akkor szoktuk elkövetni azokat a hibákat, amiket már nem lehet visszacsinálni, és amelyek mégis a győzelem helyett a kudarcot, a vereséget hozták el. És Eszter nem követi el ezt a hibát. Most tessenek nagyon figyelni, hogy Eszternek az a háromnapi böjtje és imája, és a közben, hogy Isten keresi, mennyire, hogy mondjam, megerősíti a lépteit, és egy hibát sem követel. Ez valami fantasztikus dolog. A Bibliában ehhez hasonló könyv csak a Nehémiás könyve. Nehémiás egy hibát sem követel. És ehhez hasonló életút csak a Jézus Krisztusnak, persze az egész életútja, mert Mózesről is olvassuk, hogy milyen hibákat követett el. Pál apostol is, hogy megölték, hogy ideje korán Néró kivégzői elé kellett állnia. Ez is a saját hibájának volt tulajdonképp a következménye. De hogy ilyesmi, hogy ez az asszony egy hibát sem követel. És megnézzük most, hogy a második vacsora története, mondom a 7. fejezet a csúcspontja számomra Eszter könyvének, hogy ez hogyan viszi fel ezt az egész könyvet hihetetlen magas erkölcsi szintre. Tessenek megnézni ezeket a mozzanatokat. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. Ez a 7. fejezet első verse.
És mondta a király Eszternek másodnapon is borivás közben, mi a te kívánságod, Eszter királyné, megadatik, és micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meg lesz. Mondhatnám Arany Jánosra, hogy nem mese ez gyermek, az ilyen országnak fele, ez nem csak a mesékben fordul elő. Ezek a keleti despoták így dobálóztak a dolgokkal. Az előbb fölidéztem önöknek Hérodotoszból egy történetet, amikor a palástot kérik Szerxésztől, ugye az az asszony, akkor azt mondja neki Hérodotosz tolmácsolásában is így hangzik, Szerxész, dehogy ne azt a palástot kérd, már látja előre, hogy mi baj lesz ebből. Azt mondja, kérjél egy hadsereget. Kérd az országnak ezt a tartományát. Inkább ezt kért, de ne azt a palástot. Tehát ez egyáltalán nem egy meseszerű mozzanat, hogy ilyen szerepel a Bibliában egy pogány király részéről, ha az országnak fele is meg lesz. Hát dobálóztak ott. Hát később is, még a Habsburg háznál is, meg nem tudom én, európai királyi házaknál is, mi mindent adtak egy-egy kényre, kedvre, egy-egy hangulatra. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra. Az életét kéri. A saját életért könyörög. A királyné kéri, hogy életbe maradjon. Hát ki ne akarná életbe hagyni? A legegyszerűbbet kéri. Semmi nagy dolog ebben ér, csak az életét kéri. Azt mondja, add meg életemet kérésemre. És hogyan is folytatja tovább? És nemzetem életét kérésemre. Egy fokkal tovább megy. Először kéri azt, hogy ő életben maradhasson. Hát hogy nem maradna életben? A királyné életben maradjon, és ezt még neki kérnie kell, gondolkozik a király ezen. És akkor kéri a nemzete életét. Hát nem tudom, hogy melyik a nemzete. Ne felejtsük el, nem tudja, hogy melyik. Nem tudja, hogy zsidó származású. Na de hát ha őt szeretem, akkor miért ne szeretném a családját, meg a nemzetét? Megint egy fokkal tovább megy. Mert eladattunk én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jól lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Még egy fokkal tovább megy. Először kéri az életét, nemzete életét. Aztán rátapint arra, hogy itt valami rendelet is van a háttérben, hogy kipusztítsanak, hogy megöljenek, de nem nevezi néven Hámán. Tetszenek tudni, hogy miért nem? Mert ha néven nevezné most ezekben a mondatokban, most is gyors lenne még a dolog. Mert a királynak a gondolatai, a királynak a befolyásoltsága még mindig Hámáné. Ez szépen a szike finom metszésével lehet leválasztani. Ez egy valami csodálatos történet, egyszer vidéken tartottam erről előadást, azt mondja egy hallgató az előadás után felháborodva, tanár úr, ön ezt nem jól magyaráz. Ez egy fifikás nő. Mindenki néz. Fifikás nő. Hát mondom, nézze, lehet így is olvasni a dolgot, hogyha nem nézünk a dolgoknak a mélyére. De hogyha ön hazamegy, és látja, hogy mondjuk, egy hölgy kérdezte ezt tőlem, fifikás nőnek mondta az Esztert, mondom, hogyha ön hazamegy, és látja, hogy a férje ideges, és ön kérni akar valamit a férjétől, rögtön elő szedi, hogy mit tudom én, kellene 500 forint, vagy kellene egy bunda, vagy kellene a gyereknek táska, mondom, hát ha látja, hogy a férje ideges, hát akkor ezt tessék megtanulni az életben, hogy akkor lehet kérni emberektől valamit, amikor a lelki állapotuk szerint olyan helyzetbe jutnak, hogy valószínűleg teljesíteni fogják a kérést. Mondjuk már egy órát ön beszélget a férjével, már elébe is teszi a vacsorát, és stb. Akkor lehet mondani, hogy hát a gyereknek most nincs tolltartója, vagy nincsen iskolatáskája, és akkor az ön férje is fogadni erre pénzt, míg hogyha 5 percen belül kérte volna ezt, akkor azt mondaná, hogy mit kíván, megint pénzt kérsz, nem adok. Mondom, azért nagy különbség van a kettő között, nem? Egyszer eléri a célját, másszor nem érje, és ez nem fifika kérdése, mondom, ez lélek kérdése. Hogy a másik ember lelki állapotát én komolyra vegyem. És Eszter ennyit mond el. Tehát elmondja, hogy kéri az életét. Kéri a nemzete életét, mert ki akarják pusztítani a nemzetét. Ha csak eladnák a nemzetét, ha csak rabszolga lenne a nemzete, akkor nem szólna egy szót sem. Na de itt meg akarják ölni őt és a nemzetét. És ennyit mond. És többet nem mond. Többet mondana, mert elrontaná. Nem mond többet. Ennyit mond, és csend. És erre megszólal a király, és szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek, a királynénak,
Ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? Hát most kezd ugye a király szeme elől a hályog lehullani. Hogy mondják, ezt egy szép magyar szót talált ki a nemzet a rendszerváltás után. Megvezették. Hát igen, használhatjuk ezt a szót itt is. Megvezette valaki Ahasvérust, ez Hámán volt, aki megvezette. Na de aki meg van vezetve, hogy mondjam, az is ember, és azt az embert hogy lehet abból a megvezetésből, abból az elámításból kihozni? Hát csak úgy lehet, hát ő maga.

Ugye, nomina sunt odiosa, a nevek azok gyűlölségesek. Ha rögtön mondta volna, hogy Hámán, amikor még a király szíve még mindig a kegyencé volt, megint csak nem ért volna el célt. De Eszter csodálatosan, hogy mondjam, az emberi lélek törvényszerűségeit szem előtt tartva, én azt gondolom, hogy a szeretet, ez nem fifika, ez szeretet. Az emberi lélek törvényszerűségeit tiszteletben kell, hogy tartsam. Ha a másik ember szíve nem az enyém, mert felült valakinek, mert valakinek hitt alap nélkül, na de ember, nem mondhatom azt, hogy te őrült, vagy te ilyen vagy olyan, hanem beszélnem kell vele, beszélnem kell a lelkével, és az emberi lelkekkel való egyik legnagyobb beszéd, hogyha embereket a rossz oldaláról a jó oldalára tudunk állítani. Ugye azt mondtam az előadás elején, hogy milyen gyorsan sikerült a rossz oldalára állítani a királyt Hámánnak. Hát a jó dolgok azok nem ilyen gyorsak. A jó dolgok lassúak. Háromnapi böjtés ima, első lakoma, éjszaka, második lakoma, ez a hozzáállás, szóval ezek nem gyors dolgok, de én azt gondolom, hogy ha a világunkban a rossz iszonyú gyorsasággal is tud terjedni, mégiscsak a jóé a győzelem, amely sokszor úgy tűnik előttünk, hogy araszolva mennek előre a jó dolgok. Amik itt Gödöllőn ma este összetalálkozik 5-6 ember, aki mondjuk részeg egy kocsmában, és eldönti, hogy mit fog majd kifosztani, vagy betörni, lehet, hogy már ez éjszaka ezt meg tudják tenni, és ezt megcsinálják. Mik egy iskolába betörnek. És aztán azt tisztázni, hogy kitört be, hogy visszaszerezni, hogy kárpotolni, stb. Hát ez sokszor hónapokig, évekre menő dolog. De én azt gondolom, hogy a rossz dolgok azok látványosak, porhintésszerűen embereket megtévesztők a rossz dolgok, de a jó dolgokké lesz a győzelem, a végső győzelem, amelyek szépen araszolva és egy eszköz köré csoportosítva végzik a munkájukat, mert a rossz az nem válogat az eszközökben, de a jó az kényes az eszközökre. Mert a Biblia szerint a jó cél sem szentesíti az eszközt. Jó célokért csak jó eszközökkel. Ez a Bibliának a mértéke. A világunkban vannak, akik rossz célért rossz eszközökkel küzdenek, vannak olyan emberek, akik állítólagos jó célért rossz eszközökkel küzdenek, ez mind a rossz kategóriája. Egy valamiben tessenek megnyugodni az életben, ha jó célokért, de jó eszközökkel küzdünk. Mert nem csak a mi a fontos, hanem a hogyan is a fontos. Nagyon, nagyon megdöbbentő, amikor az emberek állítólagos jó eszmékért, vagy igaz eszmékért, de indulatosan, durván másokat legázolva küzdenek. Jó célokért csak jó eszközökkel lehet küzdeni. És Eszter ezt tette. És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palotakertbe, Hámán pedig ott maradt, hogy életért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint a szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Harbona, az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólt, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készítetett Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Nézzük meg gyorsan akkor a vetítésünkben az összefoglalását a történetünknek. Tehát itt van ez a bizonyos 127 tartományú perzsa birodalom. Annyit hadd mondjak el, hogy itt is támadták a könyvet, mondván, hogy ez nem 127 tartomány, hanem csak 11 néhány szatrapeiára volt felosztva, hogy a satrapák vezették a perzsa birodalmat. Ugyanakkor viszont a Biblia szóhasználata nem mindig vág egybe a birodalmi felosztás szóhasználatával, hiszen kisebb területeket is megkülönböztettek, és egy ilyen hatalmas birodalom, amit itt látunk, tehát a mai Indiának a határától

egészen európai Görögországig terjedt, bekebelezve még ugye Egyiptomot is, valóban lehetett 127 tartomány. Ebben a nagy világhatalom megalapozásában Kűrosz vagy Círusz, bibliai nevén Círusz játszotta a főszerepet. Ézsaiás próféta fellépése előtt csaknem 200 évvel névvel megnevezve jövendőlt róla, Ézsaiás könyve 45. fejezetében Círusznak egy egykorú szobor portréját láthatjuk. Círusznak a sírja az iráni Pasargadaiban, amelyet később Nagy Sándor rekonstruáltatott mai Irán területén, óriási becsben tartották Círuszt. Mi is abban tarthatjuk egyébként, mert a vallási türelmességnek, a toleranciának az első nagy történelmi képviselője volt. A mi magyar Rákóczi Ferencünk, vagy II. József császár a korai ősét tisztelheti ilyen módon Círuszban. Perszepolisz romjait is elég szépen kiásták ezek a perzsa ásatások, a 19.-20. században sok mindent a felszínre hoztak. Perszepolisznak, a perzsa királyok rezidenciájának viszonylag éppen megmaradt falai. De ugyanúgy kiásták Susán városát is, ahol a történetünk játszódik, vagy ahol Sütő Andrásnak ugye a Szuszai mennyegző című műve is játszódik. Susán vagy Szusza városa az iráni területen, tehát az ókori Perzsia egyik fővárosa volt, amikor éppen nem Babilonban volt a főváros, ugye Babilont elpusztították, és utána a fővárosokat mindig más helyre tették át. Szeretnék bemutatni a következő képeken néhány susai domborművet, amelyek a 20. századi régészet nagy feltárásaihoz tartoznak. Ezen a vidéken egyébként angolok, németek, később mai napság franciák is ásatnak. A Horn könyvet mindenkinek ajánlom figyelmébe, gondolom a régebbi hallgatók ezt már megvették, most ezt az egy-két oldalt kell elolvasni belőle. Xerxész király kihallgatási terméből ilyen mázas cserép, kerámia táblák egyszeri rekonstrukcióval maradtak fenn az idők során. Ugyanebből a palotából való a perzsa harcos tábrázoló, nagyon szép, művészileg is rendkívül értékes, színkezelésében pedig nagyon visszafogott és nagyon kiegyensúlyozott ábrázolás, csak úgy, mint az oroszlán mellett a bika ábrázolások az egykori perzsa művészet nagyságát közlik. Főleg a dombormű készítésben alkottak nagyot ugye a perzsák. És befejezésül 474-ben zajlódik le ez a válság. És 17 évvel ezután az új uralkodó, a Xerxész utáni első Artaxerxész Longimanus újabb rendeletet ad ki 457-ben, hogy a zsidók térjenek haza és építsék fel, most már ugye a templom felépült, az egész városukat. Majd itt fogjuk folytatni a sorozatunkat. És most az Eszter könyvében leírt válság után a zsidók megértik, hogy jobb hazamenni és otthon nyomorogni, ha kell, mint idegenben jól élni, de folytonos életveszélyben, hogy bármikor kiirthatnak bennünket. Hát az Eszter könyvében leírt válság erre vezette el a zsidó népet, és ezért 457 után egyre többen települtek vissza az óhazába. Természetesen nem mindenki, maradtak a diaszpórában is, és sorozatunkat majd itt fogjuk folytatni, hogy mi következik be a hazatelepüléssel, tehát a fogság utáni időszakkal.

Kedves hallgatóink, a szívbe fogadott igék sorozatunkban Ábrahám történetéhez érkeztünk, amely Mózes első könyvében vízválasztó. Ha meg kellene mondanunk, hogy Mózes első könyve hány részre oszlik? Ez a hatalmas 50 fejezetből álló könyv, ami az emberiség teremtésétől tart egészen József haláláig. Ez a történelmünket tekintve több mint 2300 év. Az emberiség első 2300 éve egy 50 fejezetből álló könyvben van megörökítve, és ez a könyv két részre oszlik, az első 11 fejezet az özönvíz és a bábeli toronyig tartó úgynevezett ősvilágnak a bemutatása, és azért vízválasztó a 12. fejezettől elinduló rész, mert itt Ábrahám elhívásáról van szó, Ábrahámnak és a zsidó népnek a kiválasztását kezdi el itt részletezni a Szentírás. Rögtön olvasnám is ezt a 12. fejezet első három versét, amely elmondja, hogy Isten egy embert a mai Irak területén van ez az Ur Kasdim városa, egy embert, akit Ábrámnak neveznek. Ugye Ábrahámnak eredeti neve Ábrám. Mind a két kifejezés lefordítható. Az Ábrám annyit jelent, hogy tiszteletre méltó magas atya. Az Ábrahám pedig ennyit jelent, hogy sokaságoknak atya. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoznak, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ez Ábrahám kiválasztásának és a neki adott három ígéretnek az elbeszélése. Mit is ígért Isten Ábrahámnak, hogyha hajlik az ő szavára, hogy földet ad neki, hogy az utódait megsokasítja, és áldás lesz a föld minden népe számára. Ábrahámnak ekkor gyermeke nem volt. Volt felesége, de a felesége hosszú ideig Magdalan, tehát Sára, nincs törvényes utódja, mind a három ígéret hatalmas ígéret ennek hátterén. Földje nincs, mert abból a földből jön ki, ahol teljes gazdagsága volt Ur Kasdim, a mai Mezopotámia földje, tehát a mai Irak területe, és elmegy egy olyan vidékre, ahol mintegy 30 néptörzs él, talpalatnyi helyen szinte, és Isten azt mondja, hogy földet fog kapni. A földnek még egyelőre a látóhatáron sincs meg a valósága. És az, hogy nagy nemzetté teszlek, mondom, még fiú utóda sincsen Ábrahámnak, pedig 75 éves, amikor kapja ezt a felhívást, ezt a megszólítást. De a legnagyobb ígéret a harmadik ígéret, hogy a föld minden népe az ő utódaiban megáldatik. És az Ószövetség innen indul el a zsidó nép történetével, mert eddig ugye a zsidó népről szó nincsen. A zsidó nép ősatja Ábrahám, ugyanolyan semita ősatja ő, mint a későbbi babiloniaknak és a többieknek az ősei. Tehát a Sém, Kám, Jáfet, a Noé leszármazottai közül a Sém leszármazottai, a sumérok is, akkádok is, asszírok is, perzsák is, köztük a zsidók is, és ezért nevezzük őket szemitáknak, tehát szemita vagy sémita népeknek. A Jáfet leszármazottai lesznek az indoeurópai népek, és a Kám leszármazottai lesznek az afrikai népek. Ábrahám hisz annak, amit az Isten ígér neki, ezért is a hit atya Ábrahám, mert három olyan ígéretnek hisz, aminek a valóságát sem a közelben, sem a távolban nem láthatja emberi szemmel és felfogással. Hogy földet fog kapni, hogy nagy néppé lesz a népe, és hogy megáldatnak ő benne a föld minden nemzetségei. Ezután az Ószövetség egy könyv kivételével, a Jób könyve kivételével a zsidó népen keresztül mutatja meg Isten terveit,
És ezért kell nekem is egy pár pillanatra foglalkoznom ezzel a hármas ígérettel. Egyrészt azért, hogy miért is választotta ki Isten a zsidó népet. Mind a mai napig nagyon sok vita van e körül, és nagyon sokan elég durván, de így teszik fel a kérdést, hogy biztos, hogy kiválasztott nép a zsidó nép, hát ezt csak ők mondják magukról. Ugye minden nép dédelgeti magában ezt, hogy kiválasztott nép, hát a magyarság történetében is voltak és vannak is ilyen hangok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tévedéstől meg félreértéstől megmenthetnénk magunkat, hogyha ezeket a bibliai tanításokat a maguk egyszerűségeiben megismernénk. Nem azért választott nép a zsidó nép, mert jobb nép volt, mint a többi nép. Minden nép ugyanolyan, mint a többi. Minden népben vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek. Vannak törekvő, kereső emberek, meg vannak végletesen önző emberek. Az egyik nép nem jobb, mint a másik nép. Nem olyan alapon választotta ki Isten Ábrahámot és a zsidó népet, hogy ez jobb nép lett volna, mint a többi nép. Hanem azért választott ki Isten egy népet, és én így szoktam mondani, és most is csak így tudom megfogalmazni, hogy nem a zsidón van a hangsúly, a népen van a hangsúly. Istennek mindig voltak egyes emberei, akik közvetítették az akaratát. És az emberiség első 2500 évében egyes emberek beszéltek Istenről. A zsidó nép, amikor, mint Ábrahám leszármazottai nagy néppé lettek az időszámításunk előtti 15. században, és akkor, mint a zsidó népre bízta Isten az ő képviseletét, akkor ebben nem az fejeződött ki, hogy ez jobb nép volt, mint a többi nép. Mondom, nem a zsidón van a hangsúly, hanem az egyes emberek után Isten egy tömegre is rá akarta bízni a képviseletét. Tehát mondom, Istennek egyes emberek mindig voltak követői, de Istennek az volt a szándék, hogy egy egész nemzet, egy egész nép is képviselje őt. Hogy ne csak egyes emberek ismerjék meg az evangéliumot, és ne csak egyes emberek hirdessék az evangéliumot, hiszen ismerjük a Bibliának az egyik fő kijelentését, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. 1 Timóteus 2:4. Tehát tulajdonképpen Isten, amikor ezt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson, ez fejeződött ki abban a döntésben, hogy Isten egy népre is rá akarta bízni az evangélium hirdetését, tehát ne csak egyesek mondják másoknak, hanem egy egész nép is képviselje. És azért mondom még egyszer, hogy nem a zsidón van a hangsúly, mert az Isten kiválasztatta volna mondjuk a magyar népet is. Meg kiválaszthatta volna a kínai népet is, vagy a németeket, vagy az angolokat, bármilyen népet kiválaszthatott volna Isten, sajnos azt mondhatjuk, hogy minden néppel így járt volna. A zsidó nép 1500 évig volt Isten választott népe, de sajnos 1500 év alatt nem változott meg jelentékenyen ez a nép. De nem változott volna meg a magyar, a kínai, a német, az angol nép sem. Isten szeretné, hogyha nagy tömegeket is átjárna az igazság kovásza. Isten szeretné azt, hogy ne csak mindig egyes emberek legyenek a világon, akik hiteles emberek, hanem tömegekben is képviseljék az Isten igazságait. De ez az egész Ószövetség miért íródott? Miért választotta ki Isten a zsidó népet? Azért, hogy megmutassa, hogy nagy néptömegek sajnos nem fogadják el sohasem az evangéliumot. Mondom, Istennek nem csak nagy néptömegek, az egész emberiségre nézve az a cél, hogy elfogadják az evangéliumot, de hogy az egész emberiség soha nem fogadta el, és ma sem fogadja el, nagy népek is, tehát például mi is azt mondjuk, hogy de jó lenne, hogyha a magyar nép más nép lenne. Nem lesz más nép. Milyen jó lenne, hogyha ha nemzetek megváltoznának és átalakulnának, nem fognak megváltozni. Nagyon nagy dolog a mi világunkban, ha egyes emberek megváltoznak, és az egyes megváltozott emberekből kis közösségek jönnek létre, ami már az újszövetségi gyülekezetnek az ígérete. De Isten ezt megpróbálta a történelemben, hogy egy egész népet akart megváltoztatni. Íme a zsidó nép 1500 éves története benne van, vagy 38 könyvben, nem változott meg ez a nép, és a legnagyobb ígéretet, akit az Isten ígért, ebben a hármas ígéretben is benne van a Krisztusra vonatkozó ígéret, elvetette
a nagy nép, a nagy tömeg, a zsidó nép elvetette Jézus Krisztust, és mind a mai napig az a sok millió zsidó ember, aki él a világon, és aki ugye egy nemzetet formál, mind a mai napig várja a messiást, és nem fogadta el Krisztust messiásnak, noha egyes zsidó emberek mind a mai napig sokan elfogadták Jézust megváltónak. Tehát a kiválasztásnak mi az értelme? Hogy ne csak egyes emberek hirdessék az evangéliumot, hanem nagy tömegek is hirdessék. Ezt akarta Isten elérni a zsidó néppel, és sajnos 1500 év alatt nem tudta az Isten elérni. Ezért még egy kérdésre hadd térjek ki, sokan ezt a kérdést is olyan erős éllel felszokták vetni, hát ha Isten ezt látta előre. Látta előre, hogy a zsidó nép közül is lesz sok igaz ember, ahogy más népek közül is voltak igaz hívő emberek, de Isten látta előre, hogy az egész nép nem fogja elfogadni az ő törvényeit és akaratát, és végül is a messiás sem. Hát akkor egyáltalán miért van kiválasztás? Miért választotta ki Isten akkor a zsidó népet, amikor ő az Isten látta előre, hogy nagy néptömegeket nem lehet átalakítani, még maga az Isten sem tud megváltoztatni nagy néptömegeket. Hát akkor miért csinálta? Miért választotta ki? Kedves hallgatók, ennek is egy nagyon egyszerű kézenfekvő magyarázata van a Bibliában. Olyan egyszerű, hogy el se hisszük talán. És ennek a magyarázata az, hogy az Isten ezt azért csinálta végig a történelemben, hogy ezt mi emberek lássuk, és ezt az igazságot elhiggyük. Mert ha Isten bejelentette volna a történelem hajnalán, hogy az emberiség csak egyes emberében változtatható meg, nagy néptömegekben nem változtatható meg. Ezt senki el nem hitte volna, mind a mai napig senki el nem hinné az Istennek. Mind a mai napig mi van nagyon sok ember várakozásában, nagyon sok ember miben hisz ma is, hogy majd megváltozik a világ, majd megváltozik az országunk, majd megváltoznak a tömegek. Nagyon sokan ebben az illúzióban és ebben a hiú várakozásban élnek. Nagy dolog, ha ezen a világon egyes emberek, de alaposan 180 fokkal megváltoznak. De olyat soha nem ígér nekünk a Biblia, hogy nagy néptömegek meg fognak változni. A kovász törvényszerűség, a kis kovász, amely átjárja a tésztát, és kicsiből nagyjá növekszik, az Isten országának ez a törvényszerűsége, egyes emberek változzanak meg. Azok az egyes emberek aztán hitelesek legyenek a maguk környezetében, átjárják a maguk környezetét, fölfigyeljenek rájuk mások is, és rajtuk keresztül az Istenre figyeljenek föl, és így majd megtérjen még egy, és persze növekszik az Isten országa, de olyan, hogy fölülről megváltoztatni, nagy néptömegeket átalakítani. Ezt az Isten próbálta, hogy kiválaszt egy népet, elkülönít, csodákat tesz vele, profétákat küld hozzá. Ábrahám kiválasztását is később Ézsaiás proféta így mondja el, hogy az Isten ültetett egy nemes szőlővesszőt. Hogy jó termést hozzon, és hozott vad termést. Maga az Isten sem tudta ezt elérni, mert Isten nem elsősorban a hatalom Istene, és a legfőbb ok, hogy maga az Isten sem tudta elérni, hogy Isten kényszerrel senkit nem akar átalakítani. Tehát, hogyha ő kiválasztott is egy népet, soha nem kényszerítette a népe közül egy emberre sem az ő törvényeit, és ezért mindig megvan annak a lehetősége, hogy az emberek szembeforduljanak, hátat fordítsanak Istennel, és ez történt meg a zsidó nép történetében is, de ezt Istennek végig kellett csinálni a történelemben. Ha ezt bejelentette volna a történelmünk elején, senki nem hitte volna azt, hogy Isten kiválaszt egy népet. Nem lett jobb nép ez, mint a többi nép, nem. És az Isten kiválaszthatott volna még vér szerint több népet is, azok se lettek volna jobbak. Ma is kiválaszthatna vér szerint, azok se lennének jobbak. Tehát akkor a vér szerinti kiválasztás óvá lett, ezért ószövetség, mert a vér szerinti kiválasztás óvá lett, elavult, és van a hit szerinti kiválasztás. És a hit szerinti kiválasztásból alkot Isten népet magának, a zsidó nép kiválasztottságának a lejárta után. És marad egy kiválasztás, a hitbeli kiválasztás. Aki figyel az Isten, aki keresi az Isten, aki szövetséget köt az Istennel, az fog beletartozni az Isten népébe. Eközött lehet zsidó, lehet nem zsidó, magyar, német, bárki lehet ezek között.
Ábrahám, aki vér szerint, tehát a zsidó nép ősatja, ugyanakkor valóban nemes szőlővessző volt. Ő hitt ennek a hármas ígéretnek. Ő hívő ember volt. A hit atyának is mondjuk Ábrahámot, az életének egy olyan tapasztalata nyomán, amit szeretnék majd megvilágítani a mai előadásban, hogy hogyan is tudta Ábrahám a tulajdon gyermekét megáldozni Mória hegyén. De még itt az előadás első harmadában tartózkodva, még egyszer hadd mondjam el, hogy Isten milyen három ígéretet adott, földet ígért Ábrahámnak, mikor váltotta be Isten ezt az ígéretét, mikor kapott Ábrahám és az utódai földet, hát nem a saját életében. És nem a második, nem a harmadik, a negyedik, ötödik nemzedék életében. Ábrahám kiválasztása időszámításunk előtt, ugye 1875-ben történt, akkor kérte Isten, hogy kövesse az ő szavát, és 1875 és a kivonulás, Egyiptomból való kivonulás ideje 1445 között 430 év van. 430 évvel később váltotta be Isten az ígéretét, hogy az akkor már naggyá duzzadt zsidó népet Egyiptomból kisegítette, hozzásegítette őket Kánaán elfoglalásához, tehát erre az ígéretre csak nem egy fél évezredet kellett várni. Akkor váltotta be Isten ezt az ígéretét. Ábrahám már nem látta ennek az ígéretnek a beteljesedését. A második ígéretet mikor váltotta be Isten, hogy nagy nemzetté teszlek? Ugyanakkor, szinte ugyanakkor, pár évtizeddel azelőtt, hogy elfoglalták volna az új országot, tehát az Egyiptomban növesztette Isten nagy néppé a zsidó népet. A zsidó nép Kánaánban soha nem tudott volna nagy néppé lenni. Ott mondom, 30 néptörzs élt egymás mellett, ott nem lehetett egy népnek nagy néppé lenni. Ábrahám leszármazottai Jákob idejében települtek be Egyiptomba. Egyiptomba egy csodálatos földterületet kaptak, ez a Gósen földje volt, és Gósen földjén, és ott is több évszázad alatt tudott ez a 71 férfiből álló nemzetség egy körülbelül 2,5-3 milliós néppé lenni, mert amikor Mózes által Isten kivezette a zsidó népet Egyiptomból, három bibliai följegyzés is említi, hogy több mint 600 ezer fegyverforgató férfi hagyta el ezt az országot. Ha több mint 600 ezer fegyverforgató férfi volt, ahhoz hozzászámoljuk a feleségeket, a gyerekeket, a családokat, legkevesebb négyjel kell beszoroznunk a 600 ezeret. Ezért mondtam, hogy a kivonulás időpontjában körülbelül 2,5 milliós lehetett a zsidó nép. Isten ezt az ígéretet szintén évszázadokkal később váltotta be. És mikor váltotta be Isten a harmadik ígéretét, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei? Pál apostol hivatkozik vissza rá a Galata levél harmadik fejezetében, hogy milyen érdekes ez a megfogalmazás, egyes számban beszél. Nem azt mondja, hogy megáldatnak ti bennetek, hanem megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Persze egyrészt ez vonatkozott minden zsidó emberre, aki hívő emberré vált, hogy áldás legyen más emberek számára, hiszen Isten ezért is választott ki egy népet, hogy nagy néptömegek mások számára áldások legyenek. De nagyon figyelemre méltó ez az egyes számban való megfogalmazás. Megáldatnak te benned. Pál apostol hivatkozik arra, hogy ez az egyes szám egy valakire utal, akiben az egész világ áldást nyert. És ezt Ábrahám kiválasztása után csaknem 2000 évvel váltotta be Isten Jézus világra küldésével. Mert Jézus is a zsidó nép soraiból származott, ő is Ábrahám magva és Dávid utóda volt, hogy mondja az új szövetség, ő is a zsidó nép köréből látta meg a napvilágot, bár apja nem volt Jézusnak, földi apja nem lehetett, a Szentlélek volt az ő csodálatos fogantatása hátterében, de az édesanyja egy egyszerű zsidó asszony volt, Mária, akitől ő megszületett, és így mondhatjuk, hogy Jézus is test szerint a zsidó nép soraiból emelkedett föl, és ő benne megáldatnak a föld minden nemzetségei. Ő az, aki azért jött el erre a földre, hogy mindenki életét megjobbítsa, megváltsa, megváltoztassa, és ez az ígéret, tehát ez a harmadik ígéret, ez kettős ígéret volt, egyrészt vonatkozott a zsidó népre, hogy történelmének bizonyos szakaszában a zsidók is áldást tudtak közvetíteni más emberek számára, ritka szakaszok voltak ezek sajnos,
és vonatkozott a zsidó nép köréből megszületendő megváltóra, Jézus Krisztusra, megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ábrahám elhagyta Úr Kazdimot. Elhagyott egy vidéket a három ígéret hatására, amelyben ő dúsgazdag ember volt. Ábrám tehát gazdag, magas, előkelő atyát jelent magyarul. A 20. században nagyon sok régészeti feltárás vette kezdetét azon a vidéken, ahol Ábrahám élt. Ma is tulajdonképpen az iraki háború idején hallottuk, hogy mennyi sok műkincs van ott, és mennyi sok bibliai időből való lelet. Amikor az 1920-as években föltárták ezt az Úr Kazdim városát, Sir Leonard Woolley angol régész volt, aki kiásta Úr Kazdimot, előkerültek a királysíroknak az értékei, előkerültek házalapok, és abból rekonstruálták, hogy Ábrahám milyen gazdag vidéket hagyott ott. Emeletes házban élhetett, átriumos, hatalmas paloták voltak, nagyon magasfokú civilizáció. Azért gondoljuk el, hogy Ábrahám ott egy gazdag ember volt, óriási legelőterülettel, óriási házanépével, hogy mondja a Biblia, és ott hagyott egy gazdag országot, egy gyenge hasonlat, mintha azt mondanám, hogy ma valaki a Rózsadombon lakik és elmegy Afrikába. De ez egy gyenge hasonlat. És Ábrahám ott hagyta a gazdag vidéket. Elment egy több mint 1000 kilométerrel távolabbi vidékre, mert az Isten azt mondta, hogy Ábrahám, itt fogom az én terveimet közölni veled, itt fogom kibontakoztatni az én akaratomat. Leírja ezután a Biblia, hogy hogyan indult el Ábrahám az édesapjával, aki akkor még élt, Tárénak hívták, de az édesapja már idős volt, több mint 200 éves, ugye Ábrahám ekkor 75 éves, és hogyan várja be az édesapja halálát Hárán városában. Aztán onnan Háránból, ahol a rokonság egyik része ott marad, ez a mostani Mezopotámia, Tigris és Eufrátesz köze, utána az unokatestvérével Lóttal együtt Ábrahám délnek veszi az útját, és megérkezik Palesztinába, és ott tölti el az életének az idejét. Nem szeretném Ábrahám egész történetét fölemlíteni, hanem mivel az ige alapján tart a mi sorozatunk, hogy milyen igék azok, amelyek olyan szívbemarkoló igék Ábrahámnak az egész életéről és küldetéséről. Most lapozok a Bibliánk végső könyveihez, és a zsidókhoz írt levél 11. fejezetére szeretném fölhívni a figyelmet, amelyben Pál apostol egy megragadó összefoglalást ad Ábrahám egész életéről. Ha olvassuk az Ószövetséget Mózes első könyvében, és mellé helyezzük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, valóban a szívünket érintő igékre találunk, mert a mi életünkről is szó van ezekben az igékben. Mi is az életben azért kell, hogy áldozatot vállaljunk, mi is az életben valahonnan elindulunk, nekünk is van egy szülői házunk. Miránk is érvényes az, amit I. és Gyula mond a Puszták népében, hogy nem az a fontos, hogy honnan gyűjtél, hanem hogy merre tartasz. Ábrahám nagyon gazdag vidékről jött, de nem ez volt a fontos, hogy milyen hatalmas vagyont halmozott ott fel, és hagyott is ott, hanem hogy merre tartott. És hogy merre tartott, és valahogy a mi életutunk is benne van ezekben az igékben, és ezt szeretném felolvasni, és majd utána térek vissza a Mózes első könyvéhez, a legfontosabb jelenethez Ábrahám történetében, de az előadás második harmadában a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől tartó szakasszal szeretnék foglalkozni, amelyben Pál apostol a következőket mondja. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Miért mondja, hogy sátorban? Mert ő eredetileg nem sátorban lakott. Mondom, dús gazdag ember volt, emeletes, átriumos kiképzésű, alul az ebédlő, a mellékhelyiségek, fönt a hálószobák, ma is a gazdag országokban nem tudnak ennél különb módon építkezni, ezért mondja, hogy ezt cserélte fel a sátorra.
mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Csodálatos Biblia vers. Ez nem az Ószövetség mondja ki, az Új Szövetség foglalja össze, hogy mi volt Ábrahámban, mi volt belül Ábrahámban, várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Nagyon jól tudta Ábrahám, hogy az ő gazdag lakhelye ott Mezopotámiában. Egyszer a semmivé lesz. Nagyon jól tudta, hogy a sátrak is, amelyben újabb helyén lakozott, azok is a semmivé lesznek. Nagyon jól tudta Ábrahám, hogy elmúlik az életünk. Lejár az életidőnk. Az unokáink, dédunokáink mit fognak csinálni majd azzal, amit mi előkerítettünk? Sokszor eltékozolják. Ábrahám nem abban hitt, hogy majd a gyerekemnek jobb lesz, az unokámnak, a dédunokámnak, ő sokkal messzebbre tekintett. Ő várta az alapokkal bíró várost. Milyen érdekes kifejezés. Hogy itt a világon nincs alapokkal bíró város. Itt a világon építünk és rombolunk. Előállnak falvak, városok. Van egy német költő, Hugo von Hofmannsthal, azt kérdezi az egyik versében, miért építették őket? Érdekes, hogy ezt németül úgy mondja, hogy nem azt mondja, hogy warum, wozu. Mi célból építette? Azért, hogy lerombolják? Nincs itt az egész világon, az egész történelmünk, hogy mondja Habakuk könyve második fejezete, a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Minden elmúlik, semmi nem maradandó. De Ábrahám hitében ott volt, hogy ő egy maradandót várt. Ő készült egy olyan városba, egy alapokkal bíró városba, melynek építője és alkotója az Isten. Valaki föltette egyszer nekem a kérdést, hogy honnan tudta ezt Pál apostol. Hát ez nincs megírva az Ószövetségben, hogy mi volt Ábrahámban belül. Az Ószövetség olyan nagyon röviden írja le Ábrahám történetét, csak a külső dolgok vannak benne láthatólag. De aki az Ószövetséget mélyen olvassa, kérdéseket tesz fel, gondolkodva olvassa, persze a Szentlélek ihletése is közrejátszott, hogy Pál apostol ilyen tökéletesen tudta leírni Ábrahám belső állapotát, de olvassuk odafigyelve a Bibliát. Egy hívő ember volt. Hitt az Isten ígéreteiben, hogy itt is beteljesíti Isten az ígéreteit, még itt a földön élünk, de hitt abban is, hogy lesz örök élet, lesz alapokkal bíró város, melynek építője és alkotója az Isten. Hitáltal nyert erőt Sára és az ő méhében való fogantatásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Sára 90 éven felül adott életet majd Izsák nevű gyermeküknek. Akkor persze más volt az emberi élet, az asszonyok élete is más volt, tehát akkor nem így volt, hogy 40-45 év után már nem lehet szülni, más volt az élet, de akkor is azért csodaszámba ment, hogy valaki ilyen idős korában még szül. Ezt elfogadta Sára, hogy igen, neki gyermeke lesz még egy olyan életidőben, amikor már azért annyira nem várható. Azért is egytől, mégpedig mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a föveny, mely megszámlálhatatlan. Igen, megnyílt a feleség méhe, gyermeknek adhatott életet, aztán a gyermekek gyermekei, annyira megszaporodott a nép, a zsidó nép, mint a tenger fövenye megszámlálhatatlan lett. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, tehát Ábrahám is, Sára is a leszármazott, és hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Döbbenetes igék ezek. Ők nem látták az ígéretek beteljesedését, még az se, hogy a gyerekeik életében mikor lesz új föld, új ország, csak vándorok voltak, idegenek és vándorok a földön. Nem látták azt sem, hogy a legnagyobb áldás mikor jön el, Jézus Krisztus. Nem látták azt sem, amit mi már látunk, mert közel 2000 év eltelt Jézus világrajövetele után. Mi mindent nem láttak, és mi mindent láthatunk, és sokszor nem is foglalkozunk vele. És amit ők nem láttak, mégis hittek ezekben az ígéretekben. Noha idegenek és vándorok voltak a földön, de ők keresték az alapokkal bíró várost, és most jönnek a legmegindítóbb kijelentések. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyakoztak, tudnélik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Milyen megindítóan, de milyen reálisan mondja ezt Pál apostol. Bármikor visszatérhetett volna Ábrahám arra a földre, olyan nagy gazdagsága volt. Az utóda is visszatérhettek volna. Általában mi is haza szoktunk jönni Afrikából. Jó elmenni oda, de aztán jobb a rózsadomból. De ezek az emberek nem foglalkoztak azzal, hogy mit hagytak a hátuk mögött. Ők azzal foglalkoztak, hogy az Isten akaratában, az Isten terveiben részt kapjanak. Ők szerettek volna Istennel együtt élni. Ők abban az életben éltek, amit a 90. Zsoltárban Mózes így mond el, hogy Isten, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Nekik biztos otthonuk volt. Nem ott, amit elhagytak, sem nem ott, ahova mentek. Az életükben volt biztos otthonuk, hogy az Isten akaratát követhetik, hogy az Isten vezeti őket, az Isten nekik feladatokat ad, hogy most egy nyugodt helyről kiszólít bennünket az Isten, és egy zaklatott történelmi helyre helyez bennünket, ez nem volt érdekes a számukra, mi az Isten akaratában vehetünk részt, ez volt az otthonuk. Ma óriási otthonkultusz van a Földön. A világ fejlett államaiban mindenki házhoz, lakáshoz akar jutni, szépen berendezi, mindenfélével teleaggatja. Minden ember a mai otthonkultuszról az jut eszembe, hogy minden ember egy kis paradicsomot akar maga köré varázsolni. A legszebb bútor, a legszebb csempe, minden olyan legyen, hogy én oda, ha hazatérek, el tudjam felejteni a világot. Nekem otthonom van a nyugalom és béke szigete. Ezek az emberek nem így kerestek otthont. Ezeknek az embereknek az otthonuk az Isten volt. Az otthonuk az volt, hogy tudhatták, hogy az Isten megszólította őket, feladatokat bízott rájuk, egyre nehezebb feladatokat, de ők mégis az Isten művében vehettek részt. Ábrahám is, leszármazotta is hívő emberek voltak, mert az otthonuk az Isten volt. Vajon mi foglalkozunk-e ilyen otthonteremtéssel? Van-e ilyen fészekrakó programunk? Hogy nekem nem annyira az a fontos, hogy most ház, lakás, ennyi szoba, annyi szoba, hanem hogy az én életem, ez az egyszeri élet, amikor itt vagyok ezen a földön, hogy én kivel élek, kinek az akaratát követem, vannak-e céljaim, és hogy túllátok-e mindenen túl az örök hazafelé, és ezért nem szégyellette őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessenek, mert készített nekik várost. Ábrahám hívő ember volt, de a Biblia reális könyv és a hívő emberekről is elmondja a megingásaikat. Ábrahámnak három komoly megingása volt az életben. És ezeket feljegyzi a Biblia. A Biblia nem retusáló könyv, hogy mint a nemzeti krónikák, hogy kivakarják a királyokról meg a hősökről, ami nem kívánatos az utókor számára. Biblia feljegyzi, hogy Ábrahám kiment Ur-Kasdimból, elment Palesztina földjére, de egy idő után éhség volt a földön, és Ábrahám nem kérte ki az Isten tanácsát. Rögtön elment Egyiptomba az egész házanépével, hogy az éhséggel szemben, hogy fenntartsa az életét. Nagyon nagy bajba keveredett. El lehet olvasni Ábrahám történetében, hogy az egyiptomi fáraó hogyan vetett szemet, hogy ebből is látható, hogy bár idősebb volt a felesége, de nagyon szép volt, és az egyiptomi fáraó meg akarta szerezni magának. Majdhogy nem zátonyra futott Isten terve Ábrahámmal egy meggondolatlan lépés miatt, egy lépés miatt, ahol nem kérte ki az Isten tanácsát. Aztán 75 év, 80 év, 85, 90, 95, nem születik gyermek. A másik nagy hiba, hogy Isten mindig megerősített, hogy lesz gyermeked, születni fog gyermeked. És az isteni küldöttet Sára is és Ábrahám is, ezt is feljegyzi a Biblia, kinevették. Kinevették. De a harmadik nagy megingás, hogy nem csak kinevették, ez az utolsó 99. évében való látogatásnál jegyzi fel az Ószövetség,
hanem még előbb, ennek előtte Ábrám elkezd emberi, testies módon gondolkozni, hogy hogyan is lett nekem gyereke. Igen, hát az Isten megígérte, na, de hát eltelik már 5 év, 10 év, már idős vagyok, a feleségem is idős. És tetejében a feleség áll elő ezzel az ötlettel, mert erre többet nem lehet mondani, csak azt, hogy ötlet, hogy hát biztos, hogy úgy lesz neked gyermeket, hogy tőlem. Hát az ókori népeknél elterjedt volt, ugye, hogy több feleséget is tartottak a nemzetség fők. Hát itt van egy egyiptomi szolgálólány, Hágár. Hát lehet, hogy tőle lesz gyermeked, és így fognak a te utódaid megszaporodni. Szinte ráveszi a saját férjét, ugye Ábrahámot, hogy Hágártól nemzen gyermeket. Ma, amiről hallunk a világban reggeltől estig. Ez egy meggondolatlan lépésnek a következménye. Ma, hogy a palesztin zsidó viszály, az arabok és a zsidók egymás elleni kiélezett, gyűlölködő, és hát nem is kell ezt részletezni, hogy mi mindent fog ez még tartogatni a jövőben is. Ez Ábrahámnak abból a meggondolatlan lépéséből származott, hogy Hágártól, az egyiptomi Hágártól nemzett gyermeket, és egy sémitának és egy egyiptomi embernek a nászából született meg Ismael, és Ismael az araboknak az őse. Azért az araboké, akik aztán innen visszatekintve talán így mondhatjuk, majdhogy nem 4000 éves ellenségeskedésben voltak és vannak is a zsidókkal. Ez sajnos ez Ábrahámnak, a hívők atyának a hitbeli megingására vezethető vissza. Mint ahogy egyébként a Biblia szerint minden bűn, ami folyamatosan mutatja a méregfogát az emberi történelemben, sokszor egyetlen egy ember megingására, hitbeli megingására volt visszavezethető. Például a zsidók állama miért vált ketté? Azért, mert Dávid elkezdte ócsárolni Saul fővezérét, Ábnert, és ezért osztott meg 10 törzsre, 2 törzsre, egy államszakadás, egy nemzet megoszlás, egy ember 70-kedése, meggondolatlan beszéde miatt történt meg, erre vezethető vissza. Szóval a Biblia ezért hívja fel a figyelmünket, hogy a legfontosabb a személyes élet, az egyéni élet, és jól vigyázzunk, hogy mit gondolunk, mit beszélünk, hogyan cselekszünk. Ábrahámnak ez egy borzalmas cselekedete volt. Rá is döbbent aztán, hogy mennyire borzalmas, és Hágár, aki egy idő után tüntetett azzal, hogy neki gyermeke születhetett, és ott volt Sára, akinek nem született egy gyermeke, egy perpatvarkodás vette a kezdetét a családban, el is kellett távolítani Hágárt Ismaellel együtt, és így indult el, nem is tudhatta, nyilván nem tudhatta szerencsétlen Ábrahám, így indult ez az utóbbi, csak nem 4000 éves konfliktus, az eltávolított Ismael, és aztán a 100 éves korában megszületett Izsák között az arabok és zsidók konfliktusa. Tehát a Biblia nem retusálja a hívő embereknek az életét sem. És így térek át az előadás harmadik részére, befejező részére, hogy azért sem retusálja a Biblia a hívő emberek életét sem, mert azt akarja nekünk megmutatni, hogy bizonyos emberek életében mi miért történt. Miért is mondta Isten Ábrahámnak, és itt újra az Ószövetséghez lapozva, Mózes első könyve 22. fejezete kezdődik így, miért is mondta Isten Ábrahámnak, hogy lőn ezek utána, és Isten megkísértette Ábrahámot, megpróbálta Ábrahámot, és mondta neki, Ábrahám, és ez felelt, imhol vagyok, és mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit te szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondani fogok néked. Miért kapta Ábrahám ezt a szörnyűséges kijelentést? Sok ember, ahogy eljut idáig, mert hát idáig Mózes első könyvét kezdjük el olvasni, 21 fejezet van, ez a 22. fejezet kezdődik ezzel az Ábrahám és Izsák történetével. Hát miért is mondta Isten ezt Ábrahámnak? És ha magunkat beleképzeljük a jelenbe, hogy mit szerezne nekünk, hogyha mi nekünk kellene a gyermekünket megáldozni. Hát az Isten hogy is kérhet ilyet? Hát ő, aki életet ad. Ő, aki 25 évig várakoztatta ezt az Ábrahámot, ugye ez se volt véletlen, hogy 25 év után születetett a gyermeke, mert tudhatta ennek a gyermeknek az értékét, az egyetlen egy törvényes gyermeke is örököse volt. Miért mondta ezt Isten Ábrahámnak? Kedves hallgatók, ez csak az előzményekből
csak a hitbeli megingások hátterén értető kérdés. Mert Isten ezt a rettenetes megpróbáltatást azért rendelt el Ábrahám számára, amiért a mi életünkben is vannak rettenetes megpróbáltatások, a mi életünkben is vannak váratlan halálesetek, súlyos betegségek, amelyek beköszöntenek. Van állásvesztés, pénztelenség, nem akarom végigsorolni ma is, meg akik talán itt ülünk is, mindenki el tudja mondani, hogy ha nem is egy ilyen ábrahámi megpróbáltatás, de vannak az életben súlyos, nagyon hirtelen kibontakozó megpróbáltatások. De ezekben mindig vannak törvényszerűségek, és erre szeretnék rámutatni. Mi volt ebben a törvényszerű? Ha csak eddig megismerjük vázatosan Ábrahám életét, felvonultathatjuk a pozitív oldalat és a negatív oldalat. Már csak ennyiből is. Mi kerül a pozitív oldalra, hogy képes volt otthagyni egy gazdag vidéket, és elmenni egy szegény vidékre? Képes volt sátorokban lakozni? Képes volt Isten szavát követni, amikor még az utódai sem látták az ígéretek beteljesedését. Mindez a hitnek fényes diadala, a pozitív oldal nagyon, nagyon sok ilyen tétellel tarkított oldal. Na, ott van a negatív oldal is. Ott van a negatív oldal, hogy ugyanakkor nem kérte ki az Isten tanácsát, bajba keverte a családját. Ugyanakkor kinevette az Isten feleségével együtt az Isten küldöttét, és ugyanakkor egy másik asszonytól nemzett gyermeket, ami az Isten akarata ellen való volt, mert Isten nem háremet teremtett, és Isten nem több nejűségre teremtette, hanem Isten egy az egyhez, egy férfi, egy nőz, Isten ilyen házasságot teremtett, amit persze már a régi népek is felrúgtak, ezt a törvényt semmibe vették, és hát ma is az emberiség lényegileg rejtett poligámiában él, tehát ma is az emberiség Istennek ezt a törvényét nem veszik komolyan. Mind a két oldal tele van. Egy oldal is, de a

kapcsolunk? Ezzel vagy ezzel? Minden ember életében vannak jó dolgok, rossz dolgok. Na, de akkor ki ez az ember? Minden ember csak olyan szürke valaki, hogy van egy fehér rész, meg van egy fekete rész, a kettőt összevegyítem, és hát akkor jön egy ilyen raszteres szürke valami. Az Isten szeretné, hogyha világos lenne a képlet, hogy fehér vagy fekete. Minden egyes ember az életében Isten kegyelméből sok jó dolgot tesz, de minden egyes ember az életében sok melléfogást és balkezes dolgot is elkövet. De Isten lehetőséget ad a megpróbáltatásokkal, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki számára, és legfőképp önmagunk számára, Ábrahám számára. Ábrahám, te kivel vagy azonos? Azzal, aki ragaszkodsz az Istenhez, vagy azzal, aki megtagadtad a hitetlen dolgok által az Istent? Ezért olvassuk azt, hogy Ábrahám nem kérte ki ezt a megpróbáltatást. Amikor elhangzott ez a szó, amit az Isten kér tőle, így folytatódik a harmadik vers, felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt és elindult arra a helyre, melyet néki az Isten mondott. Tehát figyeljük meg, Ábrahám nem kérte ki ezt magának. Nem mondta azt, hogy Istenem, lehetetlen kérsz tőlem, én ezt nem tudom végrehajtani. Miért kérsz tőlem ilyet, hogy gyermekemet áldozzam? Hát különben is a te törvényed tiltja azt, hogy életet vegyen el az ember. Hát megöljem a saját gyermekemet? Hát ez lehetetlenség. Ilyet én nem fogok véghez vinni. Hanem ez a rettentő megpróbáltatás, amit először Ábrahám nem is tudott áttekinteni. És itt is hadd álljak meg egy pillanatra, amit először nem tudunk áttekinteni, amikor jön egy megpróbáltatás az életben, amit nem értünk. Nem értem, hogy most miért lettem súlyos beteg. Nem értem, hogy miért halt meg az édesanyám, édesapám, férjem, feles. Nem értem. Amikor ránk tör a megpróbáltatás, általában mi milyen magatartást szoktunk tanúsítani? Gondolkozzunk egy kicsit. Az emberi magatartás... vagy az egyik véglet, vagy a másik véglet. Az egyik véglet az, hogy az ember méltatlankodik, kikéri magának, lázadozik, és azt mondja, hogy nem. Ez lehetetlen, ezt nem tudom elfogadni. Hogy ő meghalt, nem halhatott meg. Hogy ilyen beteg lett, nem fogadom el. Inkább azt mondom, hogy nincs Isten. Ugye ez az egyik megoldás. Ugye az emberek többsége erre a megoldásra, ennek a pártjára helyezkedik, mert az embernek az első gondolata az, hogy vele milyen nem történhet, a lázadás, az elfogadás hiánya. Mi a másik véglet? A másik véglet az, amiben az embereknek talán kisebb része van, de ez is egy komoly tömeg, hogy az emberek azt mondják, hát ha így kell lenni, így kell lenni. Elfogad, nem is gondolok be, jobb ebbe bele nem gondolni. Kioltom a tudatomat, a gondolkodást, elfogadom úgy, ahogy van, végül is mással is történnek ilyen dolgok, ki tudja, hogy mi lesz ebből. Az emberek másik része a tompaságba, az értelem kioltásába és a közönybe süpped bele. Vagy lázadunk, vagy tompán elfogadunk. Figyeljük meg Ábrahámnak a magatartását. Ábrahám mind a két végletet elkerülte. Ábrahám fölnyergelte a szamarát, fát hasogatott az áldozathoz, vette maga mellé Izsákot, és ezt olvasom a negyedik versben, harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. Tehát 3 napi járóföldre volt a helyről. 3 napi gyaloglás. 3 napi gyaloglás után látja, hogy itt van a Mória hegye. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és az a gyerek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Van egy szó, amely újra bevilágít Ábrahám lelkében. Nem azt mondja, hogy visszatérek. Nem azt mondja, hogy visszatérek, pedig neki ez volt a parancs, menj és a gyermeket áldozd meg. Mire jutott Ábrahám a 3 nap során? Ábrahám nem lázadozott, bizonyára erőfeszítés kellett ahhoz, hogy legyőzze a lázongását. Nyilván a természetében ott volt benne is a lázongás, de ő nem a lázadás álláspontjára helyezkedett. Ábrahám nem is oltotta ki a tudatát, tehát nem úgy gondolkozott, hogy hát most fanatikusan megyek előre, csinálom, amit az Isten mond, hát úgyse értjük mi, hogy az Isten mit akar azért. Nem is így gondolkozott. Hogy gondolkozott Ábrahám, ha ezt a szót mondta, hogy visszatérünk hozzátok? Megint csak

Visszalapozok a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez, mert Pál apostol elmondja nekünk, hogy Ábrahám hogy gondolkozott. Pál apostol, aki mélyen ismerte a történetet és a Szentlélek ihletésére több mint 1900 évvel Ábrahám élete után elmondja, hogy Ábrahámban 1900 évvel azelőtt mi játszódott le. Így mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, 17. verstől, hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, ki az ígéreteket nyerte. Akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Tehát Pál is kihegyezi a dolgot, és azt mondja, hogy Ábrahám kapott ígéretet, hogy lesz törvényes örököse. Arra nézve is kapott ígéretet, hogy ettől az örökösétől, a fiától szaporodik meg a népe. És mégis ezzel egy homlok egyenest ellentétes felszólítást kapott az Istentől, ami látszatra homlok egyenest ellentétes volt. Az Isten megígérte, hogy lesz gyereke, és a gyerekétől megszaporodik a nemzete, és ugyanez az Isten egyszer csak azt mondja, hogy áldozd meg a gyereketet. Hát itt van előttünk. Ugyanez az Isten két egymással ellentétes dolgot mond. És mondom, ilyenkor az emberek vagy lázadnak, vagy letargiába süllyednek, de Ábrahám nem ezt választotta. Ábrahám gondolkozott. 3 napig gondolkozott. És a Biblia szerint mi az igaz gondolkozás, amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy csak is az Istentől és egyedül az Istentől várjuk a válaszokat. Az igaz gondolkozás, mint a Jób gondolkozás, hogy jöttek a Jób barátai, mondtak érveket, mondtak az ő megpróbáltatására eshetőségeket, de Jób azt mondta, hogy meghallgattak benneteket, de nem tudom elfogadni. Te ezt mondod, ezt se tudom elfogadni. Te meg ezt mondod, a harmadik barát, ezt se tudom. Jött még a negyedik, ezt se tudom elfogadni. Hát kitől fogadod el? Hát az Istentől. Ábrahám 3 nap alatt a hívő gondolkozást művelte. Mi a hívő gondolkozás? Az imádság. Amikor Isten kért, hogy Istenem, hát én nem tudom összeegyeztetni, te ígérted meg a gyerekemet, 25 évig vártam a gyerekre. Ő rá vonatkozik az ígéret, hogy nagy népé teszed a gyerekem leszármazottait, és most te ugyanaz az Isten visszakéred a gyerekemet? Hát, hát te nem mondhatsz ellent önmagadnak. És most jön Pál apostol megoldása. Úgy gondolkozván, mondja Ábrahámról, Ábrahám úgy gondolkozott, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért őt példaképpen visszanyerte. Hatalmas pillanatnál vagyunk. Ábrahám otthona az Isten volt. Mindig az Istenhez tért vissza. Neki az Isten volt az otthona. Az ősatyák, a zsidó nép ősatyái hívő emberek voltak, az Isten volt az otthonuk. Minden gondolatukkal őt keresték. És az az Isten, aki megígért egy gyereket. És ugyanaz az Isten, hogy visszakéri a gyereket. Akkor itt kell, hogy legyen egy harmadik meggondolás. És a 3 nap alatt erre rájött Ábrahám, rájött. Milyen érdekes szó ez is, hogy rájött. Nem ő gondolta ki, ő rájött. Mert az Isten elvezette őt egy harmadik dologhoz, hogy én megígértem a gyereket, ha most visszakérem a gyereket, akkor vissza is adom a gyereket. Ábrahám a feltámadás hitére jött rá, hogy az Isten nem mondhat önmagának ellent, akkor is, ha látszólag emberi ész előtt ez egy ellentmondás. Ez sok embernek elmondtam, hogy kérem, ez ellentmondás vagy nem ellentmondás? Tessék összebékíteni a kettőt, senki nem tudta. Hát itt van a gyerek, most meg ad vissza a gyereket. De ez a 3 napi hívő gondolkodás, hogy Ábrahám nem lázongott, de Ábrahám nem fanatikusan nem oltotta ki az elméjét, hanem minden gondolatával az Isten kereste, a 3. nap végére az Isten megvilágosította az elmét, hogy Ábrahám, én az Isten, itt is igaz vagyok, és itt is igaz vagyok. Ennek egy 3. igazság ad hitelt, hogyha te a gyermeket megáldozod, akkor én visszaadom neked a gyermeket. A halottaiból is feltámasztó Isten vagyok, én a halottak életét is vissza tudom adni,
Ezért olyan megdöbbentő, hogy Jézus korában volt olyan vallási közösség a sadduceusok, akik nem hittek a feltámadásba. Hát Ábrahám a saját gondolkodása után, hogy úgy mondjam, logikailag el lehet jutni a feltámadásra. Az Ábrahám történetéből el lehet jutni a feltámadásra, mert az Isten semmit nem hazudott. Adta a gyereket, visszakérte a gyereket, de ha visszakérem a gyereket, akkor is ettől a gyerektől lesz majd nagy nép a te néped. Hogyan? Hát csak úgy teljesedhet be, hogy visszaadja a gyermek életét. És kedves hallgatók, ezért fogalmazott Ábrahám többes számban. Ez a többes szám árulja el, amire Pál apostol fény derít, hogy ő úgy gondolkozott, hogy az Isten a halottaiból is vissza tudja adni a gyermeknek az életét, és ezért mondja Ábrahám a szolgáknak, hogy visszatérünk hozzátok. Ha emberileg gondolkodott volna Ábrahám, akkor biztos azt mondta volna, hogy visszatérek? Nem? De a dolog neheze még hátra van. Ábrahám eljutott már erre a bizonyosságra, hogy Isten tökéletes Isten, Isten szerető Isten. Isten, ha ezt a megpróbáltatást megengedi, hát azért engedi meg, hogy megmutass, hogy én kivel vagyok azonos. Én neki hiszek, mindenben neki hiszek, föltétel nélkül neki hiszek, még a látszólag értelmetlen dolgokban is, mert sok ember ugye nem mulasztja el megjegyezni, hogy kérem, hát ez teljesen értelmetlen, és emberellenes, és életellenes kérés volt. Igen, Jób könyve 13. fejezetében is olvasunk egy ilyen mondatot, ha megöl is az Isten, akkor is benne bízom én. Ez a hit. Ha az Isten látszólag olyat engedne meg az életemben, ami a megölésemmel lenne azonos, én akkor is az Istenhez ragaszkodom. Miért? Mert az én otthonom az Isten. Én mindig mehetek az Istenhez. Én tudom, hogy az Isten sokszor per pillanat nem mondja meg, hogy mi miért történik, de ő hozzá mehetek. Ő az én szabadító, megváltó Istenem. Ezért kell nagyon komolyan vennünk az otthonteremtést. Ezeknek az embereknek Isten társuk, barátjuk volt, ahova mindig lehet fordulni. És ezt látjuk a történet befejezésében is, hogy maradjatok itt a Szamárral, én pedig és az egy gyerek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, az pedig mondta, imhol vagyok, fiam, és mondta Izsák, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És most jön a neheze, mert Ábrahám önmaga számára már belátja, amit Isten segítségével beláthatott. Ő neki a hite csodálatos magasságokba szökkent, és ő továbbra is kész megtenni azt, amit az Isten kért. Tehát így mutatja meg, hogy kivel azonosul, kihez tartozik, nem a hibáihoz, hanem a hitbeli döntéseihez, nem az élete sötét foltjaihoz, hanem Isten kívánalmaihoz. És Ábrahám tudja a maga számára már, hogy ez a megpróbáltatás ezért van, hogy ő nyíltan szint valhasson, hogy ő kihez tartozik, kihez ragaszkodik. De kedves hallgatók, sokszor az életünkben nem is a magunk nehézségei a legnagyobb nehézségek, hanem a gyerekeink nehézségei. És most megszólal a gyerek, hogy imhol a tűz, imhol a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Vajon Izsák megérti ezt? Hogy én meg akarom őt áldozni, mert én hiszek abban, hogy Isten föl fogja támasztani. De Izsák megérti ezt, hogy én hiszek a feltámadásban? Hiszek egy ilyen Istenben, aki a halottaknak is visszaadhatja az életét? Ma is hány ember mondja azt, hogy hisz az Istenben, de a feltámadásban nem hisz? És olyan természetesen mondják. És itt van a nagy próbatétel, hogy most a gyerekemmel hogyan értetem ezt meg. A gyerekemmel ezt a súlyos próbatételt, mert nagy próbatétel ez egy apának is, de a gyereknek ugyanolyan próbatétel, főleg azután, hogy tudja, hogy miről van szó, mert eddig még ugye ebbe a dolog mélységéig nem vezette őt be Ábrahám. És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, melyet Isten néki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, reárakta a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra
a farakás tetejére. Hogy tudta megkötözni a fiát? Hát azért Ábrám idős ember volt, olyan 115-116 éves lehetett Ábrám. A fia meg lehetett olyan 15-16 éves, hát játszik könnyedséggel egy gyerek kereket old. Ebből a mozzanatból látjuk, hogy miért nem akart Izsák kereket oldani, miért nem szaladt el Izsák, miért hagyta magát megkötözni, és emberként rárakni az oltára, amikor ő már az édesapjával hányszor bemutatott áldozatot. Ezért is kérdez, hogy azt tudom, apám, hogy kell a tűz, meg a fa, de hát olyan sokszor hoztunk bárányt is az áldozatra. Hát hol a bárány? És amikor az apja ezt elmondta neki, hogy fiam, hát az Isten engem erre kért. Az Isten ezt, mint próbatételt, ezért rendelte el. Te én hiszek az Istenbe, hogy visszaadja neked az életedet. Mert az Istennek az az ígérete máshogy nem állna, amit ő ígért nekem több mint 30 évvel ezelőtt, ezzel 40 évvel ezelőtt, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És Izsák ezért hagyta magát megkötözni. Izsák is hitre jutott. Ez a fiatal gyerek is elfogadta azt, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki, hogyha ezt mondja, ami látszatra embernek megemészthetetlen és felháborító, mert miért mondja ezt, de nekünk olyan Istenünk, nekünk az otthonunk az Isten. És az Isten bepillantást enged a gondolataiba is, hogy az Isten ezért enged meg megpróbáltatásokat, hogy magunk előtt is bizonyos legyen, hogy kik vagyunk, mások előtt is bizonyos legyen, hogy kik vagyunk. Az egész világ egyetem színe előtt az Isten nem azt mondja, hogy szürke ez az ember, azt mondja, hogy fehér. Mert ugyan van sok fekete meg szürke folt az életében, de a megpróbáltatásokban eldől, hogy valaki baloldalt áll, vagy jobb oldalt áll. Mi a jobb oldalra állunk. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem. Mintha Isten azt mondta volna, Ábrahám, te kedveztél magadnak akkor, amikor megkérdezésem nélkül elmentél Egyiptomba. Ábrahám, te kedveztél a feleségednek, amikor megkérdezésem nélkül az ő szavára hallgattál, és lett Hágártól gyermeked. Ábrahám, te kedveztél magadnak, hogy kinevettél engemet is, az Isten küldöttét, de én látom, hogy az életedben ezek a dolgok megtörténtek ugyan, bűnök voltak, súlyos dolgok, de te nem ezekkel vagy azonos. Te nem ezekkel vagy egyenlő. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy az életnek az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi kik vagyunk. Mivel vagyunk egyenlők? A Biblia azt tanítja nekünk, hogy sajnos születésünknél fogva mi mindannyian balra tartunk. Mi a rosszal vagyunk egyenlők. De az Isten a maga végtelen türelmével, szeretetével megközelít bennünket, késztetéseket ad, hoz az életünkben sok-sok tapasztalatot, hogy a balról átlendüljünk a jobb oldalra. És az Isten megenged az életünkben ezért sok-sok megpróbáltatás, hogy mindenki előtt világos legyen, elsősorban persze magunk előtt, de mások előtt is, az egész világegyetem előtt is, hogy bár az életünk tele van rosszal, törvényszegéssel, hibával, bűnnel, de mi nem ilyen emberek akarunk lenni. Mi nem ezzel vagyunk egyenlők. Mi nem ezzel azonosulunk. Hogy szokták mondani, nem az a különbség ember és ember között, hogy lennének olyan emberek, akik soha nem követtek el rossz dolgokat. Mindannyian egy sor rossz dolgot elkövettünk. Ismeretes a 40. Zsoltár híres vallomása. Azt mondja Dávid, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. Minden embernek feje hajszálához mért sokaságú bűne van. De ember és ember között nem az a különbség, hogy vannak hibátlan meg telehibájú emberek. Ember és ember között az az azonosság, hogy mindannyian sok bűnnel tarkított életet élünk, de a különbség ott kezdődik, hogy vannak, akik azonosulnak a hibáikkal, mások meg szabadulni akarnak tőlük. Vannak, akik igazolni akarják a bűneiket, mások meg kérve szeretnének szabadulni a bűneikből. És Ábrahámról ez az utóbbi derült ki. És felemelte Ábrahám az ő szemeit,
és látta, hogy íme háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jírének. Azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Beteljesült az ígéret, az Isten majd gondoskodik égő áldozatról való bárányról, fiam. Ott volt a kos a szövevényben, megakadott a bozótban. Ábrahám előhozta, és valóban a Krisztusra emlékeztető, illetve a Krisztust előrevetítő bárány áldozatot hozta, és ebből látszik, ha az egész történetet végigolvassuk, hogy valóban a Bibliának egy hatalmas jeleneténél vagyunk. Az az Isten, aki otthona volt Ábrahámnak, és az az Ábrahám, aki kereste az otthont az életében, a nagy egymásra találás, Isten és ember egymásra találása a legérzékenyebb ponton történt meg. Ábrahámnak megmutatta az Isten, hogy te kivel vagy egyenlő. Ábrahám mellett az Isten megmutatta embereknek, Izsáknak és az egész világegyetem előtt, hogy íme ez az ember a választott népem őse, ez a zsidó nép ősatja, aki hitbeli döntést hozott, és ezzel feletteti az életének összes bűnét és bajait. De a legfontosabbról még nem beszéltem, hiszen most derült ki az, hogy Ábrahámnak lefogta a kezét az angyal, nem kellett megáldozni a gyermekét. Noha megáldozta volna, Isten visszaadta volna a halálból. De az Isten itt jutott a legközelebb Ábrahámhoz, erre nézve mondta Jézus János evangéliuma szerint, hogy Ábrahám látta az én napomat. Mert az Isten kezét közel 2000 év után senki nem fogta le. Istennek oda kellett adni azt a Jézus Krisztust, akit itt Izsák jelképezett, Izsák volt az előképe. Istennek végig kellett vinni azt, hogy Jézus meghal, hogy Jézus az életét adja az emberért, és ezért az Ábrahám áldozata egyben előképe volt Jézus halálának. Jézus majdani áldozatának. Ezért is hatalmas ez a történet. De ilyen hatalmas dolgokat Isten csak olyan emberekkel tudott bemutatni, akik vágyva vágyakoztak őt követni akkor is, ha tudatában voltak sok hibájuknak és bűnüknek. Ők vágyakoztak Isten utáni már itt a földön, hogy itt a földön is otthonuk az Isten legyen, és hittek abban, hogy ez az Isten majd egy örök otthont készít annak az áldozata folytán, aki az ő isteni életét nem sajnálja az emberért. Ennek az áldozata folytán örök otthont készít alapokkal bíró várost a mennyben. Ezért hatalmas történet az Ábrahám története. Egy óra alatt nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt kicsit közelbe hozni, megvilágítani, de mindenkinek szeretném ajánlani, hogy olvassa az Ószövetségből is Ábrahám történetét, olvassa a zsidókhoz írt levél mélységes magyarázatából is, olvassa el Jézus Krisztus visszahivatkozását is János evangéliumában, ahol erről szó van, és gondoljuk végig azt, hogy mi mivel és kivel vagyunk azonosak, mi milyen városba tartunk, mi milyen otthon után vágyunk, és már itt a földön ízleljük meg, hogy mit jelent egy olyan Isten társaságában, közelségében élni, akit az Ábrahám Istenének nevezhetünk.

Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább akkor sorozatunkat, hogy a Biblia a magyar költészetben, ugye ez a sorozatunknak a címe, Vörös Sándorhoz érkeztünk el, Vörös Sándornak a költői pályáját kell megrajzolnom, és ezen belül kiemelni azokat a költeményeket, istenes verseket, a történelemről szóló kijelentéseit, amelyek bennünket most érdekelnek. Vörös Sándorról egyébként még élt, már kiadtak egy bibliográfiát, és már akkor a 80-as években ilyen vaskos volt a róla szóló kiadványok sorozata. Mivel Vörös Sándor ugye Vas megyéből származik, ott állították össze, de Budapesten már 1979-ben, tehát 10 évvel a halál előtt megjelent, a róla szóló cikkek, tanulmányok, kötetek bibliográfiája. A tólról vagy tőlről sorozatban van egy ilyen nagyon jó sorozata volt a Nemzeti Tankönyvkiadónak, róla is megjelent a Vöröstől Vörösről című kis könyv. Ugye ugyanezt kiadták Aditól, Adiról, Móriczról, Tól Móriczról, stb. Itt megjegyezném, hogy evangélikus család lévén más a betűkép és más a kiejtés. Tehát Vörös, csupa ővel, így mondtam mindig Sanyi bátyám, akivel egyszer én is hosszabb rádióinterjút folytattam, belesüppedve a fotelbe, alig látszott ki belőle, nagyon kicsike ember volt, és mondtam mindig, hogy Vörös, csupa ővel. És akkor ezt hát így kellett mondanunk. Van például olyan Vörös Imre nevű evangélikus teológus, aki úgy ír, hogy Ve-ö-re-ös. Ez egy nagyon régi magyar családnév az evangélikusság körében. Ő dupla V-vel és Ve-ö-resnek írja, de ezt Vörösnek kell mondani. Úgy, hogy a Batthyányit is Batthyánynak mondjuk, vagy a Dezsőfit is nem Dezsefinek mondjuk, hanem Dezsőfinek mondjuk. Tehát ezt úgy csak úgy mondom, hogy nehogy az egyik legnagyobb költőnket Vöresnek mondjuk, vagy másnak, ő Vörös Sándor névre hallgat. Tavaly volt az évforduló, tehát könnyen meg lehet jegyezni, 1913-tól 89-ig élt Vörös Sándor. A táj, amely szülte Csönge, gyönyörű múzeum van most egyébként ott ezen a Vasmegyei kis településen, hogyha arra tetszenek járni, tehát Szombathely környékén, akkor okvetlenül érdemes bemenni ebbe a csöngei kis múzeumba. Pécsett végezte a tanulmányait, és aztán Budapesten telepedett le, és az ő híres Ferenc-hegyi kis háza, aztán egyre nagyobb háza, zarándok helyévé vált nem csak a költőknek, íróknak, hanem a segélyt kérő embereknek. Vörös Sándor úgyis rendkívül jó szívű ember volt, sokakat kisegített pénzzel, még többeket kölcsönnel, de sok magyar író, költő ki se tudta volna adni a műveit, hogyha első útja nem a Ferenc-hegyre vezetett volna. A 80-as évek elején mi is a Magyar Rádió megbízásából fölkerestük őt. Károlyi Amival együtt élt, gyermekük nem volt, de nagyon szerette a feleségét. 1947-ben egy híres zsoltárt is írt hozzá, ez már a mi körünkbe is beletartozik, mert tulajdonképpen az életre a felesége mentette meg. Kutyakölyök volt ez a Vörös Sándor. Nagyon ivott. És annyira a világháború idején és a világháború után szinte szétitta az eszét, majdnem szétitta az eszét, hogyha Károlyi Ami nem jelentkezik. És ha megtetszenek engedni, ezt rögtön fel is olvasnám, hogy volt egy olyan asszony, aki nekünk megmentett egy költőt, úgyhogy amikor befejeztük vele a rádióinterjút, rögtön mondta Sanyi bátyám, hogy de az Amit is kérdezzétek. Az Amit is kérdezzük, hát Károlyi Ami jó költő volt, meg jó műfordító volt, de ő mindig gyorsabban válaszolt Vörös Sándor a kérdésekre, hogy az Amikára legalább még 20 perc jusson, mert ő becsületes akart lenni, hogy a feleségét nem akarta kihagyni, hogyha már egyszer fölkeresik. Ez különben így volt rádióinterjúkkal, tévéinterjúkkal, úgyhogy aztán egy ilyen külön kötet is megjelent, a Kulcsjuk Líra. Tudnélik, hogy Vörös Sándor ír az egyik szobában, Károlyi Ami ír a másik szobában, és a Kulcsjukon nézik, hogy hogy állnak az írással, mert elég sajátságos volt a napirendjük. Tudnék, Vörös Sándor éjszaka szeretett dolgozni. Napközben ő aludt általában,
vagy kipihente a fáradalmakat, de éjszaka abban a csendben jött az ihlet. Egyébként az ihletről írta, a versírás ihletéről írta a doktori disszertációját a Pécsi Egyetemen, ahol Várkonyi Nándornak a tanítványa volt, és ez a disszertáció általában az összegyűjtött műveiben először két kötet, aztán három kötet, amit meg lehet kapni, ez szerepelni szokott, és nagyon érdekes dolgokat ír a versírás ihletéről. De ami a feleségét illeti, engedjék meg, hogy ezt a zsoltár, Vörös Lánának nagyon sok zsoltára van, a magyar költészetben ő írta a legtöbb zsoltárt, már így, hogy címével is, hogy zsoltár. Ezek nem zsoltár parafrázisok, nem az ószövetségi zsoltárok újra eléneklései, hanem ő 1935-től 89-ig nagyon sok versének ezt a címet adta. Én, amit beválogattam tőle, 3-4 zsoltárt ebbe a gyűjteménybe, zárójelbe közlöm, hogy mikori, mert ugye ez 1947-es zsoltár. Tessenek figyelni! Mindig bízom az Istenben, mintha ezer ház ablaka égne, úgy lakik ő, míg üresnek látszik az utca. Körülálltak a vadállatok csorgó szájjal, s úgy voltam, mint aki a tár torkok felett repül a szélben. Bolondként rám kiabáltak, s megtöltött éber csenddel az én uram. Mézes bort itatott velem, és adott igaz asszonyt, s akik önmaguk istenei, magukat fallják és elfogynak. Ugyan mit ártanak én nekem, kit a hatalom szétold a tiszta szavakban? És mi módon veszítenék el, mikor mint kagylót és szivacsot vet fel az örvény? A magukba rogyók lángjára kosár borul, falára penész, de él, ki az eleven tűz fészke fölött jár. Ugye ez szabad vers, tehát itt a zsoltárokban nincs rímelés, csak egy bizonyos ritmikusság van. Egy csodálatos rövid zsoltár, és itt hangzik el, hogy adott igaz asszonyt. Valóban, hogyha Károly Ami nem áll Vörös Sándor mellett, én azt hiszem, hogy Vörös Sándor nem élte volna meg azt az életkort, végül is, hát mennyi életkort élt meg, 89 minusz 13, az nem nagy életkor, ez a 76 év, de Vörös Sándor élete nagyon törékeny volt, és sokan már a halálát várták, mert a magyar költők azért borzalmas kicsapongásokba tudnak elmerülni. Tehát ebből mentette meg Károlyi Ami. Vörös Sándor az a költőnk, akire azt lehet mondani, hogy a magyar költészet csoda gyereke. Ha mondjuk most az 1810-es években ülnénk itt együtt, mondjuk 200 évvel ezelőtt, akkor azt tudnám önöknek mondani, hogy a magyar költészet csoda gyereke mondjuk Csokonai Vitéz Mihály. Valóban Csokonai nagyon nagy költő, nagyon invenciózus, nagyon találékony nagy költő. Amíg 100 évvel ezelőtt ülnénk itt, akkor azt mondanám önöknek, hogy a magyar költészet csoda gyereke, már elnéz, megint egy Mihály, Babits Mihály. Annyi vers témát, annyi témát versé tenni, amit Babits tett, összevéve talán a magyar költők nem tettek. Neki minden témából vers lett. Ő az, aki a legtágabban nyitotta a világ, aki mindent be tud emelni a verselés körébe. De most azt kell mondanom 2014-ben, hogyha az elmúlt 300 év magyar költészetét nézem, a legnagyobb csodagyerek az Vörös Sándor. Miért? Azért, mert valami olyan káprázatos nyelvi tehetsége volt. A magyar nyelvből azt fölfedezni, ami benne van, de azelőtt senki nem látott meg, mert hát a költészet mégiscsak nyelvi jelenség. Nyelvi és zenei jelenség. Bizonyára már tetszenek tudni, akik sokan járnak erre a sorozatra, vagy régebb óta eljárnak, tudják, hogy azt szoktam mondani, hogy minden nyelvben van egy bizonyos ritmikus lehetőség halmaz. És minden nyelvben más van. A magyar nyelv nagyon gazdag nyelv, ez nem valami sovinizmus mondatja, hanem ez ténylegesen így van. Ez az is mutatja, hogy a legtöbb nyelv ebből a nagy nyelvi lehetőség halmazból, ritmikus halmazból általában két vagy három versrendszer tudott kivajudni, vagy mint a kagyló a gyöngyöt kihozni magából. Például az angolok, franciák, németek, két-három versrendszerük van. Például ezek a derék nagy nyelvek és kultúrák nem tudják lefordítani a
Homérosz Iliászát vagy Odüsszeiáját abban a mértékben, tehát mondjuk egy hexameteres mértékben, mert ahhoz kerékbe kell törni a nyelvüket, tehát élvezhetetlen, tehát lefordítják más mértékben, vagy lefordítják csak úgy, mintha ott nem is lenne hexameter. De a magyar nyelvben, ugye melyik a legrégebbi magyar nyelvű emlékünk? Világnak virága, keserűen, kínzatul, vosszegekkel veretül. Tehát a magyar nyelvnek a legősibb ritmus képlete, amit így nevezünk, hogy ütemhangsúlyos vagy szólam nyomatékos ritmus képlete, az a tá, ti, ti, ti, tá, ti, tá, ti, ti, tá. Tehát van egy erős nyomaték, és utána egy, kettő, legfeljebb három. Utána már egy újabb szólamot érzünk. Tehát ez a magyar nyelvnek az ütemes verselés. A magyar, az eredeti magyar verség ütemes, vagy később így mondták, hogy egy szólamnyomatékos verselés. Amikor az első bibliafordítások készülnek, 1540-ben Szilveszter János megjelentetti Sárvárott az új szövetség fordítását, hát előhangot akar írni hozzá. És akkor elkezdi írni, hogy proféták által szólt régen néked az Isten. Hát na, de ez egy hexaméter. Azt eddig még senki nem próbálta. Szilveszter kipróbálta, nem kellett a magyar nyelvet kerékbe törni, anélkül is meg tudta csinálni, és 1540 óta mind a mai napig Vörösmarty Mihályon, Petőfin, Aranyon át Juhász Ferencig mindenki írja a magyar hexamétereket. Keresztúri Dezsőnek külön versgyűjteménye van Magyar Hexaméterek címe, és kiderült, hogy a magyar nyelv jobban alkalmas a hexamétere, mint az a nyelv, ami föltalálta, tehát a görög és a latin nyelv. Vörös Sándor is nagyon sokat írt egyébként. Kialakult a második versrendszer. Aztán jött Kazinczy és a nyelvújítás kora, ugye nyugati költeményeket fordítottak, sok Shakespeare-t, meg Goethe-t, meg minden, és akkor kialakult az, hogy a magyar nyelv, hát ha már tud ütemhangsúlyosan megszólalni, meg tud szólalni hexaméterbe, akkor mi probléma, hogy a spanyol, portugál, olasz, francia, német, angol verse is, ami végül is egy jambikus valami, ma minden látszat, porla, dó, szívemre, csendes, hóhalá, csak én vagyok itt, síró, görbe, számsködbe, néző, kétködös szemem. Úgyse tetszett kitalálni, első verse volt Pilinszky Jánosnak. Tiszta jambus, émeigő is jambus, nem? Cukros már. Elrontja a gyomrot, a titá, titá, titá, titá, elalszunk rajta. De a magyar nyelvet nem kell kerékbe törni, a harmadik versrendszer is rendelkezésünk rá 200 éve. Aztán jöttek a szabad versek. Ugye Füst Milán, Kassák Lajos. 100 évvel ezelőtt rádöbbentek, hogy a magyar nyelv alkalmas arra, erre a ritmikus prózára, vagy ritmikus, csak ritmikus versése, mindenféle rím és más adalék nélkül, negyedik versrendszer. Aztán kiderült, hogy van két olyan költőnk, akinek annyira zenei a beszéde, hogy egyszerre lehet két versrendszerbe skandálni őket. Lehet őket ütemhangsúlyosan is, meg lehet őket klasszikusan is. Lehet őket klasszikusan is, meg lehet a másikat szabad verssel is. Kialakult a szimultán versrendszer, a két legnagyobb költőnk, akinek tényleg a zeneiségével lopják be a szívünkbe magukat, Berzsenyi és Ady. Berzsenyi és Ady ezért nagyon nagy költő, mert olyan versbeszéde van, hogy az egyszerre ének, dal, zene, minden benne van. Tehát egy Berzsenyi vers, meg egy Ady vers, persze a legnagyobbak, azok ilyen szempontból verik az egész magyar költészetet, és Szuromi Lajos irodalomtörténész kollégám külön vaskos könyvet írt ez, hogy a szimultán verselés. Mi nekünk öt versrendszerünk van, de Vörös Sándor a világon meglevő 22 versrendszerből. Az öthöz még oda tapasztott mindent, mondom, az angolok, németek, franciák két-három versrendszerbe tudnak beszélni. Nem tud a legnagyobb költőjük se többen, mert a nyelv nem alkalmas rá, és nem is fedeztek fel több ritmikai lehetőséget, de Vörös azt mondja, a gyerekeknek írok verset. Őszi éjjel, őszi éjjel, izzik a galagonya ruhája. Mi az érdekesebben?
az az érdekes ebből, hogy megmutatja, hogy a magyar nyelv tényleg azt tesz a szavakkal, amit akar. Mind a három sor ugyanolyan hosszúságú, pedig az első, nem tudom én, 11 szótagos, a másik 8, a harmadik meg 3. Őszi éjjel, őszi éjjel, izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Hát ki tudja ezt megcsinálni? Ki tudott olyan versformákban írni a magyar költészetben, amelyet sem azelőtt, sem utána senki nem próbált, a görög verselésnek a legritkább ritmikai lehetőségeiben. Ezért mondta, amikor 13 éves volt Vörös Sándor, ezt mondta róla Babits Mihály, ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. Ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk, és ez igaz proféciának bizonyult, mert már a két világháború között Vörös Sándor szépen Vas megyétől Baranyáig, ahogy ugye nem budapesti volt, de élénken levelezett például Babitssal, mindig mesternek szó, ó, mester. Kosztolányival, legnagyobbakhoz ment. Van egy Hála áldozat című verse Vörösnek, azt mondja, hogy három költő előtt hajt fejet, és mutat be nekik áldozatot. Adinak, Babitsnak, Kosztolányinak. Legtöbbet talán Babitsnak köszönhetett, hát ő fedezte föl. Babitsnak csodálatos érzéke volt különben különböző nemzedékek beli költők felfedezéséhez. Tehát érdemes ezt megjegyezni, ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk, és ez bejött. Na de mi emelte föl Vörös Sándort? Az emelte föl, hogy ő nem csak furfangos, ügyes, játékos verselő volt, hanem komolyan gondolkozott az élet kérdéseiről. Evangélikus családba született, de úgy érezte, hogy valahogy a protestantizmus elszürkült a 19.-20. századra, ez neki nem elég. Elkezdett mindenféle világeszme iránt érdeklődést mutatni. Főleg a kelet bűvölt el. Keleti utakat tett például a 30-as években, elment Indiáig, Kínáig. Föl akarta fedezni úgy a világot, mint hogy egy költőt ismerek, a portugál Camões-t, aki neki indult, aztán Portugáliától Kínáig meg se állt. A Vörös is ilyen volt, minden pénzét összegyűjtötte, ő látni akart, és hát döbbenetes, most ugye mi, hogy Lao Tse-t úgy olvassuk, ahogy olvassuk. Hát ez Vörös Sándornak köszönhető, mert Lao Tse-t, meg a kínai költőket, igaz, hogy Kosztolányi kezdte először fordítani, de aztán Vörös Sándor fordította akkor, amikor neki más babér nem termett, ugye, mert gondolhatjuk, hogy 1947 után teljesen elhallgattatták ezt a sziporkázó, tág, szabad elmét, és akkor fordításokból ért, tehát kb. Ennyit fordított össze. Annyira belejött a fordításba, annyira, hogy mondjam, az orosz népek irodalmától Kínán, Indián, hát a fél világnak a költészetét behozta ide Magyarországra, és olyan, hogy mondjam, megoldásokat találva, egyszer egy nyári tábor végén, ugye a nyári tábor végén tábortűznél szoktunk énekelni, és valaki kérdezi tőlem, milyen szép ennek a Bach kantátának a szövege. Üdv rád és házad népére, te jó szántó vető, te mindig szívesen fogadsz, miként a nyári idő. Ím eljöttünk szép lányodért, kit vár a vőlegény, szívében mint száz rózsa tő, virul a halk remény. Valaki mondja, ki fordított ezt, hogy szívében mint száz rózsa tő, virul a halk remény. És én itt csak akkor kapcsoltam, amikor a választ meg kellett elmondani, ez Vörös Sándor. Mellesleg Vörös Sándor egy Bach kantáta fordítója. De Vörös Sándor annyira belejött abba, hogy minden hangszeren beszéli, mindenféle költői hozzáállást visszaadni. Például a 70-es években irodalomtörténészek tanácsára előveszi a régi magyar költészetet, ilyen soha ki nem adott költőket. Viszik nekik a Széchenyi könyvtárból a régi kéziratokat, meg nem tudom én, ős nyomtatványokat, és megjelenteti a három veréb hat szemmel. Három veréb hat szemmel. Tetszene tudni, mi ez, hogy három veréb hat szemmel? Nem mindig ilyen diktfangos címeket adott. Három veréb hat szemmel, ez annyit jelent, hogy a magyar költészetnek a soha nem méltányolt kis aranyrögeit
kiássa, kicsit kipofozza, megtisztítja, és azt mondja, tudjátok, hogy milyen nagy költészetünk van. Tudjátok, hogy Arany János begyűjtött egy költeményt, 3 sor, Nagybányáról gyűjtötte be Arany László, Arany János fia. És Kosztolányi azt mondja, hogy ez a legnagyobb magyar vers, és ti ezt nem ismeritek, mondja Vörös Sándor, ezzel kezdi a 3 veréb 6 szemmel. Mi ez a vers? Talán már említettem önöknek. Csontkürtök harsognak, aranydeszkák hasadnak, földi férgek mozognak. Erre Kosztolányi azt mondta, hogy ennél nagyobb magyar vers nincs. Vörös is azt mondja, nézzétek emberek, 3 veréb 6 szemmel. Mit jelent ez, hogy csontkürtök harsognak? Senkire. Mi az, hogy csontkürtök? Mindenki gondol, nagy dolgok. Mondom, falusi ember vagyok, hát reggel megszólal a kakas. Csontkürtök harsognak. Ezt költőileg így mondjuk. Csontkürtök harsognak. Reggel megszólal a kakas. Minek a jele az? Újabb napot kaptunk, kegyelemből. Aranydeszkák hasadnak, mint hogy aranydeszkák. Jobb esetben fölkél a nap. Aranydeszkák hasadnak. Föl a mennyei asztalosok készítik a napi munkát. Mindenki munkához lát. A kakasok is munkához látnak, a mennyei asztalosok is munkához. Mi a harmadik sor? Földi férgek mozognak. Ezek vagyunk mi, nem kell magunkat bemutatni. Földi férgek mozognak. Elindulnak az emberek a maguk kis férgecske útjaira, kis hangyák gyűjtenek mindent. Na, például ezekből áll a 3 veréb 6 szemmel, azt mondja Vörös Sándor, a csuda vigyel, hát a magyar költészetben ennyi sok ritkaság, senki nem méltányolja. Hát akkor kitalálok egy magyar költőt. Kitalálok az 1810-es évek körül egy magyar költőt. Mondjuk, hát én férfi vagyok, férfi ne legyen, nő lesz akkor. Nő vagyok. És elkezd írni verseket, és kiadja Psziché címmel. Külön nagy kötet, Psziché. 1810-es években élt magyar költőnő, aki Ungvárnémeti Tóth Lótásznak a pályatársa, stb. És ilyen és ilyen. Beöltözik egy 150 évvel azelőtt élt, soha nem élt, de kitalálja, és ontja a verseket, különböző szerelmes verseket, istenes verseket, azt mondja az ember, ki ez a Vörös Sándor? Én ezeket az évtizedeket átéltem, minden évtizedben egy újabb csodálatba merültünk, hogy mit csinál még ez a vörös a nyelvvel? Mit csinál még a költészettel? Mindent meg lehet csinálni a költészettel. Ő nő is lehet. 150 évvel ezelőtt nő is lehet. Ő epekedik meg, mit tudom én, mindent megjelent, hogy neki ez nem probléma. Azt csinál, amit akar. Akkor Pirinszky János azt írt abban az időben, nézem Vörös Sándor virtuózitását. De Pirinszky ugye az ellentétes költő, aki a kopár egyszerű jambusaival mondja mindig ugyanazt a kalapácsütést, mindig azt mondja, hogy nyomorgunk, gonoszok vagyunk, ilyen az élet, és mindig. És azt mondja, Vörös Sándor meg ilyen színpompás, meg minden. De én azt látom, hogy a nagy színpompa mögött egy esengő és nagyon gyönge, de a gyöngeségét nem palástoló embernek a megnyilatkozása áll. Vörös gazdagsága mögé bújik, mert ő mindent meg tud csinálni a nyelvvel, a gondolat, neki nem probléma egy gondolatot kifejteni. Tetszenek tudni, hogy amikor az ember egy költővel párhuzamos időkben él, és például ha nagy verset akarnak olvasni a magyar költészetben, senki nem tudott megcsinálni, akkor olvassák el Vörös Sándornak az Elveszített napernyő című versét. Micsoda téma? Egy fiatal pár elmegy a természetbe, ott kirándul, de véletlenül elhagyják a napernyőjüket. Elég értékes napernyő, mert ott leírja, hogy melyik része, honnan a világ melyik részéből jött a fája, a sejme, a nem tudom honnan. Ott hagyják a napernyőt, és Vörös Sándor megírja, de mint egy 6 oldalas vers ez, nem egy 6 versszakos, hogy az elveszített napernyő hogy bomlik szét ott a természet lágyölén, és hogy költözik vissza újra az univerzumba. Hát ha én ezt kiadnám költői feladat, hogy kérem, most jön a költészetnap, olyan sok marhaságot csinálnak a költészetnapja, hogy a reggeltől estig felolvasnak, meg mit tudom, ilyen mennyiségi dolgokat csinálnak, ahelyett, hogy minőségi dolgokat csinálnak, mondjuk az elveszített napernyőről legyen
20 előadás az országban. Ez nem jut eszükbe, inkább leülnek, aztán a Radnóti színpadon, a rádióban, meg mit tudom hol, reggeltől estig egymásnak, mintha a költészet ilyen kerepelés vagy gajdolás lenne. Ez egy marhaság, így lejáratni a költészet napját. De hogy én kiadnám most, hogy kérem, írjon valaki verset az elveszített napernyőről, nem hogy 5 sor tud-e írni, vagy 15-öt, de Vörös egy akkora verset írt ebből, és az egész világ szemléletét meghatározó nagy verset. Ő evangélikus volt, de a legnagyobb Mária himnuszt is egy evangélikus költő írt, az a Salve Regina. Ha az elveszített napernyő mellett még valami nagy verset akarjanak olvasni, Salve Regina, ez is egy 5-6 oldalas, hatalmas vers, a nőiségnek, az anyaságnak, az anya-fiú kapcsolatnak, de ez olyan barokkos, nagy, hú, hát ezt nem lehet leírni, egy előadás rámenne egy ilyen versre. Tehát lehetne Vörös Sándorból egy egész sorozatot is tartani, vagy a Mahruk veszése. A Mahruk veszéséből egy nagy törzsfőnöknek meg egy idegen nép vezérének a Mahruk veszése. Hát olyan hatalmas költői poémát ír egy egész nagy hőskültemény, amit az ember lélegzete áll, pedig tehát a szavakat nem lehet érteni, csak a szavaknak a hangulatát lehet érteni. Vagy, hogy bibliai dolgot is mondjak, Józsefet eladják testvérei. Józsefet eladják testvérei. Ahogy eltervezik, hogy Józsefet eladják, és akkor mindenki ott megjátsza, hogy mennyire szereti mégis, de hogy jó lesz neked Egyiptomba, nagyon jobb lesz neked ott, mint itt a sátorok között. De ez mondjuk egy 8 oldalon. A különböző testvérek álsága, gonoszsága, szemforgatása. És aztán az utolsó befejező strófa, amit mindig Ferenczi Károlynak a festmény előtt szoktam a Magyar Nemzet Galériában elmondani, a Józsefet eladják testvérei, ugye 1900-as festmény előtt. Egy félelmetes dolgokat tud megcsinálni Vörös Sándor. Tehát azt csinál a költészettel, a verseny, tehát mintha játék lenne. Nem véletlenül ő írja a Bóbitát, ugye a magyar gyerekeknek a legkedvesebb versgyűjteményét. Honnan veszi ezt Vörös Sándor? Kicsit lehangoló dolgokkal kell önöket untatnom. Vörös Sándor a gyermekkorában nagyon erős behatást kapott a spiritizmustól. Egyáltalán már fölhívta mindenki figyelmét, hogy ez a fölajzott lelki állapot és szellemi állapot nagyon sok költőnknél a spiritizmusból táplálkozik. Ilyen volt például Komjáti Jenő, aki kifejezetten a spiritizmusból táplálkozik. Komjáti Jenő nagyon nagy költő, ilyen extatikus nagy költeményeket írt a századfordulón, Komjáti Jenő. Ilyen volt maga Kosztolányi, aki nem csak a költészetében idézi meg a spiritista szeánszokat, de minden regényében. A Néró a véres költőtől kezdve az Édes Annának is, az Aranysárkányig, Móricz Zsigmond riportokat írt spiritista szeánszokról. A két világháború között, Trianon után a spiritizmus úgy ömlött ránk, mint itt a rendszerváltás után az okkultizmus. És Vörös Sándor már Vas megyei kis gyermekkorában, ahol az édesanyja spiritista szeánszokra járt, tehát egy ilyen nagyon felbojdult ideg és lelki állapot, és erre jött rá egy meghatározó embernek a máig őszintén fel nem tárt hatása. Én próbáltam belőle kivenni, amikor ott beszélgettem vele, hogy mester, mondom neki, hogyan tudná most a viszonyát Hamvas Bélához tisztázni? Kérdeztem tőle a 80-as években. Mert a 30-as években Magyarországon feltűnt egy gondolkodó, Hamvas Béla, most már itt a megyében is, ugye megyével kapcsolatos, mert Tiszapalkonyára helyezte Lukács György elvtársa 1947 után. Tehát Hamvas Bélát nagyon üldözték, nagyon nem szerette az új társadalmi rend, a Rákosi rendszer. De Hamvas Béláról el kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb magyar új gnosztikus. Ő nem annyira keresztény, ő egy gnosztikus gondolkodó, vagyis az a felfogása, hogy fel kell fedezni az archaikus nagy kultúrákat, a régi 3-4 ezer évvel ezelőtti kultúrákat, azoknak az emlékeit, és azokból kell a modern embernek táplálkozni, mert a modern embernek nincs szellemi tápláléka.
Mert a hétköznapokban a politika az minden csak nem szellemi táplálék. A politika olyan mocsárba húzta le az embereket, egyáltalán a hatalmi gondolkodás, a tömegmanipuláció, hogy a politikával jobb nem foglalkozni, az egy mocsár. Csak lefelé húzza az ember. Na de sajnos az egyetemek, a közoktatás, tehát ahol még az ember szellemet várna, az is a politika kezében van, nagyhatalmi játékok kezében van, tehát olyan mélyre süllyesztették, és azt mondja, hogy Hamvas, hogy vissza kell nyúlnunk a régi kultúrákhoz, és a régi kultúrák, amit összehalmoztak arra, hogy kell élni. Azt kell eltanulni, de ezt már közösségi méretekben nem lehet eltanulni, mert közösségi méretekben az emberiség megy lefelé a lejtőn a vasgolyó gyorsaságával. Csak egyénileg lehet eltanulni, hogy egyénileg, ha bár a világ megy lefelé, de a legerősebb pont a történelemben mégis az egyén. Társadalmakat nem lehet megmenteni, közösségeket nem lehet, azokat össze-vissza zavarják, egyik faltól a másik falig lökik, manipulálják, azt nem tud. Te egyedül tudsz ebből kiállni, ebből a lejtmenetből, és ezért Hamvas Bél egy ilyen magánüdvözülést, egy ilyen gnosztikus, persze benne van Buddha, benne van Konfúcius, benne van Mohamed, benne van természetesen Jézus Krisztus, hogy ne lenne benne, de nem Jézus Krisztus az egyedüli. Minden benne van. És Vörös Sándor, amikor megjelenteti a legnagyobb köteteit, már 1942-ben a Medúza kötete, állítólag sokan így mondják, a kritikus, hogy ennél jobb kötete nem is jelent, meg azóta sem. Sem a merülő Szaturnus, sem más. A Medúza kötet a legnagyobb. Vagy például a Teljesség felé, amelynek az ajánlásában ott van, hogy mesteremnek, Hamvas Bélának. Teljesség felé nagyon nagy gyűjtemény, az tulajdonképpen egy ilyen világbölcsesség sűrítmény. Tesznek biztos önök is ebből ismerni részleteket. Egy tudás van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Ez például a leghíresebb. De ez tényleg nagy mondás, nem? Szóval egy tudás van, a többi csak toldás. Máskor azt mondja Vörös, hogy csupa mellébeszélés. A döntő dolog az, hogy alattad a föld, fölötted az ég, és benned a létra. Te olyan ember vagy, aki valahonnan, valahova törekszel. Eljutsz a földtől az égig. Akarsz igazi égi életet élni, igazi istenes életet élni, és nem ide akarsz beleragadni a pénz, a hatalom, a hajszolt élet posványába, hanem akarsz emberhez méltó életet élni. És ezek számára állítja össze a Teljesség felét, amit mindig újra és újra kiadnak. Kevés magyar költő írt ehhez hasonló nagy dolgot. Talán a prózában Márai Sándor Füves könyve indít el egy hasonló folyamatot, ugye ez is a két világháború között, már a második világháború árnyékában, hogy valamit mentsünk a régi kultúrából, mert ezek a költők és írók megérzik, hogy a második világháború az egy gongütés, és a második világháború után már az emberiség nem tud kigyógyulni a nyavajáiból. Nem tud kigyógyulni, ezt látjuk is. Az első világháború nagyon megrázta az emberiséget, akkor el se hitték, hogy van ilyen. A másodiknál már úgy mentek bele, hogy már volt 1-20 éve, most csinálunk még egyet. Azután meg eszkalálták a háborút úgy, hogy már hétköznapokban is beköltöztették a háborút, nem? Nem kell kimenni a hadszíntérre, menjél be a munkahelyedre, van ott háború elég. Nem kell még munkahelyre se járni, mert nincs munkahely, éljél a hétköznapokban, ott is van háború elég. Ha kevés, akkor adok neked, kapcsolj be egy tévét vagy internetet, nyomjál meg egy gombot, aztán majd tönkrevág az jobban téged, mint egy háború. A második világháború után az emberiség nem tud kigyógyulni. Ezt különben megírta Vörös Sándor a 60-as években, ami a legkonszolidáltabb magyar évtized, és megszólal Vörös Sándor a merülő Szaturnusszal, nagyon nagy verse, merülő Szaturnusz, hogy vége az emberiségnek. Ők már valahogy akkor megérezték, hogy az emberiség ilyen formában, amifelé halad, menthetetlen. Menthetetlen. Ezért nekik, ők azt mondják, hogy csak egyéni út van, csak az egyéni útra tudnak valamelyes tanácsot adni. Ezért meghatározó Hamvas Béla Vörösnél. Amikor ezt megkérdeztem tőle a 80-as években, már elütötte a dolgot. Akkor nem volt szalonképes még Hamvas Béla, szóval jött a rendszerváltás, és akkor hova tovább, már egyedül Hamvas Béla a szalonképes, de hát most már ilyen nincs is, hogy ki a szalonképes, ki nem. Hadd említsek önöknek
ebből az időből egy istenes versét. Szonett, tehát 14 sor, az a cím, hogy Isten. Figyeljék meg, hogy mennyire felemás vers. Istenről bizonyos alapdolgokat elmond, és soha így a magyar olyan dolgok,

jó dolgok, de nem Istentől jönnek. Sem a hinduizmus, sem a buddhizmus, sem az iszlám. Erről most így nem beszélnek, kivéve engem, aki itt önöknek elmerem mondani, mert hát a Bibliához mérjük a dolgokat, hogy a Biblia szerint Istentől csak egy hit és egy vallás jön, amelyben ő megnyilatkozik. Ez a Biblia vallása. Többi vallásban is vannak igaz dolgok. Mindegyik beszél a szeretetről, mindegyik beszél a másik megbecsüléséről, de úgy összekeveredve minden más dologgal, hogy minden más vallás, hinduizmus, buddhizmus, iszlám, gnosztikusok, törzsi vallások egy nagy vegyülékes egyveleget képeznek, ami a Biblia mérlegén a bálványimádó vallásoknak a tüneteit hordozzák. Tehát figyeljék a versben, hogy mi az, ami átütő erővel hathat ránk, és mi az, amihez egy kis kérdőjelet tehetnénk ki, de ettől még nagyon nagy szonett ez a vörös vers, az a címe, és érdekes, hogy ebbe a Vörös Sándor füves könyvébe, ahol teljes verseket nyilván nem válogatnak be, de ezt teljesen beválogatták. Ne mondd, hogy rossz az élet és az Isten. Ne koldulj tőle kellemest. Világa nem a boldogság langyos pocsolyája, s nem azért van, hogy téged megsegítsen. Akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, más dolga sincs, mint szentül áldogálván lesni, hogy tőle mit kéregetnek. Ő más, több, nincs rá szavam, csak dalom. Hogy illetné a mérhetetlenséget igazság, jóság, csöp, ész fogalom? Azért, hogy néked kása nem jutott, kár a világot rossznak mondanod, te vagy ő érte, és nem ő te érted. Ugye megdöbbentő vers, mert kimeri ezt így kimondani, hogy akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, más dolga sincs, mint szentül áldogálván lesni, hogy tőre mit kéregetnek. Nagyon kemény valláskritika ez, és vörös valláskritikája mindig ül. Például van egy verse, amelyben egy nagyon hosszú versem, négy sor így hangzik, hogy hellén szem és héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás lett paradicsomos rántotta. Vagyis, amikor összezagyválták a görög kultúrát, meg a bibliai kultúrát, hellén szem és héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás, tehát amikor összezagyválták a mennyről, a pokolt behozták, ami hát nem bibliai fogalom, lett paradicsomos rántotta, tehát ez a gúny, ez a vitriolos irónia, amit odavág. Tehát Vörösnek a vallás kritikája mindig a helyén van. Ő látja, hogy az európai kereszténység hogy torzult el. Látja, hogy a szinkretizmus a 4. századtól fogva, hogy zagyválta össze, hogy keverte össze a vallásokat, és ma, ha egy ember Európában a világra jön, vallás címén mit kap? Hagyományt, babonát, szokásokat, de nem kap gondolkodást. Ma-holnap már a keleti vallások tagjai többet gondolkodnak, mert ők legalább azon gondolkodnak, hogy hogy vegyenek levegőt, vagy hogy mi a helyes állás, vagy egyáltalán mi a jóga légzés, vagy hogy mi a helyes táplálkozás. Már ugye oda jutottunk, hogy a buddhisták meg a hinduisták nevelik itt Európában egészséges életmódra az embereket, mert a Bibliának az egészségügyi tanításait például soha senki a reformáció korában sem még, csak a 19. századtól fogva kezdi. Tehát ez nagyon igaz, hogy akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, akinek más dolga sincs, mint szentül áldogálva lesni, hogy tőle mit kéregetnek. Tehát ilyen adok-kapok, do ut des, hogy mondta a latin nyelv. Adok, hogy kapjak. Adunk valamit az Istennek, elmegyünk templomba, vagy elmegyünk gyülekezetbe, az Isten adjon nekünk valamit, hogy a gyereket fölvegyék az egyetemre, ne legyek csóró, szegény ember, hanem stb. Tehát ilyen szempontból ez valami hatalmas verszak. Vagy a befejezés is, hogy azért, hogy néked kása nem jutott, kár a világot rossznak mondanod, te vagy ő érte, és nem ő, te érted. Tehát mi nem azért vagyunk itt a világ, hogy kiszolgáljon bennünket a világ, hát mi is tehetnénk a világért, meg a másik emberért, nem?
De hogy Søren Kierkegaard, a nagy dán filozófus mondta, a modern kor arról, modern

0: gyerekkor embere arról híres, a tömegember, a mai társadalom embere, hogy mindig kiszolgáltatni akarja magát. Mert ilyen civilizációt építettünk. Autó kell, sportcsarnok kell, most csak kinézek, hogy mit látok itt. Ezek ugye lássanak el minden, én fit akarok lenni, ilyen akarok lenni, szolgáljon ki az élet. Hogy én mondjuk, ha valakit itt látok, segítségre szorul embert, hogy most segítsek, hát az segítsen más. Jöjjön a rendőr, vagy jöjjön valami jótékonysági egylet, valami, az a mai ember nem így gondolkozik. Ez is igaz. De fölteszem önöknek a kérdést, hogy azt mondja, ne mondd, hogy rossz az élet és az Isten. Ne koldulj tőle kellemest. Ez is elmegy. Világa nem a boldogság langyos pocsolyája. Ez egy kicsit erős, nem? Isten világa nem a boldogság langyos pocsolyája, és nem azért van, hogy téged megsegítsen. Hát ez valahogy nem a kereszténység Isten képére val. Mert a kereszténység, a Biblia azt hirdet, hogy Isten azért van, hát ő felajánlja a segítséget. Az már tragédia, hogy az ember nem kér belőle, vagy az ember nem akarja Isten segítségét. De a kereszténység, a Biblia azt hirdeti, hogy Isten segíteni akar, sőt nem is akárhogyan föl akarja emelni, meg akarja váltani az embert. Melyik vallás hirdeti azt, hogy Isten nem azért van, hogy téged megsegítsen? Az a vallás, amelyben nincs is személyes Isten. A keleti vallások. Keleti vallások azt mondják, hogy az Isten bennünk van. Nincs külön Isten, hát ugyan kérem Isten, ezt kivetítették az nem. Mindenkiben ott van az isteni, mindenki fedezze fel magában az istenit. Nincs személyes Isten, te vagy az Isten. És a hinduizmus és a buddhizmus, ami nagyon erősen jelen van Vörös Sándor egész költészetében. Mondom, Hamvas Béla még inkább felerősíti. Én írtam egyszer, még Vörös Sándor írt egy nagyon részletes tanulmányt erről, nagyon megragadott egyszer Vörös Sándornak egy zsoltára, a De Profundis. A De Profundis, a latinul annyit jelent, hogy a mélységből, ez a 130. zsoltár latin. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg könyörgő szavamat, legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ennek a zsoltárnak a parafrázisa, de nem teljes parafrázis természetesen a Vörös Sándor De Profundis, de tessenek megfigyelni, hogy mennyire ellentétes ezzel, mert a kereszténység, a Biblia mindig azt hangsúlyozza, hogy Isten felajánlja a segítségét, Isten jön, keres bennünket, utánunk, és azt mondja, hogy ember, ne veszél el, hát itt vagyok, jobban szeretném a te boldogságodat, mert nem igaz, hogy a világom nem a boldogság langyos posája. Igen, én boldogságra teremtettelek, örök életre teremtettelek. Ember, nem akarsz élni? És hogy kezdődik a Vörös Sándor De Profundis? Félelmetesen. Bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból-e lenti akol bűze, nem múlik el soha. Itt Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakoma. Jót soha se vártam. De mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten. Más csillag fia, ha percig kóstolna kínunkba, gőzzé omlana. Megveszekedett egy kezdés, nem? Kegyetlen egy kezdés. Azt mondja, hogy engem nem, az egész teremtés rossz, az egész világ rossz. Elhibázott ez, Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakom itt, egymást eszik, minden egymást, ez mindenki a másikon élősködik. Hát ez a világ a halál tanyája. Mindenki máson akar meggazdagodni, mindenki a másikból akarja kiszívni a vért. És akkor mondja, hogy itt törik a földet, kizsigerelik a földet, ez egészen hatalmas nagy verseny, ezt elemzés tárgyává tettem, akkor Juhász Ferenc volt az Újírásnak a főszerkesztője, közölték is a verset, és elküldték Vörös Sándornak, és én ott leírtam a verselemzésben, hogy ez teljesen a keleti gondolkodásmód. Mert a keleti gondolkodásmód miben tér el a Bibliától és a kereszténységtől? Nagyon, nagyon fontos dologban tér el. Mert hogy úgy mondjam, a kezdő lépés az ugyanaz mind a kettőnél. A Biblia is azt mondja, hogy mondja a 90. Zsoltárban Mózes, hogy az életünk ideje 70 év, vagy ha feljebb 80 esztendő, és a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Szóval az életünk nyomor. Az életünk nyomor. leépülés, és végén a halál. De ez nem azért ilyen ez az élet, mert Isten ilyennek teremtette. Isten nem nyomorra teremtett bennünket. Nyomorra mi változtattuk az életet, hogy az Isten szándékával ellentétben beengedtük a világba a rosszat. A rossznak a követői lettünk, tehát a sátán, Jézus így mondta, hogy sátán gyermekei. Így mondta a vallási vezetőknek Jézus, ti az ördög atyától valók vagytok mindnyájan. János 8.44. Keleti vallások mit mondanak? Azt mondják, az életnyomor, ugyanazt mondja, ez a kezdődből, az életnyomor, leépülés, betegség, halál, de tudjátok miért emberek? Azért, mert már eleve ilyen. Mert jobb lett volna, hogy az élet nem is jött volna létre, jobb a tiszta léttelenség, a nirvána sokkal jobb. És tudjátok, mikor kerültök ti a nirvánába? Akkor, hogyha a földi életetekben megtanultok lemondani a létezésről. Azért kaptad az életet, hogy lemondjál a létezésről, mert a létezés, az élet az egy lefokozott valóság, a tiszta valóság, a tiszta nem lét, a nirván, az jó, ha nincs semmi, vagy nem élünk, az jó, de mivel itt élünk, anyagban is élünk, hát testben, ez borzalom. De hogyha te nagyon élni akarsz, ha nagyon élni akarsz, és nem elég ez az egy élet, hogy erről lemondjál, akkor újra fogsz majd testesülni, reinkarnáció, addig fogsz újra testesülni, ha kell 8-szor, 10-szer, 9-szer, amennyiszer csak nem tudsz lemondani a létezésről, újabb emberi gunyát öltesz, vagy lehet, hogy állatba fogsz jönni, nem tudom micsoda, ez a reinkarnáció most nagyon terjed, ugye? És mikor jutsz a nirvánába, hogyha élő állapotban azt mondod, hogy jobb nem lenni, mert a lét az fájdalom. A lét az fájdalom. Se testünk, se lelkünk nem kívánja, de ha már ezt akarjuk, hát akkor fájdalom. Ha rájössz arra, hogy jobb ebből kilépni, akkor élő, tudatos állapotban mondj nemet a létezésre. És a nirvána az időtlen, örökké való szent nem lét, a semmi maga a semmi jobb, mint a van. A van az csak probléma. Nem tudom, hogy tetszene-e érezni. És amikor másodszor megszólalhattam, Vörös Sándor nem kommentált. Utána találkoztam vele, akkor sem válaszolt erre a Hamvas Béla dologra. Harmadszor az életében akkor szólalhattam meg, amikor erről a kötetéről írtam a Szegedi Tiszatáj című folyóiratba bírálatot. Hát akkor sorra jelentek meg, nem volt év, amikor Vöröstől kötet ne jelent, minden, mondjuk ilyen kötet, hogy 111 vers, el tudják önök képzelni. Tehát Vörös volt a bestseller a 80-as években, már 70-es évek végén, 80-as évek, 111 vers. Megjelentették a szimfóniáit, nota bene, hogy a magyar költészet legnagyobb szimfóniáit Vörös írta. Csak úgy jelzem önöknek, ha nagy szimfóniát akarnak olvasni, a harmadik szimfóniáját olvassák el. Lenyűgöző. Egy előadás nem elég rá. A negyedik szimfóniának az alcíme Arany János emlékének lenyűgöző. Tehát tizenvalahány szimfóniát írt, vagy ha nem volt mi, akkor azt mondja 35 vers. Azt is kiad. Vörös Sándor 35 vers, mind elkapkodtuk, lám én is megvettem akkor ezeket a köteteket. De akkor megjelent ez a kis kötet, és elolvastam, hogy ide föltett a kötetnek a borítójára föltette az egyik versét. Nagyon leleplező vers. Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Hogy majdnem valaki lettem, kő, durva kő, hegylejtőn, jég erezetten hömpölygetett nagy erő. És végül élni derültem, láng, bőre láng, a szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Ki tetszenek ebből hallani valamit? Mert olyan játékos, olyan szép, olyan könnyed, olyan szemléletes. De mit jelent az, hogy amikor még senki se voltam? Amikor még senki se voltam. Fény, tiszta fény. A kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Amikor az ember még semmi se, senki se volt. Tehát szeretnék ilyesmit képzelni. Még senki se voltunk. Magunk voltunk a nagy semmi. Mint a fény. egy személytelen, bár éltető erő, amikor még senki se voltam, fény, tiszta fén, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Csodálatos lehetett, nem, amikor még semmi se voltam. Hogy majdnem valaki lettem. Micsoda szavak, hogy majdnem valaki. Amikor az ember megszületik, majdnem valaki. De hogy lehetne a fényhez képest hasonlítani? Mihez? Kő, durva kő. Az ember megszületik, és egy nagy probléma halmaz születik. A kő szív, bibliai fogalom is, Ezékiel könyve, Jókai kőszívű ember, onnan vette. Kő, mindannyian kőszívek vagyunk. Nagy probléma minden ember, mert mindennek képzeli magát az ember, Vörös azt mondja, majdnem valaki. Hogy majdnem valaki lettem, kő, durva kő, hegylejtőn, jég, erezetten, hömpölygetett nagy erő. Az életnek a micsoda feszítése, meg itt az emberi élet, micsoda nagy kövek szegülnek szembe, kövekkel csattannak egymáson, micsoda élet ez az emberi, és végül élni derültem, láng, bőre láng. A szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Hol van a valódi hazánk? Az űrben, semmiben. Semmiből jöttünk, semmibe megyünk. Teljesen keleti gondolatkör. Ezt a magyar költészetben, amit itt Vörös csinál, Vörös előtt egy költő merte így kimondani. Vörös Marti már pedzegette az éj monológiában, hogy a sötétből jöttünk, és a sötétbe megyünk, és ez egy persznyi lét ez a földi lét, de Vörös Marti azért még megmaradt egy keresztény gondolatkörben. Az a költő, aki azt mondta, hogy hát annál mi van a semmi ősebb, annál mi van a semmi ősebb, még nekem is ismerősebb, mert ez az élet merősebb. Aki játszott a rímekkel, a szavakkal, aki azt mondta, hogy tudjátok, mi lenne jó emberek, a semmi. Mert ami itt van, amit ti mindennek éreztek, a lét, meg a történelem, hát ez maga a borzalom. A semmi lenne a jó. Ez Kosztolányi. És Vörös Sándor az, aki az íre fölteszi a pontot, és aki ebben a kötetében, ez egyik utolsó nagy kötete, mert aztán Vörös Sándor is elérte a leépülés, tulajdonképpen egy nagyon erős depresszió végzett vele. Hihetetlenül erős depresszió. Szegény csak cigarettán élt, csak éjszaka élt. Borzalmas volt látni, nekem mondom, pár óra elég, és amikor nála voltunk a Magyar Rádióval, hogy egyszerűen a magyar nyelvnek egy ekkora nagy művésze. Belezuhant a maga választotta a gondolkodás és filozófia mélységeibe, és bár ott volt benne mindig az, hogy Istenem, Istenem, meg hogy az Isten valamiképp, hát nem tudom, hogy ismerik-e ezt a humoros versét, ne botránkozzanak meg rajta. Istent nem hiszed, gyűlölöd, unod, de nem kétkedsz a Rolls-Royce autóban, cifraronyban, ringó-ringyó popóban, terjeszt ki rájuk ateizmusod. Ő a maga számára istenkereső emberként definiálta magát. Ő a maga számára a világot úgy akarta felfogni, mint az Istennek nem a langyos pocsolyája ez a világ, amiben mi boldogságot keresünk, de annyira elvitte ez a keleti gondolkodás és ez a keleti misztika is. Szerintem, ha valaki spiritista szeánszra járt, az egész életben nem tudja elfelejteni. A spiritizmustól mindenkit óva intek, az úgy felborítja az idegrendszert, hogy én az beláthatatlan következményt sejtek ebben. Nem ezzel akarom persze magyarázni az egész Vörös Sándor költészetet, a Kései nagyversében sokat írt a depresszióról, hogy azt érzi, hogy mint egy ördögi erő beszívja magába a depresszió. Én nem tudom, hogy Vörös Sándornak az emberi pályája hol végződött, mert amikor a halálhírét bejelentették, az olyannyira emlékszem rá, mint hogyha tegnap lett volna, hogy a Kossuth Rádió déli krónikájában bejelentik, hogy Károlyi, ami ezzel fordul a magyar nemzethez, hogy Vörös Sándor hazaérkezett. Már akkor gondoltam, hogy hazaérkezett. De mi az, hogy hazaérkezett? A semmi? Vagy hova? És hogy ne gyászoljuk, mert Vörös Sándor ezt jobban várta, mint azt, ami itt volt a földi életben. Tehát nagyon megrendítő volt ezt így hallani. És utána is sokat gondolkoztam azon, hogy Vörös Sándor az egész nagy költészetében, vagy mi volt az utolsó igazi mély vallomása az emberi létezésről. És én egy 1986-ban írott versében találtam ezt meg, ezt is beválogattam ebbe a gyűjteménybe, mert ez viszont egy félelmetesen nagy vers, attól eltekintve, hogy 9 sor. De persze a nagy verseket nem rőfre mérik. Amikor tetszenek tudni, megkérdezték egyszer Pirinszkit, hogy szerinte melyik a magyar költészet legnagyobb versora. Ő azt mondta, hogy Vörös Sándor 8 sorosa. Én akkor nem ismertem, rögtön kikerestem, a Ronyszőnyeg című verses kötetnek 13. darabját jelölte meg Pirinszki, és azóta én is ezt elmondom, és meggyőződésem, hogy tényleg a magyar költészet egyik legnagyobb verse. Ez a 8-soros így hangzik, én is világot hódítani jöttem, tehát én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga, csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Spirinszki azt mondta, hogy ő ennél nagyobb magyar verset nem tud. Valóban technikailag is, költészetileg is, de amit mond még inkább, azt lehet mondani, hogy páratlan kincse a magyar irodalomnak. Mert én is világot hódítani jöttem, mindenki ezzel lép be a földre, nem? Gyerekkor, ifjúkor azt mondjuk, hogy majd én megmutatom, hogy másképp kell, én nem buta felnőttek, mit hazudoznak itt össze-vissza, meg hibát hibára halmoznak, majd én megmutatom, hogy hogy kell élni. Én is világot hódítani jöttem. És az a gyors rácsapás, amikor azt mondja, s magamat meg nem hódíthatom. Vörös Sándor ezt különben többször kifejezte, és örülök, hogy Steiner Tágota ilyen típusú verseket sokat beválogatott ebbe a gyűjteménybe. Tehát többször kifejezte azt, hogy az a nagy baja az emberiségnek, hogy mindenki a társadalmat akarja megjavítani. Mindenki át akarja szabni a társadalmat, hogy ez nem lesz így jó, majd máshogy kell, ezt kell megváltoztatni, azt kell. Tehát az ember miért nem önmagát változtatja, meg az egyetlen egy embert? Miért kell mindjárt millió embereknek megváltoztatni az életét? Amikor a magunk életét nem tudjuk megváltoztatni, akkor honnan vesszük a bátorságot, hogy azt mondjuk, hogy ennek így kell lenni, úgy kell lenni, meg az az igaz, amit én mondok. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. És micsoda nagy sor, amivel rácsap, vagy ostromolhatom nehéz kövekkel, tehát vannak emberek, akik tényleg magukat meg akarják változtatni a saját erejükből. Nem megy. Akkor is, mint a vár ostrom, hogy fölvonultatom az ágyukat, és lövöm a várat, lövöm a gyenge pontjaimat, hogy majd más ember leszek, csak ostromolhatom nehéz kövekkel. Mások meg mit csinálnak? Vagy ámíthatom és becsaphatom. Vannak emberek, akik mások akarnak lenni, ebbe erőt is fektetnek. És vannak emberek, akik hazudoznak. És azt mondják, jó vagyok így, ahogy vagyok. Nem vagyok én olyan rossz. 4 sorba benne van az egész élet. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Nyilván olyan súlyos ez a 4 sor, csodálatos technikával visszaköt az eredetihez, valaha én is úr akartam lenni, tehát ugyanazt mondja, mint az első sor, csak már valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetné. Megint ez a rácsapásos szerkezet. Nem uraknak kellene lennünk, de a gyerekeknek is, amikor az verset elemzem, mondom, gyerekek, valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetné. 2 életút van. Vagy ezt követed, vagy ezt. De jaj, szolga, csak egy van, az Isten. Spinészkinek igaza van, mert ennél világosabban megfogalmaz, hogy mi a különbség Isten meg mi köztünk. Mi nagy urak akarunk lenni, Isten pedig végtelen türelemmel szolgál, hangtalanul türelemmel szolgál. De jaj, szolga, csak egy van az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Mindenki úr akar lenni. félelmetesen tragikus, irónikus, humoros, tehát ami vörösben páratlan, hogy ezek az esztétikai vagy minőségek mind összegyűlnek. De hogy említettem önöknek, amikor keresgéltem, hogy mi Vörösnek az utolsó megszólalása, az utolsó mély megszólalása, 1986-ban találta meg 3 évvel a halála előtt, már akkor is erősen depressziós volt, de ezt a 9 sort megint csak ajánlom a figyelmükbe, az a címe, az elsüllyedt jelek. Az elsüllyedt jelek. És tessenek megfigyelni. A szél eltörli lépteim nyomát. A sár lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt, más nyom eltörli lépteim nyomát. Te Isten, ellen még több kudarc, a lehetetlen táján mit akarsz? Őrizni lépteim nyomát. Rendkívül súlyos vers. A szél eltörli lépteim nyomát, így ez mit jelent, hogy a szél eltörli lépteim nyomát? Hát sokat tartunk magunkról, de mint amikor megyünk a homokba vagy a sivatagba, megyünk, jön egy szél, és a lépteink nyomát elviszi, és semmi nem marad belőle. Magyar Televízióban elemeztem ezt a verset, kaptam rá 15-20 percet. Fönt van a Magyar Egy honlapján, és ott összefüggésbe hoztam ezt a verset Babits Mihálynak a Csak posta voltál című hatalmas versével, nagyon nagy vers, a Csak posta voltál, ami azt a kérdést veti fel, hogy mik vagyunk mi emberek itt a Földön? Milyen nyomai van annak, hogy mi egyáltalán léteztünk itt a Földön? Mit csináltunk mi itt a földi élet elég súlyos évtizedei alatt? Hagytunk magunkról valami maradandó nyomot? Ez a Csak posta voltál című Babits versnek a kérdése, ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak. Kérdezd a szőnyeget, mely dupla lépted súlyát ismeri, hogy mit hagysz neki. Tehát így kezdődik ez a vers. Milyen nyomot hagyunk itt? Előre vittük a világot egy arasszal? Tettünk valami jó dolgot? Boldogítottunk embereket? Megsegítettünk szerencsétleneket? Valóban az Isten azt mondja, hogy ezek az emberek méltók az örök életre? Mert nem hiába élték végig ezt a pár évtizedet. Mit csináltunk? Azt mondja Vörös, a szél eltörli lépteim nyomát. Ha nem a szél, a sár eltörli lépteim nyomát. Tehát ha nem a levegő, nem a szél, akkor a víz. A sár eltörli lépteim nyomát. Nem marad utánunk semmi. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Pedig mekkora csata az élet? Mi minden folyik itt egy nap során? Miféle emberi akaratok, szándékok feszülnek itt egymással? Tehát minden nap egy csata. Hát egy csatatér ez az egész világ. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Fuldokolt. Fuldoklás. Az egész élet. Fuldoklás. És jön a harmadik sor, azt mondja, más nyom eltörli lépteim nyomát. Ha nem a szél, nem a víz, akkor mások nyomulnak a helyünkbe, jön az új nemzedék, az a viszontlátásra, te öreg hülye, menjél a csodába. Ugye, tehát tetszenek látni, ilyen egyszerű dolgokban, mi minden van e mögött, tehát ilyen ismétli, mint a kalapácsütés, a szél eltörli lépteim nyomát, a sár eltörli lépteim nyomát, más nyom eltörli. Mi a csodának vagyunk? Minek születünk mi itt a világra? Van értelme a létezésünknek? Ezért most megszólítja az Istent. De nem így, hogy Istenem, nem úgy, mint Berzseny, hogy Istenkit a bölcs lángesze föl, nem él csak titkon érző keble óhajtva seg. Nem, azt mondja, te Isten arc. Mi a különbség a között? Én azt mondom, hogy Istenem, hogy azt mondja, te Isten arc. Kell-e még több kudarc? Ugye mindannyian tetszettek látni Buddha szobrot. Én nagyon sok Buddha szobrot láttam be, ne tessenek ezért megvetni engem, csak a rendszerváltás után sok előadást tartottam a Magyar Alföldön, Soltva téren, és mindenki Buddhát vásárolt. A rendszerváltás utáni magyar tragikomédiának egyik főszereplője volt a Biogiriszta, csak úgy mondom, hogy nemzetünk kis történelmében az ember, Biogiriszta, hogy aki nagy jogésztából természetesen az osztrák betétek, meg piramis játékok nyilván, az vegyen egy buddha szobrot, és mindig simogassa a hasát a buddha szobornak. Úgyhogy én fényezett buddha szobrokat láttam. Mentem, meghívtak engem különböző családi otthon, láttam, milyen fényes ez a buddhanak a pocakja. Mindig simogatták, dőlt a pénz hozzá. Tehát dőlt a pénz hozzá, mert aki először ment bele a biogirisztába, vagy aki először rohant ki Ausztriába maga 100 000 forintjával, az nyilván, hogy fél éven belül már Mercedesbe jött, de aki meg a késre kapcsolt és vitte a 100 000-ét, aztán búcsút is mondhatott neki a biogirisztának, 100 000-nek is, buthának nem maradt, továbbra is ott maradt, ők is simogatták, csak hát nekik nem termett már annyi babér. Te Isten arc, tehát ez is, hogy azt mondja Vörös, hogy most van Isten, nincs, de hogy néz Isten erre az egész komédiára, amit itt folyik? Te Isten arc, kell-e még több kudarc? Kinek kudarc ez az élet? Nekünk kudarc, vagy neki kudarc? Nekünk kudarc, vagy neki kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Mit akarsz az emberekből? Az emberekből akarsz örök életre méltó embereket formálni? Nem látod, hogy ezek az emberek, ezek a semminél is rosszabbak? Feszíti a húrt. Benne van minden ebben a sorban. Benne van egy keresztény töprengése, benne van egy keleti gondolkodás is, amiért én nagynak tartom ezt a verset, ez az utolsó sora. Itt én hinni remélem, hogy Vörös Sándor számára a kereszténység Istene felé billen a mérleg, amikor azt mondja, tehát ne tessenek elfelejteni, hogy mit mondott a vers, a szél eltörli lépteim nyomát, a sár eltörli lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Más nyom eltörli léptei nyomát. Te Isten arc, kell-e még több kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Őrizni lépteim nyomát. Ezt nagyon nagy sornak tartom, mert itt úgy érzem, hogy Vörös előtt valami megnyílt az, hogy minden embernek van egy igazi története. Mellesleg ezt Hanvas Béla is pedzegette, mert az egyik legnagyobb műve a Láthatatlan történet. Abban a művében amikor tilos volt Hanvast olvasni, a Hanvas tanítványok csempészték ki nekünk, főleg Dul Antal, aki aztán később a Hanvas életmű kiadója lett, de amikor megkaptam a szamizdat Hanvas Bélát, akkor visszavittem, mindig meg kellett mondani, hogy tetszett vagy. Azt mondtam, hogy hát ezzel nem értek egyet, akkortól fogva nem kaptam Hanvas Bélát. Látták, hogy én nem állok be, hogy a gét, tehát nem kaptam Hanvas Bélát, de azért a láthatatlan történetben azt írja Hanvas, hogy ki ismeri itt a történelmet? Az egész emberi történelem is egy rejtés számunkra, hogy itt mi történt. Mert ugye a történelem a kölcsönös meghamisítások története, ugye? A történelmet úgy meghamisítja mindenki, meg minden rezsim, meg minden ország, de az egyéni életek története és a meghamisítások története. Ki tudja, hogy itt ki volt ki, és a ki az mi volt, ezt ki tudja. És azt mondja Hanvas, hogy a láthatatlan történet az igazi történet, nem a látható, meg nem az, amit tanítanak az iskolában. Itt valaki tudja, hogy mi volt. Valaki. Ez a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram, már gyermekül vermébe ejtett, mint bölcs vadász gyönge vadat, elbocsátott, de nem felejtett, szabadon sem vagyok szabad. Nagyon nagy vers, mindig mondtam, hogy tessenek elolvasni, most újra mondom, Babits Mihálynak az Elbocsátott Vad. Az Elbocsátott Vad című hatalmas vers, nagyon nagy istenes vers. És azt mondja itt Vörös, hogy őrizni lépteim nyomát, hogy valaki megőrzi az ember emlékképét, valaki itt ebben a sok kicsinyes darutörpeharcba, kakasviadalba is belelát itt a dolgoknak a mélyére, és amit megőriz magában. Miért őriz? Hát a őrizni csak azért őriz valaki, mert szándéka van vele. Jób könyve 14. fejezete, Jób könyve 14. fejezete a Bibliának legősibb irata mondja, hogy Isten tartogatja magánál minden egyes ember emlékét. Ó, bár csak rejtegetnél magadnál, míg el nem múlik a haragod, kívánkoznál kezeidnek alkotása után. Isten minden egyes ember emlékképét megőrzi. Pontosan tudja, hogy ember mivel küszködött, mi fájt neki, mennyi szenvedése volt. Tehetett volna jobbat? Nem tehetett jobbat, mert nem engedték a körülmények. Isten nagyon kegyelmes lesz. Azért őriz mindenkit, mert Isten igazság és jog alapján vissza fogja adni az életet bizonyos embereknek az örök életre, más embereknél, akiknél szintén megőrzi az emlékképüket, ott viszont azt mondja, ez az ember nem őszintén küzdött. Ez az ember önmagának is ellensége volt, amellett, hogy másoknak ellensége. Nem tudok neki örök életet adni. Vörös számomra ezzel lép ki. Ez egyik utolsó nagy költeménye, ezzel lép ki az életből, és ezt azért tartom nagy dolognak, mert mintha az egész élet küzdelmére is azt mondaná egyszerű szavakkal, hogy ítélje meg az Isten. Ítélje meg az Isten. Nem ő akar bírája lenni önmagának, nem ő akarja ezt meg azt kijelenteni, mint egy igazi nagy költő. Nem tudom, hogy tetszen kérdeznem be a 9 sorban, mennyi feszültség van. A szél eltörli lépteim nyomát. A sár eltörli lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Más nyom eltörli lépteim nyomát. Te Isten arc, kell-e még több kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Hogy lehet, hogy Isten számára az egész világtörténelem a kudarcok sorozata, a lehetetlenségek lehetetlenségének a sorozata, de mégis Isten lesz a győztes. Mert hogy mondta Jézus, ha csak egyetlen egy ember a sok milliárd közül, ha csak egy a sok milliárd közül, aki eddig élt, elfogadta azt, hogy van értelme küzdeni, mert igenis itt nagy a tét, örök élet vagy elveszés. És küzdött őszintén, becsületesen, és elfogadta ebben a küzdelemben Isten segítségét, akkor ő őrzi léptei nyomát. Itt a világon lesajnálhatják, itt történelemkönyvekben nem fog belekerülni, egy nemzedékkel később már azt is elfelejtik, hogy volt a világon. Mert itt minden lenullázódik, itt minden megsemmisül. Minden. De egy valakinél nem. Mert egy valaki a legkisebb jó dolgot, amit szívünkből tettünk, amit nem érdekből tettünk, magáért, a szeretetért tettük, az meg fog maradni, és annak visszaadja az életet. Őrizni lépteim nyomát. Mintha ő is most jönne rá. Az egész vers úgy halad előre, hogy az ember a végsős, hogy te Isten alsz, kell-e még több, a lehetetlen táján mit akarsz? Vert helyzet. És ezután ott jön ez a sor, őrizni lépteim nyomát. Ezért nekem mindig is kedves költőm volt Vörös Sándor, amikor találkoztam vele, mindig úgy gondoltam, hogy egy kisgyerekkel találkozom. Már maga a hanghordozás ilyen, hogy kérdezzétek meg az amit. Tehát egy gyerek volt, gyerek. De hát hogyan is mondta Kassák Lajos? Nagy mondat ennek a Kassáknak, hogy a költő az az ember, aki öregként kezdi, és gyerekként végzi. Mi ugye hétköznapi emberek azok gyerekként kezdjük, nagy öregekként végezzük, nagyon bölcsek lettünk, le tudjuk söpörni a félvilágot, olyan bölcsek lettünk, de azt mondja Kassák, a költő az fordított életet él. Az a költő, aki öregként kezdi, és gyerekként végzi. Vörös Sándor egész életében gyerek maradt, ilyen szempontból. Ő a gyermekségnek ez a nagy énekese, hogy ez a gyerek kapott ilyen spiritista, meg keleti, meg hát a 20. század ezt kevés ember ússza meg, hogy okkultizmus nélkül végigélje az életet. Szóval a 20. században, minthogyha minden ember céltábla lenne, ha nem kell neked mondjuk az agykontroll, akkor jó lesz a transzcendentális meditáció. Ha nem kell neked a tenyérjóslás, jó lesz a fekete mágia? Hogyha nem kell ez, akkor jó lesz a másik? És ugye 359 ajánlatunk van. Az mind ilyen. Az mind ilyen, 359. A körnek egy fokán, a 360. fokon van egy tiszta ajánlat, hogy úgy szerette Isten a világot. Képes volt az egyszülött fiát is odaadni érte, hogy ha valaki csak úgy föltekint, és őtőle kér segítséget, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És valahogy ebben a 20. században azt gondolom, mert visszaemlékezem a 60-as, 70-es évekre, amikor az én nemzedékemnek Pirinszki, Rónai, Vörös Sándor, az olyan fáklya volt. Azt tudtuk, hogy a szociálban nem lesz sok idő és erő, de hát mindenki annak tapsolt, mint most másnak tapsolnak, amiben szintén nincs sok erő, de hát az emberek mindig valaminek tapsolnak, nem? Különösebb meggondolás nélkül. Az embereknek mondanak 2-3 hazugságot, már vert helyzetben vannak az emberek. Hogyan is mondja a Vörös híres aforizmája? Nekünk is szól, a hazugság sosincs egyedül. A hazugság sosincs egyedül. A hazugsággal mindig társul még egy csapat hazugság. És a mi nemzedékünknek azért Vörös Sándor volt az a költő, aki ha kiment mondjuk Pirinszkivel a londoni költőfesztiválra, mert ilyenekre kiengedte Acél György, mert Acél György azért tudta, hogy ezek a legnagyobb költők ilyéssel együtt. Persze, amikor Vörös Nobel-díjra terjesztették, csak megfúrták, mindenkit megfúrtak Magyarországon, akit Nobel-díjra terjesztettek, ezért lett ugye olyan Nobel-díjasunk, amikor már nem volt, a fúró már nem működött annyira, meg hát nekünk a költőink sokkal nagyobbak, mint a prózaiunk. Kertész Imre különben nagyon jó írói, nem akarom őt lebecsülni, de mink egy Kertész Imrét Babits mellé, vagy Adi mellé, most tessenek elgondolni ezt az érdekességet, hogy mink azt mondjuk, hogy volt nekünk a 20. században már Nobel-díjas időszakban, na de hát Tolstoj is élt a 20. században, és Szüli Prudom kapta a Nobel-díjat. Tetszenek ismerni, ugye? Szüli Prudom, mint Nobel-díjas, Tolstoj, aki meghatott. Tehát ennyit a díjakról, hagyjuk ezeket, ezek nem sokat jelentenek, de a mi nemzedékünknek mégis volt az a tudat, hogy van egy magyar költő, aki a nyelvvel valami olyan bájos játékossága és olyan kedvessége, olyan gyermeki kedvességgel áll elő, de ez a költő azért az elveszített napernyő, a Salve Regina, a Makruk veszése, a Józsefet eladják testvérei, ezeknek a hatalmas nagy verseknek a költője. Én, amikor megjelent a 3 veréb 6 szemmel, akkor már rosszat sejtettem. Amikor a Psziché megjelent, akkor már sírni való kedvem volt, mert ez már Vörös tehetségének egy olyan túlburjánzása, amiben én olyan túl sok értéket nem látok akkor sem, ha mind a mai napig és valóban az idők végezetéig Vörös Sándor verhetetlen marad, mert ilyet senki nem tudott megcsinálni, amit ő megcsinált ezzel. De nekem Vörös Sándor így lép ki a költészetből és az életből is. 1986 az első jelek. Valaki őrzi lépteim nyomát. Hát ez csak most ilyen ízelítőül tartottam ezt az előadást. Ha bele akarnak tekinteni, akkor van egy hüves könyvem Vörös Sándortól. Vörös Sándor köteteket egyébként antikvárokba is nehéz kapni. Ez is egy mindennél jobb lakmuszpapír. Nehéz kapni. Őt elkapkodták, újabb kiadásai meg nincsenek. Most a levelezését adják ki, vaskos kötetek, költőktől levelezés annyira nem érdekel engem, bár Vörösnek nagyon értékes levelei vannak. Én azt gondolom, hogy Vörösnek az igazi nagy költeményeit kellene kiadni, és ilyen módon Vörös Sándor még talán közel is kerülhetne az olvasókhoz. Ez már a magyar könyvkiadásnak a problémája. Nem tudom, hogy valakinek van-e kérdése Vörösről. Hát azt gondolom, hogy semmi különösebb betegség. Tehát a depresszió az leverte és lesoványította, ugye a halál pontosokat, nem meg annyit cigarettázott, hogy lehet, hogy valami tüdő probléma is volt, de nem volt neki. Tehát ő abba hagyta az ivást, tehát ahogy megnősült, abba hagyta az ivást, erősen ráfeküdt a munkára, és ahol megjelent a feleségével, ott mindig valami eseményt tudott produkálni, akár csak egy mondatával. Nehéz volt a helyzet, mert tessenek meggondolni, hogy élt Illyés Gyula. és nagyon nagy költő. Nagyon nagy költő. De a költészetben azért Vörös egy kicsit nagyobb. Éltek olyanok, mint Vas István, Pilinszky, stb. Senki nem volt rá igazán irigy, mert mindenkin segített. Én egyszer az Írószövetségben voltam, Kerényi Grácia ült mellettem, aki Kerényi Károly ókortudós lánya volt, és szorongatta egy kötetét, ott adta el nekem, ott régen így ilyen szamizdat költék ott, hogy mit tudom én, 225 forint, kivettem 225 forint, azt mondja, a Sanyika adott rá pénzt. Vörös Sanyika volt, a Sanyika volt egy ilyen jótét lélek, aki mindenkin segített, tehát aki soha senkit nem küldött, tényleg mindenkin segített. Persze, hát ők egyedül éltek, nem volt nagy család, és hát egyre több pénzt kapott az 50-es években nehéz sorban, mert nem publikálhatott vagy 10 évig. Nem tartozott bele ugye a szocialista realizmus, és se a Rákos, és se a korai Kádár rendszer. Szóval jött Acél György, felismerte, hogy Vörös Sándort kár félreállítani Pilinszkyvel együtt, kezdték kiadni a köteteit, és akkor aztán Vörös Sándor, hát a pesti Ferenchegy az a Rózsadomnak a legértékesebb része, egy óriási palotát építettek, és hát ott éltek. De azt tudom mondani, hogy egyszerű ember maradt, a megszólalásaira mindig kíváncsiak voltunk, de az utóbbi 4-5 évben lehetett látni már, hogy ő mondta, mint a penészbe hálóz a depresszió. És akkor már ment szét, akkor már írt olyan dolgokat is, amik hát nem annyira költői dolgok, de azért ebben a kötetében, amit én hát próbáltam elemezni a Tiszatájban, azért vannak olyan versek, például van egy olyan vers, aminek minden kijelentése ismétlés, és az ismétlésből él meg a vers, tehát ez is egy félelmetes dolog, hogy egy olyan verset írni, hogy minden panelja ismétlődik, de ha befejezésül egy nagyon egyszerű verset választhatnék, mert minden regiszteren játszik, 5 manuálos orgona Vörös Sándor, és hogyha azt idézem önöknek, hogy Grékó példázata a géniuszról. Egyedül ballagok éjben, sötétben, mécset gyújt valaki a messzeségben, falusi házában kanócot égett, mely alig fényli be a szoba mélyet. Fél homályban tesz-vesz a mécs gazdája, épp csak semminél több pislogó lángja. De a vándoroknak vezérlő fényjel mérföldekre látszik, ha vak az éjjel. Csillogása jelzi falum irányát, mint hatalmas mágia az éjszakán át. Visszavágyódás a szülőföldre, a faluba, a régi gyermekkorba. Ez El Grékó példázata a géniuszról. De csodálatosak a kis versé, ne tessenek elfelejteni, a legtöbb egysoros verset Vörös Sándor írta. A legrövidebb verset ő írta. Tojás, éj. Nem hé, tojás, éj. Vajúdik a sírásó felesége. Istent látjuk, mint saját szemünket. Istent látjuk, mint saját szemünket. Ebből van mint egy 101 sorosa. A legnagyobb két sorosokat, négy sorosokat is ő írta. Erdő mélyén 3 ház. Fegyház, kórház, hullaház. Mindben van egy-egy kedvesem. Csak velem nincs senki sem. Ugye? Tehát az ilyen finom, ilyen Arany Jánosi, mély humorú dolgokat. Egyiket kórházba juttattam, másikat fegyházba juttattam, harmadikat már a hullaházba sikerült eljuttatni, tehát nincs velem senki. Ugye az ember, aki mindig panaszkodik, ugye a jóságról is milyen verset ír, hogy hát az a jóság, hogy mindenki jót akar. De hát miért van ennyi rossz? Hát mindenki jót akar. Tehát Vörös Sándor nagyon, tehát 5 manuálos orgona mindenféle regiszteren játszik. Páratlan katedrálisba lép valaki. Én csak jeleztem azt, hogy itt a katedrálisban azért egy Barlám és Jozafát is ott van, tetszik meg tudni, hogy Buddha is a keresztény szentek sorába emelkedett. Ez a Barlám és Jozafát története. A középkorban nem vették észre, hogy egy buddhista legendát tettek középkorival, ezt Katona Lajos mutatta ki. Annyira összekeveredtek a vallások, tényleg menny, gyümölcs és pokol, tojás, paradicsomos rántottát csinált, és még ezt is látta ez a Vörös Sándor. Más kérdés. Rónai Györgynek írta a 60. születésnapjár, hogy a 60 év, mit mindketten megértünk, nem jelenti azt, hogy már mindent megértünk, sem azt, hogy mindent megértünk, csak egy-két garast talán megértünk. Ugye ilyenre Arany János volt utoljára, tehát az, hogy a magyar szavakban, a magyar kifejezésekben ez a sok értelműség, tehát ez is Vörösnek a sajátossága. Hát ő a legfőbb csoda gyerekünk, és őtőle kiszámíthatatlan meglepetéseket kaptunk. Ez Babicsnak a szava teljesedett. A csönd az méltó a költészethez. Köszönöm szépen!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedves hallgatóim, mindenkit szeretettel köszöntök, és akkor az utolsó előadásunkat stílszerűen egy versmondással kezdjük, mert azért egy verset többféle tolmácsolásban meghallgatni, ez nagy figyelmet kíván, de aki most előadja Iyés Gyula Bartók című versét, a maga korában a legnagyobb magyar versmondó volt, a versmondásról külön könyvet is írt, Gáti József a versmondás. Én még hallhattam őt, és találkozhattam vele, és soha nem felejtem el, amikor a Zeneakadémián egyvégtében és fejből, ó mi ritkaság ma a sugógépek világában, elmondta Babits Mihály Jónás könyvét és Jónás imáját. Tehát az első tolmácsolás és egy 1965-ös tónus tetszenek most meghallgatni, ez ugyebár 50 év. 50 évvel ezelőtt így beszéltek a színészeink, azután, hogy Iyés 1955-ben írta meg ezt a versét. Tehát a vers a Bartók 1955-ös, az első elmondás most Gáti Józseftől 1965-ből.
1: Iyés Gyula Bartók. Hang zavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár fölcsattanó szitok szavát, fűrész fogak közé szorult a reszelő sikongató jaját tanulja egedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bealanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben.

0: Han zavar, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van. Van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait, bár a zongoras a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallani a lépnek a maga zor igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zaj zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a mi jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a világ, belevész a világ, ha nem, a nép szólal újra, fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt, hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy éppen mélység még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki, léha vigaszt húz a fülembe, anyánk a halott, a búcsúzott Netszerkovic zengje, hazák vesztek el, kimeri siratni verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj szigorú, szilaj agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni, s élni, s jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni, úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a fölgeteg, s majd szidjanak, nem segítettetek. De megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt, te bennünket növesztel azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, bemás beszédez, emberi, nem hamis, a joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönök érte az erőért, a győzelem veréshez a poklon is. Ím a vég, mely előre visz, ím a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja, ím a nagy lélek válasza létre s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie, mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso kétorjú hajadonai, hatlábú ménynyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stár, az nem is lehet már csak zene. Zene, zene olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpár, zene csak. Zene csak zene, a bányamé ős evével tele, a nép jövő dalával álmodós diadalra ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön, káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj. S bekülönös, beüdvös írtatsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideget húrjaival.
1: Hat ma is. Kedves hallgatók, nem véletlenül mondja itt Té és Gyula, hogy hírhedett zenészről beszél, mert egy magyar versolvasó fülnek ez a hírhedett, ez kit idéz fel? Hírhedett zenésze a világnak, bárhova juss mindig hűrokon, van-e hangod a hazának a velőket rázó húrokon? Ez Vörös Marti Liszt Ferenchez című nagy versének a kezdete. Így és tudatosan összegző költő és a legnagyobb magyar költőelődökre rájátszó költő. Ő az, aki a legszebb könyvet írta Petőfi Sándorról. Ajánlom mindenkinek elolvasni, ha még nem olvasta el. Petőfiről részletesebb, mélyebb elemzést irodalomtörténés sem írt. Horváth János nekifogott, de közel sem sikerült annyira, mint Iésnek a 30-as évekből származó Petőfi Sándora, vagy Arany János. Hadd idézzem fel Iésről szólva, hogy Arany Jánosnak mit köszönhet. Elmondja Iés egyik írásában, hogy ő, aki hát Rácegres pusztán Tolna megyei cselédek, a puszták népe leszármazottaként született, 8 osztályt 6 helyen végzett. Borzalmas iskoláztatás volt ez, és a végén a kegyelemdöfés, hogy Budapestre kerül iskolába. És kezébe adja egy irodalom tanára Toldit. És lelkesen beszél arról, hogy ez a Toldi milyen nagy mű. Iésnek nincs meg a Toldi, szegények csak a pattársától kölcsönzi el. Aztán utána azt mondja, úgy olvassa, hogy minden órán csak a Toldit olvasom, hogy leteszem, és nézek a tanára, de közben, amikor a tanár nem nézi, mindig a Toldit olvasom. És akkor megfordult bennem a világ, nem csak az eszemmel értettem, de a zsigereimmel, mindennel, az ösztöneimmel, hogy miért is születünk erre a földre. Ezt Arany János nyitotta ki előttem, hogy miért van ember a földön, miért születünk erre a földre. Hát azért, hogy megváltozzunk és jók legyünk. Mindenkinek fölhívom egyébként a figyelmét, hogy így és itt egy kis írásában annyira rátapint a Toldinak a lényegére, amit megint csak nem tanítanak az iskolában, bár lehetne. Hát miről szól a Toldi? Hogy egy indulatos emberből hogyan lesz együttérző és mások fájdalmában résztvevő ember. Ez az európai költészet is így kezdődik, mert Homérosz az Iliászt is ennek jegyében írta meg, hogy hogyan lesz egy indulatos Achilleusból egy az ellenfele édesapjával együtt érző ember. Tehát ez az egész ember élet, hogy megjobbulni. Hogy mondta ezt Vörös Marti? Mit ilt jobbakká válnotok? Ugye a híres Vörös Marti nagy, mit ilt jobbakká válnotok? Na de ezt írta meg Arany is, mert a 19. század elején valahogy az emberi gondolkodás még erre állt rá, és főleg a művészet, hogyha ide születünk a világra, akkor valami célja van az életünknek, és az életünk célja az, hogy jellemet növesszünk, hogy emberek legyünk. Hogy mondja Arany máshol, hogy a legnagyobb cél pedig a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. És így és ezt ragadja meg. De amikor Budapestre kerültem, és ott bekerültem egy belvárosi, talán 7. kerületi iskolába, és ott ismét előkerül a Toldi, és azt mondják a diákok, ja, hát elolvastuk ez a cselekmény, meg ez, hát, és rohannak már ki, és mint egy megtanulandó tananyagról emlékeznek meg, akkor összedől benne a világ, és azt mondja, és hát az embereknek ennyi a legnagyobb mű, ő úgy veszi a Toldit, mint egy Bibliát. Ő a Bibliához, bár katolikus és református ősökre tekintetett vissza, a kezdetétől nagy ellenérzéssel viselkedett, egyáltalán minden vallás iránt, ezt a haláláig nem vetette le Iés. Ugye 1902-ben született, 1983-ban halt meg, 81 évet élt, a haláláig nem vetette le ezt az ellenérzést, és ahol csak szerét ejtette verseiben, nyilatkozataiban, mindig is azt mondta, hogy ő az Istenben nem hisz, mert ha az Isten lenne, akkor nem ilyen lenne a világ. Hogyha az Isten lenne, akkor az emberek se ilyenek lennének, hanem akkor az emberek jóra törekvő emberek lennének, most pedig az emberek olyanok, hogy minden pillanatban félni kell attól, hogy az egész civilizációt elpusztítják. Ne felejtsük el, hogy ezt az érzését Illés egy az ember tragédiához hasonló nagy műbe transzponálta. Nem tudom, hogy ez ismerőseit szólnak Miskolcon, mert nagyon messze van az a hely, az a falusi hely, Somogyjád, ahol egy művelődési könyvtár igazgatójának és egy művelődési ház igazgatójának eszébe jutott a 60-as években, egész pontosan 1966-67-ben, hogy megkérje Illés Gyulát, hogy írjon egy az ember tragédiájához hasonló nagy művet, de amit falusi gyerekek is elő tudnak adni. És ebből született meg ez a nagy mű, amit az első között legyenek kedvesek Illés művei közül elolvasni, ez az Éden elvesztése. Az Éden elvesztése. Ugye ez arról szól, hogy az emberiség itt van az atomhalál fenyegető árnyékában. Valóban a hideg háború, ugye a második világháború után annyira kiterjedt, hogy a 60-as évek tulajdonképpen elmentek ezzel, ugye kubai válság, az oroszok, amerikaiak rettentő szembeállása. Az egész világ attól félt, Szent Györgyi Albert is ki is fejezte egyik nyilatkozatában, hogy majd egy új megnyom egy gombot, és az a gomb, ami egy atombombához vezető zsinór végén áll, levegőbe fogja röpíteni a földet. Döbbenetes nagy lírai oratórium ez, mondom, mint az ember tragédiája, csak nem annyira kiterjed, de olyan sokféle anyagból van összeszerkesztve ez az Éden elvesztése, a kezdetet Celánói Tamásnak a híres Dies Iréjére való rájátszással kezdődik, amit Illés mestere Babits olyan lenyűgözően fordított. Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum sibilla. Ez a latin kezdet, és ez magyarul Babits ezt így szólaltatja meg. Ama nap a harag napja, e világot lángba dobja. Dávid és Szibilla mondja, mi írtóztató fog az lenni, ha a bíró el fog jönni, mindent híven számba venni. Ez egy középkori versezet, egy középkori mű, amelyet tulajdonképpen egy ferences szerzetes írt, tehát egy olyan ferences barát, aki a 13.-14. században érezte azt, hogy a világ vége közelít, mert az emberiség akkor is egy olyan holtpontra jutott, amelynek során mindenkinek ez volt az érzés, hogy most fogják a világot elpusztítani. Ez nagyon sokszori érzés volt, és Illés például nagyon is szívén viselte ezt az érzést, mert ő, aki a tanyasi világból jött, aki megjárta Párizs, Budapest után Párizst is, visszajött, különböző mozgalmakban vett részt, forradalmi mozgalmakban is, Moszkvába is őt küldték ki, ugye József Attila helyett, ez volt az oka, egyik oka például az összezördülésüknek, nem csak az udvarlás, hanem egy ilyen politikai ok is. A 30-as, 40-es években a legkeményebb nehézségeket viselte el, és néhány évvel ezelőtt jelent meg egy könyv, immár Illés Gyulának az unokája adta ki, Kodolányi Judit, hogy Illés mérhetetlen életművéből például kinagyítja az 1941-44 közötti levelezését, hogy Illés mi mindent tett meg azért, hogy a nyugat, ami megszűnt, Babits halálával ugye 41-ben megszűnt a nyugat, hogy legyen folytatása, ez lett a magyar csillag. És Illésnek az egész pályája, ami Vörösmarty Petőfi arany pályáját összegzés kottázza le, mert ő ugyanúgy szólt az egyes emberek nevében, ugyanúgy szólt a magyarság nevében, és ugyanúgy szólt az európaiság és az egész emberiség nevében is, tehát a legösszetettebb költőnkről van szó. Az egyik legszerteágazóbban gondolkodó, legösszetettebben megnyilatkozó költőnkről van szó. hogy most még egyszer majd meghallgatjuk a verset Pap Zoltán előadásában, 20 évvel később, 1985-ben mondja ezt a verset. Tessenek most figyelni az első hallgatás után a következőkre. Ijésben van valami hatalmas áradás. A megszólalásnak, a mondásnak, a költői beszédnek egy hatalmas áradása. Persze ő több nyelven olvasott, legfőképpen franciául, amit Párizsban személyesen tanult meg, de németül, szláv nyelvekből is, oroszból is fordított, más nyelvekből is, és a görög-latin költészet is közel állt hozzá, tehát óriási a műfordítói tevékenysége is. Ez az áradó versbeszéde és a folytonos közbeékelései, a kérdései, a nagy retorikai vértezet, ahogy kijön a háttérből, és mint egy a nemzet elé áll. Ilyen költőnk a 20. században nem volt. Azt szokták mondani, hogy idejét múlt jelenség, néptribún. Hát ez már lejárt ennek a csillagzata, nem lehet már úgy megszólítani az embereket, mint Petőfi idejében lehetett, de így és ebben nem nyugszik bele, mert hány szállóigévé vált sorban ebben a költeményben, növeli ki, elfödi a bajt. Ez a legfontosabb. Növeli ki, elfödi a bajt. Ki kell mondani a dolgokat, és a költőktől ezt várják. Egyik prózaírásában azt mondja Iés, a költőktől az emberek őszintességet, mélységet és önmagukkal való azonosságot várnak. Főleg Magyarországon, mert Magyarországnak a legfontosabb költője Petőfi. És az olyan magasra állította a mércét, tiszta versbeszédben, őszintességben, egyenességben, de abban is, hogy a gondolat és a tett mindig egy nála. Tehát nálunk a költőktől nagyon sokat várnak. És Iés igyekezett megfelelni ennek a szerepnek. Igyekezett megfelelni akkor, amikor a 20-as, 30-as években Babits körül már a nagy verselők egész raja mozgott, legfőbb tanítványa Babitsnak mégiscsak Szabó Lőrinc volt, akiről a múlt alkalommal emlékeztem meg. De Iés, hogy berobban, és ugye Babitsnak pátriájából való, hát Babits szekszárdi, Iés alig pár kilométerre onnan születik Rácegres pusztán, tehát Babits is atyai bizalmába fogadja, teljes melszélességgel támogatja, és a puszták népe megjelenésekor lelkesült kritikát ír, mert valóban ami Iés kezéből kikerül, akár versben, akár prózában, akár drámában, olyan hatalmas dolgok kerülnek ki, mint a puszták népe. Na, az Éden elvesztése után ez a második, amit a tisztelt hallgatók figyelmébe ajánlok, hogy a puszták népét ne hagyják ki, azt nem egyszer, többször kell elolvasni, mert a társadalom szegény mély rétegeiből az az affet mondó ember. Ugye a híres jelenet, amikor azt mondják neki az irodalom órán, hogy fölírtad az F betűt, de akkor mondd ki, mondja, hogy áf. Az nem áf, az F. Igen, áf. Tehát a megrázó dolog, a tájnyelv, az alulról jött ember, és ezt az idős koráig megőrizte, hogy ül ott a tihanyi nyaralójában, hogy jön hozzá szintén az egyszerű Borsos Miklós, akivel, mint szobrásszal a legjobb barátságban voltak, az egyszerű parasztember, az egyszerű vidéki ember, a nincstelenek nevében szóló ember. Igen, ő a 20. század Petőfia akart lenni, mert növeli ki, elfödi a bajt, és ki kell mondani a bajt, hogy a bajt lehessen gyógyítani, ki kell mondani a szörnyűséget, hogy föl lehessen oldani valami művészi szépségben, és idejét múltán lehessen tenni az emlékezésben, ezért ne tessenek haragudni, de többször hallgassuk meg a verset, ízlelgessük. Ez az íjési retorika, ez köszön vissza a Ditirambus a nőkhöz című versében, ez köszön vissza a Reformáció genfi emlékműve előtt című versében, de számtalan nagy versében, nagy lélegzetű versében ez köszön vissza. Kodály ünnepélyére is írt hatalmas verset, de most próbáljunk egy versen keresztül belépni ennek a költőnek a költői világába, de egyben gondolkodás módjába is, és az Istenhez és a Bibliához való kapcsolatába is. Tehát következik Pap Zoltán 1985-ös tolmácsolása.
0: Iésből
2: Bartók. Hangzavart. Azt, ha meg igaz, ami nekünk igaz. Azt. Földre húlt pohár, fölcsattanó szitok szavát. Fűrész fog a közé szorult reszelő sikongatója, ját tanulja hegedűs éneklő gége. Ne legyen béke. Ne legyen terjű a bearanyozott, a fennem finom, elzárt zeneteremben. Még nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart. Azt, ha meg igaz, ami nekünk igaz, hogy van, van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, stőnek szitok változatait vár, a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatítsuk valami a lépnek a maga szort igazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált, harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szólal újra, fölségesen. Szikár szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéről, ahová leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hangtölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a búcsúzót ne kupléddal zengje, hazát vesztek el, kimer is jatni feltűfutamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni, s élni. S jogunk van, hisz halandós életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgy sem tudhatunk, mert növeli ki, elfedi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgetes, majd szidjanak, nem segítettetek, de megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett. A jót, a rosszat, az erényt, a bűnt, te bennünket növesztel azzal, mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ezt igaztal. De más beszédez. Emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte. Az erőért a győzelemveréshez a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válaszol létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két orrú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó. S hát az nem is lehet már, csak zene, zene, zene! Olyan, mint a tiétek példamutató nagy ikerpár. Zene csak, zene csak, zene! A bánya mély őserével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtönfalát is földig romboló, az ígért üveg itt a földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghalóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikál ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol baj, s bekülönös, beüdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szív némaságra születtünk, kizenged ideget húrjaival.
1: Azért nagy dolog az interpretáció, nem? Olyan, mintha Egy másik verset hallottunk volna. 20 év telik el, a versmondók már visszafognak egy kicsit a hangerőből, kicsit elmélyültebbek, kicsit meditatívabbak. Pap Zoltánt egyébként még ismertem, az én előadásomon is mondott verset, és kaptam tőle ajándékben nyakkendőt. Amit nem ő adott, hanem az édesanyja küldött nekem, de azt azóta is őrzöm. Egyébként ez a felvétel, amiből most bejátszom önöknek az előadásokat, ez megjelent, és meg is vásárolható CD-n is, és hangkazettán is. Varietas Delectat címre hallgat, a változatosság gyönyörködtet. I és verse 5 előadásban, és Pilinszky Apokrif című verse 4 előadásban. Érdemes megvenni és ízlelgetni. De hogy visszatérjek I ésre, és I és életéből sok érdekes mozzanatnak is személyes fültanúja voltam, mert hát ugye egyenlő korban értünk, tehát 83-ban én már a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam, és ott mindig híre ment annak, hogy I és mit csinál. Mert például I és mit csinált. Meghívták egy fogadásra, és ott volt a nagy külföldi írósereg, a hazai párt, korifeusok és sok mindenki más. És I és elé is oda tettek egy pohár vizet, talán ásványvizet, nyúlt a zsebébe és kifizette 1 forint 40. Szívták a fogukat a magyarjaink, hogy hát milyen ez az I és. Máskor meghívták újabb fogadásra, jött a feleségével, várni kellett a vacsorára, I és megböki a feleségét, te anyu, otthon nincs nekünk rendes hagymánk, kenyerünk, kolbászunk, hát akkor menjünk haza, hazamentek. I és meghívták a pártközpontba, mert ugye Kádár János kitüntette őt rokonszenvével, egymástól nem messze laktak egyébként a Rózsadombon, néha átjártak egymáshoz is, és szó került az erdélyi állapotokra, hogy Erdélyben a magyarokat hogy elnyomják, és mi van, mi nincs Erdélyben, és megkérdezik I és, hogy mi a megoldás. Egy szóban összegezte, bevonulni. Na hát ezek úgy hírüket vették, hogy ezek nagyon híres adomák voltak I.S.-ről, aki azért gondoljuk meg, hogy a Horthy korszakot átélte, a Rákosi korszakot, ugye egy mondat a zsarnokságról. De azért hadd mondjuk el, hogy I.S. is írt dicsőítő verset. Igaz, hogy nem közlik azóta, az újholdas nemzedék Nemes Nagy Ágnes és társaist örökre felrótták I.S.-nek, de I és lavírozott, és amikor jött a Kádár korszak, akkor úgy érezte, hogy ennek a lavírozásnak van értelme, mert hát az Éden elvesztése is, hogyha eszmetörténetileg kellene valahogy értékelnem, akkor azt mondanám, hogy valahol a hazafias népfront tájékán köt ki. Hogy fogjunk össze, egyenként fogjunk össze, ne engedjük, hogy a diktátorok lenyomják a világot, hanem a hétköznapi életben egyenként fogjunk össze, ha beismerünk valami igazat, egy lépcsőfok. Ha beismerünk valami hazugot, egy lépcsőfok. Ha önmagunknak ellent mondunk, 3 lépcsőfok. Ha beismerünk egy nagy szamárságunkat, 5 lépcsőfok. És így mondja a lépcsőfokokat az Éden elvesztése végén, és valami egészen csodálatos költőiséggel mondja, hogy mindig alulról jönnek a nagy dolgok. Nem is tudja, de Jézus szavait ismerti, amikor Jézus azt mondja, hogy olyanok legyetek, mint a kis kovász, vagy a kis só. Mindig alulról jönnek a nagy dolgok, és az egyes embereken fordul meg a világ, és ha minden egyes ember hozzáadja a maga részét a világhoz, akkor talán ez a világ elkerüli az atomkatasztrófát. De hogy említettem önöknek, én I.S.-t abban az időben nem szerettem. Azért nem szerettem, mert azt láttam, hogy megalkuvó. Mert a rendszerrel kiegyezik, mert a Kádár Jánossal parolázik és kocint. Egy elnyomó gépezetnek költői támasza. Aztán megjelent a Fekete-Fehér című kötete. 1960-as évekbeli kötet. I.S. szinte 2-3 évenként adott ki köteteket. És ebben a versben olvasom a címadó Fekete-Fehér című verset, Borsos Miklós egy grafikát is mellékel hozzá, maga a vers rövid, így hangzik. Utálom persze, hogy amire tegnap azt mondtam, hogy fekete, ma azt mondom fehér. Mondom, jaj, de jó, hát akkor utálja önmagát, mert egyszer feketét mond, egyszer fehéret mond. Utálom persze, hogy amire tegnap azt mondtam, hogy fekete, ma azt mondom fehér. Undorító köpönyekcsere. Nagyon sokan mondták ott a munkatárs, ez az ilyes köpönyek forgató. Ez az ilyes soha nem mer egyenesen beszélni, mert félti. Mit félt? Akkoriban rebesgették, hogy Nobel-díjra jelölték, rebesgették, hogy mégis ő a nemzet első számú költője. Hát ott van persze nyomában Pirinszki, Juhász Ferenc, Vasis, de mégis hát ilyes, ugye ilyes, főleg azóta, hogy Szabó Lőrinc az 50-es évek végén meghalt, hát ilyes volt a nagy pátriárk, akkor már ugye 60-70 évesen, olyan volt, mint a Victor Hugo a franciáknak a múlt század, hogy ilyesre figyel a nemzet. Undorító köpönyek, tehát azt mondja, hogy fekete-fehér, mondjuk ki, hogy fekete-fehér. Hajam, a tegnap még fekete, ide néz, fehér. Na most a versbe egy nagy váltás. Hajam, mely tegnap még fekete, ide néz, fehér. Ki veled így beszél, ki velem így beszél, vele beszél. Dölt betűvel szedő, hogy vele. Ki ez a vele? Ki csinálja ezt, hogy... Amikor megöregedett, mondott Aisz Kűloszi átkot arra, aki tette, hogy az embernek így meg kell öregedni. Kitől idézem, sorozatunk egyik fő témája volt. Hol vagytok szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot, s hol vagy te csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől, s hol vagy te mellemnek oly irtózatos dalolása. S ki tette, hogy az embernek így meg kell öreg? Ez Füst Milán. A hitét veszített Füst Milán mellé sorakozik a hitre, talán soha így nem jutott Ijés Gyula, aki azt mondja, hogy igen, feketén-fehéren kellene beszélni, mintha ismerné azt, hogy Jézus mondott olyasmit a hegyi beszédben, hogy szavatok legyen igen-igen, vagy nem-nem, ami ezen felül van, a gonosztól van. Na de hát én is undorító köpenyek cserének tartom. Na de hát látod, hogy tegnap még fekete volt a haja, most meg fehér. Ki velem így beszél, vele beszél, hogy szótartás, meg becsület, hogy szótartás, meg becsület, vagy számolt, ha tudod, hány okmány levelet szaggat szét, micsoda név hitelével, s dob a szél seprűinek, odanéz, csak egyetlen egy fáról, csak egyetlen egy év. Akkor miről szól ez a vers? Hogy van fekete és fehér, és még sincs fekete és fehér. De ha lenne fekete és fehér, akkor vele perelj az Istennel. Na de az Isten halott. Nietzsche kimondta, hogy az Isten halott. Ebben osztozik az elmúlt évszázad értelmisége, főleg a költői értelmiség. És így is besorakozik ebbe, amit ajánlok önöknek egy következő olvasmányul. Emlékszem, mert én is bejártam a Vigília szerkesztőségébe, Rónai Györgynek voltam ilyen korrektor félesége, mint fiatal kis egyetemista, és akkor készített riportot Hegyi Béla Ijés Gyulával. Ez a beszélgetés megjelent Hegyi Bélának a tanulmány köteteiben, érdemes elolvasni, hogy Ijés a 70-es évek végén mit mondott Istenről. Azt mondja Ijés ebben a beszélgetésben, hogy hát lehet, hogy van Isten. Mert jól mondta ezt Aquinoi Tamás is, tehát Spinoza is, mindegy, hogy katolikus vagy zsidó, mindegyik azt mondta, hogy ha van Isten, az causa sui, az önmagának oka. Van valaki, aki kívül áll mindenen, önmagának oka, aki nem teremtmény, hanem teremtő. Na de nem értem, egy sor dolgot nem értek tőle. Miért ilyen a világ? Miért van rossz? És ami a Bartókban is följajdul, hogy a népet miért nyomják mindig le, tehát teljesen igazán egyébként Ijésnek, mert hogyha történész lennék, akkor én csak nem is egy könyvet, egy rövid tanulmányt írnék erről, hogy akik alul vannak, azokat mindig elnyomják. Ez az egész emberi történelem. Nem kell kozmetikázni, most ez rabszolgatartás, vagy hűbériség, vagy kapitalizmus, vagy ki tudja mi. Akik alul vannak, kegyetlenül elnyomják. Ez jajong fel a Bartókban is, hogy miért nem veszik ember számba az embereket. És ha Bartókot támadják, hogy érthetetlen, meg hangzavar, tehát nekünk hangzavar. Tehát ez a vigaszunk, hogy legalább valaki, ha hangzavart is ad, de nem hazudik. Még mindig jobb a hangzavar, mint a hazug, miket mond, hogy ne Berkeley zene, meg ne ez és ez az operett zeneszerző, ugye a fennen ragyogó csillárok, ugye előttünk van a Zeneakadémia, vagy az Operaház, vagy az Operett Színház, hogy beül a pesti értelmiség, vagy a mindenkori magyar színház látogató közönség, és néhány órára a hazugságok paradicsomában elfelejti az életet, és utána meg kijön ezekből a nagy termekből, és újra robotol, és hazudik, és minden, hát akkor inkább már hangzavart, akkor inkább már valaki ébressze föl az embereket. Na hát most egy olyan színész következik, aki föl szokta ébreszteni, ez Bessenyei Ferenc. Bessenyei Ferenc mindig fölébresztettem mindenféle szerepében, de fölhívom az önök figyelmét egy különleges felvételére, melyik költőt tudta ő nagyon jól mondani. És egy külön lemeze is megjelent róla, azt legyenek kedvesek meghallgatni, mert ahhoz a költőhöz Bessenyei Ferenc versmondása a kulcs. Ez Vörös Marti Mihály. Érdekes, hogy Vörös Marti Mihályt olyan kevesen tudnak jól mondani. Bessenyei Ferenc egy külön lemez jelentetett meg a 70-es, 80-as évek fordulóján, és most ő következik a Bartókkal. Föl fogunk ébredni, hogy elaludtunk.
0: Illyés Gyula, Bartók. Hangzavar? Azt, ha nekik az, ami nekünk igaz, azt, földre hullt pohár fölcsattanó szitok szavát, fűrész fogak közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja egerünk, s éneklő kérje, ne legyen béke, ne legyen terű, a bearanyozott, a fennem finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívedre. Hangzavar! Azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad, egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait vár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallania a lépnek a maga zordigazát, mert éppen hangzavar, e pokolzza egy zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken áll a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazít, vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szólal újra, fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társaid közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelkedéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység, még szűk bányatorba hangtölcsérén átküldted a sikolt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léva vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a búcsúzók ne kuplé zenezengje, hazánk vesztek el, kimeri siratni verpli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész? Te szólaj, szigorú szilaj, agresszív nagyzenész, hogy mégis okunk van remélni és élni, s jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakadt szemmel tartsanak, ha pusztít a földetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetek, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt, te bennünket növeszted azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez,
3: Ez vigasztal. Demás beszéd ez. Emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordakhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért, a győzelem veréshez a poklon is. Ím a vég, amely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie, mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két orrú hajadonai, hatlábú ményei tudták volna csak eljajongani, vártatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán az nem is lehet már, csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek, példamutató nagy ikerpár. Zene csak, zene csak, zene, a bályamé őshevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtönfalát is földig romboló, az ígért üdvért, itt e földön tárolással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikát ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj. S bekülönös, beüdvös írtatsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideget hurjaival.
1: Kedves hallgatók, persze itt van ez a nép, amire így és állandóan hivatkozik, de hol a nép? De ki a nép? Petőfi és Arany Ajkán ez még annyira természetes volt. Nemrég megjelent egy amerikai történésznek a könyve, amely arról szól, hogy ilyen, hogy nép, de már ilyen, hogy nemzet, ez már nem létezik. A fogyasztói társadalmak korában csak fogyasztók vannak. Hol van itt a nép? Népnek, nemzetnek azt szoktuk nevezni, akinek van egy közös kulturális öröksége, aki vigyáz az anyanyelvére, aki a kultúráját fölemeli. Ugye a romantika korában azt mondták, hogy a magyarság azért fog kihalni, Herder híres jóslata szerint, mert nem ügyel a múltjára, nem gyűjti össze a népzenéjét, a népmondáit, a népmeséit. Tehát a németek már a Grimmekkel régen összegyűjtötték, meg az angolok, meg a franciák mind előre járnak, ezek fönn fognak maradni, de ezek a kis kelet-európai népek, ezek csak azzal törődnek, hogy egyenek, igyanak, duhajkodjanak, ezeknek nincs igazán kultúrájuk, mondja Herder, és ugye Vörösmarty korában ezért féltek a nemzethaláltól, ezért írta Vörösmarty a Szózatot, az Emberek című versét, mert féltek abból, hogy pusztán a magyar nép, mint nép ki fog veszni, mert nem, az emberi élet magasabb értékeit nem tiszteli. Mert csak az, amit Babits mondott a századfordulóról, hogy nálunk a nóta és a frázis járja. Vagyis az ivászat és a politika. Nóta és a frázis. Sokat isznak, nagyokat mondanak, és ezért nem mennek előre, hanem mindig hátrára szólnak. Ez az, amit Petőfi is már felrót, hogy élt egy nép a Tisza táján, századokig lomhán gyáván, hogy a lomhaság, a gyávaság, a lustaság, a félénkség, ez itt a kelet-európai kisnépek, és köztük a magyarnak a sajátja. És ennek a jegyében szólal fel most így, és hogy ne tapossátok a népet, hagyjátok a népet, mint a két világháború közötti falukutató mozgalom, ugye Veres Péterrel, Féja Gézával és másokkal az élen, Ijés is ugye a parasztpártnak a tagja, képviselő, és a világháború után elkezdenek reménykedni, hogy bármilyen hatalom is jöjjön, hát jöjjön a kommunista hatalom, de biztos majd a népnek majd teret és hangot ad. Kedves hallgatók, úgy visszaemlékezem, hogy Pirinszky Jánossal beszélgetünk a 70-es, 80-as években erről a kérdésről. Aztán látom, hogy Pirinszky meg is jelenteti az írását, egy nyúlfarknyi írás, hogy hogy lehet a népet szeretni, mintha Iés ellen szólt volna, és nagy igazsággal. Azt mondja, a népet nem ilyen nagy művekben lehet szeretni, ilyen nagy retorikus művekben, kiáll a Vátesz költő, és mondja, hogy én mennyire szeretem a népet, és szeretem Bartókot, mert a nép fia is megszólaltatja a nép szavát, és a nép, és nem a hazugság, az egyszerűség és az őszintesség. Azt mondja Pirinszky, nem a népet. A népet nem katedráról, nem pódiumról, meg szónoki emelvényről lehet szeretni. Tudjátok a népet, hogy lehet szeretni? Úgy, ahogy Homérosz szerette a görög népet, úgy, hogy a középkorban elnyomott német népet szerették a minezengerek. Tudjátok a népet, hogy lehet szeretni? Egyféleképpen. Együttérzéssel. Együttérzéssel lemenni a nép közé, és ugyanazt az életet élni, mint a nép. Noha minden nagyság, költői, művészi, politikai nagyság is, ha a nép közül jött is, de mivé vált, hogyha néhány fokkal följebb hágott, elfelejtette azt, hogy honnan jött. Hát a népet így nem lehet szeretni. A népet nem szónoklatokkal lehet szeretni, a népet a hétköznapok valóságában együtt élve, együtt szenvedve, mint a Pirinszky azt mondta volna, hogy a népet csak úgy lehet szeretni, ahogy Krisztus is szerette az elnyomott zsidó népet, és nem hivatkozott a népre, nem hivatkozott a római ellenállásra, a rómaiakkal szembeni ellenállásra, nem hivatkozott forradalomra, arra hivatkozott, hogy a népnek az erkölcsiségét kell helyre tenni, mert a nép az elnyomás közben azért nagyon nagy mértékben eltorzul. Mert a nép egyben szabadságot is kér, a népnek kell a szabadság, és mondja, hogy milyen nagy dolog a szabadság. Ezért szeretném erre a kis sorozatra mindig fölhívni a figyelmüket, és a szabadságról szóló kis eszmefuttatásra, mit tanít a Biblia a szabadságról. Mert a népnek ugyan kell a szabadság kifejezéseiben, de amikor beállít a szabadság, és a szabadsággal együtt járna a felelősség, a gondolkodás, akkor a nép azt mondja, ez már túl nehéz. Inkább másokra testálom a szabadságomat, és ezért a nép újítja meg mindig a zsarnokságot és a szolgasságot. A nép, ez a titáni nagyságú nép. Kedves hallgatók, Iés nagyon sok értékes dolgot elmond a verseiben, amelyek sajnos így kell, hogy mondjam, hogy fölszínes dolgok. Iésnek a legnagyobb problémája, amit a róla szóló fejezetben, a magyar költők jövendőléseinek róla szóló fejezetében kifejtettem, kicsit bátran, merészen szeretnék rámutatni, mi Iésnek a legnagyobb problémája, a gyávaság. Most nem a politikai gyávaságot értem, hogy minden rendszerben valahogy megfelelni, megtalálni, hogy navigare necesse est, hogy mondja a régi mondás, hogy hajózni szükséges, Szkillák és Karübdiszek között valahogy evezzünk át az 50-es éveken, 60-as, 70-es, hát neki 83-ig adatott ez az evezési lehetőség, hanem azt értem ezen, hogy a legnagyobb gyávaság a legnagyobb kérdésekkel való szembenézéstől való óckodás. Iés az én ismereteim szerint a reformáció genfi emlékműve előtt jutott a legmélyebb kérdések felvetéséig, de ez is még más költőink kérdéseinek a felét sem éri el, nem megy le a mélyre, nem teszi fel azt a kérdést, hogy ennek így kell lenni, mint Vörösmart, hogy így kell-e lenni, vagy ha nem, miért oly időse gyötrelem. Nem veti fel az alapvető kérdéseket. Nagyon szépen hangoznak ezek a futamok, nagyon csodálatos vers a Bartók, és most hát a nemzet színészétől is hallgassák meg, és a legkedveltebb magyar színésztől, bár hadd mondjam itt is külön véleményemet, hogy ez a legkedveltebb magyar versmondó és színész sokszor maga is fölszínesen mondott verseket. De hát mindenki őt szereti a legjobban, Sinkovics Imre. Ő is a rendszerváltás évében, 1989-ben mondta el ezt a verset. Tessenek meghallgatni, megpróbáltatásunk utolsó stációja, ha valaki ezt ismétlésnek veszi, de majd utoljára megszólal a költő is. Most 1989, Sinkovics Imre, Iés Gyula Bartók.
3: Ilyes Gyula, Bartók, hangzavart az, ha nekik az, ami nekünk igaz, azt. Földre hult pohár, fölcsaptanó szitok szavát, fűrész foga közé szorult reszelő, sikongató jajját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott a fennem finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van, van a lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatai bár a zongora, s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zord igazát, mert épp-e hangzavar-e, pokolzajt zavaró harci jaj kiált, harmóniát. Mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugú szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a világ. Belevész a világ, hanem a nép szólal újra, fölségesen. Szikán szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt érgedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál. Hogy épp e mélység, még szűk bányatorka hangtölcsérén át, küldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki légavigaszt húz a fülembe. Anyánka halott, a búcsúzót ne kuplézen ezengje. Hazát vesztek el, ki meri siratni verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban? Ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólalj, szigorú, szilalj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni, s jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel, és eltakart szemmel tartsalak, ha pusztít a förgetes vagy szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfedett, mi neked fölfedetett, a jót a rosszat, az erényt, a bűnt, te bennünket növesztel azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk, ez vigasztal. Bemás beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért, a győzelem bevéshez, a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso kétorrú hajadonai hatlábú ményei tudták volna csak eljajongani, vártatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érted, aki nem érte meg, amire ma sincs szóstán, az nem is lehet már, csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek, példamutató nagy ígérpár, zene, csak zene, csak zene, a bánya mély őshevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígér tüvért itt a földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve, egy jobb világba emelőzzene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s bekülönös, beütvös írtasz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged húrjaival.

szembenézés. Egyik legnagyobb kötete a Káron Ladikján. A halállal való szembenézés, hogy mi van a halállal, mi történik a halállal, hogy említettem önöknek, és a végső kérdésekkel gyáván nem mer szembenézni. Nem meri fölvetni a kérdést, hogy az lenne az emberi élet, hogy itt pár évtizedig jól éljünk, vagy igazságot követve, küzdve éljünk, és aztán utána, hogy mondja Prinszki, hogy szólj rovarok arája, ha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Ennyi lenne az egész emberi élet. De az öregséggel és a halállal viaskodva, az biztos, hogy így, és ezt a szakadikus versépítkezését, ez a teletűzdeléses megállás, visszakozás, tétovázás, ebben mondjuk hasonlíthatatlan a magyar költészetben, ez az ő versnyelve soha senki húrján így nem zenged ki. A másik nagyon érdekes dolog, a magyar költészet legszebb verseit a Hitveshez így és írta. Amikor a Világszem című gyűjteményt gyűjtöttem, és kerestem igazi verseket a feleséghez, a férjhez, tehát olyan családi verseket, hogy nagy dolog, hogy egymásra találtunk. Hát ugye nyilván Petőfi itt is verhetetlen, ugye a maga másfél-két évi költészetével, mert neki ennyi adatot, de a legszebb feleséghez írott verset I. és Gyulánál találtam. Ezt magam se hittem volna, de ha ajánlhatnék önöknek kötetet, mert I. ésnek megadatott az, hogy a halála előtt megjelentethessen egy olyan kötetet, azt mondta egy kiadó, hogy egy kötetbe foglalja bele ezt a sok száz, ezernél is több verset, amit ő jellegzetesnek lát. Nagyon érdekes címen jelent meg ez a kötet. Konok kikelet. Konok kikelet. Ez az ő összegző kötet címválasztás, és itt felsorakoztatja a számára legfontosabb verseket, és itt is vagy 6-7 verset betesz a feleségéhez. Ugye tudjuk jól, hogy I. és halála után a felesége is színre lépett, és megírta a József Attilához való kapcsolatát. Kozmutza Flóra, a magyar költészet egyik érdekes nő alakja, örmény származás egyébként. A magyar és az örmény népnek a szenvedései, fájdalmai az ő sorsában is benne vannak. Remek gyógypedagógus volt, pszichológus volt. József Attilát ő kezelte a 30-as években, aztán hát József Attila szerelmes lett bele. Ő nem tudta viszonozni, mert hát József Attila szegény, teljesen kezelhetetlen volt. De az akkor már válófélben levő, mert az első házasságából kilépő I. és Gyulával találkozik, és versengés folyik most már, nem csak, hogy ki a harmadik nemzedékben a nagy költő, és hát József Attila megírja az I. ésre nézve megsemmisítő versét. Ez az egy költőre. Egy költőre. Emögött I. és van. Nem írja ki József Attila. Egy költő. Téged szeretnek. Téged értenek. Engem nem értenek. Te nagyon tudsz az emberek nyelvén. Te ide is idomulsz, oda is idomulsz. Olvassák el, mert József Attila jellemzésével egy 37-es a vers, József Attila halála évében íródott a régi barátra, aki a döntsd a tőkét, ne siránkozz, még a közös fotón ott vágják a kapitalizmus fájába a fejszét. A legkegyetlenebb ellenségek kélettek, nem csak a költői szerep miatt, hanem amiatt is, hogy amikor József Attila megtudja, hogy az ő szerelmét Flóra nem viszonoz, és valószínűleg azért a végső öngyilkosságához az utolsó lépés ez volt, és I. és Gyulának viszont majd fogadja a közeledését. Nos, hát ez az asszony, miután meghalt a férje, és aki óriási tehertétellel élt, tessenek meggondolni, ő is leírja ebben a József Attiláról szóló több kiadás is megért, az első kiadást visszavonták, nagy cirkusz volt a 80-as években, aztán most itt a megyei könyvtárban is látom, több kiadásban el lehet olvasni, hogy leírja ez a Kozmutza Flóra, hogy miért nem József Attilát választotta, és nem választhatta, és végül is miért lett I. és Gyulának a felesége. Végig élte I. és Gyulával azt az életet, ami neki biztos, hogy nem volt egyszerű élet, hiszen I. és gyakori depressziója, elcsüggedése és hihetetlen munkatempója. Hát most értem a végére I. és Gyula naplójának, hát ez ennyi. Más költőnél ennyi, neki ez ennyi. Valami hihetetlen nagy olvasmány ugyanakkor. Eddig azt gondoltam, hogy csak Németh László volt grafomániás, most meg kell, hogy változtassam.

0: megváltoztassam ezt a véleményemet. Így és minden élményt, minden élettényt, még azt is, hogy rátekint egy nőre, és az jut eszébe, hogy de jó lenne tőle gyermeke. Borzalmas. Borzalmas. Tehát, hogy mindent leírni. Ugye Goethe is kacérkodott ezzel, amikor megfizetett egy írnokot, egy titkárt, ugye úgy hívták, hogy Eckermann, és aki Goethét meg akarja ismerni, meg Goethe mivel foglalkozott, az ne Goethét kezdjen olvasni, hanem kezdje el az Eckermann beszélgetések Goethével. Szóval félelmetes nagy mű. Hát ugyanígy most is mondhatnám önöknek, hogyha I. és Gyula naplójegyzetek nem tény 47, 49, 50, 54, és így jönnek a naplójegyzetek egészen a haláláig, és még halála után is mennyi mindent kiadtak tőle szemben a támadással, ez az utolsó nagy, szemben a támadással. De hogy visszatérjek Kozmutza Flórára, erre a nagyon gyengéd, érzéken, csodálatos asszonyra, aki többször menti meg Iést az elborulástól és a kétségbeeséstől, mert nem tudom, hogy önöknek feltűnt ebben a Bartók versnek az egyik végső pontja, a kétségbeesés. A kétségbeesés. Mert azt mondja, hogy azért nem megyek én túl talán a határokon, mert mik várnak a határokon túl? Hát Arany János is megírta Tompa Mihálynak, pedig Tompa Mihály református tiszteletes volt, nem Arany Jánosnak kellett volna tanítania, mégis megírta református tiszteletesnek, hogy Miskám, ne menj a tilalomfák közelébe se, mert ott meredélyek vannak, lezuhanhatsz, ne vesd föl ezeket a végső kérdéseket, mert akkor a kétségbeesés csak nőttön nő benned, talán az, hogy az ember életnek semmi értelme nincs. Ne menjen odáig, van értelme, gyönyörködj a virágokban, a fákban, Észak-Magyarországban, a hivatásodban, az emberekben, ha lehet, de ne menj el odáig, ahol te az Isten akaratja című versében, ugye ezt elemeztük Tompának, a legnagyobb vers ez az Isten akaratja, a második fiának a halála után írta ezt a versét, ne menj el odáig, mert tönkre mész, mert beleesel a nagy fekete lyukba, de hogy Íj és Gyuláról is ez juthat eszünkbe, hogy mivel nem gondolja végig, és nem úgy gondolja végig, ahogy a causa sui, mert ő neki Isten csak egy causa sui, önmagának az oka. Milyen megdöbbent, hogy ez az Iés, aki olyan sokszor hivatkozik a Bibliára, lényegileg Iésnek istenes verse, Krisztusról szóló verse nincs. De ezzel nem akarok semmi látleletet kiállítani Iésről, kedves hallgatók, mert hogy egy ember lelkében mi van. És ő is sokszor fölpanaszolta, hogy sokszor a pap rokonai, meg a kálvinista, beszédes, nagyhangú prédikátor őseinek a vitájának érzi ezt az egész európai történelmet, meg a keresztény és a keresztjén közötti vitának, ugye ezt megírja a Reformáció Genfi emlékműve előtt című versében is, ki tudja, hogy egy ember lelkében miért volt ilyen bizalmatlanság és ellenségeskedés magának az Isten kérdésnek a végiggondolásától is. Szintén így, és egyszer egy elejtett mondatában azt mondta, az Isten kérdés csak egy magyar költő tudta volna nagyszabásúan megoldani, mert ő ezzel komolyan foglalkozott, neki megvolt a gondolkozási pallérozottsága is. Ez a költő, ez a mesterem volt, Babits Mihály. De hát ha Babits is kétségek között öregedett meg és halt meg, ha ugyan Babitssal egy kardba fűzve küzdött Íj és a nagy hazugságokkal szemben vallási téren is, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a 30-as években Íj és Gyula írt egy megsemmisítő bírálatot a papköltőkről. A 30-as években nagy vallási reneszánsz volt, ugye a Horthy rendszer pumpálta a pénzt az egyházakba, mint ma, próbált nagy költőket fölmutatni, mint Mécs László például, akikért az egész ország rajongott. A sajtó közhírét tette, hogy Mécs László Párizsban Paul Valériák a hátán dedikál, mert a többszörösen kitüntetett és a legnagyobb költőnek tartott Paul Valéry is meghajtotta a hátát, és Mécs László az ő hátára teszi a kötetét, és dedikálja a rajongóinak a kötetét. Hát Mécs László nagyon kétes költői tehetség, egy-két számba jöhető verse, ha van, és így is ír a Nyugatba egy cikket, hogy azért vissza-vissza a klerikalizmussal, vissza-vissza a nagy egyháziassággal, akik nem őszintén vívódnak az emberek kérdéseivel, csak mindig előhúzzák a biztos ászt, hogy a vallás erre is válasz, arra is válasz, az egyház ezt is megmondja, azt is megmondja. Egy dolgotok van emberek bemasírozni az egyházba. Aki nem masírozik be egy egyházba, az ateista, liberális pogány el fog veszni. Hát így és ez ellen kiszállt, és milyen érdekes, hogy az a valaki írt ellencikket, akit szintén ismertem, annyira ismertem, hogy idős korában én hasogattam neki, mint diák az aprófát. Ez Gyergyai Albert professzor volt, aki zsidó származású volt, de katolizált, és a katolikus klérus nevében neki ment Ijésnek, a félig reformátusnak, félig katolikusnak, hogy hogy mer Ijés ilyen hangot megütni a papköltőkkel szemben, és erre aztán Babics is színre lépett, és ha előtetszenek venni Babicsnak az Eszék tanulmányok, vagy akár a Könyvről könyvre című kötetét, ott Babics halhatatlan hasonlatot mondott a vacsóskáról, mely az ereszt tetején azt gondolja, hogy nagyobb a tölgynél. Tehát a vacsóska akkor se nagyobb a tölgynél, hogyha odasodorta föl a szél az ereszt tetejére, és Babics azt mondta, hogy én is fordítom a középkori himnuszköltőket, kiadom az Amor Sanctus kötetet, én is hívő ember szeretnék lenni, én is küzdök Istennel, és küzdök a vallás válaszaival, és a magam kérdéseivel, de a költészetnek a végső fokmérője, hogy ki mennyire őszintén néz szembe az élet kérdéseivel, vagy ahogy ezt Pirinszky János évtizedekkel később mondta, én nem katolikus költő vagyok, hanem költő vagyok és katolikus. Ez pedig különbség. Én nem katolikus költő vagyok, én költő vagyok, és mellesleg, ha valakit érdekel, akkor katolikus vagyok, de nem azzal állok elő, hogy milyen vallású vagyok, hanem a költészet iratlan szabályait képviselem. Hát őróluk külön hadd emlékezzem meg, a Szegedi Lazi kiadó sorozatában én eddig 3 magyar költőnek a kompendiumát adtam ki, tehát a legmélyebb gondolatait, Arany Jánosét, Babics Mihályét, és most legutoljára Pirinszky Jánosét, de most készülünk éppen a 4. kötetre, annak a valakinek a költői kvintesszenciáját kiadni, akiről azt mondta Pirinszky, az ő versei kiégetik a papírt. Ez Vörösmarty Mihály. Év végére karácsonyra jelenik meg majd a 4. kötet. Egyébként már 21 néhány kötetnél jár ez a magyar költőknek a legmélyebb gondolatait, legmélyebb költői megfogalmazásait összefoglaló kötet. És ezután már zárszóként és végre valahára tessenek meghallgatni Ijés Gyula hangját. És nem csak Ijés Gyula hangjára hívom fel a figyelmet, hanem hogyha valaki hozzáfér, Ijés Gyulának remek tévészereplései is vannak. Ezeket biztos előre lehet bányászni, vagy hozzá lehet jutni. A magyar televízió, főleg a Duna Televízió megszületése óta számtalanszor ismétli ezeket. Például Ijés feleségével, Flóra asszonnyal és Ika lányával elmegy és végig barangolja élete helyszíneit. Csodálatos film. Ahogy megjelenik ott Tolna megyében, meg Sárszentlőrincen, meg minden helyen megjelenik, beszélget ott a mostani könyvtárosokkal, elmondja, hogy milyen volt fia, elmondja, hogy Petőfi hol tanult, ugye, mert Petőfi ott is tanult Sárszentlőrincen, nagyon csodálatos film ez, nagyon ritka kincs ez a magyar filmgyártásnak, a költői dokumentum filmgyártásnak. Ebben megtetszenek ismerni Ijésnek a hasonlíthatatlan, tenyeres, talpas, vidéki, falusi, tanyasi, de franciául kiválóan tudó az Éluár és Aragon barátja és a francia költők tolmácsa, és akit Európában valóban a 20. században a legnagyobbra tartottak, mert ki is utazott, és Amerikáig is elutazott Ijés, a magyar költészetnek az utazó nagykövete volt, nagyon nagy megsemmisülésként fogadta azt, hogy sajnos a Nobel-díjat nem sikerült elérni, pedig többször is fölterjesztették a Nobel-díjra, és formálisan azt gondolom, van olyan gazdag életmű, hogy a Nobel-díjat megkaphatta volna, de én minden költőért nem azért szorítok, hogy magyar költő Nobel-díjat kapjon, mert akkor már Vörös Sándor, Babics és Kosszány is megkaphatta volna, ugye tudjuk, hogy egy Nobel-díjasunk van, az is prózaíró, ahhoz képest, hogy ennyi költőnk van, ez tényleg igazságtalanság. Én azért szorítok, hogy azok a költőink, akik valamelyes kifejezését adták az emberi sorssal való szembenézésüknek, valahogy majd a végső időkben is ott lehessenek, megállhassanak azelőtt, akikről talán a költészetükben annyiszor nem nyilatkoztak meg, de hogy mi volt a szívük mélyén Istennel és Jézus Krisztussal kapcsolatban, kedves hallgatók, én ezt tudni nem tudom. Egy valaki a szívek vesékvizsgálója. Én csak egy egyszerű tanár és irodalomtörténész vagyok, feladatom az, hogy némileg bemutassak egy költői pályát, versekre felhívjam a figyelmet, amelyek talán számunkra is jelentenek valamit, és tisztázhatnak. Mielőtt I. és Gyula saját előadásában fölhangzik a Bartók, és ezzel zárjuk az előadást, egy kétsoros híres epigrammáját azért hadd olvassam fel. Önironikusan magának írta, hiszen a címe ez, önmagához, a puszták népe írójához. Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod sej, ma nem azzal kellene, honnan jössz, azzal ecsém, hová mész. És ez valóban megint csak nagy mondat. Ugyanilyen nagy mondat ki, elfödi ki, hogyan is van? Növeli ki elfödi a bajt, köszönöm, növeli ki elfödi a bajt, hogy nem az a fontos, hogy honnan jövünk. És jöhet valaki a nép közül, jöhet valaki nagyon mélyről, de ez már egy idő után nem hivatkozási alap. Minden embernél az a kérdés, hogy merre megy, merre tart. Ha én ezt tudnám Iéssel kapcsolatban, hogy merre tartott. És valószínűleg, hogyha az életművének eddig még általán nem ismert bő harmadát elolvasom, akkor se fogom megtudni, de hát most az ő hangját is tessenek meghallani, annyi színész tolmácsoló után.
1: Bartók hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk igaz, azt, földre hult pohár föld csattaló szitok szavát, fülész foga közé szorult reszelő, sikongató jaját tanulja hegerű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen terű, a bearanyozott, a fennel finom elzárt szeretelemben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hang zavart azt, ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, stőnek szitok változatait vár a zongora, s a tavak fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a népnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugúj szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet igazít, vagy belevész a világ, hanem a nép szóla újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, ő magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang töltsérén átküldte a sikoly föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a bucsúzótnek kublé zenezengje, hazák vesztek el, kimeri siratni velekű futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni és élni. Jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli ki elfödi a baj. lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít, ha förgeted, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, de más beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelemvevéshez, a poklokon is. Ime a vég, mely előre viszi. Ime a példa, hogy ki szépen kimondja a retteneket, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajorlai, hatlábú lényei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély öns hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóig eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgoz jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös ívt adsz azzal, hogy a jaj csiralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged ujjaival.
0: Kedves hallgatók, I. és Gyula több mint 30 éve a farkasréti temetőben nyugszik. Műveit még mindig nem ismerjük teljesen, mondom most az unok adja ki a különböző eddig kiadatlan leveleket és műveket. Túl közel van még egy ilyen hatalmas életmű, hogy erről véglegeset mondjunk. Nem szerettem volna senkit megütköztetni, aki így és szereti. Ennyi fért bele egy előadásba, de a reformáció genfi emlékművét félretettem egy külön előadásra, és akkor még pótolom, ami íjésből ma kimaradt. Kinek van kérdése és hozzászólása?
2: Hány gyereke volt?
0: Egy. Egy lánya, aki Kodolányi Gyulához, a Kodolányi János egyik rokonához ment, aztán elváltak, de az unoka most, hogy irodalom történettel foglalkozik, úgy látszik, ő vette kézbe a kiadást. Egyébként ezen a filmen nagyon érdekes, hogy a riporterrel így és megy előre, és háttérben az anya a lányával kart-karba öltve követik. Lehet látni, hogy kis forgási sebesség különbség is van, mert így csak mondja, és hogy ők meg szépen lassan követik őt, de ez egy fantasztikus film egyébként, hogy így és végigjárja az életének ezeket a főbb helyszíneit, akinek ő nagyon sokkal tartozott, akivel biztos, hogy vitái is voltak, kemény vitái, de aki atyai jóbarátként az ő útját egyengette, az Babits Mihály, úgyhogy ha így és kézírását így látni szeretnék, akkor tessenek elmenni majd, vagy eljönni velünk esztergomi látogatásunkra. Esztergomban, amikor elmegyünk a Keresztény Múzeumba, akkor felszoktunk menni a Babits előhegyi házába, és ott a híres falon ott vannak a költők, jelesül így és őrizte meg például, hogy Babits hogyan írta a Jónás könyvét. Felszisszenve a fájdalomtól és nevetve. nagyon érdekes adalékokat nyújt a Jónás könyve keletkezéséhez. Egyébként pedig hát Iésnek a drámáiról, a Beatrice apródjairól, tehát annyi minden dolga van Iésnek, hogy a számba venni nem lehet. Egyszerűen fizikai lehetetlenség 81 év alatt ennyit írni, de hát említettem önöknek, hogy sokszor ez az ihlet megszállottsága, ez azt hozta létre, hogy mind a mai napig nem tudjuk, hogy Mozart hogy volt képes ennyi kottafejet leírni, mert ha azt másolni kellett volna, akkor se tudott volna ennyit leírni, nemhogy még kitalálni. Nem tudjuk, hogy például a Petőfi hogy tudott 6,5 év alatt 856 verset egyen szerezni, és most legközelebb is egyik Petőfi versről beszélek a Magyar Televízióban, ugye havonta adnak egy-két adást tőlem, egy olyan Petőfi versről, aminél egyedül volt gyáva Petőfi, hogy nem merte a nevét aláírni. Mit teszem gondolni, kinek írta? Hogy nem merte a nevét, álnéven jelentette meg, ezt a verset olvastatom most fel, hétszer rugaszkodott neki Szacsvai László, a nemzetszínésze, hogy elmondja ezt a verset, ezt is tessenek elolvasni, mert ennél súlyosabb kritika a mindenkori magyar ifjúsághoz nem létezik. Ez a címe a magyar ifjakhoz. Lesz egy gyümölcs a fán, amelynek nincs virága, avagy virág vagy te hazám ifjúsága? Így kezdődik ez a vers. És hát nem véletlenül mondtam, hogy I. és Gyulának a Petőfi könyvét tessenek elolvasni, mert annál nagyobb élmény egyszerre kezeli az életutat, és egyszerre ad költői elemzéseket. Például, amit ő ír az Egy gondolat bánt engemet című Petőfi vers, az semmilyen magyar irodalomtörténész nem tudta meghaladni. Volt az 50-es években olyan Petőfi kiadás, ritka kiadás volt, én csak egyről tudok, amelynek a végén a nagyobb versekről egy ilyen nyúlfartnyi elemzés, Lukács Kató rajzolta annak a két kötetnek az illusztrációit, adódik, és állandóan Iésnek a könyvéből veszik ki az elemző, nem az irodalomtörténészektől. Iés egyben azért nagy irodalomtörténész és kritikus is volt. A naplójegyzete is félelmetes, egy-két kifejezésben, mondatban olyan mélységeket tud elérni, tehát ő valóban nagyon nagy költő és nagyon nagy író volt, egy olyan tehetség, aki nőtt, mint egy nagy fa, kibontakozott, és egyenletesen 81 évig termett. A legnagyobb probléma az, hogy a nagy kérdésekkel való szembenézésnek az elodázása. Ez mondjuk annyira szomorú dolog, mert hogy még mivé lehetett volna így, és hogyha ezen az úton is tovább megy, szinte azt mondhatnám, hogy a magyar költészetnek egy Petőfit is, vagy Aranyt is elérő magasságába emelkedhetett volna. Így is nagyon nagy, tehát én most, hogy végig kellett olvasnom újra az életművét, és hát megmondom őszintén, most sokszor szégyenkezve láttam, hogy én nem értékeltem Iést úgy a 70-es, 80-as években, de persze akkor az ember fiatal, mégis a fiatalság joga a tévedés. Most már így öreg fejjel azt mondom, hogy Iés nagyon nagy művész egyénisége a magyar irodalomnak. Én ennyire jutottam az ő átolvasása során, ezeket a műveit tudom idézni, de hogy említettem, a Reformáció Genfi emlékműve előtt című versével kapcsolatban azért, mivel közeledik a Reformáció 500. évfordulója, és a magyar költészetben ilyen nagy verset a Reformációról nem írtak. Mert ugye írtak Károlyi Gáspárról, meg írtak Reményik Sándornak is van egy kolozsvári verse mondjuk a Reformációról és az ige középpontba helyezéséről, de azokat a nagy kérdéseket, hogy mire volt jó ez az egész reformáció, meg mit hozott ez Európára, háborúkat, meg liberalizmust, meg vérontást, meg a mai kalamajkák sorozatát is. Tehát azt gondolom, hogy a legidőszerűbb versek egyike a Reformáció Genfi emlékműve előtt. És ahogy állítottam össze ezt az enciklopédikus szöveggyűjteményt bevezetőkkel ellátva, a végén megszámoltam, hogy hány költőtől hány vers került bele, mert erre ugye közben én nem törekedtem. Hát torony magasan vezet Petőfi 120 egy néhány verssel, Babits 90-nel van a nyomában, de Vörös Marti, Arany és Íjés is ott van a 60-70-es versek között. Tehát ahogy végigolvastam Íjést, azt mondtam, hogy ezt se tehetem meg, hogy ezt nem veszem be. A madarakról, a természetről, az idős Béresről, aki ott a tihanyi kertjét gondozta és meghalt váratlanul, valami olyan csodálatos verseket tudott írni, hogy azt mondtam, hogy Íjés most a szemembe több emelettel följebb került, de természetesen olyan verset nem találtam, ami a végső nagy életkérdésekkel, és ezen belül is az Isten hittel és a Krisztus követéssel lenne kapcsolatos. Ez hiányzik az életműből, de sajnos sok költőről el lehet mondani, hogy teljesen hiányzik az életművéből. Példamutató ikerpár a Kodály, mert külön verse van egy Kodály zeneünnepére címmel. Ugye tudni való, hogy Kodállyal ők nagyon szoros kapcsolatban voltak. Az is egy nyílt titok, hogy például Rákosi Mátyás elvtárs ugye a himnuszt is újra akarta Íjéssel szereztetni, és Kodállyal megzenésíteni, mert hát ugye Isten áld meg a magyar, ez az 50-es években ez horribilis kijelentés volt. És ugye javukra legyen szólva, hogy egymástól függetlenül Íjés is nemet mondott, Kodály is nemet mondott. Ők az 50-es, 60-as években óriási missziót töltöttek be a kultúra, a nemes kultúra továbbvitelében. A fekete-fehér kérdésében azonban Íjés nem, őt is elálltatták a kádárizmus sikerei. Maga Kádár János is olyan hatást gyakorolt rá, ebből több felvétel is van, és riport is készült meg. Hát a napló jegyzetét is, aki valaki elolvassa, hát csak oldalkon keresztül a Kádárról szóló meg Kádár. Tehát Kádár nagyon sok embert levett a lábáról, főleg a bibliai idézetével a 60-as évek elején, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És ebbe Íjés is belement ebbe a játékba, és így tulajdonképpen nem is annyira hallgatólagos, mint nyílt kiszolgálója volt ennek a rendszernek, és ma Íjéssel mondjuk ezért nem foglalkoznak annyit, vagy azért nem tetszenek hallani, de én azt gondolom, hogy ebben viszont nincs igazuk azoknak, akik a politikai meggyőződésért valakit lenéznek, mert Váci Mihály, aki egyébként Íjés fölfedezettje, és Íjés költészetének a tovább folytatója. Váci azért nagy költő volt, ezt el kell ismerni. Ez akkor is, hogyha kommunista párttag volt, ha hazafias népfront, ha Vietnámba érte a halál, stb., akkor is el kell mondani, hogy politikai meggyőződésért, azért, mert nem tudom én, Viktor Hugo nem volt királypárti, akkor a királypárti időszakban lenézni, vagy hogyha egy másik nem volt republikánus, akkor egy republikánus korban lenézni, erre nincs jogunk. Ez mindenkinek a magán véleménye, hogy a vallásról is el kell, hogy mondjuk, hogy valaki katolikus, Pilinszkinek igaza volt, hogy költő vagyok és katolikus, de ilyen nincs, hogy katolikus költő, mert ez félreviszi a dolgokat.
2: Kérdezném, és megmondtam már is, hogy Jézus mondott olyat, hogy nem ti választottatok, hogy miért. Hogy ez nem egy különleges kegyelmi ajándék, aki közel kerül ezen az úton a véghez, az átmenethez, a feltámadáshoz.
0: Igen. Ez a predesztinációról. Erre a kérdésre ezt a könyvet ajánlom. Nem mondjuk, a Isten mindenkinek felajánlja a kegyelmet. A kegyelmi ajándék nem csak a mélyen hívő embereké, Isten mindenkihez közelít, és ismertem azt a püspököt is, aki, mert ő is eljött egyszer az előadásomra, soha nem felejtem a jogi karon, aki Íjés Gyulát eltemette. Ez Bellón Gellért püspök volt. Nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni, egy katolikus püspök volt, akit a Kádár rendszerben titokban szenteltek föl, mert annyira rendszer ellenes volt, hogy őt még a katolikus egyház se bírta ki. János Halmán lakott egyébként, egyszer én is elmentem meglátogatni, mert viszonozni akartam, hogy a jogi karon egyszer megjelent, és végighallgatott egy bibliai előadást. És ez az ember temette Íjés Gyulát, és nagyon megrendítő és szívhez szóló volt a temetés, ami az volt a summája, hogy te úgy gondoltad, hogy nem kerested az Isten, de ő nagyon keresett téged. Te úgy gondoltad, hogy nem hittél az Istenben, de az Isten nagyon hitt benned, és nagyon sok jóval ellátott. Tehát nagyon megrendítő temetés volt. Abban az időben nagyon sok temetés volt, állandóan csak a farkasrétre jártunk, a 78-ban meghalt Rónai, 81-ben meghalt Prinszki, 83-ban meghalt I, és állandóan ott álltunk a farkasréten, és hallgattuk ezeket a nagy temetési beszédeket. Ez egyébként nagyon megrendítő temetés volt az I-s temetése, mert az ugye fölért egy kis demonstrációval, mert ugye a magyar népi tábor ugye akkor már Csóri Sándor vezetésével, hát ugye I-s temelte fel a nép válteszének, vagy a nép iránymutatójának ebben, és ők úgy jászolták I-st, mintha meghalt volna Petőfi, vagy meghalt volna Arany. Ők így látták ezt. Én akkor nem így láttam, én úgy láttam, hogy I és tétovázó, nem mer egyenesen beszélni, nem volt nekünk akkor fiataloknak rokonszenves I, és most sem tudom elfogadni a Fekete-Fehér című versét, amit most sem tudom elfogadni, hogy menjünk Istenhez, és okoljuk őt, hogy egyszer fekete volt a hajunk, most fehér. Én azt gondolom, hogy az Isten kérdéssel neki komolyabban kellett volna szem. Hogy ebben mondjuk mennyire fékezte a felesége, aki a pszichológiával, gyógypedagógia, ő különben sok könyvnek a szerzője, Kozmutza Flóra, és mindenki úgy írja le, mint a magyar költőfeleségek közül, hogyha elsőségért nem is kell küzdeni, ő neki lehetne adni. Annyira kiváló emberi tulajdonságai voltak, ő főzött, mosolt, a sok vendéget elláttat. A napló jegyzetéből látom, hogy ez a szerencsétlen asszony reggel 4-től este 12-ig dolgozott. Mindennel kiszolgáltai, és teljesen alárendelte magát neki, ő szinte bálványozta, és nagyjá is tette a férjét. De mondom, hogy ha eltetszenek olvasni I-snek a feleségéhez írott verseit, amelyben olyan versek vannak, hogy amik tényleg megint bibliai szellemiségű, hogy nem ketten vagyunk, egyek vagyunk. Hogy lesz a kettőből egy? Hogy látok mindent a te szemeddel? Van ilyen, hogy a te szemeddel. Nem az én szememmel látom már a világot, a te szemeddel látom, mert annyira egyek vagyunk, annyira szeretlek, annyira azonosulok veled értékítéleteidben, magatartásodban. Tehát most nekem a nagy felfedezés I-snek a feleségéhez írott versei voltak. Mert ugye a magyar költészet ezekbe se bővölködik azért annyira. Meg egyik költészet sem a világon. Tessék, más kérdés van-e I-sről? Hát én egyébként tartok egy I-s könyvtárban, és most lehet, hogy külön sorozatot is kell majd tartalom. Tetszenek tudni, hogy hol van I-s megyei könyvtár? Szekszárdon. Szekszárd az illetékes a magyar tája között, Babicsban is, I-sben is, és Mészői Miklósban is. Majd ha elmegyünk oda a Babics házat, és a Mészői Miklós házat megnézve, egymástól 50 méterre vannak egyébként, akkor hát már voltunk ott, csak hát miskolciaknak nem hirdetek minden kirándulást, ne sajogjon a szívük, mert nagyon messze van Szekszárd. Gazdicbalcikáknak is nagyon. Hát itt majd Tompa Mihályt kell hirdetnünk. Egyébként lesz egy kirándulásunk, egy madács kirándulás, valamikor ez a madács kirándulás, ez most az alsó Stregován megnyílt szlovákok által helyreállított kastélynak és Csesztvének az összekapcsolása lesz. Tehát vannak irodalmi kirándulásaink is. Most mondom, Zicsihez megyünk, októberben megyünk a munkácsi képeket megnézni. Tessenek mindig nézni a www.oltalomalapítvany.hu honlapot. Ott vannak meghirdetve a kirándulásaink. Az aranytúránk most veszteg el. Nagy Szalontát már 3 csoporttal néztük meg, Geszten is voltunk. Nagykőrösre nem tudunk bejutni. Nagykőrös előtt állunk a vártán, nem tudunk bejutni, a város nem enged be, a zeneiskolát nem nyitják ki, nem engednek hangverseny, sok mindent nem engednek. Ha sokáig nem engednek, akkor a Margit szigeten fogjuk találni magunkat Nagykőrös kikerülésével, és aztán szabad út nyílik majd Kárszbádba is. Kedves hallgatók, tessenek körbenézni a kötetek között. Köszönöm a figyelmet és szeptemberi viszontlátásra!

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen az örömteli napon. Úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét keressétek meg velem, és nyissuk fel Mózes első könyve 3. fejezeténél a Szentírást, és a 3. fejezet 15. versét olvassuk el együtt. Így olvasom tehát az ős evangéliumot, amelyet az Úr szólt, és ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Nagyon ismert ez a Biblia szöveg minnyájunk számára. Elgondolkodtató, hogy... És ez volt az leginkább, ami erre a mai ige hirdetésre késztetett. Gondoljátok meg, hogy ez az ige, ez a kijelentés mikor hagyta el az Úr száját? Jó néhány ezer évvel ezelőtt, nem de? Egy borzalmas helyzetben, egy rettenetes állapotban, amikor Ádám és Éva boldogságának, édeni idillének vége szakadt. Ott álltak egy rettenetes helyzetben, amikor érezték már a lelkükre nehezedő bűn terhét, amikor megfosztotta őket az átélt gyötrelem attól a tisztaságtól, attól a békességtől. Oda veszett az a ruha, amit az Isten nekik adott, a fényesség, amely belőlük áradt, de a mindenható Isten valami hatalmas ígéretet fogalmazott meg ebben a kijelentésében. És nagyon jól tudjuk, emlékeztek rá, hogy mikor Ádám és Éva az első gyermekét várta, akkor hogyan nevezték el az első szülöttet? Nyertem férfiat, az Úrtól, ugye így fordítja a Károlyi Gáspárféle fordítás, de ismeritek, hogy ez úgy is fordítható, hogy nyertem férfit, az Urat. Ott dobogott a szívükben, a lelkükben a vágy, a szabadulás, a bűntől való eltávolodásra, és az a reménység élt a szívükben, hogy az Isten talán már az első nemzedékben elhozza a megígért vigasztalót. De nem jött el. És tudjuk, hogy éppen ez az első gyermek, akinek ilyen csodaszép nevet adtak, vált az első embergyilkossá. És az emberöltők folyamán az emberek vissza és előre tekintettek erre az ígéretre, visszatekintettek, hogy az Isten ezt mondta, és előre tekintettek, hogy majd egyszer megtörténik. És a mai alkalommal, amikor úrvacsorában az Úr megtisztítja a lábunk megmosása által ígérete szerint az életünket, és az ő teste és vére által nekünk kész új erőt adni, azt az alkalmat követjük, amikor Krisztus Urunk együtt volt a tanítványokkal az utolsó vacsora estéjén. Vajon a tanítványok belegondoltak ebbe, hogy most következik az az ígéret, és annak az ígéretnek a beteljesedése, már a következő nap estéjén, amiről az ígéret szólt? Hogyan tudjuk, belegondoltak a tanítványok ebbe? Egyáltalán nem. Belegondolhattak volna pedig? Emlékeztek rá Péter apostol, mikor bizonyságot tett a Krisztusban való élő hitéről, akkor Jézus elkezdte jelenteni számukra azokat az eseményeket, amelyek vele történtek. És mint a hályog ült volna a szemükön, és nem látták, nem ismerték fel azokat az időket, amelyek hozzájuk közeledtek. Emlékeztek, néhány énekkari szolgálat előtt talált meg az Úrnak az a gondolata, hogy dicséretet énekelve mentek ki az olajfák hegyére, akik az énekkarban ott voltak, emlékeznek erre a soproni ige szolgálatra, hogy 12-en mentek az olajfák hegyére dicséretet énekelve, de egy közülük a szenvedések útján indult el, és ez Krisztus volt. És testvéreim, nem értették meg, hogy valami hatalmas dolog történik most. Az az ígéret, amelyet nemzedékek ismételgettek egymásnak, hogy jön majd az asszony magva és a kígyó fejére tapos, az most következik be. És megtörtént. Pénteken napszállta előtt Krisztus ki tudta mondani, hogy elvégeztetett.
És emlékezzetek rá, amikor Krisztus a búcsú beszédeit tartotta, akkor elmondta a tanítványainak, hogy ti szomorkodni fogtok, a világ megörül. Emlékeztek rá? Ti szomorkodni fogtok, de a világ örül. De aztán a ti szomorúságotok örömre változik. Mi volt az öröm, ami örömre változtatta a tanítványoknak a szívét? Hogy újra látták a feltámadott és megdicsőült üdvözítőt. Testvéreim, emlékezzetek rá, néhány hete itt egy ige szolgálatban említettem, hogy az Istennek valami hatalmas ígérete van arra nézve, hogy ez a kígyó és a sárkány fejére taposás, ez mikor teljesedik be végképp. Emlékeztek rá? Lapozzatok át velem abba az igébe, ugye nem tudok kibújni most a bőrömből, tudjátok, hogy zajlott ez az előadás sorozat a művelődési házban, és most is ezzel foglalkozunk a hallgatóinkkal. Az elmúlt alkalommal az igehirdetésemben János evangélium, illetve Jelenések könyve 12. fejezetének a 17. verséről szóltam nektek. Emlékeztetek rá, és nagyon fontos, hogy a szívünkbe idézzük most különösképpen, amikor az úrvacsorával találkozunk, és itt Krisztus hozzánk kész jönni, hogy Jézus Krisztus az utolsó idők népe esetében még egyszer és nyomatékkal megismétli ezt az üzenetét, hogy az asszony magva, igenis az asszony magva kígyó fejére fog taposni. Olvassuk tehát Jelenések könyve 17. versét a 12. fejezetből, így olvasom tehát a 12. fejezet 17. versét. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt Krisztus bizonyságtétele. Emlékeztek, elmondtam abban az igehirdetésben, hogy van két nagyon fontos jellemtulajdonság, illetve jellegzetessége ennek a népnek. Az egyik, hogy ők az Isten parancsolatainak megőrzői, annak a parancsolatnak, amelyet elfelejtettek és amelyet megváltoztattak. Itt van a prófétai szolgálatnak a felszólítása és az ígérete. Éppen most a fiatalokkal kint Jelenések könyve 10. fejezetét olvastuk, emlékeztek, amikor az apostol odament és elvette az igét Dániel könyvének a kis könyvecskéjét Krisztusnak a kezéből megette. És ennek az elfogyasztása ugye mézédes volt a szájában, majd a gyomrában megkeseredett. És úgy elgondolkodtam ezeknek az igéknek az összetevőin, és eszembe jutott az, amit már az elmúlt úrvacsorán is említettem nektek, hogy Jézus Krisztus az utolsó idők népével valami hihetetlenül bensőséges közösséget szeretne kialakítani. Milyen bensőséges közösséget akar Jézus kialakítani velünk? Így szól a laodiceai üzenetben, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És testvérem, hogy ezt így átgondoltam és átéreztem, emlékeztek arra, hogy Krisztus mit mond, hogy mi is az étel és mi is az ital? Azt mondja, az én testem étel és az én vérem ital. És erre föl a tanítványok, akik nem értettek az ő példabeszédét, dacosan hátat fordítottak, és azt mondták, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja. És Jézus a tanítványi szűk körhöz fordul, és azt kérdezi, hogy ti se akartok menni. És erre azt mondja neki, Jézus magyarázatképpen emlékeztek, hogy hogyan azonosítja az ő testét és az ő vérét. A beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Tehát amikor Jézus azt mondja a laodiceai gyülekezetnek, testvéreim, hogy én kész vagyok, hogy bejöjjek, veled vacsorázzak, és te én velem, akkor nem mást fognak ezek az emberek fogyasztani, mint micsodát. Magát Krisztus testét, magát az igét, és ki lesz az, testvéreim, aki ezt elkölti velünk? Maga Krisztus. Testvéreim, az ige azt mondja ki nekünk, hogy nekünk ige tanulmányozó, ige evő, bocsássatok meg a kifejezését, ige evő emberekké kell válnunk. És nem olyan módon kell ige evővé válnunk, hogy magunk olvasgatjuk, hanem Krisztus lesz az, aki kész arra, hogyha őt beengedjük, akkor velünk együtt tanulmányozza a Szentírást és érteti meg számunkra. Éppen ma a fiatalokkal beszélgettünk, említettem már Jelenések könyve 10. fejezetéről. Miről is szól ez a fejezet?
arról szól, hogy a mi őseink, az advent mozgalomnak a kezdetén lévő úttörőink milyen borzasztó, fájdalmas tapasztalatot éltek át. Volt egy igei meglátásuk, egy igei elkialakul, és a minden

engedte volna meg ezeket a nehézségeket, hogy bennünket az ige és a bizonyságtételek még szorgalmasabb, még buzgóságos olvasóivá és kutatóivá tegyen. Az életünkben megjelent egy olyan borzasztó kényelem, hogy nem tanulmányoztuk önállóan saját magunknak az igét. Talán már említettem nektek ezt a gondolatot, a tízfűz példázatában van egy ilyen megrendítő gondolata az Úrnak, mikor az alvó szüzek fölébrednek, fölriadnak, akkor öt értelmes van és öt balga, mi a kettő között a különbség? Az, hogy az értelmeseknek a lámpájában, van olaj, a balgáknak a lámpájában pedig nincs. És én a következőt látom ezzel kapcsolatban. Nagyon erőteljesen hozzászoktattuk magunkat ahhoz, testvéreim, hogy másoktól vegyünk olajat. Hallgatjuk a rengeteg előadást szakajtó számra, és azt gondoljuk, hogy mindent látunk az igéből, de testvéreim, gondoljátok el, hogy amit vesztek, az másnak az olaja. Az őt erősíti. Azoknak az előadásoknak semmi más célja nem szabad legyen az életünkben, mint az, hogy buzgóbb igekutatásra és buzgóbb bizonyságtétel kutatásra ösztönözzön bennünket. Ha ezt a luxust megengedjük, hogy csak másra hagyatkozunk, nem lesz saját olajunk a lámpásunkban. Emlékezzetek rá, János apostolnak mit kellett tennie a 10. fejezetben Jelenések könyvében? Oda kellett mennie, és meg kellett ennie a könyvet. Testvéreim, amit megeszünk, az mivé válik az emberi testben? Erővé és életté. Ugye Jánosnak a gyomrában megkeseredett, de Krisztus azt ígéri, hogy ha az ő testét esszük és a vérét isszük, akkor mink lesz? Aki eszi az én testemet és iszi az én véremet, milyen van annak? Örök élete már most. Testvéreim, az úrvacsorának ez a jelképe, ez a hatalom, amit az Isten meg akar osztani ma velünk. És ha térjek vissza a mózesi igére, amelyiket alapigeként felolvastuk, testvéreim, gondoljátok meg, a korszakokban erre az igére tekintettek vissza. A tanítványok nem ismerték föl, nyilván aztán Krisztus feltámadása után minden megvilágosult. Emlékeztek rá, hogy ki volt az, aki megvilágosította számukra az igét? Lukácsban van egy döbbenetes ige, egy apró kétsoros kis vers. Azt mondja nekik, Krisztus pedig megnyitotta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Testvéreim, az Úr ma is kész, és holnap, holnap után is kész minden nap bejönni hozzánk, velünk vacsorálni, és mi vacsorálhatunk ő vele. Kész arra, hogy megnyissa előttünk az ige ajtaját, és ez a világosság ott lehet a lámpánkban, és amikor eljön a hangos kiáltást, testvéreim, fölkelünk, és világítunk a vőlegény háza felé menő embereknek az utat. De kedves testvéreim, hogyha nem ragadjuk meg ezt a lehetőséget, nem vesszük kezünkbe most az igét önálló ige tanulmányozásra úgy, hogy Krisztust hívjuk segítséggel, hogy Uram, kérlek, egyedül nem vagyok képes ennek a megértésre, jöjj be, kérlek, értesd meg velem az igét, ott maradunk az út szélén, és el kell bujdokolnunk olajat keresve az árusokhoz. Testvéreim, itt állunk az utolsó időknek a végén. Itt állunk azon a ponton, amikor Sátán fejére végképp odasújt az isteni igazságszolgáltatás. És az a helyzet, emlékeztek, a múltkor már említettem nektek a római levél utolsó fejezetében azt a döbbenetes páli kijelentést, amikor így szól az apostol, hogy Isten megrontja az ördögöt, hol? Lábaitok alatt hamar. Honnan veszi ezt a képet, ahogy már a múltkor is beszéltünk róla? Hát az ős evangéliumból. Kik fognak rátaposni az ördög fejére? Nagyon szépen így megfogalmaztad. De testvéreim, ez így kevés. Feri csak suttogja. Azt mondja, hogy az Úr az én lábam alatt. Az Úr az én lábam alatt. Így van, Ferikém? Testvéreim, erre hív ma az Úr bennünket ezen az úrvacsorán. És hadd kérjelek benne,

benneteket, hogyha van is a szívetekben olyan gondolat, hogy nincs elrendezve minden, vagy fájdalmatok van, szomorúságotok, keserűségetek, ne engedjétek, hogy ez elszakítson benneteket az Úrtól, hogy távol maradjatok az ő asztalától, távol maradjatok az ő megmosásától. Hadd emlékeztesselek benneteket, milyen lélekkel ültek ott a tanítványok az utolsó vacsorán. Közük nem volt ahhoz, ami ott zajlott. Lélekben oly távol voltak, mint Makó Jeruzsálemtől. Semmi közösségük nem volt azzal az egésszel. Emlékeztek, olyan mértékben fel voltak dúlva, hogy Péternek az első reakciója is az volt, hogy Uram, te nem mosod meg az én lábaimat, soha. Micsoda megnyilatkozás ez. Nyilván Péterben volt egy jó szándék, hogy hát hogy lehet az, hogy Jézus az, aki megmossa a lábaikat. De emlékezzetek, azt mondja Krisztus Péternek, hogy ha meg nem mosnak téged, akkor mi van? Testvéreim, hadd bátorítsalak benneteket. Ha van olyan gondolat a szívetekben, hogy távol maradjatok az úrvacsorától, ne engedjétek. Azt mondja Krisztus Péternek, és higgyétek el, hogy Péter hozzánk hasonló ember volt. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Testvéreim, ragadjuk meg az alkalmat. Krisztus kész megmosni. Emlékezzetek vissza, még kinek a lábát is megmosta. Kész mindannyiunk lábát megmosni. Júdás számára még kint a kertben is volt lehetőség, emlékezzetek vissza. Testvéreim, mindannyiunk számára itt a lehetőség a megtisztulásra és az erőre. Itt van az utolsó pillanat, amikor az Úr az ő Krisztusának, az ő fiának a maradékai által rátaposni szeretne az ördögnek a fejére. Ez a kegyelemdőfés a vége mindennek. Testvéreim, olyan embereket vár, akik Krisztusból, az ő véréből valók, az ő maradékából valók. Ti vagytok azok. Az Isten erre hív most bennünket. Győzteseivé, a végső hatalmas győzelem részeseivé akar bennünket tenni, és ennek az eszköze ma ez az úrvacsora, amit együtt elköltünk. Testvéreim, engedjétek a szívetekbe hatolni az Úr kérlelését. Vegyetek részt az úrvacsorán. Hadd mosson meg bennünket az Úr, hadd tisztítson meg, és majd az ő testével és vérével, ennek az erejével hadd menjünk, akár olyan messze, mint Illés. Hadd menjünk el megtaposni az ördögöt. Az Isten megteszi ezt a mi lábunk alatt. Áldjon meg az Isten mindnyájunkat ebben, fia által. Amen.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon békességet néked. Amen.
1: Amen.

Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Egy kicsit már túlhaladtuk október 31-ét, a reformáció emléknapját, de amint hallottuk a kezdetnél, a mi mai ének-zene ünnepélyünk a reformációról való megemlékezés jegyében tartott. 2013-at írunk, és röpke 4 év, és itt van a reformáció 500. évfordulója. Erre a jubileumra azonban az emberiség, a kereszténység, sajnos ezen belül maga a protestantizmus is olyan messze került a reformáció szellemiségétől, hogy azt mondhatjuk, megnőtt a jelentősége annak, hogy ne csak emlékezzünk a reformációra, de őrizzük és ápoljuk annak a szellemiségét is. Istentiszteleti keretben tartjuk ezt a megemlékezést, és ehhez illően, de a reformáció szóla szkriptúra elvének is megfelelően egy bibliai igét szeretnék felolvasni kiinduló pontként. Pál apostol korintusbeliekhez írt 2. leveléből fogom olvasni, tehát Pál apostol korintusiakhoz írt 2. levele, 4. fejezetéből idézem a 6. verset. A 6. vers első részét olvasom. Tehát Korintusiakhoz írt 2. levél, 4. fejezetéből a 6. vers első részét idézem. Mert Isten az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Gondolom, sokan felismerik, hogy milyen párhuzamra épül ez a bibliai kijelentés. Ha a Biblia legelejénél, a legelső lapnál felütjük a Bibliát, ott azt olvassuk, hogy sötétség borította a földet, és Isten szólt, legyen világosság. Itt pedig azt olvassuk, hogy az az Isten, aki egykor szólt, fizikai értelemben sötétségből legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Vagyis arról szól, hogy Isten az emberi szívben világosságot gyújthasson, ahhoz olyan teremtő hatalomra van szükség, mint a fizikai értelemben vett kaotikus sötétségben világosságot gyújtani. És ez igaz egyéni vonatkozásban is, hogy az mind a mai napig, évszázadokon, évezredeken át igazán csak Isten tud világosságot gyújtani az egyes ember lelkében, és ehhez a mai napig is egy teremtő isteni hatalom szükséges. De vannak a történelemben olyan időszakok, amikor Isten hatalmas méretben népeket, tömegeket érintően szól, sötétségből világosság ragyogjon. És ha én a legrövidebben próbálnám összefoglalni, hogy mi történt a 16. századi reformáció idején, illetve hogy mi volt annak a möge és a háttere, akkor leginkább ezzel a mondattal tudnám összefoglalni. Egy olyan különleges időszak volt a történelemben, amikor Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és lőn, és úgy történt. De természetesen, mikor ezt mondom, rögtön ott van az a kérdés, hogy jogosult-e egyáltalán az előző hosszú középkori időszakot sötétséghez hasonlítani, hiszen igaz az, hogy nagyon sok időn át a középkor ezt a jelzőt kapta, hogy sötét középkor. De nem tudom, hogy a kedves jelenlévő közül mindenki érzékelte-e, hogy manapság egy változó szóhasználattal találkozunk. Már könyvekben is, egyháztörténeti művekben is, de a teológia berkeiben is, ma már inkább virágzó középkorról szokás beszélni. Tehát igazából mindenkinek el kell dönteni, hogy a reformáció ilyesmi volt-e, hogy sötétségből világosság ragyogjon, vagy pedig egy virágzó középkort rontott el a reformáció. Ezek nagyon, nagyon komoly kérdések. Én úgy gondolom, hogy reálisan csak azt mondhatjuk, hogy a középkor, amely több mint 1000 esztendőt jelentett, az alatt ez tényszerű, hogy Európa hosszú évszázadokon át
alig tett valami előrehaladást a gazdasági élet, a tudományok, a művészetek terén, és ami a kereszténységet illeti, ott még sokkal szomorúbb állapotok uralkodtak. Ha összehasonlítjuk azzal a kereszténységgel, amit Jézus alapított, és ahogyan, ha összehasonlítjuk a kereszténység eredeti és ősi alapforrásával, a Szentírással. Én szeretnék egyetlen mondatot idézni, ami mondhatjuk, hogy a középkornak a világ szemléletét, világképét nagyon pontosan összefoglalja. Ezt a mondatot Aquinói Tamástól fogom idézni, aki egyébként egy ragyogó elme volt, de egy kornak, egy gondolkozásmódnak a meghatározó képviselője, és tőle idézem az alábbi mondatot. Hajtsd meg fejedet, úrnőd, a megszáfolhatatlan teológia előtt, mert az emberi ész alacsonyabb rendű, mint az isteni bölcsesség. Ne lépd át tehát ezt a küszöböt, ne hagyd el ezeket a falakat, mert az emberi észnek határa van, nem tudhat meg mindent. Ha pedig megszeged ezt a tilalmat, ha megint csak szabad akarsz lenni, szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Ugye maga a teológia szó azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, tehát, hogyha így értenénk, hogy hajtsd meg fejedet, úrnődet a megcáfolhatatlan teológia előtt, hogyha ezen az isteni kinyilatkoztatást értenénk, még helyesnek is találhatnánk ennek a rövid kis szakasznak az első részét. De sajnos itt a megszáfolhatatlan teológia már nem a Szentíráson alapuló isteni beszédét jelentette, nem az isteni kinyilatkoztatást, hanem a birodalmi egyházból, a konstantinuszi fordulatból kinőtt középkori egyháznak a tanítását, amiben Jézus tanításához képest rengeteg idegen elem vegyült. És látjuk itt ezt a követelő igényt, ettől lesz sötét a középkor, hogy ezelőtt a megcáfolhatatlan teológia előtt mindenkinek fejet kell hajtani, ha pedig megszeged ezt a tilalmat, akkor szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Még egy mondat hozzá. Ha a pénzhamisítókat és egyéb gonosztevőket a világi uralkodók jogosan halállal büntetik, akkor még igazságosabb dolog halállal büntetni az eretnekeket. Ez a középkor gondolkodásmódja. Ezt a néhány sort Aquinói Tamástól egyébként Timár László idézi, aki 1993-ban jelentette meg ezt a könyvét, pontosabban a Galileai Társaság adta ki, és ő a középkornak ezt a nevet adja, a rettegések évszázadai. Tehát én úgy gondolom, hogy reális ok nincs arra, hogy megváltoztassuk a korábban ismert kifejezésmódot, és sötét középkor helyett virágzó középkorról kezdjünk beszélni. És azt mondhatjuk, hogy ebben a sötétségben gyújtott világosságot a 16. századi reformáció igazából egy faltörést végeztek el. Ugye itt azt olvassuk, hogy ha ennek a falnak nekimész, akkor az eretnekekre vár a halál. De egy faltörés történt a 16. században, és az a bámulatos, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal. Hogy most csak Magyarországra figyeljünk egy pillanatra, a saját hazánkra. Ugye 1517. október 31, ugye azért a reformáció emléknapja, mert bár ezt a történészek a mai napig vitatják, de ez az az a nap, amikor Luther kiszögezi a 95 tételét, a híres 95 tételét a Wittenbergi Várktemplom kapujára, és ezzel indul a nagy 16. századi reformáció. Egyes források szerint, amiket 100%-ig nem lehet ellenőrizni, már 1518-ban a reformáció szele fúj Magyarországon, már behatolnak ide a reformáció tanításai és irodalma, de ami már egészen vitathatatlan és egyértelmű dokumentum,
hogy 1525-ben az 1525-ös országgyűlés negyedik törvénycikke így szól. Tessék számolni, 1517-től 1525 az mindössze 8 év. És így szól a törvénycikk: a luteránusok szintén mind kiirtandóak az országból, s bárhol találtatnak, nem csak az egyházi, hanem a világi személyek által is akadály nélkül fogadtassanak el, és égetessenek meg. Ugye ezt röviden így is szokták emlegetni, hogy luteránes omnes combulantur, a luteránusok mind megégetendőek. Hát, hogyha 1517-hez képest 8 év múlva már ilyen törvényt kellett hozni Magyarországon, akkor igencsak elterjedt volt a reformáció. Íme itt a bizonysága, aki a falnak neki megy, akkor az eretnekekre vár a halál. És a reformáció mégis áttörte ezt a falat. És azt mondhatjuk, hogy bámulatos sebességgel terjedt Magyarországon is, hozzáteszem, hogy a mohácsi vész ebből a szempontból védőpajzs volt a reformációnak, mert a török viszonylag türelmes volt. Őt nem érdekelték ezek a kereszténységen belüli viták, és szinte védelmező pajzs volt a protestantizmusnak. Gondolom, ezt sokan tudják. Ezen is elgondolkodik az ember, nemzeti tragédia volt kétségtelenül 1526, de ha a mohácsi vész nem jön, az 1525-ös törvény negyedik törvénycikkét végrehajtják, akkor Magyarországon nem következhetett volna be az, amiről egy bizonyos Brodarics István 1533-ban ír a pápának, panaszkodva a reformáció magyarországi terjedéséről. A következőket írta: Luther és az őt követők tanai lassan szinte már az egész Magyarországon elterjednek. Némely helyeken, leginkább a még a legfelségesebb királynak, Ferdinándnak engedelmeskedő részeken, mindent az ő tanai szerint kezdenek végezni és prédikálni. A papok nyíltan megnősülnek, a búcsuk, a felmentések és más effélék, amelyek valamikor értékesek voltak, ma megvetésben részesülnek. Mi sem tudjuk, akik az apostoli székre figyelünk, mit válaszoljunk az ilyen dolgokra, vagy miképpen cáfoljuk meg vélekedésüket. 1533-ban már ilyen panaszos levél érkezik Magyarországról a pápához. Ugye milyen érdekes összefüggések. Ha a mohácsi vész nem állítja meg a törvény végrehajtását, ilyen eredmény néhány év múlva nincsen, nem létezik. De még jobban elcsodálkozik az ember azon, hogy ha mondjuk elmegyünk Erdélybe, Erdélynek is egy jó távoli csücskébe, mondjuk Brassóba, hát még ma is megérezzük, ha autóval megyünk, hogy mekkora távolság ez. És hát ilyen, ha mondjuk Wittenberget nézzük, a reformáció kiindulópontját, igencsak messze van. És milyen gyorsan kezdett már 1525-ben a nagyszebeni szászok között terjedni a reformáció, és rövid idő múlva pedig a Brassó lett az egyik reformációs központ, a tiszteletreméltó, nagy tudású Honterus tevékenysége folytán. Tehát ez a gyorsaság és ez a hatékonyság annyira bámulatos, hogy az embernek tényleg csak az jut eszébe, hogy Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. Sikerült a falat bámulatos módon áttörni. És tudjuk azt, hogy nem csak ennyi történt, hanem mindnyájan ismerjük, hogy megindult a Biblia nemzeti nyelvekre fordítása, ezeknek a kiadása, megindult az iskolák alapítása, tehát egy hatalmas kulturális fellendülést is hozott maga után, és a Biblia tényleg annak ellenére, hogy iszonyú drága még egy ilyen hatalmas kétkötetes Biblia, mondjuk, mint az 1590-ben megjelent vizsói Biblia, mégis, ha azt nem is mondhatjuk, hogy közvetlenül a nép kezébe kerül, de azért széles körben terjed, a tartalmát pedig élővé teszik és prédikálják a reformációhoz csatlakozó prédikátorok. És ez annál bámulatosabb, mert azért a fal áttörése nem áldozatok nélkül történt. Hihetetlen nehézségek között
gyulladt fel a világosság, és megvannak a maga mártírjai is. Szeretném, hogyha megemlékeznénk egy pillanatra a 16. századi reformáció első két mártírjáról. Nem tudom, ha így rákérdeznék a tisztelt hallgatóságra, tudnánk-e, hogy nemzetközi viszonylatban ki volt a 16. századi reformáció első két mártírja. Hogy milyen áldozat árán történt a falnak az áttörése. Mint már 16. században vagyunk, tehát nem szűnt meg az érvénye annak, hogy az eretnekekre vár a halál, de ennek ellenére a világosság mégis áttörte a sötétséget. Luther Márton 1523. július végén egy levelet írt a németalföldi keresztényeknek. Miért írt nekik levelet? Azért, mert 1523. július első napján Brüsszelben két ágoston rendi szerzetest, akik a reformációhoz csatlakoztak, mágián égettek el. És Luther Márton ebben a levelében megemlékezik, hogy hogy történt az ő mártír haláluk, illetve az azt megelőző kivégzés. Jakob von Hochstrass volt a kölni, a menszi és a tríri érsekségek főinkvizitora. És ő volt az, aki néhány más főinkvizitorral együtt ezt a két ágostonrendi szerzetest kihallgatta. És Luther beidézi a levelében, mint egy megörökítendő örök példaként, hogy a kihallgatásnál, a vallatásnál hogyan nyilatkozott ez a két reformáció tanait elfogadó volt szerzetes. A kérdés így hangzott, mit hisznek? A válasz. A keresztény hitvallás 12 tételét, ugye ez utalás az apostoli hitvallásra, a bibliai könyveket, az evangéliumi iratokat, és az egy keresztény anyaszent egyházat, de nem azt az egyházat, amelyben a kérdezők hisznek. Ezt ilyen bátorsággal kimondták. A másik kérdés így hangzott. Hiszik-e a zsinat törvényeit és az egyházatjákat? Válasz. Amennyiben megfelelnek az isteni kinyilatkoztatás rendjének, és azzal nem ellenkeznek, akkor hiszik. Harmadik kérdés. Azt is hiszik-e, hogy azok a halálos vagy kárhozatos bűnök, amelyek a pápa és az egyház törvényeit megszegik? Válasz. Hiszik, hogy az isteni parancsolatok és tilalmak, és nem az emberi törvények üdvözítenek és ítélnek el. Megjegyzi Luther, hogy egyébként szokás az elítéltetés okát felolvasni a kivégzés előtt, ezúttal ez elmaradt, mert mit is mondtak volna, hogy mi a mágia haláluknak az oka. Ezt a hitvallást tették a vallatóik és a bíráik előtt. Hochstrass biztatta az elítélteket, hogy ha a fenti keresztény igazságnak mégis ellene mondanának, akkor neki ereje vagy hatalma van elengedni őket. Erre az egyikük így felelt. Ezek Pilátus szavai. És neked nem volna semmi hatalmat felettem, ha azt nem fentről kaptad volna. Aztán mindketten fennhangon mondták, hogy hálát adnak Istennek, amiért az ő igéjéért meghalhatnak. Miközben kivezették őket, intették és tanították a körülöttük lévőket a zsoltárok éneklésével. És áldották Istent és a Krisztust, ami Urunkat, az ő kegyelmért is, irgalmáért, amellyel, mivel a tűzhalál előtt még beszélhettek, álhatatosan hívták őt segítségül. Így emlékezik meg Luther 1533-ban a Brüsszelben megégetett első két mártírjáról a reformációnak. De hogyha visszatérünk